Hát az ember legértékesebb része a gondolkodás, a gondolkodásból indul ki minden élet, és a gondolkodásban az ember tényleg szabad, mert ki tud belebeszélni abba, hogy én miről gondolkozom. De hogyha már mondok egy mondatot, abban már százan beleköthetnek. Ha valamit el akarok érni, és cselekszem, annak is száz és ezer ellenfele támadhat. Tehát ezért említem önöknek, hogy az ember a legnagyobb szabadságot a gondolkodásban élvezi. És érdekes módon az emberek ezt nem akarják kihasználni, hogy a szabadságot gondolkodva éljék meg. Ezért idéztem Széchenyit, aki azt mondta a maga ugye schilleri hanghordozásával, hogy először ne szabadságot adjatok a népnek. Először bölcsességet adjatok, értelmet adjatok a népnek, hogy a nép ki tudja használni a szabadságot. Na de hogyha az ember valóban szabad, szabad a gondolkodásban, szabad a tervezésben, szabad a jó, hogy nincs olyan rossz helyzet az életünkben, amikor jót ne választhatnánk. Ugye idéztem Józsefnek a kitaszított voltát, hogy a börtön mélyén is, amikor mindenkitől elhagyatva ott sínylődött Egyiptom börtönében, akkor is tudta a jót választani, és a börtönben is szabad volt, mert a jót választotta. Na de arról is beszéltünk, hogyha ténylegesen megvan a szabadságunk, és Isten biztosítja a szabadságunkat, akkor felelősek is vagyunk. Felelősségről ugye csak akkor beszélhetünk, ha van tényleges szabadságunk. Kényszerek között nem beszélhetünk felelősségről. De ha van szabadságunk, akkor felelősségünk is van. És így érkezünk a mai témánkhoz, mert ha van szabadságunk, ezt Isten biztosítja, hogy mindig dönthetünk jó és rossz között, ha van ezáltal felelősségünk, akkor megítélhetőek vagyunk. Megítélhetők az emberi cselekedetek, megítélhető az emberi beszéd, megítélhető az emberi gondolkodás is. Ha van szabadságunk, akkor van felelősségünk, de ha van felelősségünk, akkor megítélhetőek vagyunk. Sőt, minden jel arra mutat, hogy az embert segíti a megítélés, ha az kellő formában nyilatkozik meg, és nem hátráltatja. Hát ezért járatjuk gyerekeinket iskolába, hogy tudjanak, tanuljanak, és hogy bizonyos osztályzatokra szert tegyenek. Ezért van az életben is az, hogy az embereket minden nap számtalan módon megítélik, de ez nem rossz dolog, ez visszajelzés is, hogy hol állok, hogy hol tartok. Tehát van megítélés is. De a mai előadást mindenképpen azzal szeretném kezdeni, kedves hallgatóink, hogy ha Isten világrendjéről gondolkozunk és a Bibliáról beszélünk, a Biblia nekünk azt tanítja, hogy Isten inkább megbocsát, mint elítél. Isten inkább megbocsát, mint elítél. Istennek a terve az, hogy az ember jobb legyen, hogy az ember elérje azt a szintet, hogy az örök életre alkalmas emberi jellemre tegyen szert. És az Isten senkit nem kárhoztat. Az Isten senkit nem vádol. Egyáltalán kárhoztatás, vádolás soha nem jön az Istentől. Az Isten tudomásunkra hoz dolgokat. Isten megítél, de nem bennünket itt a földi életben, hanem a cselekedeteinket, a megnyilvánulásainkat ítéli meg. Isten rendelkezik ugyanis azzal a képességgel, amit a Biblia szerint meg is akar osztani minden emberrel, hogy külön tudja választani az emberben magát az embert és az emberi megnyilatkozásokat. Isten a megnyilatkozásainkat nem csak megítéli, de el is ítéli, hogyha azok rosszak. De ez nem vonja maga után azt, hogy ezzel együtt azt, aki így nyilatkozik meg, rosszul nyilatkozik meg, hogy azt az Isten, mint embert elítélné, vagy vádolná. Isten tehát mindig külön választja, hogyan is szoktuk mondani bibliai nyelven, a bűnt és a bűnöst. Isten a bűnt megítéli, Isten a bűnt kárhoztatja, Isten a bűnre azt mondja, hogy ez elfogadhatatlan, mert pusztítja az életet, de a bűnöst az Isten az életében soha nem ítéli meg, hanem a bűnösnek inkább megbocsát, inkább fölajánlja az újrakezdés lehetőségét, bibliai nyelvén a kegyelmet, hogy az emberből más ember legyen. Tehát, ha ez így van, akkor most miért beszélünk mégis Isten ítéletéről? Azért, mert a Biblia szerint Isten ítélete, úgy, ahogy a Biblia elénk állítja, az egy csodálatosan igazságos
és nem egyszeri dolog, hanem folyamat. Amivel belelépnénk ebbe a gondolatkörbe, a mai esténk témájába, arról azt hangsúlyozzam először, hogy a Biblia szerint, amikor az Isten ítéletet hoz, és majd a végső ítéletet egy emberi életről, tehát nem a megnyilatkozásokról, hanem most már egy egész emberi életről, akkor Isten hangsúlyozza a Bibliában, hogy ez az ítélet, ez nem egy rögtön elhamarkodott, csak az isteni személyek között lezajlódó tanácskozás és megbeszélés, hanem a Biblia szerint az Isten ítélet az egy folyamat. Ezt azért hangsúlyozom először, mert ha valakinek azt mondom, hogy Isten ítélete, akkor általában Michelangelo-nak a Sixtus kápolnában megfestett freskója jut mindenkinek eszébe, hogy jön Jézus, és egyik kezét fölfelé, a másik kezét lefelé tárja, egyeseknek a mennyország felé mutatja az utat, másoknak a pokol felé mutatja az utat. És ilyenkor ősszel, meg az őszi ünnepek, és az európai kultúrkörben, főleg a Mindenszentek és a Halottnak napja környékén, hát az emberek telve vannak mindenféle elképzeléssel, mindenféle hiedelemmel és babonával is. Ezeket meg is örökítette egy tudós ember, ezeket a halott kultusszal kapcsolatos babonákat és szokásokat. Ha eltetszenek olvasni Bálint Sándornak, egy katolikus néprajztudós volt, Szegeden élt, Bálint Sándornak az Ünnepi Kalendárium című könyvét, és ott kiválasztják a Mindenszentek Halottak napja, ugye, mert minden az év minden napjának szokásvilágát feltérképezi a magyar paraszti világban, akkor, hogyha kitetszenek ott az október végi, november elejé napokat választani, ott leírja, hogy nem tényleg Somogy megyétől Hajdú megyéig milyen szokások vannak a halállal, a megítéléssel, az élettel, örök élettel, tisztító tűzzel, pokollal, vagy bármi más ilyen kérdésekkel kapcsolatban. Én azonban szeretném önöknek most azt megmutatni, amit a Biblia tanít az ítéletről. A Biblia első nagy tanítás, hogy az ítélet az nem egy hirtelenszerű dolog lesz. Ez nem olyan lesz, hogy ahogy sokan elképzelik, hogy Jézus eljön, és akkor egy szempillantás alatt jobbra és balra fogja választani az emberiséget. Hanem az ítéletről már Dániel könyve 7. fejezete, tehát az Ószövetségben, ahol először olvasunk részletesen az ítéletről, Dániel könyve 7. fejezete úgy állítja elénk az ítéletet, mint egy folyamatot, mint egy mindenki által ellenőrizhető folyamatot. Miről is van szó Dániel könyve 7. fejezetében? Ugye ez a Bibliának a második nagy vázlatproféciája. Én összefoglaltam a 10 vázlatproféciát ebben a könyvecskében, tehát hogy mind a 10 bibliai vázlatprofécia benne van. Vázlatproféciának nevezzük azokat a folyamatrajzokat, azokat a hosszú távú jövendőléseket, amelyek olyan 2000-3000 évet fognak át, amelyek Dániel könyvében kezdődnek, és Jelenések könyvében érnek véget. Összesen 10 ilyen nagy profécia van a Bibliában, ami tehát egy adott kiinduló pontból elindulva, egészen a történelem lezárulásáig, sőt némely vázlatprofécia még azon túl is bevilágítja az egymásra következő eseményeket. Na, ezek közül a második tehát található Dániel könyve 7. fejezetében, amely az emberi történelem hosszmetszeti bemutatásához egy olyan szempontot választ, ami talán számunkra is nagyon érthető szempont, mert Dániel könyve 7. fejezetében, amit Dániel prófétának Isten adott egy álmot az emberi történelemről, az a szempont, hogy az emberi történelem sajnos a hatalomért való kíméletlen harcnak a történelme. Sőt, a világhatalomért megy itt a küzdelem, hogy valaki a világnak egy személyében parancsolni tudjon, a világot mintegy a saját kezébe fogja és tartsa meg. Ebben a Dániel könyve 7. fejezetében a világ történelmet egy viharzó tenger ábrázolja. Ez egy nagyon közkeletű jelkép a Bibliában, a tenger, a népek jelképe, a viharzó tenger pedig az egymás ellen küzdő, háborúzó,
hol forradalmat, hol másféle viszályokat előre görgető népeknek a jelképe. Ebből a viharzó tengerből különböző vadállatok jönnek ki, ugye a vadállatok a hatalmakat jelképezik, ugye nem akarok ebbe belemenni, ugye először kijön egy oroszlán, aztán kijön egy medve, aztán kijön egy párdusz, aztán kijön egy fenevad, a fenevad fejből 10 szarv nő ki, kis szarv nő ki, a 3 szarvat kiszakít, és ezt négy világhatalmat mutat be a Biblia a történelem végéig. Az első világhatalmat maga a Dániel könyve második fejezete Babilóniával azonosítja, a második világhatalmat a 8. fejezet Médó-Perzsiával, a 3. világhatalmat a Nagy Sándori Görögországgal, szintén Dániel 8. fejezetében, és a 4. világhatalmat, aminek a hatalma mind a mai napig is tart, sőt tartani is fog a végideig, a Biblia Rómával azonosítja. Róma történetében aztán különböző szakaszokat állítanak fel a proféciák, beszélnek az ókori Rómáról, beszélnek a középkori Rómáról, beszélnek a végidején újra éledő valláspolitikai hatalomról, mint Rómáról, de nem is erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy amikor megjelenik a 4. hatalom, tehát a történelemnek az utolsó nagy hatalma, amely már idestova, több mint 2000 éve a színen van, és Dániel próféta látja ezt a hatalmat így előkerekedni, akkor, amikor még folyik az emberi történelem, tehát még folyik az emberi történelem, a Dániel könyve 7. fejezetének 9. versében ezt az utolsó hatalomról szóló látomást a következő dolog szakítja félbe. Néztem, mondja a próféta, néztem, míg királyi székek tétettek le, és az örökkévaló Isten leült, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz, tűzfolyam folyt és jött ki az ő színe felől, ezerszer ezeren szolgáltak néki, és tízezerszer tízezeren álltak előtte, ítélők ültek le, és könyvek nyittattak meg. Tehát mondom, még folyik az emberi történelem, látja a viharzó tengerből kiemelkedett utolsó nagy vadállatot, a fenevadat, de közben, hogy úgy mondja, egy másik időszalag is megnyílik, egy mennyei látomásba is betekinthet Dániel, és azt látja, hogy még folyik az emberi történelem, de már a mennyben kezdetét veszi az ítélet. Ez az első dolog, amit a Bibliát olvasó embernek meg kell érteni, hogy hogy is van ez, és mit is akar ezt kifejezni. Hogy folyik még az emberi történelem, de már a mennyben kezdetét veszi az ítélet. És utána újra visszakapja a tekintetét, és látja ezt a 4. hatalmat, azt mondja, néztem akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, amelyeket a szarv szólt, mert különleges az a kis szarv, hogy okos szemei vannak és nagyokat szóló szája. Néztem, míg megöletett az az állat, és az ő teste elveszett, és tűzbe vettetett megégetésre. Ezt más helyekről tudjuk, hogy ez a 4. vadállat, a történelem 4. nagy világhatalma, csak Jézus második eljövetelével veszíti el erejét és befolyását, addig óriási erővel halad előre. De ezt már látja, tehát már Jézus második eljövetelét is ilyen módon látja Dániel próféta. Azt mondja, a többi állatoktól is elvétetett az ő hatalmuk, de ideig, óráig tartó élet adatott nékik. Ugye újra visszakapja a tekintetét a földi történelemre, de most újra a mennyei eseményekre lesz figyelmes. Láttam éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben, mint valami emberfia jött. Itt fordul elő a Bibliában először ez a kifejezés, hogy emberfia. Jézus majd innen kölcsönzi el ezt a kifejezést, amikor a földre jön, hogy ő az emberfia. Őről már Dániel próféta a földre jövetel előtt több mint 550 évvel úgy beszélt, mint emberfiáról. Láttam éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben, mint valami emberfia jött, és ment az örökkévaló Istenhez, és eleibe vitték őt. És adott néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgált, az ő hatalma örökké való hatalom, mely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik.
Tehát tessenek megfigyelni, hogy amikor a Biblia először beszél az ítéletről, akkor azt mondja, hogy az ítéletet még folyik a földi történelem, a mennyben az atya és a fiú már elkezdi. De az atyán és a fiún kívül ott van még a mennyei lények sokasága, tehát ilyeneket mond, hogy 10,000-szer, 10,000-szer, 1,000-szer, tehát ezek hebraizmusok annyit jelentenek, hogy végtelen számú lényt lát, tehát óriási sokasságot, tehát nyilván angyalseregeket. Ott van az emberiség előőrse is, ezt majd később Jelenések könyve 4. 5. fejezetéből tudjuk meg, hogy vannak már most a mennyben feltámadott, kevés számú feltámadott, és halált nem látva mennybe ragadtatott emberek, akik halált nem láttak, az Énok és Illés, akik feltámadtak, az Mózes, hármunkat ismerjük név szerint, és akik Jézus feltámadásakor kijöttek Jeruzsálemben a sírokból, és Jézussal együtt a mennybe mentek, tehát ez összesen 24. 24 presbiter, hogy mondja a Biblia, tehát az emberiség előőrse. Tehát ebből az egész jelenetből láthatjuk azt is, hogy miért folyamat az ítélet. Azért folyamat, tehát ahogy említettem, nem azért folyamat, mert Isten ne tudna egy szempillantás alatt mindenkit megítélni, hanem azért folyamat, mert Isten igényeli azt, hogy mindenki belepillantson az ítéletébe. Tehát Isten ítélete nem egy zárt körű ítélet. Isten ítéletébe a mennyben minden angyal, még az emberiség előrse is belepillanthat, és ezt az első ítéletet, mert az ítéletnek ezt a kezdeti szakaszát, az ítélet első szakaszának nevezzük, és erre nézve Péter apostol első levele, 4. fejezet, 17. verse világosan kimondja, hogy először az Isten házán kezdődik az ítélet. Tehát az ítéletet Isten egyszerre nem minden ember fölött fogja tartani. Először azokon kezdi el az ítéletet, akik egyáltalán elfogadták az ő segítségét itt a földi életben, akik nem utasították el a kegyelmét, akik éltek a megbánás és a megbocsátás lehetőségével. Tehát először az Isten házán kezdődik az ítélet. Jézus ezt egy érdekes példázatában Máté evangélium a 22. fejezetében megerősítette. Itt néhány évvel ezelőtt beszéltünk erről a példázatról részletesen, ez a királyi mennyegző példázata. A királyi mennyegző példázatának arra a mozzanatára utalok, hogy a mennyegzői asztalnál már mindenki helyet foglal, de nem kezdődik el még a mennyegzői vacsora, hanem bemegy a király, aki a fiának rendezi a mennyegzőt, hogy végig tekintsen a meghívottakon, és ott a meghívottak között meglát egy olyan embert, aki nincs mennyegzői ruha, nincs tiszta, fehér, ünnepi öltözet, hanem azt látja, hogy piszkos, koszos ruhában jött oda, és ott ül és várja a mennyegző kezetét, és oda megy akkor a király, és megkérdezi, hogy barátom, hát hogy gondoltad? És ott külön felhívtam a figyelmet arra, mert hiszen ugye a királyi mennyegző példázat arról szól, hogy nagyon sokan visszautasították a mennyegzőre való eljövetelt. És végén a király mindenhonnan, hogy úgy mondjam, összefogdostatott embereket, hogy megteljék a háza. De a korabeli szokás szerint ezeknek az embereknek, tehát egy korabeli zsidó szokás volt, hogy akit a mennyegzőre meghívtak, váratlanul hívtak meg, de azoknak biztosította a meghívó fél az ünnepi ruhát. Tehát nem azért nem volt ünnepi ruha ezen az emberen, mert ő nem tudott készülni a mennyegzőre, hanem azért nem volt, mert nem fogadta el. És ez nagyon érdekes mozzanat a példázatban, egyben kulcsot ad ahhoz is, amelyről majd 3 hét múlva szeretnék beszélni, hogy a Biblia azt mondja, hogy emberek, ha elvesznek Isten ítéletében, nem azért fognak elveszni, mert nagyon sok bűnük volt, az emberek által ezt így tartják számon, hát vannak köztörvényes bűnözők, meg gazemberek, meg nem tudom milyen emberek, hát ezeknek nagyon sok bűnük van, ezek biztos, hogy a kárhozatra jutnak. A Biblia szerint sok elsőkből utolsók lesznek, és sok utolsókból elsők lesznek Isten ítéletében. De nem azért, mert sok bűnük volt, ezért vesznek el az emberek, hanem egy dolog miatt vesznek el. Visszautasították a segítséget. Visszautasították az ajándékot, a fehér ruhát. Visszautasították Isten segítségét. Minden embernek nagyon sok bűne van. Ember és ember között ilyen fajta szempontból különbség nincsen.
Ki az az ember, aki nem mondhatná el a 40. Zsoltár Dávidjával, hogy megszámlálnám bűneimet, de számosabbak fejem hajszálainál. Hát aki egy kicsit gondolkozó és őszinte ember, annak be kell vallania, hogy lehet, hogy én nem öltem, de azért szavakban elég sokat öltem, indulattal is elég sokat pusztítottam. Lehet, hogy nem raboltam ki itt egy nagy bankot, de loptam mások idejét a felelőtlen viselkedésemmel, és a többi. És a többi, tehát ezt a Bibliát olvasó embernek nem kell elmagyarázni, hogy mindannyiunknak nagyon sok, megszámlálhatatlan vétke bűne van. Nem beszélve még a jellemhibákról, nem beszélve még a rossz szokások hozta lehetetlenségekről. Tehát itt nem az lesz a különbség ember és ember között, hogy lennének olyanok, akiknek nagyon sok, másoknak nagyon kevés bűnük van, hanem az lesz a különbség, hogy ki az, aki elfogadta Isten segítségét, és Isten segítségével ki tudott emelkedni abból a nagyon sok vagy nagyon kevés bűnből, és ki az, aki nem fogadta el Isten segítségét, és önmagát igaznak állította önmaga és mások előtt, és az Isten ezeknek nem adhat örök életet. Tehát először az Isten házán kezdődik az ítélet. Először azokon kezdődik az ítélet, akik az életükben egyáltalán szóba álltak azzal, vagy a lelkiismeretük szerint, vagy a hitük értelmes fele szerint. Szóba álltak azzal, hogy elfogadják is Isten segítségét, akik meg akartak változni, akik meg akartak jobbulni, akik nem hanyagul tekintettek a hibáikra, amitől a fél világ szenved az emberek hibáitól. De az emberek magukat mindig fölmentik, és azt mondják, hogy hát nem is olyan nagyok ezek a hibák. Nem ezek fölött kezdődik az ítélet. Azok fölött kezdődik az ítélet, akikről Ezékiel próféta azt mondja, hogy nyögtek és sóhajtoztak az utálatosságuk miatt. Akiknek probléma volt a hibájuk. Akiknek probléma volt, hogy másokat megsértettek. Akiknek probléma volt, hogy nem azt adták az embereknek azt a jót, amit elvártak nekik. Azok fölött kezdődik az ítélet, akik küzdöttek ebben a földi életben, akik meg akartak változni, akik jobb emberek, nem gazdag emberek, hanem jobb emberek akartak lenni. Az életet nem arra használták fel, hogy most pár évtizedig jólétben éljek, hanem az életet arra használták fel, hogy igaz módon éljenek. Idéztem önöknek már sokszor a kínai mondást, most olyan néptől idézek, akinek a kezében nem volt Biblia, de a Szentlélek a Biblia szerint mindenhol meg tudta szólítani az emberek lelkiismeretét. Hogyan is szól ez a kínai mondás? Kétféle ember van. Kétféle ember van. Az egyik, aki a vagyonát félti, a másik, aki a lelkét félti. Ez mindent megmond, nem? Amennyire egyszerű, annyira megragadó. Vannak emberek, akik azt féltik, hogy amit itt megszereztek, vagy ők értéknek tartanak, pénz, vagyon, hír, hogy ezek megmaradjanak, és őket jónak lássák az emberek, meg gazdagnak, meg szépnek, és nem tudom minek. A másik ember pedig úgy gondolkozik, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a halálnak testéből. Van ember, aki a vagyonát félti, van ember, aki a lelkét félti. Azokon kezdődik meg az ítélet, akik az életben a lelküket féltették. Akik küzdöttek önmaguk rossz természetével, küzdöttek a kísértésekkel, jót akartak embereknek, vagy ahogy kedves tanárom Török Endre mondta, hogy az életben két dologra kell figyelni. Nem bántani, és nem megbántódni. Ennyi az élet. Nem bántani, de ha már bántanak, akkor se megbántódni. Nem kezdeményezni a rosszat, de ha már másik teszi velem szemben a rosszat, nem visszavágni a rosszért. Ennyi az élet. Ez az összes bölcsesség. Ezt mondja a Biblia. Először az igazakon fog elkezdődni az ítélet. És vajon miért? A Biblia értelmes könyv minden kérdésre válaszol. Biblia szerint azért fog az igazakon kezdődni az ítélet, mert Jézus második eljövetele mivel lesz egyenlő többek között. Hát az igazak feltámasztásával. Csak ítélet után támasztatók fel az igazak is. Csak ítélet után. Jézus második eljövetele több mindennel azonos.
Nem tudom, hogy valaki el tudná sorolni, tessenek, hogy úgy végig gondolni a Biblia szerint Jézus második eljövetel, mi mindennel azonos. Hát azonos a történelem lezárulásával. Jézus eljön és kiveszi az emberek kezéből a fegyvert és hatalmat. Itt mondja Dániel, hogy majd olyan országot fog hozni, ami nem romlandó ország. Itt minden ország megromlik. Minden rendszer aláhanyatlik. Jézus olyan világot fog elhozni, ahol a szeretetet és igazságot követők országa soha nem fog elmúlni.

ítéletet, hanem hogy közeledik Jézus eljövetele, az élő igazakra is kiterjed az ítélet, más szóval lesznek emberek, akiknek élő állapotban kell megkapniuk Jézus pecsétjét, hogy ők a második eljövetelekor nem halnak meg, mint a hét csapás következtében a gonoszsággal összeszövetkezett emberek, hanem őket védelem alá helyezi ez az elpecsételésről szóló tanítás Jelenések könyve 7. fejezetében. Tehát legalább ezt a három dolgot jegyezzük meg. Jézus második eljövetele a történelem lezárásával azonos, a meghalt igazak feltámasztásával azonos, és az élő igazak halál nélküli, mert aki élve éri meg Jézus második eljövetét, nem fog meghalni, ha igaznak nyilvánítja Jézus az ítéletben, az élő igazak elváltozásával egyenlő. Kedves hallgatók, ezek nagy horderejű események. És ezért a következő dolog, amit hangsúlyoznom kell, hogy maga az Isten ezt olyan nagy horderejű eseménynek állítja be a Bibliába, tessenek meggondolni, a világtörténelem legnagyobb horderejű eseményéről beszélek. Tehát a világtörténelem legnagyobb horderejű eseménye, az tulajdonképpen a Jézus második eljövetele, a teljes váltság napja, ugye az Efézusi Levél 4. fejezetében fogalmaz Pál apostol. Tehát a világtörténelemben két nagy horderejű esemény volt, Jézus első eljövetele 2000 éve, és Jézus második eljövetele karnyújtásnyira előttünk. És ez olyan nagy horderejű esemény, hogy innen van a következő jellegzetesség, és sajnos ezt már végképp nem ismerik az emberek, de önhibájukon kívül, hogy a Biblia annak az ítélet első szakaszának a kezdetét, hogy ez mikor kezdődik a mennyben, ezt a következő Dániel könyve 8. fejezetében profétikusan előre ki is jelenti. Én amikor megjelentettem ezt a könyvet, illetve a második kiadásban, a belső oldalra elhelyeztem a Biblia idői proféciáit. Ez egy lapon elfér, egy ilyen fekvő A4-es lapon elfér, itt tesznek a felső részen látni. Ezt külön is kinyomtattam, hát tegnap sokat elvittek Tiszaújvárosban, de ha valakinek nincsen, majd hozok legközelebb, tessenek nyugodtan elvenni. Tehát a Bibliának az idői proféciái. Ez összesen alig 20 kijelentés az egész emberiség történelméről. A leghosszabb idői profécia van a táblázat felső részén piros színnel jelezve. A Biblia leghosszabb idői proféciája 2300 évről szóló profécia az ítélet kezdő időpontját jelöli meg. Hogy mikor kezdődik el az ítélet. És ennek a proféciának a lejárta, ez csak nem 170 éve a hátunk mögött van már. Tehát Isten jónak látta, hogy kijelentse, hogy a mennyben mikor kezdődik el az ítélet, kitalálhatjuk, hogy miért látta jónak. Mert ha előbb azt mondtam, hogy Isten mindenbe betekintést enged, akkor Isten nem úgy végzi az ítéletet, hogy én a mennyben elkezdem az ítéletet, az emberek meg az embereket, ez miért kellene, hogy foglalkoztassa? Nem. Az Isten szeretné, hogyha az embereket ezt foglalkoztatná, mert ha a mennyben elkezdődik az ítélet, akkor a Földön is felgyorsulnak az események. És az elmúlt 200 évben a történelem valóban dupla vágtára váltott. Az elmúlt két évszázad az emberiség történelmének az egy olyan gyors lefolyású időszaka, ugye? És valóban a mai zaklatott és nagyon gyors időszak arra mutat, hogy egy valaki biztosan tudja ezeket a proféciákat, aki tudja, hogy kevés ideje van hátra. Ő pontosan ismeri a proféciákat, ez Sátán. Sátán pontosan ismeri azt, hogy megvannak számlálva a napjai, pontosan tudja azt, hogy legyőzött ellenség, a Golgotán őt legyőzték, mert volt valaki, aki semmiben nem engedett neki, és ez a győzelem, hogy valaki soha nem vette át az érveit, és a kísértéseinek soha nem engedett. 2000 éve Sátán legyőzött ellenség. És ő ismeri a proféciákat. És tudja, hogy miért tesz ilyen zaklatottá most a földi történelmet. Azért, mert tudja, hogy nagyon kevés ideje van hátra. Nagyon kevés ideje van hátra, és mint a gonoszság általában ilyen természetű, többször beszéltem erről önöknek, hogy a gonoszságnak a természetéhez tartozik, hogy ha valamiben vereséget szenved, akkor nem adja meg magát, hanem annál inkább még a fennmaradt kis időt is arra használja fel, hogy mennél kegyetlenebbül pusztítson. Ugye szoktam hozni ezt a

példát, hogy hogy ne menjünk messzire, hogy a második világháborúban az utolsó egy évben a nácik többet pusztítottak, mint az előző 4-5 évben összesen. Mert akkor már világos volt, hogy legyőzték őket. De nem adták fel a küzdelmet, hanem a legtöbb hidat, vasutat, épületet akkor bombázták le. Tehát a gonoszságnak az irracionális természetéből adódik. Más hasonlatot is szoktam használni, hogy egy sakkozó, ha nem pancser, akkor föladja a 30. lépésben, látja, hogy 20 lépés múlva mattot fog kapni. De ha valaki pancser, az nem adja föl, az tovább húzza, halasztja a dolgot, mert hát ő még ki akar erőltetni 20 lépést. Kedves hallgatók, a Isten azért mondta meg, hogy mikor kezdődik az ítélet a mennyben, mert az ítélet mennyei kezdetével párhuzamosan a Földön is döntő jelentőségű események veszik a kezdetüket. Ezt persze csak azok látják, akik hisznek Isten szavába. Hogy most, hogy az emberek ezt nem látják, és mondom, sokszor önhibájukon kívül nem látják. Ez annak az oka, hogy az embereknek erről nem beszélnek. Az embertömegek meg lusták, hogy a Bibliát elővegyék, és néhány lapot tovább lapozzanak benne. Ilyen borzalmas álomkor telepedett az emberiségre. Az emberiség ma mindennel foglalkozik, de a lényeges dolgokkal nem foglalkozik. Az emberiség azzal, amivel foglalkozni kellene, hiszen itt örök élet és üdvösség forog a kockán, ezzel nem foglalkozik. Azzal, hogy hányféle ruhadivat képzelhető el, vagy ki hogyan töltötte a napját, vagy esetleg, ha összezárunk 20-30 tébolyodott embert, mit csinál, ezzel foglalkozik az emberiség. De azzal, hogy most tulajdonképpen élni szeretnék, hiszek abban, hogy az Isten ad nekem életet és örök életet, Ez mint ha írmagja nem lenne meg az emberiség soraiban. De Isten kijelentette a 2300 éves proféciával, amely az 1840-es évek elején lejárt, hogy a történelem ezután a végső időszakába lép, és Jelenése könyve 10. fejezetében Jézus erre külön meg is esküszik. Érdekes dolog, hogy a Bibliában Isten esküszik. Mert hát ha a Biblia szerint Isten valamit kimond, a 100%. De hogy még meg is esküdjön, hát erre szoktuk mondani, akkor ez 1000%. Ez ennyire biztos. Jelenések könyve 10. fejezetében Jézus megesküszik, hogy több idő nincs. Több szakasza nincs az emberi történetnek. Az emberiség az utolsó szakaszába érkezett. Fönn, amennyben elkezdődik az ítélet az igazak fölött, és halad előre. A földön fölgyorsulnak az események, soha nem látott világválság fog beköszönteni. És amikor mindez előre halad, akkor Jézus meg fog jelenni, de Jézus csak azután fog megjelenni, hogy befejezte az ítéletet holtak és élők felett, nem csak holtak, de élők felett is. A meghalt, lezárt életeket, életek megítélése mellett élő életek megítélését is befejezi, és élő embereket elpecsétel védelem alá helyez a végső váltság napjaira. Ugye az emberiség történelme a Biblia szerint a 7 utolsó csapással záródik, amikor Isten elengedi a pusztítás szeleit, nem fogja vissza az eseményeket, és akkor mindenki meglátja, hogy milyen lett volna az emberi történelem, ha azt Isten nem fékezte volna állandóan a történelem folyamán. Kedves hallgatók, az ítéletről szóló tanítás első részét ismertettem önökkel. Mert a Biblia szerint Jézus második eljövetele után folytatódik az ítélet. Tehát Jézus második eljövetele után folytatódik az ítélet. De az ítélők köre kibővül. Nem csak a Szent Háromság személyei fognak ítélni, nem csak mennyei lények, nem csak a 24 vén, hanem a feltámadott és elváltozott igazak, tehát az emberiségnek egy óriási nagy részével együtt Jézus a mennybe megy, és a mennyei ítélet folytatódik, és ennek az ítélet második szakaszának a neve millennium. Azért ez a neve, hogy millennium, vagy ezer éves ítélet, mert Jelenése könyve 20. fejezet, amely erről szó szerint beszél, ezer évben adja meg ennek az ítéletnek az időpontját.
Az ítélet első szakasza több mint kb. 170 éve zajlik már a Biblia szerint. Na de miért van szükség ennél sokkal hosszabb, rettenetesen hosszabb ítéletre, tehát miért van szükség 1000 éves ítéletre? A Biblia szerint azért, mert az ítéletet végző Isten, aki először az ítéletet Jézus Krisztusnak adta, de az ítéletet Jézus viszont az Atya előtt végzi, tehát ő meg visszaadja az ítéletet, ő képviseli az ember, minden embert képvisel Krisztus, de a végső szót, az ítélet végső szavát az Atya mondja ki. És azért van szükség erre a második szakaszára az ítéletnek, mert Isten minden egyes emberi élettel pontosan el fog számolni. Mi volt egy emberi élet? Nem csak az igazak élete, azoknak az élete is, akik nem nyerhetnek örök életet, mert Istennek minden élet fontos volt. Istennek minden élet értékes volt. Ha valakinek nem értékes az élet, az csak az ember lehet. Bizonyos embereknek nem értékes az élet. De Istennél ilyen nincs, hogy értéktelen élet. Isten mindenkiért az életét adta. Jézus Krisztus mindenkiért, mindenki bűnét magára véve szenvedett a Golgotán. Tehát Isten minden egyes emberi élettel, a kárhozottak közül is minden egyes emberi élettel el fog számolni. Ez viszont megint csak azért igényel időt, nem Istenért, mert Isten ezt önmagában, vagy a három isteni személy önmagában ezt nagyon gyorsan megbeszélni. De ne tessenek elfelejteni, hogy az igaz emberek miatt van ez. Az igaz embereknek kell megérteni azt, hogy más emberek miért nem lehetnek ott az örök életben. Miért nem lehetnek ott az örök életben? Hát nagyon sok ember látszólag jó életet él. Látszólag kifogástalan, hogy szokták mondani, tisztes polgári életet él. Dolgozik, nem a kocsmába veri el a pénzét, családját szereti, fölneveli a gyerekeit, és sokan nem lesznek ott az örök életben. Ki érti ezt? Ezt valahogy meg kell érteni. Sok szempont nyitható meg amellett, hogy ennek az 1000 éves ítéletnek ilyen hosszúnak kell lenni, mert ott se úgy kell elképzelni a Biblia szerint, hogy Isten elősorolja majd a bűneit azoknak, akik nem lesznek ott, hanem Isten inkább megint azt mutatja meg, amiért Jézus egyszer sírva fakadt, amikor Jeruzsálem felé közeledett. Máté evangélium a 23. fejezete írja le, hogy Jézus egyszer Jeruzsálem felé közeledett, meglátta a gyönyörű szép várost, nem sokkal a halál előtt volt ez, és azt mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és mindazokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Ki érti meg ezt, hogy például van egy szülőnek 2-3 gyermeke, mind a 2-3-at ugyanolyan szeretettel neveli. Hogy az egyikből jó ember lesz, a másik eltékozolva az életét, megátkozva Istent, embert, tulajdonképpen eltorzul. Ki érti ezt meg? Ki érti meg, hogy az emberek miért nem akarnak jók lenni? Ki érti meg ezt, hogy az emberek miért akarnak mindig odavágni, vagy visszavágni? Az emberek miért nem tudnak tűrni, miért nem tudnak tanulni, miért nem tudnak fejlődni? Miért van az emberben az, hogy az ösztönt és az indulatot az emberek a gondolkodás fölébe helyezik? Miért van ez bizonyos embereknél? 1000 év alatt Jézus Krisztus azt fogja megmutatni, hogy ennél is hányszor akartam. Tehát, hogyha ő nem akarta, hogy jobb ember legyen. Akkor emberek, adjatok tanácsot nekem az Istennek, hát erőltessem rá az örök életet. Istennél nincs kényszer és erőszak. Tehát, ha egy ember a sorozatos megkereséseire se akar megváltozni, hát esetleg megnézze a történelme, és mit csinálnak az ilyen emberekkel. Hát mit csinál otthon a szülő, mit csinál a tanár, ahol csak pedagógiát űznek konkrét vagy átvitt értelemben. Mit csinálnak az olyan emberekkel, hogy beszélnek velük szépen, beszélnek velük határozottan, beszélnek velük szeliden, beszélnek velük
elrettentéssel, de nem akar más ember. Ő továbbra is föl kell, lop, csal és hazudik, stb. Stb. Mit csinálnak az ilyen emberrel? Hát a földi törvénykezés is nem tényleg börtönbe teszi őket, vagy leszereli őket, vagy valamit kell csinálni, mert hát Istenről azt mondja a Biblia, hogy hosszú tűrő, de az soha nem mondja, hogy végtelenül tűrő. A hosszú tűrés erény, a végtelenül tűrés hiba lenne. Hát végtelenül eltűrni a rosszat. Tessenek meggondolni azt, hogy az Isten részéről nagy kegyelem, hogy ezred éveken át már tűri a rosszat, de hogy ez mondjuk az örökkévalóságon át tűri a rosszat. Tehát ez borzalmas lenne. Nem ezt várjuk Istentől, de nem ezt várjuk egy jó szülőtől, egy tanártól, senkitől se. Megvan egy adott idő, egy úgynevezett kegyelmi idő, de hogyha az ember nem változik meg, hányszor akartam, de te nem akartad. Ez fogja Jézus Krisztus bemutatni az 1000 év során. Hogy ő mindenkinél akarta, hogy itt legyen a mennyben. Mindenkinél akarta, hogy örök életre jusson. Na, de hogyha egy ember nem akart, nem egyszer nem akart, nem kétszer nem akart, milliószor nem akart, milliószor azt mondta, hogy nem. Hát akkor most erőltessem rá az örök életet. Hát mit fog csinálni az örök életbe? Újra elkezdi a rosszat. Márpedig Náhum próféta könyve első fejezet 8. és 9. verse azt mondja, mit koholtok az Isten ellen? Nem lesz kétszer veszedelem. Miért gyalázzátok az Istent? Miért vádoljátok? Mit koholtok az Isten ellen? Isten azért tűr ilyen hosszú ideig, azért hosszú tűrő az Isten, mert megnyugtatóan akarja lezárni a bűn történelmét. Aki élni akart, élni fog. Aki az élet törvényeivel összhangba jutott, élni fog. De aki lábbal tiporta az élet törvényeit, és sorozatos megkeresése se változtatta meg a gondolkozását és az életét, arra nem fogom ráerőltetni az életet, az el fog veszni. Jelenések könyve 20. fejezetét olvasom önöknek, amely leírja, hogy miközben a mennyben az ítélet zajlik, ez az 1000 éves ítélet, aközben a földön egy valaki él a követőivel. De ezt jelképesen mondja. Azt mondja, hogy Sátán megkötöztetve ér a földön. Mit jelent az, hogy megkötöztetve? Nem annyit jelent, hogy gúzsba lesz kötve. Annyit jelent, hogy ő él csak a földön és a démonai. Senkit rosszra nem tudnak csábítani. Mert az igazak a mennybe vannak. A gonoszok egyelőre vagy a földben, vagy a földporán nyugszanak, ki régen, ki a hét csapás következtében. Ezért mondja, hogy láttam egy angyalt leszállani a mennyből Jézus második eljövetele után, akinél volt a mélységnek kulcsa és egy nagy lánc a kezében. De ezek mind jelképek. És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, hát itt azonosítja rögtön, hogy sárkány vagy óriás kígyó, ez Sátán, és megkötözte azt 1000 esztendőre, ezt se úgy kell képzelni, tehát, hogy így zsineggel vagy lánccal körbe van kötözve, megkötözte, tehát, hogy nincs akit rosszra csábítson. Tehát nem tudja kifejteni a hatását. És vetette őt a mélységbe, és bezárta azt, és bepecsételte ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az 1000 esztendő, azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. Benne van ebben a versben döbbenetesen Sátán egész sorsa. Mi az ördög? Ki Sátán? Mi a gonoszság? Elhitetni, becsapni. Tehát jön először a hazugság. Utána pedig gonoszságra késztetni. Hazugság és gonoszság tejtestvérek. Elhiteti a népeket. Tehát nem egy-két embert hitet el. A fél emberiség. Fél emberiséget? Kevés hiány az egész emberiséget. Jelenések könyve 12. fejezete azt mondja Sátánról, hogy ő mind az egész föld kerekségét elhiteti. Tehát itt egy óriási ellenséggel van dolgunk, egy olyan félelmetes valakivel, aki mindenkit képes elhitetni, kivéve, kit nem? Aki ragaszkodik ahhoz, amit az Isten mond. Csak azokat nem tudja elhitetni. A magukat vallásosnak mondók, vagy akik azt mondják, hogy ők keresztények, vagy hívők, de az Isten szavát nem veszik komolyan,
azokat jobban elhiteti, mint az ateistákat. Tehát ezt komolyan kell vennünk, ezeket a bibliai kijelentéseket. Csak egy valakit nem lehet elhitetni, aki ragaszkodik Isten kijelentéseihez. Aki nem emberi bölcsesség alapján akar jó és rossz között különbséget tenni, hanem segítségül hívja, elfogadja. Tetszenek látni, most már harmadszor hangsúlyozom egy előadás közben, hogy elfogadni Isten segítségét. Ezért mondta Jézus olyan sokszor, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképp nem juttok be az Isten országba. Kisgyerek tud elfogadni. Tud segítséget elfogadni. Felnőttnél ez már nehezebben megy. Felnőtt ember, büszke ember, magabízó ember azt mondja, köszi szépen, majd én megoldom. Aztán attól koldul a világ, hogy a felnőttek megoldják az életet. Ha gyermekek csinálnák a világ történelmet, akkor nem lenne ennyi háború, vagy nem lenne ennyi vérengzés. De az emberek nem tudnak igazán gyermeki lelkülettel élni. Ezért hangsúlyozta Jézus, ezt négyszer ismételte meg az életében. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be az Isten országába. Tehát folyik a mennyben az ítélet, itt a földön csak Sátán él a démonaival, senkit nem tudnak bűnre csámítani, folytatja is, és láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételeért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak Krisztussal 1000 esztendeig. Tehát a mennyben 1000 esztendő az ítélet folyik, és majd a következő előadáson még beszélek arról, hogy ez az 1000 esztendő miért ilyen hosszú még, de most csak ennyit említenék, hogy azért, hogy mindenki megértse, hogy hányszor akarta az Isten, de ő nem akarta. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, tehát most visszatér arra, hogy még vannak a földben halottak és a földön halottak, a többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. A Biblia matematikai tisztaságú könyv. De nem kell gyököt vonni tudni, még szorozni, osztani se, csak összeadni. A Biblia azt mondja, hogy van az ítéletben, az ítélet első szakasza, igazak fölötti ítélet, utána jön az első feltámadás. Jön a második szakasza az ítéletnek, az 1000 éves ítélet, vagy a kárhozottak fölötti ítélet, jön a második feltámadás. Csak ennyit kell megjegyezni. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővel 1000 esztendeig. Mi az, hogy második halál? Csak Jelenések könyvében fordul elő ez a fogalom. Mi az, hogy második halál? Már Jelenések könyve is így kezdődik, a második fejezetében azt mondja, aki győz, annak nem árt a második halál. Itt a 20. fejezet azt mondja, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, aki először támad fel, az soha nem hal meg, annak az örök élet az osztály része. Ezeken nincs hatalma a második halálnak. De aki másodszor támad fel, vagy csak azért támad fel, hogy szembesüljön a végső elmúlásával. A második feltámadás után következik a második halál. Első feltámadás után nincs halál, örök élet van. Második feltámadás, az is feltámadás lesz, visszakapják hús-vér valóságukban a testüket, az életüket az emberek. De amikor visszakapják az életüket, tessenek megfigyelni, hogy mi történik? És mikor eltelik az 1000 esztendő, Sátán eloldatik az ő fogságából. Megint mondom, nem úgy kell érteni, hogy leveszik róla a láncot vagy a kötelet. Mit jelent, hogy eloldatik az ő fogságából? Hogy mondjuk ezt más szóval? Visszanyeri mindazokat, akiket a földön bele tudott vinni, és tartósan, folyamatosan, örökre bele tudott vinni a rosszba. Tehát ez, hogy Sátán eloldatik fogságából, ezt így is lehetne mondani, feltámadnak a gonoszok. Visszanyeri az alattvalóit. Óriási tábor lesz ez.
És mikor eltelik az ezer esztendő, Sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és Mágógot. Tanultuk, hogy Góg és Magóg fia vagyok én, csak senki nem mondá el, hogy ez mit jelent. Adi Endre ugye református nevelésben részesült, ugye felolvasták a Bibliát Érmincszenten, gyerekként is visszacsöngtek a fülébe, hiszen a Gógról és a Mágógról csak három fejezetet kell ismerni a Bibliából. Mózes első könyve 10. fejezetét, Ezékiel könyve 38. fejezetét, és Jelenések könyve 20. fejezetét. A Góg és a Mágóg az Isten ellenes hatalmak jelképe a Bibliában. Akik soha nem teszik le a fegyvert, akik áldázul gyűlölik az Istent, akik azt mondják, hogy nekem nem kell az Isten, mert mit akar az Isten szeretettel meg igazsággal. Nekem erő, hatalom, pénz, fegyver, siker, élvezet, befolyás. Ezek a Góg és Mágóg, a jelképes és Góg és Mágógnak a jelszavai. Amikor Sátán visszanyeri az embereket, tehát Isten újra visszaadja az emberek életét, nem tudom, hogy el lehet ezt képzelni, hogy Isten újra visszaadja a kárhozottra jutó emberek életét is, feltámadnak. Akkor Sátán nem azt mondja, hogy micsoda csoda ez, hogy feltámad ennyi millió vagy milliárd ember, hanem azt mondja, hogy gyertek utánam, és egybegyűjti őket háborúra, kiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljönnek a föld szélességére, és körülveszik a szentek táborát és a szeretett várost. Tehát nem tudom, hogy el lehet-e képzelni a jelenetet. Jézus az ezer éves ítélet után jön a földre. Az üdvözültek sokaságával, hogy tudnék ezt a földet újjáteremtse. Sátán visszanyeri az alattvalóit, látja, hogy Jézus jön, és most mit mond? Hát mi olyan számosan vagyunk, öljük meg Jézust. Öljük meg a követőit, hiszen mi, mint egy óriási sokasság erre képesek lehetünk. Tetszenek érteni, hogy Isten ezt miért engedi meg? Isten ezt azért engedi meg, hogy mindenki előtt, és már most, ha valaki ezt értelmes fejjel elolvassa, azt mondja, hát valóban van megjavíthatatlan gonoszság. A földi életben én nem akarok hinni a megjavíthatatlan gonoszságba, hiszen azért nevelünk gyereket, azért tanítunk, nevelünk iskolában is gyerekeket, mert mi azt mondjuk, hogy egy embert mindig jobbá lehet tenni. De ugyanakkor van az éremnek egy másik oldala is, aki a földi életet nem a jellem fejlődésre használja, hanem önző, kártékony dolgokra, az az ember megkeményedik, belátás nem lesz az életében, és a legnyilvánvalóbb igazság ellen is olyan düvel fog támadni, ami szinte egy leszerelhetetlen indulat és dű. Tehát Sátán, ha még 100 életet kapna, akkor se változna meg. Kapott több ezer évet a mennyei lázadás után itt a földön is, visszanyeri az összes alattvalóját, de akkor nem azt mondja, hogy az Isten mire képes, visszaadja ezeknek is az életét, azt mondja, emberek, gyertek utánam, és öljük meg az Istent. Ezt Isten egyszer megengedte neki, amikor a földön Krisztust megölte. De hogy Isten az ölésnek adjon, a gyilkosságnak adjon végérvényűséget. Ezért most következik a Biblia fél mondata, a Biblia ezt a tragikus dolgot fél mondatba sűríti. Itt van Jézus a választottakkal, itt van Sátán az óriási sokasággal, de Istentől a mennyből tűz szállt alá, és megemésztette azokat. És most vége van minden gonoszság. Kedves hallgatók, ma az emberek azt mondják, hogy ha Isten van, akkor miért nem lép közbe erővel? Miért nem lép közbe hatalommal? Ha Isten van, akkor a gonoszokat miért nem fékezi meg, vagy miért nem hoz ítéletet? Tessenek el olvasni Jób könyve 40. fejezetét. Ott leírja a Biblia, hogy miért nem. De egyébként Isten várja a tanácsainkat, de eddig még az ember nem tudott neki jó tanácsot adni. Csak annyit, hogy Isten, ha vagy, akkor miért nem ölöd meg ma a gonoszokat, és miért nem a jó emberek élnek tovább a földön. Isten figyel és hallgat. Malakiás 3, 16, 17. Isten figyel és hallgat.
És Isten várja, hogy ki mivel azonosul, a jóval azonosul, vagy a rosszal azonosul. De a rosszal sajnos úgy fognak azonosulni emberek, hogy megváltoztathatatlanná teszik magukat. És a megváltoztathatatlan gonoszságra csak egyetlen válasz lehetséges, és mindig elnézést kérek, hogyha ezt a hasonlatot alkalmazom, tényleg elnézést kérek, csak jobbat nem találtam, a veszett rókát is agyon szokták lőni. Ha valaki jobb megoldást talál a róka veszettség ellen, és azt mondja, hogy még simogatni kell, vagy még kell neki egy-két tyúkot betömni a szájába, vagy nem tudom én micsoda, de közben az a veszett róka meg fog marni még egy csomó embert, meg stb. Az emberi világban is ki van plakától, hogy róka, veszett róka, aki azt megtalálja, lője le. Istentől a mennyből tűzszál alá, és megemészti őket. Minden gonoszságnak vége fog szakadni. Nem lesz örök életű sátán, kimondta már Ezékiel könyve 28. fejezete, hogy soha többé örökké nem leszel. Egyszer vége szakad a gonoszságnak, fölemelő tudat, hatalmas, boldogító reménység. Egyszer kiirtatik az egész világ mindenségből a gonoszság, de Isten a hatalom eszközéhez csak a legvégső pillanatban nyúl. Isten nem megfélemlíteni akarja az ember. Senkit nem megfélemlíteni akar. Isten mindenkinek szabad teret ad, hogy bárki azt gondol, azt dönt ebben a föld életben, amit akar. De hogyha szabadok vagyunk, felelősek is vagyunk. Ha felelősek vagyunk, megítélhetők vagyunk. És Isten az ítéletet föntartott egy ilyen igazságos folyamat. Egy ilyen igazságos folyamat az ítélet. Mindenki belenézhet. Ha valaki azt mondja, ez nem igazságos, ha valaki azt mondja, hogy tud jobbat, álljon vele elő. De hogy Isten ennyit tűr, és ennyire mindenkinek megad minden lehetőséget, és az ítélet után újra visszaadja az életét a gonoszoknak is, hogy szembesüljenek azzal, hogy mire mondtak nemet, kitől nem fogadtak el segítséget. És hogyha a gonoszokban lenne belátás, de sajnos aki azonosult a rosszal, abban belátás már nincsen. Van egy olyan fok, a rosszal való azonosság, hogy az ember elveszíti a józanítélőket. Nincs belátás benne. Hogy tanultuk, aki gimnáziumot végzett, az Antigonénak a végső sorait? Bölcs belátás többet ér minden más adománynál. És ez igaz is. De az elvakult gonoszság, a rosszal teljesen azonosult sátán, démonok és rossz, gonosz emberek nem képesek belátásra. Ezért Isten részéről, hogy megsemmisíti őket, ez nem kegyetlenség, ez szeretet, kedves hallgatók. Mert a veszett rókát is, hogy agyonlövik, neki tesznek a legjobbat. Nem elesleg a környezetnek is jót tesznek, de neki tesznek a legjobbat. Tehát az nem kegyetlenség, hogy Isten visszaveszi az élet jogát, hogy ahogy Abdiás könyve mondja, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Hanem ez szeretet. Mert a szeretet ilyenkor azt követeli, hogy aki nem akar élni, az ne éljen. Aki mindennel szembefordult az élet törvényeivel, aki visszautasította az élet ajándékát, hát arra Isten nem fogja rákényszeríteni az életet. Ha rákényszeríteni, az lenne a szeretetlenség. Megszabadítani az élettől a gonoszságot, ez szeretet. Ezért mondja a Biblia, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert egyedül te vagy a szent. Isten mindenkinek bepillantást enged az ítéletben, már előre is, aki ezt hittel elfogadja, a valóságban is, hogy lesznek emberek, akik az ezer éves ítélet során beletekinthetnek az Isten sokféle próbálkozásába, hogy hányszor akart minden embert megmenteni, tehát hogy ők nem akarták. Isten erőszakot soha nem alkalmazott emberek meggyőzésében, és így tulajdonképpen ezzel a folyamattal lesz megnyugtató az ítélet, senkiben
nem marad rossz érzés, senkiben nem marad rossz emlék, senki nem mondja azt, hogy Isten hatalommal döntött el a dolgot. Isten az utolsó pillanatban nyújt hatalomhoz, akkor, amikor az egyik teremtménye őt meg akarta ölni, mert hát ekkora nagy a szabadsága az Isten teremtményeinek. De akkor, amikor Sátán maga mellé gyűjtötte az óriási embertömeget, Istentől a mennyből tűz szállott alá és megemésztette őket. Kedves hallgatók, a zárszavam az, hogy az eddigiekből is kiderült tehát, hogy akkor mi a második halál. A második halál megsemmisülés. Isten vagy visszaadja az élet jogát teljes valóságában, ma elképzelhetetlenül teljes valóságában. Így mondja 1 Korintus 2-ben Pál apostol, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Tehát úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Van elveszés és van örök élet. Az elveszés az megsemmisülés. Az emberből semmi nem fog fennmaradni. Nem hagy rajtuk se gyökeret, se ágat, mondja Malakiás könyve. A gonoszok elmúlnak, füstként múlnak el, mondja a 37. Zsoltár. Ahol felnyitjuk a Bibliát, 100 és 1000 kijelentés van erről. Ma az emberek ezt csak azért nem ismerik, mert nem ismerik a Bibliát. Ma az emberek azért gondolkoznak örökkévaló gyötrelemről. Meg se gondolják az emberek, hogy örökké való gyötrelem, hogy pokol, például pokolba sínlődnek és fődögélnek, meg kínlódnak, gyötretnek az emberek. Meg se gondolják, hogy hát ez igazságos lenne Isten részéről. Egy 70-80 év földi gonoszságaért egy örökké való gyötrelmet, gyötrelembe részesíteni embereket, ez igazságtalan lenne. Az emberek, akik nem akartak élni, nem fognak élni. Hogy mondja Pál a Galata 6-ban, amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ha az ember nem akar élni, Isten nem fogja rákényszeríteni az életet. A második halál az az élet jogának teljes visszavétel. Az megsemmisülés. A füst, ha elmúlik, nem marad ott a helyén semmi. Ha gyökeret és ágat elpusztítanak abból a fából, semmi nem marad. Hogy ezt a Biblia legtöbbször a tűz képében írja le. És ebből az emberek azt következtetik, hogy a tűzben fődögélnek, rotyognak, meg nem is tudom, már a perzsáknak a halálkultusza, aztán a görög Hádész kultusz, olyan benne van az Iliászban, Odüsszeiában is, ezt Homérosz megörökítette, vagy a középkori torz, mert ez nem keresztény, ez egy teljesen eltorzult felfogás, hogy Isten gyötri az embereket. Hát mondja Ezékiel prófét, hogy gyönyörködöm a meghaló halálában. Hát nem abban gyönyörködöm, hogy az ember élvén éljen, ezt mondja az Úr. Istennél nincs gyötrelem, nincs gyötretés, nincs kínvallatás, meg nincsek olyan dolgok, amikkel az emberi fantázia, meg a megfélemlített emberi gondolkodás tele van. Isten vagy örök életet ad, vagy végleg visszavonja az életet. És ha valakinek ezzel kapcsolatban további kérdése van, nyugodtan tegye fel, de nem véletlenül a Bibliában a sokféle hasonlat közül a tűz hasonlata a legátfogóbb. Tűz és kénkő taváról beszél a Biblia, mint második haláról, tűz és kénkő tava. Gehennáról beszél, ami Jeruzsálem déli részének szemét elégető helye volt, nem csak szemét lerakodó, szemét elégető helye volt. Megkérdezem önöktől, hogy lehet ezt félreérteni? Hát a tűzbe mindenki talán eltűzelt már kacatott szemetet. Hát a tűzbe azért vetünk dolgokat, hogy ott örökké égjenek. Hanem azért vetünk, hogy záros határidőn belül pár perc vagy egy-két óra leforgását minden elégje. Hát azért vetünk a tűzbe, hogy ott hetekig lobogjon a tűz, vagy hónapokig égjen a tűz. Én úgy tudom, hogy még az állami rendelkezésekben is előírás, hogy este bármekkora tűz el kell oltani. Nem szabad szabad mezőn tüzet hagyni. A tűz az arra való, hogy a limlomot, a szemetet arra is való, beletesszük, és az elégjen. Nem, hogy örökké égjen, hanem elégjen. Ezért használja a Biblia ezt a képet, és ezért mondta Jézus is legfájdalmasabb kijelentésében, amit Júdásra mondott Máté Evangélium a 26. fejezete szerint, hogy jobb lett volna, ha meg sem született volna. Mert az élet nagy lehetőség. Itt kell döntenünk az életben, hogy mi élni akarunk, és ha élni akarunk, ezt ne csak mondjuk, hogy élni akarunk,
jussunk összhangba az élet törvényeivel. Az élet törvényei itt vannak. Az erő is hozzá itt van. Az élet törvénye az Isten parancsolatai, a hozzávaló erő, a hit. Ha valaki összhangba kerül az élet törvényeivel, gyakorolja az örök élet törvényeit, az átment a halálból az életre, ezt mondta Jézus. Annak nem árt a második halál. Az élni fog. Jézus is ezt mondta Lázár sírjánál. Ha valaki hisz én bennem, ha meghalt is, helyes fordítás szerint mondom, élni fog. Ha meghalt is, élni fog. És a záró mondatom, hogyha az egész Bibliát a mérleg serpenyőjére helyezzük, egy megdöbbentő kijelentéssel zárhatjuk ezt a gondolatmenetet, nagyon könnyű üdvözülni, és nagyon nehéz elveszni. Nagyon könnyű az örök életre eljutni, mert mi kell hozzá? Elfogadni a segítséget. A saját erőnkből nem tudunk eljutni. De ha elfogadjuk a segítséget Isten részéről, azt mondja Jakab apostol a könyve első fejezetében, Isten szemrehányás nélkül készségesen mindannyiunknak segít. Szemrehányás nélkül, készségesen. Isten nem olyan, mint az ember. Nem ró fel semmit az Isten, nem hány torgat fel, nem mondja azt, hogy már századszor kér segítséget ilyen kis dologban. Nem. Azt mondja, hogy nagyon jó, hogy még ilyen kis dologban is már századszor kér segítséget. Isten szemrehányás nélkül készségesen megad mindent. Ezért könnyű üdvözülni. De az emberek, mi emberek, miért vagyunk irracionális lények, ami más szóval bűnnel fertőzött lények, óriási erőket fektetünk bele abba, hogy a víz alá nyomjuk magunkat. Óriási erőket fektetünk bele abba, hogy elvesszünk. Óriási erőket fektetünk bele abba, hogy eltorzuljon az életünk. Ez mind plusz erőt igényel. Könnyű üdvözülni, de nehéz elveszni. Az emberek az egyenes és könnyű, Istentől megtámogatott út helyett szeretik a jó nehéz, sok szenvedést magukra zúdító, és tetejében még semmibe se vívő utakat. Ezért kell megtérni, és olyanok lenni, mint a kisgyermekek. Ha bárkinek kérdése van, jelzem, hogy a halálról is megjelent ebben a 100 forintos kis sorozatban, 20 ilyen kis füzet jelent meg, a legutóbbiak itt vannak, az egyházról írtam a legutóbbit, a zsidó nép kiválasztásra, a halálról is megjelent. De aki egy kicsit részletesebben akar olvasni erről, nagyszerű könyv Vankó Zsuzsának, Ha meghal az ember, hol van ő? Ez összefoglalja az ítélet, feltámadás, halál, örök élet, és az ehhez való gyakorlati magatartás bibliai útját is. Ez 600 forintba kerül, és a legújabb nyitott szemmel szám is ezzel a témakörrel foglalkozik. Köszönöm a figyelmet, tartunk egy 10-15 perc szünetet, hogyha valakinek van ideje és kérdezni szeretne. A többiek, akiknek nincs idejük, tehát 3 hét múlva folytatódik a sorozatunk, azzal a kérdéssel, hogy mi alapján fog Isten megítélni, és egyáltalán megítélhető egy ilyen bonyolult ember, lény, mint az ember. Tehát ezzel fejeződik be ez a kis 3 részes sorozatunk. Tessenek körbenézni a kiadványok között. Köszönöm a figyelmet!

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves gyülekezet, a mai délelőttünkön egy nagyon komoly témával szeretném, ha közösen foglalkoznánk és ezen gondolkoznánk együtt. Mégpedig azt a kérdést próbáljuk meg körbejárni, hogy nekünk milyen céljaink vannak az életben. Tehát mit akarunk elérni, és ezeket hogyan érjük el, és mennyire rendeljük alá ennek az életünket, vagy hogy vagyunk ezzel a kérdéssel. Nagyon fontos ezzel a témakörrel szembesülni, mert én magam is arra figyelek fel az életemben, hogy időnként eltervezek bizonyos dolgokat, vagy végig gondolom, hogy mit szeretnék, és aztán az élet elkezd zakatolni, és amire felfigyelek, addigra már fölém tornyosultak a hullámok, és valójában teljesen más dolgok kötik le a figyelmemet, és más célok irányában élek, mint amikről igazából korábban gondolkoztam. És ezért fontos az, hogy időről időre végig gondoljuk, hogy mik a céljaink. És most nem csak az az érdekes, hogy mik a mi deklarált céljaink, hanem az az érdekes, hogy valójában, ha valaki ránéz az életünkre, akkor mit mond, hogy mi a mi célunk. Hiszen abból derül ki igazából. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből olvasnék egy részletet. Első ránézésre talán nem ezzel a kérdéssel foglalkozik, de mégis ezzel kapcsolatos gondolatokat olvashatunk ebben, és majd igyekszem ezeket kidomborítani az ige hirdetés során. Az apostol tehát ezt írja levelének harmadik fejezetében, tehát a Filippi levél harmadik fejezetében, a 17. verstől a fejezet végéig. Legyetek én követőim, atyám fiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amik éppen mi nektek példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképpen, akik felől sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei. Akiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, akik mindig a földiekkel törődnek. Mert a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. Az életcél kapcsán az első fontos kérdés az az, hogy mik a céljaink. Tehát, hogy mi köti le a figyelmünket, mert a figyelmünk az alárendelődik a célnak. Az apostol gondolat vezetése is ezzel kezdődik, hogy mi emberek mire figyelünk, de először még nem is azt mondja, hogy mire figyeljünk, hanem hogy kire figyelünk. Mi figyelünk egymásra, és ez nem baj, hiszen társas közösségben élünk, és nézzük egymást, hogy ki mit miért tesz. És ez önmagában még nem probléma, mert ebből nagyon sok mindent el tudunk sajátítani. Probléma ott van, hogyha a mi emberi természetünk arra indít bennünket, hogy azt figyeljük meg elsősorban, hogy milyen problémákkal találkozhatunk, hogy milyen hibákat követnek el az emberek az életútjuk során. Pál apostol arra fekteti a hangsúlyt, hogy hogyan lehet győztes életet élni. Azt mondja, hogy az ő élete egy győztes élet, és ő azért ajánlja a többi ember figyelmébe az ő életét, mert azt szeretné, hogy a többi ember is győzzön. Tehát úgy tud odaállni a többi ember elé, mint akinek az élete az egy követendő minta lehet ebben a tekintetben. És hogyha az a kérdésünk, hogy mi alapján választjuk mi ki az életünkben a mintákat, tehát mi alapján követünk bizonyos magatartásokat, és most kiindulhatunk abból a jó értelemben vett emberekre figyelésből, amiről Pál apostol is beszél, hogy azért mi látjuk egymást, figyelünk egymásra, no, de mi ragadja meg egymásban a figyelmünket? Hogy az, hogy a másik az kereszténynek mondja magát, aztán meg így él, meg úgy él, vagy pedig azt nézzük, hogy azt keressük, mert erre is lehet példákat találni, hogy akik győznek, azok hogyan győztek, és mit jelent az életükben Krisztus, és mit tudunk tanulni tőlük. Nagyon fontos tehát, hogy a céljaink egyértelműek legyenek, mert utána a céljainknak rendeljük alá az eszközöket. Hogyha a mi célunk az, hogy az életünkben azt tudjuk kimutatni, hogy én azért nem hiszek Istenben, pontosabban azért nem követem teljes mértékben Istent, mert más sem követi, lám XY ezt és ezt meg amaszt is csinálja, holott milyen nagy hívőnek mondja magát, meg milyen megbecsült a gyülekezetben. Ilyen példákat lehet bőven találni,
ha valakinek ez köti le a figyelmét, akkor erre fog haladni a figyelme és az életvezetése is, hibákat keres. Az az ember pedig, aki a győzelmet keresi az életében, az pedig azt fogja megnézni, hogy a többi embernek hogy sikerült. Tehát keresi ezeket, és azoknak az embereknek a társaságát keresi, és azokkal kíván beszélgetni elsősorban, akik ebben neki valamilyen módon segíteni tudnak, és közösen meg tudják beszélni az ezzel kapcsolatos tapasztalataikat és felmerülő kérdéseinket. Ez az útkeresés, ez... nem egy egyszerű dolog az életben, mert mi emberek sokszor az utunkat azt nagyon jónak tartjuk. Tehát, hogy az az út, ami mi vagyunk, az aztán a tuti jó út, azon senki nem kérdőjelezhet meg semmit, és hogy bizony mi helyes úton járunk, és ehhez másnak semmi köze nincs, az biztos, hogy célba ér. Egy példát hadd hozzak ezzel kapcsolatban, hogy hát ugye, ha mi azt tűzzük ki célként, hogy az üdvösségre szeretnénk eljutni, és az Istennek kívánjuk alárendelni az életünket, aztán megy előre az életünk, és hát úgy látjuk, hogy hát az nem úgy van, tehát nem így kell, hogy éljen egy olyan ember, aki üdvösségre jut, mint ahogyan mi élünk, mert olyan dolgaink vannak, hogy nocsak, tehát hogy abból azért nehéz kihozni egy üdvösséget. Tehát, hogy végig kell gondolnunk ezeket a témákat nagyon komolyan. Tegyük fel, hogy Budapestnek mondjuk a belvárosában vagyunk, és azt szeretnénk, hogy most lemegyünk a Balatonra, nem most, hanem mondjuk nyáron, amikor jobb idő van, és megyünk ki a városból, megyünk, és egyszer csak megérkezünk hát Miskolcra, mert mondjuk véletlenül nem az M7-esen, hanem mondjuk a 3-ason indultunk el, és nagyon nem oda érkeztünk el, mint ahova szerettünk volna. De hát mi mentünk, és szerettünk volna jó helyre odaérni, a Balatonra, de hát nem odaérkeztünk. Mit teszünk? Visszamegyünk a kiinduló pontra, imádkozunk, kérjük az Istent, elindulunk ugyanazon az úton, mert ez a mi útunk, és kérjük azt, hogy az Isten segítsen meg bennünket, és jussunk el a Balatonra, de hát mit ad Isten, megint csak Miskolcra érünk. És aztán megint megpróbálkozunk, megint imádkozunk, és hát már azért imádkozunk, hogy teremtse oda az Isten Miskolcra a Balaton, de nem teszi. Nem teszi. Akárhányszor próbáljuk, az életben nem fogja megtenni. És bizony hányszor vagyunk így, hogy fejünkbe veszünk valamit, hogy mi az Istent így akarjuk szolgálni, meg számunkra ez az életút az, amit az Isten elénk tár. És hogy mi ezen az úton akarunk járni. Mert nekünk ezzel tapasztalatunk van, meg mit tudom én közben, csak rögeszmény, nem tudom. És fejünkbe vesszük, hogy ez. És akkor könyörgünk az Istenhez, hogy segítsen, és nagyon odaszálljuk magunkat, és nagyon akarjuk, és ezen az úton járunk, és még többet imádkozunk, meg még komolyabban odaszentelődünk, meg stb. És egyszerűen nem valósulnak meg azok a célok, mint amit szeretnénk. És ennek sokszor nagyon egyszerű oka van, az, hogy nem azon az úton megyünk, mint amelyik a célba visz, és hiába imádkozunk, az Isten nem fog bennünket célra vezetni, mert nem helyes úton járunk. Hiába mondjuk azt, hogy Istennek minden hatalmában van, hiába mondjuk azt, hogy Isten szeret bennünket, és mi jót akarunk, és hogy mi, a mi szándékaink azok igenis az Isten céljainak megfelelőek, hiába tesszük mindezt, hogyha nem azon az úton megyünk, mint ami az Istennek az útja, akkor elképzelhető, hogy mondjuk Miskolcon elkezdünk valamiféle kis gödröt ásni, és kinevezzük az Balatonnak, meg lehet ezt tenni, de attól az még nem az. Az Istennek az útja, az nem a mi útunk. Azt olvassuk Ézsaiás könyvében, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink. Az a bölcsesség, ami az övé, az nem a miénk, és az, amit mi jónak tartunk, az egyáltalán nem biztos, hogy az Isten szemében jó. Az emberi gondolatok azok nagyon veszélyesek, az emberi gondolatok azok borzasztó jók lehetnek, borzasztó lelkesítőek, csak egyáltalán nem biztos, hogy az Isten akaratának azok megfelelőek lesznek. És bizony, nekünk nem arra van szükségünk, hogy olyan mintákat lássunk az életben, amikor azt látjuk, hogy emberek hogyan járják hajthatatlanul a saját útjaikat, hanem arra van szükségünk, hogy azt lássuk meg, hogy hogyan lehet a jó utat megtalálni és azon járni. Hiába akarunk mi a rossz úton járni minél kevesebb hibával együtt, nem fogunk célt érni. Az Isten útját megtalálni nem egyszerű dolog, főleg akkor, hogyha nem vezet bennünket az Isten, hanem úgy a szándékainkban, az elképzeléseinkben bízunk, és ezt tesszük meg Istennek, ez istenesül a mi életfelfogásunkban és szemléletünkben.
nekünk sokszor teljesen más utakat kell járni, mint amin vagyunk. Nem egyszerű dolog más úton járni. Nem egyszerű dolog kifordulni abból a vágányból, mint amin éveken keresztül zakatol az életünk, főleg akkor, hogyha ezek mögött komoly hívői tapasztalatok vannak, és komoly tevékenységek, amelyek hát nem biztos, hogy célt érnek. Azt mondja az apostol, ahogy itt belenézünk még a levélbe, itt a Filippi levélbe, ugye magát ajánlja követésre valónak, és azt mondja a 18. vers szerint, hogy azért is óvatosnak kell lenni itt a minták kiválasztásában, mert nagyon sokan járnak másképpen, és akiről ő azt mondja, hogy ezek a Krisztus keresztjének az ellenségei. Tehát olyan emberek, akik nem barátai Krisztus keresztjének, hanem az ellenségei. Na most itt nyilvánvaló, hogy Pál apostol nem olyan emberekről beszél, akik úgy Krisztus ellenségei, hogy teszem azt támadnák kívülről a gyülekezetet, vagy Krisztus ellenes tanításokat mondanának. A megváltás ellenségei tulajdonképpen azok az emberek, akik más úton járnak, mint ami célba vezet. A Krisztus keresztje, ugye a megváltás titka, a Krisztus keresztje jelenti az ember számára az új életcélokat, az új életfa, az új életszemléletet,

jognak törvényei, vannak alapelvei. Ezekre nagyon érdemes odafigyelni, mert borzasztó jó dolgok vannak ebben leírva. De hát akkor, amikor a mi életutunk más diktál, amikor mi máshogy látjuk helyesnek a dolgokat, hát végül is Isten a szeretetnek az Istene, és a mi javunkat akarja a törvényekkel, és ha a mi javunkat a törvényeknek az áthágása szolgálná jobban, akkor nyugodtan hágjuk át a törvényt, mert az Isten szeretete az magasabb elv, mint a konkrét írott törvény. Tehát úgy tűnik, hogy a törvény időnként nem a javunkat akarja, hanem ellenünkre van, és olyan dolgokat ír le a Szentírásban Isten, ami teljesen életidegen, és ami gyakran ellentétesek önmagukkal is az Isten törvényei, és nem tudjuk ezeket önmagukban helyesen alkalmazni, időnként ezeket felül kell bírálni, és a saját életünkben helyes bölcs gondolatokkal fölvértezve kell döntéseket hoznunk, és szelektálnunk kell, hogy mikor kell megtartanunk az Isten törvényét, és mikor nem. És mikor van az, amikor az Isten törvénye szerint élünk, és mikor van az, amikor azt áthághatjuk. És amikor ilyen gondolataink vannak, ezeket persze nincs ember, aki így megfogalmazná saját magának, aki ezen az úton jár, hogyha ilyen gondolataink vannak, akkor azért egy kicsit meg kell, hogy ijedjünk. Tehát amikor valahol mégiscsak ez van az életünkben. Egy kicsit meg kell, hogy ijedjünk, mert, vagy el kell, hogy gondolkodjunk, mert kérdés, hogy vajon az az út, amin járunk, azon, ha az Isten törvénye gátat képez, akkor az vajon az Isten útja-e? Ugye lesznek majd hegyi túráink, és a hegyi túrákon, hogyha az jól kiképzett út, akkor jól előkészített út ugye a túraútvonal gondozói részéről, akkor azon a veszélyes szakaszokon vannak korlátok, amik nem engedik azt, hogy bárki is veszélybe kerüljön. És Isten törvénye ilyen értelemben korlát, hogy védi azokat, akik az úton haladnak, de nem keresztbe van, nem gátat képez, hanem védelmet nyújt. Tehát az Isten törvénye védő korlátot jelent, nem pedig olyan akadályt, ami pedig keresztbe van az útunkon, és annak érdekében, hogy haladni tudjunk előre, át kell azon másznunk, át kell hágnunk az Isten törvényét és akaratát. Van olyan eset is, amikor az emberek egy másik végletbe esnek, és a törvényt azonosítják az Istennel. És azt mondják, hogy mi akkor járunk az Isten útján, hogyha le van írva a Bibliában, hogy mikor mit kell tenni, azokat megtesszük, és akkor nyugodtak lehetünk abban, hogy az Isten áldása megnyugszik az életünkön, hiszen Isten vezetése és a személyes jelenléte az nem olyan, hogy az konkrétan megtapasztalható lenne, vagy hogy az embert valami konkrétumra ez indítaná, hanem az Isten törvénye egy írott valóság, és nekünk ezt kell életre keltenünk, és megvalósítanunk. És a törvény az így valójában egy formai követelményé válik, és nem pedig a szeretet életelveinek a leírására. És a törvénynek az ilyen értelmű felfogása, ha megnézzük Jézus életét, Jézus életében is korlátokat jelentett. Tehát abban az értelemben, hogy a farizeusok azt mondták, hogy hát te áthágod az Isten törvényét. Hát persze egy ilyen életfelfogásnak a törvényeit azt áthágja, de nem az Isten törvényét, nem a Szentírásnak a törvényét. Egyébként mindkét példában az imént említett kétfajta életszemléletben az alapvető probléma ott van, az a közös jellemző, hogy az embernek az a fő vágya, a meg nem tért embernek, aki tudja, hogy az Isten szolgálata fontos, hogy tudjuk szolgálni az Istent úgy, hogy nincs bennünk önátadás. Tehát önátadás nélkül szolgálni az Istent, ez azoknak az embereknek a vezér elve, akik ismerik az Isten akaratát, a Szentírást, de mégis a szívük távol van tőle. Hogy nagyon sok mindent odaadnak az Istennek, nagyon sok szabadidőt az életből, nagyon sok szolgálatot a gyülekezeti munkában, nagyon sok bibliaolvasást is adott esetben, meg a család életben is sok mindent ennek rendelnek alá, csak egy dolog hiányzik belőle, az énnek a meghalása az, amikor az ember az én érdekei helyett a más érdekeit kezdi el követni, és hogy ez alapvető életelv, életmotivációvá válik a mindennapokban. Azért probléma ez, mert ennek az útnak a vége a 19. vers szerint az veszedelem. Tehát az van az útnak a végén, amit senki nem akarna közülünk választani. Mindannyian azért vagyunk itt, mert mi a mennyországot szeretnénk választani, oda szeretnénk eljutni, hát különben miért lenni.

De mégis az apostol azt mondja, hogy vigyázzunk, mert vannak azért olyan utak, aminek a vége veszedelem, bár talán nem annyira veszedelmes útnak tűnik, mert elsajátíthatunk olyan életszemléletet, amely megértő a bűnnel szemben, és nem tartja fontosnak az isteni elveket, vagy pedig elsajátíthatunk olyan életfelfogást is, amely a tettekben és a helyes elvekben bízik az Isten személyes gondviselése helyett, és számára Isten kinyilatkoztatása, Isten szava helyettesíti magát Istent, és úgy gondolkozik az Istenről, mint akihez nem lehet szólni, és aki velünk nem tud kommunikálni. És az ilyen ember nem tartja magát természetesen bűnösnek, hanem megváltottnak tartja magát az ilyen ember. Az az út, amely ebben az értelemben veszedelemre visz, az olyan út, amin nagyon sok öröm van, és nagyon sok tapasztalat, olyan út, amin az ember nagyon sok mindent Istennek tulajdonít, és Isten áldásaként értékel. Tehát vigyázzunk, mert ez nem egy teljesen istentelen út, csak a vége veszedelem. Tehát nem az van a végén, mint amiért az emberek imádkoznak, tehát még vissza a példánkhoz, tehát hiába imádkozunk azért, hogy a Balatonra jussunk, ha Miskolc felé megyünk, nem fogunk oda jutni a Balaton partjára. És ezért időnként végig kell gondolnunk azt, hogy mi milyen úton járunk, hova vezet az az út, mert akkor, ha mi csak az utunknak mindig a néhány lépésével vagyunk elfoglalva, ahol éppen vagyunk, és ott úgy gondoljuk, hogy az Isten vezet bennünket, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy az út egésze az Isten útja, és azon vezetne bennünket az Isten. És az apostolról azt olvassuk, hogy ő az ilyen életfelfogású emberek felett sír. Tehát a 18. vers szerint azt mondja, hogy sírva mondja, hogy az ilyen emberek Krisztus keresztjének az ellenségei, hogy hát ez egy borzasztó, szomorú életút. Aztán így folytatja a 19. versben, hogy olyan emberekről van szó, akiknek a végük veszedelem, akiknek Istenük az ő hasuk. Amikor elolvastam ezt a részt, akkor olyan boldog lettem, mert hát a termetemen is látszik, hogy hát én nem vagyok olyan nagy hétkű ember, és hogy akkor ez akkor rám biztos nem annyira vonatkozik. A kis problémát az okozott, amikor megkerestem a görög szótárban azt a kifejezést, ami itt szerepel, és az a koilia szó, ami az eredeti görög szövegben van, az egy kicsit visszavitta a valóságba, mert ez azt mondja, hogy igen, jelent hast is, de azt is, hogy valaminek a legmélye. Tehát a legbelseje, a belső világa. Tehát amikor azt mondja az apostol, hogy olyan emberekről van szó, akiknek az Istenük, az ő saját belső világuk, a saját belső lényük, tehát itt nem ilyen étkezési problémákról beszél az apostol, tehát arról van szó, hogy az énjüket a legbelső világukból felfogadó motivációk irányítják, és azok rendezik be az életüket célirányba. Tehát nem az Isten, és nem az újjászületett és letisztult világ az, amely az ő életüket elsősorban motiválja. Olyan emberekről van szó, akik a világot úgy élik meg, mint amely elsősorban az ő szükségletei kielégítésére hivatott. Tehát azért van gyerekem, hogy örömöm legyen benne. Azért van házastársam, hogy kiszolgáljon, hogy szeressen engem, és hogy a szükségleteimet kielégítse. Azért van gyülekezet, hogy az én lelki igényeimnek megfeleljen, hogy engem pátyolgasson, és vigasztaljon, és örömet adjon nekem. Azért van Krisztus, hogy helyettem meghalljon, megváltson, és az örök életet adja nekem. Tehát mindenki egy szolgáltató házként jelenik meg a körülöttünk lévő világból, és a többi ember az arra szolgál, hogy én valamit leszívjak belőlük, valami haszon számomra legyen a többi ember létéből. Ez az, amikor a belső lényünk irányít bennünket. Ugye ezek a belső motivációk, ezek gyülekezetbe járó embereknél, hát ott is lehetnek ilyen durván kirívóan nyersek, de könnyen ezek átfinomulnak különböző olyan vallási érzékenységé, olyan dolgokká, amikor az ember mindenképpen azt igényli, hogy a környezete az őt ragadja magával és vigye a mennybe, és hogy az, hogy ő nem találja meg az Istent, az azért van, mert a környezet az olyan. Tehát hogy az emberi környezetből igyekszik leszívni mindent, és amikor ott nem nagyon talál mit leszívni, akkor számára ez hiányérzetet jelent. Ezeknek az embereknek nagyon nagy az igényük a belső harmóniára, és arra, hogy a belső világ és a külvilág az harmonikusan illeszkedjen egymáshoz, és hogyha ez nem történik meg, akkor a külvilág a felelős ezért.
Ugye ez az, amit vannak, akik úgy fogalmazzák meg maguknak, ez sem kimondva csak az életfelfogáson érződik, hogy hát én egész jó keresztény lennék, ha nem venne körül engem annyi sok ember. Ugye, tehát, hogyha nem lenne az a gyülekezet, hogyha nem lenne az a, nem lennének azok a bosszantó emberek körülöttem, akkor én egész jó keresztény lennék, és tök jó lenne. Csak hát így, hogy itt vannak ezek az emberek, hát így már bonyolult a képlet, és így már kicsit nehezebb a megtérés, de emberek nélkül könnyebb lenne. Ugye a Biblia nyilván teljesen kiforgatja ezeket a dolgokat, mert a Biblia arról beszél, hogy a szeretet az elsődleges dolog, az emberek szeretete, amikor nem erőforrásként tekintek a többi emberre, hogy ők adnak nekem ilyen dolgokat, és nem is úgy tekintek a többi emberre, mint akiknek én az ő önző belső vágyaikat akármilyen módon is kielégítem, és ennek megfelelően leszek én is egy energiaforrás, hanem olyan módon tudok a többi emberhez viszonyulni, hogy a szeretettel ők találkozni tudjanak, és meg tudják valósítani az életükben. Ez már sokkal bonyolultabb dolognak tűnik, de csak addig, amíg az Isten nem költözik bele az életünkbe. Tehát ez eddig a pontig valóban nagyon nehéz. És azokra az emberekre, akiknek az Istenük a hasuk, tehát akiknek az Istenük a belső világuk, jellemző az, hogy néhány külső magatartásban is látszik, hogy hogyan kívánják például az akaratukat érvényesíteni, hiszen akkor, hogyha a külvilág más, mint az ő belső világuk, és hogy a harmóniát a kettő között helyreállítsák, ez hogyan történik, ez ugye embere válogatja, az agressziónak milyen módszerével él az ember. Ugye az agressziónak vannak nyilván fizikai oldalai is, de hát eztán csak nem, de vannak verbális és emocionális részei is, tehát az, hogy mondjuk az ember a saját családjában olyan környezetet teremt, amíg az nem lesz, amit ő akar. Hogyha ő fejébe veszi, hogy már pedig holnap nem tudom, milyen programot akarok csinálni, mi kötelező mindenkinek jól éreznie magát, és akkor addig hisztizek otthon felnőtt létemre, amíg mindenki nem hajlandó lesz így viselkedni. A gyerekek most egy picit csukják be a fülüket. Szerintetek kik hisztiznek többet, a felnőttek vagy a gyerekek? Nem olyan egyszerű ám ez a kérdés, mert a hisztéria, tehát az inadekvát érzelmi reakció bizonyos konkrét szituációkra, az nagyon gyakran jellemző a felnőttek esetére is, és nem úgy van, hogy valaki felnő, és akkor már nem fog hisztériázni akkor, ha nem az van, amit ő akar, hanem bizony ugyanazt fogja csinálni, csak hát a felnőtteknél ez máshogy jelenik meg, mint a gyerekeknél, és hát sokszor van az, hogy a szülő hisztizik a gyerekével, hogy ne hisztizzél, és egyéb ehhez hasonló dolgok. De az élet egyéb dolgaiban is nagyon sokszor úgy van, hogy az ember addig verdesi magát a földhöz, a falhoz, meg egymáshoz, amíg nem az van, amit ő akar, mert különben a világ az nem helyes, és nem harmonikus, hogyha az én belső világommal nem harmonizál. Ugye ez döbbenetes dolog, de tudjuk jól, hogy ez létező valóság, és elképzelhetőnek tartom azt is, hogy nem csak más embereket láttunk ilyennek, hanem adott esetben még mi is tudnánk olyan példát mondani, ahol mi magunk is így viselkedtünk. Ugye ez azért nagyon nagy probléma, mert az ilyen embereknek a lelki központja a saját belső megtéretlen világuk, ami egy számukra is átláthatatlan sötét bugyor, amiből támadnak a mindenféle igények, szükségletek, mikor, hogyan jön, és igyekszik azt megvalósítani, és gyülekezetben ezek mindig valamilyen vallásos felhangot adnak, akár egész grandiózus dolgokat is. És ezek az emberek úgy élik meg az önátadást, hogy önátadása az, amikor te átadod magadat az én gondolataimnak. Tehát, hogy amikor te azt teszed, amit én akarok, az az önátadás, mert én tudom, hogy az Isten mit akar, és ha te azt teszed, amit én akarok, akkor te az Istennek adtad át magadat. Azt olvassuk a 19. versben, hogy az ilyen embereknek a dicsőségük az ő gyalázatukban van. Ez nagyon különleges mondata a Bibliának, hogy olyan emberek, akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, tehát arra büszkék, amit szégyelniük kellene. Tehát arra a legbüszkébbek, hogy én ezt így csináltam, úgy szégyelniük kéne, hogy szégyelje magát, hogy olyan. És ehelyett az ember arra büszke, hogy én ezt tettem, ezt így csináltam, ezt így. Szégyelnie kellene magát az embernek emiatt sokszor, amire büszke, mert az ember mindent meg tud magyarázni. Tehát nincs az a dolog, amiről meg ne tudnánk magyarázni, hogy az miért az Isten akarata, és hogy az miért számunkra végtelenül nagy önmegtagadást követel, és hogy miért a mi szeretetünknek a megnyilvánulása, miközben szintiszta önzés és az ember dicsőség vágya.
Ez nagyon durva dolgokban is megnyilvánulhat, de a példákat kezdhetjük onnét, hogy amikor mondjuk bejövünk a gyülekezetbe, megdicsőlt mosolyal az arcunkon, mert hoztunk egy vendéget, és akkor majd a gyülekezet ránk néz, hogy hú, hát akkor most mi missziózunk, és akkor hú, hogy mi milyen komolyan vesszük a mi hitünket. Vagy pedig amikor teszünk valamilyen szolgálatot a gyülekezetben, akkor igyekszünk olyan mozdulattal megjelenni a gyülekezet előtt, amely kellően szerény, és lehetőleg mindenki számára láthatóan kellően szerény dolog, hogy mindenki lássa, hogy mi nagyon szerények vagyunk. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amikor az ember a szükségleteit a gyülekezeti közösségben, az önző szükségleteit a szolgálatokban éli ki, és az öndicsőülést, az önfelmagasztalást szolgálja számára, tehát amikor a dicsőségük a gyalázatukban van. A Biblia azt mondja, hogy minden utunk igaz a magunk szemei előtt, de ezt az Isten vizsgálja meg, és ő értékeli ki, nem pedig mi emberek. Itt azért, ha belegondolunk, nem kis különbségről van szó, nem kis problémáról, hanem a dicsőség és a gyalázat eltéréséről. Tehát van, ami a dicsőség, van, ami a gyalázat. Az az ember, akinek az Istene az ő hasa, tehát a belső világa, az az ember a kettőt keveri rendszeresen, és a saját gyalázatát dicsőségként igyekszik beállítani a többi embertársa felé. Mi emberek azt szeretnénk, hogy az életünket a többi ember előtt büszkén vállalhassuk, és éppen ezért a helytelen döntéseinket és azok következményeit úgy igyekszünk elmondani, hogy azok a jók és egyáltalán a legjobbak. Igyekszünk tehát a gyalázatból dicsőséget formálni, és ha nem az Isten útján járunk, akkor bizony be tudjuk bizonyítani, hogy mi akkor is az Isten útján járunk, csak a többi ember nem látja, mert ők az Isten nem ismerik annyira, mint mi. És az ilyen emberek az Istent igyekeznek a saját életükhöz igazítani, meg a többi embert, és nem pedig a szolgálatnak és a szeretetnek a légkörét iszik be az életükbe. Nagyon kevés ember olyan, mint Pál apostol, aki olyan mértékű fordulatot bírt az életében megvalósítani, ami tényleg egy Pál fordulás. Tehát az, hogy valamit csinált, borzasztó komolyan, teljes elánnal és vallási buzgalommal és odaszánással, és amikor rájött arra, hogy ez egy zsákutca, amikor rádöbbent arra, hogy ez így nem működik, és hogy az Isten őt megszólította, akkor az ember fogta magát, és hátat fordított az egésznek, és azt mondta, hogy ez így nem jó, és ment ugye korábban egyenesen Miskolcra, és aztán rájött arra, hogy az M7-esen kell lemenni az autópályán, és már is ott lesz. Nem egyszerű dolog. Valóban nem egyszerű dolog az, hogy ilyen mértékű változás megtörténjen egy hívő ember életében, hogy megtérjen. Tehát az, hogy az életében átstruktúrálódjanak azok a dolgok, amikhez ő hozzászokott, amikben ő biztosnak érzi a hitét és a tapasztalatait. Kicsit áttérnék a szakmámra, a közgazdaságtanra, ahol amikor arról tanultunk, hogy milyen döntési szempontokat kell figyelembe venni akkor, amikor valaki valamilyen vállalkozásba kezd, akkor tanultunk ilyenekről, hogy mondjuk kilépési korlát. Tehát akkor, amikor valaki vállalkozásba kezd, akkor nem csak az az izgalmas, hogy mennyibe kerül, mennyi pénzt kell beinvestálni ahhoz, hogy az sikerre tudja vinni, hanem az is izgalmas, hogyha ez a piac bedugul és nem jön be, akkor hogyan tudja elhagyni, milyen veszteséggel, tehát milyen kilépési korlátok vannak. És bizony akkor, hogyha egy rossz életúton vagyunk, és ezen az úton elég sokat haladtunk előre, egyre nagyobb a kilépési korlát. Tehát egyre több mindent fektettünk be már ebbe, elég sok embernek az elismerését adott esetben kivívtuk, és így fogadtak el bennünket az emberek, és ahhoz képest más csinálni, az hát kockázatos. Az angol szakirodalomban ezt úgy mondják, hogy too much invested to quit, tehát túl sokat fektettünk be ahhoz, hogy kilépjünk. És ez sokszor így van a hívő életben is, hogy túl sok mindent tettünk már úgy, ahogyan tettünk helyesen, ahhoz, hogy merjünk ezzel szembefordulni, és máshogy tenni, hogy szembe merjünk fordulni a hasunkkal, a belső világunkkal, és merjünk szeretni, és új életre feltámadni. Ugye miért van ilyen kevés fordulat? Miért látunk ebből keveset? Azért, mert Krisztus keresztje és a megváltás titka, az ugye titok, tehát emiatt, hogy ezen ismeretek hiánya miatt. Azok az emberek egyébként, akik itt problémásak az apostol szerint ebben, a 19. vers szerint, őróluk azt olvassuk még, hogy ők a földiekkel törődnek. Ugye, hogy mindig a földiekkel törődnek. A Bibliánkban az látszik, hogy a mindig szó az dőlt betűvel van ott szedve, ami azt jelenti, hogy nincs bent az eredeti szövegben.
Tehát, hogy ezek az emberek nem úgy vannak ám, hogy ők mindig a földiekkel törődnek, sokat törődnek az a mennyei dolgokkal is. De alapvetően az értékrendjük mégis földi, mégis az én felé irányuló, és ez mutatkozik meg az életfelfogáson, a döntésen, az életberendezkedésen, és hát ez egy óriási probléma, ez egy zsákutcás gondolatkör. És ha tovább haladunk a 20-as, 21-es versre, ott jön ugye a lényeg, mert azt mondja az apostol, hogy a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. Tehát azt mondja, hogy nekünk az országunk nem ezen a földön van, hanem a mennyekben. Ott van most Jézus, és onnét fog majd visszajönni, és hogy a mi életünkben olyan módon kell a fordulatnak lezajlania, mint amikor a halálból valaki föltámad, és Istennek a hatalmas munkája kell, hogy az életünkben megvalósuljon. Tehát, hogy valami olyan dolog, ami tényleg természet fölötti. Amikor újjászületünk, amikor képesek leszünk egyszerűen önzetlenül szeretni embereket, mindenféle érdek nélkül, amikor az önérdeket ki tudjuk az emberekkel való kapcsolatunkból szorítani, és az isteni szeretet tudja átvenni ennek a helyét. Azt olvassuk, hogy ő maga alá is vethet mindeneket. Ő képes arra, hogy maga alá vesse az életünket. Mi, hogyha erős karakterrel rendelkezünk, képesek vagyunk arra, hogy a környezetünkben lévő embereket, családunkat, akárkiket, barátainkat magunk alá vessünk, és úgy gondolkozzanak, mint mi. De itt arról van szó, hogy az Isten képes arra, hogy maga alá vesse a mi életünket. Ugye ez más, mint amikor ismerjük az Isten törvényét, le tudunk vezetni minden paragrafust és a többi a Szentírásból. Nem az, amikor az ember a szolgálatát végzi folyamatosan, és el van ettől ájulva, hanem arról van szó, hogy az ember az Isten előtt megalázza magát, és az életében megtörténik a valódi újjászületés, amikor egy olyan emberrel találkozunk, aki az Istennel találkozott. Tehát aki egy teljesen más életminőségre lesz képes, mint korábban. Ha csak ilyen dolgokra belegondolunk, hogy hát biztos vannak olyan ismerőseink, akik nem ismerik az Isten, de tisztességes, normális életet élnek. És azt összehasonlítjuk azokkal az emberekkel, akik hívőknek vallják magukat, és sokszor úgy az ember elcsodálkozik, hogy hát hit nélkül magasabbra lehet jutni, mint hittel. Hát akkor mire való a hit? Az Istennek az a hatalmas munkája, hogy csak alacsonyabb szintet képes elérni ezekben az emberekben, mint akik Isten ismerete nélkül teszik a dolgaikat, csak igyekeznek normális emberek lenni. Hogy van ez? Azt olvassuk, hogy Istennek hatalmas munkája van, el tudja változtatni a mi nyomorúságos testünket, itt nyilván a feltámadásra is utal az apostol, illetve arra, hogy ugye, akik élve megérik az ő eljövetelét, akkor ugye az ő életük egy másik életminőségbe tevődik át fizikailag is, de arról is beszél, hogy bizony mi emberek ezen a földön más életminőségre leszünk képesek, mint korábban, képesek leszünk arra, hogy megtérjünk, újjászülessünk, és nagyon máshogy rendezzük be az életünket, és tudjunk pált fordulni, tehát tudjunk pálfordulást végrehajtani az életünkben. Természetesen mi emberek azt szeretnénk, hogy tudjunk egyszerre két lovon ülni, hogy az életünket tudják vinni előre a mi vágyaink, és tudjunk az Istennek is alárendelni az életünket, ez nem megy. Az lehetséges, hogy mi szolgáljuk az Istent, az lehetséges, hogy mi nagyon sok áldozatot hozzunk, lehetséges az, hogy sokat ismerjünk a Szentírásból, azzal együtt, hogy a mi életünket tulajdonképpen a mi belső világunk igazgatja, ez mind lehetséges. De az, hogy mi szeretetre legyünk képesek a másik ember felé, az nem. Tehát arra nem vagyunk képesek az Isten lelke nélkül, úgyhogy érdek nélkül. Tehát arra képesek vagyunk, hogy érdekkel szeressünk, arra minden ember képes, de az, hogy mindenféle érdek nélkül az őszinte szeretet legyen benne a fő motiváló erő, és tudja is, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, ez csak Isten jelenlétében lehetséges, csak a tőle való függésben. Istennek alárendelni az életünket, az az alapvető dolog. Tehát az, hogy ő megmondja nekünk, hogy mi miben vagyunk olyanok, akiknek híjuk van, tehát akiknek van egy fogyatkozásuk, lehet, hogy nekünk nem egy, mint a gazdag ifjúnak, hanem sok. És hogy mi az, amit nekünk le kell vetni ahhoz, hogy a mennybe jussunk. Higgyük el, hogyha levetkőzzük azt, ami nem az isteni,
Nem kell azon kilódnunk, hogy hogyan szolgáljuk az Istent, mert annyira fogjuk őt szolgálni, hogy azzal nincs gond. Nem kell nekünk attól félni, hogy hogyan rendezzük be az életünket, meg hogy csináljuk ezt, azt, amazt, a neveléstől kezdve a munkahelyen nagyon sok mindent. Hogy rendezzük be, hogy ez helyes, megfelelő legyen, az Isten azokat elrendezi. A probléma akkor van, hogyha mi úgy próbálunk meg küzdködni ebben az életben, hogy az Istenünk a mi hasunk, de azt szeretnénk, hogy az látszódjon rajtunk, hogy az Istenünk a mi Istenünk. Ez egy nagyon nehéz dolog. Állandó kínlódás, állandó kudarc, állandó frusztráció, állandó problémák az életünkben és nyöszörgő élet. És akkor viszont, amikor az ember átadja magát az Istennek, akkor megvalósul az életében a lélek gyümölcsei, ugye a szeretet, öröm, békesség, béketűrés és a többi. Ugye itt a szeretetről annyi mindent lehet mondani, nem is azt mondanám, hanem az öröm. Tehát az, hogy az emberben ott lesz az öröm, a valódi felszabadultság, amikor az ember belső lényével örülni tud az Úrban, és dicsőíteni tudja az Isten teljes lényével, és hogy az életének ez egy nagyon fontos, elválaszthatatlan része. Még egyszer olvasnám ezt a záró két verset zárásként, hogy mert a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. Mindannyiunknak azt kívánom meg, azon kell, hogy elgondolkodjunk, és az kell, hogy az elkövetkező héten bennünket motiváljon, hogy gondoljuk végig, hogy mi most mit akarunk. Tehát, hogy akarjuk-e az életünket alávetni az Istennek, vagy nem. És ne ilyen újévi fogadalmak szintjén készüljünk az úrvacsorára, hogy majd tudom, hogy mindig majd egy órával korábban fogok fölkelni, ez már kedden nem úgy lesz, hogy majd nem tudom, mennyit fogok olvasni a Bibliát, az is egy hétig fog csak tartani, tehát nem ezeken a szinteken kell közelíteni az Istenhez, hogyha újjá akarunk születni, hanem a szívünket, a lelkünket kell tudni odavinni elé, és alávetni neki. Ezek olyan dolgok, amelyeket nem lehet technikai szempontból elmagyarázni, hogy ez micsoda, ezt egyszer meg kell tenni, és az életünket az Isten kezébe kell tenni. És mindannyiunknak azt kívánom, hogy ez valósuljon meg az életünkben. Amen. Mennyei jó atyánk! Hálásan megköszönjük azt, hogy te nem szeretnéd azt, hogy értelmetlenül éljük le az életünket, hanem időről időre elmondod nekünk, hogy milyen célokat tűzöl ki elénk, és hogy azokat mi milyen módon tudjuk elérni. Azért könyörgünk, hogy mi ezt a saját életünkben apró pénzre tudjuk váltani, és végig tudjuk gondolni, hogy mi számunkra mit jelent az én feladása, mit jelent a hozzád való odaszentelődés, mit jelent az énünk, az akaratunk neked való alárendelése. Istenünk, ez az életünk legnagyobb vállalkozása, és azt is tudjuk, hogy ebben még hiány vagyunk nagyon sok mindennek. És ezért arra kérünk, hogy segíts minket, hogy helyes önismeretre jussunk, hogy helyes Istenismeretre jussunk. Mi hinni tudjunk benned, mint aki az életünket újjáteremti, mint aki meg tudsz bennünket fordítani az életutunkról, és ami életünket helyes irányba tudod szabni. Könyörgünk, segíts, hogy ezen mi gondolkodni tudjunk, elé tudjuk vinni, és meg tudjuk tapasztalni a tőled jövő megoldást. Azért könyörgünk, hogy a mi életünk az ne hiába való élet legyen, hanem a te dicsőségedet szolgálja, és embertársaink javáért tudjunk érni. Azért könyörgünk, hogy mi olyan emberek lehessünk, akik a mennybe tartunk, akik a menny polgárai vagyunk, akik azok lehetünk, azzá válhatunk. Add meg, kérünk, hogy az életünkben ezt a célt nem, hogy ne felejtsük el, hanem ez legyen az, amely mindig visz bennünket előre, amely hajt minket, amelynek mi mindig alárendeljük az életünket. Kérünk, segíts minket, hogy ne menjünk tévutakra, ne foglalkozzunk fölösleges dolgokkal az életünkkel, ne keressünk varga betűket akkor, amikor hozzád az út egyenesen vezet. Segíts minket, hogy az életünkben az átadás megvalósulhasson. Krisztus nevében bízva kértük ezt tőled. Amen.

0: Ami az európai alkotmány szövegezésénél nem sikerült, az még sikerülhet a magyar alaptörvény átírásával. Két kereszténydemokrata képviselő ugyanis törvényerőre emelné az Isten hitet az alkotmány preambulumában. Pontosabban a szeretetet, a jóságot és magát az igazságot is. Vajon milyen érveik vannak mindezek mellé?
1: Ez itt a Friderikusz Most, esti elemző műsor Budapestről. Jön Friderikusz Sándor.
2: Jó estét kívánok! Két kereszténydemokrata képviselő javaslata átírna a magyar alkotmány bevezető rendelkezését, az úgynevezett preambulumot, ami lényegében nem más, mint egyfajta ünnepélyes alapvetése magának az alaptörvénynek. A törvénymódosítás kezdeményezői Semmilyen Zsolt és Simicskó István, kettejük közül Simicskó István van itt, akinek segítségével a következőkben azt szeretnénk kideríteni, hogy milyennek látják ma, és milyennek szeretnék látni a jövőben a kereszténydemokrata néppárt képviselői Magyarországot, a Magyar Köztársaságot. Képviselő úr, ehhez az önök országgyűlés és egyéb beadványait én sorra venném. Gondolom azt nem veszi rossz néven, hogyha a képviselő társai által is jegyzett beadványokról is kérdezem, hiszen egyeztetés vagy valamiféle közös álláspontról lehet szó, gondolom én, hogyha ugyanazon párt képviselői nyújtják be. Éppen ezért inkább időrendben haladnánk, és egyszer csak eljutunk majd ahhoz, amit itt a felkonferálásban már hallani lehetett. Tavaly szeptember 27-én az Országos Választási Bizottság hitelesítette, idén április 15-én pedig az Alkotmánybíróság jóváhagyta hitelesítést abban a népi kezdeményezésben, amelyet az ön képviselőtársa kíván elindítani. Az Országos Választási Bizottság honlapján így áll, hogy dr. Ergyé, ha jól gondolom, ez Rubovszky Györgyöt, KDNP-s képviselőt jelenti. A népi kezdeményezés aláírásgyűjtő évén feltett kérdés pedig ez lesz. Egyetérte azzal, hogy a családjogi törvény második szakaszában meghatározott házasságkötés a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi 4. törvény által meghatározott egyház vallás felekezet vallási közösség megbízottja előtt is megköthető legyen. Mivel ma is megköthető, hiszen szép számban látunk ugye templomi esküvőket, mi az oka ennek a népi kezdeményezésnek?
3: Hát nyilván Rubovszky Györgyet kellene erről megkérdezni, hogy pontosabban el tudnám mondani. Én azt hiszem, hogy kereszténydemokrata politikusként nyilván vállalható ez az álláspont, hiszen számunkra azoknak az értékeknek a fölmutatása, amely az egyház tanításain alapul, az fontos. A politikai közéletben ezeket meg tudjuk jeleníteni, és igyekszünk is ennek szellemében tevékenykedni.
2: Na de miben más ez?
3: Azt hiszem, ez egy hangsúlyosabb kinyilatkoztatása annak, hogy az egyházi esküvőknek van jelentősége. Tehát gondolom, Rubovszky György, ezt bővebben mondom kifejteni. Én azt hiszem, hogy ez egy fontos érték, a család, a házasság maga az egy szent kötelék, ugye a keresztény tanítások alapján. Szerintem a házasságban sok mindent, sok pozitív emberi tulajdonságot meg lehet élni, ki lehet bontakoztatni a toleranciától kezdve, a szereteten keresztül számos olyan érték van, nem beszélve az apasság és az anyaság megélésének a lehetőségéről, ami egy óriási érzés. Én azt hiszem, hogy ezt a pozitív értéket akarjuk fölmutatni ezzel a javaslattal is.
2: Ez nem tulajdonképpen egyik a másiknak az alternatívája? Magyarul tehát az állami anyakönyvezés mellett esetleg valaki választhatja, és akkor nem kell a polgári anyakönyvezést választani, ezt az egyházit.
3: Én azt hiszem, hogy ez a javaslatnak igen a másik lényeges momentuma. Tehát
2: ez ugyanaz, amit 98 és 2002 között egyszer már akarta a Fidesz.
3: Úgy tudom, igen.
2: Ugye?
3: Igen.
2: Jó. Európa országaiban, köztük Magyarországon is, ugye hatalmas vívmány volt a 19. század végén, 20. század elé a polgári házasság bevezetése, egyáltalán a mindenkire nézve egységes szabályoknak a bevezetése a családjog, illetve a vallásgyakorlás esetében. Jól értem, önök ezt akkor nem gondolják nagy vívmánynak? Ez azt jelenti?
3: Dehogy nem. Hát ez egy nagy vívmány, de nyilván most államilag elismerten csak és kizárólag, hogyha mondjuk egy polgármesteri hivatalban házasodik össze az ember, azt ismeri el az állam. Az nem elegendő a házasság kötéshez, hogyha egyházi úton történik. Tehát gondolom azon a szintre szeretné emelni Rubovszky György képviselőtársam az egyházi esküvőnek az elismertségét is.
2: Hát egyházi jog ahány annyiféle. Polgári törvénykönyvünk egy van, amely vallástól, világnézettől, bőrszintől független ugye határozza meg a jogokat. Önök szerint viszont, ha valaki úgy gondolja, vonhassa ki magát a köztársaság mindenkire nézve egységes szabályai alól, ez akkor azt jelenti?
3: Nem feltétlenül. Itt is van, ahol az állam...
2: Hát ha választási lehetőséget ad a törvény, vagy az alaptörvény?
3: Ez szerintem egységes elismerése, csak úgy, mint mondjuk az egyházi iskolában végzett diplomáknak, vagy bizonyítványoknak az elismerése, mint hogy azt elismeri az állam, és elismeri az állami iskolákban végzetteket, sőt az alapítvány iskolákban végzettek tanulmányait is egyenértékűként, ugyanúgy szerintem el kell ismerni az egyházi esküvőt is egyenértékűként. Tehát ez nem diszkriminatív, ez inkább kiteljesít, ez inkább szélesít, és szerintem pontosan a szabadságokkal jobban összeegyeztethető, mint hogyha valamit kizárunk ennek a lehetőségi köréből. Tehát
2: erőltetetnek véli azt a formál logikát, és akkor itt most mondok valamiféle paralel vagy párhuzamos dolgot, hogy ha a szegény meglopja a gazdagot, ugye csak társadalmi igazságtalanságokat egyenlít ki, legalábbis a szegény szempontjából. Vagy annak, akik szerint a halálbüntetés kívánatos, egyenesen kívánatos, ott is ugye megfogalmazódik valami egységesítés. Akkor ők is kapjanak fölmentést adott esetben a köztársaság mindenkire kötelező egységes szabályai alól?
3: Hát nem biztos, hogy ez a legjobb hasonlat, meg kell, hogy mondjam, de nyilván a halálbüntetés kérdésének a megítélése az attól is függ, hogy ki milyen tragédiákon ment keresztül, ki mennyire érintett mondjuk egy-egy bűncselekmény által, hogyan van sújtva, mondjuk tegyük föl valakinek a hozzátartozóját, valaki meggyilkolja, és mondjuk szeretné méltó módon megbüntetni, és abban látna az elégtételt, hogy a gyilkosa is halálbüntetésben részesül. Magyarországon nincsen halálbüntetés. Én azt hiszem, hogy ebbe a vitába nekünk nem is kell állást foglalni, hiszen ez egy eldöntött kérdés. Az európai gyakorlat az azt mutatja, hogy a halálbüntetés megszüntették, de azt viszont mi fontosnak tartjuk, hogy ha valaki bűncselekményt követel, akkor az bizony-bizony tényleges börtönbüntetésre legyen elítélve, tehát kapja meg azt a méltó jutalmat, ami ezért idézőjelben, ami ezért jár. Tehát
2: ez nem, és akkor kimondom azt, amit gondolok emögé, ez nem az egyház szerepének felértékelése a köztársaság intézményei közül?
3: Szerintem nem. Szerintem nem. Hát a társadalom formálásában, nevelésében, a jólét megteremtésében, ha tetszik, hiszen hát azért minden közösségnek alapvető célja, hogy a benne lévő tagokat, az országgyűlési képviselőknek is ez lenne az alapvető alkotmányos rendeltetése és feladata, hogy a közjót szolgálják. Minden fontos intézménynek, szervezetnek, civil szervezeteknek és az egyházaknak is az a feladata, hogy a közjót szolgálja, a lelki értelemben segítséget.
2: Akkor miért kell ezt ilyen módon családjogi törvényben rendezni?
3: Hát szerintem, most visszatérünk az eredeti kérdéshez, szerintem az a rossz állapot most, hogy ez nincs egyenjogusítva. Tehát, hogyha valaki számos más területen egyenjogú, tehát ha valaki egyházi iskolában végez, az elismeri az állam, azonban ha egyházi esküvőt tart valaki, azt nem ismeri el az állam. Tehát nem egyenjogú, tehát nincsenek polgárjogi következményei, nincsenek családjogi következményei. Hát eldöntheti, hogy mind a kettőt megtartja, vagy pedig csak az egyiket.
2: Csak polgárjogi következményei nincsenek, de eldöntheti.
3: Hát igen, igen. Én azt mondom, hogy egy szabad, demokratikus jogállamban lehetővé kell tenni azt is, hogy elismeri az állam az egyházi esküvőt is, de nem ez most a mai beszélgetésünk szerintem a legfontosabb kérdése, hiszen
2: igen, csak egybeérnek ezek a dolgok, tehát azért hoztam
3: ezt
2: szóba.
3: Ezt egy folyamatként is
2: azt mondta, fogni. Hogy egyházi, tehát hogy az egy polgárjogi következménye van, de a polgárjog következményt a polgári jog szabályozza, nem pedig az egyházi jog. Igen. Jó, akkor menjünk tovább.
3: A házasság felbontásának kérdéskörét az egyházi eskők esetében a kánonjog is szabályozza, hiszen azért nyilván akinek egyházi esküvője van, az követően azért igencsak nehézségekbe ütközik, hogyha esetlegesen valamilyen oknál fogva mondjuk elválnak, és ezt ismételten szeretné valaki megtenni egy egyházi esküvő erejéig, elismertetni a saját házasságát egy második
2: házasság. Módja van most is a pápától megkérni.
3: Bizonyos keretek között így van.
2: Jó, menjünk tovább, továbbra is időrendben haladva. Ön idén februárban, majd márciusban benyújtott egy országgyűlési határozati javaslatot Mária Pócsról. Elmondaná röviden, hogy mit szeretne Magyarországgyűlés révén ezzel elérni?
3: Hát egyrészt szerettem volna figyelmet fölhívni arra, hogy milyen értékek lelhetők föl Magyarországon, és ez egyébként nem csak vallási egyházi értelemben, hanem azért az elmúlt időszakban számos olyan javaslatom is volt, amely mondjuk a nemzeti kincseinkről szólt, mind a magyar állatokról, mind a különböző hungarikumokról, itt a tokai bortól kezdve a cvakunikumig, a zsolnai porcelánig, a kodály módszerig, számos olyan érték van, amelyet föl kellene ismerni, föl kellene karolni, és az Európai Unióban eladható termék, csúnya szóval idézőjelben, és ezek védendő értékeket képeznek, és növelik az önbecsülésünket is, és a megbecsülésünket is Európa szerte. Mária Pócs egy olyan szent hely ma is már Magyarországon, amelynek történelmi hagyományai vannak, hiszen ott egy Mária ikon a 1600-as évek végén első ízben könnyezett, ezt követően 5. Ferdinánd elvitette ezt a képet, mert nagyon meghatotta ez a történet, több száz tanú hiteles leírás alapján történt mindez, elvitették Bécsbe, ma is az eredeti példány a Stefánsdomban szerepel, ott van kiállítva. Készítettek egy másolatot, ez 1700 1915-ben és 1905-ben ismételten könnyezett a másolat Mária Pócson. A Stefán Dómi eredeti példány azóta sem könnyezett sohasem. Protestánsok, hívők, nem hívők, császári katonák több százan igazolták, dokumentálták a Mária ikonnak a könnyezését. És számos csoda történt, az gyógyulások történtek ezen a helyen.
4: De ez a kultúrtörténeti jelentőségét történet. Én egyáltalán nem vitatnám, szóval...
3: Ez rendben van, azonban nézzük az meg azt, hogy hasonló, hasonló tartalmú helyek esetében, mondjuk Ausztriában Máriacell, Franciaországban Lourdes, vagy Portugáliában Fatima, mind-mind nemcsak, hogy nemzeti zarándokhely, és államilag is úgymond támogatott és elismert szent helynek minősül, hanem komoly idegenforgalmi, turisztikai látványosság is egyben. Tehát én Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származom, arról a szegény vidékről, ott annak a térségnek túl a vallási jelentőségén, az egyházi jelentőségén az, hogy a görög katolikusságnak ez egy szeretett szent helye vagy kegyhelye, szerintem az jó lenne, hogyha az állam az országgyűlésen keresztül egy határozat formájában, ami kimondja, hogy ez egy nemzeti kincs.
4: Az államon, ez egy nemzeti kincs. Mert az egyház oda teszi, ahová akar, ez teljesen rendben van. Az zarándokol oda, aki akar. Miért kell ehhez az államot, pláne ilyen formán, az országgyűlési határozati javaslattal bevonni ebbe a körbe?
3: Ez egy sokkal kisebb, fajsúlyú és jelentéktelenebb ügyekben szokott állást foglalni az országgyűlés. Akár országgyűlési határozat formájában, akár bármilyen deklaráció formájában. Bármi. Tehát most miért kell például a képviselők jogállását például külön törvényben szabályozni? Miért nem lehet...
4: Nem, állam és egyház kérdésében gondolom, hogy van példája, mert én nem nagyon emlékszem.
3: Az állam és egyház kérdésében nem erre gondoltam. Általában mondtam ezt, hogy sokkal fajsúlytalanabb kérdésében képes az országgyűlés vitatkozni hónapokon keresztül. Ez szerintem nem vita kérdés, ez egy nemzeti ügy lehetne, hogy ha az országgyűlés erre ráerősít, a nyilvánosság felé föltárja, hogy kérem szépen, igenis vannak ilyen értékeink. Ez szerintem nem káros, és ez nem itt az állam-egyház elválasztásának kérdéskörének a problematikája, ez szó sincs erről, ez, ettől nem sérül az államnak a hatásköre, ez egy közös érdek.
4: Na jó, akkor a javaslat indoklását idézném szó szerint, amit indoklásképpen írt, összetartozás.

megtanítani ugyanazt a dolgot. Mert a Jóisten azonnal cselekszik, mihelyt a mi hitünk teljes, mihelyt a mi hitünk igazi. Ha hiszed azt, minden lehetséges a hívőnek. Sokszor eszembe jut az Illés imádsága. Gondoljunk arra, hogy Illés imájára, egy egyszerű imára, amit a Kármel hegyen mondott, mert a teljes hit állapotában volt, azonnal tűzszállt a lázékből, és megemésztette az oltáron az áldozatot. De amikor utána fölment az esőért imádkozni, Illésnek 7-szer kellett imádkozni, és csak a 7. imájára jött meg az eső. És nagyon érdekes az a magyarázat, amit megint csak Ellenvágy fűz hozzá. Azt mondja, hogy ugye tele volt az egész napnak a zaklatottságával, azzal a túlfeszített küzdelemmel Illés, amikor fölment a hegyre az esőért imádkozni. És ő is ember volt hozzánk, hasonló természetű. És ugye az a nagy győzelem, ami a Kármel hegyén történt, megkörnyékezhette volna őt is az, és ha imában nem jut el az igazi hit álláspontjára, meg is környékezte volna, hogy hát most milyen diadalt arattunk, és most már természetes, és jön a következő isteni megnyilatkozás. És azt írja ott, hogy Illés a hegyen végig gondolta az egész életét, mi van, amit Istennel rendeznie kellene, hogy az ő Isten szeretete, Isten félelme olyan-e, aminek lennie kell. És azt mondja, amikor magát semminek látta, és Istent mindennek, mikor eljutott erre a lelki állapotra, abban a pillanatban jött a szolga, és azt mondta, jön a tenyérnyi felhő a tenger felől, amely hozza az esőt. Tehát testvérem, ezt lássuk meg, hogy mi nem vagyunk a hit állapotában. A Jóistennek nem süket a füle, ő nem előszobáztat, mint az emberek, ő nem akarja, hogy mi nem tudom milyen földön kúszva könyörögjünk az ő kegyelmért, és csak akkor hallgat meg, hanem a mi lelki állapotunk nem alkalmas arra, hogy megálljon. Mert vagy az van, hogy fél szívvel kérünk, és ha az Isten adna valami kegyelmet, akkor aztán nem mégsem, mert mégis a magam útját akarom követni, ugye? Mert nem igazán éred be bennünk az, hogy én tényleg szabadulni akarok, én tényleg el akarom fogadni az Isten segítségét, vagy magunknak tulajdonítanánk a dicsőséget, vagy elfeledkeznénk a hálás odaszentelődésről, ami ennek a természetes következménye. Tehát az Istennek nagy hatalma, az csak akkor nyilatkozik meg, ha az ember eljut az igazi hitnek a lelki állapotába. Abszolút nem bízik magában, semminek látja magát, nagyon jól tudja, hogy ő milyen gyenge ember. De abszolút bizalma van az Istenben, és készül arra, hogy mindenért Istennek adja a dicsőséget, és hálás oda szentelődéssel feleljen az Isten kegyelmére. Amikor a hitnek ebbe az állapotába jut az ember, akkor az Isten azonnal cselekszik, és akármilyen nagy hatalma megnyilatkozik a szabadításra. És akkor az lelkileg javára van az embernek. Akkor az minden szempontból áldásunkra van. Nem csak az a dolog oldódik meg, amiért imádkozunk, ami lelki életünkben is előrehaladást jelent. És sokszor kitartó imádságban tudunk a hitnek ebbe az állapotába eljutni. Figyeljük meg, hányszor imádkozunk úgy, mintha a Jóistennek követelőzni kéne, mintha kicsikarni kérlene belőle valamit. Csak úgy mondjuk, mintha nekünk kellene úgy feszíteni, préselni, hogy de Uram, hallgass meg. De nincs bennünk az igazi hit lelki magatartása. Máskor úgy imádkezik az ember, hogy azért tele van azzal, hogy azért a maga útjait, a maga elgondolásait akarja érvényesíteni, és azt szeretné, hogy Isten is azt fogadja el. És így könyörök, hogy azért legyen meg a te akaratod, de inkább az enyém. Azért inkább te is akart úgy, ahogy én. Ugye? Máskor pedig megint más lelkületbeli problémák vannak, és a Jóisten ezért nem hallgathat meg. És ez nem így van, hogy magától meg eljutunk az igazi hitre, sokszor bőjtölés és imádság által fokozatosan érik be bennünk az az igazi lelki állapot, az az igazi lelki magatartás, amire az Isten segíthet. Gondoljunk arra, hogy hányszor történt Jézus életében, hogy azt mondta valakinek, a te hited megtartott téged. Máskor azt mondta, legyen neked a te hited szerint. Mert olyan volt a belső lelki magatartása, hogy arra az Isten nagy dolgokat cselekedhetett, arra az Istennek a hatalma nyilatkozhatott meg. És ezért tanuljuk meg ebből a történetből, hogy az a győzelem, amely a világot legyőzi, a mi hitünk, hatalmas győzelmek születhetnének, ha mi nem lennénk lelkileg restek az imádságban, vagy olykor böjtölésben és imádságban kitartani. Mert a böjtölés sem arra szolgál, hogy valami önsanyargatás. A böjtölésnek önmagában semmi értelme, csak mint az elszánt imádságnak a kísérője. Amikor azt akarjuk kifejezni, hogy nekem az életnél is fontosabb az a dolog, amit az Istentől kérek,

És a mai elfoglalt időnkben azt mondhatom, hogy sokszor még időnk is kevés az elmélyült imádságra. A bőjtnek sokszor az az értelme is megvan, hogy az evési idők helyett is az Istent keresed, és minden pillanatot megragadsz, hogy álhatatosan addig menj az Isten szín elé, míg a lelkületed átalakul, a lelki világot kitisztul, amíg el tudsz az igazi hit álláspontjára jutni, és az Isten arra felelhet, mert most már áldásul lesz, ha megadja, amit kérünk. Kedves gyülekezet, én szívemből kívánom, hogy tanuljunk ebből a történetből, és ne imádkozzunk így, mert ezt úgy gondolom bántó a Jóisten számára, hogy ilyen pislákoló, kis komolytalan, bizonytalan módon, hogy Uram, ha valamit tehetsz, hát akkor, ha esetleg te is képes vagy valamire, akkor cselekedj, mert akkor a Jóisten szeretettel ránk néz, és azt mondja, majd ha hiszed azt. Ha hiszed azt, akkor minden lehetséges a hívőnek. És akármilyen erőtelenek vagyunk, de ha komolyan ezt elismerjük, és azt mondjuk, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek, és te magad munkálkodj, értem, hogy olyan lelkületbe jussak, hogy te meghallgathass engem, akkor az Isten segíteni fog. És bárcsak sokkal több győzelem születnék, és fog is, ha mi megtanuljuk az igazi hitet, ha tudunk Isten előtt maradni imádságban addig, és tudunk ismételten imádkozni, míg az igazi hit lelki magatartása megszületik bennünk, akkor az imádság által hatalmas győzelmeket lehet szerezni a világ és a világ fejedelme felett. És a másokért mondott imádságaink is meghallgatásra találnak, és hatalmas eredményük lesz, ha ilyen hittel tudunk könyörögni. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk megköszönni ennek az evangéliumokban följegyzett történetnek a tanítását. Úrunk, belátjuk, hogy mi szinte megbántunk téged, ami komolytalan, hit nélküli, nagyon bizonytalankodó kéréseinkkel, amelyben nem csak a bizalom hiányzik, de az igazi alázat is, és hiányzik az igazi én feladás, az igazi ráhagyatkozás a te akaratodra, a szívből jövő kérése annak, hogy te cselekedj, és mi úgy akarunk tenni mindent, ahogyan te azt jónak látod. Urunk, bocsásd meg, hogy olyan hitetlenek vagyunk, hogy annyira a magunk akaratát és a magunk gondolatait akarjuk érvényesíteni, még akkor is, amikor imádkozunk hozzád. Segíts, Urunk, hogy el tudjunk jutni az igazi hitnek az állapotába. Urunk, add, hogy olyan ima küzdelmeket folytassunk, amelyeket addig kitartunk, míg egy-egy lényeges, fontos dolgot az igazi hit lelki magatartásával tudunk tőled kérni. És Urunk, akkor hisszük, hogy mindannyian tapasztalni fogjuk, hogy a te rendeleted nagyon gyorsan lefut a földre. Akkor te azonnal cselekszel, és akár hegyeket mozdíthatsz ki helyükből. Bocsásd meg, hogy sokszor hadakozunk emberileg, bevetjük minden okosságunkat, minden erőfeszítésünket, hogy megoldjunk egy-egy problémát. De nem vállalkozunk arra, hogy a te színed alatt maradjunk addig, és úgy átadjuk magunkat néked, hogy az igazi hit lelki magatartást, sát kinevelhess, kifejleszthess bennünk, és akkor te valóban cselekedhess. Urunk, te győzelemre hívtad el a te egyházadat, és bocsásd meg azt a sok erőtlenséget, amelyben bukdácsolunk. Segíts, hogy megváltozzék, segíts, hogy befogadjunk téged, a te hatalmat tegyen minket Isten fiaivá, és úgy tudjunk imádkozni másokért, mások nyomorúságának a megoldásáért, és a te ügyed diadaláért is, hogy a világ legyőzessék a mi hitünk által. Urunk, hallgass meg könyörgésünket, nevelj, taníts minket, tégy bennünket érett igaz keresztényekké, igazi hívőkké. És köszönjük a bíztatást, hogy még ha erőtlenségünkben csak így kiáltunk is fel, hogy hiszek, hinni akarok, légy segítségül az én hitetlenségemnek, akkor sem fogsz bennünket magadtól elutasítani. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj a te kegyelmeddel és szereteteddel mindannyiunkkal. Amen.

Ahogyan a programon is láthattuk, Jézus tanításai az elveszett emberről, az elveszett embert kereső Istenről, és a megtalálás eredménye az újjászületés. Az előző témánk volt, akik itt voltak, emlékeznek, hogy mit tanított Jézus az emberi természetről, az emberről és még közelebbről az emberi természetről. Talán mindnyájan meglepődtünk kissé azon, hogy milyen következetesen és egyértelműen tanított Jézus az emberi természet egyetemes megromlásáról és ennek a romlásnak a mélységéről. Említettük, hogy Jézus erre vonatkozó tanítása tömören benne foglaltatik abban a nevezetes igében, amit még szolgálata elején mondott, amikor Nikodémussal beszélgetett, amikor így szólt: szükség néktek újonnan születnetek, mert aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Tehát Jézus tanítása szerint az emberi természet annyira megromlott, hogy nem egy kis javításra, nem toldásra, foldásra van szüksége, hanem gyökeres változásra, teljes megújulásra. És magyarázatul Jézus még ehhez azt is hozzátette, ezt is idéztük a múlt alkalommal, hogy ami testtől született, test az. Ne csodáld, hogy azt mondtam, szükség néktek újonnan születnetek. Tehát ezzel Jézus utalt arra, hogy valamiképpen a születésünkkel hozzuk magunkkal ezt a megkötözöttséget, vagy meghatározottságot. És említettem azt is, hogy az egyik görög test szó, ami itt is szerepel, ez a bizonyos szárk szó, az átvitt értelme mindig a megromlott emberi természetet jelöli. Tehát Jézus igéjét így is mondhatnánk: ami a megromlott emberi természettől született, az hozza magával ugyanezt a meghatározottságot, ugyanezt az öregséget. Ne csodáld, hogy azt mondtam, szükség néktek újonnan születnetek. És hogy mennyire egyetemes ez emberi természetnek ez a megromlása, arra utalt Jézus, amikor azt mondta, hogy ez pedig egy másik nevezetes beszélgetésében hangzott el, az úgynevezett gazdag ifjúval való beszélgetésében: senki sem jó, csak egy az Isten. Ugye ez nem azt jelenti, hogy nem létezik jó ember, csak az a kérdés, hogy Isten mértéke szerint jó ember létezik-e. A Biblia szerint Isten mértéke szerinti önmagában jó ember nem létezik. De ez még mindig nem jelenti azt, hogy ember nem cselekedhet Isten mértéke szerinti jót is esetről esetre, de ez már mindig az isteni kegyelem munkája, ami nagyon sokféleképpen és sok áttételen keresztül működik ebben a világban. Tehát Jézus arra utalt, hogy önmagában, önmagától, a saját törekvéseitől az ember nem lehet jó. Az Isten mértéke szerint jót semmiképpen nem tudja elérni, egyetlen ember sem. És ugyanebben a beszélgetésben mondta Jézus végül összefoglalóan ezt az igét, a múlt alkalommal nem idéztem, és ez egy végső összefoglalása annak, amit Jézus az emberi természet megromlásáról mondott. Így fogalmazott Jézus, mikor a tanítványok végül megdöbbentve kérdezték az úgynevezett gazdag ifjú távozása után, aki egy fedhetetlen életet élő, emberi mérték szerint kifogástalan életet élő fiatalember volt, és nagyon szimpatikus, azt olvassuk, hogy Jézus is megkedvelte őt, és mégis ő sem volt képes az önzését legyőzni. És akkor megkérdezték a tanítványok, hogy Uram, hát kicsoda üdvözülhet? Ugye ez a kérdés azt jelentette, hogy kicsoda nyerhet örök életet, vagy kicsoda juthat az Isten országába, vagy kicsoda menekülhet meg, vagy szabadulhat meg ebből az egyetemes megromlásból, betegségből. És Jézus erre így válaszolt, figyeljük meg nagyon ezt a választ: embereknél ez lehetetlen, de Istennél, vagy még inkább így lehetne fordítani, Istennel együtt minden lehetséges. Elég kategórikus válasz volt ez, hogy embereknél ez lehetetlen, ugye? Ez egy nagyon határozott szó. De Istennél, Istennel együtt minden lehetséges. Tehát itt van az ember teljesen elpusztult, megromlott állapotának a nagyon radikális kifejezése, de rögtön ott van a reménység is. De Istennél mégis van megoldás. Istennel együtt ez a lehetetlen is lehetséges, hogy az ember ebből az állapotából kikerüljön, ebből meggyógyuljon. És ez teljes összhangban van, ami tehát Jézus itt a gazdag ifjúval való beszélgetés végén mondott,
teljes összhangban van azzal, amit egy más alkalommal mondott, ezt a múltkor is idéztem, hogy ezt mondta tanítványainak, bizony mondom néktek, mindaz, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Ugye döbbenetes kifejezés, és utána azt mondta Jézus, de akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. Tehát itt találkozunk azzal a kereszténység körében jól ismert kifejezésmóddal, hogy az ember rab, rabszolga, eladott a bűnnek. Mindaz, aki a bűnt cselekszi, az szolgálja a bűnnek, mondta Jézus, és nem tud kitörni ebből a fogságból magától. És hogy az embernek megváltásra van szüksége. Ugye ez az egész megváltó, megváltás a régi rabszolgavilágból származik, hogy egy rabszolga nem tudott kikerülni a maga helyzetéből, csak ha valaki váltságdíjon kiváltja. És erre utalt Jézus ezzel a kifejezéssel, de a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tehát ő az, akinek ki kell váltani minket ebből a fogságból, ebből a rabságból. Azt hiszem, hogy ezen a háttéren tökéletesen megértjük az Jézusnak azt a másik szóhasználatát, amit tavaly is emlegettem egyszer az egyik előadáson, hogy Jézus ugyancsak következetesen beszélt elveszett emberről. Talán többen emlékeznek a híres három példázatára, az elveszett juhról, az elveszett drachmáról és az elveszett fiúról. Ugye milyen kifejező ez az ember elveszett. De nem csak ennél a három példázatnál alkalmazta Jézus ezt a hasonlatot, hanem például egy alkalommal ezt a vallomást tette önmagáról, hogy ő miért jött a világra. Ezt mondta, azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Tehát az egész küldetéséről azt mondta, hogy az elveszett embert megkeresni és megtartani, ő ezért jött erre a világra. Nem gyönyörű megfogalmazása az egész küldetésének vagy a jövetelének. De valahogy, ahogy a múlt alkalommal is mondtam, hogy talán semmi nem felejtődött el jobban Jézus tanításából, vagy torzult el a későbbiekben, mint az emberi természet mélységes megromlásáról szóló tanítása. Említettem, hogy a hamar uralomra jutott ehelyett a görög emberkép, ugye, amikor a kereszténység találkozott a görög filozófiával, a görög kultúrával, amely önmagában nemes és jóra törekvő volt, de isteni kinyilatkoztatás híján az ember nem tudja fölismerni a maga természete megromlását. És így sokkal inkább az emberi természetnek az, a nagyszerűsége, az isteni képességei kerültek előtérbe, nem pedig az, amit Jézus az emberi természetnek a tragikus megromlásáról mondott. Tehát, hogy ő az elveszett emberért jött. Vagy pedig, ha a Biblia főigéjére gondolunk, ugye így hangzik, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Elég világos, hogy minden embernek a sorsa jelenleg ezt, hogy elvesszen. Efelé halad mindenki. És alig tudjuk fölfogni, hogy ez micsoda fájdalom az Istennek, vagy micsoda vesztessége az egész világ mindenségnek, hogy egy ember elvesszen az örökké valóság számára, az Isten országa számára is örökre elvesszen, mert nincs két egyforma ember. Ugye ezt mindjárt végig gondolhatjuk. Minden egyes egyéniség egy titokzatos világ. És a Biblia határozottan azt tanítja, hogy ha a legszerényebb ember is, vagy a legszerényebb képességű ember is hordoz magában olyan tulajdonságokat, amely rajta kívül senki másban ebben az összeállításban nincs meg. Szóval mindenkiben van valami olyan érték, ami rajta kívül az egész világ mindenségben nincs. Ugye ezt tavaly idéztem egy verset, a Kosztolányi Dezső Halotti Beszéd című versét, amiben azt mondja, hogy akárki megszülethet már, ha valaki meghalt, csak ő nem. Mert az, és így mondja, hogy jaj, összeomlott a kincstár, mert minden ember egy kincstár. És még nem az az igazi tragédia, ha valaki azzal az úgynevezett első halállal meghal, de ha az utolsó ítéletben is az elveszésre ítéltetik, és örökre elveszett egy ember, az egy hihetetlen fájdalom az Istennek, a Teremtőnek, és egy óriási veszteség az egész világ mindenségnek, egy ember elveszett. És Jézus ezzel a kifejezéssel jelezte azt, hogy ő hogy látja az embert, milyen állapotban van az ember, és mennyire megváltásra szorul. Ugye említettük egy tavalyi alkalommal, amikor erről beszéltünk, hogy Jézus a farizeusokkal való beszélgetésében mondta el a három elveszettről való példázatot, amikor kárhoztatták őt azért, hogy ő bűnösöket fogad magához. Ugye tették ezt a farizeusok, akik magukat igazaknak tartották,
És bizonyos nyilvános bűnben élőket, vagy a vallás szabályait be nem tartó rétegeket pedig megbélyegeztek ezzel a szóval, hogy ezek a bűnösök. És Jézus ugye ezt mondta, hogy nekik, hogy ők, miközben ők így fogalmaztottak, hogy bűnösök, hogy Jézus bűnösöket fogad magához, Jézus meg arról kezdett beszélni, hogy elveszettek. És mindnyájan örüljünk annak, hogy az Isten, ahogy letekint az égből, neki nem bűnös emberek vannak itt a földön, hanem elveszett emberek. És annak idején mondtam, mi a két kifejezés közötti a különbség. Ha én valakire azt mondom, bűnös, ebben benne van egy kárhoztató ítélet. Ha pedig azt mondom, hogy elveszett, ebben benne van, hogy nagyon rossz helyzetben van, és semmit nem enyhítem a bűnét, mert ennél jobban egy ember tragédiáját nem fejezhetem ki, mint azt mondom, hogy ez egy elveszett ember. De nincs benne kárhoztató ítélet, hanem van benne ehelyett részvét, együttérzés, segíteni akarás. Érezzük, milyen óriási jelentősége van ennek a szónak. És Jézus így igazította helyre a farizeusokat, hogy a mindenható Isten, aki maga tökéletesen igaz, ő így tekint ránk emberekre, hogy elveszett emberek. Nem kárhoztató ítélettel, hanem együttérzéssel, noha látja a tragikus állapotunkat, és egy pillanatig nem enyhíti, hogy milyen helyzetben vagyunk, és segíteni szeretne rajtunk. És Jézus ugyanezekkel a példázatokkal mondta el azt is, hogy ha valami elveszett, akkor az elveszettet meg kell keresni. Az elveszett az nem kerül meg magától, ezt mindenki tudja. És még az is érdekes, hogy az első példázatban pont az elveszett juhot példázta. Ugye a kutyusok azok hazatalálnak, de az elveszett juh, az egy gyámoltalan jószág, az nem talál haza magától, ha meg nem keresik. És Jézus ezt a példát használta, hogy az ember nem tud visszatalálni, ha egyszer elveszett. És ez egy nagyon fontos pontja volt Jézus tanításának. Egy más alkalommal mondta, és újra szeretném idézni ezt a kijelentését Jézusnak, azt mondta egy alkalommal, senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az én atyám vonja azt. Ezzel Jézus nem azt akarta mondani, hogy egyeseket von az atya, és másokat nem, hanem azt akarta ezzel mondani, hogy annak, hogy valaki ő hozzá jön, hogy valakiben lelki szomjúság, vágyakozás támad, és végül Krisztushoz megy, annak mindig van egy előzménye. És ez az előzmény az atya vonzása. Úgy is mondhatnánk az atya keresése. Tehát a Biblia így is mondja, hogy az Isten keresi az elveszett embert, még így is mondta Jézus az elveszett juh példázatában, hogy keresi, míg nem megtalálja. Ugye ez egy nagyon kitartó és nagyon türelmes folyamatra utal, más kifejezéssel pedig Jézus így mondta, hogy Isten vonja az embert. Nem először használta Jézus ezt a kifejezést, az Ószövetségben is van már egy gyönyörű hasonlat, fölhívom rá a figyelmet, Hóseás könyve 11. fejezetének a 4. versében. Hóseás proféta az északi országrész, Észak-Izrael utolsó profétája volt, és megrendítően írja le Istennek a küzdelmét a mindig tévelygő, hitehagyó Izrael népéért, és akkor ennek a küzdelemnek a leírása közben azt írja, hogy szeretettel, emberi kötelékekkel vontam őt a szeretetnek kötelékeivel. Nem szép kifejezés? Tehát azt mondta, olyan módon, ahogy meg tud közelíteni, emberi kötelékekkel vontam őt, és ez vonatkozik minden emberre, a szeretetnek a kötelékeivel. Tehát az Isten a keresése a gyakorlatban egy ilyen titokzatos vonzási folyamatban realizálódik, ahogyan ő emberi kötelékekkel, minden egyes egyéniséghez szabott eszközökkel, a szeretetnek a kötelékeivel, a kegyelemnek az eszközeivel vonja magához az ember. Szeretnék néhány sort olvasni egy kis könyvből, amit mindenkinek nagyon ajánlok elolvasni. Ez Ellen White Krisztushoz vezető lépések című könyve, és ebből a könyvből olvasok néhány sort. Sok évvel ezelőtt fordítottam ezt a könyvet, és azóta mindenkinek ajánlom, mert ez valami csodálatos egyszerűséggel és mélységgel, az a cím, hogy Krisztushoz vezető lépések, tehát végül is hogy jut egy ember Krisztushoz. És ugye ezekről a dolgokról olyan érzelgősen szoktak írni, meg olyan pontatlanul. Ez a könyv biblikusan is pontos, és minden érzelgőségtől mentesen, de mégis érzelemmel tele. Csodálatosan szépen írja le azokat a lelki folyamatokat, amelyek majdnem megfoghatatlanok, és majdnem kifejezhetetlenek,
hogy hogy jut egy ember odáig, hogy, hogy tényleg Krisztushoz megy, és eljut az újjászületés pillanatáig. Tehát olvassuk egy néhány sort. Ugyanaz az isteni lény szól az emberek szívéhez, aki a természet világában is munkálkodik. Egy pillanatra megállok, mit kezdi így a szerző ezzel, hogy ugyanaz az Isten, aki a természet világában is munkálkodik. Megkérdezem, vannak a természetben drasztikus folyamatok, amik a természet eredeti folyamatai? Ugye a természet olyan finoman programozottan dolgozik. Ugye nézzük meg, ahogyan kihajt a növény, ahogyan kibomlik a levele, ahogy virágzik. Szóval minden olyan finoman programozottan történik, nem pedig ilyen drasztikus törésekkel. Tehát olvasom. Ugyanaz az isteni lény szól az emberek szívéhez, aki a természet világában is munkálkodik. Kifejezhetetlen sóvárgást ébreszt bennük olyas valami után, amiük nincs. Isten lelke fohászkodik értük, és készteti őket, hogy arra törekedjenek, ami békét és nyugalmat ad a léleknek. Megváltunk, állandóan azon munkálkodik, most figyeljünk, látható és láthatatlan mennyei befolyások által. Szóval ennek a vonzásnak az eszközeit nagyon nehéz megragadni. Tehát még egyszer olvasom, megváltunk, állandóan azon munkálkodik, látható és láthatatlan mennyei befolyások által, hogy elterelje az emberek gondolatait a bűn igazi megelégedés soha nem nyújtó örömeiről, és a végtelen áldások felé fordítsa arcukat, amelyeket ő benne elnyelhetnek. Ti, akik szívetekben valami annál jobbra vágyakoztok, amit a világ adhat, ismerjétek fele vágyban Isten lelketekhez szóló szavát. Tehát azért olvastam ezt a részletet, hogy kicsit közelebb hozzam ezt a gondolatot, hogy az Isten keres, és az Isten emberi kötelékeikkel, a szeretet kötelékeivel vonja magához az embert. Nem tör drasztikusan be az életünkbe. Semmiféle erőszakos mozdulatot nem tesz. Ez az Isten lényétől teljesen távol áll. De vonja, legszebb kifejezés, keresi és vonja az embert. Mindig ő a kezdeményező. De a folytatás és a célba érkezés, és az is, hogy meddig tart ez a keresési folyamat, vagy vonzási folyamat, az már a mi emberi válaszunkon, a mi szabad választásunkon múlik. A Biblia ezt sokszor és sokféleképpen fejezi ki. Például a Jelenések könyvében van egy ige, Jelenések könyve 3. fejezetének a 20. versét idézem. Ezt írja, ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Megkérdezem, szép hasonlat? Azt mondja, a világmindenség teremtője, azt mondja, ő áll az ajtó előtt és zörget, finoman, nem erőszakosan. És azt mondja, ha valaki meghallja az én szómat, és még további lépés, és ha meg is nyitja az ajtót, és akkor erre a közösségre, amiben az Isten részes, egy gyönyörű szép, a keleti vendégbarátság képe, ugye, azt mondja, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Egy másik ige, ugyancsak Jelenések könyvében, a 22. fejezet 17. versében található, ezt mondja, a lélek ezt mondja, aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Látjuk az emberi tényező jelentőségét? Az előbb azt hangsúlyoztuk, hogy az Isten az, aki keres, az Isten az, aki vonja az embert. Most arra mutatunk rá, hogy mi a jelentősége az emberi választásnak, az emberi reagálásnak az Isten keresésére és vonzására. Azt mondja, aki szomjúhozik, akibe lehet szomjúságot ébreszteni, az jöjjön el. És egy nagyon fontos szó is, aki akarja, miután, hogy így mondjam, belekóstolt, akarja, valóban akarja, az jöjjön el, és vegye az életvizét ingyen. Tehát nagyon igaz az a mondás, amit valaki így fogalmazott meg, amennyire igaz az, hogy az ember semmit sem tehet Isten nélkül, és igazán jót, Isten mértéke szerint jót. Épp annyira igaz, hogy Isten a maga részéről semmit sem akar tenni az ember nélkül. Korábban is idéztem ezt a mondatot, de szándékosan ismétlem többször, mert ez egy olyan tömör mondás, amit érdemes megjegyezni, mert a döntő igazság benne van. Amennyire igaz, hogy az ember semmit sem tehet tudnélik igazán jót Isten nélkül, épp annyira igaz, hogy Isten a maga részéről semmit sem akar tenni az ember nélkül.
És most szóljunk még a keresésnek az eredményéről is. A megtalálás. Hogyan történik a megtalálás, amit a Biblia tulajdonképpen azonosít azzal, amit Jézus így mondott, hogy újjászületés. Ugye ez, amit így mondott, hogy szükség néktek, újonnan születnetek. Hát hogyan és miképpen történik az ember megtalálása, és megy végbe ez a csoda, ez a bizonyos újjászületés. Nem lehet erről szemléletesebb képet rajzolni, mint ha felidézzük Jézusnak a példázatát az elveszett fiúról. Ezt Jézus olyan szemléletesen és olyan szépséggel rajzolta meg ezt a folyamatot, hogy hogyan találtatik meg egy elveszett, és tulajdonképpen mi az a titokzatos folyamat, vagy eseményben végződő folyamat, amely az emberben végbe megy, aminek újjászületés a neve, hogy itt ez a leghelyesebb, ha mi is ehhez a példázathoz folyamodunk. Lukács evangélium a 15. fejezetéből fogom olvasni az igét. Tehát Lukács evangélium a 15. fejezetéből. Olvasom először a példázatnak az első részét, a 11. verstől a 16-ig. Így mondta Jézus. Mondta pedig, egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, Atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözött, és ott eltékozolta vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt a mezőire disznókat legeltetni. És kívánta megtölteni a gyomrát azzal a mostékkal, amit a disznók ettek, de senki sem adott néki. Hát itt van egy lerajzolása egy elveszett embernek, és megkérdezem, hogy nem tökéletes ábrázolás az Istentől eltávolodott embernek. Ugye a példázatbeli atya, a mennyei atyát szimbolizálja, és ez a fiú mit csinált? Messze vidékre költözött. Érzelmileg is, fizikailag is olyan messze ment el az atyától, amilyen messze lehetett. És Jézus így ábrázolta, hogy hogy távolodik el az Istentől az ember. Nagyon messzire, nagyon-nagyon messzire. És külön vigasztaló, hogy Jézus egy ilyen végletes példát tárt elénk, amivel azt érzékeltette, hogy még az ilyen elveszett sem reménytelen, és még az ilyen elveszett után is sóvárog az Isten szeretete, és még az ilyen embert is keresi az Isten. Mert hát azért nézzük csak meg közelről, mit is csinált ez a fiú. Nem érzett az apja iránt sem hálát, sem elkötelezettséget, egyiket sem, egy szemernyit sem. Csak a fiú jogaira tartott igényt, és volt olyan, hogy így mondjam, arcátlan, hogy mit is mondott, hadd olvassam szó szerint. Így olvastuk, hogy atyám, add ki a vagyomból rám eső részt. Ugye ezt a halála után szokta a gyerek megkapni, de ő mintha csak azt mondta volna, hogy te nem érdekelsz, csak a pénzed, és elment, és jó messze vidékre költözött. És azt olvassuk, hogy ott aztán még dobozódva élt. Később a példázat végéből, ahol az idősebb fiú is megszólal, ott kiderül, hogy paráznákra költötte az apjának a becsületes úton szerzett vagyonát. Aztán végül úgy lealjasodott, annyira semmilyen nem maradt, mindent eltékozolt ugye az atyai vagyon, hogy végül disznópásztor lett, ami ugye zsidó embernek különösen nagyon megalázó és lealjasító dolog volt, ugye ebben a környezetben hangzik a példázat. De hát még ráadásul ettől a környezettől függetlenül, vagy ettől a sporttörténeti adaléktól függetlenül is azt olvassuk, hogy annyira éhezett, hogy a disznók moslékját is megette volna, de még abból se jutott neki. Tehát ide süllyedt le. Most akkor megkérdezem, hogy nagy evangélium vagy örömhír van abban, hogy Jézus pontosan egy ilyen példát hozott? Azt mondta, még az ilyen elveszett ember is kedves az Istennek. Még az ilyen elveszett ember után is sóvárog az Isten szeretete, és az ilyen elveszettet is keresi. Ez egy nagy tanítás nekünk, mert ahogy ez mindig is lenni szokott, mi magunk is vétkesek vagyunk, de sokkal könnyebben ítélkezünk egymás felett, mint az igaz Isten.
És mi sokkal hamarabb leírnánk valakit, és azt mondanánk, hogy pusztuljon el, vagy bocsánatot mondják, hogy fulladjon meg a saját sarába, vagy a levébe, ez most már ilyen. De a Jóisten, hogy így mondjam, leckét ad nekünk, és megmutatja, hogy ő még egy ilyen utat bejárt, egy ennyire minden erkölcsi mércét fölrúgó ember is, neki egy elveszett ember, akit ő meg akar menteni. És ezek után nézzük, hogy hogyan folytatta Jézus a példázatot. Olvasom a 17. verstől. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Tehát ebben a fiúban megindult valami folyamat. Igaz, hogy csak akkor, mikor erre a legmélyebb pontra jutott, de van itt egy fontos szó, azt mondja, magába szállt. Megkérdezem, könnyű dolog az embernek a magába szállás? Ez egy nagyon kifejező szó, magába szállt. Most nem kezdett, ugye? Tudjuk, hogy sokszor a mélyre süllyedt emberek is a világon mindenkit okolnak a bajukért, és az egész világ igazságtalan, és ők az áldozatai egy társadalomnak, vagy a rokonaiknak, vagy ki tudja kinek. De amikor az ember magába száll, akkor nem körülményekben, másokban, Isten vádolva keresi az okot, hanem akkor magába száll és magába keresi. És látjuk, hogy mi történt, kezdett derengni valami. Ugye a múltkor mondtuk, hogy azért van az ember abszolút elveszett állapotban, ez az előző alkalmunk témája volt, hogy és azért tényleg rabságban van, amiből nem tud kitörni, mert egyszer van az öröklött, az önzésre való abszolút meghatározó genetikus hajlama. Kettő, hogy ezt a szokás törvényével megerősíti, mert folyton enged neki, és végül ezek szenvedélyes hajlamok erősödnek, és bizonyos gyenge pontjai mindenkinek kifejlődnek, ahol a legrosszabb, még a rosszabbnál is rosszabb állapotba jut. És a harmadik dolog, hogy még egy vakság is vele jár a bűnfogságával. Tudnélik, ha az ember önközéppontú, akkor ösztönös hajlama az önigazolás. És emlékszünk, idéztem Szent Györgyi Albertet, aki azt mondja, hogy olyan ravaszul dolgozik az emberi agy, teszem hozzá megromlott természetű ember agya, hogy még be se engedi azt az információt, amely ellenkezik az önértekkel, vagy ami az önigazolással nem stimmel le. Tehát ennél a fiúnál az első csodálatos dolog az volt, hogy ez a vakság, ami végül teljessé teszi az ember fogságát, mert még csak nem is látja, hogy miben van, ez a vakság kezdett oldódni. Kezdte pontosan fordítva látni a dolgokat addig, mert addig úgy gondolta, hogy az apjánál nagyon rossz, neki onnét messzire el kell menni, és úgy érezte egy darabig, hogy az ő nagy szabadsága csoda jó. Most azt kezdi fordítva látni, azt mondja, az én atyám házában a béresek is bővölködnek kenyérben, az én atyám házában nagyon jó, és én viszont itt éhen halok meg. Aztán, ha még azt gondolnánk, hogy ez talán még mindig önérdek, hogy arra gondol, hogy hát éhen halok, és hát ez a magába szállásnak az őszintesébe kételkednénk, akkor a következő részlet már nagyon meggyőz bennünket, amikor azt mondta, fölkelek, elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom néki, vétkeztem az ég ellen is te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Ugye ez már egy nagyon komoly pont. Itt már nem arról van szó, hogy jó lenne jól lakni, és amikor már moslékból se adnak, akkor visszamegyek az apámhoz, mert akkor vágyakozom az ottani kenyérre, hanem itt többről van szó, hogy itt igazi megalázkodásról, és a valódi bűnbánatnak az érlelődéséről, mert ezt mondja, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. És végül azt is kimondja, hogy felkelvén elmegyek az én atyámhoz. Ez pedig a döntés, a fordulat, a hátraarc. Tehát itt láthatjuk, hogy mi az ember része. Ugye? De előbb szeretném megkérdezni, hogy mit gondolunk, ez az egész folyamat, ami a fiúban végbe ment, ez teljesen magától történt? Ez független volt az Isten keresésétől?
Nagyon jól érzékelteti a példázat, hogy sehol nem látszik, hogy valamit az atya tett, vagy hogy az atya valahol valamit tett érte. Ugyanilyen láthatatlanok és megfoghatatlanok az Isten befolyásai, de a későbbiekből még inkább kiderül, hogy valójában az Isten szeretete vonzotta őt, és az Isten kezdte az ő vakságát oldani, és rávezetni őt az igazi belátásra, hogy atyám, ennek ezt kell mondanom, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. De minden esetre ez az ember része, hogy kész megalázkodni, kész elismerni, és végül meghozza a döntést, hogy hátra az. Felkelvén elmegyek az én atyámhoz. És nézzük meg, hogyan folytatódik a példázat. Olvassuk a 15. fejezetben, most a 20. verstől a 24-ig. Így olvasom. Ez a példázatnak a legmegindítóbb része. Így vázolta Jézus. És felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt. És mondta néki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Hát itt vagyunk a csodálatos kifejezésnél. Meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Mi a különösebben a leírásban? Azt olvastuk itt, ugye, hogy mikor még távol volt, meglátta őt az ő atya. És azonnal elé futott, és mielőtt a fiú megszólalt volna, pusztán arra a tényre, hogy hazafelé jön. A nyakába borult, megölelte, megcsókolta. Mire utal ez, hogy mikor még távol volt, meglátta őt, és elé futott? Meglepetésként érte az atyát a megérkezése? Vagy eddig ő réges-régen elfelejtette, és már eszébe se jutott hosszú idő óta a fia? Ki az, aki abban a pillanatban így tud reagálni, hogy elé futott? Hogy megölelte, megcsókolta? Az, aki folyton várta vissza. Ugye ez teljesen logikus dolog. És aki minden pillanatban már földolgozta magában azt, ami történt, és érzelmileg minden pillanatban kész volt erre a fogadásra. Aki erre a pillanatra várt. Ugye itt láthatjuk, hogy tulajdonképpen, amely folyávolból az atya szeretete

olyannál, mint a te béreseid közül egy, ezt gondolt el. Tehát noha derengeni kezdett benne, hogy azért az atya egész más, mint aminek ő először vagy eredetileg látta, azért föl tudta fogni, hogy milyen az apja. Nagyon korlátolt nézetei voltak róla, mert még erre is szorongva gondolt, hogy ha oda megy és előáll, akkor és ilyen állapotban oda megy, hogy ment el és hogy jön vissza, akkor az apja egyáltalán a béresek közé befogadja. De az apja ezt az utolsó mondatot már nem is hagyja elmondani, hanem azt mondja neki, hogy azért a szolgáknak mondja, hogy hozzátok elő a legszebb ruhát, gyűrűt az ujjára, sarut a lábára, és vágjátok le a hízott tulkot, és vigadjunk, és örüljünk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Megkérdezem, hogy más Isten képez, mint ami az emberekben általában él. Tudta a kereszténység valaha igazán, következetesen, hűen ezt az Isten képet visszaadni? Milyen szomorú, hogy a legtöbb emberben a különböző egyházi tanítások révén is a büntető Istennek a képe maradt. A kárhoztató Istennek, a haragvó Istennek a képe. Ugye mondtuk azt, hogy Jézus egyik legfőbb feladatának, a földi missziója egyik legfontosabb részének tartotta, hogy helyreállítani az Isten képmását. Eloszlatni azt a sötét árnyat, ami azt az előítéleteket és ellenérzéseket, amik az emberekben vannak az Istenről. Mert mikor az ember a bűnben elvakul, még úgy is próbálja magát igazolni, hogy az Istenre vetít minden rosszat, és minden gyanakvást, és minden ellenérzést. És Jézus így mutatta be, hogy az Isten mennyire más, és amikor az elveszett megfordul, akkor az Isten hogyan fogadja? Egy hang, szemrehányás, emlékeztetés, semmi nem hangzik el. Mindent elnyom az öröm, és azonnal, minden feltétel nélkül ezt a titulust kapja meg a fiú, ez az én fiam. Csak úgy érdekességként jegyzem meg, hogy ha szó szerint vennénk a történetet, mondjuk egy szó szerinti keleti atyáról és annak a történetéről, akkor felteszem azt a kérdést, hogy mit gondolunk, hogy ha a szomszédok meghallják ezt a történetet, hogy kommentálták volna? Hibáztatták volna az apát, azt mondták volna, mondta volna azt annak a haszontalannak, aki, annak a gyalázatos fiúnak, aki ezt cselekedte, hogy na jó, hát legfeljebb a béresek között kapsz egy kis vackót, aztán majd meglátjuk, hogy viselkedsz. De ebben a történetben teljesen másról van szó. Azonnal, feltétel nélkül, abban a pillanatban azt mondja, hogy ez az én fiam. Tehát itt van arról szó, itt, hogy tulajdonképpen mi az a bizonyos hitáltali megigazulás. Ez a bizonyos hitáltali megigazulás, ami a Bibliának, az evangéliumnak a központi üzenete, az arról szól, hogy amikor az emberben az újjászületés fordulata megtörténik, az Isten nem vár semmire, nem vár arra, hogy az ember a cselekedeteiben bizonyítson, nem vár arra, hogy a cselekedeteiben is realizálja, hanem pusztán azt, hogy a gondolkozásmódja, a lelkülete megváltozott. Azt mondja, megtette ebbe a pillanatba azt, amire legtöbbre az ember képes. Az önmagával való szembefordulás, a hátra arc, az új életirány. És akkor az Isten azt mondja, hogy magamhoz fogadom, így, ahogy van, ahogy egy helyen mondja, mint egy tűzből kikapott üszköt. Mert az Isten tudja, hogy az ember abból a romos állapotból, a maga az önerejéből nem tudna meggyógyulni, és nem tudna cselekedetekre váltani azt, ami belül megszületett és kialakult. Ha megint a szó szerinti történetre gondolunk vissza, ha ennek a fiúnak az apa azt mondta volna, jó, ott a véresek között egy kis vacok, most aztán bizonyíts. Ekkor a rossz múlt után, ennyi berögzött, rossz szokás, megkötözött, bűnös szenvedély után tudott volna megállni a lábán? De milyen ez, amikor azonnal ő a szeretett fiú, amikor élvezheti az atya közösségét, amikor minden lelki támaszt és minden segítséget megkap? Ugye ez egy nagy különbség. Tehát ugye mi emberi logikánk azt mondja, hogy embert akkor nyilvánítsunk igaznak, ha igazá lett. Az Isten meg azt mondja, nem. Ő akkor nyilvánít azonnal igaznak egy embert, és akkor fogad magához rögtön egy embert, amikor a hátra az benne megtörtént. És nem várja azt, hogy a cselekedeteiben is igazá legyen, mert tudja, hogy nem tud magától. Nem tud. Ahhoz az Istennek minden nap mellette kell állni, és a szeretetével segíteni és támogatni.
hogy le tudja győzni az öröklött

0: a szerzett rosszad, és helyre álljon a régi, az eredeti embersége, és teljesen meggyógyuljon. És itt láthatjuk nagyon világosan és nagyon egyszerűen, hogy tulajdonképpen mi az az újjászületés. Tehát azt mondhatjuk, hogy az újjászületés a vakságnak a feloldódása, amikor az ember látja, hogy az önzés rossz, az önzés elveszettségbe, pusztulásba, halálba sodorja, és amikor látja, hogy az atyai háznak a törvénye, a szeretet törvénye az igaz, amikor az ember pont megfordul, az egész világképe, az egész erkölcsi gondolkozása 180 fokba megfordul, ez az egyik vonatkozása. A másik csodálatos vonatkozása, hogy az ember magába száll, elítéli saját magát. Azt kell mondanom, hogy lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy megtért, újonnan született, de ha az ember az életében nem jutott el egyszer igazán mélységesen erre a pontra, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, akkor az még nem a hiteles, és nem az a valódi megtérés vagy újjászületés. Nagyon sokat hallunk már, hogy olyan nagyon divatos megtérés és hamis megtérés elméletek léteznek, hogy a megtérés az egy ilyen újongó, diadalmas bevonulás. Van egy keserű pirula az igazi megtérésben, amikor az ember szembesül magával, és amikor magát elítéli. De azt látjuk, hogy ettől nem kell félni, mert mi a következő pillanat? Egy csodálatos feloldódás, mert amikor az ember ide eljut, az Isten elé fut, és megöleli, és megcsókolja, ugye a példázat képjesen így mondja, és nincs szemrehányás, hanem azonnali magához fogadás, és ez az én fiam. Tehát, hogy így mondjam, ez azonnal feloldódik, de nem hiteles a megtérés, ha hiányzik belőle ez az önmagunk igazi elítélése, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. És egy harmadik nagyon fontos vonása, hogy a döntés, hogy elmegyek az én atyámhoz, és elmondom ezeket néki. Tehát ne felejtsük el, hogy a puszta mea culpa, az önmarcangolás, a puszta vezeklés, hogy rossz voltam, gonosz voltam, ez nem az igazi bűnbánat. Az igazi bűnbánat az, amikor annyira bánom, hogy meg akarok békélni, és a szemébe akarok nézni annak, aki ellen vétkeztem is, és jóvá akarom tönni a múltat, és segítséget akarok kérni, hogy én azt helyre is hozzam. Nem ez az igazi bűnbánat? Ez az igazi. És ez a harmadik mozdulat, hogy ő fölkelt és elment az ő atyához. Tehát megváltozik az ember Istenhez való viszonya. Tehát az újjászületésben melyek a döntő mozdulatok? Hogy az embernek a vaksága feloldódik, az erkölcsi ítélete teljesen más lesz. Egyszerűen az önzésnek meghal, az önzés látja, hogy rossz, és csak az isteni szeretet törvény az igazság. Kettő, hogy önmagát elítéli, a maga méltatlanságát teljes súlyában látja. És a harmadik dolog pedig, hogy megbékél az Istennel, és helyreállítja az Istennel való kapcsolatát. Tényleg megfordul. Tehát, ha csak úgy az ember az Isten háta mögött akarja bánni a bűneit, de nem megy el hozzá, hogy a szemébe nézzen, és az ő bocsánatát személyesen elnyerje, akkor szintén nem teljes és valóságos ez a bizonyos újjászületés. Megkérdezem, elég világos ez a kép? Elég egyszerűen lehet látni, hogy mire utalt Jézus, mikor azt mondta, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ennél kevesebb, nem elégséges ahhoz, hogy az a nagyon megromlott természet, nagyon beteg, nagyon elveszett ember alkalmassá legyen az örök életre, alkalmas legyen újra az Istennel való közvetlen közösségre. Tehát ez a Jézusnak a hatalmas tanítása, és ezt semmi nem gyengítheti, vagy homályba nem takarhatja. Szükség néktek újonnan születtetek, mert aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. És elég világosan kimondta Jézus, hogy ebben a fiúban az újjászületés csodája ment végbe. Azt mondta, ez az én fiam, meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És látjuk, itt két hasonlat van. A régi életnek meghalt az ember, a régi gondolkodásnak, módnak meghalt. Elég radikális kifejezés ez, ha valaki meghal, az elszakítja mindentől, ami addig körülvette. A Biblia ezt a kifejezést használja. amikor valaki újonnan születik, akkor ott megszakad a közösség a régi dolgokkal. Egyszerűen nem tud és nem akar soha többet úgy gondolkozni, vagy úgy élni, mint azelőtt. Meghalt a régi életnek, a régi gondolkozásnak, a régi önmagának. Viszont azonnal föltámadt egy új életre, egy új gondolkozásmódra, egy új viselkedésre, egy más Istennel való viszonyra. És így folytatta Jézus, elveszett és megtaláltatott. És nincs egy szó se az atya fáradtságáról. Ugye, amit mondtam, hogy Jézus abban a másik példázatban így érzékeltette, hogy a pásztor keresi a juhát, míg nem megtalálja. Minden embernél más ez a folyamat. És sok-sok embernél nagyon hosszú és fáradtságos az Isten küzdelme. De mindegy, hogy meddig tart. Mindegy, hogy az Istennek mennyi figyelmébe és fáradozásába kerül. Amikor megtaláltatik, akkor mindent elnyom az öröm, az újongás. Ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Azt hiszem, hogy most már még jobban értjük, hogy Jézus mit mondott. Hogy amikor megkérdezték, hogy Uram, hát kicsoda üdvözülhet, kicsoda alkalmas az örök életre, kicsoda juthat az Isten országába, ki menekül meg, ki az, aki teljesen meggyógyul az Isten kegyelme által. És Jézus azt mondta, embereknél ez lehetetlen, de az Istennél, vagy az Istennel együtt minden lehetséges. Ugye képzeljük el ennek a fiúnak a lelkiállapotát, magától soha nem tudott volna. El tudjuk képzelni, hogyha ott marad azon a vidéken, magába száll, de nem teszi meg ezt a döntő lépést, hogy felkelvén elmegyek az én atyámhoz. Önerejéből a megrögzött régi szokásokat, a genetikai örökséget, ezeket mind le tudta volna győzni, ezer kísértéssel, ezer visszahúzó erővel együtt, soha. Embereknél ez lehetetlen, de mivel ő megtette a döntő lépést, hogy felkelvén elmegyek az atyámhoz is, elmondom néki, Istennel együtt minden lehetséges. És mit gondolunk, hogy amikor visszatért az apjához, és kezdi mondani, ami benne beérett, és az apja elé fut, és megöleli, és megcsókolja, és nem is hagyja végig mondani, akkor mit gondoljuk, hogy már milyen lélekkel mondta a megölelés után, az eléfutás után, milyen lélekkel mondta azt, hogy vétkeztem az ég ellen, te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak kivatassa, még sokkal mélyebb átéléssel, mint ahogy otthon ez benne kialakult. Úgy tudom elképzelni, hogy szinte zokogott belülről, mikor ezt mondta, mert hát ilyen apával szemben mit csináltam én, ugye? Tehát amikor ilyen fogadtatásban részesült, és amikor őt azonnal fiúvá fogadják vissza, ez egy olyan esély, ez egy olyan lehetőség, hogy valóban visszanyerhette a régi emberségét. Tehát így juttatta Jézus kifejezésre, hogy embereknél ez lehetetlen, de az Istennél, az Istennel együtt minden lehetséges. És azt hiszem, hogy most mi mindnyájan elgondolkozhatunk egy pillanatra, hogy mi az a csodálatos fordulat, és az milyen felszabadulás, és milyen kiváltságokat biztosít az embernek, amiről Jézus beszélt. És szeretném befejezni azzal, hogy szeretnék néhány sort olvasni Pascaltól, a Gondolatok című művéből. Többet is olvashatnék, mert ez a csodálatos mű tele van ilyen és ehhez hasonló kijelentésekkel. Pascal volt a világ elismert nagy gondolkodói és tudósai közül az, aki a leginkább, a legmélyebben megértette Jézus evangéliumát és a Bibliát. A Gondolatok című könyv egy igazi dokumentuma ennek. Ezt írja. Aki nem gyűlöli meg magában önszeretetét és azt az ösztönét, amelyik arra biztatja, hogy magát tekintse Istennek, nagyon elvakult ember. Ugye nem mindenkinél jön ki ilyen durván, hogy magát tekintse Istennek, de hogy az emberben ott van a felülkerekedési vágy, ezt ezerféle módon felfedezheti az ember magában. Így folytatja. Ki nem veszi észre, hogy semmi sem ellenkezik ennyire az igazságossággal és az igazsággal? Mert nem igaz, hogy rászolgálunk. Igazságtalan és egyben lehetetlenség is, hiszen mindenki ugyanezt kívánja a maga számára. Tehát az önszeretet velünk született nyilvánvalóan jogtalan kívánság, amelytől nem tudunk, de amelytől mégis szabadulnunk kell. És most jön a döntő. Ám egyetlen más vallás sem figyelmeztetett rá, hogy ez az önszeretet bűn. Sem arra, hogy ebben születtünk, hogy kötelesek vagyunk ellene szegülni, és egyiknek sem volt rá gondja, hogy megadja nekünk a gyógyítás eszközeit. Tömör összefoglalás? Még egyszer olvasom. Egyetlen más vallás sem figyelmeztetett rá, hogy ez az önszeretet bűn. Vagy igen? Tessék gyorsan átgondolni a nagy világvallásokat, iszlám, ami hát egyébként különben egy származékvallás, nem eredeti, aztán a kínai vallásosság, aztán a hinduizmus, a buddhizmus, tessék gondolkozni. Valamelyik mondta ezt, hogy az önszeretet minden bajnak a forrása. Jézuson kívül a Izrael vallásán, a Biblia vallásán kívül mondta valaki? Senki. Ez a kereszténységnek a teljesen egyedülálló üzenet, hogy az önszeretet dönti az embert romlásba. Tovább folytatja. Sem arra, hogy ebben születtünk, ezt is mondta valaki, hogy az ember eleve megromlott az emberi természet, hogy ami a megromlott természettől született, az hozza magával ezt a megkötötöttséget, ezt sem mondta Jézuson, a Biblia üzenetén kívül senki, egyetlen vallás sem. Hogy kötelesek vagyunk ellene szegülni, hogy az embernek is meg kell tenni a maga részét, ugyanaz isteni a kezdeményezés, a vonzás, a keresés, de az ember mikor szembesül ezzel, akkor óriási kérdés, hogy az ember meghajtja a fejét, megalázkodik-e, hajlandó elítélni magát. Ezt sem mondta senki, hogy ez is egy döntőpont. És azt mondja, és egyiknek se volt gondja rá, hogy megadja nekünk a gyógyítás eszközeit. Hogy ebből nem tudunk, de mégis szabadulni kell, és ez a lehetetlen hogyan lehetséges. Ezt sem mondta meg egyetlen más vallás sem. Tehát ez a kereszténységnek az egyedülálló tanulsága. Tele van egyébként, mondom, a Pascal Gondolatok című műve szebbnél szebb, csodálatosabbnál csodálatosabb megfigyelésekkel. Itt van például egy másik, csak hogy még egyet példaként idéznek. Azt írja, a vallásnak tudomásul kell vennie, hogy elménk elhomályosult, és emiatt nem tudjuk őt, mármint Istent megismerni és szeretni. És arra tanítania, hogy mivel kötelességünk Istent szeretni, de gonosz kívánságaink elfordítanak tőle, az ember merő igazságtalanság. Meg kell magyaráznia, miért ellenkezünk Istennel és a saját javunkkal. Megmagyarázza más vallás. Miért ellenkezünk Istennel és a saját javunkkal. Meg kell tanítania bennünket e fogyatkozásaink orvosságaira és az orvosságok megszerzésének a módjára. Ez sem történt meg. Másik helyen megint azt írja, hogy az igazi és egyetlen erény önmagunk gyűlölete, mert gyűlöletesek vagyunk a gonosz kívánság miatt, tehát az igazi és egyetlen erény önmagunk gyűlölete, mert gyűlöletesek vagyunk a gonosz kívánság miatt, és egy valóban szeretetet érdemlő lény keresése, mert ez nem mi vagyunk, úgy önmagunkban, ahogy vagyunk. Aztán később azt írja Jézusról, hogy Jézus nagyon kemény szóval szólt az emberi természet megromlásáról, de azt írja, előtte a világ hazug békében élt. Azután azt mondja, a szentet az emberből csak a kegyelem tud csinálni, és aki ebben kételkedik, az nem tudja, mit jelent szentnek, és nem tudja, mit jelent embernek lenni. De tele van ilyen tömör, fantasztikus, csodálatos mondásokkal. Másik helyen azt mondja, hogy Jézus semmi más nem tanított, mint azt, hogy betegek, bűnösök, elveszettek vagyunk, és ebből az állapotból csak egyedül ő tud minket meggyógyítani. Tele van ilyen tömör mondások. Ő megértette a Biblia üzenetét az emberi természet megromlásáról. De ahogy mondtam, ezt homályosult el a legjobban a keresztény tanításból az évszázadok folyamán. És milyen világos, ha ezt nem értjük, akkor a megváltás is súlytalan. Akkor azt sem értjük, hogy tényleg az embert nem lehet toldani, foldani, javítani, nem lehet az embernek saját erényeket kovácsolni, hanem szükség néktek újonnan születnetek. Ilyen mélységű változásra van az embernek szüksége. Köszönöm szépen a figyelmet, befejeztük a témánkat, és akkor szeretettel várunk mindenkit majd 2 hét múlva. A következő témánk lesz, Jézus tanításai az erkölcsi törvényről, az ember helytelen és helyes viszonyulása az erkölcsi törvényhez. Hogy kapcsolódik a mostani témánkhoz? Úgy, hogyha az ember vaksága feloldódik az újjászületéskor, akkor kezdi teljesen másképp látni ezt a fogalmat, hogy törvény, erkölcsi törvény, mint addig. És ennélkül, az újjászületés fordulata nélkül hiába próbálunk mi erkölcsöt csöpögtetni az emberek fejébe, vagy kalapálni az emberek fejébe társadalmi törvényekkel, meg akármivel felülről. Az ember vakságának kell feloldódni ahhoz, hogy szeresse az erkölcsi törvényt, és egészen másképp viszonyuljon hozzá. Tehát ez lesz a következő témánk, és szeretettel várunk mindenkit. Még megemlítem, mert néhányan valahogy tudomást szereztek róla, és eljöttek, hogy mához egy hétre Zugligetben a Remeteu 16A-ban fogok előadást tartani délután 4 órakor, akkor pedig az lesz a téma, hogy a posztmodern társadalom jellemzése a Biblia történelmi jövendőléseiben, és a remény, mi a kiút ezen a háttéren. Ha valakit érdekel, szeretettel látjuk, lehet érdeklődni ott a könyveknél, hogy hogy lehet oda jutni. Tehát szeretettel látunk mindenkit 2 hét múlva, most egy kis szünetet tartunk, és utána kezdődik a beszélgetés. Még megjegyzem azt is, hogy akinek Bibliára még mindig szüksége lenne, még mindig hoztunk ingyen Bibliát, hogy aki szorgalmasan látogatja ezeket az előadásokat, az megszívlelhesse azt a gyakori tanácsunkat, hogy egyénileg és személyesen folyamatosan olvassa a Bibliát. Köszönjük a figyelmet! Aki egy percig is komolyan veszi azt, ami ott van a Péter levelében, hogy az írásban egy szó sem támaszt saját magyarázatból, mert Szentlélektől indítatva szóltak Isten szent emberei, akkor a fordítónak az a dolga, hogy a lehető legpontosabban adja vissza azt, ami ott van. Tehát ezért kell az eredeti szöveggel mindig ellenőrizni a fordításokat. Ezért szoktam mondani, hogy a Károlyi fordítás például egy kiváló fordítás, noha ebben is vannak dolgok, amiket pontosítani kell, de nem azért, mert felületesen fordította, hanem mindössze idős korában 3,5 év alatt is maga írta az előszobában nagy alázattal a Vizsói Biblia előszobában, hogyha bárki talál, és ő ezt örömmel veszi, mert ugye ezt buzgóságos szeretettel, de 3,5 év alatt végezte el. Tehát ez lehetséges, de a szemlélete az volt, hogy a lehető legnagyobb hűséges, a lehető legnagyobb pontosággal. Tehát ezek a modern bibliák, tehát valószínűleg az olasz meg francia fordítás is ilyen modern biblia lehetett, ilyen parafrázis jellegű biblia, amely nem csak fordítja a történetet, hanem mindjárt értelmezi is a saját elgondolása szerint, ahogy ő úgy gondolja, hogy a modern embereknek érthető. Mert a modern emberek ma drasztikusan és trágárul beszélnek sokszor, tehát lehet, hogy valaki úgy gondolja, a modern embernek az a jó parafrázisa a Bibliának, ha ezt a stílus beleviszi. De ez a Bibliában ennek nyoma sincs, szóval ennek égvilágon semmi köze az eredeti szöveghez nincs. Aztán a másik dolog, ami szóba jött, ez pedig az, hogy a közösség, ugye, a közösségnek a kérdése. Ja, de még előbb az ökör, ugye, hogy sokat. Na, ez is olyan dolog, hogy vitt magával másokat, szóval én szerintem ez ugyanebbe a kategóriába tartozik, hogy a Biblia, azt mondja a Biblia elején, végén, hozzá ne tegyetek és el se vegyetek. Ugye ez feltehetően egy tekintélyes atya volt, és ha ott összehívja az egész ház népét, mindenkit, barátait, bőven megehették az ökröt. Ugye keleten szokás volt a nagy, ugye, tehát a példázatban Jézus azt mondta az előzőkben, és egybe hívja barátait, szomszédait, és azt mondja, örüljetek én velem, tehát ez már egy olyan kis fantáziálás, és szerintem illetéktelen és megengedhetetlen, hozzátételő tékozó fiú vitt volna magával másokat. Tehát nem szabad eltérni a szövegtől, és ez mindig szerencsésen ahhoz is jár, hogy elterelje a figyelmet a Biblia egyetlen is főmondani valójáról. Tessék, akadt? Igen. Igen, szóval teszik tudni, ez olyan irányzat ma. Szóval olyan irányzat ma, hogy ilyen szabadon bánni a Bibliával, mert sajnos meggyengült az a hit, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és az, hogy abban egy szó se támad saját magyarázatból, sokan nem kezelik azzal a tisztelettel és komolysággal a Bibliát, ahogyan kellene. Sokan foglalkoznak vele, de abból csak kevesen. És aztán azért születnek meg ilyen feltételezések, magyarázatok, meg ilyenfajta, ilyen típusú parafrázisos fordítások. A harmadik dolog volt ez a közösség kérdése, és örültem, hogy azt mondta ön, hogy valóban úgy megy, szóval hogy egyet tetszett érteni azzal, hogy az egyénnek a Jóistennel való megigazulása vagy megbékélése úgy megy végbe, ahogy itt a példázat nyomán fel is tártuk. Most azt tudom mondani, hogy a Szentírás félreérthetetlenné teszi, hogy a közösség előtt akkor kell csupán megvallanunk a bűneinket, ha a közösség ellen vétkeztünk. És nem egyszerűen csak közösség ellen, előtt kell megvallanunk, sokszor konkrétan az előtt, az egy ember előtt, akivel vétkeztünk, és sokszor az embernek ez a nehéz. De olyan bűnök, amelyek nem tartoznak senkire, amelyek úgynevezett titkos bűnök, vagy amit a bűn az mindig fertőz, az senkit sem épít, hogy a bűn nyilvánvalóra legyen, és a Jóisten sohasem akarja, hogy mi, hogy így mondjam, megalázkodási, öncélú megalázkodási gyakorlatokat folytassunk. Tehát a Bibliának az a tanítása, hogy Istennek minden bűnt meg kell vallani, mert amivel fele barát ellen, közösség ellen vétettünk, Isten ellen mindennel vétettünk. Ugye nem csak egy XY ellen, hanem az ég ellen is vétettünk minden bűnünkkel. Viszont azt kell megvallani egyes embereknek, konkrétan azoknak, akik ellen vétettünk, akik ellen vétettünk. Közösség ellen azt, hogy közösség ellen vétettünk, akkor helyén való egy közösség előtti bűnvallomás. Sőt, azt mondja a Biblia, hogy ilyen esetben hiába valljuk meg Istennek, ha nem rendezzük azokkal is, akikkel konkrétan tartozik, Isten nem fogja elfogadni a mi bocsánatkérésünket. De egyébként rengeteg olyan titka van egy-egy emberi életnek, amit a Jóisten egyáltalán nem bánt, hogy kiteregessük, mert másokat nem épít, és az embert ő nem megalázni akarja, hanem csak meggyógyítani és építeni. És ez a legnagyobb dolog, hogy a tökéletesen igaz és Isten szín előtt megvallani. Ugye a Jóisten azt mondja, hogy no, jertek, törvénykezzünk, menjünk hozzá, ha bűneitek skarlátpirosak, a hófehérek lesznek, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minden hamisságtól. Tehát a Bibliában minden meghívás arra vonatkozik, hogy mi közvetlenül Istenhez menjünk és tegyük le a mi bűnterheinket. És abban az esetben tartozunk másoknak bűnvallomása, ha konkrétan ellenük vétettünk, és rájuk is tartozik az a bűnvallomás. Hát én a Biblia tanításáról csak ezt tudom mondani. A Bibliában csak ez van, nincs más ezen kívül. Tessék, kinek lenne további kérdése vagy hozzászólása? Tessék, kinek volna további kérdése? Tessék.
1: És nem következőt szeretném, hogy ehhez kalandászok, de ilyet tartozik. Biztos, hogy meg kellene segítsen nekem, mert félig tudok egy ígét, hogy Jézus mondja egy helyen, hogy én pedig azt mondom, hogy aki azt mondja az ajtatjára, hogy ostoba, az...
0: Ja, igen, aha, igen.
1: Ehhez képest...
0: hogy ő ilyet kifejezést használna. Igen, igen, igen. Na, köszönöm szépen, egy nagyon, nagyon jól kapcsolt a kedves hallgatónk, és nagyon jó gondolat jutott az eszébe, mert azt mondja, hogy tetszik is, mert biztos, hogy a hegyi beszédben azt mondja Jézus, ha valaki azt mondja az ő atyafiának, hogy ráka, ami magyarul körülbelül annyit jelent, hogy ilyen abszolút megvető, hát nem akarom azt a csúnya szót használni, körülbelül annak felmek, hogy bocsánat, hülye. Ugye ezt a lépten nyomor röpköd az embereknek a nyelvén. És a másik pedig, ha pedig azt mondja bolond, ami sokkal többet jelent, mint nem elmebeteget jelent, az eredeti kifejezés az azt jelenti, hogy pártütő, lázadó, szóval gonosz, szóval a legsúlyosabb kifejezés, azt mondta, az méltó, hogy ehhez a tüzére. Tehát azt mondta a kedves hozzászólónk, hogy nehezen lenne elképzelhető, hogy az a Jézus, aki azt mondta a hegyi beszédben, hogy aki ilyen kifejezést használ, az erre méltó, akkor most, mikor ő bemutatja a mennyei atyát egy példázatban, akkor a mennyei atyának az ajkára adna ilyen kifejezéseket. Mondom, valószínűleg olyan típusú, ilyen parafrázisos lehetett ez olasz vagy spanyol, amelyik hát a modern emberhez így akar közel férkőzni, hogy a modern embernek ezt az elszabadult stílusát próbálja belevinni a Bibliába. De ez nem helyén való, mert mindig azzal a szemlélettel találkozunk a Bibliában, hogy nem a Jóistennek kell leszállni a mi színvonalunkra. A Jóisten nem úgy akar minket megmenteni, hogy ő lejön a mi színvonalunkra, hanem úgy, hogy minket fölemel az övére. Tehát... sokan úgy képzelik, hogy az az ember közeli Isten, akit lehozunk a mi színvonalunkra, a mi nyelvünkön beszél, de nem, nem, a Jóisten azt mondja, hogy magasságban és szentségben lakozom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, az igazi bűnbánóval is. De nem, egyébként a bűneinkhez, meg az emberi szinthez az Isten nem száll alá. Szóval nem hasonul hozzánk azért, hogy megközelíthessen. Úgy hasonul csak hozzánk, hogy ember élet, meg hogy az emberi kötelékekkel von minket magához, de nem fertőződik meg a mi bűneinkkel, vagy a mi stílusunkkal, miközben minket keres. Tehát köszönjük szépen, nagyon helyes megvilágítása volt a dolognak. Tessék, kinek van még kérdése? Tessék!
1: számok olyan csodálatos ez a rész abból a szempontból is, hogy Isten lénye maga a szeretet és a bűnbocsánat. És a megtérő bűnös magához fogadja, nem emlegetik a bűnét, mint az előadásban is hallottuk, hogy ilyen voltál, vagy ilyen mélyre süllyedtél, hanem körülbelül és kegyelmesen visszafogadja. Elképzelhetetlen, hogy valakinek a személyre tettem, hogy honnan jöttél vissza, és hogy kerültél ide. Az ő szeretete és kegyelme sokkal több annál, mint amit mi emberek el tudunk képzelni. Mi arra vagyunk képesek, ugye, hogy a megbocsátás szintjén azért mindig valami feltételt szabunk az illetőnek, hogyha ilyen lennél, vagy ilyen volnál, akkor visszafogadnál, vagy szeretnél-e. Istenében nincs. Ő az megalázott embert, az alázatos embert fogadni, aki önnel megalázza, és úgy meghozzá, azt ő teljes szinten és szeretettel visszafogadja. Ő nem alázza senki. Magunknak kell magunknak.
0: De szép volt ez a megfogalmazás. Nem a vége, hogy ő nem aláz meg semmit, senkit, hanem nekünk kell megalázni magunkat. Köszönjük szépen. Tényleg nagyon szép és lényeget kiemelő hozzászólás volt, esi.
2: Az alázat, igazából nem tudom, rendesen megfogalmazni, de megpróbálom körülírni. Az alázat, meg a megaláztatás között fogalmazni.
0: Nagyon jó. Nagyon köszönöm. Az ember már azért nehezen mondja ki ezt a szót, hogy alázat, mert az ember tele van ellenszemmel, ugye? Mert az emberek annyit gyakorolták ezt, hogy megalázni a másikat, meg sokszor van ilyen nem őszinte alázatoskodás, ugye? És ezek mind az embernek eszébe jutnak. Szóval az a borzasztó, hogy már alig van olyan szó, vagy olyan kifejezés, amögött tiszta tartalmak vannak, már mindennel vannak előítéletek, mert ellenérzések, mert annyi az emberi torzítás. Tehát, hogy a kettő között hol van a különbség, tehát az alázat és hogy hangzott, hogy az alázat? Na most bocsánat, a maga a megalázkodás, azt nem tartanám rossznak önmagában, annak lehet pozitív értelme is, az alázatoskodásnak már nem. Hogy egy valakit kívülről mások megaláznak, vagy alázatoskodás, az nagyon rossz. De persze a megalázkodásnak is lehet meghunyászkodás értelme, ugye? Tehát ennek a szónak is lehet olyan értelme, hogy na most megalázkodik, mert bajba van, és most egy gyáván viselkedik.
2: Nekem van egy nagyon negatív.
0: Igen, jobban meg fogjuk érteni, hogyha halljuk.
2: Hallottam, hogy a megalázkodás az lehet pozitív értelme is.
0: Igen.
2: Nekem csak negatív értelem van eddig bennem.
0: Igen, igen.
2: Az, hogy megalázkodás, az bennem egy negatív szó.
0: Igen.
2: Van.
0: Igen, meg azt akarom pont elmondani, hogy mi a kettő között. Tehát azt érteném a negatív megalázkodáson, mikor valaki mindig mondjuk nagy szája van, vagy magas lovon van, vagy mindig önmagát igazolja, de amikor egy szorult helyzetbe jut, akkor gyáván megalázkodik egy pillanatra, de nincs a szívében semmi gyökere, és utána ugyanott folytatja.
2: Mi az, hogy megalázkodik akkor? Mi az, hogy gyáván megalázkodik?
0: Na, azt értettem a negatívon. Ezt mondtam negatívnak. Tehát ő nem tudom, mire gondolt, mikor azt mondta, hogy bennem negatív értelme van a megalázkodásnak.
2: Azt, hogy minden felad, elfeledni, feladja azzal, hogy elfeledései
0: bennem ez van. Igen. Nagyon, igen, ez is lehet. Ez is lehet. Tehát mondtam, hogy lehet ez is, hogy valaki, tehát ilyen, látjuk, milyen sokféle értelme lehet egy szónak, hogy például valakiről azt mondja, hogy bezzeg most megalázkodik, mert különben mindig nagy a szája, meg nagyon büszke, meg mindig magaslóról beszél, és akkor mikor aztán megijed, akkor gyáván, akkor megalázkodik. De lehet olyan értelme is, ugye azért mondtam, hogy a meghunyászkodik értelme ez tulajdonképpen, de lehet olyan értelme is, hogy akár önérdekből, akár kicsinyhitűségből, vagy félelemből, mindig igazat annak, vagy mindig megalázkodik akármilyen kívánalom előtt az elveitől, vagy a meggyőződésétől függetlenül. Ez nagyon negatív, ez nagyon helytelen. Én azt értettem, mondtam azért, hogy pozitív értelme is lehet, mert hivatkoznék Jézusnak az egyik kifejezésére, amikor azt mondta, hogy mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és mindenki, aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Itt abban a pozitív értelemben szereplő, hogy az ember tudatosan megalázza magát, amikor rádöbben arra, hogy van bennem egy igazságtalanul feltörekvő becsvágyó én, és akkor, hogy így mondjam, az ember maga magát szállítja le a magaslóról, és például megalázza magát az igazsággal szembesülve, megalázza magát valakivel szemben, aki őt megfeddi, és igazságosan megfeddi, és akkor noha addig ő ezt nem látta, most meghajtja a fejét, és azt mondja, igaz. Ez olyan, mint mikor például Dávidot megfedte Nátán, a próféta, és jó szembesítette vele, hogy Isten szemében milyen utálatos, amit ő művelt a házasság törésével és egyébben. És Dávid király volt, és mások király börtönbe küldték a prófétát, ha olyat mondott, ami nekik nem tetszett. Dávid viszont pozitív értelemben megalázta magát, ugye? És azt mondta, hogy vétkeztem az Úr ellen, és meghajtotta a fejét. Vagy amikor ugyancsak Dávid, amikor Abigél, ugye, egy asszony megállította őt, amikor hirtelen hevületében bosszút akart valakin állni, akkor megint csak megalázkodott, és azt mondta, áldjon meg, áldott vagy a tanácsodért is, és hálát adok az Istennek, hogy megállított engem az úton. Tehát azt kell mondanom, hogy ha valaki megy egy úton magabiztosan, és úgy gondolja, hogy neki igaza van, és valaki szembesíti, hogy nincs igaza, és hogy megfedi őt jó akarattal, vagy ha nem is jó akarattal, de igaz, amit mond, akkor az ember ezzel szemben megalázza magát, és nem a maga méltóságát akarja tartani, hanem egy pillanat alatt elismeri, hogy helytelen volt, és igazságtalan voltam, és igazad van, akkor ez például egy pozitív megalázkodás. Tehát...
2: Az egyszerűen beismeri a saját...
0: Igen. De azért mondom, de azért mondta Jézus helyesen, hogy aki magát megalázza, mert sokszor bizony, az éppen ezzel a bizonyos önigazoló ösztönnel szemben, meg hogy mindig nekem van igazam, azzal szemben kell az embernek magát megalázni. Kicsit közelebb hozzám, elmondok egy kicsit mosolyogni való történetet. Az édesanyámtól hallottam, hogy az apám családjában volt valaki ilyen nehéz, híres, nehéz természetű valaki volt, és akkor hát a rettentő makacs volt, és volt egy nagynénye, aki sokat fáradozott vele, és akkor néha, amikor már végül megalázkodott, akkor mondta neki, tudtam, Rézi, hogy igazad van, csak nehéz engedni. Ugye ez úgy megmaradt ez a mondás, tudtam, hogy igazad van, csak nehéz engedni. Tehát ezért mondtam azt, hogy mikor az ember magát megalázza, és ugye, mert néha én is szoktam mondani, így beszélgetek valakivel, aki ilyen nagyon makacs természet, és nagyon nehezen ismeri el. Néha, hogy szeretettel mondtam neki, te mondom, látszik az orrodon, látszik a szemeden, hogy már érted belülről, akkor miért erősíted még mindig magad a rosszba? Hát, gyakorold magad abba, hogy ahogy neked belül megvilágosodik, hogy tévedtél, vagy helytelenül, tehát azonnal mondd ki, attól nem kisebb leszel, hanem nagyobb, hogy bocsánat, tévedtem, vagy neked volt igazad, ne haragudj. Ez az emberi nagyságot növeli. Na, ezt értem pozitív, hogy magát megalázza. A negatív pedig az, amikor elvtelenül csak meghunyászkodik, vagy érdekért, vagy félelemből, vagy azért, mert csak pillanatnyilag gyávaságból. Ez megvetendő, ez joggal telt ellenérzéseket. De az embernek bizony ahhoz, hogy elismeri az igazságot, sokszor magát meg kell alázni, sokszor saját magát belül helyre kell tenni, ez viszont nemes cselekedet. Tehát amikor, így mondhatnám, meg tudjuk mondani a különbséget, amikor nem külső nyomásra alázza meg magát az ember, hanem a saját önmaga feletti erkölcsi ítélet miatt. Ugye megvan akkor a definíció.
2: Tehát az a...
0: Lehet azt a szót használni, de szabad ezt is. Szóval lehet pozitív értelemben is használni a szót. Tehát nem lehet csak egyre lefoglalni. Tehát akkor, de azt hiszem akkor a határ világos, amikor külső nyomásra alászkodik meg az ember belső meggyőződés nélkül, az negatív. Az akkor megtörik az erkölcsi hátgerince, vagy csak gyáva, vagy... De amikor a saját önmagával szembeni erkölcsi ítélet miatt alázza meg magát, az meg nemes és felemelő is, tiszteletre méltó. Tessék!
3: Két gondolat felé ugrottak be gondolataim. Az egyik ezzel az alázattal és a szónak esetleg a túlzott mellé és fölértékelése, tűnik egy bizonyos emberi kapcsolatban mind a kettő előfordulhat. Tehát az, hogy magamban egy tisztességes, szép alázattal közelítek meg, a másik pedig egy olyan emberrel például beszélgetek és vitatkozom. És nem jó érdei vannak, és úgy ki is alakul, hogy egy sokkal kevésbé felkészült ember, és megjelenik bennem akkor a fölé,
0: igen,
3: akkor azt az egónak a túlzott fölényét, azt az pejoratíve is meg lehet alázni,
0: igen.
3: De magam pedig alázattal tudomásul veszem, hogy most ennek az embernek másképp kellene magyarázni.
0: Igen.
3: És hozzáállok olyan témával, és nem a fölé, nem egy ilyen narcisztikus, ha én nem, hanem tehát tulajdonképpen a megalázkodás is, a kettőség megvan.
0: Igen.
3: És ebből ment a további gondolatom, amit szó volt erről a nyilvánosság előtti megbánásokra. Teljesen attól értek egyet, mert ezt sokan mondják, hogy az az igazi, hogy megalázod magadot, mondják meg.
0: Igen.
3: Nem, hanem az úgy igaz, hogy ha ez több rétű, ez a hiba, bűn, és annak egy része, egy közösséget érünk, itt valami olyat, hogy megbántja, akkor azt a részét, a többit nem. Már
0: igen.
3: Csak ezért sem, mert ha egy közösség előtt kezd el beszélni, akkor már a szavak formálása könnyen csúszik a nem egész őszinteségbe, ha pedig kettesbe, Atyával vagy Jézussal beszél, akkor amiről mondta, hogy akkor oda felemelkedik, és még ha magában nem is egész jól fogalmaz, de azt az Atya is nézve, pontosan jó érti. Tehát nincs ilyen tétes. Ami viszont egy nagy csoport előtt a mondatok fogalmazása, készsége sokkal nagyobb kárt csinál, mint amennyire előnyös és hasznos.
0: Igen. Nagyon köszönöm, és ebben volt még egy nagyon szép gondolat még, amit most hallottunk, hogy a megalázkodásnak van egy olyan pozitív formája is, mikor lehet, hogy valakinek fölényesen igaza van a másikkal szemben, ugye? De mégis nem odavágja neki, nem megalázza, hanem türelmesen és szeretettel próbálja, anélkül, hogy megalázná a másikat. Tehát nagyon sok árnyalata van ennek, alázat. De tehát minden esetre, ha a Krisztustól tanulunk, akkor soha nem alázzuk meg senkit, és sohasem próbálunk presszióval megalázkodásra késztetni. Mert csak az az egyedül hiteles megalázkodás, amely belülről jön, amely a saját önmagunk feletti erkölcsi ítéletből származik, és színtiszta, őszinte, és nem külső kényszerre, vagy nem külső nyomásra történt. Tessék?
2: A felemelkedéshez, Isten felemeléséhez kapcsolatban szeretnék hozzáfűzni. János Evangélium a 3, a Nikodémussal való beszélgetés során. Van egy csodálatosan szép kifejezése Jézusnak, hogy és miképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie.
0: Igen.
2: Tehát aképpen kell az embernek felemeltetnie Istenhez.
0: Igen. Igen, itt a hasonlatban még ennél több is van, de az mindenképpen benne, hogy mindig az embernek kell felemelkedni Istennek. Például nagyon szépen így mondja egyik Zsoltár igében, hogy Uram, hozzád emelem lelkemet. Tehát nem téged rángatlak le arra a színvonalra, ahol én vagyok, hanem hozzád emelem lelkemet. Ezért tudjuk, hogy ezért tiltotta a Jóisten annyira a bálványimádást, mert senki sem emelkedhet magasabbra, mint az Isten képe. És ezért nagyon fontos, hogy milyen az Isten képünk, mert ha az Isten képünk egy csodálatos, tiszta, erkölcsi lény, vagy ilyen, ahogyan itt is láttuk ebben a példázatban, akkor felemel minket az Istentől való kapcsolat. Mi is növekszünk föl hozzá. Ha pedig az embernek olyan alacsony rendű Isten képei vannak, akkor ez az embert lehúzza. Tessék, kinek lenne még további kérdése? Igen?
3: Igen? Megint csak kérdés, mert tudnék egy bibliai üzletet, talán kapcsolódik Pál apostol írja valamelyik levélben, nem tudom, pontos, de szerintem tetszettünk segíteni, Jézus is megalázta magát, és engedelmes volt.
0: Igen, a Filippi levélben, Filippi levél második fejezetében, igen. Igen, ahol azt mondja Jézusról, hogy aki mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, akkor előbb azt mondja, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, mint Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett föl, és akkor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Tehát valóban itt is pozitív értelemben használja, megalázta magát, azt akarja mondani, hogy menny fensége volt, de nem nyilvánította ki, hogy ő kicsoda, és nem ütött vissza az ő ellenségeinek a maga isteni hatalmával, hanem engedelmes volt a megváltási terv iránt, és megalázta magát, és az ember megváltása érdekében kiszolgáltatta magát ellenségeinek. Bocsánat, mindjárt a többi kérdező is, tessék.
2: Csak azt szeretném itt a kérdezőnek, hogy én valahogy úgy látom, hogy az megalázás, az abban is lehetne mondjuk megmagyarázni, hogy az igazsággal szembeni viszonyom. Hogyha bennem az igazsággal szembenézek, akkor merjen elismerni, hogy alázom meg magam, ha nincs igaz. Az emberek olyan nehezen tudják elismerni azt, hogy tévedtek. Annyira valamit kimondtak, hogy azt visszavonják. Tehát ahhoz kell alázat, hogy tudja és bírjam elismerni az igazságot. És úgy viszonyuljak hozzám, hogy ha most nekem nincs igazam, akkor most én látom be, ha kívánok, ha másiknak elvárok, az is lássuk be. Tehát egy bizonyos viszonyulás az igazsághoz. Ahhoz, hogy elismerjem, hiszen a mi megrongott természetünkben alázatra van szükség. Mert nem, nincs bennünket, hogy én beismerjem, hogy tévedtem, vagy rosszul gondoltam.
0: Tehát ez lehet a pozitív értelme, de az ugyanaz... Igen, mondjuk van egy hangulata. Igen, tehát de csak azért mondtam, hogy azért ne értsük félre, amikor a Biblia viszont használja a megalázkodást, hogy megalázta magát, meg aki magát megalázza, itt pozitív értelemben szerepel. És ez is szép volt ez a definíció, hogy az igazsággal és Istennel szemben alázzuk meg magunkat, illetve emberrel szemben akkor, ha az igazságot képviseli. Egyébként nem emberek előtt kell hajlódnunk, hanem ugye, de csak még talán azt tenném hozzá, hogy egyébként nagyon szépen és helyesen elhangzott, hogy és azt mondjuk, hogy úgy várjuk el másoktól is, én meg mindig azt szoktam mondani, hogy csak magunkkal rendelkezünk, másokkal nem. Tehát én hajoljak meg az igazságok előtt, és ha másik még büszke és makacs, akkor is legyek hozzá türelmes, mert magunkkal rendelkezünk, másokkal nem. Tessék. Jaj, bocsánat, itt véletlenül kifelejtettem, majd mindjárt. Igen, tessék, nem baj, már mindegy a sorrend. Hát igen, teljesen, és igen, örülök is, mert még mélyebben fogjuk megérteni az újjászületés jelentőségét ennek kapcsán. Tehát ugye azt mondta a kedves kérdezőnk, hogy őt az is érdekli, hogy mi van az újjászületés után. Ugye a tékozló fiú példázata nem folytatódik tovább, de mi van, és hogy nem arról van szó, hogy az újjászületéssel is vissza tud élni az ember, mert az ember ugye olyan természetű, hogy pillanatilag ilyen mélyen... Igen, azért idéztük, mert ugye maga Jézus mondta, ugye így mondja a példázatban az Atya, hogy ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És ugye soroltam, hogy miért volt ez igazi újjászületés, ami a tékozó fiúban végben, nem egyszerűen csak egy kis szánom bánom és bűnbocsánat elnyerése, hanem az, hogy teljesen a vaksága feloldódott, teljesen átértékelődött benne a múlt, azt mondta, hogy az atyámnak házában jó, és itt halok meg éhen. Tehát pontosan megfordult a látása, a másik az, hogy elismerte, hogy vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok, hogy a fiadnak hivatassam, tehát ez egy igazi, mély önmaga elítélése volt. És a harmadik, hogy megfordult az úton, azt mondta, felkelvén visszatérek az én atyámhoz. Tehát ez minden tekintetben egy gyökeres, teljes megfordulás volt, és Jézus minősítette, hogy valóban erről van szó. Ugye ezért mondhatjuk, hogy az újjászületés ábrázolása az a példázat, szóval nem mi emberek magyarázzuk bele, mert így mondta Jézus, hogy ez az atya így szólaltatja meg, ugye az atya így minősíti azt, ami a fiúban végbe ment, hogy meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És ugye a Bibliában ezek a szakkifejezések az újjászületésre, hogy az újjászületés meghalás és feltámadás. Ugye múltkor beszéltünk a keresztségről, az újjászületés megpecsételése, ott is meghalás és feltámadás, és az elveszésből a megtaláltatás. És akkor visszatérve a kedves kérdezőnknek a kérdésére mondanám, hogy azt tudom mondani, hogy a valódi újjászületés az nem ilyen tiszavirág. Egy valódi újjászületés után is visszaeshet az ember, és követhet el vétkeket, de hogy az teljesen kitörője magából, az már maga a Szentlélek elleni bűn. Tehát azt tudom mondani, hogy ha valaki tényleg nem egy felszínes szánomban, hanem tényleg átélte ezt így, hogy megfordult a gondolkozása, és az önzésnek meghal, és soha többet nem tud úgy gondolkozni, mint az előtt. Ezt valaki így mondta, nagyon találó hasonlattal, hadd idézem ezt én is egy könyvben olvastam, hogy ez a bizonyos meghalás a bűnnek az újjászületéskor, ez olyan, minthogyha valakinek volt egy barátja, aki őt rosszba viszi, és azzal időnként összeveszett, aztán kibékül, de soha nem tudta ezt a barátságot fölmondani. Aztán végül van egy nagy kibeszélgetés és egy szakítás. És ezután, ha időnként még találkozik is vele, és időnként valami föl is lobban a múltból, de soha többé az vissza nem áll, ami volt. Szóval ezt tudom mondani, hogy a bűn ugyan kísért, és még le is veheti olykor a lábáról, de hogy ő alapelvében felismerte és meggyűlölte a bűnt, és hogy az Istenhez pedig visszafordult, és az Isten többé nem látja se önzőnek, se haragvónak, se büntetőnek, hanem az Istennek a szeretetét látja, és hogy az Isten szeretetével szemben látja a maga méltatlanságát, ez se tűnik el többet. Tehát az újjászületés egy életet meghatározó fordulat. Igaz, hogy még ezt is megtagadhatja az ember, de ismétlem, az egy folyamatnak a vége megint, és az már olyan, amiről azt mondja a Biblia, az annit nincs visszafordulás, az olyan, hogy az a bizonyos Szentlélek elleni bűnállapota. Tehát nem arról van szó, hogy egy ember soha többet nem vétkezik, ha újjászületett, és hogy egy ember sebezhetetlen és bevehetetlen vár, erről nincs szó. De van egy válaszfal, az a bizonyos szakítás, az a bizonyos megvilágosodás, az a csodálatos tapasztalat, hogy az Isten magához fogadta. Tehát a küzdel sokszor, akkor az van, ahogy a Biblia mondja, hogy ne őrüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert az Úr az én világosságom, és leperli peremet, és kivisz engem a világosságra. Tehát azt mondhatnám, ha utána elesik az ember, annál nagyobb eltökéltséggel áll föl, és még jobban gyűlöli a bűnt, és még jobban szereti az Istent, és még jobban menekül hozzá. Tehát az újjászületés valóban életet meghatározó gyökeres fordulat. Azzal is szembefordulhat bizonyos az ember, meg visszaélhet vele, meg már ellentétes irányba tehet, de így mondja a Biblia, hogy benne marad annak magba. Szóval benne marad a gyökere, és az egy radikális fordulat, és továbbra is az marad. Tehát a hiteles, ezért szörnyű az, amikor átértelmezik a megtérést ma is, ilyen felületes, érzelmes megtérések, megkapják a megtérés nevet, vagy az újjászületés nevet, mert ez nem az. Mert ezek aztán olyan, mint a tiszavirág, érzelmeken múlik, jön és megy, de az igazi újjászületés az egy életet meghatározó tapasztalat. És nem mindig egy látványos esemény, ezt még nagyon szeretném hangsúlyozni, nem mindig egy élményhez vagy egy dátumhoz fűződik. Ez a pontos meghatározás, hogy eseményben végződő folyamat, és ahány emberi egyéniség van, annyi féle, ezer titka van, amiben emberi szem nem láthat bele, de az eredménye az mindig látható. Ugye Jézus maga azt mondta, hogy a szél fúj, annak zúgását hallod, és nem tudod honnan megy, és hová megy, és így van, aki a lélektől született. Én egyszer belekerültem egy református papi társaságba, hát egy jó indulatú emberek voltak, nem kérdés, csak egy kicsit ilyen karizmatikus irányzat hatás alatt voltak, úgy gondolom, és meghívott az egyikük, és ott volt együtt egy ilyen egész papi társaság, és akkor nagyon kedves emberek voltak, úgy mindjárt, de az első káder kérdés így hangzott: mikor és hol tértél meg? Őszintén mondom, nekem nem tetszett ez a kérdés, mert szóval, ugye, tehát egyrészt benne van az, hogy mi itt a megtértek közössége vagyunk, kettő, az, hogy hát most lekáderezünk téged, hogy van-e egy konkrét hely, vagy egy élmény, amikor megtértél, és ugye Pál apostolnál mondaná valaki, hogy hát ugye az a minta, az igazi megtérés, hogy pálfordulás, ugye még az elnevezés is innét származik. De senki ne felejtse, hogy nála is egy eseményben végződő folyamatról volt szó, mert mit is mondott neki a mennyei hang? Nehéz neked az ösztöke ellen rúgódoznod. Tehát ez már csak, hogy így mondjam, a csúcspont volt, az utolsó isteni beleavatkozás a kritikus ponton, a damaszkuszi úton, de már az ösztöke már dolgozott egy ideje az életében. És ő egy jó darabig annak ellenállt és rúgódozott, de ez valóságban egy eseményben végződő folyamat volt, és így van minden ember életében. Tehát ha valaki nem tud mondani egy világra szóló élményt vagy tapasztalatot, és nem tud mondani egy pontos helyet és dátumot, hogy ő ekkor is itt ért még, ez nem azt jelenti, hogy nem megtért ember. Az a kérdés, hogy a szél fúj, titokzatosan munkálkodott az életében, de a végén lehet-e azt látni, hogy ő egy más ember lett? Lehet-e azt látni, hogy a régiek elmúltak és újjá lett minden? Ahogy Jézus mondta, azt mondta, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak és újjá lett minden. Ha teljesen más a gondolkozásmódja, teljesen más az Istenhez való viszonya, teljesen más az emberekhez való viszonya, akkor ez hiteles megtérés. Akkor is, hogyha nem tud az illető, hogy így mondjam, elmesélni egy rendkívüli egyéni tapasztalat, és nem tud egy dátumhoz és egy helyhez kötni, amikor ő megtért. Tehát ezt ugye Jézus a hasonlattal pont a megfoghatatlanságát érzékeltette az ujjász. A szél fújjanak, zúgását hallod, nem tudod honnan jön, hová megy. Így van, aki lélektől született. De a munkája eredménye látható. Ugye a szelet se tudod a markodba fogni, de milyen munkát végez a szél? Sokszor a lösztakarót viszi egyik helyről másra, vagy kicsavarja a fákat, ugye? Vagy felszárítja az esőt. Tehát így van a Szentlélek munkája, és az eredménye kézzelfogható, és egyértelmű, és radikális. De a menetét pontosan, hogy hogy működik egy ember életében, azt nem tudjuk mindig nyomon követni.

0: Mielőtt a gyülekezetet köszönteném, részletesebben először a gyerekekhez szeretnék szólni, ahhoz ez szokás. Nem tudom, tudjátok ugye, hogy Jézus mindent felhasznált, hogy szemléltesse az igaz élet különböző sajátosságait. Felhasználta a virágokat, felhasználta a madarakat, a tengert, mindent. Úgyhogy a következő részben is szeretnék nektek mutatni valamit, amit ide tettem az asztal alá. Egy termés, bizonyára ismeritek, miről van szó. Tudjátok mi ez? Nagyon jó, így van. Ez egy mandarin, és képzeljétek, kinek tetszik a színe? Nekem is nagyon tetszik a színe. És szerintetek ki volt, aki ilyen színre festette? Tudja valaki? Igen? Jézus. Azért festette ilyen színre, hogy tetszen nekünk, hogy örömmel nézzünk rá. Tudja valaki, hogy milyen az illata ennek a mandarinnak? Rossz illata van, vagy jó illata van? Ki szerint van jó illata? Hát, mindenki szerint, ugye? Az illata is nagyon jó. Ki az, aki már evett mandarint? Mindenki. Ki az, aki szereti a mandarint? Én is így vagyok ezzel. A Jóistennek olyan teremtései vannak, ami örömet okoz, ráadásul még egészséges is. Van neki héja, és van belül a húsa. És képzeljétek el, az egyik mandarint megfosztottam a héjától. Itt van. És most el fogunk végezni egy kísérletet. Ez a mandarin pontosan olyan, ami ennek az Isten teremtette. Ez a mandarin, erről hiányzik valami. Megpróbálom, lehető legkisebb kosz nélkül. Ezt a példát én Brüsszelben láttam, mert nagyon sokan vannak különböző ország. Látjátok minden szögből ezt az edényt? Na nézzétek meg, hogy és megkérjük ezt a két mandarint, hogy ússzanak. Jó? Beteszem ezt a mandarint, amelynek mindene megvan. Hát ez nem süllyed el, hanem a víz tetején marad. Ennek a mandarinnak hiányzik a héja. Beteszem, nézzetek csak, egy próbál úszni egy darabig, aztán elsüllyed. Minket, embereket az Isten úgy teremtett, hogy van gondolkodási képességünk, van szánk, van fülünk, vannak izmaink, és arra teremtett bennünket ilyen aggyal, hogy beszélgessünk Istennel, hogy imádkozzunk, hogy mindig imádkozzunk. Ahogy hasonlóan narancs, minden része megvan és tud úszni, azonképpen ti is gyermekek, hogyha mindig imádkoztok, hogyha rendeltetésszerűen használjátok a képességeiteket, akkor jó Isten mindig veletek lesz. Amikor egy narancsot vagy egy mandarint láttok, mindig emlékezzetek arra, mindig imádkoznom kell. Mert ha nem imádkozom, akkor olyan vagyok, mint a mandarin vagy a narancs, amelynek nincsen héja. Az, hogy megvédjen engem minden helyzetben, az imádság. Mindenkor imádkozzatok. Rendben van? Mehetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, mindenkit sok szeretettel köszöntök. Mi se legyünk héjatlan mandarinok, vagy héjatlan narancsok. Mindenkor imádkozunk. Ez nem csak a kisgyerekeknek, hanem a nagygyerekeknek is szólt. Először is hadd osszam meg veletek, hogy a legjobb dolog a világon anyanyelven énekelni Isten dicsérő énekeket. A legnehezebb, mikor ott vagy egy külföldi gyülekezetben, és angolul kell énekelni, és énekled, érted a szöveget, ha érted, de közben nem tudsz a szíveddel mindjárt az elején azonosulni. Nem a sejtjeitekből jön. És lassan, hosszú idő kell hozzá, hogy az ember lassan egy idegen nyelven is kezdjen már hittel énekelni. De ezért is nagyon itthon lenni, mert amikor az ember azt mondja, hogy itthon van, akkor látom a világot a fán, látom ezeket a drapszínű székeket, és hát persze látlak benneteket, és minden ismerős. És ez annyira feltölti az embert, nagy örömmel jön haza az ember a bölcsőjébe. És ez a bölcsőm, meg ez az iskolám, meg ez az otthonom, és ez mindig ez marad, mindig ez marad. Akármi is lesz. Kedves testvérek, délután azért kértem ezt, mert fél kettőkor el kell mennem, mert öcsém esküvője lesz, ezért vagyunk most itt, és holnap már visszautazunk. És mikor sajnos kiszivárgott a hír, akkor megkértek a testvérek, hogy nem prédikálnék egyet. Én egy éve nem prédikáltam, vagy nem, talán több is. Brüsszelben szombatiskolát vezetek, meghúzzuk magunkat csendesen, de már lehet, hogy ott is majd először kell angolul valaha. De nagy örömmel vagyok itt, és most nyissuk ki Bibliánkat János Evangélium a 8. fejezeténél, és délután 1 óra és fél kettő között egy kis ízelítőt adnék abból, hogy milyen a brüsszeli nemzetközi adventista gyülekezet. Jó, elmondanám, mik vannak ott, és lehet majd kérdezni, amit csak akartok. Ez viszont azt jelenti, hogy fél egy és egy között keveset kell lenni alaposan megrágva. János Evangélium 8. fejezete sokunk számára ismerős. Ezt a történetet csak János apostol örökítette meg, és bár a Bibliában nincs benne, de ezt a fejlécet kapta a házasságtörő nő. És nem tudom, hogyha valaki olvasta, nyilván többször olvasta ezt a történetet, miért került be János, miért gondolta fontosnak, hogy ez a történet bekerüljön az evangéliumok közé? A végén megpróbálunk erre választ adni. Az én válaszom természetesen az, hogy ez a történet megmutatja egy másik dimenzióját Isten szeretetének. Megmutatja egy másik mélységét annak, hogy hogyan bánik Jézus a bűnösökkel. Megmutatja a küldetésének a tartalmát, a lényegét. Olvassuk együtt az első verstől, egészen a 11. versig. Jézus pedig elment az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leülve tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és középre állították őt. Mondták neki, Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyennek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolt, az ujjával a földre írt. De amikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedve mondta nékik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolt, írt a földre. Azok pedig ezt halván és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimentek, a vénektől kezdve mind az utolsókig, és egyedül Jézus maradt, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, mondta neki, asszony, hol vannak azok a te vádolóid? Senki sem károsztat-e téged? Ő pedig mondta neki, senki, uram. Jézus pedig mondta néki, én sem károsztatlak. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Micsoda gyönyörű történet a megváltóról. Egy megváltó, aki eljön a bűnösök közé, eljön a bűn világába, ott, ahol ármányok, csalás, törvényszegések, a legmélyebb bűnök vannak, és eljön, és a kegyelem, és a gyógyítás, és az örök élet ajándékának misszióját végzi. Első vers. Jézus pedig elment az olajfák hegyére. Ugye a korábbi történetben, mint annyiszor máskor, vitatkozások voltak a tanítása fölött, a személye fölött, az egész, ahogyan fordul az emberekhez, és ő, ahogy szokása volt, elment egy csendes helyre, elment az olajfák hegyére, és ott az atyával beszélgetett, imádkozott. És ott feltöltődött a következő napra. Nem véletlen, hogy János is ezzel kezdi. Ez az első vers ebben a fejezetben. Bár ugye a görögben nincsenek fejezetek, de az értelmi elhatárolás is ilyen logikát követ. Jézus elment az olajfák hegyére, hogy kettesben legyen az Istennel. Ahhoz, hogy a következő napi keresztény feladatokat ellássa, ahhoz, hogy a következő napon is Isten akaratában járjon, ahhoz neki ima közösségre kellett lépnie újra és újra az atyával. Isten fia volt, az Istenség teljessége lakozott benne, de mégis tudta, hogy szüksége van arra, hogy az atyától erőt nyerjen, hogy az atyától tanácsot nyerjen, hogy az atyának kiöntse a szívét. Ezt tette az olajfák hegyének csendességében. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy mindannyiunknak nagy lecke ez, mindannyiunk adósai vagyunk önmagunknak, adósai vagyunk Istennek azzal, hogy mennyi időt töltünk vele, mennyi időt beszélgetünk vele. Anélkül pedig lehetetlen az ellenség csapdáit kikerülni, a csapdákból úgy kijönni, hogy, hogy tiszták maradjunk. Második vers. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leülve tanította őket. Jézus a szerető Isten, ő az, akinek a küldetése az, hogy ami helyzetet, ami lehetőséget csak lehet, használjunk ki arra, hogy minket az örök életre vezessen. Ez ma is így van, nem csak ott Jeruzsálemben, nem csak ott az olajfán hegyén érezte azt, hogy már jó korán le kell mennie a templomban, hogy akit ott talál, azzal is azt Isten útjára vezesse, hanem ma is így van. Ma is így van. Mindannyiunkat keres, hogy milyen alkalmon keresztül, melyik időben, alkalmas vagy alkalmatlan időben közösségre tudna velünk lépni. És az egész nép hozzáment. Mi is ez a kijelentés, ez János apostoltól, a szeretett apostolától, nem? Mikor Jézust látták, Jézusra vágyakoztak, amikor megismerték őt kicsit közelebbről, keresték őt a templomban, és az egész nép hozzáment, hogy a közelében legyen. Így gondolunk mi Jézusra, kedves testvéreim. Így gondolunk mi Jézusra, hogy mi is szinte a fizikai, lelki szemünkkel látjuk őt, és oda akarunk menni hozzá a templomhoz. Oda akarunk menni hozzá Istenhez, hogy a közelében legyünk, mert érezzük azt, hogy bárcsak megtalálnánk, bárcsak vele lehetnénk, bárcsak vele tölthetnénk az életünkből a lehető legtöbb időt. Az egész nép hozzáment. Jézus pedig leült, és tanította őket. Olyan jó erre a képre gondolni, nem? Jézus leült közéjük, az Isten leült a gyermekei közé, akikért a végtelen árat fizeti meg. Leült a gyermekei közé, és tanította őket. Türelemmel, gyengédséggel, mindenkinek ott, amilyen szinten éppen volt. Bárcsak mi is ott ülnénk a lábánál, nem? Bárcsak mi is hallhatnánk a tanításait, amit hallottunk a Bibliából. Bárcsak mi is éreznénk ugyanezt, amit a nép érzett. Ki kell nyitom a Bibliát, hogy halljam, ahogy Jézus beszél hozzám. Ez az egyetlen öröm, az egyetlen igazi öröm, ami után soha örökké meg nem szomjúhazom. De ez az optimális helyzet, ez a csend nem sokáig maradt meg. Hamarosan az írás harmadik vers, az írástudók és a farizeusok egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és középre állítván mondták neki, Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. A keresztény élet, a nagy küzdelem mindennapjairól szól. Itt van Jézus az Isten, ahogyan az örök élet igéit szólja, és itt jön az ellenség tábora, ahogy ezt a fejlődést, ezt a megmentést meg akarja akadályozni, és hoznak, vonszolnak valakit magukkal, hogy bevádolják Jézusnál, és hogy olyan helyzetbe kényszerítsék, amiből nem tud jól kijönni. Ha, ugye tudjuk a történetet, hogyha azt mondja, hogy persze, Mózes törvény alapján kövezzétek meg, akkor megsérti a római hatóságok törvényét. Ha azt mondja, hogy most nem kell figyelembe venni Mózes törvényét, mert a római hatóságok fölöttünk vannak, akkor pedig ezért találják őt bűnösnek. Nem csak a 20. 21. század, nem csak napjainkban vannak ilyen kérdések. Jézus is ilyen kérdések között élt. Na most mit mondasz? A Biblia ezt mondja, a római hatóság azt mondja, melyik a fontosabb? Most mondd, válaszolj. Az ember elgondolkodik azon, még mielőtt tovább mennénk, hogy hogyan fejlődik ez a történet. Ugye azt mondja az első vers, a második vers, hogy jó reggel, nagyon korán lement Jézus a templomba. És kicsivel később, még nagyon korán reggel van, hozzák az asszonyt, akit házasságtörésen kaptak a farizeusok és az írástudók. Az ember belegondol kicsit, hogy történhet ez? Hogy lehet az, hogy korán reggel a farizeusok tanácsa már hoz egy embert, hogy na őt házasságtörésen kaptuk? Ez az első kérdésem, amikor az ember kicsit úgy elemzi ott a sorok között. A második az, hogy a Mózes törvény alapján hol van a férj? Mert ugye nem a farizeusoknak, vagy az írástudóknak kellett őt bevádolni, vagy a törvény elővinni, hanem a férjnek kellett panaszt tennie. A férjnek kellett panaszt tennie. És milyen érdekes a törvény, mennyire isteni, mennyire szeretetteljes, amikor József vélte azt, hogy az ő mátkája, vagy jegyese, Mária házasságot tört, akkor ő nem azt gondolta magában, hogy elviszem majd a bírák elé, a papok elé, és ott aztán megkövezik, hanem azt gondolta magában, hogy majd titokban elbocsátja. A törvény lehetőséget adott arra, hogy valaki krisztusi legyen. Törvény és Krisztus soha nem ellentétes egymással. Igazság és kegyelem sohasem ellentétes egymással. Az igazság és a kegyelem egy. Ugyanazt jelenti? Ugyanazt jelenti. Nem lehet a kettőt szétválasztani. Igazság, kegyelem nélkül, farizeusság, kegyelem, igazság nélkül, nem tudom, szentimentalizmus. Hamis tanítás. Korán reggel van, és a farizeusok és az írástudók már együttesen jönnek, megállapodtak, hogy oda fogják vinni Jézushoz. Hát kicsoda Jézus? Miért kéne Jézus elé vinni? Amit ők cselekednek a mózesi törvényre hivatkozva, több helyen teljesen ellentétes magával a mózesi törvénnyel. Na és persze a másik, nem azt mondom a legfontosabb, egy negyedik pont, hol vannak azok a szemtanúk, legalább kettő, aki egybehangzóan tanúskodik arról, hogy mit láttak. Mert a mózesi törvény szerint, ha kettő tanú van, akik egybehangzóan tanúskodnak, akkor lehet az ítetet végrehajtani, és csak az két tanú, az első, ez a két szemtanú kell, aki először dobja a követ. Nyilván alaposan meggondolva, hogy miben vagyok részes. De gondoljatok bele, testvérek, hogy mennyire súlyos dolog az, amikor valakit, a farizeusokat és az írástudókat elvakítja az, hogy valakit másképpen gondolkozik, másképpen tanít. Ez mindannyiunkra jellemző. Mindannyiunkra jellemző. Elkezdjük kiforgatni még a mózesi törvényeket is. Valaki másképpen visel, másképpen tanít, és oda megyünk, és a mózesi törvényekre hivatkozva, a törvényeket egyenesen megsértve próbálunk az igazság bajnokai lenni. Legalábbis az írástudók és a farizeusok ezt tették itt. Ez mindannyiunknak szól, ez a figyelmeztetés. Mindannyiunknak szól. Micsoda ellentét van, hogy Jézus az Isten fia, aki soha bűnt nem ismert, akinek a bűn foltja nem érintette a jellemét, a természetét. És itt vannak ezek a bűnösök. Amint Jézus fölállt és végignézett rajtuk, gondoljátok el, kedves testvéreim, hogy mi érinthette a lelkét. Mit gondolhatott ez a végtelen tisztaság? Itt vannak a teremtményeim, itt vannak azok, akiket örök életre akarok hívni, itt vannak azok, akiket azért teremtettem, hogy örökre boldog legyenek, hogy egymást szeressék, hogy isteni szeretetben egyek legyenek, és ellenségeskedés, vádolás, és az ellenség lelkülete van bennük. Ellen White azt mondja, amikor olvassátok, hogy ez a helyzet, ami van, ez azt mutatja, hogy a fariseusok és az írástudók önmaguk vitték bele ebbe a helyzetbe ezt a szerencsétlen asszonyt. Micsoda gonoszság az, nem? Amikor valakit belejátszanak egy helyzetbe, és utána ellenére fordítják. És itt nem akármiről van szó, itt arról van szó, hogy élet-halál kérdése. Megszégyenítés, aztán megkövezés. És ezek az írástudók és farizeusok voltak annak a népnek a tagjai, akikre az Isten igazsága bizatott. Akiknek a világ többi népét meg kellett volna menteni. Akiken keresztül Isten az üdvösséget megismertette volna. Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. De mikor szorgalmazva kérdezték őt, még nem figyeltem föl korábban. Milyen érdekes, hogy oda jönnek, oda hozzák az asszonyt, középre állítják, ott, ahol Jézus van, hiszen Jézus tanította a körülötte lévő sokaságot, középre állítják az asszonyt, hogy minden figyelem őre terelődjön, és Jézus, mint aki nem veszi észre, hogy mi történik, legugol, és a homokba elkezd jól olvasható betűkkel írni. És ott olvasuk, ezek pedig szorgalmazva, tehát miközben ő a homokba a Földön ír, aközben ők még tovább tülekednek, és mondják, hogy tegyél igazságot. Tehát miért nem teszed ezt, miért nem teszed azt, miért nem teszed amazt? Kinek van, mit kell tenni? Mózesre hallgassunk, vagy a római hatóságokra hallgassunk? Mondj valamit! Ezt nem hagyhatod annyiban. És ő úgy tesz, mintha nem venne róla tudomást. És miután ez a tülekedés ott körülötte folyik, ugye közelebb mennek ők is, föláll, és azt mondja, az vesse rá az első követ, aki nem bűnös közületek. Eszébe kellett üsön, az vesse rá az első követ, aki szemtanúja az ügynek, és nem vétkezett ebben az ügyben. És újra legugol, és újra írni kezd, és ők követik a szemét meg az ujját. És bár az ember azt gondolná, hogy ugye ők olvassák a saját bűneiket ott a porban, meglátják, hogy, mert azt írja az írás, hogy ezek után a lelkiismeretükben, hogy is van szó szerint? Lelkiismeret által vádoltatván elfordulnak, és én azt írtam föl magamnak, elsunnyognak. Próbálnak észrevétlenül elsonfordálni, eltűnni a helyszínről. De még ebben is, mert Jézus a farizeusokat és az írás tudókat is szereti. Megdöbbentő, nem írta oda, hogy Vég József 2. ez a bűne van. Ugye? Nem írta oda, hogy Kis Pista 2. az a bűne van. A többi, akik közelebb jöttek, olvasták a bűnök sorát, és mindenki felismerte, az az enyém. És abban a pillanatban félelem szállta meg őt. Ha esetleg Jézus ki is mondja, én vagyok a farizeus, én vagyok az adventista, én vagyok az, aki a kereszténységet mutatom a körülöttem lévő világnak. És most ebben a pillanatban Isten el fogja mondani, hogy milyen titkos bűneim vannak. Mindenki előtt megszégyenülök. Kedves testvéreim, hogyha mi állnánk ott, Jézus tudna a porba írni valamit rólunk? Ha mi állnánk ott, mi is elsonfordálnánk? Akkor ugye már inkább nem is mennénk oda. Hogyha mi állnánk ott, és mi is elsonfordálnánk, akkor valószínűleg azt mondanám magunkban, inkább én nem is vennék részt a másik vádolásában. Inkább én nem is vennék részt a bűnös asszony vádolásában. Ilyen szeretetlen és törvénytelen módon. Milyen érdekes lehetett a többi ember számára, nem? Nézték a papokat, a főpapokat, írástudókat, akik mennek és nagyon harciasan igazságot követelnek, és egyszer csak látják ezt a megmagyarázhatatlan változást az arcukon, és hogy elfordulnak és elmennek. Arra már ők is oda akartak menni, megnézni, hogy mi van már ott leírva. De ezt a jelet sem vették észre elvakultságukban. Valaki, aki a názareti Jézus, aki a Józsefnek a fia, akiről nem ismerjük be, hogy ő Isten fia, akiről nem ismerjük be, hogy ő a Messiás, a legtitkosabb szív bűnöket írja le a földre, és belül vádoltatván elmegyek, de ez sem elég a szívemnek, hogy meggyőzzön arról, hogy ő Isten. Én nem akarok senkit sem megrémiszteni, de ezek mégis rémisztő sorok. Azt mutatja, hogy egy kegyes ember, egy vallásos ember, egy az Isten igazságait ismerő vallás tagja milyen reménytelen helyzetbe kerülhet. Mindannyiunkra vonatkozik, milyen reménytelen helyzetbe kerülhet. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. És mikor szorgalmazván kérdezték őt, felegyenesedve mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván írt a földre. Azok pedig halván ezt, és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsókig. Hasonlítsuk össze a második vers és ennek a versnek az ellentétét. A második versben azt olvassuk, az emberek hozzá mentek, mert vele akartak lenni. Itt azt olvassuk, az emberek eltávolodtak tőle, mert nem bírtak a közelében lenni. Értek a különbséget? És mi teszi ezt a különbséget? Mi teszi ezt a különbséget? Mi a különbség az emberek között, akik jönnek hozzá és vonzódnak hozzá, és a farizeusok és írástudók között, akik pedig elmennek onnan? Az a lelkület, ami bennük volt a farizeusban és az írástudóban, az ítélkezés lelkülete, a hibakeresés lelkülete, a másik vádolásának a lelkülete, ez eltaszítja őt Krisztus közelségétől. Ha nem Isten lelke vezet bennünket, nem lehetünk Krisztus közelében. Amikor a sokaság Krisztus nézte, vonzódott hozzá, vágyakozott, hogy a közelében legyen, nekünk is egyetlen egy leckénk, amit meg kell tanulni. Nem szabad a másik embert szemlélnem. Ha a másik embert szemlélem, a másik embert dicsérem, a másik embert kritizálom, a másik ember a mérce számomra, nem pedig Jézus, akkor eltávolodom Krisztustól. Azok pedig ezt halván és lelkiismert által vádoltatván egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsókig. És egyedül Jézus maradt, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit nem látott az asszonyon kívül, mondta neki, asszony, hol vannak azok a te vádolóid? Kicsoda vádol bennünket, akik egyedül Krisztusban hiszünk? Kicsoda vádol bennünket? Asszony, hol vannak a te vádolóid? Senki sem kárhoztat téged. Ő pedig mondta neki, senki, Uram. Én sem károsztatlak, eredjel és többé ne védkezzél. Emlékeztek a gyönyörű sorokra Jézus életében, mikor az asszony meghallotta először Jézust. Látta, hogy nyugodtan áll, és ahogy végigmérte, és azt mondta, az vesse rá az első követ, aki nem bűnös. Az asszonynak ez olyan volt, hogy most fog következni a halálos ítélet végrehajtása. És remegve állt Isten trónja előtt. Remegve állt Isten előtt, hogy most fog örökre elpusztulni. Szimbolikusan mondom. Most fog elpusztulni, és örökre is, mint házasságtörő. És a legnagyobb csodálatára megszólalt Isten, és az őt vádoló, az őt kivégezni akaró vallásos vezetők, a vallás mércéi, elmennek onnan, és egyedül marad megmentőjével. És nem csak ez, a legnagyobb megrökönyödésére azt hallja, asszony, én sem vádollak téged. Krisztus nem azért jött, hogy elítéljen bennünket. Ha most Krisztus előtt állnál, ha most ővele beszélnél, és ugyanaz a félelem lenne benned, ami az asszonyban volt, akkor nem ismered Krisztust. Akkor nem ismered Jézust. Jézus azért jött, hogy felmentsen bennünket az ítélet alól. Azért jött, hogy örök életet ajándékozzon. Azért jött, hogy magára vegye az ítéletet. Ne az asszonyon kelljen, ne rajtam kelljen végrehajtani. Micsoda szeretet. Micsoda szeretet. A vérbosszuló és vérszomjas világ közepette eljön ő az Isten báránya. És minden mozdulata, minden megszólalása, minden odafordulása, bátorítás, nevelés, helyreigazítás, a kificamodott tagnak a helyre billentése és az örök élet felé való vezetés. Azt mondja, asszony, én sem, én az Isten nem vádollak téged. Kedves testvérem, hallod az Isten hangját, amit ezt mondja neked? Én az Isten nem vádollak téged. Ismerem paráznaságodat. Ismerem bűneidet, ismerem hűtlenségedet. Én nem vádollak téged. És amikor megértette ezt az ingyen kegyelmet az asszony, oda vetette magát Jézus lábaihoz, és bevallott a bűnét. Vétkeztem. Vétkeztem ellened, és nem vagyok méltó erre az ingyen kegyelemre. Kicsoda vagy te, aki megváltoztatsz mindent. Kicsoda vagy te, aki az ítélkezés lelkületét visszaszorítod, és a kegyelem édes ízét adod nekem. Ott kezdődött egy új élet. ott a templomban, azon a kora reggelen, ami halál és vérszom közepette, ott kezdődött egy új élet. Ez az asszony megismerte a személyes megváltót, aki az ő személyes bűnéért adja az életét. És amikor azt olvassuk, hogy sok asszony követte Jézust, ez az asszony közöttük volt. Ez az asszony ott volt a keresztnél, és látta, amikor Krisztus kezeit és lábait átlukasztják. És akkor a bűnének a súlya, a bűnének a fájdalma őt magát újra megsebezte, és tudta, hogy ez a kivégzés ezt őt illetné. Tudta, hogy az ő bűne hozzájárult ahhoz, hogy Isten bárányát most feláldozzák. Hogy Isten bárány most feláldozza saját magát. Úgy tekintett a keresztre, mint az egyedüli reménységére. Ő már nem tudta megváltoztatni azt, ami eddig életében volt, de innentől kezdve azt mondta, mit adhatok ezért? Az a kevés, hogy az előttem lévő életrész, ami még maradt, abban hűséges leszek, abban Istennek fogok szolgálni, abban a törvények szerint fogok élni, mert a szeretet él bennem. Miután Krisztus megváltoztatta az életét, azután a leghűségesebb tanítványok, követők egyike lett. Nincs olyan mélység, egyetlen ember életében sem, ahonnan Krisztus ne tudna felemelni. Nincs olyan mélység. Bár mi is bevallhatnánk, ilyen hittel bevallhatnánk Krisztusnak a bűneinket. És ugyanolyan hittel, mint az asszony, Krisztusra, a kereszten függő Krisztusra nézhetnénk, és azt mondanánk, a mi bűneink meg vannak bocsátva. Nem kell meghalnom, helyettem az Isten báránya halt meg. Nem kell megsemmisülnöm, az örök élet vár rám. Szeretett testvéreim, Krisztust kell szemlélnünk. Ez az egyetlen gyógyszer. Uram, senki nem vádol engem. Ő pedig azt válaszolta, én sem károsztatlak el téged, és így folytatta, eredj el, és többé ne vétkezzél. És szerintetek azt mondta az asszony, mikor ezt hallotta, persze, hogy nem. Azt mondta, hogy hát hogy mondhatsz ilyet, eredj el, és többet ne vétkezzél. Ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Amikor ő Krisztus kegyelmét megízlelte, amikor a halálos ítélet a feje felül elkerült, és látta, hogy neki ajándékozták az új életet, azt mondta, ha Krisztus velem van, akkor igazságban tudok járni. Amikor Krisztus közelében vagy, nem látod a tenger hullámait. Amikor Krisztus szemléled, nem látod, hogy mennyire háborog a tenger, hanem ővel akarsz a hullámokon járni. De lehetetlen eredj el, legyél szabad, és többé ne vétkezzél, és többet nem vétkezni, ha nem vagyunk folyamatosan Krisztussal együtt. Krisztus képesít bennünket arra, hogy soha ne vétkezzünk. Nagyon jó volt, hogy egy évig úgy meg tudtam magam húzni a mostani gyülekezetben. Tudtam többet gondolkodni, elmélkedni, Istennel beszélni. Furcsa ez, nem? Az ember prédikációra készül, akkor nem biztos, hogy annyira sokat tud a saját életén gondolkodni. Lehet, hogy valamit rosszul csinálok. De azt kérdeztem az elmúlt kevesebb, mint egy évben, hogy lehet az, hogy tökéletességben tudjak járni. Megpróbálom, de nem sikerül. És észrevettem azt, hogy ez a baj, hogy én megpróbálom. És olyan sokszor mondták már, annyiszor tanítottak itt minket Zugliadben mindenütt, hogy add át Krisztusnak. Mondd, és ő majd képesít téged. De ez valahogy nem töltődött meg mindennapi tartalommal. És azt vettem észre, hogy azt mondtam neki Jézusnak imádságokban, hogy ezzel küzdök, és látom, hogy újra és újra csapdába akar ejteni. Újra és újra meg akar kísérteni. Tehetetlen vagyok. Kérlek, tégy valamit, hogy a kísértés ne legyen nekem olyan csábító. Változtasd meg a szívemet. Változtasd meg a kívánságemat. Nem tudom, hogy nem tudok mit csinálni. És lehet, hogy megköveztek. Én nem azt tapasztaltam, hogy egyik pillanatról a másikra hopp, ez eltűnt, és többet nem jön. Hanem azt tapasztaltam, hogy legalábbis ebben, ami küzdök, hogy láttam azt, hogy nem érdekel annyira meginnen, de nem gondolom azt, hogy nem jöhetne vissza. Ott van valahol hátul. De csodálatos módon Isten elvette azt, hogy kívánjon. És ezért hála van a szívemben. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Amikor az ember Krisztussal beszélget, elmondja a gyengeségeit, és bevallja teljesen, hogy semmit nem tudok tenni, és arra várok, hogy lássam azt, hogy te hogyan szabadítasz, akkor jön a szabadítás. És ez egy csodálatos érzés. Az egy csodálatos tapasztalat. Az közelebb hoz Istenhez, és reményt ad arra, hogy Isten minden lépésben előre fog vezetni, egészen a tökéletességig. Drága testvéreim, örülök, hogy János apostol betette a házasságtörő nő történetét az evangéliumok közé. Örülök, hogy megmutatta, hogy nincs olyan bűn, nincs olyan elveszett állapot, ami ne indítaná szánalomra, megmentésre, és ne indítaná ingyen ajándékozásra áldozatra Istent. Ezen elmélkedjünk és erősödjünk. Amen.
1: Mielőtt Isten tiszteletünk zárásaként énekelnénk, hallgassunk meg egy szolgálatot.

0: Aki teheti, hajtson térdet az imádsághoz, kérjük a többiek maradjanak állva.
1: Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, Jézus Krisztus által jövünk hozzád, hálával a szívünkben, és köszönettel, hogy odaadtál értünk mindent fiadban. Köszönjük ezt a hatalmas áldozatot, hogy értünk szenvedtél, értünk viselted el a kereszthalált, hogy minden bűnönkért lefizesd a büntetést. Mennyi atyán, köszönjük, hogy isteni személyetekben szenvedtetek azért, hogy minket, teremtményeiketeket megmenthessetek az örök élet számára. Köszönjük, hogy így bűnösen, szennyesen hívsz bennünket, hogy jöjjünk hozzád, valljuk be bűneinket, és kérjük a te szent erődet, hogy velünk legyen mindenkor. Mennyei atyán, köszönjük, hogy szólsz nékünk még most is, hogy ma, mikor halljuk a te figyelmeztető, bátorító igéidet, ma forduljunk vissza, és ma határozzuk el, hogy mindent megosztunk veled, és mindenben tőled várunk segítséget. Drága Krisztusunk, olyan jó téged ismerni, olyan jó rólad gondolkodni, téged szemlélni. Olyan jó, hogy szeretetet, szent lelket adsz nekünk. Köszönjük az evangéliumokat, hogy szavaddal tanítasz bennünket, és ha ketten-hárman, vagy akár egyedül tanulmányozzuk ezeket az igéket, akkor te leülsz velünk, és tanítasz bennünket. Mennyei atyánk, mindennél nagyobb szükségünk van a te tanításodra, mindennél nagyobb szükségünk van a te vezetésedre, a te bocsánatodra. És kérünk téged azért is, hogy igazán tudjunk téged képviselni, hogy ne látszat keresztények legyünk. Add, hogy megmentő szeretet, gyengétség, megbocsátás, kegyelem legyen bennünk az igazsággal együtt, hogy téged tudnánk visszatükrözni. Köszönjük, mennyi atyánk, hogy hozzád jöhetünk. Te rád emelhetjük szemünket, kopogtathatunk, kérhetünk, és te nem engedsz bennünket üres kézzel. Köszönjük a megerősítést, és köszönjük, hogy velünk leszel. Jézusunk nevéért. Amen.
0: Isten tiszteletünk lezárásaként a 222-es számú éneket énekeljük, az összes versszakot. 222.

Látom, az ömében fiúk vagytok, és így még inkább aktualitása van annak, amit mondani szeretnék nektek. És egy kicsit a saját tapasztalataimon is átszűrve mondanám. Tudjátok, minket fiúkat a harciasság jellemez, biztos nem kell nektek mondani, a saját bőrötökön is érzitek, hogy elemi erejű késztetés van bennünk, hogy a magunk igazát akár kis verekedéssel is érvényre juttassuk, és emiatt szeretnék egy történetet elmondani nektek. Egy kisfiú hazajött az iskolából, és haragosan ledobta a táskáját, és szemrehányással illette az anyukáját, hogy anyu, most volt utoljára az, hogy én szót fogadtam neked, mert azt mondtad, hogy nem szabad visszavágni, és nem szabad az engemért sérelmeket megtorolni, hát én ezt tovább nem viselem. Ma engem a Robi szájon vágott, és én nem adtam vissza, és ezt én nagyon nehezen éltem meg, mert nagyon szívesen visszaadtam volna. Hát az anyukája elbeszélgetett ezzel a kisfiúval, nevezzük Lacinak, és mondta neki a Biblia alapján, hogy az Isten világában az az erős, aki megfékezi a maga indulatait, aki nem üt vissza. Ugye Jézus Krisztus úgy tanított bennünket, hogy ha valaki téged arcul üt, jobb felől tartod a másik arcodat is. Azt mondják az emberek úgy általában a világban, hogy ez a gyengeség jele, a gyávaság jele. És amikor a legközelebbi alkalommal az iskolában ez a két fiú megint találkozott, akkor a másik fiú, aki pofon ütötte ezt a mi történetünk hősét, ismét próbálkozott, és amikor nem ütött vissza, mondjuk Laci, akkor azt mondta, hogy te gyáva vagy, egy gyáva kukac vagy, veled nem foglalkozom, te nem vagy méltó arra se, hogy ide jár közénk. És hát ez a kisfiút ugyancsak elkeserítette, de emlékezett az anyukája szavára, és arra, amit anyukája mondott, hogy ha téged valaki megbánt, akkor azzal mutassad ki, hogy te külön vagy nála, egyrészt, hogy nem ütöd vissza, nem torolod meg, nem érezteted vele, hogy te most ilyen sérelmet szenvedtél, hanem keresd az alkalmat, hogy amikor lehetőség nyílik, akkor te segíts rajta. És történt egy ilyen eset, éppen kapóra jött két héttel később, torna órán, nem a tornaterembe mentek, hanem uszodába. És ennek a Robi gyereknek volt egy vízhatlan órája, ami ott hancurozás közben leoldódott a kezéről, és benne maradt az uszoda vizében. És amikor erről a többiek értesültek, akkor Laci visszament, fölhozta a víz alól az órát, és visszaadta. És ezt nem tudta a Robi hova tenni. Én pimasz voltam vele, meg is ütöttem, és ő mégis a segítségemre sietett. Én biztos nem tudtam volna felhozni az órát 2 méter mélyről, ez a Laci mégiscsak külön gyerek, mint én, rendes gyerek. Hát, bocsánatot kérek tőle inkább. Meg is történt a bocsánatkérés, és barátok lettek. Leegyszerűsítve. Biztos volt egy bizonyos összeszokási folyamat, de a lényeg, barátok lettek. És ami az én személyes tapasztalatommal kapcsolódik ehhez a témához, az az, hogy ugye mi fiúk, bocsánat a lányok, biztos átéltek hasonlót, bennünk ez a megtorlásra irányuló késztetés, ez sokkal erősebb, mint a lányokban. És annak idején engem is ez jellemzett. Szóval, ha engem bántottak, én kerestem az alkalmat, hogy megtoroljam. És amikor aztán édesanyámnak a szeretetét, meg azt a sok jó akaratot, amit rám árasztott, tapasztaltam, hát nem fogok én intőt hozni az iskolából csak azért, hogy én eleget szerezzek, eleget tegyek a magam belső elvárásainak. Aztán volt egy további késztetés is, amikor az ember mondjuk sportolni jár, a többiek meg nem, akkor egyfajta erőfölény is megjelenik, és hát az pedig még szánalmasabb, hogy én a magam erőfölényét a másik ellenében érvényesítsem. Úgyhogy Jóisten szép lassan leszoktatott engem erről. És így elmondhatom, hogy ez a történet, ez igaz, ez működőképes,
és szívből kívánom, hogy ti is tapasztaljátok a magatok bőrén, a magatok tapasztalataiban, amikor iskolában, vagy ahol éppen más gyerekekkel találkoztok. Legyetek ti a legerősebbek azáltal, hogy szelidek maradtok, hogy alázatosak és segítőkészek maradtok, és a többiek fel fognak nézni rátok, megbecsülnek, keresik majd a barátságotokat. Segítsen ebben nektek a Jóisten. Kedves testvéreim, hadd mondjam el, hogy amikor itt Zugligetben felállok igét hirdetni, mindig van bennem egy kis szorongás. Mert nem tudom, hogy majd hogyan értelmezitek. Persze próbálom túltenni magam azon, hogy hogyan értelmezitek, mert úgy gondolom, hogy az én hivatásom az, hogy az ígét hitelesen szólaltassam meg, függetlenül attól, hogy ki hogyan reagál és ki hogyan minősíti, de azért nem tudom én se teljesen felszabadult szívvel túltenni magam ezen az érzésen. Ma is van bennem egy ilyen érzés, főleg azon a háttéren, hogy ugye felolvassuk ma a jelölő bizottság javaslatának az eredményét. Hallottam már testvérgyűlésen hozzászólásaitokból így kezdődő mondatokat, hogy igaz, hogy az igehirdetésben ez és ez hangzott el, de és akkor bekövetkezett ez az egy azzal nem éppen kompatibilis megnyilatkozás. Hát remélem, hogy most az ígére fogunk koncentrálni, és az íge a benne lévő teremtő erőnél fogva, a mi tudatunkat, a mi gondolkodásmódunkat majd a mennyeihez igazítja. Nem tudom, hogy amikor ígét hallgatunk, gondolunk-e arra, hogy az íge, ami elhangzik a szószéken, vagy ha a Bibliából olvassuk, az Isten teremtő erejétől áthatott íge. Az jellemzi a deféle ígéket, a Szentírás minden kijelentését, hogy mindazt, amit ígéret, vagy támogató segítség formájában megfogalmaz, azt, ha valaki befogadja, a benne rejlő teremtő erőnél fogva véghez is viszi. És aztán elgondolkodtam azon, hogy miért van a Bibliában olyan sok gyógyításról szóló történet, hát éppen ezért. Mert meg kell értenünk és meg kell tanulnunk azt, hogy az Isten ígéjében erő van, hatalom van. Nem csupán elméleti igazságokat képvisel, nem csupán intellektuális élményt akar nyújtani azáltal, hogy a mennyei gondolkodás igazság tartalmát közvetíti, hanem erőt és hatalmat akar adni ahhoz, hogy ha valaki befogadja, akkor az életében véghez vigye mindazt, amit megfogalmaz. És ezért írja Ellen White azt, hogy ha valaki bűntől való szabadulásért könyörög, akkor míg más esetekben az Isten talán nem azonnal és nem úgy felel az imádságra, hogy az ember számítana rá vagy elvárná, ha bűntől való szabadulásért könyörög, akkor minden esetben azonnal felel. És kivált képen való alkalom ehhez az úrvacsora. Egy további White idézettel is szeretném ezt megtetézni, ez így hangzik. Onnan tudom, hogy Isten egy bűnt megbocsát, hogy azt el is veszi. Mert annak bizonysága, hogy velem megutáltatta azt a bűnt, hogy szembefordított azzal a bűnnel, és én valóban azonosítva magam az isteni értékrenddel, magam is elhatárolódtam attól, ennek bizonysága, hogyha segítségül hívom az Úr nevét és belé kapaszkodom, azt elveszi. Ezért az úrvacsorában az előkészítő prédikációnak az a jellegzetessége és funkciója, hogy segítséget nyújtson nekünk mindabban, ami itt történik. Négy igei gondolatot szeretnék egymással párhuzamba állítva elétek tárni. Rövid, tőmondatos, vázlatos formában. Az egyikre gyakran hivatkoztam már, ezt csak az ismétlés kedvéért és jegyében mondanám, Péter apostol első levele arról beszél, így tesz bizonyságot, János első levele, arról beszél, hogy onnan tudjuk, hogy nekünk közösségünk van az Istennel, ha közösségünk van egymással.
Az úrvacsora a közösséget állítja helyre, a lábmosás szereztetés ígéi között így olvassuk, ha meg nem moslak, semmi között sincs én hozzám, tehát a lábmosás testvér és testvér közösségét hivatott helyreállítani. Ennek előfeltétele, hogy az Istennel való közösség helyreálljon, mert a lábmosás formális cselekménnyé válik, ha az Istennel való közösségjutás nélkül próbáljuk ezt a dolgot rendezni, viszont onnan tudom, hogy közösségem van az Istennel, hogy készséget mutatok a másikkal való feltétlen közösségre. Ha az utóbbi nem valósul meg, az előbbi kérdésessé válik. Ez az egyik, amit szeretnék ilyen axiomatikus jelleggel elétek tárni. A másik a Korintus beliekhez írott második levélben található, ez sokak nagyon kedvenc ige szakasza, az enyém is. Így kezdődik a 14. versben, tehát a Korintus beliekhez írott második levél 5. fejezetének 14. versében, mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Ez a motiváció, ez a kiinduló pont, ebből táplálkozik és fakad mindaz, ami ezt követi. Úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámadott. Ebben úgy bulkoltan, rejtett formában benne van az a gondolat, hogy a Krisztus szorongató szerelmet ez képes engem arra, hogy önmagammal szembeforduljak, hogy aki én voltam, azzal többé ne kelljen számolnia se nekem magamnak, se a közösségnek, mert hogy az meghalt. A Krisztus halála és az abban megnyilatkozó isteni szeretet képesítő hatalom arra, hogy én az én óemberemet, az én régi élet szerint való óemberemet halálra adjam. Ez minden keresztség alapvetése, az úrvacsorában pedig ez a döntésünk kap ismételt megerősítést. Azért mondja Péternek Krisztus, hogy aki egyszer megfürdött, visszautalás a keresztségre, annak már csak a lábait kell megmosni. Mit fejez ki a keresztség? Úgy folytatja ebben a gondolatmenetben, hogy azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Tehát a Krisztus szorongató szeretete képesítő hatalom arra, hogy én hátat fordítsak annak a valakinek, aki voltam, hogy annak minden meznyilatkozásától, mindenféle ösztönzésétől, belső késztetésétől elhatároljam magam, mert hogy a Krisztus szorongató szeretetébe kapaszkodva én más életet akarok élni, új életet. Azt akarom, hogy a régiek elmúljanak, és újjá legyen minden. És ezért szeretnék egy példát említeni ennek összefüggéseit, egy kicsit foghatóvá tenni. Azt mondja a Biblia, amikor a halál állapotáról beszél, hogy a halott embernek gerjedezései, tervei, elképzelései azon a napon, amikor meghal, vele együtt sírba szállnak. A keresztség ezt fejezi ki. Aki én voltam, indulataimmal, vágyaimmal, törekvéseimmel együtt, a hullám sírba kerülök. És aki előkerül onnan, aki Krisztussal együtt meghal és Krisztussal együtt támad fel, az új teremtés. Az a krisztusi értékrenddel, a krisztusi gondolkodásmóddal közösséget vállalni akaró és azt a gyakorlatban kivitelezni akaró emberré válik. Ha a halál halál, akkor mindaz, ami az én énemhez kötődik, az ott marad a szándékom, a vágyaim, a törekvéseim szerint. Ezért én többé olyan mondatot nem kezdek, amiben az én központi szerepet kap. Önér, önbecslés, önsajnálat, ezek úgy elmaradnak. Mert hogy az halott, akkor meg nincs sajnálata, nincs önbecslése. Szóval ezek a dolgok akkor odavalók, hogy helyettük a Krisztus éljen. De ez a gondolatmenet folytatódik, és erre tenném a hangsúlyt, mert a durvacsorával összefüggésben ez a hangsúlyos. Mindez pedig Istentől van,
aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Tud-e a békétlen ember békéltetni? Ezt csak úgy mellesleg jegyzem meg. Mint hogy Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, ránk bízta a békéltetés igéjét. Azért bízta ránk Isten a békéltetés igéjét, mert Krisztusban az Isten megbékéltetett magával. Aki keresztény, annak a szívében békesség él. Az más emberré lett. Ott a régiek elmúltak, újjá lett minden. Ott a Krisztus lakozik. És amikor mi úrvacsorát szeretnénk venni, akkor az átmeneti időre belőlünk kiköltözött Krisztust várjuk vissza. Valakik befogadják őt, ez az úrvacsora lényege. Hazatérünk azért, mint tékozló fiak, hogy ezután érvényes legyen ránk nézve az atya mondása, fiam, te mindenkor én velem vagy. Mert hogy megromlott a közösség. Tehát azt mondja a Biblia, hogy ha én megbékéltem az Istennel, akkor alkalmas vagyok, képes vagyok a békéltetés szolgálatára. Nem vagyok alkalmas a békéltetés szolgálatára, ha velem az úrvacsorában ez a csoda nem következik be. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert aki bűnt nem ismert, az Isten bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ahogy a Biblia egyéb kijelentései kapcsán is tapasztalhattuk, ez a rendkívül tömör megfogalmazás a kereszténység lényege. Amikor én gyülekezetbe jövök, én hihetetlen békesség utáni vágyódással jövök. Szóval mindig abban a hitben és reménységben jövök ide, hogy itt a szívemet az én hittestvéreim körében majd betölti a békesség. És tapasztalom mindazt, amit ez az íge egy keresztény gyülekezettel, egy keresztény közösséggel összefüggésben kifejezésre juttat. És ez a békesség független a jelenlévők viselkedésétől. Ha én Krisztussal megbékéltem, ha az Isten engem önmagával megbékéltetett, akkor fölrobbanhat körülöttem a világ. Az én szívemben akkor is békesség fog élni. Mert nem az a fontos, hogy a környezetem hogyan reagál, hanem az a fontos, hogy én megbékéltem-e az Istennel, vagy sem. Hogy helyreállt a közösség Isten és közöttem, vagy sem. És hogyha ez helyreállt, akkor a hátamon lehet fát vágni. Szemem serepben. Ezeket azért mondom, mert hogy ezek ilyen axiomatikus jellegű megfogalmazások a Bibliában, ilyen egyenletbe tömörített igazságok, és éppen ezért gondoltam arra, hogy egy kevésbé értett ígét is most már ezek hátterén elétek hoznék. Nekem annak idején, amikor ezt úgy halványan kezdtem megérteni, nagyon sok bátorítást nyújtott. Ez az Efézus beliekhez írott levél második fejezetében található, és ott a 12. verstől. Abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távol valók. Reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok a világon. Ez egy definíció. És úgy gondolom, hogy a mi keresztség előtti állapotunkra ez igaz és jellemző volt. Most pedig Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, itt van a kapcsolódási pont, aki egyé tette mind a kettőt. Figyeljétek meg, hogy a nemzetséget dőlbetűvel van, tehát az eredetiben nem szerepel. Egyé tette a kettőt. És ha a szöveg összefüggést tovább vizsgáljuk, akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy ki ez a kettő, Isten és ember. És ebből vezeti le azt a későbbiekben, hogy zsidó és pogány között is a krisztusi áldozat egységet teremtett. De ha Isten és ember egysége megvalósul, akkor az alaphangja és az alaptétele jelen van minden olyan gyógyulási folyamatnak,
ahol emberek között korábban békétlenség élt, oda beköltözik, és oda ott megjelenik a gyógyulás, a békesség. Mi tehát a mi békességünk alapja? Azt mondja, ő a mi békességünk, ki egyétette mind a kettőt, és lerontotta a közbevetett választófalat. Ember és ember között lerontja a válaszfalat az, ha Krisztus és köztem ledül a válaszfal. És ezért központi gondolata az úrvacsorának a közösség, ha meg nem most semmi közünk, ha viszont meg most, akkor vele közösségre kerülünk, közösségbe kerülünk, ebből pedig az következik, hogy egyé teszi a különböző nézeteket valló, különböző véleményen lévő, és különböző nemzetiségből származó embereket is. Amiből nem következik az, hogy mindenben egyetértenek, de megjelenik a békességre jutás készsége, a megbékélni akarás készsége. És ez egy kiindulási pont, egy alaphang, egy olyan tényező, ami alapvetése lehet minden keresztény kapcsolatnak. Folytatnám. Az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy emberré teremtse ő magában, békességet szerezvén. És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. Ennek van egy párhuzamos szakasza a Kolossi levélben, ahol azt mondja, hogy eltörölte az ellenünk való kézírást, az ellenünk szóló kézírást. Az ellenünk szóló kézírás a görögben keirografón és adóslevél magyarra fordítva. Nem a ceremoniális törvény, adóslevél, és azzal teremt Isten békességet, hogy a mi adóslevelünket magára vállalja. Az adóslevelet annak idején úgy tették érvénytelenné, hogy átszegezték vagy elszakították. Krisztus magára vette, és a keresztfára vitte a mi adóslevelünket, és ennek az a hivatása, hogy békességet teremtsen. Ezt az adóslevelet átszakították, amikor Krisztust keresztre feszítették, és ezzel létrejött a békesség alapja. És itt erről beszél. Erről a gondolatról szól ez a szakasz. Eljövén békességet hirdetett néktek a távolvalóknak és a közelvalóknak. Mi tehát ennek a lényege? Az a lényege, hogy Krisztus eljött, felvállalta a mi emberi természetünket, és ezzel önmagában egyesítette az emberit és az Istenit, azért, hogy békességet szerezzen. Felvállalta a mi létformánkat, és ezzel nyilvánvalóvá akarta tenni azt, hogy ő velünk emberekkel valóságos, tartalmas, igazi közösséget akar létrehozni a keresztfa által, mert erre hivatott. És az ellenségeskedést, az egyiket, mert két ellenségeskedésről beszél a Biblia, az egyiket ezáltal megsemmisítette. A bennünk Istennel szembeni ellenséges viszonyulás, a távolságtartásra való készséget, a rejtőzködést. Az úrvacsorában, vagy a keresztségben Isten és ember egymásra találásáról van szó. Ez a keresztfa által valósággal létrejön, mert Krisztus a mi adóslevelünket is magára vállalta. Nyilvánvalóvá tette az Istennek abbéli szándékát, hogy neki fáj az elveszett, és hogy velünk emberekkel a mi érdekünkben közösséget akar alkotni. A közösség a bizalom megteremtésén alapul, és a bizalmat a keresztfa hozta létre, és ezután, miután a mi adóslevelünket megsemmisítette, miután nyilvánvalóvá tette, hogy örökkévaló szeretettel szeret minket, ezért a bizalom vélhetően helyreáll, és a bizalom létrejötte után magától értetődő természetességgel kellene létrejönni a közösségnek, Isten és ember között. De Isten és ember helyreállított közösségéből szükségszerűen fakad a másikkal való közösség. A kettő soha el nem választható, egymástól nem függetleníthető. Nem vagyok közösségben az Istennel, ha nem vagyok közösségben a másikkal, vagy legalábbis ebbéli készségemet nem teszem napnál világosabbá és egyértelműbbé.
És akkor már csak egy lezáró gondolatot említenék. Ez azóta kedvenc ígém, amióta egyszer a Boda Laci testvérünk idézte. Ez pedig a Római Levél 15. fejezetében található. Így olvasnám a 15. fejezet 5. versétől. A békességnek, tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt, Krisztus Jézus szerint. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen a Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Én szívből kívánom, hogy az úrvacsora ezt a tapasztalatot ajándékozza, vagy legalábbis ajánlja fel mindannyiunknak, hogy akik befogadják, akik élnek ezzel, azok élhessenek általa. Én úgy szeretném, hogyha ez a 7. vers különös hangsúlyt kapna ma. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ha mondjuk én megjelennék a menny kapuja előtt, így, ahogy vagyok, hát nem valószínű, hogy befogadnának. Vagy megjelennék valahol el nem bukott világ, mondjuk egy félreeső kis bolygóján, ahol tiszta égi lények laknak ebben a lelki toprongyos állapotban, hát, hogy is mondjam, visszás érzéseket keltenék minden bizonnyal. Krisztus nem idegenkedett tőlünk. Nem idegenkedett tőlünk akkor, amikor ellenségei voltunk, amikor az ellenségeskedésnek meg annyi kifejezési formát adtunk, a Krisztus befogadott. Befogadta a rongyaiban visszatérő, tékozó fiút, akit akkoriban még csak az éhség vitt haza. De amikor az Isten szeretete és jó akarata megnyilatkozott az Atya magatartásán keresztül, amikor ezt a toprongyos, koszos, áporodott szagú fiatalembert magához ölelte és csókolgatta, akkor ebben a fiúban megroppant valami. És már nem az éhség vezérelte, és nem az éhség miatt akart az atyai ház belső javaiban ismételten részesedni. Akkor már csak egy dolog érdekelte. Az a valaki, aki elé sietett, aki ölelgette, aki csókolgatta. És az úrvacsora efféle hazatéréseket kínál, ilyen lehetőségeket kínál. Ezért fogadjuk be egymást, hiszen az Isten is befogadott minket. Amen.

Kedves testvéreim, alámosási igét olvasom, szíveskedjetek fennállva hallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Aztán vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amelyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, ura leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony, bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. A Jóisten ajándékozzon meg mindannyiunkat ezzel a boldogsággal. Foglaljunk helyet. Kérném a diakonus testvéreket, hogy szíveskedjenek a szolgálatokat megkezdeni. Mi pedig, akik visszamaradunk, énekeljünk, és pedig a 363-as számú éneket keressük ki először.

0: ez a gyülekezet, olvasom a kenyér szereztetőség igéjét, kérem a gyülekezet álljon fel. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökben is adtam, hogy azon az éjszakán, amen elárultaték, vette a kenyeret. És hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely kéretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövend. Akik tudunk, boruljunk le, és mondjunk hálát a kenyérért.
1: Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy szabadulást szereztél. Köszönjük, Istenünk, hogy nem riasztott vissza, ami elidegenedett, irányodban ellenséges magatartást tanúsító lényünk, hanem te, ami szívtelen, elutasító magatartásunk ellenére is vállaltad a kereszthalált, vállaltad, hogy ide jöjj közénk, hogy itt meggyalázzanak, megcsúfoljanak, leköpjenek, csak azért, hogy kimutasd azt az örök béke szándékot, amellyel viseltetsz irántunk. Urunk, köszönjük ezt a szeretetet, és köszönjük az ebben rejlő átalakító hatalmat, hogy ez a szeretet képes értéket teremteni abban, amire irányul, ha befogadják. Urunk, köszönjük, hogy most is e szeretettől vezérelve kerestél meg bennünket. Köszönjük, hogy lemostad a mi lábainkat a másik testvér közreműködésével, és köszönjük, Istenünk, hogy közünk lehet most hozzád, hiszen a közbevetett válaszfal, a bűn, az ellenségeskedés megszűnt. Urunk, Istenünk, segíts, hogy most, amikor majd a kenyeret magunkhoz vesszük, akkor tedd egészen személyesen, mi a tudatvilágunkban, a mi belső lényünkben a megváltást. Attól, hogy tudatosuljon bennünk, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy a te egyszülött fiadat értünk is odaadtad volna, ha mi lettünk volna egyedül az eltévejedettek. Urunk, segíts, kérünk, hogy ez a személyes szeretet gyógyítson bennünket tovább, hogy mint ötvös és ezüst tisztogató, kiírtsad belőlünk a szeretet hatalmával mindazt, ami elválaszt tőled, és ami alkalmatlanná tesz a te országodra, a vele való közösségre. Urunk, segíts, kérünk, áld meg a kenyeret, és segíts, kérünk, hogy a jelképen túl magával, a valósággal szembesülhessünk. Amen. Amen. És az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint akél orszánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Az őrök a reggelt. Bízál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja Izraelt minden ő bűn.
0: És hálákat adván, ad azoknak ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újra iszom azt veletek az én atyámnak országában. Ismét hajtsuk meg térdeinket, és mondjunk hálát a pohárért. Édesatyánk, örökkévaló Istenünk, ami szeretett megváltunk nemében, újból meghajtottuk egész lényünket a te szent orcád előtt. Addulunk, hogy mi mindig a te áldozatodhoz mély alázattal és tisztelettel forduljunk, mert drága árat fizettél minden egyes ember megváltásáért. Köszönjük, Urunk, hogy a te véred, amely a Golgotán folyt, az bűntörlő vér, az megtisztító vér, az kegyelmi vér, amely alkalmassá tesz bennünket újból a megmosásra, a megtisztulásra, a veled való közösségre. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy újból és újból, időről időre felkínálod a te megbocsátó szeretetedet, kegyelmedet, és a bűneinktől újból és újból meg akarsz mosni, tisztítani bennünket, hogy így újból létrejöjjön a szeretet közösség kapcsolat te veled, mint az élet forrásával, hogy újból belőled táplálkozunk, újból élő vízhez jussunk, amely megújítja életünket, megújítja lelkünket, amely valóban új életet fakaszt mások áldására, gyógyulására és neved dicsőségére. Urunk, köszönjük a mai ige hirdetést is, hogy újból arra intesz bennünket, hogy a szeretet hatalma gyógyít, a szeretet hatalma befogad, a szeretet hatalma megbocsájt, ha mi elvárjuk, hogy te alkotó és megváltó szerető Istenünk, eltöröld a mi álnokságunkat, bűnünk sokaságát, akkor te is elvárod, hogy úgy, ahogy te befogadsz minket, mi is fogadjuk be egymást és bocsássunk meg egymásnak. Urunk, ebbe a hitbe, ebbe a reménységbe jövünk te hozzád, hogy elkövetkezendő időben létrejön az egység, a szeretet megnyilatkozása, hogy szívünk, lelkünk egy lesz úgy, mint a tanítványoknak a felházban. És ha talán nem is jutnánk el erre az állapotra, onnan könyörgünk az imádkozás, a könyörgés lelkét. Önts ki mindannyiunk lelkére, hogy valóban egyé tudjunk forrni, hogy művedet, küldetésünket ezen a földön be tudjuk fejezni, hogy te minél hamarabb visszatérhess az ég felhőiben, a te megváltott, véreden megvásárolt gyermekeidért és örökségedért. Köszönjük, hogy te itt voltál most is, és a bűntől való szabadulás áldott örömével ajándékoztál meg mindannyiunkat. Dicsérjük, magasztaljuk, szent nevedet megváltunk. Amen.

történetével foglalkozik, és a nagy francia forradalomra vonatkozó profétikus kijelentések azért kerülnek bele a bibliai történelmi proféciák jövendőlései közé, mert ezek a megváltás terve körül folyó nagy küzdelmet is messze menően befolyásolják. Tehát ez egy olyan esemény volt, ami mélyen szántóan hat az Isten emberért folyó történelmi küzdelmének a történetére is. Aztán az is kérdés, hogy miért foglalkozunk vele, hiszen ez az esemény most már több mint 200 évvel a hátunk mögött van. A múltba akarunk-e visszanézni, egy ilyen öncélú történelmi leckét folytatni a bibliai proféciák megvilágításában? Hát azt mondhatjuk, hogy egyáltalán nem erről van szó, mert azt mondhatjuk, hogy sok minden olyasmi zajlik a mi korunkban, amit lehetetlen megérteni annélkül, hogy ilyen messzire visszanyúlnánk, egészen a nagy francia forradalomig, és pedig azt nem egyszerűen csak a történelmi tényeiben, vagy csak a saját emberi észjárásunk szerint ismernénk meg, vagy elemeznénk, hanem a Biblia mély történelem filozófiájának az ismeretében a nagy francia forradalomtól kiindulva értünk meg sok mindent, ami mai világunkban zajlik. Ugye úgy is szerepelt a címe a programunkon, hogy a nagy francia forradalom elindítja az emberi történelem végső folyamatait. Tehát erre az összefüggésre szeretnénk ma különösképpen rávilágítani. Hozzáteszem azt is, hogy olyan szempontból is nagyon érdemes ezzel a témával foglalkoznunk, hogy valóban megerősíti a Biblia ihletettségébe vetett hitünket is. Ez a valósággá válik számunkra, hogy a Biblia tényleg Istentől ihletett könyv, mert ilyen konkrétan szólni előre erről az eseményről, és ahogy említettem, egy olyan mély történelem filozófiával kapcsolni össze, mint amit a Bibliában találunk, bizony fel kell tenni azt a kérdést, hogy ha nem Istentől ihletett könyv a Biblia, akkor ki láthatta ezt így előre, és milyen alapon, és ki tudta ezeket a legérzékenyebb pontokat, ezeket a mély összefüggéseket megmutatni. Nagyon régen egy nagyon egyszerű kis történetet olvastam egy folyóiratban. Mondom, a történet nagyon egyszerű, de azért a mondani valójában mégis van igazság. Arról szólt, hogy valaki vonaton utazott, és Bibliát olvasott a fülkében. És ugyanabban a fülkében utazott más valaki, egy nála fiatalabb valaki, és hát mikor elnézegette egy ideig, hogy a Bibliáját elmélyülten olvassa, és akkor megkérdezte tőle, hogy hát mikor látta, hogy fölnéz, és meg lehet szólítani, hogy hát tényleg komolyan ő érdemesnek tartja a Bibliát arra, hogy olvassa, és tényleg azt egy ilyen szent könyvnek tartja, és hozzátette, hogy hát nem tudjuk, kik írták, hát nem ismerjük a szerzőiket, hát ez egy állítás, hogy ez az Isten könyve. És hát az illető azt válaszolta, hogy majd egy kicsit gondolkozik még rajta, hogy hogy is válaszoljon erre a felvetésre. Aztán nem sokára ugyanez az utitársa megkérdezte, hogy tudja, hogy mikor érkezik a vonat X állomásra. És hát ő neki volt menetrendje, az utitársnak elővette, megmondta, és akkor azt mondta, hogy látja, most azt hiszem tudok mondani valamit arra, amit az előbb kérdezett, hogy egy szent könyvnek tartom a Bibliát, meg komolyan veszem el, hogy ez isteni kinyilatkoztatás, annak ellenére, hogy nem ismertem a szerzőit, és nem voltam ott, amikor ez keletkezett. Azt mondta, nézzem, menetrendnek a szerkesztésénél sem voltam ott, ennek az összeállítóit sem ismerem, de egy tapasztalati ismeretem van, azt, hogy a vonat pontosan azokra az állomásokra fut be, abban a sorrendben és abban az időben, amikor a menetrend mondja. De ugyanez a tapasztalatom a Bibliával, hogy az emberi történelem pontosan azokra az állomásokra fut be, és még nagyon komoly időmeghatározások is kapcsolódnak ehhez, és ez végül arra a következtetésre vezet, hogy ez egyszerűen megbízható, tapasztalati alapon megbízható ez a könyv, még ha semmit sem tudnék a keletkezéséről, vagy a keletkezés történetéről, hozzáteszem persze erről is nagyon sok mindent meg lehet tudni, és racionális ésszel követni lehet, hogy a bibliai kinyilatkoztatás hogyan keletkezett, de mindenképpen van egy tapasztalati ismeret, és ebben a tapasztalati ismeretben osztozunk, mikor a Bibliának ezeket a történelmi proféciáit megismerjük, hogy a történelem azon a vonalon fut, és abban a sorrendben történnek a dolgok, úgy, ahogy a Szentírás erről szól. Nos, tehát akkor még megemlíthetjük azt is, most az új helyes írás szerint tudtommal már nem írjuk nagybetűvel ezt, hogy nagy francia forradalom,

Amikor én még iskolába jártam, akkor csupa nagybetűvel írtuk nagy francia forradalom. Gondolom ebben annak is szerepe volt, hogy ugye az előző politikai rendszer abszolút pozitívan értelmezte a nagy francia forradalmat, és magát is, a maga rendszerét is eredeztette az akkor elindult folyamatoktól, és talán ez is az oka volt, hogy ugye nagy betűvel írtuk, de azt kell mondanom, hogy mindenképpen nagybetűs történelmi esemény ez, mert olyan mély drámai fordulatot hozott a történelemben és az emberi mentalitásban, az emberi gondolkodásmódban, olyan folyamatokat indított el, amelyek a mai napig hatnak, és a Biblia történelmi proféciái szerint a történelem végkifejletéhez vezetnek. Ugye ezért is hangzott így a cím, hogy elindítja a történelem végső folyamatait, amelyek ahhoz vezetnek, hogy egy isteni közbelépés, egy isteni szabadítás segíthet csak a mi világunkon, mert egyébként olyan mély válságba sodródik. Minden esetre a Biblia, ha nagybetűs eseménynek tartja is a nagy francia forradalmat, de nem értékeli csak pozitívan. Ha a Biblia értékeléséről szólunk, akkor azt mondhatjuk, hogy két arcúnak mutatja be a nagy francia forradalmat a Biblia. Egyik oldalon nagyon pozitív, a másik oldalon nagyon negatív az értékelése. És általában nem találkozunk ilyen reális kétarcú értékelésével a nagy francia forradalomnak. Vannak, akik teljesen negatívan ítélik meg, éppen azért, mert bizonyos dolgok onnét erednek, mások pedig abszolút pozitívan ítélik meg. A Biblia nagyon reálisan kétarcúnak mutatja be ezt az eseményt. Az erre vonatkozó profétikus jövendőlés Jelenések könyve 11. fejezetében található, a 3-tól a 13. versben. A Biblia soha nem bőbeszédű, nagyon tömör, nagyon pontos, tehát itt is mindössze 10 Biblia vers szól erről. Az idő keretünkben nem tudjuk megtenni azt, hogy az egész szöveg összefüggését feltárjuk ennek a szakasznak, mert ez az igazi írásmagyarázat, a szöveg összefüggésre is rámutatunk. Sőt, azt sem tudjuk tenni, hogy egész részletesen versről versre haladjunk, hanem csak bizonyos, nagyon fontos végső konzekvenciákig szeretnénk eljutni. Ezért egy kicsit vázlatosabban haladunk végig ezen a szakaszon, de a lényeget azért azt hiszem mindenki követni tudja. Így olvasom a 3. verset, Jelenések könyve 11. fejezetében a 3. vers. És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy profétáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ezzel indul ez a szakasz, amit úgy is lehetne jellemezni, ezt a címet is lehetne neki adni, hogy a két tanúbizonyság története, a körülöttük folyó küzdelmek és a végső győzelmük, és ebbe fonódik bele a nagy francia forradalomra vonatkozó jövendőlés. Az az első kérdés, hogy miféle két tanúbizonyságról van itt szó. Soha se kell nekünk önkényesen találgatni, mert ha megfigyeljük, a 4-től a 6. vers, ami közvetlen ezután következik, ez magyarázat erre a szimbólumra. Megmagyarázza, mit kell érteni a két tanúbizonyságon. Talán csak ennyit emelek ki a 4-től 6. versben. A 4. vers eleje így hangzik. Ez az a két olajfa. A 6. ezeknek van hatalmuk. Ugye ugye ezekkel mindig azonosítja ezt a két tanúbizonyságot, és itt 3 bibliai szakaszra utal, 2 részletre Illés történetéből, és Mózes történetéből, illetve az egyiptomi kivonulás történetéből utal bizonyos eseményekre, és hogyha ezeket valaki nagyon gondosan visszakeresi az Ószövetségből, és átgondolja, világos a végeredmény, hogy a két tanúbizonyság a prófétai szót, a hatalommal bíró és a valójában legyőzhetetlen isteni szót, az isteni prófétai szót ábrázolja. Valaki kérdezte, hogy miért 2 tanúbizonyságról van szó. Nagyon nyilvánvaló, hogy az Ó és Új Szövetségre utal, hiszen ugye 400 évnyi idő van a két irát gyűjtemény keletkezése között, és úgy gondolom nem is annyira ez az oka annak, hogy 2 tanúbizonyságról beszél, hanem mintegy ez is az Isten előreismeréséről tanúskodik, hogy a kereszténységben nagyon sokan nem tartják egyaránt fontosnak az Ó és Új Szövetséget, sokan csak az Új Szövetséget tartják a kereszténység számára fontosnak. Én most nem akarom részletezni, hogy ugye milyen egyértelműen tett bizonyságot maga Jézus mind a két résznek, mind a két iratgyűjteménynek a szoros összefüggéséről és a jelentőségéről. Csak annyit említenék meg, hogy ez tényleg 2 tanúbizonyság, amelyek szétválaszthatatlanok.
és amelyek együtt végzik a maguk tanúságtételét. És amikor ezt így elmondtuk, hogy ezek gyászruhába profétáltak 1260 napig, akkor tulajdonképpen ezzel rögvest utal a nagy francia forradalomnak a pozitív hatására. Mert tudnélik, amikor azt mondja, 1260 napig profétáltak gyászruhában, utána rögtön azt érzékelteti, hogy ezután a két tanúbizonyságnak valamilyen felszabadulása következett be, és ez pedig éppen a nagy francia forradalom által történt. Hogy miért profétáltak 1260 napig gyászruhában, ami rögtön hadd tegyem hozzá, hogy ugye lám itt egy idő meghatározás, épp amit az előbb mondtam, hogy a Bibliában idő meghatározások is vannak, de ez nem szó szerint 1260 napot jelent, hanem itt is ad egy magyarázatot, egy kulcsot a Biblia, Ezékiel könyve 4. fejezetének a 6. versében mondja ki szó szerint, és ez végig érvényesül a történelmi proféciák idő meghatározásaiban. Így mondja ki, hogy egy-egy napot, egy-egy esztendőt számítottam néked. Tehát egy nagyon egyszerű kulcssal adja az idő meghatározásokat a Biblia, úgyhogy napokban adja meg az esztendőket. Tehát ez az 1260 nap a valóságban 1260 esztendő. És miért profétált az Isten két tanúbizonysága hosszú 1260 esztendeig gyászruhában? Ez a középkori egyház teljhatalmának az ideje volt, és mivel a konstantinuszi fordulat nyomán alakult ki ez a középkori egyház, és nagyon sok minden eltérés csúszott be a Bibliához képest, érthető, hogy ez a középkori egyházi rendszer, hogy így mondjam, nem szerette, hogy a Biblia az emberek kezében legyen, és az emberek a Bibliában keressék a kereszténység eredeti tanításait, mert hiszen ez mindig kritikát hozott felszínre az egyház tanításaival és gyakorlatával szemben, és ez az 1260 év alatt azért profétál gyászruhában a két tanúbizonyság, mert egyrészt csak nagyon korlátozottan végezhették a szolgálatukat. Ugye ma olyan természetesnek tartjuk, hogy mindenki olvashatja a maga nyelvén a Bibliát, de hosszú 1260 esztendőn át gyakorlatilag Európában csak latin nyelven volt hozzáférhető a Biblia. Egyedül csak a valdensek, egy kis úgynevezett eretnek közösség volt az, akik nagy erőfeszítéseket tettek azért, hogy nemzeti nyelvre fordítsanak Biblia részleteket, elsősorban a francia nyelv, provenci nyelvjárására, de még más nyelvekre is fordítottak részleteket a Bibliából, és hát ugye még Wycliffe fordított a 14. században Angliában latinból csak az Új Szövetséget, és aztán a 16. századi reformáció kezdte meg csak a nemzeti Biblia fordításokat. De nem csak a fordítás miatt volt nehezen hozzáférhető, hanem nem egyszerűen semmi ilyen igény nem volt, hogy az emberek ismerjék meg a Bibliát. A felfogás az volt, hogy elegendőek azok a képek a bibliai tanításból, amelyek templomok falain vagy az üvegablakokon ugye a bibliai történetekről elmondanak valamit, és az a csekély kis tudás, amit valamennyit a papság közvetített, akiknek szintén nem volt, hogy így mondjam, tananyaguk a Biblia ismerete a szolgálatukra való felkészülésnél, és elsősorban a szertartások végzése volt a középkor során a fő feladatuk. De van még egy súlyosabb oka is annak, hogy így mondja a Biblia, hogy gyászruhában profétált a két tanúbizonyság, mert gyászolhatta azokat, akik próbálták a Biblia tanításait képviselni és követni, hiszen hihetetlen mennyiségű áldozata volt a középkori inkvizíciónak. Olyan mély erről a hallgatás ma, ugye sokszor esik szó, és teljes joggal a holokauszt áldozatairól, a sztálinizmus áldozatairól, de mély hallgatás van arról, hogy a vallási, a középkori vallási fundamentalizmus, mondjam így, annak is hihetetlen mennyiségű áldozata volt. Nem tudom, a tényleges számot lehetne itt kihozni, akkor az a gyanúm, hogy nem csak hogy vetekedne, talán túl is haladná ezeket a számokat, mert az idő volt nagyon hosszú, amíg az inkvizíció szedte az áldozatait. És akkor hogyan is szabadult föl tehát az 1260 év végén? Ugye arra se térnék ki, mert ez is nagyon sok időt venne igénybe, hogy megmondjuk, hogy kezdődött ez az időszak, mi volt az esemény, amivel kezdődött, mi volt az esemény, amivel zárult. Csak a záró eseményre fogok rámutatni, de annyit mégis mondanék, hogy ez az időszak egy nagyon kerek időszak, mert azzal kezdődik, hogy
a kelet-római császár hatalmat adott Róma püspökének, hatalmat ruházott rá jogszerűen, törvénnyel, és kiszabadította az öt folytogató barbár népek fogságából. Véget pedig azzal ér, hogy a francia forradalom, illetve a francia köztársaság, mint világi hatalom visszaveszi a hatalmat a középkori egyháztól, a világi hatalmát megsemmisítettnek nyilvánítja, és ugyanakkor fogságba viti, és fogságba viszi Franciaországba. Tehát nagyon kerek ez az időszak, fogságból való kiszabadítással és hatalomadással kezdődik a világi hatalom részéről, és fogságba vetéssel és hatalom megvonással végződik ugyancsak a világi hatalom részéről, és a jelentőségét mutatja ennek az idő meghatározásnak, hogy 7-szer szerepel a Bibliában, összesen 7-szer, és mindig ugyanabban a szöveg összefüggésben, és mindig ugyanabban a tartalommal. Azt mondhatnám, hogy azért olyan jelentős a Bibliában ez az időszak, mert ez volt az a korszak, amikor Isten megengedte a nagy ellenfélnek, Sátánnak, hogy megpróbálja legyőzni az evangéliumot, megpróbálja a Krisztus evangéliumát legyőzni. Ahogy Jézus előre mondta, hogy majd a pokol kapui próbálnak diadalmat venni rajta, ennyi idő adatott az ellenségnek, hosszú idő, hogy megpróbálja sikerre vinni a maga megsemmisítő szándékát, mert itt erkölcsi győzelemnek kell lesz születni. Ez nem hatalmi farc volt, hanem erkölcsi győzelemnek, hogy még ha ennyi időt kap, és még ennyi rettenetes megsemmisítő eszközt bevet, akkor sem tudja az evangéliumot és Isten szavát megsemmisíteni. Tehát 1798-ban ért véget ez az 1260 esztendős időszak, és talán elolvasnám, mert gondolom, hogy szó szerint kevesen hallották életükben, hogy pontosan hogy hangzott az a kiáltvány, amit 1798. február 15-én 8-as számú hirdetményként Rómában szétplakátoltak, ami ennek az időszaknak a végét jelzi. Így olvasom. A római nép most ismét belépett felség nyugaiba, kijelentvén függetlenségét, birtokba véve a régi Róma kormányzását, megalapította a római köztársaságot. Rögtön hozzátenném, ugye külön nem részleteztem, csak annyit mondtam, hogy ez a francia köztársaság által történt, de a háttér az volt, hogy egy apropóra bevonultak Rómába a francia seregek, szóval ez a római köztársaság, a francia köztársaság mintájára természetesen a francia hadsereg közreműködésével és védnöksége alatt valósult meg. Olvasom tovább. Az Itáliában állomásozó francia hadsereg főparancsnoka a francia köztársaság nevében kijelenti, hogy függetlennek ismeri el a római köztársaságot, és hogy a francia hadsereg különleges oltalma alatt áll ez a köztársaság. A hadsereg főtábornoka a francia köztársaság nevében elismeri azt az ideiglenes kormányzatot, amelyet a mindenható nép javasolt. Következésképpen minden egyéb földi hatóság, amely a pápa régi kormányzásából származik, eltöröltetett, és semmilyen működést nem fejthet ki többé. A római köztársasághoz, amelyet a francia köztársaság elismert, mindazok a területek hozzátartoznak, amelyek a Campiformiói béke után megmaradtak a pápa földi hatósága alatt. Aláírás Alexander Berthier, francia tábornok. Tehát ez volt az a nevezetes híres hirdetmény. És azt mondhatjuk, hogy ennek milyen gyors lett a hatása, hogy a két tanúbizonyság gyászruhában profétálása milyen gyorsan véget ért. Ugye 1798-tól 6 esztendőt kell csak számítani, és 1804-ben már megalakult a brit és külföldi bibliatársulat. Többen csak annyit tudnak róla, hogy régi bibliákban még ott olvassuk, hogy a brit és külföldi bibliatársulat kiadványa, de ez valójában úgy történt, hogy Angliában 300 civil egyháztag különböző felekezetekből, különböző protestáns felekezetekből összejött, hogy megvitassák, hogy lehetne a Bibliát olcsón kiadni, a Bibliát sok nyelven kiadni, magyarázat nélküli Bibliákat kiadni, tehát magát a Bibliát az emberek kezébe adni, és hogyan lehetne a Biblia terjesztéséről gondoskodni. És azután ennek a akkor aznap megalakított Biblia társulatnak sok-sok helyi közössége jött létre, aztán Európa minden országára kiterjedt, aztán Amerikában is születtek ilyen Bibliatársulat helyi közösségek,
Azokból 1816-ban megalakult függetlenné, illetve önállóvá lett az Amerikai Bibliatársulat, és akkor indult el az, hogy Bibliát nyomtatni olcsón, hatalmas példányszámban, egyre több nyelvre lefordítani, és ezek a bibliatársulatok bibliaterjesztőket alkalmaztak, akik nem anyagi haszonért, hanem személyes lelkesedésből terjesztették a Bibliákat. Csak példát mondok, 1900-ban a bibliatársulatnak 2000 könyvterjesztője volt, a brit és külföldi bibliatársulatnak, azért ez nagyon nagy számám, ennyi ember, aki járja a falvakat, a városokat, és terjeszti a bibliákat, amelyeket hát rendkívül olcsón állítottak elő, és önköltségi áron gyakorlatilag, mert az egész nem profitra ment, terjesztették szét az emberek között. Tehát így láthatjuk, hogy tényleg 1260 esztendő végén véget ért a két tanúbizonyság gyászruhában profétálása, és itt a forradalmi Franciaország működött közre, és ez a pozitív hatásai közé tartozik nagy francia forradalomnak. De szeretnék egy más dokumentumot is olvasni, ami tudom, hogy gyenge lábon áll a történelmi ismeret általában a mai nemzedékek körében, messze venne, hogy azt vitassuk, hogy mi a hibás ezért, de gondolom, hogy nagyon sokaknak nem egészen ismert az, hogy azok a dolgok, amelyeket ma így emlegetünk, hogy alapvető emberi jogok, azok mennyire a nagy francia forradalomhoz vezetnek vissza. Szeretnék felolvasni néhány részletet az Ember és a Polgár Jogainak Deklarációja című dokumentumból, amelyet 1789. augusztus 26-án hirdettek ki. Ugye 1789. június 14-én kezdődött a nagy francia forradalom, és augusztus 26-án már kihirdettetett az Ember és a Polgár Jogainak Deklarációja, és ebből olvasok részleteket. És ebből megint azt látjuk a pozitív arcát a nagy francia forradalomnak, hogy mi minden, amit ma értéknek tartunk és vívmánynak tartunk az emberi szabadság jogok területén, ezt feltétlenül el kell ismernünk, hogy a nagy francia forradalomtól származik, és annak a nagyon áldásos, későig ható következményei közé sorolandó. Így olvasom. Mi, a francia nép nemzetgyűlésé egyesült képviselői úgy látjuk, hogy a közösség nyomorúságának és a kormányzat romlottságának egyedüli oka, hogy az emberi jogokat nem ismerik, elfeledték vagy megvetéssel illetik, ezért elhatároztuk az ember természetes, elidegeníthetetlen és megszentelt jogainak ünnepélyes kinyilatkoztatását, hogy ez a kinyilatkoztatás az emberi társadalom összes tagjainak mindenkor szem előtt lebegjen, és állandóan emlékeztesse őket jogaikra és kötelességeikre. Az ember szabadnak és egyenlő jogúnak születik. A törvény a közakarat kifejezése. Minden polgárt megillet a jog, hogy a törvényalkotásban személyesen vagy képviselője útján részt vegyen. A törvény akár védelmez, akár büntet, mindenkinek egyenlő mértékkel mérjen. Minden polgár a törvény előtt egyenlő. Senkit sem lehet vád alá helyezni, letartóztatni és fogságban tartani, csak a törvényben megállapított esetekben és az ott előírt formák között. Mindenkit ártatlannak kell vélelmezni, mindaddig, amíg bűnösségét meg nem állapították. Senki sem üldözhető meggyőződése miatt, ideértve vallási meggyőződését is, ha annak kinyilvánítása nem sérti a törvénnyel oltalmazott közrendet. Gondolatainak és véleményének a szabad kinyilvánítása az ember egyik legbecsesebb joga. Ugye nagyon modern, és a mai napig tudjuk, mekkora értékek ezek innét erednek, 1789. augusztus 26-áról az Ember és a Polgár Jogainak a Deklarációja című dokumentumból. És eddig mindig a pozitív arcáról beszéltünk a nagy francia forradalomnak, hiszen nem véletlenül lelkesedtek érte Európa népei, ugye ha csak Magyarországra gondolunk is, talán sokan emlékeznek ugye Bacsányi János versére, aminek ugye ez az utolsó sora, hogy vigyázó szemeteket Párizsra vessétek, mint ahonnét az igazi haladás és a legpozitívabb eszmék származnak.
De a dolog mégsem ilyen egyszerű, hogy a francia forradalomnak csak pozitív arca lenne, illetve, hogy egyedül csak a két tanúbizonyság gyászruhában profétálás aluli felszabadulását hozta volna ez az esemény. Olvassuk tovább a Bibliánkban, olvassuk a 7-től a 9. verset. Talán még a 10-et is mindjárt hozzávehetjük, de arra majd külön visszatérünk. És mikor elvégzik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holttesteik feküsznek a ma nagy városnak utcáin, amely a lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. És a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3,5 nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a két proféta gyötörte a földnek lakosait. Hát amikor ezeket elolvassuk, akkor meglepődünk, mert azt látjuk, hogy nem ilyen simán ment, hogy lejárt az 1260 esztendő, és a két tanúbizonyság felszabadult a gyászruhában profétálás alól, hanem közben még érte őket egy hatalmas, elementáris támadás, mert azt mondja, amikor elvégzik a bizonyságtételüket, éppen akkor, amikor ez az idő lejár, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megölik őket. Csak érdekességként említem meg, hogy ugye nem tértünk ki a 6-tól a 8. versre, ahol, ahogy említettem, bizonyos ószövetségi történeteket idéz fel, és azonosítja a prófétai szóval a két tanúbizonyságot. És az az érdekes, hogy mindegyik ige szakasz olyan, ami arról szól, hogy támadták ezt a tanúbizonyságot, támadták a prófétai szót, el akarták hallgattatni, de mindig a prófétai szó győzelmével ért véget a dolog. Szóval ezt, hogy így mondjam, előre elmondta biztatásul, hogy úgy tűnik, hogy ekkora támadás még nem érte őket, most legyőzik és megölik őket, de mintha az előző idézetekkel már biztatást közölt volna, hogy azért nehogy azt higgyük, hogy ez lesz a dolog vége, mert itt is érvényes lesz, hogy ez a két tanúbizonyság elpusztíthatatlan és megsemmisíthetetlen. Még ebből a szörnyű támadásból is ki fognak emelkedni. Na és hogy történt ez a támadás? Ez, amiről itt olvasunk, igazából a nagy francia forradalomnak a dekrisztianizációs hullámára utal, amely 1793-ban, tehát 4 esztendővel forradalmi események kezdete után indult el, amikor is megszületett tulajdonképpen a modern ateizmusnak a mozgalma is. És amikor azt olvassuk itt, hogy a két tanúbizonyságot legyőzik, megölik, legyőzik, és holttesteik feküsznek a ma városnak utcáin, talán vegyük előre ezt, amit mond, amely a lélek szerint, figyeljük meg ezt, hogy lélek szerint, mikor azt mondja lélek szerint, akkor utal arra, hogy jelképes, nem szó szerint kell venni, amely a lélek szerint Sodomának, Egyiptomnak hivatik, és ahol a mi úrunk is megfeszítetett. Ez a hármas meghatározás nagyon könnyen azonosítható. A Bibliában mindenki tudja, hogy Sodoma az erkölcsi romlottságnak a szimbóluma. És majd látni fogjuk, hogy mi szabadult el a végletekig a nagy francia forradalom idején. Aztán az Egyiptom meg onnét híres, amikor Izrael népét Mózes kihozza Egyiptomból, és a fáraó az elbocsátó kérésekre mindig így válaszol, hogy kicsoda az Isten, én nem ismerem, és én nem hallgatok rá. Mondhatnám, ez nagyon jól jelzi, hogy ugyanez a szellem jelenik meg, hogy kicsoda az Isten, én nem hallgatok rá, és én nem ismerem őt. És amikor pedig azt mondja, hol urunk is megfeszítetett, ugye ez is jelképesen hangzik, és a Biblia szerint Jézus egyszer feszítetett meg, de még egyféleképpen lehet súlyosan bántalmazni őt ezek után, a halála és a feltámadása után a követőinek a bántalmazása által. Ugye mond ilyet Zakariás prófét, aki titeket bánt, az az ő szeme fényét bántja, mondja, ugye, amikor az Isten hívő népét üldözik és bántalmazzák. Saulust, a későbbi Pál apostolt, ugye a damaszkuszi úton így szólította meg a mennyei szózat, amikor Krisztus tanítványai ellen az üldöző hadjáratot vezette. Saul, Saul, mit kergetsz engem? És aztán bemutatott, hogy én vagyok a názáreti Jézus, akit te kergetsz. Tehát ő azonosítja magát a követőjével, a tanítványaival, és ha azt mondja a Jézus halála utáni időben, az 1260 esztendő végén, hogy egy olyan város, ahol a mi urunk is megfeszítetett,
akkor ezt csak úgy lehet érteni, hogy egy olyan város, ahol a legsúlyosabb bántalmazás érte a Krisztus követőit. És ha bárki belegondol, egy európai város van, ahol a legborzalmasabb támadást intézték, és ez volt az 1572-es Szent Bertalan éjszakája, amikor egyetlen éjszaka ezrével és ezrével gyilkolták le pusztán a hitük miatt a hugenottákat, a protestánsokat. Tehát ez a jellemzés rendkívül pontos, és az, hogy a két tanúbizonyság holttestei fekszenek a város utcáin, az szó szerint is értendő, mert amikor ez a hullám 1793-tól beindult, akkor kegytárgyakat, bibliákat, szentkönyveket válogatás nélkül dobáltak az utcakövezetre, és égettek mágiákban Párizsban. Tehát erre utal, amikor azt mondja, holttesteik feküsznek annak a városnak az utcáin, nevezetes egy körmenet, amit ugye például úgy vittek véghez, hogy miseruhába öltöztettek egy szamarat, ugye a kigúnyolás céljából, útközben kehelyből borral itatták, és mi jellemző jelenet, a farkához oda kötötték a Bibliát. Mert nem tudtak különbséget tenni Biblia és a középkori egyház dolgai között. A modern ateizmus született meg, amely mindenestől válogatás nélkül vetel istenhitet, vallásosságot, egy kalap alá véve mindent, ami istenhit és ami vallásos jelenség. Szeretném még egy pillanatra olvasni azt is, hogy ez a bizonyos 3,5 év mire utal, és hogy tényleg ez úgy tűnt, hogy megölték a két tanúbizonyságot, és legyőzték. 1793. november 24-én a francia köztársaság a következő törvényt léptette életbe. Olvasom a szövegét. Miután Párizs népe kinyilvánította, hogy semmilyen más vallást nem akar elismerni, csak az észvallását, a kommün általános tanácsa a következőket rendeli. Valamennyi Párizsban létező vallás vagy szekta templomát azonnal be kell zárni. Valamennyi vallás papjait és lelkészeit felelőssé kell tenni minden nemű olyan zavargásért, amely vallásbeli véleménykülönbség okából keletkezik. Minden olyan szemét, aki akár templom, akár az imaház kinyitását követeli, mint gyanúsat, el kell fogni és be kell börtönözni. Azt hiszem, érezzük, hogy ez egy nagy sop mindennemű vallásosságnak, mindennemű istentiszteleti gyakorlatnak, tehát ezt fejezik el az ige azzal, hogy holttesteik feküsznek a város utcáin, és hogy megölték és legyőzték a két tanúbizonyságot, legalábbis úgy tűnt ebben az időben. És amikor azt mondja, hogy 3,5 év múlva életnek lelke adaték beléjük, ugye ez pedig arra utal, hogy 3,5 esztendő múlva, 1797. június 17-én ezt a rendeletet feloldották, kinyitották a templomokat, mert nyilvánvaló volt, hogy fenntarthatatlan a mindennemű vallás és erkölcs elsöprése, és ez magának a köztársaságnak az alapját ássa alá. De szeretném a legnagyobb figyelmet a 9. és a 10. versre, ha irányítanánk, és ezt olvassuk el ismét. Tehát 11. fejezetből a 9. és a 11. verset így hangzik. És a népek és ágazatok, és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3,5 nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a két próféta gyötörte a földnek lakosait. Figyeljük meg, milyen érdekes ez. Azt mondja, hogy ami ebben a városban történt, az kihat népekre, ágazatokra, nyelvekre, nemzetekre, és azt mondja, ez a szellem nem hal meg, nem engedik sírba tenni ezeket a holttesteket, hanem elkezdenek újongani népek, nemzetek, nyelvek, ágazatok valók, és milyen meggyőződésre jutnak? Ez a két próféta gyötörte a föld lakosait. Nekem erről mindig az jut eszembe, hogy ez volt a nagy ellenségnek, sátánnak a legnagyobb hitetése, amit az emberi társadalomban elért. Ugye a Jelenések könyve 12. fejezetének a 9. verse úgy mutatja be ezt a bizonyos sátánt, így mondja, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, és így folytatja, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Hát ez volt a legnagyobb hitetése, mert ezt mi most már mai ésszel egy pillanat alatt átlátjuk, hogy tényleg az Ó és Új Szövetség gyötörte a föld lakosait.
Tényleg ez volt minden bajnak és nyomorúságnak az oka. És ez vette el az emberek szabadságát. Szó sincs róla. De olyan rettenetesen visszaélés történt a kereszténység alapeszméivel a középkor évszázadaiban, hogy az emberek tényleg egy kalap alá vettek mindennemű vallásosságot és mindennemű istenhitet, és hogy így mondjam, őszintén hitték, nem gonoszkodva hitték, őszintén hitték, hogy ez a két proféta gyötörte a föld lakosait, tehát mindenféle vallásosságot, istenhitet, ezt ki kell iktatni, és akkor az ember felnőtt lesz, nagykorú lesz, szabad lesz, és kivirágzik az emberi kultúra. Itt megemlíteném, hogy egy érdekes részletet talán jó felolvasni Holbach a természetrendszere című művéből. Ugye ez még a nagy francia forradalom 1770-ben keletkezett, de a felvilágosodás szellemisége aztán majd, ami végül a forradalmi jelenetekhez és az ateista hullámhoz is vezetett. Figyeljük meg, hogy milyen őszintén hitték, hogy ez a két proféta gyötörte a föld lakosait. Hogy szólal meg ezt Holbach művében? Eljött az ideje, hogy az igazságtanul elnyomott emberi értelem felhagyjon szerénykedő hangjával, amely a hazugság és őrület cinkosává teszi. Akik gondolkozni szoktak, megértik azt a tömérdek szenvedést, amit a vallásos és politikai zsarnokság zúdít a földre. Akik eléggé felvilágosultak, észreveszik a végtelen szenvedések láncolatát, amelyet a tévtanok okoztak minden időben a meggyötört embereknek. Mert téveszméknek köszönhetők azok a súlyos láncok, amelyeket zsarnokok és papok raknak mindenütt a népekre. A téveszmék az okai annak a rabszolgaságnak, amelyben úgy szólván minden országban sinylődik a nép, ahelyett, hogy a természet rendelése szerint szabadon munkálkodnék a saját boldogulásán. A vallások által megszentelt tévedéseknek köszönhető az a tudatlanság és bizonytalanság, amelyben az emberiség leledzik legvilágosabb feladatait, legkétségtelenebb jogait és legkézenfekvőbb igazságokat illetően. Az ember a földnek majdnem minden táján megalázott rab, megfosztva lelki nagyságától, az értelemtől és az erkölcstől. Ugye látjuk, ezek őszintén hangzottak el, ezek a szavok. Tehát az emberek, hogy így mondjam, becsületesen elhitték, hogy tényleg ezt kell tenni, kidobni a vallásosságot, az istenhitet mindenestől, mert ez a két proféta gyötörte a föld lakosait. És hogy mennyire így volt, hogy amit így olvastunk, hogy a föld lakosai örülnek és örvendeznek a két tanúbizonyság halálának, szeretnék ennek ezt az öröm hangulatból egy kis részletet felolvasni. Ez egy korabeli dokumentumból való, és egy nemrégiben kiadott francia forradalom dokumentumai című kötet idézi. Mercier az Új Párizs című írásából valók ezek a részletek, aki a következőket írja, hogy 1793 őszén ez volt a közhangulat Franciaországban. Hamarosan bolondos ünnepségeket rendeztek, amelyekben Párizs járt legelől. Miseruhákba öltöztetett szamarakon lovagolva, szentségtartóval a kézben a kocsmák ajtaja elé álltak, és a kocsmáros háromszor is megtöltötte nekik az áldozó kelyhet. Így egyházi ruhákat maskaraként magukra öltve vonultak a nemzeti konvent elé, ahol üdvözlő beszédeket tartottak és tapsvihart arattak. A házak udvarában faszenteket és fából készült feszületeket égettek. A mágiák lángjai a második emeletig csaptak fel, és az ablakokból tűzbe hajították a jakobinizmus által elítélt könyveket. A nép lelkesen csatlakozott az új orgiákhoz, azzal büszkélkedve most figyeljünk, hogy lerázta a vallás jármát, mert ez a két tanúbizonyság gyötörte a föld lakosait. Ez a téveszme terjedt el. Nagyokat nevettek, trágárságokat kiáltoztak. Az ateista Chomet diadalmámorban úszott, és azt hitte, sikerült Istent kiűznie a világ mindenségből. Gobel, Párizs érseke a konvent színe előtt csalónak és szemfényvesztőnek vallotta magát, megtagadta és elvetette a vallást, amelynek főpásztora volt. Rengeteg pap követte a példáját, és egymással versenyezve tették le a papi ruhát. 1793. november 20-án a szentségtörő örjöngés elérte csúcspontját. A nemzeti konvent elé miseruhákba és karingekbe öltözött embertömeg vonult kettős sorokban,
Talicskát hoztak tele kelyhekkel, gyertyatartókkal, ezüst és aranytányérokkal. A tömeget féktelen jókedv töltötte el, és azt kérelmezte, hogy buzgóságának jutalmaként és győzelmének jeleként eltáncolhassa a karmanyolt. A konvent beleegyezett, sőt egyes tagjai leszálltak székeikből, papiruhás lányokat ragadtak derékon, és együtt táncoltak tömeggel. Megkérdezem, rá lehet ismerni a proféciának a hallatlan pontosságát, hogy örülnek és örvendeznek, hogy lerázták magukról a két tanúbizonyságot, aki gyötörte a föld lakosait. És akkor itt láthatjuk mindjárt a nagy francia forradalom két arcát egymás mellett. Olvastuk ugye az emberi jogok, a polgári és emberi jogok deklarációjának azokat a gyönyörű, szép, tiszta kijelentéseit. A másik oldalon azt látjuk, hogy amikor átfordult ebbe az irányba a forradalom, akkor saját maga hágta át. Legelsőként a francia köztársaság hágta át a lehető legdurvábban azt, amit még 1789-ben belefoglalt az emberi jogok deklarációjába. Mert volt ott olyan, hogy az ártatlanság vélelme? Vagy volt olyan, hogy senkit se lehet addig bebörtönözni, ugye, amíg a bíróság ítélt meg nem szeret, még a bíróság se ült össze jóformán, dühöngött a terrort, ezreket és ezreket végeztek ki. És arról volt szó, hogy a meggyőződésért senkit sem szabad üldözni vagy bántalmazni, de lám, bezárták a templomokat, és mindenki gyanús, aki valami vallási tevékenységet akar követni, tehát ezt a kétarcúságot lássuk meg, és ebben az egész emberi természetnek a nyomorúságát, és az emberi történelemnek a tragédiáját, hogy megszületnek szép eszmék, gyönyörűen el tudja mondani az emberi dolgokat az emberi méltóságról és az emberi jogokról, de az emberben lévő radikális gonosz, ahogy valamikor Kant mondta, vagy ahogy a Biblia mondja, hogy az emberi agyakban és szívekben fészkelő önzés, amire az a bizonyos nagy ellenség mindig rá tud játszani, annak az eredménye az, hogy ugyanaz a forradalmi Franciaország, amelyeket a nagyszerű szabadságjogokat megfogalmazta, 4 év múlva a legdurvábban taposta lábbal pillanatok alatt, és a legnagyobb erkölcsi nihilizmus és a legszörnyűbb terror és erőszak dühöngött Párizs városában. Tehát ez az a reális kétarcúsága a forradalomnak, amit olyan hülyen megjelenít a bibliai profécia. Még szeretném azt is megemlíteni, hogy ugye most már egy kicsit a mai napig húzom meg a szálat, hogy ugye tudjuk, hogy ma milyen vita folyik arról, hogy mi legyen az Európai Unió alkotmányában, és sokan azt szerették volna, hogy az legyen benne, hogy a keresztény gyökerei vannak Európának, és ugye az emberek Isten előtti felelőssége. Viszont ezt nem sikerült elérni az előző alkotmány tervezetnél, ami aztán végül ugye nem is ratifikáltak, mert két európai állam ugye a népszavazáson visszautasította, de ebbe aztán végül úgy került bele, hogy Európának vallási és humanista gyökerei vannak. És én így szeretném, ha ezt mi mindnyájan tisztán látnánk, hogy azt kell mondanunk, hogy ez így reális. Mert sajnos nem egyszerűen a kereszténység közvetítette ezeket a szép jelszavakat, hogy egyenlőség, szabadság, testvériség. Hanem ez a három gyönyörű szép eszme, hogy egyenlőség, szabadság és testvériség, ezt az a francia forradalom közvetítette az embereknek, meg az alapvető emberi jogokat, majd mindjárt utalok rá, egy helyet kivéve, egyetlen egy országot és nemzetet kivéve, itt az európai nemzeteknek bizony az egyetemes jogok emberi deklarációja közvetítette, mert amíg a kereszténység uralmon volt és hatalmon volt, addig éppen nem érvényesülhettek ezek az emberi jogok. Tehát ma, ahogy így mondjam, ez egy ilyen nagy összemosása a dolgoknak, egy nagy elkenése a dolgoknak, ha azt mondjuk, hogy hát Európának a kereszténység közvetítette ezeket az értékeket. Sajnos azt kell mondanom, így nem igaz. Csak az igaz, hogy eredetileg a kereszténységből származnak ezek az eszmék. Az nagyon igaz, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, alapvető emberi jogok a legtisztábban, a legcsodálatosabban a kereszténység alapiratában, a Bibliában léteznek. És hogy az emberi méltóság sehol nincs nagyobbra értékelve, mint a Bibliában, ez igaz. De hogy a kereszténység közvetítette volna ezeket az értékeket, sajnos nem igaz. Mert éppen, hogy ezeknek az eltaposása és ezeknek a teljes homályba takarása történt, és végül egy ateizmussal összefonódó, egy vallásellenes mozgalom volt az, amely nem is tudta, hogy valójában honnét származnak eredetileg ezek az eszmék,
de végül is eszközvetítette Európa nemzeteinek ezeket az emberi szabadságjogokat, az emberi méltóságról szóló kijelentéseket, és ezeket az eszméket, amik a mai napig hatnak. Egyetlen egy ország létezett, egy nemzet, ahol ugyancsak az alapvető emberi jogokat elismerték, és ahol ugyancsak megszületett az eszme, hogy egyházat és államot választunk szét egymástól, ami ugye a francia forradalom nyomán aztán elindult Európában is, és ez pedig az Amerikai Egyesült Államok volt, ahol viszont egyenest a Bibliából származott. Tehát azt mondom, meg kell különböztetnünk. Amerikában valóban a kereszténység közvetítette, valóban a Bibliából vették ezt az eszmét. Mert ugye ott létezett egy olyan vallási irányzat, amit Rhode Island államban egy bizonyos Roger Williams nevű protestáns lelkész hozott először a leghatározottabban a felszínre, aki egyenesen a Bibliából vezette le ezeket a jogokat. Csak úgy érdekességként említem meg, hogy Roger Williams nem csak azt hangsúlyozta, hogy államot, egyházat szétválasztani, és nem csak azt, hogy a Rhode Island államba, aminek aztán ugye a vezetőjévé lett, meghirdette, hogy itt mindenkinek tolerancia van, bármilyen a felfogása, itt a lelkismereti szabadság teljes tiszteletben tartása érvényesül, és kényszerrel senkit nem lehet sehova, semmilyen világnézeti változásra, vagy vallási nézetváltozásra késztetni. Ugyanez a Roger Williams ilyen elveket is képviselt, hogy a betelepülők vásárolják meg a földeket az indiánoktól, és az indiánokat, mint őslakosokat tisztelettel és becsülettel kezeljék. Na ez az ember, aki ezeket az elveket vallotta, az egyenesen a Bibliából vette, és végül ezek olyan hatásosak lettek, és uralkodóvá lettek, hogy ezek határozták meg végül az amerikai alkotmányt. De itt Európában ez nem igaz, hogy a kereszténység közvetítette ezeket az eszméket, hanem sajnos fellázadtak a kereszténység ellen a nagy francia forradalom idején a középkori egyházi visszaélések miatt, és tényleg a humanista irányzat, a vallástalan humanista irányzat lett az, amelyik hangsúlyozza ezt az eredetileg az Istentől, és a kereszténységben a legerőteljesebben létező, eredeti kereszténységben erőteljesen létező eszméket, hogy szabadság, testvériség és egyenlőség. És végül szeretnék arra rámutatni, hogy a profécia még nem ér véget azzal, hogy itt elmondja, hogy népekre és nemzetekre hat ki ez a szellemiség, és mint aztán mindig újabb és újabb hullámverése van, és mindig újabb és újabb területen rázzák le az emberek a vallás igáját, és mintha nem tudnának betelni a szabadság kultuszával, ez még mindig újabb és újabb gyűrűket vet, és mindig tágabb körökre terjed ki. Hanem ezután ugye említettem már részben, hogy utal arra, hogy a két tanúbizonyság megdicsőül Istentől, életnek lelke adatik beléjük, és itt még arra is szeretnék rámutatni, hogy nem csak az volt a francia forradalomnak a pozitív hatása, a pozitív arca, hogy az alapvető emberi szabadságjogokat hozta felszínre, hogy a két tanúbizonyságot felszabadította a gyászruhában profétálás alól, megszüntette a középkori elnyomó hatalomnak az abszolút fennhatóságát, hanem még egy nagyon lényeges dolog, ez viszont nem szándékosan, hanem egy közvetett hatása volt, tudnélik, hogy óriási ébredési mozgalmakat indított el. Mert így olvassuk itt a 11. fejezet 11. versében, de 3,5 nap múlva életnek lelke adaték Istentől ő beléjük és lábukra álltak, és nagy félelem esett azokra, akik őket nézik. Érdekes, az eredeti szöveget így lehetne jobban visszaadni, akik értő szemmel nézték az eseményeket. Azokban viszont az Isten félelmet keltette fel. És a 12. versben így olvassuk, és hallának nagy szózatot az égből, amely ezt mondja nékik, jöjjetek fel ide, és felmentek az égbe a felhőben, és látták őket az ő ellenségeik. Ez persze megint jelképes beszéd, de azt mondja, hogy a két tanúbizonyságnak a legmesszebben ő megdicsőülése fog bekövetkezni, annak ellenére, hogy a nagy francia forradalom ateista és dekrisztianizációs hulláma idején úgy tűnt, hogy megölték és legyőzték őket és végük. Mégis nagyobb feltámadásuk lesz, mint valaha volt, és amikor azt mondja, hogy felmennek az égbe a felhőben és látják őket az ellenségeik, akkor arra utal, hogy a legnagyobb megdicsőülése a Szentírásnak az lesz, mikor az az ígérete is beteljesedik, hogy az emberfia jön az ég felhőiben, és magához veszi az övéit.
Tehát a legmesszebb menőkig fog minden teljesedni, amit az írás tartalmaz. Még a 13. versre is érdemes egy pillantást vetni, ahol még megint visszatér arra a bizonyos városra, arra a nagy városra, ahol mindezek történtek, és azt mondja, lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesett, és megöleték a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémültek, pontosabban így lehetne mondani, megrendültek, és a mennyistenének adtak dicsőséget. Tehát megint csak arra a másik hatásra mutat, hogy akik hittek, akik értő szemmel nézték az eseményeket, azok megrendültek, és a mennyistenének adtak dicsőséget. Nézzük meg, amikor így fogalmaz, hogy lőn abban az órában nagy földindulás, hát majdnem kimondja, hogy forradalom volt akkor abban a városban. Hiszen szoktuk a forradalmat földinduláshoz hasonlítani, nem? Az is, ugye, egy egész társadalomnak a rendnek a megváltozása. Aztán, amikor azt mondja, hogy megölték a városnak tized része ellenség, gondoljunk a guillotine-re, ugye, amit nemzeti borotvának is neveztek, ugye a guillotine-nak a feltalálójáról, és nemzeti borotvának gúnyosan és borzasztó cinikusan, hiszen hihetetlen sebességgel folytak a kivégzések, és eszméletlen mennyiségű áldozata volt a terrornak, a forradalmi terrornak. Ugye így fogalmaztak, hogy a terrornak nem az a célja, hogy megfélemlítse a forradalom ellenségeit, hanem az, hogy megsemmisítse a forradalom ellenségeit. És amikor azt mondja, hogy megöletett ebben a földindulásban 7000 ember neve, megint milyen pontosan fogalmaz, vége lett a ranguknak, címeknek, a feudális előjogoknak, minden ember egyenlő. És az egész középkori feudális rend, a trón és az oltár szövetsége is, a feudális társadalmi berendezkedésnek is vége volt, és egy teljesen új társadalmi formáció jelent meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez a Biblia egyik legbámulatra méltó proféciája, amely ennyire pontosan és világosan utal arra, hogy egy nagy földindulás történt egy nagy városban, amely kihatott népekre, nemzetekre és nyelvekre, amelyből pozitív és negatív hatások egyaránt származtak. És itt ugye olvastunk azokról, hogy akik viszont értő szemmel nézték az eseményeket, és megrendültek, és a menny istenének adtak dicsőséget. És szeretnék most olyan idézeteket olvasni, hogy lássuk meg, hogy ugye ez végképpen nem a nagy francia forradalomnak a szándékos cselekedete volt, de a közvetett hatása, hogy ilyen nagy ébredési mozgalmak indultak el a kereszténységen belül Európában és Amerikában, fölrázta a nagy francia forradalom eseményeiket, és megdöbbentette a beteljesedés. Azt hiszem, kevesen tudunk hozzájutni ahhoz, hogy ezeket a kortársi véleményeket megismerjük, és én most néhány kortárs biblia magyarázótól szeretnék olvasni, hogy ők értő szemmel hogyan látták ezeket az eseményeket, és milyen következtetést vontak le. Tehát így olvasom egy Edward King nevű angliai biblia magyarázótól, aki 1798-ban megjelent egy műve, megjegyzések az idők jeleire vonatkozóan. És ebben a következőket írja. Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy gyorsan haladunk előre a világ egyik legérdekesebb időszaka felé, amely felkelti az emberi nem figyelmét a dolgok közelgő jeleneteire. Nem ért tehát véget a pápai hatalom Rómában, amely egykor oly rettenetes és hatalmas volt. De álljunk meg itt egy kissé. Vajon nem ez volt az a vég, amely a Szentírás más részeiben úgy van megjövendőlve, mint az 1260 év vége? Minden okunk megvan arra, hogy megértsük, most járt le az 1260 év. Semmi más nem maradt hátra számunkra, mint hogy várakozzunk a végre. Mert a további végső események, amelyekről a Szentírás jelképes nyelvezete szól, közel vannak. A végső napokhoz közeledünk, remegek, amikor erről írok. Mentsen Isten attól, hogy bárkit félrevezessek, nem vagyok meggondolatlanul lelkesedő. A legnagyobb mértékben tartózkodni akarok a tévedéstől, és a legcsekélyebb vakmerő elgondolásom sincs profétáló szándékkal. A profétai szó azonban örökre bepecsételtetett. Tehát így világosan értékelték, és azt mondták be, gyorsan haladunk az emberi történelem legérdekesebb korszaka felé és a vég felé, és a végső napokhoz közeledünk, ezek az események már abba az irányba hatnak. Aztán Richard Valpy
angliai egyházi tanító 1798. augusztus 13-án a nevezetes olvasó társaságnak az ünnepi ülésén egy beszédet tartott Máté 24:44 alapján, és ezt mondta. Azok között a proféciák között, amelyeknek fel kellett kelteniük az érdeklődéseteket, ott vannak azok is, amelyek Róma jelenlegi állapotára vonatkoznak. Ha az összes protestáns magyarázatával együtt úgy értjük, hogy a római főpapot Dániel jelképe és jelenések, valamint Pál még világosabb leírásai ábrázolják, akkor meg kell lepődnünk a profécia beteljesülése láttán. Dániel és János az 1260 esztendős időszakot a pápai kormányzat megalapításától annak megszüntéig számítják. Az 538. évben a gótok birodalma eltöröltetett Rómában, és ettől az időponttól kezdve a főpapi hatalom befolyása és tekintélye nagy léptekkel gyorsan tört előre. Európa legkiterjedtebb birodalmává lett. A jelen esztendőben viszont a pápát arra kényszerítették, hogy francia fegyveres erők kíséretében számüzetésbe menjen Rómából. Szemtanúi voltunk a pápa földi birodalma bukásának. Nem csodálkozhatunk-e ezért azon, hogy sokan kutatják most ezeket az eseményeket a mindenható ama szándéka szerint? A tudásnak növekednie kell, és ezáltal így módon felkészülhetünk a mi Istenünkkel való találkozásra. A harmadik, Gottlob Tube, a németországi Baumgartner protestáns lelkésze, ezt írta. A legfigyelemre méltóbb dolog 1799-ben, hogy a franciák arra kényszerítették a pápát, hogy elfogadja a legmegalázóbb békekötést. A saját szemünk előtt teljesedett be mindaz, és akkor sorolja, amit Jelenések könyve és Dániel könyve mond, és a végén azt írja, a pápaság jelenlegi állapota a következő, karddal ütött sebet kapott, de mégis életben van. Hogy ez az állapot mennyi ideig fog tartani, és a pápaság milyen formában fogja életét tovább folytatni, ezt még nem lehet teljes bizonyossággal eldönteni. A halálos seb be fog majd gyógyulni, de azt, hogy vajon ez hosszú vagy rövid időt fog-e igénybe venni, nem tudjuk. Úgy szintén nem vagyunk képesek most még felfogni, hogy milyen módon és eljárás után fog majd bekövetkezni a gyógyulás. Megkérdezem, a bibliai proféciák adtak világosságot 1798-ban, meg 1799-ben. Kristálytisztán is értelmezték az idők jeleit a biblia kutatói. És akkor azt hiszem, azzal zárhatjuk le a mi mai témánkat, hogy a nagy francia forradalom két arcúsága készíti elő a végső eseményeket. Mert az egyik oldalon egy felszabadulást hozott, a bibliák szabad terjesztése és az evangélium szabad hirdetése lehetőséget ad a Krisztus eljövetele előkészítésére. A másik oldalon pedig éppen az emberi természet kettőssége tükröződik a forradalom eseményeiben, és azt mondhatjuk, onnét indult el az abszolút szabadságnak a kultusza, amely már egészségtelen, amely mindennemű erkölcstől és mindennemű vallásosságtól való szabadulást hirdet, és aminek a szélsőségei a mi korunkra értek be. Úgy tűnik, hogy az emberek a szabadság orgiáját nem tudják befejezni, és ez mindig irracionálisabb és mind sötétebb jeleneteket ölt, és mi ennek az eredménye? Ennek az eredménye az, hogy ez kiváltja az ellenhatást. Az emberek, akiknek a történelmi emlékezete mindig rövid, elfelejtik azt, hogy a világi hatalommal szövetkezett vallásosság soha nem szült jót, nem hozott erkölcsi megerősödést és megtisztulást, de hozta a szabadságnak a megszűnését, a lelkismereti szabadságnak, a roppant fontos értéknek az eltiprását. Az emberek ezt elfelejtik, és most jelszó, ami egyre jobban uralja az embereket, és ami után sóvárognak, rend, erkölcs és vallásosság. Ez a teljes dekadens felbomlása minden rendnek, erkölcsnek és vallásosságnak, amit az a végsőkig szélsőségbe menő szabadságkultusz hozott, ez nem hozott megoldást. Most az emberek rendet, erkölcsöt és vallást kívánnak. És a Biblia lehető legpontosabban mondja azt, hogy ebből fog összeállni a valaha volt legtragikusabb képlet, és ez előzi meg Jézus eljövetelét, és ezért kell Jézusnak szabadítól megjelennie, mert azt mondja Timóteushoz írt második levél a harmadik fejezetének az első öt versében Pál apostol,
hogy a magukat szerető és inkább a gyönyört, mint Isten szerető tömegek egyszer csak felveszik magukra a kegyesség látszatát, de megtagadják annak erejét. És ezen mindig el lehet gondolkodni, hogy azok, akik inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, tehát semmiféle vallásos affinitásuk vagy vonzalmuk nincs, ugyan mire fölveszik a tárgyat? Nyilván

Nagy francia forradalom pozitív vívványai semmisülnek meg, de a negatív kinövései azok pedig megint visszahozzák azt a keresztény fundamentalizmust, amely a társadalmak alapjává akarja tenni egyfajta vallási irányzatot, egyfajta keresztény vallási irányzatot, amiből csak a lelkiismeret szabadságának az elnyomása fog bekövetkezni. És azt hiszem, hogy egyetlen vigasztalásunk lehet ebben a korszakban az, amit olvasunk Ézsaiás könyve 40. fejezetében, hogy mindezek az események zúgnak, zajlanak, de egy dolog biztos, hogy amikor a próféta kérdezte, hogy mit kiáltson ebben az időben a Krisztus dicsőséges megjelenés előtt, ezt a választ kapta: Istenünk beszéde örökre megmarad. És ez az egyetlen szilárd fundamentum, az Isten beszéde, amely örökre megmarad. Tehát láttuk, hogy a Bibliában milyen mély történelem filozófiával találkozunk, reálisan két arcúnak mutatja be a nagy francia forradalmat, és bemutatja azt, hogy népekre, nemzetekre, ágazatokra, nyelvekre hat ki a hatása, és ezt a szellemet nem fogják sírba tenni. És párhuzamosan fog egymás mellett folyni ezeknek a negatív folyamatoknak a kiteljesedése, és az Isten két tanú bizonyságának a megdicsőülése. Szívemből kívánom, hogy ezeket minél jobban saját magunk is megértsük, és köszönöm szépen a figyelmet.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat a mai Isten tisztelet alkalmából. És a romlás építéséről fogunk ma közösen tanulni. Nekem ez egy nagyon kedves igém. Ézsaiás könyve 58. fejezetében a 12. vers. Amíg kikeressük ezt a verset, addig engedjétek, hogy elmondjam, hogy ez egy közös délutáni beszélgetésnek volt a feladata, és Lacival közösen kellett volna megbeszélnünk ezt az igét, és 5 percben kifejteni, és sehogy se jött össze nekünk. Aztán kölcsönösen bocsánatot kértünk egymásnak, hogy egymástól, hogy egyszerűen nem jön össze nekünk, hogy megbeszéljük, még telefonon sem. És akkor megígértem a Lacinak, hogy hát akkor ebből valószínű, hogy lesz egy ige hirdetés, mert annyira mélységesen megérintett, amúgy is szeretem ezt az igét nagyon, de most akkor közösen mindnyájon gondolkodjunk el azon, igyekszem röviden, mert nagyon sok mindent lehet erről beszélni, hogy mit is jelent a romlás építése. Nyissuk meg Ézsaiás könyve 58. fejezetének a 12. versét, és olvassuk el közösen. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltök alapzatait felrakod, és neveztet el romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ennyi. Ennyi tulajdonképpen ez az ige, de van ennek folytatása, és a folytatást azt is elolvasnám, hogy tulajdonképpen minek a háttérén sikerül majd ténylegesen hát valakinek vagy valakiknek megépíteni a romokat. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzött keftelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozás sem találván, beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mivelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az új Úr szája szólt. Milyen romokat kell megépíteni? Milyen romokról beszél itt az ige? Én tulajdonképpen 5 pontra osztottam fel ezt az igét, hogy a romokról szól, az emberöltők alapzatairól szól, a romlás építőiről szól, az ösvények megújítóiról szól, és a föld lakhatóvá tételéről szól. Melyek azok a romok, amelyekről azt írja itt a Szentírás, hogy megépítik fiaid? És ez tulajdonképpen ezek a romok, ez csak az utána következő 2 igének az alapján válhatnak nyilvánvalóvá az ember számára. Mert nézzük meg, hogy mi az, amit... ami leginkább romokban hever. Ami leginkább romokban hever. A szombatiskolán is kitértünk arra, hogy tulajdonképpen kinek szól az örömhír. Kinek szól? Mindenkinek szól, ugye tudjuk, de igazából ki az, akit meg tud szólítani? Az, aki igényli. Ugye, aki felismerte azt, hogy romokban hever az élete, a gondolkodása, nincs értelme annak, amit csinál. Mintha egy ördögi kör lenne az, amiben forog pillanatról pillanatra, napról napra, és fontossá vált számára a megoldásnak a megtalálása. Nem csak a keresése, nem csak az időleges megoldás a túlélési ösztön szintjén, hanem értelmet szeretne találni az életének. És miért nincs az ember életének értelme? Mi nélkül nincs az ember életének értelme? Gondolom, mindnyájan tudjuk, hogy hát az Isten nélkül, az Isten ismerete nélkül nincs értelme az ember életének. Egyedül csak az Isten tud értelmet adni. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de én így tapasztaltam, amikor a Jóisten engem megkeresett, jobban, de megtalált. Mert én kerestem az Istent,
és ő is biztos nagyon régen keresett engem, de amikor sikerült neki engem megtalálnia, akkor döbbentem rá arra, hogy hogy tudtam én ideig nélküle élni. És hát ebből a személyes tapasztalatból vontam le tulajdonképpen azt a következtetést, hogy az Isten ismerete nélkül nincs az ember életének értelme. Ugye a Hóseás könyvében is olvasunk egy olyan igét, a 4. fejezet első versében olvassuk azt, amikor megszólítja az ő népét, az Isten: halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Pedig hát olyan sokan élnek ténylegesen a világon, akik azt mondják, hogy hát ők szeretik az Istent, meg ők ismerik az Istent, meg Istenfélő életet élnek. Itt nem a világnak szólt, hanem Izrael népéhez szólt az Úr Hóseás által. Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Tulajdonképpen azt mondja, hogy miattatok nincs, ugye? Miattatok nincs. Nincs igazság, miattatok nincs szeretet, miattatok nincs Istennek ismerete a földön, mert hamison esküsznek, hazudnak, és lehetne folytatni. Egy másik hóseási ige a 6. fejezetben, a 6. versben olvashatjuk azt, hogy mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot, az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Hát ezekből az igékből azt tudjuk levonni, gondolom egyértelműen minnyájan, hogy a legnagyobb romok az Isten ismeretét illetően vannak ezen a földön. Nincs Isten ismeret. És ez mihez vezet? Ez ahhoz vezet, hogy az ember nem ismeri a maga valós állapotát. A rómaiakhoz írt levélben olvashatjuk azt, hogy mi az, amire szüksége van az embernek, ahhoz, hogy ezeket a romokat elkezdje egyáltalán építeni. Ugye a rómaiakhoz írt levél első fejezetében, a 28. versben olvashatjuk azt, hogy miért rombolódott le az Isten ismeret. Azt mondja, hogy és miképpen nem méltaták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkodásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Azt mondja, hogy nem méltatták az Istent arra, hogy megtartsák a gondolataikban, hogy törődjenek azzal. Ez azt jelenti, hogy volt Isten ismeret, csak az emberek nem méltatták arra, hogy megtartsák ezt. A 3. fejezet 20. versében, ugyanitt a római levélben olvashatjuk a következőt.

helytelen szolgálata, akik okozói lehettek annak, hogy ez megtörténhetett. Hogy a bűn ismerete eltűnt az emberek közül. Ezékiel könyvében olvashatjuk a 22. fejezetben a 26. verset. Ugye Ezékiel is hát megfedte a népet, és itt konkrétan megfogalmazza azt, hogy kik azok, akik felelősek ezért. 22. fejezet 26. versét így olvasom. Papjai erőszakot tettek törvényemen, és megfertőztették, ami nékem szenteltetett. Különbséget nem tettek a között, ami szent és ami köz. S a tisztátalan és tiszta között különbséget nem tanítottak. S szombataimról elrejtették szemeiket, úgyhogy megszentségtelenítettek engem. Kik a felelősek azért, hogy az Isten ismerete eltűnt az emberek közül? Itt azt mondja, hogy papjai erőszakot tettek törvényemen, és megfertőztették, ami nékem szenteltetett. Hogy azok, akik az Isten nevét felvették, és akik az Isten nevében szóltak, meg szólnak, akik az Istenre hivatkoznak, akik az Isten képviseletét tudják a maguk szavai szerint önmaguknál. És mi történt ennek következtében? Hogy különbséget nem tettek a között, ami szent és ami köz. Összemosták a dolgokat. Ugye a Jóisten azt mondja, hogy vigyázz, a kétfelé sántikálás az egy nagyon, nagyon veszélyes dolog. Ugye, amikor az ember azt gondolja, hogy van olyan dolog, amit ő szentnek vél, és ahhoz ragaszkodik, de vannak olyan dolgok, amelyeket megtűr az életében, pedig tudja, hogy az Istennek egészen más a véleménye róla, akkor ez tulajdonképpen mit tesz? Összezavarja a gondolkodását magának az embernek is, és mindazoknak, akik szemlélik az ő életét, akik előtt ő jár példaképpen, mert ő felvette az Isten nevét magára. Ő hitette amellett, hogy ő az Istent képviseli. És ennek a következménye az, hogy tisztátalan és tiszta között különbséget nem tanítottak. Nem volt tiszta határ, mesdje a között, hogy mi az, ami az Isten szerint tiszta, és mi az, ami nem mehet be. Ugye? Mert tudjuk, hogy az Isten elé, az Istenhez nem mehet be tisztátalan. Hát ezek azok a dolgok, amelyek romokban hevernek, és mindenkorban, megmondhatjuk nyugodtan, azok tehettek arról, hogy nem volt kellő Isten ismeret, akik hivatottak volna az Istent képviselni. A következő kérdés az, hogy az emberöltők alapzatait felépíteni, ugye? Felrakod az emberöltők alapzatait. Melyek voltak azok az alapok, amelyeket a teremtéskor a Jóisten lefektetett? Hát mert az emberöltők ott kezdődtek, ugye, a teremtésnél. Kinyithatjuk Mózes első könyvét, a legelején, első, második, harmadik fejezetben olvashatunk a teremtésről. Ugye, ugye a legelső intézmény, amit megalapított az Isten, ugye az a nyugalomnap volt, ugye, mert megnyugodott. A teremtés, a házasság, az eledel, a felelősség, az engedelmesség, az Isten jelenlétében való élet. Ezek mind azok az alapok, amelyek, hogyha megmaradtak volna töretlenül, az embereket boldoggá tették volna, és nem kellett volna kiűzni az embert, nem jött volna be a bűn. Hogyha bármelyik ponton, gondoljunk bele abba, hogyha bármelyik ponton vétkezett volna az ember, bármelyik ponton
nem csak azzal, hogy

engedetlen volt, úgymond, az isteni felhívással szemben, hanem bármelyik ponton, hogyha nem veszi figyelembe a szombatot, hogyha másképpen gondolkodik a házasságról, hogyha az eledelt, ugye, másképpen értelmezi, hogyha a felelősséget másképpen értelmezi, bármelyik ponton vétett volna az ember, ugyanúgy kiüzetett volna. És a Jóisten azt szeretné, hogy ezeken a pontokon az ő képviselői helyre tegyék a dolgokat, helyre tegyék szombat kérdésben, helyre tegyék a teremtés kérdésében. Ugye a szombatiskolában is találkoztunk az, hogy féljétek az Istent, mert ugye eljött az ő ítéletének órája, miért féljétek az Istent? Mert ő teremtette a földet. Ugye a teremtésre való felhívás, a teremtésben való hitbe való felhívás, a teremtés tényének az elfogadása, alapvető kérdés abban, hogy az ember hogyan viszonyul az Istenhez, és hogyan viszonyul hát a maga szerepéhez a teremtettségben. Hogy hogyan viszonyul a házassághoz. Ugye mindegyik kérdést, mindegyik pontot ki lehetne tulajdonképpen vesézni, és aprólékosan ki lehetne térni, de most nem ez a feladatunk. Hogyha a házasságot az ember másképpen értelmezni, mint ahogyan az Isten értelmezi a Bibliában, nagyon részletesen szól arról, hogy hogyan kell értelmezni a házasságot. Hogy kit rendel igazán az Isten segítőtársként az embernek, hogy miben kell egyezniük. És mi az, amire vigyázni kell, amit semmiképpen nem szabad se siettetni. Még a jó szándék hátterén sem. Hogyha az eledelben, ugye az egészségügyi megújulás, hogyha az eledelben az ember követi az Isten tanácsát, akkor megtapasztalhatja magán a gyógyító erőt. Hogyha minden dolgához, amit feladatként a Jóisten előtt árt, akár munkahelyen, akár a családján belül, akár a közvetlen környezetében, ahol éli az életét, hogyha nyilvánvalóvá válik az, hogy felelősség teljesen, megbízhatóan, kiszámíthatóan végzi a feladatát, megbízható, akkor bizonyságot tesz, ezáltal tesz bizonyságot, még hogyha nem beszélt Istenről, még ha nem beszélt a szombatról, hanem csak azzal, hogy egészen másképpen végzi a dolgát, mint mindazok, akiknél romokban hever az életük. Mondhatnánk azt, hogy a világi emberek között is vannak nagyon becsületes emberek, akik erre törekszenek. Igen, de az, hogy minden ponton helyre legyen állítva a dolog, az még a hívők között sincsen, sajnos. Nemhogy a világi emberek között. A Jóisten pedig azt mondja, hogy ha az emberöltők alapzatait felrakod, akkor neveztetel romlásépítőnek. Nem akkor, hogyha egy-egy fal részletet, egy-egy valamit felépítesz, hanem ténylegesen mindent megteszel annak érdekében, hogy nyilvánvalóvá válik a világ számára, hogy te az Istennel jársz, mert az Isten fel tudja benned építeni mindazt, amit lerombolt az ellenség. Romlás építői. Zakariás imájában olvashatunk Keresztelő János feladatáról. Ugye szoktuk azt emlegetni, hogy az advent népnek a feladata, a missziója Keresztelő János szolgálatával hozható párhuzamba. Lukács evangéliuma első fejezetében a 77. verset, hogyha elolvassuk.
a 76-tól olvasom, mert a szöveg összefüggésből így kellemesebb hallgatni. Te pedig kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hivatatol, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő utait megkészítsed, és az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét a bűnöknek bocsánatjában. És ezt mind azért, 78-at is elolvasom, mert a mi Istenünk nagy irgalmasságáért, amelyel meglátogatott minket a naptában adott a magasságból. Ez lesz a te feladatod, kisgyermek, hogy az üdvösség ismeretére megtanítsad a népedet, hogy a bűnök bocsánatot nyerjenek az Isten előtt. Nem tudom, hogy olvastuk-e, vagy találkoztunk-e Andreasen könyvével, az Ószövetség és Szent és az Evangélium. Ott nagyon részletesen beszél, Szent és Szolgálat és az Evangélium, nagyon részletesen elemzi szinte minden mozzanatát a Szent és Szolgálatnak, és külön egy fejezet részletben kitér arra, hogy mi is volt tulajdonképpen a gond akkor, amikor a Szentély szolgálattal, amikor Jézus eljött ide a földre. Hogy miért kellett neki megtisztítani a templomot. Miért cselekedte meg ezt a szolgálata elején és a szolgálata végén. Mert megfertőztetett tulajdonképpen a Szentély szolgálat, az áldozatok bemutatása. Nem rosszul mutatták be az áldozatokat, hanem az áldozat bemutatás tulajdonképpen a szentély szolgálat, a templomi szolgálat önmagában mire rendeltetett, hogy az ember megszabaduljon a bűneitől, ugye? Nem azért, hogy újból és újból és újból és újból és mindig csak vétkezzen és menjen és újból és vigye az áldozatokat és csak vigye és etesse a papokat, bocsánatot kérek, hogy ilyen csúnyát mondok. Nem ezért rendeltetett. A szentélyszolgálat azért rendeltetett, hogy kitisztítsa a népet az ő bűneiből. És ezért volt az évenkénti egyszeri bűneltörlés, ugye? A nagy engesztelési nap. Hogy akkor ráhárította a papa nép bűneit Azazel bakjára, és azt kivitték a pusztába, hogy ott elpusztuljon. Azazel bakja sátánt, a felbújtót jelképezte ezáltal. A bárányt meg megáldozták Krisztus áldozatát jelképezve. És tulajdonképpen Jézus idejében, akkor, amikor Jézus eljött ide a földre, tulajdonképpen a szentély szolgálat arról szólt, hogy minél több jövedelem jöjjön be a papsághoz. Ugye azért mondta Jézus azt, hogy latrok barlangjává és kalmárok házává tették, kalmárkodás házává tették az én atyámnak a házát, mert mindent megtettek annak érdekében, hogy hasznot húzzanak az áldozatokból. Nem volt elég az, amit az Isten elrendelt, ugye? Mert tulajdonképpen a különböző áldozatoknak a bizonyos részeit nekik, a papoknak kellett adni, hanem nyerészkedtek, hogy minél több legyen. És tulajdonképpen nem töltötte be a templomi szolgálat azt a feladatot, amire rendeltetett. Mert igazából nem szabadultak meg azok, akik oda mentek. És ezért kellett keresztelő Jánosnak fellépni, és teljesen új megvilágításban az emberek elő, a zsidók elé tárni, hogy mire is van valójában szükségük. Hogy nekik meg kell keresztelkedniük a bűnök bocsánatára. Hogy ők viszik az áldozatokat a templomba, de tulajdonképpen nem szabadulnak meg a bűntől. Nem lesznek jobbá, nem változnak meg. És hogyha ezt az advent nép komolyan veszi, akkor tulajdonképpen a mi szolgálatunk is erről kellene, hogy szóljon.
Nem arról kellene, hogy szóljon, hogy mi megtűrjük még ezt vagy azt a bűnt az életünkben, és kimagyarázzuk ezért, vagy azért, vagy amazért. Legtöbbször azt szoktuk mondani, hát mert ilyen bűnös a világ, meg hát mi ilyen gyengék vagyunk. Hanem mindent, ténylegesen minden erőfeszítésünket meg kell tenni, nem emberi erőfeszítésünket, nem emberi erőfeszítést, emberileg a döntésünket kell meghozni, hogy én nem akarok bűnt elkövetni, és ami bűnösnek látszik, attól is tartózkodom magamat. Ha nem teljesen tiszta, és az Isten igéje szerint van, akkor inkább nem teszem meg, mint hogy hamis képet mutassak az Istenről, és az Isten bűnhöz való viszonyulásáról. És én hatalmasan magamat is megfedve érzem, és én elsősorban önmagamért mondom ezt, kedves testvéreim, mert hát úgy valahogy az ember elkényelmesedik, és úgy valójában szunyókál. Úgy megtűri a dolgokat. Van igazság, ismerem az igazságot. Van hatalmas világosság, itt van a Biblia a kezemben. Ellen White bizonyság tételei. Az embernek fürdik a lelke szinte ezekben, amikor olvassa. És azt gondolja, és mert ténylegesen őszintén vágyakozik azután, hogy ez valóra váljon. Csak nem veszi észre, hogy a saját életében még nagyon-nagyon sok akadály van, ami miatt nem tud ez valóra válni, ami miatt Jézus nem tud eljönni, ami miatt nem tudja megmutatni, hogy itt vannak azok, akikben én az emberöltők alapjait felépítettem, akik engedték, hogy a romlás felépüljön. De értsétek helyesen, nem a romlásnak kell felépülni, hanem ami romokban hever, annak kell éppé felépülni. Ezékiel könyvében ugyanott, ahol az előző igét olvastuk, a 22. fejezetben a 30. verset, hogyha kikeressük, ott kétségbe esetten szól az Úr tulajdonképpen Ezékiel által, és keressék közülük valakit, aki falat falazna, és állana a törésen én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt, de senkit nem találtam. Keresi az Isten az ő népe között azokat, akik a törésbe állnak, akik merik felvállalni azt, hogy igen, én az Istené vagyok, de én úgy vagyok az Istené, hogy méltatlan vagyok, és én tudom, de én méltóvá szeretnék lenni, nem azért, hogy mutogassanak rám, hogy én milyen jó vagyok, vagy milyen tökéletes vagyok, hanem azért, hogy az Isten nevét megdicsőítsem. Hogy ne hozzak szégyent az Istent azáltal, hogy még mindig kétfelé sántikálok. És már 25-ször elkövettem azt a hibát, de 26-szor is kimagyarázom, és 26-szor is megtalálom az útját, módját, hogy hogyan is követhetném azt, ami kedves nekem, amihez ragaszkodik az én belső önző énem. Itt is azt mondja, hogy ennek okáért a következő verben viszont egy nagyon szomorú dolgot olvasunk, hogy ennek okáért kivontám haragomat reájuk, megemészném őket búsulásom tüzével, útjukat fejükhöz verém, azt mondja az Úristen. És azt mondja, hogy nem tehetek mást. Szembesítenem kell őket azzal, hogy milyen állapotban vannak. A korintusiakhoz írt második levélben olvashatjuk azt az igét, ami úgy szintén akadályozza azt, hogy megépüljön. Hogy megépüljenek az alapzatok, és hogy az Isten népe romlás építője legyen. Korintusiakhoz írt második levélben a 10. fejezetben az 5. verset, ha olvassuk. Megtaláljuk tulajdonképpen választ erre. Azt mondja, hogy lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.
és készen állván megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyest teljesé lesz a ti engedetlenségtek. Azt mondja a Jóisten, hogy le kell rontani mindent, minden okoskodást, minden magyarázkodást. Ne féljünk ezt megtenni. Minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjuk eltvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjünk a Krisztusnak. Ez a felhívás. Ez a felhívás. Így tudjuk előrevinni az Isten ügyét. Így tudunk romlásépítőivé válni. Ha ezt elhatároztuk magunkban, és ténylegesen a Jóisten kiárasztotta a Szent Lelkét mi ránk, akkor válhatunk az ösvények megújítóivá. Rómaiakhoz írt levél 15. fejezetében olvassuk a következő ígét, a 14. verset. Rómaiakhoz írt levél 15. fejezet, 14. verse. Itt Pál arról ír a gyülekezetnek, hogy meg van győződve, hogy mi minden jósággal vannak tele. És a felsorolásba beletartozik a következő dolog is. A versnek a végét olvasnám. Teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. Hogy vagyunk mi az inteni? Tudjuk egymást inteni? Hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel. Képesek lévén egymást is inteni. Hogyan intjük mi egymást? Vagy zsaroljuk, megfélemlítjük, nem? Nem szándékosan tesszük. Ez van a mi emberi természetünkben, ez csak olyan természetesen fakad belőlünk. Hogyha nem ezt csinálod, akkor ez lesz. Hogyha nem azt csinálod, akkor az lesz. Ha ezt csinálod, akkor így lesz. Ha azt csinálod, akkor úgy lesz. És ettől várjuk, hogy megjobbuljunk. Ettől várjuk, hogy a másik jobbá legyen. Hogy meglássa a másik, hogy miben hibázik. És közben olyan elvárásokat állítunk a másik elé, amelyeket nem sok esetben saját magunk se tudunk teljesíteni. Tudjuk egymást inteni? Nem tudjuk egymást inteni, mert még mindig nem teljes az Isten ismerete. Mi bennünk. Mert még mindig nem vagyunk teljesek az Isten jóságával. Korintusiakhoz első levélben olvassuk a következőt. A 8. fejezetben. A 8. fejezetnek az első versében. Itt az a 8. fejezetben az áldozati húsokról bálványáldozati húsokról beszél, de kitér olyanra is, hogy az ismeret, hogy mit kezdjünk az ismerettel. Itt azt mondja az első versnek az utolsó mondata, hogy az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Második vers, ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Harmadik, hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik őtőle. Ha teljessé válik az Isten ismeretünk, hogyha az ismeret, legalábbis a szándékunk teljessé válik, hogy átadjuk magunkat, annak, hogy az Isten ismeret megnyilvánuljon rajtunk keresztül, akkor az fog. Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik őtőle. Nem tud más cselekedni az ember, csak szeretetben cselekedni, csak az Isten szeretetét közvetíteni. Ha nem, akkor felfúvalkodottá tesz az ismeret. A második levélben, a második fejezetben, ugye Korintusi akozét második levélben, a második fejezetnek a 14. versében megint olvashatunk. Egy olyan feladatról,
ami jó lenne, hogyha az életünkben megvalósulna. 2 Korintus 2.14. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti mi általunk. Milyen ismeretet kell közvetítenünk? Az ő ismeretének illatát. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy meggyőzünk valakit? Győzködünk valakit? Afelől, hogy milyen az Isten? Vagy meglátszik rajtunk, hogy mi az Istennel együtt járunk? Az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti mi általunk. Ehhez hozzátartozik az is, hogy beszélhetünk az Istenről. De valóban a megjelenésünk az az, ami már az Isten képviseli. A 4. fejezet 6. versében hogyan lehet ezt elérni? Mert az Isten, aki szólt sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Hogy tud ez megvalósulni? Az Isten teremtő hatalma által. Aki szólt sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. És itt engedjétek meg, hogy segítségül hívjam Jones testvért, hogy mit is jelent igazából a Jézus Krisztus arcán való Isten dicsőségének a világoltatása. Mert ezt én még szebben nem olvastam sehol.

Annyira meg kell üresíteni magunkat énünktől, hogy egyedül Isten nyilvánuljon meg igazságosságában, jellemében, ami az ő dicsősége. Tehát illő, hogy szüntelen szem előtt tartsuk az egyetlen fontos gondolatot, hogy az a feladatunk, hogy Istent dicsőítsük meg a földön. Mit jelent megdicsőíteni az Istent? Nem mást, mint annyira megüresíteni magunkat az énünktől, magunktól, hogy csak is Isten nyilvánuljon meg, hogy semmi erő, hatás nem árad az egyénből, hanem csak Istenünk vonzása. Annyira megüresítjük, hogy minden egyes szó, mindaz, ami megnyilvánul, csak is Istentől való, és csak is az Atyáról tanúskodik. Jézus Krisztusban úgy élt az Atya, annyira megnyilatkozott, hogy kioltotta a test összes cselekedeteit. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Az Atya úgy élt benne, annyira megnyilatkozott, hogy kioltotta a test összes cselekedeteit. Vágyakozunk ezután? Hogy minden, ami emberi természetünkből fakad, az kioltassék? Hogy ne legyen megnyilvánulási területe az életünkben. Isten úgy akar bűnös testünkben lakozni, hogy bár a testünk bűnös, annak bűnössége mégsem lesz nyilvánvaló, nem érvényesül, és másokra sem hat ki semmilyen módon, hogy csak Isten úgy akar a bűnös testben élni, hogy ennek bűnös volta ellenére az ő légköre, az ő dicsősége, az ő igaz volta, az ő jelleme nyilvánul meg, bármerre jár is az illető. Ez egy hatalmas reménység mindannyiunk számára. Hát Jézus azt mondta, hogy amint én cselekedtem, ti is úgy cselekedjétek. Amit én megtehettem, azt ti is megtehetitek. Kedves testvéreim, mire várunk? Mire várunk? Meddig sántikálunk? Meddig sántikálunk? Két felé, három felé? Meddig tűrjük meg az életünkben mindazokat a dolgokat, amelyről tudjuk, hogy jobb lenne, azért nem? Nem valami durva dolgokról van szó, gondolom, hanem mindaz, amiről tudjuk a lélek által, hogy azért azt ne. Azt mondja, hogy úgy akar a bűnös testünkben lakozni az Isten, hogy bár a testünk bűnös, annak bűnössége mégsem lesz nyilvánvaló, nem érvényesül, és másokra sem hat ki semmilyen módon. Szeretnénk ilyen jó illatként a világban élni? Hogy a mi bűnös emberi természetünk ne tudjon szóhoz jutni? Ne tudjon megnyilvánulni? Mert az Isten ilyen mértékben betöltött bennünket? Gondolom, hogy igen lesz a válasz. De mindenre miért van szükség? Miért hív, miért kér minket az Isten arra, hogy szombatjait megtartsuk, hogy közel menjünk hozzá, hogy a föld magaslatain akar minket járatni, hogy rálátásunk legyen a saját életünkre, meg rálátásunk legyen arra a feladatra, amivel ő megbízott bennünket. Miért kéri ezt az Isten? Mert a korintusiakhoz írt első levélnek a 13. fejezetében olvashatjuk azt, amire szoktunk is hivatkozni mellesleg, a 9. versben. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, és rész szerint a profétálás. Hát ugye itt élünk ezen a földön, nem vagyunk tökéletesek, csak rész szerint látunk. Hát nem tudunk tökéletesek lenni, mint az Isten. Viszont a 12. versben a következőt olvassuk, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Ez mikor? Amikor találkozok az Istennel. Mikor tudok az Istennel találkozni? Amikor meg tudok előtte állni. Jelenések könyve 14. fejezetében mit olvasunk? Szájukban nem találhatott álnokság, Isten királyi széke előtt vethetetlenek. Még mit olvasunk?
Itt vannak azok, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ugyanolyan tökéletesek, mint amilyen Jézus volt. És ez meglátszik az ő életükön. Van még esélyünk arra, hogy megmagyarázzuk, hogy ezt miért nem igényeljük. És hogy ez az igénylés, ez nem úgy kell, hogy oda megyek egymáshoz, és elmondom a másiknak, hogy figyelj, én most ezt igényeltem Jézustól, hanem amikor konkrét dolgokat meg kell tennünk, akkor fontos nekünk, hogy az Isten mit gondol arról. Fontos nekünk, hogy mi nem másképpen cselekedjünk, mint ahogyan az Isten arról gondolkodik. Vagy halogatjuk, ráérünk. Még nem úgy állnak az események, hogy radikálisan döntenünk kellene. Lakhatóvá tenni. Azt mondja az alapigénk, hogy ott lakhassanak. Azért kell a romokat megépíteni, az emberöltők alapzatait felrakni, Isten népének a romlás építőjévé válni, az ösvények megújítójává, hogy az ő életükben látszódjon, hogy új ösvényeken járnak. Jobban mondva, a régi ösvényeken járnak. És az életünk minden területére ki kell, hogy terjedjen. Ha eljön Jézus, és biztos vagyok benne, hogy vágyakozunk azután, hogy találkozunk, hogyan fogunk rá készülni? Oda megyünk a tükörhöz, megnézzük, hogy most akkor hogy nézzünk, milyen ruha van, igen? Hogy készülünk az Úr Jézus eljövetel elé? Milyenek a cselekedeteink? Hogyan beszélünk egymással? Hogyan bánunk egymással? Mit várunk el egymástól? Mit igénylünk? Hogyan ítéljük meg egymást? Hogyan akarunk segíteni egymásnak? És rengeteg dolgot lehetne felsorolni. Hogyan cselekesszük a mindennapi élet dolgait a munkahelyünkön, a családunk környezetében? Igényeljük az Isten jelenlétét az életünkben olyan mértékben, hogy ne jusson szóhoz az emberi természetünk. Kedves testvérek, nincs más esélyünk. Nincs más esélyünk. Ugye azt mondja az ige, az egyik példázat, ugye, hogy vannak olyanok, akiknek van olajuk, és vannak olyanok, akiknek nincs olajuk. Vagyis van olajuk, csak kevés. Vannak olyan, mindenki elszunnyad, de van az, aki felébredt és készen van. Valami hiányzott még. És azt a hiányzót megadta, mert azt úgymond emberileg nem lehetett megtenni. A másik meg, hát készült, és hát azt gondolta, hogy hát majd az Isten kipótolja. De azt a hiányosságot nem tudja a Jóisten kipótolni. Az, hogy én igényelném azt, hogy én bennem ne nyilvánuljon meg az én emberi természetem. Ehhez nekem kell igényelnem. És akkor mire számíthatok? Arra számíthatok, amit a Jelenések könyvében olvasnak, az új teremtett földről, az égből leszállt Jeruzsálemről, hogy minden az enyém lesz. Minden. Az Isten önmaga az enyém lesz. Jézus Krisztus az enyém lesz. De ott, színről színre, csak akkor tudok megállni előtte, hogyha már itt bennem lakozik, hogyha már itt betöltött engem, hogyha már itt kitisztultak a cselekedeteim. Nem csak a cselek, az indítékaim. És tisztán látom, hogy a jó szándékom mögött milyen indíték van. És merek szóba állni vele. És nem félek attól, hogy hát már valamit eldöntöttem, már az események pörögnek, hát most mondjak nemet, most álljak meg, most késleltessek.
Nem félek ettől, nem félek megállni, mert tudom, hogy ezt az Isten biztos ki fogja pótolni. Ha én így döntök, hogy én amellett döntök, hogy én az Isten szerint szeretném megcselekedni azt, amit szeretnék, akkor az Isten kipótolja. Hogy hogyan fogja tenni, azt én nem tudom. De én rábízom az Istenre azt, hogy ő elvégzi, hogyha én hűséges leszek hozzá, és engedelmes leszek. Én kívánom mindannyiunknak, kedves testvéreim és kedves gyülekezet, hogy részesei legyünk az Isten országának már itt a földön, még Jézus Krisztus eljövetele előtt. Nem botlott meg a nyelvem. Szándékosan fogalmaztam így. Már itt igényeljük Jézus jelenlétét az életünkben, a gondolkodásunkban. Már itt vessük alá magunkat az ő irányításának, hogy jó illatként látszódjon rajtunk. Hogy mi az ő országának képviselői vagyunk. És ez lesz az a hatalom, ami megindítja a szíveket. És mindazok az emberek, akiknek a közelében megjelenünk, valamit tudni, valamit érezni, valamire való ösztökélést fognak tapasztalni. A Jóisten fogja mutatni, itt van az én emberem. Jó lenne, ha meghallgatnád, hogy mit mond. Kérdezd tőle, menj el hozzá. Vannak kérdéseid? Szavar valamit? Itt nekem van egy emberem, vagy két emberem, vagy 10 emberem. Menjél el hozzá, és ő majd felvilágosít téged. Ugye a Bibliában is ezt olvassuk. Nem angyalokat küldött el a Jóisten, hanem embereket küldött el egymáshoz, ahhoz, hogy az ő dicsőségét közvetíteni tudják. Hatalmas örömhír ez, testvéreim. Hatalmas örömhír, hogy a napi körforgásból, az önmagammal való küszködésből ténylegesen fel tudunk nőni oda, hogy az Isten mindenné válhat a mi életünkben, a mi gondolkodásunkban. És amellett, hogy ellátjuk a mi szakmai feladatunkat, a gondolataink mindig nála vannak. És ettől lesz ügyesebb a kezünk, ettől lesz élesebb az elménk, ettől lesz a beszédünk kifinomult, ettől lesz tapintatos az egymással való kommunikációnk. És így fog az Isten igazsága igazán megnyilvánulni az egész földön. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy részesei legyünk ebben, hogy részesüljünk ebben a csodában.

Mennyei atyánk, köszönjük, hogy te oly nagyon szerettél bennünket, hogy Jézus Krisztust adtad értünk. Köszönjük, hogy te ezt megcselekedted akkor, amikor mi még nem ismertünk téged. És köszönjük, hogy te ezzel nem elégedtél meg, hanem te azt szeretnéd, hogy bennünk lakozzon Krisztus. Hogy miután elfogadtuk azt a csodálatos áldozatot, megértettük, hogy ezen áldozat nélkül értelmetlen az életünk. Most azt kívánod megtanítani nekünk hosszasan, már több mint 100 éve, hogy döbbenjünk rá arra, hogy ez is még kevés. Hogy ahhoz, hogy beteljesítsük a te felhívásodat, hogy tegyetek tanítványokkal minden népeket, ahhoz szükséges, hogy Jézus Krisztus betöltsön bennünket, hogy bennünk lakozzon. Hogy ez nyilvánvalóvá váljon mindenki számára, akivel kapcsolatba kerülünk az életben. Bocsáss meg, Istenünk, hogy nem így gondolkodtunk, vagy olyan távolinak éreztük magunktól. Csak a nagy bűnökkel foglalkoztunk, a durva dolgokkal, az apró megkötözöttségüket, a gondolkodásunknak a tévegéseit. Megmagyaráztuk. Ahogy egy testőrünk mondta, az ember bele se gondol abba, hogy mennyire kiszolgáltatott akkor, amikor nem enged a lélek befolyásának. Igaz, hogy szabadsága van, de mi emberi természetünk szerint nem a bűntől való szabadságot szoktuk választani, hanem a nekünk kedvező, emberileg nekünk kedvező szabadság mellett tesszük le a voksunkat. Könyörülj rajtunk, Istenünk. Segíts meg. Add szent lelkedet, hogy lássuk meg valós voltunkat, és vágyva vágyakozunk azután, hogy betöltekezzünk te veled, hogy a mi emberi természetünknek ne maradjon esélye a megnyilvánulásra. Cselekedd meg ezt a te szeretetedből, Istenünk, Jézus Krisztusért, mindannyiunkban, a te kegyelmedből. Amen.

Mindenkit szeretettel köszöntök a Bibliai Ünnepek című sorozatban két talán nem annyira ismert ünnepről szeretnék ma este beszélni, az egyik a Púrim ünnep, a másik pedig a templom szentelés ünnepe. Ha egy pillantást vetünk a táblára, akkor láthatjuk, hogy ezeket az ünnepeket, amelyeket nem Isten rendelt Mózesnek, tehát nem voltak benne az alapvető hét ünnepek sorában, mikor is kezdték el ünnepelni és milyen apropóból. Ezek azonban mégis bibliai ünnepek, nem Istentől elrendelt, de Isten által jóváhagyott ünnepek, illetve az első ünnep a jóváhagyott ünnep. Majd látjuk az előadás végén, hogy mit is mondhatunk ezekről a nem Isten által elrendelt ünnepekről. Tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy ilyen polgári ünnepek voltak, a felszabadulásnak olyan ünnepei, mint például a magyar történelemben mi is március 15-ét, vagy régen április 4-ét ünnepelték. Az első ünnepnek az eredete az időszámításunk előtti 5. századba megy vissza, majd fogom ismertetni ennek a részletes körülményeit, Eszter királynénak a korába, tehát a történetünk Babilóniában játszódik, ahova a zsidó népet elhurcolták a babiloni 70 éves fogság után, ugye a 70 éves fogság lejárt 535-ben, a nép még ott maradt, és a népet egy hatalmas nagy üldözés érte. Amikor megszabadult ebből az üldözésből, azon a napon azt a napot tették nemzeti emlék ünnepé. Az ünnepnek a neve kicsit ismeretlen, a perzsa nyelvben máig sem sikerült teljesen azonosítani, hogy mit is jelent ez a púr kifejezés, amiből vették a púr-púrim kifejezés. Ugye a Biblia így adja meg a jelentését, hogy sorsvetés. Eszter könyve 3. fejezet 7. versében arról olvashatunk, hogy a zsidóknak egy esküt ellensége, az agágibeli Hámán, mielőtt még eljárt volna a királynál, hogy hogyan írtsa ki a zsidó népet, a maga házában sorsvetést csinál, tehát ez olyanféle dolog lehetett, mint később a kockázás, vagy valamilyen ilyen szerencsekő, vagy valami sorskő által való előrejelzés, és a sorsvetés, hogy vetették ezt a sorsot, a 12 hónap közül a 12. hónapra esett, és akkor Háman eldöntött, hogy a 12. hónapnak a közepe táján, a 12. 13. napján, vagy 14. 15. napján, majd látjuk itt a különbséget, fogja kiirtani a zsidókat. Ezután bement a királyhoz, ezt majd ismertetem a történetet, és a királytól, Ahasvérustól ki is csikarta ezt a rendeletet, még az év elején járunk, de ő jól hozzá akart készülni, módszeresen hozzá akart készülni ugye a zsidónép kiirtásához, és az év utolsó hónapjára rögzítették ezt. Természetesen aztán ez a törekvés megdőlt, ezt is majd ismertetni fogom, de most még az időpontnál tartunk. A 12. hónap az az Adár hónapja a zsidó naptárban, és ez a 12. hónap körülbelül a mi februárunknak, február-márciusunknak felel meg. Tudjuk, hogy a zsidók tavasztól tavaszig számították ezeket a hónapokat. Azért írtam még alá, hogy 13. hónap, mert ugye ez a zsidó időszámítás, mivel nem napévben, hanem holdévben számított, minden évben 11 napos eltérést mutatott a mi évszámításunkhoz képest. Tehát 3 évenként összegyűlt egy plusz hónap. És ezt a plusz hónapot a 13. hónapnak nevezték, az Adár után a Vedár hónapnak. Amikor tehát 3 évenként összegyűlt ezekből a napokból a plusz hónap, akkor a zsidók a Purim ünnepet nem az Adár hónap 14.-15. napján tartották meg, hanem a Vedár hónap 14.-15. napján. Tehát ez az érdekesség csatlakozik ehhez az ünnephez. Ennek az a magyarázata, hogy egy évben a szökő hónapot azt legjobban tavasszal lehet pótolni. Ugye, tehát amikor megy egy időszámítás, és látszik, hogy nem pontos az időszámítás, és a 3. évben már valahogy korrigálni kell, akkor ezt a legjobb a tél végén, tavasz elején korrigálni, hiszen a természet is megmutatja, hogy mikor lehet ott az embernek munkába lépnie. Ez a hónap, tehát a zsidó naptár,

visszafele kell menjünk 3 hónapot, és ez a 9. hónap egy kislév hónapra hallgatott, ennek a 25. napján volt ez a bizonyos templom szentelés ünnepe. Ma nagyon sokat beszélnek róla, ez a Hanuka. Ugye, tehát tavaly is azt hiszem elmondták, hogy van olyan eset, amikor a keresztény karácsony és a zsidó Hanuka ugyanarra a napra esik. Akkor tudnék, amikor a kislév 25-e, ugye a hold év számítás szerint ugyanúgy december 25-ére vagy 24-ére esik, ahogy a keresztény, mai keresztény időszámításban ez a karácsony ünnepe. Ezek a hónapok, tehát ez a mi decemberünknek felel meg, ugye, mert nyilván, hogyha a 12. hónap a februárnak felel meg, akkor a 3-mal kevesebb az a december, november, decembernek felel meg. Egy téli ünnep volt, természetesen Palesztinában a tél nem mindig volt olyan zord, mint nálunk, és Jézus Krisztus egyszer ebben a hónapban Jeruzsálemben tartózkodott, és János Evangélium a 10. fejezete megőrizte számunkra az egyik hatalmas vitáját az ottani vallási vezetőkkel, amely így kezdődik, hogy a templom szentelés ünnepén. Na most ez a két ünnepnek az időrendisége, tehát hogy egy kicsit el tudjuk helyezni a naptárban, és ezután térjünk rá, hogy ennek a két ünnepnek mi volt a jellege. Mit is ünnepeltek ezzel a két ünneppel? Szeretném felolvasni Eszter könyve 9. fejezetében a 17-től a 32-ig tartó verseket, ez egy hosszabb szövegrész lesz, de meg fogjuk látni, hogy ezt az ünnepet hogyan rendelték el, és miután felolvastam ezt a részletet, ez Eszter könyve utolsó előtti fejezete, ugye 10 fejezetből áll Eszter könyve, azután szeretném ismertetni majd az előzményeket is, hogy hogyan jutunk ehhez az ünnephez. Történt ez az Adár hónapjának 13. napján, és megnyugodtak a 14. napon, és tették azt vigalom és öröm napjává. Tehát olvasom Eszter könyve 9. fejezet 17. versétől. De a zsidók, akik Susánban voltak, egybegyűltek azon hónap 13. és 14. napján, és megnyugodtak azon hónap 15. napján, és azt tették vigalom és öröm napjává. Azért a vidéki zsidók, akik kerítetlen falvakban laktak, Adár hónapjának 14. napját tették öröm és vigalom napjává és ünnepé, amelyen ajándékokat küldözgettek egymásnak. És megírta Márdókeus-e dolgokat, és leveleket küldött minden zsidónak, aki Ahasvérus király minden tartományában közel és távol volt. Meghagyván nékik, hogy tartsák meg az Adár hónapnak 14. napját és annak 15. napját évről évre, mint olyan napokat, amelyeken megnyugodtak a zsidók ellenségeiktől, és mint olyan hónapot, amelyben keserűségük örömre és siralmuk ünnepre fordult, hogy tartsák meg azokat vigalom és öröm napjául, és küldjenek ajándékot egymásnak és adományokat a szegényeknek. És felfogadták a zsidók, hogy megcselekszik, amit kezdettek és amit Márdókeus írt nékik. Mert az Agági Hámán, Hammedatának fia, minden zsidónak ellensége, szándékozott a zsidókat elveszíteni, és púrt, azaz sorsot vetett, hogy őket megrontsa és megsemmisítse. De mikor a király tudomására jutott, megparancsolta levélben, hogy gonosz szándéka, amelyet gondolt a zsidók ellen, forduljon az ő fejére, és felakasztatták őt és fiait a fára. Annak okáért elnevezték-e napokat Púrimnak, a Púr nevétől. És azért ezen levél minden szava szerint, és amit láttak erre nézve, és ami érte őket, elhatározták és elfogadták a zsidók mind magukra, mind ivadékukra, és mindazokra, akik hozzájuk csatlakoztak örök időkre, hogy megtartják-e két napot írásuk és határozatuk szerint minden esztendőben. És ezen napok emlékezetben lesznek, és megülik azokat nemzedékről nemzedékre, családról családra, tartományról tartományra és városról városra. Ezek a Púrim napjai el nem múlnak a zsidók között, és emlékük ki nem vész ivadékai közül. Írt pedig Eszter királyné, Abihail leánya és a zsidó Márdókeus egész hatalommal, hogy megerősítsék e második levelet a Púrimról. És küldött leveleket minden zsidónak Ahasvérus országának 127 tartományába, békességes és igazságos szavakkal, hogy megerősítessenek ezek a Púrim napjai meghatározott idejükben, amiképp

meghagyta nékik a zsidó Márdókeus és Eszter királyné, és amint elrendelték magukra és ivadékaikra a bőjtölés és jajkiáltás dolgát. És Eszter beszéde megerősítette ezt a Púrim történetét, és könyvbe iratott. Ez ennek az ünnepnek a részletes leírása. Annyit hadd fűzzek ehhez a felolvasáshoz, hogy a Purim napját tulajdonképpen 13-án bőjttel kezdték, ez egy egész napos bőjt volt, erre a bőjtre majd visszatérek, mert ez egy érdekes dolog, hogy egy ünnep előtt egy teljes napi bőjt volt, és két napos ünnep volt, tehát 14-én és 15-én ünnepelték meg. Itt a szövegit különbséget tett a fővárosban élő, Susánban élő zsidók, meg a vidéken élő zsidók között, mert azokhoz később jutott el a hír. Lényegileg ez tehát egy olyan háromnapos ünnep volt, az első nap bőjtnap volt, a második nap volt a Púrim ünnepe, és a harmadik napot később, a történelem során később Susán Púrimnak nevezték, hiszen Susán városában, ebben a kicsit eltakarja, de itt van körülbelül Susán városában, ebben a perzsa tartománybeli városban történt ez a kísérlet a zsidóknak a kiirtására. A zsidó nép mind a mai napig tulajdonképpen ünnepli ezt a napot, és kísérletek történtek más ilyen jellegű napnak az ünnepként való bevezetésére, az egyik Magyarországgal kapcsolatos. Tudjuk jól, hogy a zsidókat a középkor során mindig is üldözték, és szinte minden országból időről időre kiutasították őket, pogromok voltak. Egy nagyon érdekes zsidó üldözés Magyarországon volt az 1680-as években, de alig, hanem ennek az okai maguk a zsidók voltak, mert Budavára, ostromakor, amikor Budavárát felszabadították a török alól az Egyesült Európai Keresztény Hadseregek, akkor a zsidók a törökök pártjára álltak. És hát akkor nagyon gyorsan kellett menekülni, mert le akarták őket kaszabolni, akkor Olaszországba, Pádovába menekültek, és 1684-től már Padovába szivárogtak ki, és megpróbáltak itt egy budai púrimot ünnepelni. Ezt így nevezték, hogy budai púrim, mert ugye Budáról kellett nekik szabadulni, de ez egy rövid életű ünnep volt. Ez nem gyökerezett meg a hagyományban. Na most ahhoz, hogy ennek az ünnepnek a jelentőségét felmérjük, ismernünk kell Eszter könyvét és Eszter történetét, de még valamire hadd hivatkozzam, hogy az ünnep rendkívül egyszerű volt. Kezdődött egy bőjtnappal, és utána azt mondja, hogy vigasság és öröm napja volt. Tehát ez egy szabadulási ünnep volt. Ez hasonló volt az egyiptomi szabadulás ünnepéhez, és azt mondja még a szöveg, hogy ajándékot küldjenek egymásnak, és a szegényeknek is adjanak ajándékot. Ezt mind a mai napig legjobb tudomásom szerint a zsidó nép megtartotta, bár egy kicsit komikus formában, például falvakban, ahol Magyarországon, a történelmi Magyarországon is voltak olyan falvak, hogy majdnem szintiszta zsidó lakosság lakta azt a vidéket, az egyik házról a másikra küldözgettek süteményeket. És mivel így volt az elrendelés, hogy egymásnak kell küldeni, ezért mindenki sütött, és így mindenki továbbadta. De aztán a továbbadottat is továbbadta, tehát a végén mindenkinek a süteménye visszakerült magához, és akkor az fogyaszthatta el az a család, amit tulajdonképpen magának csinált, csak a fél falut bejárta az a küldemény. Semmi más rendtartás nem volt ezzel kapcsolatban, csak azt, hogy a családok együtt örüljenek, mert valóban, hogy látjuk majd a történetből, egy hatalmas népirtás panorámáját fogjuk észrevenni. A népirtást most nagyon sokat halljuk az elmúlt napokban, és egy félelmetes dolog ez a genocídium. Ugye amikor egy népet el akarnak, mint most ugye az albán népirtás Koszovóban, ez a népirtás a történelemben mindig napirenden volt. És a zsidók, akik a Perzsa Birodalom 127 tartományában éltek, és több százezres lakosságot képviseltek, azzal álltak szembe, hogy tulajdonképpen egy karrierista és gonosz ember elhatározása miatt az egész nép végbeszélybe került, és a kiirtásuk fenyegetett. Hogy ez nem történt meg, ezt ünnepelték a Púrimmal. Tehát a Púrim a kiszabadulásnak, a halálos veszélyből való felszabadulásnak, a vigasság és örömnapjának
volt az emlékeztető ünnepe, amikor egymásra is tekintettek, és a szegényekre is így ajándékokat küldözgettek egymásnak. Na most, mielőtt belefognék elmondani ezt a történetet, Eszter könyve a Bibliának az egyik legcsodálatosabb könyve, hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy ezt az Eszter könyvét mind a mai napig a leghevesebb támadások érik, még a keresztény teológiai irodalmon belül is. Például itt van a kezemben a keresztény bibliai lexikon, amely a református zsinati iroda kiadásában két kötetben 1993-ban jelent meg. Legutóbb 1931-ben adta ki egy kétkötetes protestáns lexikont, ami mind a mai napig a legrészletesebb magyar bibliai lexikon. Azután most 61 néhány évvel a református egyház szükségét látta egy új felfogású bibliai lexikon kiadásának. Engedjék meg, hogy csak ezzel kapcsolatban, ugye a Purim ünnep szócik átutal az Eszter könyvéhez, a következő néhány sort hadd olvassam fel, hogy mit is ír erről az ünnepről és ennek az ünnepnek a hátteréről, tehát Eszter könyvéről. A könyvvel kapcsolatban különböző problémák vetődnek fel. A könyv észrevehetőleg történeti igénnyel íródott. Történelmi adatok, a helyszín valós rajza, a perzsa birodalom életének leírása és hasonlók jelzik ezt. Ennek ellenére egy csomó pontatlanság, a Biblián kívüli forrásokkal való ellentmondás, az irreális időadatok azt bizonyítják, hogy Eszter könyvének nincs reális történeti alapja. Tehát itt egy mondatban kivégzi ezt a bibliai könyvet, azt mondja, hogy itt annyi sok a pontatlanság ebben a könyvben, annyi sok az ellentmondás a Biblián kívüli forrásokkal, és teljesen irreális dolgokat mond el, tehát ennek nincs reális története alapja. Magyarul azt mondja, hogy az Eszter könyve, amely hát beszél itt a Purim ünnep elrendelésre, az Eszter könyve mese. Azután gondot jelent a magyarázóknak magának az ünnepnek a nevét jelentő szó eredete, jelentése, értelmezése, de a könyv egészének szelleme, tendenciája is. Isten neve nem fordul elő a könyvben. Ez egy ősrégi kifogás Eszter könyvével kapcsolatban, már több évszázad a forgalomban van, mert azt valóban megegyezhetjük, hogy a 66 bibliai könyv közül ebben az egy könyvben soha nem fordul elő Isten neve. Ez egy formai sajátosság, de hát a Bibliában van egy harmadik parancsolat is, hogy Isten nevét hiába felnevedd, úgyhogy a Biblia fölöslegesen Isten nevét nem használja, de az nem annyit jelent, hogy amely könyvben nincs kiírva ez, hogy Isten, az nem Isten gondviseléséről szól, hiszen az Eszter könyve kiváltképpen erről szól. Tovább így folytatja, az új szövetség egyszer sem idézi, az egyházatyák közül senki sem írt hozzá kommentárt, és az egyetlen ószövetségi könyv, melyből a holtengeri tekercsek nem tartalmaznak részletet. Hát ezek is nagyon döntő dolgok, ugye ilyen alapon még egy sor ószövetségi könyvet ki lehetne zárni, mert az új szövetség nem idézi mondjuk, teszem azt, Abdiás könyvét. Tehát akkor Abdiás könyvét is akkor bólítsuk ki a Bibliából. Vagy hogy a holtengeri tekercsek, amelyek kis töredékeket tartalmaznak, nem nincsenek közöttük Eszter töredékek, hát akkor nem kerülhet bele a Bibliába. Ezen kívül Eszter könyvének a héber szövegen kívül két görög nyelvű változata is van, amely majd egyharmadával hosszabb a héber szövegnél. Ez igaz, de a Dániel könyvéhez is toldottak úgynevezett toldalékokat, mert próbálták meghamisítani a bibliai könyveket, de ezt aztán az idők folyamán szépen eltávolították, ahogy Dániel könyvéből, úgy Eszter könyvéből is. A könyv nyilvánvaló célja a Purim ünnep eredetének a magyarázata, és akkor belefog az ő magyarázatába. Most ennyi sok súlyos kifogás után hadd olvassam fel, hogy summázza ezt az egészet. Eszter könyve benne van a kánonban, így az egyház számára Isten igéje. Érdekes felfogás, ez mindig úgy gondolkozom, hogy hol járt az eszük azoknak az íróknak, akik írtak egy ilyen fél lapot egy olyan lexikonban, amit hát sokan elővesznek, és szeretnék megismerni a bibliai összefüggéseket. Először azt mondja, hogy tele van ellentmondásokkal, nincs történeti alapja, bár erre pályázik, irreális az egész minden, ez egész mese. Azt mondja, Eszter könyve benne van a kánonban, így az egyház számára Isten igéje. Tehát azért, mert benne van a kánonban, azért az Isten igéje. De hát ilyen alapon ki is lehetne tenni a kánonból, akkor már nem lenne az Isten igéje. Szóval egész furcsa dolgokat ír, és én azért olvastam ezt fel, hogy érzékeltessem, hogy Eszter könyvét ma egyetlen egy egyházban, beleértve a zsidó izraelita vallást is, nem veszik történetileg hiteles iratnak.
mesének veszik, mondának veszik, mint egy magyar mondát, mint egy anonimuszt, vagy egy Káltai Márk, vagy mást mondának veszik. Én azonban azt szeretném megmutatni, hogy ez nem monda, hanem ez egy olyan valóság, ami a Bibliának egyik legfontosabb könyvévé teszi Eszter könyvét. És ezt az Eszter könyvének a cselekményét nagyon is be lehet illeszteni a történelembe. Tudnék, el is mondanám, hogy Eszter könyve milyen történelmi cselekmények körében játszódik. Eszter könyve azt a pillanatot nagyítja ki a történelemből, amikor a méd-perzsa világhatalom bekebelezi Babilóniát. És azután, hogy a médek és perzsák bekebelezték Babilóniát, rögtön nekiindulnak egy hadjáratnak, és ez az egyiptomi hadjárat. Az egyiptomi hadjáratot is megnyerik, bekebelezik Egyiptomot is. Tehát terjeszkedik ez a világbirodalom, és utána, hogy megünnepeljék a fényes egyiptomi sikert, fél éves ünnepség sorozatot rendel el az akkori király Ahasvérus. Ugye Ahasvérus a neve a számunkra Xerxészként ismert perzsa királynak, és ebben a fél évben, amikor a királyi palotában minden tartományi vezető meghívást kap, dőzsölnek, folyik a bor, és egymást érik ugye a mulatságok, olyannyira jól érzik magukat ezek az uraságot, hogy még meghosszabbítják fél évvel ezt az időt, és ilyen egyéves nagy ünnepet csapnak, amelynek során a király maga is annyiszor megrészegedik, megittasodik, hogy egyszer kedve támad, hogy a feleségét, a gyönyörű Vásti királynőt, azt mutogassa az egybegyűlt vendégeknek, és parancsot ad arra, hogy a felesége a legszebb ornátusát felöltve jelenjék meg a királyi palotában. Ekkor azonban váratlan dolog történik, Vásti ezt a kérést megtagadja. Vagy elege van ebből az egész életmódból, vagy valami más játszhatott itt közre. A zsidó hagyomány tele ültette ezt a történetet mindenféle mendemondával, ebben nem is akarok belemenni. A Biblia erről csak annyit mond, hogy Vásti nem volt hajlandó megjelenni a király úrnak a szavára, és ezért a király, hogy megőrizze ugye a maga méltóságát, összehívatta az ország bölcseit, hogy ilyen esetben mit kell csinálni. És az ország bölcsei azt tanácsolták, hogy ilyen esetben az ilyen feleséget jó lehet királynő, de el kell bocsátani. Erre Xerxész elválik a feleségétől, Vástitól elbocsátja a feleségét, és parancsot ad, hogy az ország legszebb lányai gyűjtsék egybe, csinosítsák ki, ugye aféle ókori szépségversenynek vagyunk itt a tanúi, de ezelőtt még ugye, hogy följavítják ezeknek a deli hölgyeknek az állapotát, elindul a másik nagy hadjáratára Xerxész, nagyon is beleillik ezt most én mondom el, tehát tulajdonképpen ez Eszter könyvében sem az egyiptomi hadjárat nem kap jelzést, sem ez a másik, a görög hadjárat nem kap jelzést, de teljesen beleillik a képbe. Ahasvérus, aki időszámításunk előtt 485-től 465-ig uralkodik, a Biblia pontos évszámokat mond mindig, hogy az uralkodás ennyedik és ennyedik évében. Én csak azt az időt írtam ki, amely a Púrim ünnep szempontjából a legfontosabb, ez 474, tehát az uralkodás 11. évében történt ez. Tehát elmegy Xerxész Görögország ellen, tudjuk jól, hogy sorra veszítik el a perzsák a görög hadjárataikat, 492-ben Termopülainál, épp úgy, mint 480-ban, illetve Szalamisznál, mint Maratonnál. Tehát tulajdonképpen a perzsáknak mindig zátonyra futnak ezek a törekvései, bekebelezik ugyanezeket a kis tartományokat, főleg Lüdia volt értékes a számukra, mert ez az ókornak a kincses bányája volt, de ahogy átkernek itt a Boszforuszon, ahogy a tengeri flottájukkal Attikát megközelítik, a görögök mindig olyan ügyesek, mindig valóban becserkészik őket, és az egész perzsa hajóhadat tönkreverik, hogy visszatér a vesztes hadjáratból Ahasvérus, és akkor nézi meg ezeket a hölgyeket, és akkor választ magának új királynőt, és ez az új királynő, aki a gyámapja tanácsára eltitkolja a nemzetségét, ez Eszter lesz. Eltitkolja, hogy ő zsidó származású, a király őt látja a legszebbnek és legértelmesebbnek, őt veszi magához, és ebben az időben, amikor Ahasvérus mellett már Eszter a királynő, ebben az időben történik meg ez az esemény, hogy a zsidóknak egy esküt ellensége, egy agágibeli Hámán, tehát egy más néptörzsből való Hámán
zokon veszi, hogy ő előtte mindenki fejet hajt a királyi palotában, egyedül a zsidó Márdókeus nem hajt fejet előtte, és ezért bevádolja a királynál ezt a bizonyos Márdókeust, és az egész népének a kiirtásához megszerzi a királynak az engedélyét. Nem akarok részletekbe menni, de annyit azért hadd jegyezzek meg, hogy Eszter könyve elolvasása az valami páratlan, megrendítő élmény a bibliai iratok elolvasása között. Például az Eszter könyve harmadik fejezetében lehet látni azt, hogy hogy kell valakit úgy bevádolni, hogy a legjóhiszeműbb ember is elfogadja a vádakat. Egy megdöbbentő lélektani leírás, hogy Hámán a királynak bevádolja a zsidókat, és ezt olvassuk Eszter könyve 3. fejezet 8. versétől fogva, amilyen ügyes taktikával lehetetlenné teszi a király szemében a zsidókat. Azt látjuk, hogy ezután a király lehúzza a gyűrűjét, adja az agágebeli Hámánnak, a zsidók ellenségének, és akkor egyeznek meg, hogy ezen a napon, az Adár hónapnak a 12.-13. napján az egész országban mindenki rátámadhat a zsidókra, és el is veheti a vagyonukat is, nem csak az életüket, a vagyonukat is. Tehát azért jó előre, mert időt kell hagyni, hogy a hír szétterjedjen az országban. Tehát tulajdonképpen kiszolgáltatja a zsidókat a legfélelmetesebb népirtásnak. Amikor maga az államhatalom kezdeményezi a népirtást. Azért mondom, hogy nagyon időszerű könyv, mert ma is erről van szó határainkon túl egy másik országban. Most a könyv azért rendkívül fontos és értékes, mert tehát most ahova eljutottunk, hogy kiadatott egy népirtó rendelet. No de ez ellen valaki tud valamit csinálni, hiszen a királynak a felesége viszont zsidó. És hogyan fog munkához Eszter, akihez természetesen Márdókeus és a zsidók, a susáni zsidók beüzennek, hogy tegyen valamit a nép érdekében, de hogyan tud csinálni valamit Eszter, hogyan tud segíteni a népén, amikor egy asszonynak azért politikai ügyekben nem volt nagy beleszólása, és különben is 40 napja már a király nem látta őt, és különben is a perzsáknál volt egy rendelet, hogy a király előtt hivatlanul nem lehetett megjelenni, hogyha valaki hivatlanul megjelent, és a király nem nyújtotta ki a jogarát, akkor azt az embert elvezették és kivégezték. Ezek ilyen perzsa törvények voltak, ezeket is megőrizte Eszter könyve, ebből is látjuk, hogy nagyon is korhű dolog ez. Nyilván, hogy Eszter könyve a címe, nem biztos, hogy Eszter írta, ugye lehet, hogy Eszter könyve, hogy Eszternek a könyve, de lehet így is értelmezni, hogy Eszterről szóló könyv. A zsidó hagyomány szerint ennek a könyvnek a szerzője Esdrás, az a zsidó írástudó főember, aki a hazamenetelben is nagy szerepet játszott, és aki a biblia iratokat összegyűjtötte. Tehát ezt a zsidó hagyomány tanúsítja, hogy ezt a történetet Esdrás foglalta írásba. Na most miért kezdődik ennek az ünnepnek az első napja bőjtel? Azért, mert a megold, hogy mi lesz itt a megoldás, ez a megoldáshoz Eszter háromnapos bőjtöt hirdet. Ez is a Bibliának egy gyönyörű része. Amikor az ember valami nehéz helyzetben van, válságos helyzetben van, és tetejében még egy egész nép sorsa függ kockán, akkor azt mondja a Szentírás, hogy amikor nagyon nehéz helyzetben vagyunk, amikor tanástalanok vagyunk, vagy amikor érezzük egy esemény súlyát, akkor az ember különleges imádsággal forduljon Istenhez, és a Biblia szerint a legkülönlegesebb imádság a bőjtel társult imádság. Ugye a Biblia szerint a bőjt az tulajdonképpen a fokozott imádságnak az eszköze. A bőjt ugye az nem koplalás, a koplalás nagyon helyes dolog maga rendjén és idején, de a bőjt, ami egy vallási természetű dolog, arra akkor érnek meg a körülmények, amikor az ember valamire nagyon készül, aminek a megoldását nem tudja, nagyon igényeli az Isten segítségét, és ezért a könyv 4. fejezete szerint Eszter erre kéri a zsidókat, hogy 3 napig bőjtöljenek. Ő is a királyi palotában, a palota hölgyeivel bőjtöl és imádkozik. És meg is ígéri, hogy a 3 napi bőjt után, majd ha Istentől megerősítést kap, akkor ő bemegy a királyhoz. Szóval még akkor is bemegyek a királyhoz, hogyha tudom,
hogy ez a vesztemre szolgál, mert hogyha a király nem nyújtja ki a jogarát, bár a felesége vagyok, el fognak vezetni és meg fognak ölni. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ennek a történetnek, az Eszter könyvében leírt történetnek az egyik kulcsa a helyes bőjtnek a megértése. Mert hogy Eszter hogyan bőjtött és hogyan imádkozott, azt a következő események igazolják. Tudnék, ha gyorsan akarom elmondani, hogy Eszter könyve miért rendkívüli könyv, akkor azt mondanám, hogy Eszter könyve tanúsítja azt, hogy egy igazi, mély bőjtés ima után lehetséges ilyen, hogy egy ember semmit nem ront el. Ha én azt kimondom valakinek is, hogy van ilyen élet, hogy néhány napig semmit nem ront el az ember, valaki azt mondaná rám, hogy ez nagy képűség, ez túlzás, ilyen nincs, aki a földön él, napjában is nem 7-szer, hanem 77-szer botlik az ember. A Biblia azt mondja, hogy van győzelem a bűn fölött, van az időben is győzelem, nem csak percekig, órákig lehet igaz életet élni, akár napokig is lehet olyan életet élni, hogy semmit nem ront el az ember, de miért? Mert a bőjtés, az ima annyira megerősítés, megfegyelmezi az embert, hogy mintegy az Isten szent lelkének a teljes vezetése alá kerül az ember. Az Isten annyira megerősíti, hogy nem ronthat el az ember semmit sem, mint Eszter királynőről azt látjuk, hogy van rontási lehetősége nagyon is sok, semmit nem ront el, hadd hívjam fel a figyelmet, egy szót nem ront el. Tehát itt ilyen apróságokig megy le a történet, az 5. fejezettől a 7. fejezetig van a történetnek a lelke, a szíve lelke. Azt látjuk, hogy Eszter egy szót nem ront el, majd fel fogom olvasni, és majd rá fogok mutatni, hogy ha egy szót elront, az események egészen más irányt vettek volna. Nos, hát a 3 napi bőjtés ima után Eszter az udvar hölgyei kíséretében bemegy a király elé. És mindenki ugye elképed, mindenki csodálkozik, mert ilyenre nincs lehetőség, és nem is volt erre példa, és a király is már rég látta a királynőt, de azért a király, hogy a lelke mélyén szerette a feleségét, az jelzi, hogy ő rögtön fogja a jogarát, és kinyújtja, és jelzését adja, hogy el ne vigyék a feleségét, ő ezért megkegyelmez, de mikor kinyújtja a jogarát, rögtön meg is kérdezi Esztert, hogy miért jött be elé, hát mi a kívánsága. Ugye a festészet történetben nagyon sokszor feldolgozott jelenet ez, hogy Eszter szinte az ájulás környékezi, mert annyira a jelenet feszültségének a hatás alatt van, és akkor Eszternek meg kell mondani, hogy mi a kívánsága. Hát nyilván ott nem fogja megmondani, hogy mi a kívánsága, ugye, ha ott azt mondaná, hogy hát király, az a kívánságom, hogy egy karrierista Hámán beférkőzött a szívedbe, és ki akarja írtani az egész népemet, ha elmondja ezt a rövid mondatot, vége van mindennek, ugye? Mert ott vannak a főemberek, ott van Hámán köztiszteletnek örvend, a király bizalmát élvezi. Ugye, szóval Eszter ott semmi ilyesmit nem mondhat. De hogy a bőjtés, az ima mire tanítja meg az embert, szóval nagyon szép az a hasonlat, amit a Jézus életet című könyvben olvasunk, hogy a bőjt és az ima olyan, mint a fának a gyökere, a láthatatlan rész, ugye? Itt a láthatatlan rész tartja meg a fát, Esztert is a bőtje és az imája tartja meg, hogy mire erősítette meg a bőjt és az ima az Esztert, az mutatja, hogy Eszter azt mondja a királynak, hogy király, én azt kérem tőled, hogy ma gyere el hozzám vacsorára Hámánnal együtt. Tehát egy újabb lehetőséget kér. Az a helyzet nem érlelődött meg még a kérésre, de azt kéri, hogy Hámánnal együtt a király jöjjön el hozzá a vacsorára. A vacsora időpontja persze gyorsan elérkezik, a vacsoránál együtt ül ugye a 3 szereplő, és miután ettek és ittak, persze a király újra előhozza a kérést, hogy miért jöttél be hozzám, és miért hívtál vacsorára, tehát ugye nehezebb már a helyzet, most már csak kellene mondani valamit, de Eszter érzi, hogy ő most sem mondhat még semmit. Egy lépéssel már tovább ment, de még mindig nem tisztázódott előtte a helyzet, hogy miről van szó, ezért Eszter azt mondja a királynak, hogy én az a kérésem, hogy holnap is tiszteljetek meg újra azzal, hogy eljöttök vacsorára. Nagyon nagy jelentősége van ezeknek a kis apró mozzanatoknak, mert ha Eszter bármit is előhozna, tehát nem érett a helyzet. Ugye a Prédikátor könyvében mondja a Salamon, hogy az életben minden idő és történés által lesz. Az életnek egy nagy törvénye, hogy a dolgoknak előre kell menniük, ki kell forraniuk magukat a dolgoknak.
ha valaki a dolgokon úgy lendíteni akar előre, és úgy emberileg akarja előre vinni, sokszor ő maga is belepusztul, meg az a szent ügy is belepusztul, amit ő képviselni kíván. Meg kell várni az alkalmas időpontot, ugyancsak Prédikátor könyvében híres fejezet, a harmadik fejezet, hogy mindennek rendelt ideje van. Csodálatos része a Bibliának, egy gyönyörű költői rész, hogy ahogy ideje van a születésnek, ugyanúgy ideje van a meghalásnak, ahogy ideje van az ültetésnek, ideje van a kiszaggatásnak, ahogy ideje van a szeretésnek, ideje az ölelgetéstől való megtartóztatásnak, ahogy ideje van az ültetésnek, ideje a kövek széthányásának. Gyönyörű rész, hogy az életben tulajdonképpen a bölcsességet az méri meg, hogy mennyire tudjuk értékelni a körülményeket és a helyzetet. Ugye a Biblia a bölcsességet a legmagasabb szintre állítja, tulajdonképpen a bölcsességgel párosult szeretet a Bibliának a legfőbb értéke. A szeretet és a bölcsesség mindig mérlegeli a dolgokat, és amikor azt látjuk, hogy valaminek eljött az ideje, akkor kell cselekedni. Addig pedig igaz az, amit a Síralmak könyve harmadik fejezetében olvasunk, hogy jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Ez is egy nagy Biblia vers, ugye ez jó kívülről tudni, hogy jó várni. Nem igaz az, hogy rossz várni, különben általában úgy érezzük mi, mint a gyerekek is, hogy rossz várni, már kellene valamit csinálni. A Biblia lenyugtat bennünket, azt mondja, hogy jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Hát eljön majd a második nap, a vacsora, de most már valami történik. Tudnék, az első napi vacsoráról két ember megy haza. Ugye Eszternél volt a vacsora, hazamegy Hámán, és hazamegy a király. Az Eszter könyvének ez a részlete, az 5. és a 6. fejezet leírja, hogy amikor Hámán hazamegy, akkor dagad a melle, hogy ő volt az ország nagyjai közül egyedül a királlyal és a királynővel, micsoda nagy ember lett ő, de hamar lelohad a lelkesedése, mert hogy hazafelé megy, ismét találkozik a zsidó Márdókeussal, és Márdókeus újra nem hajt fejet előtte, hogy azt minden udvaronc teszi, talpnyaló módon, mint egy istent úgy tisztelik ezt a Hámánt, egyedül egy valaki nem teszi ezt, megtelik a lelke haraggal, és megy haza, és ahelyett, hogy azzal büszkélkedne a feleségének és a gyerekeinek, hogy ő ott volt a királyi pár mellett a vacsorán, rögtön arra tér rá, hogy tulajdonképpen nincs örömöm, nem teljes az örömöm, Dókeus nem ad nekem tiszteletet. Hát erre persze rögtön a felesége is meg a gyerekei mondják, hogy ebből nagy problémát csinálni, amikor ilyen karriert már befutottál, nem kell ebből nagy problémát csinálni. Kell ácsoltatni egy nagy bitófát, meg is ácsolják még aznap éjszak, valami 21 néhány méter magas, és megadja a Biblia, tehát jól megadták a módját a dolgoknak, és majd arra fel kell lógatni ezt a bizonyos Márdókeust. Tehát ez egy szabadba fog kerülni, aki ilyen magas polcra jutottál, és ezzel lefekszik a család. A király is hazamegy, de a király nem tudja mire vélni ezt a dolgot, a király nyugtalan. Megjelenik Eszter a palotateremben, elhívja vacsorára, a vacsorán megint nem mondja meg, mi lehet e mögött, nyugtalan, nem tud aludni, előhozatja a törvénykönyveket, és akkor kinyitatja ott a felolvasókkal, és kéri azt, hogy valami történetet olvassanak fel, mint a féle régi szokás, hogy talán az majd álomba ringatja. De a történet rendkívül érdekfeszítő, éppen azt a történetet olvassák fel előtte, hogy egyik cselszövés során két udvaronc meg akarta őt gyilkolni, de egy bizonyos Márdókeus nevű ember ezt jelentette, ezt az összeesküvést. Király megkérdezi, és mit kapott ezért ez a Márdókeus? Kapott ezért valami jutalmat? Hát erről nem szól az írás, nem kapott. Ahogy a jelenet idáig ér, már hajnal felé jár az idő, és ugye Hámán jön már hajnalban, mert ő nagyon szeretné Márdókeust már ott a bitófán látni. És már korán reggel jön a királyhoz, hogy kieszközölje számára Márdókeusnak az elítélését, és amikor látja Ahasvérus Hámánt, akkor megkérdezi, hogy mit érdemel az olyan ember, aki megvédi a király életét, aki nagy szolgálatot tesz a király udvarnak. Hámán teljesen félreérti a kérdés, ugye ez is egy érdekes jelenet Eszter könyvében, amikor egy ember a maga dicsőségével úgy tele van. Akkor mindenről csak az jut az eszébe, hogy ő milyen nagy.
És ahogy fölteszi a kérdést a király, rögtön magára vonatkoztatja, ugye a király nevet nem mond, ő magára vonatkoztatja, hogy biztos ő róla van szó, biztos a király neki akar adni valami kiváltságot. És akkor elkezdett fűszerezni a szót, hogy hát az ilyen embert vigyék végig Susán városán, ló hátára emeljék, mindenki tisztességet adjon előtte, stb. Stb. És akkor ugye önmagára célozza, maga forgatókönyvét akarja megírni ott Hámán, és a király jóváhagyólag bólint a fejével, mondván, hogy akkor te legyél a lovász fiú, és vit keresztül a városon Márdókeust, mert hát itt vagy, megmentette az életemet, és eddig még nem kapott ezért jutalmat. Persze le van forrázva Hámán, nem tudja mire vélni a dolgot. Pár óra leforgás alatt minden megfordul. Neki végre kell hajtani a parancsot. Óriási megrökönyödés a városban, hogy Hámán fogja a lónak a kantárát, és Márdókeus előtt hajlonganak az emberek a városban. Persze ez Eszter is látja, és Eszter most már valamit érzékel. Mit érzékel? Hogy az az Isten, akihez ő imádságban fordult, az az Isten, aki előtt ő bőjtel erősítette meg, 3 napi bőjtel az imádságát, most válaszolt. Hadd tegyem hozzá, hogy a Biblia szerint Isten nem rögtön válaszol az ember imákra. A Biblia azt mondja, hogy sokszor az imádságaink el vannak téve az Istennél, ami magában a megfogalmazás is azt jelzi, hogy Isten nem rögtön válaszol. El van téve. Sokszor azt látjuk, hogy amikor egy nehéz helyzetbe valaki belejut, és úgy gondolná, hogy most kellene szabadítani, most, mert hát minden omlik, minden vész, és Isten akkor mintha tétováznék, mintha nem is lenne, mondják sokszor ilyenkor az emberek, hogy hol van az Isten, amikor nem teljesíti a kérésemet. De a Biblia szerint Isten valamikor teljesíti az igaz kéréseket. Amit a János Evangélium a 15. fejezet 7. versében Jézus így mondott, hogy kérjetek, amit csak akartok, mindaz meg lesz néktek. De Jézus hozzátette, ha a beszédeim bennetek maradnak, és ti én bennem, akkor kérjetek, amit csak akartok, és mindaz meg lesz néktek. Ez egy óriási ígéret. Talán a Bibliának János 15:7 Jézus búcsú beszédeiből való egyik legnagyobb ígérete, tehát tulajdonképpen Isten tudta jól azt, hogy hogyan hagyja az eseményeket kifejlődni, amikor bement Eszter, nem történt semmi, amikor este vacsorára került sor, nem történt még semmi, de már a másnap reggelén Isten értésére adta Eszter királynőnek, hogy igen, most már lehet cselekedni. Most már, hogy látod ezt, hogy Márdókeust végigviszik a városon a nevelő apádat, és az viszi végig a városon a gyűlölt ellenséget, itt már valami van a háttérben. Hát tessenek elképzelni azért a jelentet, Eszter sok mindent nem érthetett ebből. Először talán azt hitte, hogy káprázik a szeme. De a nap során erre is volt idő, hogy végig gondolja a dolgokat. Nyilván Eszter nem csak akkor imádkozott a 3 nap során, hanem közben is a történet idejében, és az esti lakomának a leírása tulajdonképpen a legfőbb rész, és ezt most már fel is olvasnám, hogy amikor a 2. lakomára mennek Eszter királynéhoz, mi történik. 7. fejezet 1. versétől olvasom. És elment a király és Hámán a lakomára Eszter királynéhoz. És mondta a király Eszternek másodnapon is borívás közben, mi a te kívánságod, Eszter királyné, megadatik, és micsoda a te kérésed, ha az országnak fele is meglészem. Hadd álljak meg mindjárt ennél, miért mondja ilyen hangsúlyosan ezeket a szavakat a király? Hát azért, mert a Biblia szerint az isteni Szentléleknek az a munkája, hogy egy embernek a lelkén végezzen munkát, és ki tudja, milyen dolgok hatására a királynak a szíve egyre inkább a feleség felé fordul, és hát ugye a Biblia nem részletezi, hogy mit gondolt ő át ez alatt, az 1-2 nap alatt, de az mutatkozik meg ebből a kifejezésből, hogy nagyon meg akarja könnyíteni Eszter számára a dolgot. Amit kérsz, megadom. Ha az országnak fele is meg lesz, ugye én csak a mesébe szoktak mondani azóta is, hát mesékbe lehet ilyesmit olvasni, de itt hadd hívjam fel valamire a figyelmet. Ha az életben nehéz helyzetek vesznek körül, az ember sokkal hajlamosabb az óvatosságra és az összeszedettségre. Amikor az életben nagy előnyök mutatkoznak, nagy lehetőségek nyílnak meg, akkor az emberek, mi emberek sokkal hajlamosabbak vagyunk a magabízásra, a könnyedségre és a felületességre. A király meg akarja könnyíteni Eszter számára
azt, hogy sértés is, mert ha Eszter most valamit elhamarkodva mond, újra csak ott van a veszély, hogy elront valamit és nem ért célt. De figyeljük meg, hogy Eszter mennyire ennek a háromnapi böjtnek és az imának a hatás alatt van. Ezt mindig hangsúlyozni kell a történetben. Jézus Krisztus miért böjtölt 40 napig el Júdea pusztájába? Neki egy egész 3,5 évi küldetésére kellett felkészülni, és én úgy gondolom, hogy Jézusnak ez a nagyon hosszú felkészülése ebben a 3,5 évben nagyon sok erőt adott, annak nem csak akkor volt jelentősége, amikor ő elvonult, hanem a rákövetkező hónapokban, években is van, hogy az Isten őt elpecsételi és erre a feladatra kiválasztja. Ugyanígy van Eszternél. Figyeljük meg, hogy Eszter válaszából mi bontakozik ki. És felelt Eszter királyné és mondta, ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha királynak tetszik, add meg nékem életemet kívánságomra, és nemzetségemet kérésemre. Döbbenetes válasz ez. Egy királynő először a saját életért esedezik. Hát mi természetesebb ennél, mint az ország legnagyobb emberének a felesége életben maradjon? Lehet erre azt mondani, hogy nem? A saját életért esedezik. Hát erre ugye a király szívében már ott van egy hallgatólagos igen, hát természetes. Miért kéred az életedet? Persze, hogy megadom az életedet. De utána azt mondja, hogy nem csak az én életemet biztosíts király, hanem a nemzetem életét is biztosítsad. A nemzetem életét. És ez most hozzáteszi, mert eladattunk én és az én nemzetségem, nemzetem, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket. Ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék. Jól lehet az ellenség nem adna kárpótlást a király veszteségért. Ugye hozzáteszi azt, hogy ő nem szólna akkor, hogyha a nemzetét mondjuk szolgának adták volna el, de a nemzetét ki akarják írtani. Tehát nem tudom, hogy megfigyelhető ez a finom megközelítése a másik ember lelkének, aki megcsalatot becsapott, mert hiszen Hámán elfordította a lelkét a királynak, és most egy ellentétes oldalról megközelíti, de annyira finoman, hogy nemet mondani ne tudjon. Életemet kérem, nemzetem életét kérem. Azért, mert nem szolgálókul adattunk el, hanem ki akarnak írtani. És még hozzáteszi, hogy hát minden emberi élet érték, és minden nemzetiség élete érték, hát ezért nem lehet adni kárpótlást a király veszteségét. Tehát te leszel a legnagyobb vesztes, ha az országodban egy népcsoportot csak úgy kiírtanak. Ugye ez még egy harmadik gondolat is, amit hozzáfűz Eszter. És figyeljük meg, hogy itt Eszter befejezi. Nem mond többet. Hát az imának és a böjtnek a hatalma tulajdonképpen ilyen tekintetben nagyon is tetten érhető, amikor tudunk hallgatni és valamit befejezni. Tudjuk valakire ráhagyni, majd ő segít abban, az Isten majd segít abban, hogy valami beteljesedjék. Ez egy csodálatos dolog. Itt Eszter befejezi. Ha valaki mondhatna, hogy beszélt eleget, ez is igaz, de aki beszél, az valóban adja át a másiknak is a szót, ne akarja a másikat a saját akaratával rögtön meggyőzni, hagyjon időt a másiknak, hogy most mit válaszol a másik. És szólt Ahasvérus király, és mondta Eszternek a királynak, ki az és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy azt cselekedné? Tudnék azt, hogy egy népet írtsanak ki. Az én ország, egy népet kiírtanak, ki az, akit erre vitt? Most valaki mondhatná, hogy ez a király, ez most kicsit ilyen, kicsit őrült, hát nem ő hallotta, hogy Hámán mit kért, és hogy lehúzta a gyűrűjét, átadta Hámának, hogy majd azt csinálsz, amit akarsz. De hát erre mondhatjuk azt, hogy egy királynak, egy ország vezetőjének nagyon sok a dolga, egyik ügy kergeti a másikat, úgyhogy ez is elképzelhető, hogy egyszerűen tényleg nem emlékezett rá. Millió ügy van egy országban. Másrészt meg akinek elfordítják a fejét, az tényleg valami olyan mágikus hatás alá kerül, hogy nem tudja összefüggésbe hozni az egyik dolgot a másikkal. Ilyen megesik az országok vezetőivel is, ma is megesik. És mondta Eszter, az ellenség és gyűlölő, ez a gonosz, tessenek megfigyelni ezt a három jelzőt, ellenség, te ellenségnek mondtad, gyűlölő, aki ki akar írtani népet, gonosz, hát ez gonoszság. Ellenség, gyűlölő, ez a gonosz? Hámán. Ez a legtökéletesebb, mert még itt is elronthatott volna valamit, mert hogyha ő rögtön rábök arra, hogy hát király itt van az asztalnál, hogy más nem mondjak, itt ül velünk, és eszik, iszik velünk.
lehet, hogy a király ezt úgy nem nyelte volna le, vagy legalábbis ellenkezést tanúsított volna, de azt mondja Eszter, hogy te is ellenségnek látod? Gyűlölködőnek látod? Gonosznak látod? Hámán. Akkor Hámán megrettent a király és a királyné előtt. Maga Hámán is érezte, hogy most vége a dolognak, lelepleződött a dolog. Nem űzheti tovább a dolgait. A király pedig most döbben rá arra, hogy őt tulajdonképp egy udvaronca félrevezette. Most kezd rádöbbenni, mert így folytatódik a 7. vers. A király pedig felkelt haragjában a borivástól, és ment a palota kertbe. Hámán pedig ott maradt, hogy életért könyörögjön Eszter királynénál, mert látta, hogy a király részéről elvégeztetett az ő veszte. És mikor a király visszatért a palota kertjéből a borivás házába, Hámán a kerevetre esett, amelyen Eszter volt, akkor mondta a király, erőszakot is akar elkövetni a királynén, én nálam a házban? Amint ez szó kijött a király szájából, Hámán arcát befették, és mondta Hárbóna az udvarmesterek egyike a király előtt, íme a fa is, amelyet készítetett Hámán Márdókeusnak, aki a király javára szólt, ott áll Hámán házában, 50 könyöknyi magas. Ugye egy könyök, ugye majdnem fél méter, tehát erről mondtam, hogy több mint 20 méter volt. És mondta a király, akasszátok őt magát reá. Felakasztották ezért Hámánt a fára, amelyet készített Márdókeusnak, és megszűnt a király haragja. Ez a történetnek a szíve lelke, a megoldás, de a Púrim ünnephöz még távol vagyunk. Mert a dolog megoldódott, de a perzsáknak volt egy olyan törvényük, hogy egy már kiadott rendeletet nem lehetett megváltoztatni. A rendeletet kiadták, a rendelet arról szólt, hogy a zsidókat meg lehet támadni, birtokaikat el lehet venni. A király ezt a rendeletet nem semmisíthette meg. A perzsák ezt komolyan vették. Az egy valóban egy jogszerető nép volt, és más megoldás nem mutatkozott, mint az, meg később kiderül a történetből, hogy egy újabb rendeletet adtak ki, hogy a zsidók viszont védekezhetnek, és azt is érzékeltették az újabb rendelettel, hogy senkinek nem ajánlják, hogy a zsidókra támadjanak. De hogy milyenek a tömegindulatok, amikor eljött ez a bizonyos Adár hónap, a két rendelet ugyebár ütötte egymást, és a második rendelet a zsidóknak lehetőséget adott a védekezésre, de nagyon sok ember ennek ellenére a rendelet szerint élt. És rátámadtak a zsidókra. Hát nem is annyira mondjuk a vérszagra gyűl az éjivad elve alapján, hanem a pénz és a birtok. Mert hiszen az is megengedett volt, hogy akit megölnek, annak a birtokát bekebelezzék. Az egyik tanulságos rossz bibliafordítást találhatjuk itt Eszter könyvében, mert ugye a zsidók természetesen védekezhettek, és ezáltal egy ilyen kisebb fajta belvillongás, ugye az nagy szó lenne, ha azt mondanám, hogy polgárháború zajlott le, mert arról nincs szó, egy-két nap alatt egy ilyen belső villongás zajlódott le, amelynek a pontos halottakról való számadatait a 9. fejezet 16. verse közli. De akinél van Biblia, kérném szépen, hogy ha nem is írunk bele a Bibliába, nem munkabiblia van nálunk, de ide írjunk be egy számot, mert ez a Biblia fordítások történetében az egyik legrosszabb félreértés. Tudnék, amikor a zsidók védekeztek, azt mondja Eszter 9.16, hogy megöltek pedig gyűlölőikből 75 ezret. Hát azért ez egy óriási szám, mondjuk egy Perzsiában élő nép, rátámadnak, és ők 75 ezer embert megölnek, ez mai méretekben is, amikor óriási népirtások vannak, azért ez nem lenne egy kis szám. Itt fölcserélték a két szót, nem 75 ezerről van szó, hanem 1075-ről. 1075-ről, így beírhatjuk, hogy 1075-öt. Tehát megdöbbentő dolog, hogy annak ellenére, hogy a király kiadta az újabb rendeletét Márdókeus és Eszter közbenjárására, tulajdonképpen ennek ellenére az embereket ambícionálta a pénzszerzés és a vagyonszerzés. Még az életük kockáztatása is, hogy hát ha néhány vagyonosabb zsidó családnak a birtokát bekebelezhetjük, a zsidók viszont a védekezésük során, ugye itt elkerülhetetlen volt ez a dolog, itt tényleg nem babra, hanem vére ment a dolog, 1075 ember veszítette az életét
az ellenség közül, és akkor, amikor ezek az események 12-én, 13-án lejátszódtak, akkor van az a történet, amit már én az előadás előtt elején felolvastam, hogy a 14. és a 15. napot erre a bizonyos szabadulás ünnepnek a tiszteletére, a Purim ünnepének rendelték el. Azt tudom összegzésül mondani erről az ünnepről, tehát, hogy nem Isten által elrendelt ünnep, mégis Isten nem tiltotta meg ennek az ünnepnek az ünneplését. Minden nép életében lehetnek olyan ünnepek, amelyek kifejeznek valami igazságot, kifejeznek valami mély erkölcsi dolgot. Ilyen dolog például a rosszból való szabadulás. Figyeljük meg, hogy nem csak a zsidó nép életében, más népek életében is melyek a nagy nemzeti ünnepek. Ha mondjuk nekünk, magyaroknak most meg kellene állapítanunk, hogy milyen nemzeti ünnepet vezessünk be, hát miért ünnepeljük mi mondjuk március 15-ét? Vagy miért ünnepeljük október 23-át? Amelyek azért egy nyilván szabadulások voltak, vagy deklarálták a szabadulás vágyát, de utána aztán mi következett? Vérbefolytás, mind a két esetben. Miért nem ünnepeljük mi magyarok mondjuk a Bosznia annexióját és okkupációját? Tehát az győzelem volt, nem? Magyarok bevonultak, és a monarchia nagyobb lett egy ország része. Mégse ezt ünnepeljük. Ugye hallottuk már ilyenről, hogy valaki javasolta volna bármikori magyar parlamentben, hogy a Bosznia okkupációját vagy annexióját ünnepeljük. Szegény Tisza Kálmán fogta a fejét, hogy most miért vonuljuk mi be Boszniába, csak baj lesz ebből. Először is nagy kiadás lesz ott, majd be kell vezetni az áramot, meg a közigazgatást, az mind mi fogjuk fizetni. Elmondhatjuk, hogy nagyobb lett a monarchia, de óriási pénzbe fog kerülni. Utána csak meg kell szállni is, mert ugye ottan nemzetiségi feszültségek vannak, és valóban az 1860-as, 70-es években mi ezzel a lépéssel meg is ástuk a saját sírunkat, hogy tudnék 1914-ben, amikor nem véletlenül tört ki itt a világháború, 1918-ra végeztünk is, és az ország kétharmadát el is veszítette a nemzet. Tehát azért mondtam el ezt a történetet, hogy minden nemzet azért mit ünnepel, amikor valami igazságtalanságból vagy rabságból megszabadul, és nem azt, amikor ő tesz valami fényes győzelmet, ami zárójelben más néven igazságtalanság, mondjuk egy másik néppel szemben. Nem? Az amerikaiak is végül is a függetlenségi háború győzelmét ünneplik, vagy az angoloktól való felszabadulást, nem a, nem tudom én, a vietnámi háborút ünneplik, vagy a nem tudom én milyen megszállásokat ünneplik. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek a Purim ünnepnek azért van jelentősége és azért van helye, mert tudatosítja egy nép számára, hogy egy nép az legyen békülékeny nép, egy nép inkább szenvedjen el valami jogtalanságot, amelynek a végén az utolsó pillanatban az Isten közbe fog lépni, mint hogy kezdeményezzen egy nép valami erőfitoktatást, vagy jogtalanságot egy másik néppel szemben. Ennek az ünnepnek a tartalma és végiggondolása minden esetre erre késztetett. És akkor már nagyon gyorsan végezhetünk a templom szentelés ünnepével, mert ez csak látszatra hasonló a Purim ünnephez. Tudnilik. A zsidók aztán visszatértek a hazájukba. 474-ben megmutatkozott, hogy ne maradjanak itt az idegen országban, mert egy idegen országban élni, még ha viszonylag gazdagságban is élnek, mert az itt élő zsidók sokkal gazdagabbak voltak, mint akik visszamentek 535-től Palesztinába. De Isten meg akarta nekik mutatni, hogy térjetek vissza a hazátokba, mert sokkal nagyobb veszély egy idegen országban élni, és egy ilyen válságot átszenvedni, mint Eszter idejében, mint hogy hazamenni, viszonylag egyszerű módon élni, de nyugalomban és békességben. 457-ben egy óriási fogolycsapat ment haza, ugye erről szól Esdrás és Nehémiás könyve a Bibliában, aztán felépítették tulajdonképpen az egész várost és a közigazgatást, és a zsidó nép életében egy viszonylagos béke következett be. Igen ám, de az időszámításunk előtti második században, 160 körül, amikor ez a templom szentelés ünnepét bevezették, akkor történt az az eset, hogy a megszálló szír és görög hatalom a jeruzsálemi templomot teletette bálványszobrokkal, és a zsidók vallási életét igyekezett korlátozni, és ekkor egy zsidó nemzetiségi függetlenségi forradalom vette kezdetét, ez volt a makkabeusi háború. A Biblia a makkabeus fölkerésről nem nyilatkozik olyan kedvezően, mint az Eszter könyvének a idézőjelbe vett felkeléséről.
mert amíg az Eszter könyvében azt látjuk, hogy volt egy királynő, aki várta, hogy az Isten hogy szabadít, a Makkabeusok könyve, amely a Bibliának soha nem lett része, csak az apokrif könyvek közé került be, amit ugye a Trienti zsinat kanonizált, és ha valaki el akarja olvasni, ezért most a katolikus Bibliában el tudja olvasni Makkabeusok első-második könyvét. A makkabeusi korban viszont a zsidók erőszakkal akarták kivívni a függetlenségüket, tehát polgárháborút és forradalmat kezdeményeztek, amely borzalmasan eldurvította a helyzetet, évekig, évtizedekig folytak itt az öldöklések, és annak a tiszteletére, hogy ezek az erőszakos, hazafias csapatok megtisztították a jeruzsálemi templomot a pogánság rekvizitumaitól, rendelték el a második századtól fogva ezt a bizonyos templom szentelés, vagy templom tisztítást, templom szentelésnek mondják általában, mert aztán utána a templomot újra a jogaiba helyezték. Szeretném felolvasni azt a részt, amely a Bibliában jelzi ezt a szót. Ez János evangélium a 10. fejezetében van, ahogy fel is írtam a táblára a 22. verstől, és a jelenetnek az adja meg az érdekességét, és ezzel zárom az előadást, hogy ezen az ünnepen Jézus Jeruzsálemben tartózkodik. A templom szentelés ünnepén, ami nagy nemzeti ünnep volt, hogy mi forradalmat is tudtunk csinálni, meg kiűztük innen a megszálló hatalmat, és ez a zsidóknak, ez az ünnep szinte elhomályosította a többi ünnepet. Ilyen is gyakran előfordul, hogy egy nacionalista fölkelés, forrongás a többi ünnep fölébe kerekedik. Így olvasom János evangélium a 10. fejezet 22. versétől. Lőn pedig Jeruzsálemben a templom szentelés ünnepe, és tél volt. Azért teszi hozzá, hogy ha valaki nem ismerné, már ismerjük, hogy ez Kislév hónap 25. napja, tehát a mi decemberünknek megfelelő hónap, tehát ezért mondja, hogy tél volt, téli időszakban volt. És Jézus a templomban, a Salamon tornászában járt. Körülvették azért ők a zsidók, és mondták neki, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván. Felelt nékik Jézus. Megmondtam néktek, és nem hiszitek. A cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondottam néktek, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ismét köveket ragadtak azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Még ezt talán felolvastam, ezt az utolsó mondatot. Ugye Jézus elmondta az egyik legnagyobb példabeszédét ezelőtt, ugye a jó pásztorról, hogy a jó pásztor ismeri az ő juhait, ez János evangélium a 10. fejezetének az elején található, és ezután a templom szentelés ünnepén azt látjuk, hogy a zsidók felteszik neki a kérdést, hogy most ne hagyjál bizonytalanságban bennünket, te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván. Miért mondom, hogy ez ideillik a templom szentelés ünnepére? Ebből a kis jelenetből is láthatjuk, hogy a zsidók mennyire nacionalista felfogás alapján, mennyire politikai messiást vártak. Ők azt akarták kényszeríteni Jézusból, hogy valami politikai fellépéssel, mint egykor a makkabeusok kiűzték az ellenséget, Jézus is ragadjon fegyvert, nyúljon hatalomhoz, és mutassa meg azt, hogy micsoda politikai erőt tud összpontosítani a kezében. És Jézus pedig egy gyengét pásztorra hivatkozott, aki ismeri a juhait, és senki ki nem ragadja az ő kezükből, de az ő kezéből, de ezt nem erőszakkal és nem hatalommal teszi. Hogy más az ő országának az alaptörvénye. És itt mondta ki a híres szavakat is, hogy én és az atya egy vagyunk. És egy ünnepen rögtön követ ragadnak a zsidók, és meg akarják Jézust kövezni. Lukács evangélium a 4. fejezet 28. versétől körülbelül 4-szer, 5-ször megszámolhatjuk az evangéliumokban, Jézust hányszor akarták megölni. Ugye a Lukács 4.28.30 arról tudósít, hogy Názáretben akarták egy hegyről letaszítani. Az se volt mondjuk egy finomkodó eljárás. De ez se volt, nem? Hogy Jézus beszél nekik nyugodtan, békésen,
értésükre adja, hogy ő nem politikai messiás, ő az egyes emberekért jött, és aki hallgat az ő szavára és követi őt, az soha senki ki nem ragadja ellenség az ő kezéből. Annak lehetünk az oltalmában, annak az Istennek, aki szeretettel és igazsággal akar megnyelni bennünket. De Jézusnak az óvása is ott van, hogy mi ne a nemzeti érzésekbe lovaljuk bele magunkat. Egy elég borzalmas dolog a világtörténelemben, a mai napokban különösen. Hiszen a legnagyobb kategória nem az, hogy mi milyen nemzetiségűek vagyunk, hanem az, hogy békére, igazságra és örök életre vágyó emberek vagyunk. Ezeket az embereket veszi Jézus magához. Nagyon hálás vagyok az egyik tanáromnak, aki a 70-es években azt mondta nekünk, és hát ha visszatetszenek emlékezni, a 70-es évek egyáltalán nem a nacionalizmus nagy időszaka volt, akkor úgy szinte le is folytották a pában az ilyen problémát.

0: ha például szívélyesek, befogadókészek vagyunk az idegenek iránt. Ez nagyon szép patriotizmus, nem? A patriotizmusnak, vagy lokálpatriotizmusnak, annak van értéke, de a nacionalizmusnak, hogy én azáltal, hogy nem tudom, én magyarnak, vagy németnek, vagy szerbnek születtem, ezért én már jogot formálok arra, hogy a másik ember fölébe kerekedjen, vagy lenézzen, hát ez egy borzalom, nem? És hogy embereket egyik pillanatra a másikra ebbe a csatornába bele lehessen hajtani. Szóval figyeljük meg ezt az ellentétet, hogy Jézus szépen nyugodtan felel az ő szent nacionalista ünnepükön, ők pedig követ ragadnak és meg akarják ölni. A nacionalizmus az mindig gyilkos indulatokhoz vezet, mégpedig nagyon gyors röppályán, nem kell ahhoz sok idő. Ha valakinek arra hivatkoznak, hogy már a születésétől fogva jobb és több a másik embernél, hát mi kell az önző és beképzelt emberi természetnek nagyobb, hájunk kenegetése, mint ez. Rögtön működésbe jön az ember, és akkor igen, hogy ilyen, meg a magyar az ilyen, a magyar az nem olyan vérmes, a magyar az nyugodt. Ugye a II. Világháború előestén Szegfi Gyula, a híres történész, kiadott egy könyvet, hogy mi a magyar. Babits Mihályt is megkérték, hogy írjon bele, és ő Arany Jánost idézte, hogy Arany János egyszer azt hitte a magyarokról, hogy aki elefántnak néz szunyognyi bajt, és ezért átkozom meg a magyar fajt. Na, a magyarra például ez jellemző, hogy a magyar az túl aggodalmaskodik, túl dimenzionál, végletekbe esik, nagyon jó meglátás. Persze más nemzetekről más rosszakat el lehet mondani, de jót elmondani egy tömegről és a nemzetről csak a legnagyobb hazugságuk árán lehet. Amikor dicsérnek egy nemzetet, agyba főbe dicsérnek, akkor nagyon vigyázzunk. Akkor nagyon vigyázzunk. Mert ott valami a háttérben van, mert ha valakit nagyon dicsérnek, aztán utána mindenre rá lehet venni azt a valakit. Főleg, hogyha tömeggé áll össze. És Jézus ezt teljesen elhárítja. Ennyi jelzés van erről a bizonyos ünnepről, erről a templom szentelés ünnepéről, hogy a makkabeusi háborút és a makkabeusi forradalmat nagyon élénken maguk elé idézték a zsidók, és erre ezzel kapcsolatban is jogot akartak formálni, hogy nekünk olyan messiás kell, aki a nacionalista igényeinket kielégíti, és Jézus erre nemet mondott. Nem akarom túlságosan közvetlenre átváltani ezt a tanulságot, de ahol nacionalizmussal találkozunk, ott rögtön nemet kell mondani. Ez teljesen mindegy, hogy az most, hadd ne mondjak most magyar képviselőket, hogy X vagy Y vagy Z nacionalizmusot, mindig nemet kell mondani. Mert egy nemzet akkor lesz kiegyensúlyozott és boldog nemzet, hogy ott az emberi értékek, az erkölcsi, a jellemértékek dominálnak, nem a faji értékek, és röviden nem a vérség lesz a fontos, hanem a jellemfejlődés. Nem a természet, nem a test, a vérség lesz a fontos, hanem a jellemfejlődés. Hát ezeknek az ünnepeknek ez a tanulságuk, hogy mind a két ünnep, amely nem Istentől elrendelt ünnep, hanem egy nemzeti ünnep, de milyen különbség van egy olyan nemzeti ünnep között, amely egy szabadulást mond el, amelyben Isten segített szabadítani, és milyen különbség van egy másik ünnep atmoszférája között, ahol az emberek akartak szabadulást a makkabeusi háborúban, és évszázadokra tovább gyűrözött ennek a hatása, hogy akkor telve voltak nacionalista gőggel, és Jézus is, ezt jegyezzük meg, hogy Jézust mikor akarták agyonkövezni, legalább ezt az egyet jegyezzük meg, hogy egy nacionalista ünnepen. Amikor nem úgy beszélt, ahogy az ő ínyük követelte volna. Hát ezzel fejezzük be a mai témánkat, és ahogy szoktuk tenni, tartunk egy 10 perc szünetet, és utána majd vissza lehet kérdezni. Köszönöm szépen a megjelenést, aki nem tud maradni, két hét múlva a középkori eredet ünnepek kerülnek sorra, és aki pedig tud maradni, az készítse a kérdéseit. Van kérdése az elhangzott témával kapcsolatban? Akkor a következtetése?
1: A következtetés az, hogy...
0: Igen, tehát akkor az Eszter könyve 9. fejezetét szeretném idézni. És a Bibliából kell, mert már sajnos nem látom a kicsit. Még abban vannak bejegyzetelve a dolgaim, tehát az Eszter könyve 9. fejezetében. Igen. Ugye először is a

0: mondjuk a Hámán házáról külön szó van. Tehát ott biztos, hogy Hámán különleges gonoszsággal tervelte ki a dolgokat, ugye az akasztófa is ezt mutatja, és itt Eszternek a kérése szól erre, hogy a Hámán köré gyűlt embereken lehessen mondjuk végrehajtani ezt az ítéletet. Itt valóban arról van szó, hogy hát ítélet végrehajtás, de mondjuk ennek azért az alapja az volt, mégiscsak az volt az alapja, hogy itt egy teljes gyilkosság és vagyonelkobzás, ami Hámántól indult ki, mint rendelet. Tehát erre már ők készen voltak. Tehát ez volt mondjuk az epicentrum a földrengésnek, mert hiszen ők határozták el, hogy így szedik meg magukat, hiszen a harmadik fejezetben ugye ott van, hogy Hámán fölajánlja a királynak, hogy az összes elkobzott vagyont a királyi kincstárba viszi, de a király ezt megengedi, hogy az övé legyen. Tehát itt már egy kész tervekkel rendelkeztek arra nézve, hogy a zsidóktól hogyan harácsoljanak. Hogy itt Eszter elébe ment a dolgoknak, az egy más kérdés, de úgy gondolom, hogy itt a gyilkos szándék mégiscsak ott feszült a Hámán családjában és a susáni vezető rétegben. Itt meg is adja a számukat, hogy ez 10 ember halála, utána pedig 300-nak a halála. Akkor amire én alapoztam tulajdonképpen a dolgot, az a 9. fejezet 16. verse, amely azt mondja, is a többi zsidók is, akik a király tartományaiban voltak, összegyűltek és feltámadtak életükért, és békében maradtak ellenségeiktől, megöltek pedig gyűlöikből 75 ezeret, ugye, tehát itt van a 75 ezer helyett az 1075, de zsákmányra nem tették rá a kezüket. Tehát ez, hogy feltámadtak életükért, tehát ezzel foglalja össze a Szentírás, hogy feltámadtak életükért, hogy őket itt életveszély fenyegette. Most, hogy ezt hogyan valószínűsítsük, hogy az életveszély az csak akkor fenyegeti az embert, amikor már a torkának feszítik a kést. Vagy akkor is fenyegeti az embert, amikor még csak elhatározzák egy népnek a kiirtását, hát erről ma is vitatkoznak. Többek között a magyar sajtóban is vitatkoznak az utóbbi hónapokban, ilyen összefüggésben is, mert akkor, amikor mondjuk, ha valakit kiirtanak, az már egy kész tény. De amikor tömeggyűléseket szerveznek, és mit tudom én, bizonyos jelszavakat skandálnak, és megvan, hogy mit tennék, ha, és erre azt mondják, hogy ez nem az a kategória, amikor a torkának szegezi a kést, hát én úgy gondolom, hogy azért nincs messze a kettő egymástól, nem? És ebben a helyzetben, hogy feltámadtak életükért, én azt nem tudom úgy venni, hogy teljesen békés, a perzsa 127 tartományon békésen élő emberekre a zsidók csak úgy rátámadtak volna. Mert ő nekik erre nem szólt a feljogosításuk, csak a védekezésre szólt. Tehát ebből következtetem én azt, hogy az első rendelet nyomán többen ezt még megfontolták, hogy ők megpróbálják ezt a dolgot, hiszen ma is megpróbálják, noha minden államnak a törvényében ott van, hogy a faji megkülönböztetést elítélik. Te nézz a 9. fejezetbe, hogyha ki tetszik nyitni a Bibliát, azért más árulkodó kijelentéseket is hadd olvassak fel. Így kezdődik a 9. fejezet, amikor már közeledik ez a bizonyos Adár hónap, a 13. nap, mikor eljött az ideje a király szavának és végzésének, hogy akkor teljesítessék, azon a napon, melyen a zsidók ellenségei remélték, hogy hatalmat vesznek rajtuk. Első kijelentés. Aztán hogy hatalmat vesznek rajtuk, tehát hogy a zsidók ellenségei hatalmat akarnak venni rajtuk. Második vers. Egybegyűltek a zsidók városaiban, Ahasvérus király minden tartományában, hogy rávessék kezüket azokra, akik vesztüket keresték. Vesztüket keresték. Utána a következő, akik vesztüket keresték. Én most azokat emelem ki, amelyek valószínűsítik, hogy itt az önvédelem az teljesen jogos volt. Azt mondja, hogy 5. vers, és leverték a zsidók minden ellenségeiket fegyverrel, megölvén és megsemmisítvén azokat, és akaratuk szerint cselekedtek gyűlölőikkel. Tehát itt azért egy bizonyos idő volt a történet és az Adár hónapja között. Biztos azért is tetszett Hámánnak a sorsvetés, mert azért jó sok időt engedett arra, hogy az embereket belezavarják ezekbe az indulatokba. Tehát ez körülbelül az év elején volt az egyik cselekmény, és az év végén a másik. Tehát ez nem egyik pillanatról a másikra. Ugye időt adtak arra, hogy a nacionalista uszításnak, aminek mindig-mindig nagyon sok ember felül, az nagyon szépen terjedjen. Most ezek a kifejezések, hogy hatalmat akartak venni ellenségeik, gyűlölőik, stb., ezek...
1: Mutatják,
0: igen. Hiszen igen, hát a fegyveres felkelés az nem az, mint egy háborúban, hogy fegyvert ragadnak, itt csak fegyverrel lehetett volna itt is elvenni, mint hogy azt is tudták, hogy a zsidók védekezhetnek, tehát itt biztos, hogy a fegyvereknek szerepük volt. Ezeket a Biblia mondjuk nem részletezi, de azt valószínűsíthetjük, hogy a Biblia mindent dicsőít inkább, mint a nacionalizmust. Ugye, mert a Biblia a zsidók részére soha nem részrehajló. A Biblia olyanokat ír meg a zsidó népről, amelyet, ha a zsidók kezébe lett volna a Biblia, legszívesebben kivakartak volna belőle elejétől a végéig. Gondoljunk például a királyok könyveire, krónika könyveire. Hát olyan bűnöket ír meg a zsidókról, a királyaiktól kezdve a közemberig, hogy ott lehetett volna szégyenkezni. Hogy Mikeásnak Isten meg is mondta, hogy majd írd meg, hogy a nagyon... nagy becsben tartott jeruzsálemi templom helyé majd erdős hegy lesz, és majd felszántják a Siont, és Isten elmondta, hogy Jézus is elmondta, hogy itt kőkövön nem maradt, tehát egy könyv, ami soha nem részrehajló a zsidókkal szemben. És itt a leírásban mondjuk tapintatos, mert ez nem egy naturalista vércsorog leírás, hanem ezek a kijelentések azt valósítik, de hát ez azt hiszem nem kell ehhez nagy fantázia, hogy beleéljük magunkat. Ahol tömegek vannak, meg pénz van, meg vagyon van, ott az emberek mindent kockára tesznek. Ha még rendelet nem lett volna, akkor is. A zsidók önmagukban is sajnos kivívták az ellenkezést, mert ők meggazdagodtak ezekben a tartományokban. Tehát ez már sokaknak szemet szúrt, hogy a zsidók eléggé vagyonos emberek voltak. Ez már önmagában is Eszter könyve cselekménye nélkül is alapot adott volna arra, hogy sokan rávessék a kezüket a zsidók vagyonára, mint hogy az európai pogromok során is ugyanezt történt meg. Nagyon gazdagok voltak, főleg Spanyolországban, Portugáliában, Franciaországban, ahonnan szinte teljesen kiűzték a zsidókat, Németországban, Magyarországon is, ugye, amikor elkezdődtek a II. Világháború előtti zsidó törvények, hát iszonyatos gazdagok voltak. Hát a nagy bankárok, meg a nagy gyártulajdonosok, ugye, zöme zsidó volt. És egy társadalomban a legerősebb érzés az irigység. Tehát a vagyoni különbségek miatt irigység. Ha a vagyoni különbségek nagyra feszülnek, ott nem kell ahhoz fantázia, hogy beleképzeljük magunkat, ha zsidó, ha nem zsidót, biztos, hogy föltámadnak ellene. Tehát én ezeket az eufémisztikus kifejezéseket, amit biztos, hogy önnek van igaz, hogy ilyen nincsen, hogy mondjuk itt naturalistán elmondaná a Biblia, hogy két perzsa ember vett maga mellé ennyi és ennyi katonát vagy fegyverest, és el akarták venni a zsidók vagyonát, ilyen ebben nincsben, de minden esetre, hogy ők ezt átélték, és gyűlölőik, ellenségeik, stb. Én azt hiszem, hogy ma is így van a nacionalizmussal, hogy a nacionalizmust akkor kell elítélni, nem akkor, amikor vér folyik, hanem akkor kell, amikor olyan kijelentéseket tesznek, hogy mit tudom én, takarodjatok haza, mert ez nem a ti országotok. Például, mint a magyar nacionalisták teszik ugye ezeket a kijelentéseket, hogy az idegengyűlölet, vagy a... Ugye... És hát hallom, hogy itt Pesten ilyenek történnek meg, hogy valaki leszáll az autóbuszról, és ha esetleg egy olyan csapat van ott a megállóban, akkor esetleg jól megverik. És ezt mindenki ott végig kell, hogy nézze. Csak azért, mert más a bőre színe. Nem, hát most akkor mondjuk, hogy gyilkos a dolog, amikor belehal az illető, vagy számunkra már akkor is gyilkos, amikor ott méregetik és megjegyzéseket tesznek rá. Én nem tudom, de számomra már ez utóbbi esetben is valami félelem fog el, hogy lehet, hogy az egyik ember a másikra így tekint. Mert a Biblia azt mondja, hogy független attól, hogy egy ember milyen bőreszínű, vagy hívő, vagy nem hívő, de hát Istennek köszönheti az életét, tehát minden embernek kijár az a tisztelet, amit Péter így mond, hogy minden ember tiszteljetek. Akár zsidó, akár cigány, akár fekete bőrű, akár sárga bőrű. Tehát az első gesztus, amivel megyünk emberek felé, még akkor is, hogyha ők ellenségesek, hogy mi tiszteljük. Tehát ez a hívő emberek kánonja. Na de hát egy nagy társadalomban nem csak hívő emberek vannak, és azért ez könnyen elképzelhető, amit itt mondtam, nem? Szóval Mert értem, hogy ön azt akarja mondani, hogy hát hol van az, hogy most itt csapatos túrát támadtak,
1: mert
0: és...
1: naturalistán van megfogalmazva érti, hogy mit akar mondani, hogy akkor volt-e?
0: Hát igen, mondjuk lehetséges, hogy ennek egyik magyarázata, hogy tényleg nem is volt, mert hiszen a második rendelet értelmében még védelemről is szó lehetett, tehát védelmet is igénybe vehettek. A másik felfogás az, hogy itt csak alapdolgokat közöl, tehát itt közzi a Hámán 10 fiát, közzi a Susánban a 300-at, a többi tartományban az 1075-öt, és ezt látta jónak közölni, és arról meg nincs szó, hogy a zsidók mennyit veszítettek, noha lehet, hogy veszítettek, ez is megengedi a szöveg. Úgy látszik, ennek talán annyi jelentősége nincs, inkább annak van jelentősége, hogy annak ellenére, hogy a második rendeletet kiadták, annak ellenére itt még több ezer embernek azért kellett meghalnia, mert nem vetett számot a második rendelettel. Tehát ez a legfontosabb. Én ennek úgy nem jártam után, én el tudom képzelni, hogy a zsidók is elveszítettek néhány embert, de hát most nem azt akarom mondani, hogy most hány gépet is lőttek le már a szerbek. Mert az amerikaiak azt mondják, hogy egy gépet. Ők meg azt mondják, hogy nem tudom, hogy 7 gépet. Hát lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni. De talán nem is ez a lényeg benne, mert vannak itt fontosabb összetevők a mostani háborúban is, mint hogy most hány gépet lőttek le. De köszönöm szépen, majd egyébként ennek utána akarok nézni, mert van itt egy kis könyvünk, a 20. századi régészet, bibliai régészet feltárásai. Ott Eszter koráról néhány régészeti dokumentumot említ, például, hogy nagyon sok Márdókeus nevű gyerek van ebből az időből, meg stb. Tehát vannak itt régészeti érvek, amelyek a bibliai lexikonnak a fellengzős kijelentéseit egyből hatálytalanítják, hogy igenis ez egy valódi történet volt, egy megtörtént eset volt, és az Isten különleges szabadításának a törvényszerűségeit mondja el ez a történet. És amit ön mond, azt a másodiknál teljesen aláírom, amit tetszik mondani, hogy ott a zsidók vérmesek voltak, és az egy forradalom volt, és a forradalmat a Biblia soha nem igazolja. De más a forradalom, és más a jogos önvédelem. Nem tudom, hogy ismerjük-e a mózesi törvényekben is azt a hallatlan precizitást, hogy amikor azt mondja Mózes, hogy ha valakit éjszaka támadnak meg, és akkor védekezik, és valamilyen módon megöl egy embert éjszaka, az nem büntetendő cselekmény. De ha napközben támadnak meg, és én tudom, hogy az az ember egyedül van, nincs mögötte 20 másik, és akkor ölöm meg, azért engem ítélnek halálra. Tehát a zsidóknál azért ez, tehát Isten a zsidóknak tökéletes polgári törvényeket adott, mert éjszaka nem tudom, hogy az egy ember mögött még 20 van, vagy csak ő van egyedül. És akkor a jogos önvédelem, amikor fölráznak az álmomból, és védem a családomat, akkor Isten azt mondta, hogy igen, akkor a támadó volt a vétkes, de ugyanez napközben már egészen ellentétes elbírálásba részesedett. Tehát a zsidóknál azért az élettisztelete hallatlan magas fokon volt, a mózesi törvényeknek megfelelően. Hát ha valakit azért kivégeztek, ugye, hogy a házának a tetejére nem csinált korlátot, és onnan egy gyerek leveszekedett, és azért ha rokon, ha nem rokon, de a házépítőjét azt halálra kellett ítélni, mert hát ő a felelős, hogy meghalt az a gyerek. Mert előírás, hogy oda kell készíteni, tehát a gondatlanságból elkövetett dolog is emberülésnek számított, akkor nem tudom elképzelni, hogy ha ilyen tökéletes törvények voltak, akkor épp ez a könyv az, ahol valami, hogy mondjam, valami hát baj történik, és nem ennek szellemében íródott volna. Tessék ehhez? De Zsuzsán néné, csak azt tudom elmondani, hogy erre egy igazán keresztény ember hogy válaszol. Mert a nagy tömegek úgy válaszolnak, hogy hol balra csapódnak, hol jobbra csapódnak. Amikor erőltették a keleti dolgot, akkor balra csapódtak, most nem is kell erőltetni a nyugatit, most jobbra csapódnak. Szóval erre nem tudok válaszolni, mert erre azt mondom, hogy sajnos a tömegek a látszat szerint mennek, és nagyon könnyen megtévesztetők, és mindig későn ébrednek föl. Tehát erre nem tudok válaszolni, mert ez a világtörténelemben mindig így volt. Mindig becsapták a tömegeket. Ezért mondja a Biblia, hogy tömeglények ne legyünk, hanem személyes gondolkozásra tegyünk szert. Egy keresztény embernek a legfőbb kategóriája a jó és a rossz. Ami jó, azt megtartsátok, mondja a Szentírás. Ami csak rossznak látszik, attól őrizkedjetek, mondja a másik helyen. Tehát én az amerikanizmussal szemben nem úgy tudok igazán küzdeni, hogy felvonulok, vagy vezércikket írok, vagy zászlót lobogtatok, hanem én például nem fogyasztom a Coca-Colát, meg a Pepsi-Colát, mert kábítószer van benne, és rossz, és színezék, és víz, és kiveszi a pénzt az emberek zsebéből. Én a magam csöndes módján ezt nem fogyasztom. Amerikai filmeket nem fogyasztom, mert löttyökre nem vagyok kíváncsi, amerikai stílusú dolgokat nem szoktam viselni, alapvetően például farmer ellenes vagyok, bár megengedem, hogy a farmernek vannak jó dolgai, de én gyerekkoromtól fogva nekem kényelmetlen a farmerenket, ne fűzőt ne akarjanak még a combomra is erőltetni, mint régen az asszonyoknak a felső testrésze. Tehát én a magam módján azt mondom, hogy nekem ez nem kell, nekem ez rossz, én ezzel nem élek. Tehát, de akkor se azt mondom, hogy azok a fránya amerikaiak. Hát, ha ők be tudják csapni a világot, a kettőnál a vásár, miért hagyja a világ magát becsapni, ugye? Na most ez ellen szervezetileg úgy fellépni, hogy így és amúgy, az mindig csak az ellentétes dolgot szüli, és ezt mondjuk egy keresztény ember ilyen szempontból ne politizáljon. Nem, ez nem nacionalizmus, de még annál is veszélyesebb lehet, hogyha a hagyományt tesszük mértéknek. Tehát a hagyománynak meg a szokásoknak megvan a maguk helye és szerepe, de amikor a hagyományt mértéknek teszik, mint hogy a zsidóknál ez bekövetkezett, vagy a középkori kereszténységben bekövetkezett, hogy a Bibliát félretették és a hagyományt tették alapul, és ne felejtsük el, hogy az utóbbi két évszázadban az emberiség történelmében nagyon felerősödtek ezek a törekvések. Tudnék, a nagy francia felvilágosodás és forradalom után az emberek elveszítették azért az emberi értelembe vetett reménységüket. Már a romantika azt kezdte hangsúlyozni, hogy az a biztos, amit az emberek évezredeken át csináltak, mert abban van az a paraszti őserőben, meg a nemzeti hagyományokban van az életföntartó erő, és elfordultak az értelemtől és a személyes hittől. Azt mondták, hogy a hagyomány biztosabb, mint a hit. Erre Jézus ugye azt mondja a Máté 15. fejezetében, hogy ti szépen félreteszitek az Isten szavát az emberi hagyományaitok kedvéért, és hiába tiszteltek engem, ha olyan tudományokat hirdettek, melyek emberek parancsolatai. Tehát az Isten erre azt mondja, hogy aki a hagyomány teszi mértékké, az hiába tiszteli őt, mert az Isten nem tudja Isten tiszteletként elfogadni azt, hogyha valaki mondjuk Zeus szobrot csinált, és azelőtt meghajolt naponta ötször, mint a görögök. Meg az Isten előtt az, hogy valaki tárgyakat, tehát fétiseket tisztel, és eljár bizonyos helyekre, és ezeket az egész ország azt mondja, ezek szent helyek, meg ezek csodálatos helyek. Ezt a Biblia kimondja azt, hogy hiába tisztelnek az emberek itt, mert nem ez az igazi Isten tisztelet, hanem a lélekben és igazságban való keresése az Isten szavának és Isten akaratának. Az emberi vallási hagyományok általában homlok egyenest ellenkeznek a Bibliában leírtakkal, és a nemzeti hagyományok közül szintén sok minden dolog. Mert ha egy kicsit is túlzásba visszük ezt a nemzeti hagyományok ápolását, ezzel tulajdonképpen már kirekeztünk minden mást, ami nem tőlünk származik, nem? És akkor már mindegy, hogy most azt mondják, hogy a másik az nem olyan értékes ember, mi meg milyen értékesek vagyunk, de még nem ugrottunk egymásnak. Mindegy, mert egy idő után úgyis egymásnak fognak ugrani, hogyha ezen a talajon gyakorlatoznak, ugye? De a németek például kijelentették a múlt század elején, hogy az a nép, amelynek nincs népmesekincse vagy népköltései, az nem fog fennmaradni a történelme, mondta Herder. Minden nép, mint az őrült, neki áll gyűjteni a népmeséket, és a nép...
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a győri gyülekezetet, és a mai napon egy olyan ige szakaszt veszünk át az Ószövetségből, ami szerintem nagyon aktuális a mostani időszakunkra. A zsidó népnek azt az időszakát vesszük át, ami arra adatott nekik, hogy bemutassák az Úr Jézus Krisztus eljövetelét, hogy felkészítsék a népeket. Úgy is mondhatnám, hogy az ő kegyelem idejük is volt egyben, és hát a messiás előkészítésének az ideje. Egy olyan szakaszt veszünk hát a Szentírásból, amiről úgy beszél a tudomány, mint intertestamentális korról, arról a korról, amikor már nem szólt az Isten semmit hozzájuk, az utolsó prófétája által is elmondott mindent, és várt, és figyelt. De ezt a korszakot jó előre egy bizonyos szakaszban bemutatta a Jóisten, méghozzá Dániel prófétán keresztül, és ezt szeretném elétek tárni. Előre kérem a nagyfokú figyelmeteket, nem könnyű a szakasz, amit átnézünk. Aztán a bátorságotokat is kérem, hogy ne ijedjetek meg a sok adattól, amit hallani fogtok, történelmi feldolgozást is fogtok hallani, de a legfőképpen a hangsúly a tanulságokon van, és azon az Istenen, ami következetes, ami bevállal, figyel, elmond előre mindent. Az előzmények szempontjából, hogy megértsük a dolgokat, méghozzá Dániel könyve 11. fejezetének az első részét, elmondanám, hogy milyen korban vagyunk, és hogy egyáltalán miért kapta Dániel ezt a kijelentést. Dánielről már beszéltem közöttetek, az, hogy egy próféta, hogyan lesz próféta, hogy hogyan szenteli oda az életét az Istennek, az egy másik téma, amiről szívesen szoktam beszélni és gondolkodni is. Ez a Dániel abban a korban esedezett és böjtölt az Isten előtt, amikor a 70 éves fogság letelt, és Círusz volt már a perzsa király. Azon a helyen, ahova őket fogságba hurcolták, és ez a Círusz, ahogy ismeritek is a történetet, hazaengedte a zsidóság azon részét, akik szerettek volna hazamenni, és tevékenykedni a régi földjükön, és újjáépíteni az Istennek a nevét. De Dánielt valami mégis bántotta, és Isten elé ment, ő már idős ember volt, és böjtben és könyörgésben és megértésre adva a szívét, szerette volna tudni, hogy az ott, Júdeában ismét fellépő ellenségeskedések, gondok, bajok megakasztják-e az Isten további dolgait? Meg tudják-e akasztani a lelkes hazatérő csapatot? Mi történik az Isten további művével? És a kérdéseivel az Isten elé ment. Mi történik Círusszal, aki kapott egy bevádoló levelet, aki eddig a zsidósággal szemben lelkes volt? Hisze majd ennek a levélnek. Mi történik ezzel az uralkodóval? Az ő sorsa és a szívén volt. És az a Dániel, amikor így fohászkodott az Istenhez, akkor kapta a 10. fejezetben lévő kijelentést, ami tömören, de világosan beszél arról, hogy igen, az Isten is küzd Círuszért, megteszi azokat a dolgokat, amiket ő is szeretne megtenni. De egy döbbenetes dolgot láthatunk. Dániel a kérdései, a kérései közben nem csak arra kap választ, ami őt érdekli, hanem egy sokkal hosszabb távú dologra is, amiről így beszél a 10. fejezet elején, hogy az igen nagy bajról, amit mi így mondunk most, nagy küzdelemről szól, és bemutatja ennek az aggódó Dánielnek, aki egész eddig a szívén viselte az izraeliták sorsát, bemutatja, hogy ez a küzdelem nem áll meg, akkor se, ha hazaengedi őket a király, akkor se a történelem későbbi részében vagyunk. Ez a küzdelem végig-végig tart a földi történelemben, és a 11. fejezet ezt a küzdelmet mutatja ebben a korszakban, amit az elején is említettem. Így kapcsolódunk be a történetbe, és innentől fogva nézzük át, de csak az első 14 versét a 11. fejezetnek. Én is a méd Dáriusz első esztendejében mellette álltam, hogy őt támogassam és segítségére legyek, mondja az angyal, aki megjelent neki a 10. fejezetben. Biztosítja arról, hogy már Dáriusznál is ő küzdött, Dáriuszért is, Círuszért is ő küzd. És most igazságot jelentek neked. Íme még 3 király támad Perzsiában, és a 4. meggazdagul nagy gazdagsággal mindenki felett.
és mikor hatalomhoz jut az ő gazdagsága által, mindent megmozdít Görögország ellen. És támad egy erős király, és uralkodik, nagy hatalommal és tetszése szerint cselekszik. De alig, hogy támadt, megrontatik az ő országa, elosztatik az égnek négy tája szerint, de nem száll az ő maradékaira, és nem az ő hatalma szerint, amellyel ő uralkodott, mert szétszaggattatik az ő birodalma, és másoknak adatik ezeken kívül. És elhatalmasodik a déli király, de az ő vezérei közül is egyik, és ez hatalmat vesz rajta, és uralkodik, nagy uralkodás lesz az ő uralkodása. És esztendők múlva szövetkeznek, és a déli király leánya az északi királyhoz megy, hogy békéltessen, de a kar erejét meg nem tarthatja, és ő sem áll meg, sem az ő karja, hanem kiszolgáltatják őt és az ő kísérőit, és az ő nemzőjét, és azt, aki őt egy ideig gyámolította. De támad helyébe az ő gyökerének csemetéje közül, aki a had ellen jön majd, és tör az északi király erősségeire, és azokat megszállja és beveszi. És azoknak isteneit és bálványaikkal drága arany és ezüst edényeikkel együtt fogságba viszi Egyiptomba, és néhány esztendeig erősebb lesz, mint az északi király. Ez ugyan bemegy a déli király országába, de visszatér az ő földjére. De az ő fiai fegyverkeznek, és sok nagy sereget gyűjtenek, és hirtelen jön, beözönlik, átmegy, visszatér, hadakoznak mind az ő erősségéig. És felháborodik a déli király, és kimegy és megütközik vele, az északi királlyal, és az nagy sokaságot állít fel, de ez a sokaság annak kezébe adatik. És amint a sokaság elfogatott, felfuvalkodik annak szíve, és sok ezret letipor, mégsem lesz hatalmas. Mert az északi király visszatér, és az előbbinél nagyobb sokaságot állít, néhány esztendő múlva nagy sereggel és nagy készlettel jő bizony. És azokban az időkben sokan támadnak a déli király ellen, a te néped erőszakos fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elhullanak. Tudom, hogy akkor is, ha már foglalkoztunk ezzel a szakasszal, komplikáltnak, talán feleslegesnek is tűnik, de én mégis gondolkodásra hívlak bennetek, hogy mi történik itt. Miért mond el Dánielnek, aki a perzsa uralkodó idejében, az 500-as években él időszámításunk előtt, egy perzsa birodalomban, miért mondja el neki azt az időszakot, ami a 300-as évektől Krisztus megjelenéséig történik? Miért közli Dániellel, mit érthettek volna meg a zsidók ebből? Mi történhetett volna az ő kegyelem idejükkel? Mire lett volna nekik jó, hogyha megértik, amit az Isten meg szeretett volna velük értetni? Hogyan várhatták volna a messiást? Ezekre a kérdésekre keressük most a választ, és hívlak bennetek gondolkodásra. Ugye a fejezetünk elején azt az időszakot mondja el Dánielnek, amikor ő is él, illetve a közvetlen utána lévő időszakokat, amiket már másik látomásokban is megadott, az állatokról, a szoborról való látomásban megadott az Isten neki. Itt most onnan kapcsolódik be, ahol ő él, amiben ő van, attól folytatólag. Ugye azt mondja, hogy még három király támad Perzsiában, ebben a birodalomban, amiben te vagy, még Círusz után lesz három király, ugye ezt le lehet vezetni a történelembe. Círusz, Kambüzész és a többiek. A végén Xerxészről, akit Ahasvírusnak nevez a Szentírás, beszél. Xerxész volt az a király, aki ugye Görögország ellen ment, illetve akkor még nem volt Görögország, hanem terjeszkedni akart, emlékeztek az előző feljegyzésekből, medveként hasonlítja az uralkodását, a birodalmát az Isten, és azt mondja, hogy nem volt neki elég az a hús, amit evett, hanem átfordult egyik oldalról a másikra, és még szeretett volna szerezni magának, és ezzel a mozzanattal tér át nyugatra, és szerette volna az akkor még Görögországgal össze nem állt területeket is magának. De ezzel viszont felbőszítette az ott egymással éppen ellentétes poliszokat, akik még városállamokként működtek, és hát mit csinál egy nép, amelyik ugyan ellenségeskedik, de most nagy erővel jönnek ellene, hát ezért a célért összeállt, és innentől fogva voltak ők egységben,
és meg akarták torolni azt, ami ellenük történt, az ő vallásuk, kultúrájuk, földjük ellen történt, és visszavágót fújtak Perzsia ellen, és ez az a nagy sándori kor, amiről ti is tudtok. Ez az, amit itt leír a harmadik verstől, hogy támad egy erős király, uralkodik, nagy hatalommal, tetszése szerint cselekszik, mondja nagy Sándorról, de alig, hogy támad, megrontatik az ő országa, elosztatik az égnek négy tája szerint, nem száll az ő maradékaira, nem az ő hatalma szerint, amelyel ő uralkodott, mert szétszaggatatik az ő birodalma, másoknak adatik ezeken kívül. Ezt most gyorsan csak így elmondom az elején, összefoglaló, hogy ti is tudjátok, hogy az ő még jó utódja se volt, hiszen az egy fia, aki az ő halála után született, még meg őt is, hogy mondjam, gyilkosság áldozatául tették, a feleségét, a szeretőjét, senki nem maradt, véres történet egyébként az egész, amit itt olvasunk, nem maradt utána senki, aki uralkodhatott volna vér szerint, és ezért a négy hadvezérének adatott a négy égtáj szerint. És ha én most megkérdezem tőletek, hogy az innentől fogva következő szakasz, amit felolvastam, ha még nem is értünk semmit, ha még nem is tudjuk kibogozni, ha még szövevényesnek tűnik az egész is, mégis kérlek bennetek, emlékezzetek vissza, hány főszereplőről beszél, és hogy nevezi ezt a Biblia, így lecsupaszítva. Milyen két szereplőről beszél, most el is mondtam, ebben a szakaszban a Szentírás. És hogy nevezi őket? Egy északi és egy déli király, tehát amit itt az Isten előre kijelent, az egy északi és egy déli királyról szól. Ennyit rögtön megérthet az az ember is, aki elsőre olvassa a Szentírást. Az északi király ugye a történelem szerint, amit már utólag is elolvashatunk, a Szeleukida birodalom volt az egyik uralkodója után. Ez a, sajnálom, hogy nincs kint a térkép, mindig elmondom, szeretem bemutatni a térkép alapján is. Ez a Szeleukida birodalom az északi részen, ez magába foglalta Szíriát, Mezopotámiát, Perzsiát. Ez területileg nagyobb volt, mint a déli. A déli pedig az egyiptomi részt foglalta magába. Ptolemaiosz uralkodó után, ugye ez a dinasztia a Ptolemaidák néven szerepelt, de nekünk elég, ha csak az északi-déli királyt megjegyezzük. Az, amit itt láthatunk, amit elolvashatunk, feldolgozhatunk, az ennek a két uralkodónak, illetve az utódaiknak a miéről szól. Mit tudtunk így első olvasatra? A harcáról szól. Egy pár gondolattal felelevenítem, hogy tényleg valóságban is hogy történtek meg ezek a dolgok, de hangsúly nem ezen van, és ne ijedjetek meg, ha nem értitek, az se, ha nem jegyzitek. De történelem tényleg bizonyította, hogy így volt, hogy a déli király hatalmasodott el, ugye Ptolemaidák, hatalmat vett, uralkodott, nagy uralkodás volt az ő uralkodása, és időben is ő uralkodott hosszabb ideig, a 300-as évektől a 197-es évig, ha jól emlékszem. Tehát a déli volt az erősebb, az egyiptomi, ami területileg kisebb volt, de ő volt a jelentősebb. És láthatjuk, hogy mi történik a két uralkodó között. A hatos vers írja, hogy esztendők múlva szövetkeznek a déli király leánya az északi királyhoz megy, hogy békéltessen, de a kar erejét nem tarthatja, ő sem áll meg az ő karja, kiszolgáltatják őt és az ő kísérőit, és ugye az van írva, hogy az ő nemzőjét, de pontos fordítás szerint akit ő nemzett, és az, aki őt egy ideig gyámolította, röviden, tömören összefoglalva, ugye a déli királylány, egy Berenike nevű lány, hozzám egy érdekből, ugye, hogy itt is olvashatjuk, hozzám egy érdekből, érdekházasságból az északi királyhoz, akinek volt egy előző felesége, akit elbocsátott a fiával együtt. Nyilván ez haragot szült, ezt láthatjuk a továbbiakban, meg is bosszulja, amikor visszaveszi, gyilkosság áldozatául esik ez a Berenike, a déli királylány, bosszút állnak rajta az egész seregén, a fián, sőt még az északi királyon is. Így lesz ennek a történetnek itt vége. A hetestől folytatja, hogy támad a helyébe az ő gyökerének csemetéje közül, aki had ellen jön majd, gyökerének csemetéje az ő testvére, ugye a Berenike testvére délről. Mit láthatunk itt, mit csinál? Bosszút áll, ugye?
azoknak isteneit bálványaikkal, drága arany ezüst edényeikkel együtt fogságba viszi, visszaviszi Egyiptomba, néhány esztendeig megint erősebb lesz, mint az északi király. Ő bemegy a déli király országába, de visszatér az ő földjére. Aztán jönnek megint nagy sereggel, telnek az évek, tömören összefoglalja, hogy mi történik, bosszú-bosszú hátán, érdek-érdek hátán. És jön egy olyan esemény, amikor már a sokadik dinasztia jön, amikor a Ptolemaidák közül éppen egy kisfiúra esik az uralkodás, pár éves, 5-6 éves, és ezen, most így összefoglalom csak gyorsan, ez az, amikor azt mondja, hogy az északi király visszatér, az előbbinél nagyobb sokasságot állít, néhány esztendő múlva nagy sereggel, nagy készlettel jön, és ezekben az időkben ezt kihasználva minden nép közül örömmel veszik, hogy végre a déli király uralkodásának vége lehet, kihasználják, és ekkor történnek bizonyos dolgok. Én most így nagyjából összefoglaltam nektek ezt. Bennetek milyen kérdések jönnek fel? Miért kellett nekik tudni erről? Mi közünk nekünk ehhez? Miért jelenti ki az Isten mindezt? Egy olyan korban, amikor ő már aztán hallgat. Ugye Dániel van most, hazamennek, Esdrásék, megépítik a templomot, Nehémiás időszaka, közben kapnak profétákat, Aggeust, Zakariást, végül Malakiás a 400-as évek körül, de ez utána, arról az időszakról szól, ami utána van. Miért szól az Isten erről? Kedves testvérek, ha most térképünk lenne, még jobban el tudnánk képzelni, Júdea hol feküdt? Van egy északi királyunk, van egy déli királyunk. Júdea pontosan azon a határon feküdt, ami a két uralkodónak a határvonala volt. És először, amikor a déli király sok évig uralkodott, a Ptolemaidák uralkodtak, területileg, közigazgatásilag Júdea oda tartozott. Érdekességképpen elmondom nektek, hogy, és ezt minden korszakhoz szeretném elmondani, hogy egy viszonylagos jólét volt jellemezhető, szabadon gyakorolhatták a vallásukat, sőt ebben az időszakban volt a 250-es évek körül időszámításunk előtt, biztos emlékeztek arra az uralkodóra, arra a Ptolemaida uralkodóra, aki a kultúrának nagy hangsúlyt, kultúrára nagy hangsúlyt fektetett, és ő volt az, aki az alexandriai tornyot nagyjá emelte, ugye, amit még Nagy Sándor épített, aki a könyvtárt berendezte, és ne felejtsük el, ezt sokszor el fogom mondani, hellén birodalomról van szó. A kultúra, az értelmi dolgok felemelése, úgy mondom, a magas fokon volt, és ez volt az az uralkodó, aki a 72-73 zsidó bölcset megkérte, hogy mivel ők is hozzá tartoznak, a zsidóság is nagyrészt hozzá tartozik, sőt Egyiptomba is sokan költöztek a zsidók közül, hogy ott jobban érvényesüljenek, fordítsák már le az ő ószövetségüket, az ő írásukat arra a nyelvre, amit ők is megértenek, görög nyelvre, és ekkor fordították le azt a Septuagintát, ami először görög nyelven jelent meg. Egy olyan időszakról van szó, amikor viszonylagos nyugalom van. Viszonylagos nyugalom. Mit kezd egy nép egy viszonylagos nyugalommal? Felhasználja az idejét, kihasználja a lehetőségeket. Láthatjuk az írásokból, hogy még Nagy Sándor idejében is felcsillant a szeme a feltűnően kevés istenhitű zsidóságra, és egy általános, nem túl nagy jelentőségű, de egy általános messiás várás ebben az időszakban volt a hellén birodalmakban is. De amikor ez a Ptolemaida viszony ment a Szeleukida viszonnyal szemben, miért kellett erről?

Aki szól, az hangosan mondja. Felismerni, hogy mit mond az Isten erről a korról, és miért kell ezt felismerni. Nézzétek meg azért, itt több versen keresztül lerövidítve ugyan, de azért egy elég komoly hadakozást vetít le az Isten. És ez a hadakozás, ezt akárhogyan vesszük is, rajtuk keresztül folyt területileg. Sokszor a területük hat szintér volt, ott vonultak át a katonák, mindig a határvonal a legkényesebb, tehát a határvonal az, amit leginkább el akarok foglalni. Mi történik akkor, amikor nem 2 évig, nem 5 évig, nem 10 évig, több 100 évig a területünkön keresztül megy a húzavona, és hatalmak teszik, amit tesznek. Mi történhet egy néppel? Mi kísérti meg őket? Mi az, ami provokáció számukra? Szerintem az, hogy vagy az, hogy beavatkozzanak, vagy az, hogy valami jobb után vágyjanak, és valamelyiknek elhiggyék, hogy talán úgy jobb lesz, ha mégis nem ott leszünk. És talán az a béke, amire vágyunk, úgy meg lenne. Hát ez egy mérhetetlen provokáció. Egy Istent követni, szerető, hinni akaró nép számára, hogy zajlanak a dolgok a nagyhatalmak felettünk, és nehogy a becsapás legyen úrrá rajtunk. Miért mondja el részletesen az Isten még az indítékokat is a két fél részéről? Hogy nehogy azt higgyétek. Most nézzük reálisan, a mai világban, a politikában elmondják az emberek, hogy kedves polgártársak, én most ezt azért teszem, hogy, mert én érdekből akarok házasodni, mert bosszút akarok állni. Hát nehogy azt higgyük, hogy ott ez nyilvánvaló volt. Ők csak azt érzékelték, hogy megy a harc, meg hogy valaki... Akkor is volt beltetés, akkor is az embereket, ha magukhoz akarták vonni, akkor valamilyen szinten el kellett velük hitetni, hogy én nektek akarok tulajdonképpen jót. Ez a történelemben mindig így ment. Az Isten azért beszél részletesen, hogy lássanak a színfalak mögé, ebből se itt, se ott nekik hasznuk nincs. Akkor mire kellett volna figyelniük? Miért mondta el az Isten? Ne ettől várják azt, hogy nekik jobb lesz, de ne is ehhez igazítsák azt, hogy nekik mi a feladatuk. Az Isten népének a feladata nem ahhoz van kötve, legfőképpen, hogy mi zajlik felette. Világosan kijelentettem, mindent megtett értük, mindent az utolsókig, a prófétákon, a vezetőkön keresztül, hogy mire kell nekik figyelni, hogy nem arra, hogy jön a gond. Elmondja Zakariás könyvében, hogy ti azt látjátok, hogy buktatók vannak, akadályok. Én azt mondom, hogy békesség van a földön. Abból a szemszögből nézzétek, amit én mondok, és csináljátok azt, amit én mondok. És arra tegyétek a hangsúlyt, amire én szeretném a hangsúlyt tenni. Meg vagyok róla győződve, hogy az Isten ezeket a dolgokat ezért jelenti ki az ő népének. Nem a megvetés szándékával, de el kell, hogy mondjam, hogy mit tett ez a nép, ami nagy tanulságokkal szolgál nekünk is. Hosszú volt a húzavona. Viszonylagos békét élveztek a perzsa kor végén, a ptolemaida egyiptomi uralkodás időszaka alatt, de eljött az az időszak, és ez megint egy nagy tanulság, óhatatlanul is eljön az az időszak, amikor egyre inkább peregni fognak az események, mint náluk is. Jönnek a nagyhatalmak nagy erővel, kihasználják azt a gyengeséget, ami adott, és azokban az időkben sokan felkelnek majd. Ezt megint nem lehet kivédeni. Nem lehet kivédeni, akkor mit kell csinálni? Fel kell készülni. Testvérek, fel kell készülni helyzetekre, időszakokra. A mi életünkről, a mi időnkről, a mostani helyzetről is világos kijelentéseket adott az Isten. És nekünk is ugyanúgy kell készülnünk a viszonylagos béke idejében a feladatunkra, a személyes készültségünkre, mint ahogy nekik kellett volna, mert ha nem, akkor az fog velünk történni, ami velük történik.

Nézzük meg, mi történt. Jött ez az időszak, amiről beszéltem az előbb, és akkor már időszámításunk előtt 198-ban vagyunk, egy fordulópont áll be Judea további sorsában. Nyilván a nagy hódítóként számon tartott harmadik Antiochosz Szeleukida uralkodó, nyilván ez volt legközelebb hozzá a határszélén, őt akarta leginkább bekebelezni. Olyan szinten sikerült is neki, hogy erre az időszakra megfáradtak, kifáradtak a zsidók, és nem passzívan vagy háttérben nézték az eseményeket, hanem segítettek is neki. Segítettek, hogy el tudja foglalni a területüket, vágytak arra, hogy ők akkor most már más helyzetben legyenek, kiszolgálták az északi uralkodót, kiszolgálták az állataikat a csatára induláskor, megvendégelték, segítették őket, tehát már nem passzívan vannak jelen, hanem valamilyen szinten ők is belefolynak abba, hogy nekik most már más helyzetük legyen. Kezdetben úgy tűnt, hogy jobb is a helyzetük. Itt is szabadon gyakorolhatták a vallásukat, tehették, amit akartak, szombatot ünnepelhettek. De nem tartott sokáig, pár évig, és nagyfokú önállóságot is élvezhettek. Az egyetlen újszerű dolog az az volt, hogy hiába kevesebb ideig uralkodott ez az északi király innentől fogva és a birodalma, de veszélyesebb volt, mint a déli, ugyanis ők voltak azok, a Szeleukida birodalom volt az, amelyik véghez akarta vinni a nagy sándori eszmét, méghozzá azt, hogy egybeolvasszon kultúrákat, vallásokat, gondolkodásmódot, területeket, népeket. És ez az eszme kezdődött el itt elhatalmasodni, és ez az újszerű dolog ez az volt, hogy a hellenizmus hatása innentől fogva nagyobb erővel volt rájuk nyomva, szinte már kötelező is volt, hogy ők gondolkodjanak is úgy, ahogy a kultúra az adott uralkodó elvárja. Ezért az uralkodó tudatos, elgörögösítő politikával lépett fel, elsősorban az ifjúságnál, másodszorban a vezető rétegben. És innentől fogva az történt, hogy a zsidóságon belül két pártra szakadt a dolog. Az egyik párt, aki haladni akart a hellenistákkal, azt mondta, hogy újkor, új szellem, máshogy kell fellépni, át kell venni ezt a ritmust, haladni kell a korral. Az Isten kijelentései valamilyen szinten a régi időkre szóltak, de most máshogy kell érteni. Ők voltak a reformerek, így nevezték akkor őket. A másik réteg, aki a továbbiak szempontjából nekünk hangsúlyosabb lesz, mert ez a hellenista réteg elavult, tehát az idő folyamával elavult, és a főszereplő a további részben nekünk az a csoport lesz, akik kézzel, lábbal hadakoztak ez ellen. Mert látták, hogy ez veszélyes, tudták, hogy ez nem lehetséges, ez nem az Isten útja, hogy így haladjunk ezzel a korral. Őket úgy nevezték, hogy jámborok, ortodoxok, haszidok. Ők szerették volna megtartani a régi vallásukat. De nézzük meg, mi történik azzal a réteggel, aki nagyon ragaszkodik a régi valláshoz, a helyesebbnek tűnő valláshoz, mert a kettő közül nyilván mi is meg tudjuk állapítani, hogy melyik az, amelyik követhetőbb inkább. De az eszközök, a módszerek, az eltékozolt, felkészületlen idő, felkészületlen emberekkel mit tud eredményezni. A szír uralkodó költséges háborúba bocsátkozott, már nem csak Judea volt neki fontos, el akarta egész déli részt, ugye, ahogy itt olvashattuk is foglalni. És 167-ben történt meg az, hogy akkor már negyedik Antiochosz uralkodott, Egyiptomban csatákat vívott, és úgy hallották a zsidók, hogy el is esett. Ezt ők ki is használták, mert innentől fogva már ők is erősebben léptek fel, ugyanis nagyon-nagyon nehéz, provokatív dolgokat vezetett be ez az uralkodó. Nem engedte nekik, hogy szabadon gyakorolják a vallásukat. Leromboltatta Jeruzsálem falait, a templomokba Zeusz istenségét vitte be,
Jeruzsálembe gimnáziumokat, vagyis hát tornacsarnokokat állított fel. Hát vérlázító dolgokat csinált a zsidósággal. A papokat korruptá tette, az lehetett pap, akit ő állított annak. Mit szólnátok hozzá a fejetek felett, ilyesmit történének? Testvérek, mit szólnátok hozzá? Ki lehetett ezt védeni? Tanúságokat lehetett volna levonni? Én úgy látom, hogy az Isten népe körébe állomáskövek vannak. Az állomásköveket se megkerülni, se átugorni nem lehet. Ha követtem el hibát, és abból helyesen vonom le a tanúságot, mi volt itt a tanúság? Nem kellett volna ragaszkodnom ahhoz, hogy nekem jobb legyen, ugye? Mert sokkal rosszabb lett abból. Ha ezt tisztességgel levonják, én azt látom a Bibliából, hogy az Isten egy tisztességes tanúság levonása után azonnal a nép segítségére siet. Nem az Isten szándéka, hogy meggyaláztassék a neve. Nem az Isten szándéka, hogy Zeus isteneket imádjanak. Hogy korrupt legyen a pap. Hogy meggyalázzák a népet. Nem az Isten szándéka. De ha a tanulságok nincsenek levonva, az én részem nincs letisztázva. Magyarul, ha nem jutok alázatra az Isten előtt, akkor nézzétek meg továbbra, mi jön az eseményekben. Látták már a nehézségeket, elkeseredés, felháborodás, elégedetlenség, végletekig fokozódik, fegyveres harcokban tör ki, és egy adott pillanatban, amikor tényleg provokatívan, vérlázítóan az egyik faluba oda mennek, és megfizetik, aki éppen a hellenista párthoz tartozik, és azt mondják, na akkor csinálj disznóból itt egy oltáron egy áldozatot, ne a ti szent dolgaitokkal, hanem ugye erre is kötelezni, jó örömmel, pénzért bármikor, vérlázító. És azok, akik ott laktak, fellökték az oltárt, megölték azt az embert, aki képes lett volna, és fegyveresen ellenálltak. Testvérek, a le nem bont dolgokból, a felháborodásból, a provokatív események sorozatából más nem jön. Belőlünk sem jönne. Hiába hisszük most mi itt azt, hogy mi máshogy tettünk volna. Ha nem készültünk volna fel, mi sem tettünk volna másképp, mint ők. Mi lett ennek a következménye? A nép, aki elkeseredett, felháborodott, elégedetlen volt, nyilván hozzájuk csapódott, őket támogatta, a hegyekbe visszavonultak, nagy csapatokat alakítottak. Ugye az uralkodónak még akkor lesöpörhető volt simán ez a réteg, nem gondolt velük komolyan, ment a maga útján, de ez a népréteg akkorára gyúlt, és akkora volt a nemzeti öntudata, hogy míg az elején miért harcoltak? Az elején a vallás szabadságukért harcoltak, és emelték fel a szavukat, odáig jutottak, hogy a teljes területi függetlenségük volt a cél. Idáig jutottak, mert nem álltak meg az állomásköveknél. Olyant kívántak, amit az Isten soha nem ígért meg nekik. Emlékeztek? Elhurcolta őket Babilóniába, mert már nem tudott velük mit csinálni, megengedte. Ígéretet adott, 70 év letelik, hűséges emberek, proféciák, stb. Visszavezeti őket. Megad nekik mindent. Felépíthetik a templomot. Idejük van a nehéz időkre felkészülni. Megad nekik mindent. De mit csinálnak? De azt soha nem ígérte nekik, hogy ugyanolyan nagy területük lesz, és ugyanúgy független állam lesznek soha. Azt mondta, elégedjetek meg ezzel, fogadjátok el a kisebb légréteget, amiben lehettek. Egy alázatos ember egyénileg is, ha levonja meg egy nép is a tanúságokat, akkor örül, hogy ennyi lehetősége még egyáltalán van. Soha nem ígérte, hogy királyuk lesz, nem ígérte, hogy területeik lesznek. Ők pedig itt, ezen a ponton már ezért harcoltak, és amikor meghal ez a negyedik Antiókosz,
És az ő hadverizérei már kompromisszumba is belemennének, mert látják, hogy megerősödött ez a nép, és azt mondják, hogy egyezünk meg valamiben, nem engednek a 21-ből, sőt, megteszik maguknak azt is a későbbiekben, hogy magukhoz csatolnak területeket, Idumeát, ugye az edomitákat délről, északról Galileát és Samáriát, és nem csak, hogy magukhoz csatolják, hanem rájuk kényszerítik a zsidó vallást. Nem állnak meg, nem vonják le a tanulságokat. Nézzétek meg, mi következik ebből. Megtörténik ez a területileg magukhoz csatolás, megtörténik, valóban kivívják időszámításunk előtt 142-től 63-ig a függetlenségüket, független közigazgatásilag is mindenhogyan. Közben már ők maguk is ott tartanak, hogy olyan korruptak az ő megengedett köreiken belül is a papok, hogy egyben királyok is lehetnek, ezt is tiltotta mindig az Isten. És megint felkészületlenül éri őket az a korszak, amiről pedig jó előre beszél a Szentírás, ugyanis nyugatról, először kismértékben, aztán egyre nagyobb mértékben nő az a hatalom, az a negyedik hatalom, amiről világosan beszél a Szentírás. És erre sem készülnek, hanem hajtják a magukét. Mi következik ebből, hogy olyan viaskodás van közöttük is, hogy amikor eljön a római birodalom hadvezére, és azon tanakodik magában, hogy milyen ürügyet találjon arra, hogy ő elfoglalhassa Júdeát, meg az egész földközi tenger keleti területét, hát nem kell sokat gondolkodnia, mert az egymással viaskodó királyi jelöltek megkérik magát Pompeiust, hogy ha már úgyis itt van, legyen kedves, tegyen igazságot közöttük, melyikük alkalmasabb király. Ne haragudjatok, hogy ennyi történelmet hozok. De nagy tanulságok. És mit mond ez a Pompeius, akinek kapóra jön? Hát nyilván a gyengébbet fogja maga mellé választani, és mellé veszi gyámul azt az Antipászt, aki edomita, annak a Heródesnek az apját, és azt mondja, hogy te gyámkodj felette. És mi történik ebből? Hogy ő úgy csűri, csavarja a dolgokat, hogy mire arra jön a választás, hogy ki is uralkodhat ott azon a területen, és Róma elfoglalja már ezt a területet, hát kit neveznek ki? Hát őt nevezik ki, ezt az edomita uralkodót. Megint miből lett ez? Saját maguk keresték a bajt maguknak. Saját maguk akarták, tették. Testvérek, a tanulságok a mai napra, a 14. versben rejlődnek leginkább. Azokban az időkben sokan támadnak a déli király ellen, a te néped erőszakos fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elhullana keresnek. Erőszakos fiakról beszél az Isten. Ezeket a folyamatokat a hívő nép, a valláshoz ragaszkodó ortodox réteg vívta ki magának, mivel? Azzal, hogy jöttek a megmásíthatatlan, kikerülhetetlen események, de nem a feladatukra koncentráltak, nem gyakorolták be az Istennel való járásnak a lényegét, a bűnök elrendezését, a békességre való igyekezetüket, a lelki nyugalmukat a legnagyobb provokációk közben. És ez arra jó, hogy amikor jönnek az események, akkor levágjuk a fülüket, mint ahogy Péter tette, és nem tudta volna elképzelni magáról, és megtesszük azt, amit az akkori népek erőszakos fiai megtettek. És beteljesítik a látomást. Ugye nem vágyunk erre? Kedves gyülekezet, ugye nem vágyunk erre? Akkor mi a mi feladatunk? Mi is messiást várunk. Annak a Jézusnak a második eljövetelét várjuk. Tudjátok, hogy hogy várták ők? Ebben az időszakban, amikor ők nagyon függetlenek voltak, és végre megtörtént, akkor alakult ki a két párt közöttük. Farizeusok, szadduceusok pártja. Hát nagyon jól jött nekik, hogy így gondolkodtak, ugye? Ekkor, ilyen háttérrel, ilyen közeggel várták a messiást. És képzeljétek el, az Isten nem tolta el az időt. Nem mondta azt, hogy
Valamit még kezdek veletek, mert gyalázat, és nem ismeritek föl. Nem mondta, hogy nem vállalom be. Az Isten az ő idejében kibocsátotta az ő fiát. Kik várták? Hányan várták? Hogyan várták? Kik ismerték fel? Kik tudták, hogy miről szól az, hogy szabadítás? Olyan emberek, akik egyszerűek voltak, akik kilógtak a sorból, akik nem álltak be ebbe, abba, amabba, hanem a saját hitük szerint, az Isten szava szerint figyelték a proféciákat. Figyelték, és aszerint várták. És úgy ismerték fel a messiást, ahogy ír magáról. És szeretnék nektek felolvasni a Proféták és Királyok című könyvből, Ellen White-tól. Mialatt Izrael népe, mint nemzet, vágyakozott a messiás adventjére, szívében és életében olyan messzire távolodott Istentől, hogy nem lehetett igazi fogalma a megígért megváltó jelleméről és küldetéséről. Ahelyett, hogy a bűntől való megváltásra, a szent élet szépségére és békéjére vágyakoztak volna, érdeklődésük a népük ellenségeitől való szabadulásra és a világi hatalom visszanyerésére összpontosult. A messiást, mint győztest várták, aki minden igát összetör, Izraelt pedig minden nemzet urává emeli. Sátánnak tehát sikerült előkészíteni az emberek szívét arra, hogy a megváltót elutasítsák, amikor megjelenik. Saját büszke szívük, valamint a megváltó jelleméről és küldetéséről alkotott hamis fogalmaik miatt nem tették becsületesen mérlegre messiás voltának bizonyítékait. A babiloni fogság kigyógyította a zsidókat a faragott képek imádásából. Miután visszatértek, nagy figyelmet szenteltek a vallás oktatásnak. Gondosan tanulmányozták azt, amit a törvénykönyv és a proféták az igaz Isten imádásáról írtak. A helyreállított templomban lehetőség volt az összes templomi szertartás végzésére. Zorobábel, Esdrás és Nehémiás vezéri működése idején a nép ismételten elkötelezte magát Isten parancsai és rendeletei megtartására. A jólét időszaka, ami ezután következett, bőségesen bizonyította, hogy Isten kész elfogadni őket és megbocsátani nekik. Végzetes rövidlátásuk miatt azonban ismételten elfordultak dicsőséges rendeltetésüktől, és önzően kisajátították maguknak azt, ami sok-sok embernek gyógyulást és lelki megújulást hozhatott volna. Testvérek, a zsidó nép tragédiája, a mi tragédiánk is lehet. Én nem azért szóltam erről, hogy ez így legyen. Ne csapjuk be magunkat. Az az Isten, aki nem szólt az intertestamentális korban, az az Isten, aki nem repesztette meg a mennyezetet, és nem nyitotta meg a földet, az a kirívó bűnök dolgok következtében, az az Isten tud hallgatni bizonyos időszakban, de végérvényesen valami iszonyatos nagy küzdelemről és nagy buktatókról szól, és nem kell, hogy tudatlanságban legyünk az előttünk álló időszakról. Le van írva minden. A kérdés az, hogy hogy készülünk erre az időszakra. Mi a mi célunk? Mi a mi célunk? Mi a messiás várásunk lényege? Miben ismerjük fel a szabadítást? Mennyire állunk ellen? Mennyire lesz botránkozás köve, megütközés sziklája az a Jézusi jellem, amelyik úgy állt meg a legnehezebb időszakba is, ahogy megállt? Testvérek, ha ennél lejjebb adjuk, ez a tragédia vár ránk is. Kívánom, hogy ne így legyen, és tanuljunk a régmúlt dolgokból. Amen. Jóságos Atyánk, megrendül a szívünk a felhívásaidra, a diagnózisaidra, a felhívásaidra a veszélyekkel, a gonosz időkkel kapcsolatban. És ahogy az énekben is ismételtük és elmondtuk, nekünk a te kegyelmedre, erődre,
vezetésedre van szükségünk. Istenem, még tart a kegyelem idő, készíts fel minket, kérünk, hogy azok, amik most iszonyatos nehézségnek látszanak előttünk, azok a hegyek lapáján lehessenek a te segítségeddel, és elnyerjük a krisztusi jellemet. Segíts meg minket, kérünk ebben. Nagyon nagy szükségünk van rád. Jézus Krisztusért. Amen.

Kedves gyülekezet, olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét. János evangéliuma első fejezetéből, és pedig olvassuk a 9-től a 12. verset. Tehát János evangéliuma első fejezetéből a 9-től a 12. versig olvassuk az igét. Így hangzik. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Kedves gyülekezet, ez a rövid néhány sor János evangéliumában olyan igeszakasz, mindig az jut eszembe róla, hogy ez a megváltási terv, vagy az ember megváltásának a története röviden, tömören. Minden benne van. A dráma is, hogy a világ megváltóját, a világ világosságát az emberek többsége elutasítja, és az evangélium is, és az örömhír is, hogy valakik azért mégis befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. De így kezdődik ez az igaz szakasz, hogy az igazi világosság már eljött a világba. Milyen fontos kifejezés ez az igazi világosság. Összhangban van azzal, amit Jézus földi életében mondott önmagáról. Azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Hatalmas mondat, nem? Ilyen három súlyos szót mondani, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha belegondolunk, itt csak három lehetőség van. Ilyen hatalmas mondatot, ilyen nagy súlyú dolgokat, hogy azzal önmagát azonosítja, valakit akkor mondhat, ha nagyon önhit, valami elképzelhetetlenül önhit, vagy akkor, ha elborult az elméje, vagy akkor, ha igaz. Több lehetőség nincs. Jézus esetében kizárt az a lehetőség, hogy önhitségből mondott ilyen nagyot, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Mert maga volt a megtestesült alázat és szerítség. Ha végigolvassuk a tanításait, az is kizárt, hogy egy elborult elméjű ember mondott volna ilyet. Akkor csak egy lehetőség maradt, hogy ez igaz. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. És itt János apostol azt mondja, az ő személyében eljött az az igazi világosság, ami alkalmas arra, hogy megvilágosítson minden embert, minden dologban, ami a lelkünket gyötri, ami számunkra fontos. És mégis így folytatódik. A világban volt, itt élt közöttünk, itt lakozott bizonyos ideig közöttünk. És ez a világ általa lett, ennek a világnak a teremtője jött el az ő személyében emberként. És íme ez az igazi ember tragédiája, és a világ nem ismerte meg őt. És utána jön egy még fájdalmasabb, még tragikusabb mondat, az övéi közé jött. Az Ószövetség választott népe között született meg, akik annyi kinyilatkoztatást, annyi bizonyságot kaptak, az isteni kegyelem annyi megnyilatkozását. És itt a tragikus mondat, nem fogadták be őt. Érdekes, hogy itt nem azt mondja, hogy nem ismerték meg őt. Ezeken is el lehet gondolkozni, azt mondja, a világ nem is ismerte meg őt. És hadd tegyem hozzá, ez nagy részt, az övéinek a vétke is, akiknek közvetíteni kellett volna ezt az ismeretet. De az övéről nem azt mondja, hogy nem ismerték meg, hanem azt mondja, hogy nem fogadták be. Megismerték, megértették, még a főpap is nagyon tudtak, hogy ki ő, amikor rákérdezett, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Értelmével, lelkismertével felfogta, de nem fogadták be őt. Azt fejezték, hogy nem akarjuk őt, mi nem akarunk ilyen messiást. És itt már szinte megrendítő lenne, szinte lesújtaná az embert a tragédia, hogy a világ nem ismerte meg, az övéi nem fogadták be, és ő volt az igazi világosság, akkor milyen jövője lehet ennek a világnak? Mi a kilátás? Ha egy ilyen tragikus döntés megtörtént, mikor az igazi világosság eljött a világba. De mégiscsak feltisztul a kép, és mégiscsak itt van egy reménység, egy csodálatos evangélium a végén, amikor azt mondja, valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Milyen érdekes, hogy így fogalmaz, hogy valakik.
Ezzel érzékelteti azt, hogy ez mindig kisebbség lesz. Minden emberi nemzedékben egészen a Jézus visszajöveteléig csak valakik lesznek, akik befogadják őt. Nem azt mondja, hogy megismerik csupán, akik befogadják őt. És ezekről valami csodálatos dolgot mond, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. És kedves gyülekezet, ma én erről az utolsó mondatról szeretném, ha együtt gondolkodnánk. Mit jelent ez a mondat? Olyan sokszor ráérzünk mi arra, hogy a Jézus tanítása, a Jézus példaadása igazság. Olyan sok ember eljut odáig, hogy mélyen szimpatizál a Biblia tanításaival, vagy Jézus személyével, Jézus csodálatos igéivel, és akkor azt mondjuk, hogy szép, szép, gyönyörű, eszményi, de nem lehet teljesíteni ezen a világon. Mások meg azt mondják, hogy nagyon szép, de úgy képzelik el, hogy ez valami óriási küzdelem, egy élethossziglani küzdelem és egy élethossziglani lemondás. És akkor az ember visszariad. Azt mondja, hát ez egy eleve vesztes ügy, egyénileg is, történelmileg is. Ki az, aki képes egy ilyen küzdelmet vállalni, ezt végigvinni önmaga ellenében, a világ, a környezet ellenében? Nagyon szép lenne, nagyon jó lenne, de nagyon sokan megszomorodva elmennek, mint a gazdag ifjú. Vagy ha ezt nem is fejezi ki formálisan, vagy ténylegesen nem is fordít hátad, de gyakorlatilag belenyugszik. Ugye én egész életemben csak csodálom, mint egy szép eszményt. Én azért mindig egy kicsit a közelébe húzódok, a tűz melegébe, de hát azért én arra nem is gondolok, hogy én igazán Jézus követője lehetnék, vagy igazán Jézus tanítványa, vagy igazán követhetném őt, mert azért ezt én nem merem vállalni. Vagy nem tudom vállalni, vagy úgy érezzük, hogy hát azért ez tulajdonképpen teljesíthetetlen. És testvéreim, mindezekkel az érzésekkel és gondolatokkal szemben, amelyek kimondva vagy kimondatlanul, rengeteg emberben ott vannak, akik azért addig eljutnak, hogy hallgatják Isten igéjét. Itt van ez a hatalmas ígéret, akik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Testvérem, ez az ige azt vázolja elénk, hogy a keresztény élet egy küszködés, egy örökös öngyötörés, egy sziszifuszi küzdelem. Hát azt mondja, hatalmat ad, hogy Isten fiaivá legyenek. Mire ad nekik hatalmat, hogy Isten fiaivá legyenek? Mit jelent az, hogy Isten fiaivá lenni? Ezt legszebben Jézus a hegyi beszédben fogalmazta meg. Lapozzuk fel Máté evangéliuma 5. fejezetét. És Máté evangéliuma 5. fejezetéből így olvasom a fejezet végén, a 43. verstől, illetve a 44. és a 45. verset. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek, avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek-e? Legyetek azért ti tökéletesek, mint a ti atyátok tökéletes. Kedves gyülekezet, szeretném megkérdezni, nem olyan igék ezek, amire azt szoktunk mondani, na ez már teljesíthetetlen. Szeresd ellenségedet, jót tegyetek azokkal, akik veletek ellenségesen viselkednek. És Jézus azt mondja, pont itt kezdődik, hogy az ember Isten fiává lesz. Pont itt kezdődik az, hogy az Isten jelleméhez hasonlítani kezd. Mert így folytatta el Jézus, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai. Aki felhozza az ő napját mind a jókra, mind a gonoszokra, esőt és napfényt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. És aztán megkérdezi Jézus, hát ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, akkor nem vagytok a ti mennyei atyátok fiai. Azt a bűnösök is tudják, azt minden ember tudja. Eddig minden ember eljut. Hol van akkor a kereszténységnek a töblete? És befejezze ezzel, hogy legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Megkérdezem testvéreim, bárki el tud erre a színvonalra jutni a saját erkölcsi erőfeszítéseivel? És az ige azt mondja, hogy ezt próbáljuk meg, vagy ezt tegyük meg. Nem. Azt mondja, valakik, akik befogadják őt, azoknak hatalmat ad ahhoz, hogy Isten fiai legyenek. Hatalmat ad ahhoz, hogy hasonlítsanak az ő mennyei atyukhoz.
hogy egyre inkább tökéletesek legyenek, mint az ő mennyei atyuk tökéletes. És mi ez a hatalom, amit ad? Erre is nagyon egyszerűen válaszol az ige. Egy másik igét idézek, amelyben szintén Isten fiairól van szó, hogy kik az Isten fiai. Itt nem azt mondja, hogy milyennek az Isten fiai, mint itt, hogy hasonlítanak az ő mennyei atyukhoz, hanem azt mondja, hogy mivel rendelkeznek az Isten fiai. A Római Levél 8. fejezetében a 14. vers így hangzik, mert akiket Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. János első levele 4. fejezetének a 13. versében pedig azt olvassuk, hogy erről ismerjük meg, hogy ő benne vagyunk, hogy az övéi vagyunk, mondhatnám így, az ő fiai vagyunk, hogy a maga lelkéből adott nékünk. Akkor megkérdezem, mi az a hatalom, amit kapnak azok, akik befogadják Jézust? Mi az a hatalom, ami által Isten fiaivá lehetnek? Helyesebb lenne így mondani, ki az a hatalom? Ki az a személy, akiben az isteni, erkölcsi, lelki hatalom is egyesül a Szentlélek? Akik befogadják őt, azok ezt a hatalmat kapják meg. A Szentlélek jelenlétét, a Szentlélek bennük munkálkodását. Az Isten saját lelkéből kapnak, hogy hatalommal munkálkodjék bennük, hogy Isten fiaivá legyenek. Megkezdem, létezik ennél nagyobb hatalom? Az Isten saját lelke. A Szentlélek isteni személye, aki belül munkálkodik az emberben, hogy hasonlóvá tegye mennyei atyához. Legyőzze az önző, az öröklött, a szerzett természetet, és kiábrázolódjék benne a Krisztushoz való hasonlatosság. Nagyon szeretem Ézsaiás könyve 11. fejezetének a 2. versét, amely a messiásról szól, de mivel nekünk Krisztus követőivé kell lenni, Isten ugyanezt akarja elérni a mi életünkben is. Azt mondja Ézsaiás könyve 11. fejezetének a 2. verse Jézusról, a megváltóról. Így jellemzi őt, akin az Úr lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Csak éppen egy rövid szempillantással vegyük végig. Az első ige bölcsességnek lelke. Ez azt jelenti éles, tiszta gondolkodás, szellemi erő. Amit így fordít, hogy értelemnek lelke, az a héber szövegben úgy hangzik, hogy a jó és a gonosz megkülönböztetésének lelke. És azért teszi mindig hozzá, hogy a lelke, mert ezt a Szent Lélek közvetíti. Ha valakiben a Szent Lélek benne lakik, az logikus gondolkozás, következetes gondolkozás, tiszta, elfogulatlan gondolkozást tanul, annak szellemi ereje lesz, annak az embernek egy szellemi világossága. Akiben az Isten lelke lakozik, az pillanatok alatt különbséget tud tenni jó és rossz között. Annak egy szempillantás alatt látja a különbségtételt. Látjuk mindig. Hát magunk erejéből lehetetlenség. Hányszor mondjuk utólag, hogy nem láttam át rögtön. De akiket az Isten lelke vezérel, azokban ez az isteni erkölcsi hatalom dolgozik, és egy szempillantás alatt látják a különbséget az igaz és a hamis, a helyes és a helytelen között. És így mondja tovább, tanácsnak lelke. Ezt a kifejezésnél szemben vagyunk talán a legértetlenebbek. De a tanács mit jelent tágabb értelemben? Azt jelenti, és a Biblia ilyen gyakorlatias értelemben használja ezt a fogalmat, hogy mikor ott vagy egy gyakorlati helyzetben, élethelyzetben, akkor tudod, hogy most hogy kell az igazságosság szerint cselekedni. Hogy kell a szeretet és az igazság törvénye szerint tenned. Megkérdezem, sokszor van szükségünk tanácsokra? Sokszor állunk, hogy most jól szeretném tenni, de mit tegyek? Most hogy oldjam meg ezt a helyzetet? Most gyakorlatilag hogy csináljam? De ha valakiben az Isten lelke van, akkor az Isten lelke úgy dolgozik benne, mint a tanácsnak lelke. Rögtön megmutatja neki, ezt tedd, sugalmazza neki, megláttatja vele, hogy gyakorlatilag hogy old meg ezt a helyzetet, hogy viselkedj igazságosan, hogy döntsél, hogy cselekedj helyesen az adott helyzetben. Mint a tanácsnak lelke dolgozik. A következő azt mondja, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Mind a két szó külön-külön fontos. Meg lehet ismerni Isten csak a saját erőnkkel? Azt mondja a Biblia, hogy az Isten útjai annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél. Gondolatai a mieinknél, mint az ég a földnél. Hát elég az ember szellemi és erkölcsére, hogy megismerje az Istent? Megértse az ő gondolatait? Megismerje az ő erkölcsi jellemét? Nem. De ha valakiben az Isten lelke lakozik, akkor az Isten lelke kinyitja az intelligenciájának a legértékesebb, hogy így mondjam, rekeszeit, és
és kiélesíti a szellemi és erkölcsi érzékeit, még az esztétikai érzékét is, mindent, hogy meglássa az Isten bölcsességét, meglássa az Isten erkölcsi jelmét, gyönyörködjék annak a szépségében. Mert az Úr ismeretének a lelke a Szentlélek, és még egyet mond, az Úr félelmének lelke. Ugye sokszor elmondtuk, hogy nem félelmet jelent ez szó szerint, ez Isten félelme, ez egy külön fogalom a Bibliában. Mikor valami gyönyörűt látunk, valami megrendítően szépet, azt mondjuk félelmetesen csodálatos. Tehát azt jelenti, hogy úgy megismerjük az Istent, hogy vele szemben mindig egy ilyen megrendültséggel vegyes, mély tiszteletet és csodálatot érzünk. Soha se veszítjük el az arányt, hogy ő a teremtő és mi a teremtményei. Ő a tökéletes Isten. Mi pedig a mélységből feljövő, az Isten kegyelme által, a mélységből feljövő és a hozzá hasonulás útján, annak a létráján felfelé igyekvő parányi és méltatlan teremtények vagyunk. Mindig fogjuk látni ezt az arányt. És mindig a kellő tisztelettel és alázattal viszonyulunk az Istenhez. Ezt is a Szentlélek tudja kimunkálni a szívben. Egyedül nem megy. Megkérdezem, kívánatos ez a hatalom, akit az Isten ad nekünk? Még egyszer mondom, bölcsességnek lelkét ad. A jó és a gonosz különbségtétel lelke a Szentlélek bennünk. A tanácsnak a lelke a Szentlélek, hatalomnak a lelke, erőt is ad, fizikai és lelki erőt. Az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Új Szövetségben a Timóteushoz írt első levél első fejezetének a 7. versében ott Pál apostol egész röviden szintén összefoglalja, hogy milyen ajándékot kapunk a Szentlélek által. Azt mondja, nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten. Ugye ez is mutatja, hogy itt nem Istentől való félelemről van szó, mert éppen nem a félelem tűnik el az életünkből, ha az Isten lelke vezérel. És helyesbített, pontos fordítás szerint idézem, hanem erő, szeretet és tiszta gondolkodás lelkét. Mi Bibliánk így mondja, hogy erő, szeretet és józanság lelkét. Még többet mond pontosítva, erő, szeretet és tiszta gondolkodás lelkét. Van ennél a három dolognál fontosabb az életünkben? Ez még azt is összefoglalja, amit részletezve mond az Ézsaiási ige, amivel az előbb foglalkoztunk. Ebben minden benne van. Erő, lelki és fizikai erő, szeretet és tiszta gondolkodás. Ez a legnagyobb értékek az életben. Ez az igazi hatalom, ha egy ember ezekkel rendelkezik. Erő, szeretet és tiszta gondolkodás. És ezt a hatalmat adja az Isten a Szentlélek által. És testvéreim, most szeretnék valamit kérdezni. Ismerjük ezt a hatalmat? A Jóisten nem azt akarja, hogy mi sziszifuszi küzdelemmel, öngyötréssel, önsanyargatással jussunk el a kereszténységre. És az sem, hogy örökösen csak nézzünk egy távoli eszményt, és örökös aggodalomban, üdvösségünk felé aggodalmat, örökös önmagunkkal való elégedetlenségben, az életünk kiteljesedése nélkül elforgácsoljuk, elpazaroljuk az életünket. Nem. Az Isten hatalmat akar adni nekünk, hogy az ő fiaivá legyünk. És akik az ő fiaivá lesznek, azoknak mit jelent Krisztust követni? Csak így fejből idézem Ezékiel könyve 36. fejezetéből, hogy az Úr mennyire nem egy keserves küzdelemnek akarja a keresztény életet. Ezt írja, adok nektek új szívet, új lelket adok belétek, és így folytatja, és az én lelkemet adom nektek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, az én törvényeimet és rendeléseimet megőrizzétek. Tehát, ha az ő lelke vezérel bennünket, ha befogadjuk őt, befogadjuk az ő lelkét, akkor mi történik? Azt mondja az Úr, én cselekszem a ti életetekben. A Szent Lélek, aki vezérel, én cselekszem, hogy az én törvényeimet, parancsolataimat, rendeléseimet megőrizzétek és megtartsátok. Ezért mondja azt János apostol első levele 5. fejezetében, hogy az Isten parancsolatai nem nehezek. Az ő parancsolatai nem nehezek. Nem nehezek, ha az ember ha az Isten lelkét adja velünk, hogy az ő parancsolatait megőrizzük és megtartsuk, ha ő vezérel bennünket. És akkor szeretnék megállni annál a kérdésnél, hogy hát ha ilyen csodálatos hatalmat akar adni az Isten, ahhoz, hogy mi az Isten fiaivá legyünk. Ha mi elfogadjuk ezt az életcélt, hogy Isten fiaivá lenni, ha azt mondjuk, hogy igaz emberré válni, Krisztushoz hasonló emberré válni, ez az élet célja, ez a boldogság titka, ez az igazságos, akkor mi megkapjuk ezt a hatalmat, megkaptuk ezt a hatalmat az életünkben. Dolgozik ez a hatalom az életünkben, hogy Isten fiaivá legyünk.
itt ülünk ennyien, közülünk kik hány esztendős tagjai a közösségnek, és megkeresztelkedtünk, ki mennyi ideje a Jézus Krisztus nevére, mennyiben lettünk Isten fiaivá, mennyiben tündöklik ki a környezetünkből, hogy ez nem az a színvonal, ami az átlag embereké, akik szeretik, akik őket szeretik, és hát ugyanúgy küzdenek a hibáikkal, egy kicsit jobbak, egy kicsit becsületesebbek, mint mások, vagy pedig olyan minden egyes kereszténynek az élete, mint a hegyen épített városa, hogy Jézus mondta a hasonlata, messze kiemelkedik a környezetéből. De nagyon érdekes, mikor olvassuk az ószövetségi történelemben, hogy hogyan nevezték az Istenhez ragaszkodókat. Emberek fiainak hívták, ugye, akik a Kain útján jártak, és Isten fiainak nevezték azokat, akik az Úr nevét hívták segítségül. Ez azt mutatja, hogy borzasztó élesen elkülönültek az Isten fiai. Nagyon meg lehetett őket ismerni. Olyan különbség volt a kettő között. Megkérdezem, hogy most, akik keresztények, vagy mi személy szerint, mi, akik itt ebben a gyülekezetben ülünk, minket így el lehet különíteni, hogy vannak az emberek fiai, ezek meg az Isten fiai. Ez annyira az Isten jelleme tükröződik rajtunk, a beszédünkön, a viselkedésünkön, a magatartásunkon, az emberi kapcsolatainkon. És a végidején még egyszer vissza kell térnie annak, ami pedig abban az elfajult vízözön előtti világban volt, hogy egyesek az emberek fiai voltak, de mások az Isten fiai voltak. És ez egy szembetűnő különbség volt. De Isten fiaivá csak akkor lehetünk, ha befogadjuk őt. És itt megállok egy kicsit. Mit jelent Krisztus befogadni? Ugye mindnyájan ismerjük az ígét, nagyon nevezetes ige, Jelenések könyve, a harmadik fejezet 20. versében ezt mondja Jézus: íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Itt van arról szó, hogy mit jelent befogadni Jézust. Meghallani az ő zörgetését, és aztán megnyitni az ajtót, és befogadni őt. Tehát Jézust befogadni nem egyenlő azzal, hogy befogadni Jézus tanítását. Én befogadhatom a tanítását, elismerhetem, hogy mindig az. Elismerhetem, hogy ez egy cél az én számomra, hogy ilyen legyek. De más dolog Jézust befogadni, mint az ő tanítását befogadni. Ez azt jelenti, hogy nem csak azt hiszem, hogy ő itt tette félt a földön, csodálatos példát adott, minden tanítása igaz. Nem csak azt hiszem, hogy bűnbocsánatot nyerhetek általa, mert ő egy helyettes áldozatot megvalósított, hanem hisszük, hogy Krisztus feltámadt, visszatért a mennybe, ott, ami élő közben járunk, és áll az ő ígérete, hogy én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Mi hisszük azt, hogy mi befogadhatjuk Krisztust ki által, a Szentlélek által. A Szentlélekről azt mondta Jézus, hogy engem dicsőít majd, és az enyémből vesz. És ő azt akarja, hogy benne, így mondta, hogy veletek maradjon örökké. Tehát a Szentlélek nek nincs külön mondani valója magáról. A Szentlélek mindenestől Krisztust képviseli bennünk. Hogyha a Krisztust befogadni, ugyanaz, mint az Isten lelkét befogadni. De ez a befogadás nagyon nagy dolog. És ha így nézzük, hogy Jézus mondta, hogy az ajtó előtt állok, zörgetek, és ha meghallja, és megnyitja az ajtót, akkor azt mondhatom, hogy sokszor mi még a meghallásig se jutunk el, hanem csak a hallásig. A hallás az, amikor gyönyörködünk az Isten beszédében, de már nem halljuk meg úgy, hogy megszólított és megragadott. De azért én hiszem, hogy akik itt jelen vagyunk, sokszor meghalljuk ezt az örgetést. Nagyon sokszor csak halljuk. Szombatok telhetnek el, amikor csak halljuk, de nem halljuk meg. De vannak biztosan az életünkben esetek, amikor meghalljuk az örgetést, amikor megszólítva érezzük magunkat, amikor ösztönzést érzünk arra, hogy valóban befogadjuk Jézust. És akkor hogy vagyunk? Megáll a kezünk a kilincsen. Mikor meg kellene nyitni az ajtót, hogy befogadjuk őt, azt megtorpanunk. Nem érzitek, hogy ez úgy jellegzetes? Nem tudjuk az életünkben tetten érni ezt a megtorpanást? Hallani sokat hallom. Olykor meg is hallom. De hogy megnyitni az ajtót, és befogadni őt, itt megáll az ember. És hadd tegyem fel a kérdést, miért? Miért szeretünk mit megtorpanni, megijedni és visszalépni, és halogatni? Nem mondjuk azt, hogy soha, csak azt mondjuk, hogy majd. Most még erre én nem vagyok felkészülve. Most még én erre nem vagyok képes. Most még egy kicsit maradok magamnak. Még egy kicsit maradok magamban.
Miért torpan meg az ember? Miért nem nyitja meg az ajtót? Mikor itt az ígéret, valakik pedig befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Miért van ez? Én is próbáltam gondolkodni rajta. Sokszor magunkat megismerni nem is olyan könnyű. És gondolkozzatok ti is rajta, hogy valóban úgy van-e, ahogy én próbáltam megfejteni, miért torpan meg az ember. Féltjük az egyéniségünket, féltjük a szabadságunkat, féltjük azt a nagy énünket. Vagyis kevés a bizalmunk, és még nem, igaz értelmünk vaksága nem oldódott föl. Mert még mindig azt képzeljük, hogyha mi befogadjuk Jézust, mert befogadni őt tulajdonképpen mit jelent? Az azt jelenti, hogy elfogadjuk őt az életünk urának. Ugye a Biblia sokszor hasonlítja a házassági szövetséghez, a Isten és az ember szövetségét. Hogyha szokták mondani, én is szoktam mondani, hogyha valaki nem képes arra, hogy szeretetből ezentúl mindig egyeztessen egy másik akarattal, akkor ne házasodjon meg. Mert a házasság az, hogy ezentúl nem egy akarat van, a másiknak az érzéseire is tekintettel van, és a másiknak is az akaratára, de minden lépésben. Mert azt jelenti, hogy két ember egyé lesz. Hogy ezentúl vállalja a szeretetnek ezt az iskoláját, hogy a másik érzése, a másik akarata, és mindig ezzel a kettővel számol, és mindig egyezteti ezt a kettőt. Nem pedig keresztül, hogy minden az én akaratom, az én érzésem igazodjon a másik, hát neki az a dolgát. Szóba se jöhet más. De legtragédia lesz abból a házasságból, ami nem ezzel a felkészültséggel történik, hogy én vállalom a szeretetnek ezt az iskoláját, és még azt gondolom, jót is tesz nekem, nagyon jót tesz az önzésem gyógyítása, hogy mindig egyeztetni egy másik akarattal, mindig tekintettel lenni a másik érzéseire, és nem csak a magaméra. És akkor, ha valaki Krisztus befogadja, az is egy szeretett szövetség. Az azt jelenti, hogy én mindig gondolkozom, ahogy mondja az Efézusi levél 5. fejezetének a 10. verse, hogy meggondolván mi legyen kedves az Úrnak. Na, ettől az ember visszariad. Hát azért, amikor én akarok valamit, amihez nekem kedvem van, ami nekem tetszik, én nem akarom megkérdezni, hogy az most kedves-e az Úrnak, vagy nem. Én azt meg akarom csinálni, én most ezt úgy akarok élni. És az ember megijed, hogy az ő egyéniségét, vagy a szabadságát feladja, ha befogadja Jézust. De ez a baj, hogy a vakságunk nem oldódott föl. Mert testvérem, gondolkozzunk csak el, fel kell adni tényleg az egyéniségünket. Mit féltjük mi ezt a nagy ént? Jézus mit mondott? Egy nagyon, nagyon végletes megfogalmazást alkalmazott. Azt mondta, hogyha meg akarja tartani valaki az életét, mindig magával, a maga életével, a maga céljaival van elfoglalva, elveszíti. Ha pedig valaki elveszíti az ő életét, én értem is az evangéliumért, nagyon kemény szó ez, elveszíti. Egyszerűen elengedi ezt a nagyént, feladja ezt a nagyént, és egy gondolkozásmódot fogad el, hogy mi legyen kedves az Úrnak, mert van nála tökéletesebb. Lehet tökéletesebb bölcsesség? Lehet tökéletesebb akarat, ami nekem is a legjótékonyabb? Ez csak egy értelmes alázat. És az ember azt mondja, ha én fel tudok oldódni az Isten és a fele barát iránt és szeretetben, és egyszerűen elveszítem az énemet, dehogy van szükség arra a nagy énre, dehogy kell az dédelgetni, akkor leszek boldog, elengedem és elveszítem. Ez az, amikor az ember vaksága igazán feloldódik, amikor már nem retteg attól, hogy az én akaratom, az én kívánságom, az én elképzelésem, hanem amikor eljutott odáig, hogy hát akkor leszek szabad és boldog, akkor nem kell örökké magammal küszködnöm, akkor nem kell magam fogságában vergődnöm, és nem fog veszíteni semmit, mert megkapok az Istentől minden ajándékot, megkapom az önzetlen, visszasugárzó szeretetet másoktól. Nekem nem kell ezt az ént félteni állandóan. Pont akkor teljesedik ki az életünk. Olyan szép az a Biblia, így azt mondja, Isten előre elkészített jó cselekedeteket, hogy mi azokban járjunk. Olyan élettervet készített számunkra, aminél jobbat mi megközelítőt se tudunk elképzelni. Ami ismerve a mi egyéniségünket, egyéni adottságainkat, képességeinket, az Úr azokat fölfejleszti, és azokat olyan jó cselekedetekben realizálhatjuk, hogy egy teljes és boldog életet élhetünk. De csak akkor, ha befogadjuk őt. Ha elfogadjuk őt, és egyeztetünk vele mindig, mindenbe belevonjuk az életünkben, és ettől megijed az ember. Azt mondja, na ez sok, ez. Én még féltem, én még azért meg akarom magamat tartani. Én még ehhez ragaszkodom.
és testvéreim, pedig a hatalmat csak azok kapják meg, akik befogadják őt, akik meg is nyitják az ajtót, akik az ő nevében hisznek, akiknek teljes a bizalmuk az Istenben, akik boldogan teszik meg ezt az önátadást, akik boldogan vállalják ezt az állandó szövetséget. Ezt a hatalmat másképp nem lehet megkapni. És megkérdezem, miért nem lehet másképp megkapni? Mert akkor csak, ha Jóisten adná a nélkül, akkor mi csak a vétkeinket növelnénk, mert minden pillanatban fellázadnánk ellene, mikor mást akarunk, nem? Hát az Isten lelke erre nem adatik, hogy az Isten adja ezt a hatalmat, aztán mikor neked tetszik, akkor egy kicsit engedsz neki, következő percben abszolút teljesen másfelé mész.

mások megbecsülni, nincsen másoknak hasznára, csak azok, akik befogadják őt, akik az ő nevében hisznek. És akkor utoljára azt a kérdést tegyük fel, hogy hogyan kerülhetünk közelebb ahhoz, hogy befogadjuk Krisztust? Először is több alkalmat kell adnunk Jézus Krisztusnak arra, hogy zörgessen a szívünkön. Több alkalmat, amikor mi nem csak halljuk őt, hanem meg is halljuk, amit mond. Mert mi magunktól nem tudunk arra a pontra jutni, hogy akkora bizalmunk van, hogy megnyitjuk az ajtót. A zörgetés, a kezdeményezés az Istené. De ha mi szünet nélkül úgy hajszoljuk magunkat, ugye erről szólt a mai szombatiskolai tanulmányunk is, ha teletömjük a fejünket, fölpörgetjük e világ dolgaival örökké, és nem adunk alkalmat a Jóistennek, hogy ő zörgessen a szívünk ajtaján. Nem adunk alkalmat, hogy úgy az zörgetés addig mélyüljön, hogy mi meg is halljuk az ő szavát, hogy megszólítva érezzük magunkat. Tehát ez az egyik, amit tennünk kell. A másik pedig, amikor megszólítva érezzük magunkat, amikor meghallottuk az ő szavát, akkor próbáljunk odafigyelni magunkra. Most ne engedjünk az ilyen feljövő gondolatoknak, meg érzéseknek még egy kis halogatás, még egy kis vonakodás. Ilyenkor dönteni kell. Az ajtó megnyitása az egy döntés. Ha Jóisten megvilágosította az elmémet, ha engem vonz ez a csodálatos ígéret, akik befogadják hatalmat ad, hogy az Isten fiaivá legyenek. Ha mi szeretnénk az Isten fiaivá lenni, ha szeretnénk, hogy az Isten maga lelkéből adjon, ha szeretnénk ezt a hatalmat elnyerni, amivel az ő parancsolatai nem nehezek, ha szeretnénk tényleg Krisztushoz hasonlóvá válni, tényleg szeretnénk igaz emberré válni, tényleg szeretnénk üdvözülni, akkor a mindenféle gondolatnak és érzésnek, amit sátán hoz, mikor megszólítva érezzük magunkat, akkor azt az aranyalkalmat el ne játsszuk. Hanem akkor hozzuk meg a döntést, és nyomjuk le a kilincset, és fogadjuk be Krisztust. És rendeljük alá magunkat, és ne féljük elengedni az ént. Ne rettegjünk, ahol valamit elveszítünk. Istennél jobban senki nem tartja tiszteletben a szabadságunkat. Így kimondja a Biblia, mint a törvényt, mint az axiómát, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. És amikor Jézus így mondja, hogy aki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, még hozzáteszi, és ő én velem. Amivel azt fejezi ki, nem fogom elnyomni őt, nem lesz elnyomva az ő személyiség ebben a szövetségben. Vele vacsorálok, és ő én velem. Éppen most fog kifejlődni, és az Isten, mint egy szövetséges, mint egy partnert fogja megbecsülni. Annak ellenére, hogy ő a hatalmas, és mi vagyunk a parányiak és az esendőek. Kedves gyülekezet, én nagyon szeretném, ha ezen az igén mélyebben elgondolkoznánk. És tegyük fel magunknak a kérdést. A világ tragédiája itt van, a világ nem ismerte meg őt. És ha az Isten fiai nem jelennek meg ezen a világon, a világ esélytelen arra, hogy megismerje őt, mert emberek, hogy megtért, meggyógyult emberek, hogy közvetítsék az Isten ismeretét. És nehogy mi is olyan övéi legyünk, mint egykor a zsidó nép, akik nagyon, nagyon sok kinyilatkoztatást kaptak, és nagy volt a tudásuk, de mégsem fogadták be őt. Megismerték, de nem fogadták be. Nehogy mi is megálljunk ezen a ponton, hogy övéi vagyunk, névleg teljesen az övéi vagyunk, kereszténynek valljuk magunkat, elkötelezett kereszténynek, és meg is ismertük őt, de nem fogadjuk be. És ezért a hatalmat se kapjuk meg, és ténylegesen Isten fiaivá se leszünk. Ez mindennél tragikusabb, ezen a határmesdjén megállni és megrekedni. Hanem legyen ránk érvényes az ige, valakik pedig befogadták őt. Hatalmat adott azok, hogy Isten fiaivá legyenek. Mindenképpen a történelemnek ahhoz a záró szakasza felé haladunk, amikor elfognak külön, lesznek az emberek fiai, és lesznek az Istennek fiai. Mi vagy egyik csoportba fogunk tartozni, vagy a másikba. Vagy maradunk a nagy tömegben, akik nem nyerhetnek üdvösséget sem, isteni oltalmat a végső eseményekben is. Az emberek fiaival és az emberek tömegeivel lesz a sorsuk, vagy leszünk az Isten fiai, akik hatalmas küldetést teljesítenek az emberi történelem végén, és akiket az Isten oltalma őriz Jézus dicsőséges megjelenéséig is az üdvösségbe fogad be. De nem tudunk Isten fiaivá lenni a Szentlélek hatalma nélkül, annélkül, hogy a maga lelkéből adna nékünk. És ezért kezdjük a reggeleinket ezzel, hogy Uram, add a mai napra a te szent lelkedet, és maradjunk addig az Isten színe előtt, míg ez a befogadás megtörténik, míg megalázzuk saját magunkat, és nem a magas, magabiztos fejünkkel megyünk előre, hanem beállítjuk már reggel magunkat arra a lelki magatartásra, hogy mindenben figyelünk a belső tanácsra, a belső hangra, és támaszkodunk erre a hatalomra is.

egy szerető szövetségessel mindent egyeztetünk, egész nap tanácskozunk belül, és egész nap hagyjuk, hogy a mi lelkünket lecsillapítsa, irányítsa, vezérelje. Ha nap mint nap megismételjük ezt a befogadást, hamarosan Isten fiaivá leszünk, hamarosan kezdenek kirajzolódni. És ha belekóstolunk abba, hogy milyen Isten fiainak lenni, akkor már úgy leszünk, mint a Zsoltáros mondja, mint a szarvas a folyóvizekre, úgy vágyakozik hozzád az én lelkem, ó Isten, akkor már az lesz idegen. Akkor már nem fogjuk visszasírni a régi énünket. Akkor a Jóisten igazi örömet és igazi áldást, és igazi életünk igazi kiteljesedését adja. Szívemből kívánom, hogy legyünk Isteni fiaivá, elnyelve azt a hatalmat, amelyet Jézus megígért. Amen. Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, mint méltatlan emberek, és tudjuk, hogy az ő közben járása által mi mégis folyamodhatunk ezértnek a csodálatos ígéretnek a teljesedéséért, hogy hatalmat adsz, hogy Isten fiaivá legyünk. Köszönjük, Urunk, ennek az éneknek a buzdító sorait is, és add, hogy beleivódjon a gondolatainkba, és sokszor az ajkunkra vegyük ezeket a kéréseket. Urunk, egyikünket se hagy nyugtot, hogy esetleg mi is olyanok legyünk, mint Izrael fiai, hogy látszólag a tiéd vagyunk, és meg is ismerünk téged, de mégsem fogadunk be. Urunk, add, hogy egyikünket se hagyjon nyugton ez a hatalmas ígéret, hogy mindannyian megkérdezzük önmagunktól, ismerem ezt a hatalmat, munkálkodik az életemben ez a hatalom. Uram, add, hogy mi mindnyájan kinyújtsuk a kezünket ezért az ajándékért, de ezt is csak te tudod megteremteni bennünk. Ezért kérünk, Urunk, hogy zörgess a mi szívünk ajtaján, tégy fáradhatatlanul erőfeszítéseket azért, hogy mi igazán megszólítva érezzük magunkat. És Urunk, tudjuk, hogy a döntés a miénk, de még azt is tőled kérjük, hogy oldd fel a mi vakságunkat, és legyen a te zörgetésed, a te vonzásod oly hatalmas, hogy akkor mi minden késztetést megkapjunk ahhoz, és hogy dönteni tudjunk. És Urunk, adj bátorságot kérünk ahhoz, hogy mi ne féltsük az énünket, ne hallgassunk a kételyekre, az érzésekre, a vonakodásra, a halogatásra, hanem legyen bátorságunk megnyitni az ajtót, mert szomjúhozzuk azt a hatalmat, mert meg akarjuk ismerni a te lelked bennünk lakozását, ezt a tapasztalatot, amikor könnyű a te parancsolataidat megtartani, és amikor te magad formálsz át minket Isten fiaivá. Urunk, kérünk, add, hogy a mi gyülekezetünk átalakuljon Isten fiainak a gyülekezetejévé, add, hogy igazán a tiéd legyünk, add, hogy öröm és könnyű legyen számunkra megtartani minden rendelésedet, parancsolatodat és végzésedet. Kérünk, maradj mindegyikünkkel a te kegyelmed és szereteted szerint. Amen.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat negyedik előadásunkon. Jézus Krisztusnak egy nagyon nevezetes beszélgetését szeretnénk megismerni, amelyet Nikodémussal, a zsidó vallás egyik főemberével folytatott, aki ének idején kereste fel az üdvözítőt. Mielőtt a beszélgetésre rátérnénk, amely János evangélium a 3. fejezetében, az első 21 versben található, engedjék meg, hogy röviden elmondjam az előzményeket. Az előző 3. előadáson eljutottunk Jézus fellépéséig, kerességéig és a pusztai megkísértésig, tehát akkor, amikor Jézus elindul Názáretből 30 éves korában, a Jordán mellett keresztelő János bemutatja az egész népnek, itt ő megkeresztelkedik, és itt Júdea fennsíkos vidékén történik meg az a 3. megkísértés, amelyről 2 héttel ezelőtt szóltunk. Ezután János evangélista mondja el azt, hogy Jézus első útja ismét a szülőföldre, az északi ország részbe vezetett, Galileába, hiszen onnan kapott meghívást egy esküvőre. Itt történt a kánai mennyegzőn az első csodája. Itt találkozott újra édesanyjával, tanítványaival együtt jelent meg ezen a mennyegzőn. Utána egy rövid időre Kánából betért Kapernaumba, a genezáreti tónak a nyugati partján levő hatalmas kereskedő és iparvárosba. Majd aztán, mivel közeledett a zsidó nép ünnepe, egyik legnagyobb ünnepe a húsvét, ezért tanítványaival együtt lement Jeruzsálembe, itt következett be a templom megtisztítása, első nevezetes tanításai az ország fővárosában. Tehát Jézus fellépése után mintegy fél év telt el, nem több mint fél év, hiszen Jézus körülbelül ősszel lépett fel, és tavasszal, Nisán hónap 14-én, a mi március-áprilisunknak megfelelő hónapban van a húsvét ünnepe. Ekkor, amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, ekkor kereste fel őt Nikodémus, aki a 70 főnyi főtanácsnak a tagja volt. Ugye ebben az időben Izrael népét egy vallási, de egyben egy politikai testület is volt ez a főtanács, ez igazgatta. 70 tagból állott, és a 71. személy volt a főpap, aki az országnak a vallási, de mondom politikai vezetője is volt. Nikodémus tehát farizeus lévén beletartozott ebbe a főtanácsba, és János evangélium a 3. fejezetében ez az első 21 vers, ez mindenféleképpen nyugodtan mondhatjuk nem csak az evangéliumoknak, az egész Bibliának egy középponti része, mert amiről szó van itt, az minden embert érdekel, és minden embert a legmélyebben kell, hogy érdekeljen, vagyis az, hogy az ember hogy juthat el az örök életbe. Hogyan, mi a feltétele annak, hogy az ember elnyerje az örök élet ígéretét Istentől, hogy ne csak ezen a földön legyen az ember boldog és kiegyensúlyozott, bár ez se kicsi dolog a Biblia szerint, de hogy eljuthasson az ember az Isten által készített örök életbe. A Nikodémussal való beszélgetés ilyen címet is szokott kapni, a Nikodémussal való beszélgetés, vagy Jézus tanítása a megtérésről és újjászületésről, Jézus tanítása az örök élet elnyerésének legfőbb feltételéről. Olyan hatalmas, olyan óriási ez a találkozás, ez az éjjeli beszélgetés, hogy szinte versről versre szeretnék előre haladni benne, mert minden egyes kifejezés, minden egyes bibliavers külön mélységeket kínál. Tehát János evangélium a 3. fejezetében az első 2 verssel kezdenénk a beszélgetés megismerését. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ő jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, itt mindjárt meg is szeretnék állni. Mert ez a bemutatkozás, a beszélgetésnek ez a kezdete már is több kérdést felvet, és több fontos tanításra rálátásunk nyílik. Az egyik: Nikodémus éjjel jött Jézushoz. Mit fejezett ez ki? Mit fejezett az ki, hogy fényes nappal nem mert mutatkozni Jézus közelében? Pedig fél év óta már az egész ország hallott Jézus csodáiról, tanításairól, 10000-es tömegek kísérték, de ez a főember csak éjjel mert mutatkozni Jézus társaságában. Világosan következik ebből, Nikodémus félt.
Félt. Miért félt? Féltette a pozícióját, az állását. Ő benne volt egy magasrangú vallási és politikai testületben. Féltette a helyzetét, a tisztségét attól, hogy mi lesz, hogyha ez kitudódik róla, hogy ő felkereste az egyszerű názáreti vándor tanítót, és ő kérdéseket tett fel neki. Nikodémus félt. Nikodémus, a fő farizeus, egy főember gyáva volt. Nem valami szép emberi tulajdonsága a félelem és a gyávaság. Eleget szenvedünk ettől, hogy emberek nem mernek nyíltan szint vallani, emberek nem merik megmondani kereken és világosan azt, amit éreznek, vagy éppen egy adott helyzetben a véleményüket. De azt hiszem, hogy mindannyian egyetérthetnek ezzel, hogy sajnos a világunkban a félelem és a gyávaság, mióta világ a világ, az egy hosszan kitartó magatartásforma és jellem tulajdonság. De figyeljék meg, hogy Nikodémusban nem csak félelem volt, mert ő azért eljött Jézushoz. Ő azért volt annyira egyenes és őszinte ember, hogy nem másoktól akart Jézusról információkat szerezni. Pedig ezt is elmondják az evangéliumok, hogy a főtanács kiküldte a maga embereit, ma így mondanánk, hogy hírvivőit vagy besugóit, akik Jézust és keresztelő János szinte minden mozdulatukban követték, és vitték a híreket Jeruzsálembe, hogy ezek az emberek mit tanítanak, mit beszélnek, az emberek sokasága hogyan tódul hozzájuk. Tehát napra kész információkkal rendelkezett az akkori főtanács is, mint azóta is oly sokszor a történelemben egy megfelelő hálózat alakult ki, hogy az ország belső ügyeit kézben tartsák. De Nikodémus nem a besugóktól érdeklődött, nem a főtanács többi tagjától. Nikodémus vette a fáradtságot, és elment ének idején, hogy magától, Jézustól hallja azt, amire ő választ akart keresni. Kedves hallgatók, ez viszont egy pozitív jellemvonás, nem? A félelem, a gyávaság után most rá kell mutatnunk arra, hogy Nikodémus őszinte, becsületes, egyenes ember volt. Ez viszont nagyon hiányzik az emberi világból, mert a legtöbb ember mások véleménye alapján alakítja ki a meggyőződését X-ről és Y-ról. Sokszor úgy van az, hogy emberek olyan biztosan és olyan fensőbségesen nyilvánítanak véleményt és ítéletet, mint hogyha azzal az illetővel legalábbis órák hosszán át beszéltek volna. Nem. Mások szavára hallgattak, és ami az emberi világban terjedt róluk, annak hittek. Nikodémus ezt nem tette. Erre viszont figyeljünk föl, és ezt nagyon becsüljük meg, hogy a Biblia azt nevezi őszinte és egyenes embernek, aki nem mások véleménye alapján alakítja ki a meggyőződését, hanem személyes kutatás alapján. Nem győzöm ezt hangsúlyozni az egész sorozatunk keretén belül, hogy a személyes keresés, a személyes kutatás az, ami semmi mással nem helyettesíthető. Igenis, itt egy nagyon vonzó jellem tulajdonságát láthatjuk Nikodémusnak. Ő fölkelt, nem törődött a társai véleményével, ha kellett, ének idején felkereste Jézust, noha délénk volt, kétségtelen, de őszinte, de becsületes ember volt. És még egy harmadik dolgot is hadd mondjak el Nikodémusról, hiszen amit felolvastam a második versben, úgy érződik, hogy amikor Nikodémus beállított Jézushoz, és ezt mondta neki, hogy mester, ennek elismerték Jézust, mester. Megváltónak, messiásnak nem ismerték el a vallási vezetők, de rabbinak, mesternek igen. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól. Rávilágít ez a szó arra, hogy tudták a vallási vezetők, hogy kiről van szó. Tudták, hogy Istentől jött tanítól valaki. Érezték Jézus tiszta, egyenes magatartásából és beszédéből, hogy ő valóban az isteni befolyás a Szentlélek ereje által cselekszik. Mert senki sem teheti ilyen jeleket, amelyeket te teszel. Tehát ezt is tudták. Tudták a jeleket, a csodákat, erről is pontos benyomásuk volt. Hanem ha az Isten van vele. Vagyis Nikodémusban azért ott volt a folytott büszkeség. Mi tudjuk, mi vagyunk a vezetők, mi vagyunk az egyházi elöljárók. Mi mindent tudunk. Ott volt azért egy kis felsőbbrendűség érzet, hogy rögtön azért nem helyezkedem arra a szintre, amelyet én egyébként lenézek, lebecsülök, hiszen Jézust az egész országban József fiaként, egy ácsmester fiaként, egy názáreti vándortanítóként tekintették. Ott volt tehát azért egy kicsit a fölény.
De ott volt a feszültség, a várakozás, átadom neked a szót, most te beszéljél. Mennyi minden ott kavarog egy emberben? Gyávaság, félelem, de őszinteség is. Valami büszkeség és várakozás is. Hát itt el lehetne mondani, amit Madács Imre írt az ember tragédiájában, de kár, hogy ez csak az asszonyokról írta, mert ezt mindenkire el lehetne mondani, hogy az ember méregből és mézből van összeszűrve. Olyan gomolygó, olyan felfoghatatlan az ember egyéni világa. Mi minden megfér egy emberben, nem? Az ember egy rendkívül homályos és rendkívül össze-vissza lény addig, ameddig az élete ki nem egyenesedik, meg nem jobbul. Együtt van ott a félénkség, az őszinteség, a büszkeség, a várakozásnak az alázata, minden ott gomolyog egy emberben. Ezt azért bocsátanám előre, hogy legyenek kedvesek majd erre is figyelni, és hogyha eltetszenek olvasni, erre is hangsúlyt helyezni, hogy Jézus pár szavára ez a gomolygó összevisszaság hogy egyenesedik ki ebben az emberben. Jézus hogyan teremtett rendet egy emberben? Hogyan adott neki olyan világosságot, amely szétválasztotta abban az emberben a hamisságot és az igazságot? Ez egy külön szempont, amire sajnos az előadás keretén belül olyan részletesen nem tudok kitérni, hiszen tartalmilag kell önök elé állítanom ezt a beszélgetést. Nos hát, ezek után mit gondolunk, hogy Jézus mit válaszolt? Ott van egy ember, aki eljön, hogy most egy mély beszélgetést folytasson Krisztussal, és átadja neki mintegy a szót, most egy tartalmas, jó beszélgetés következik. Jézus mit válaszolt? Első hallásra megdöbbentő lesz Jézus válasza. Talán az ember úgy hinné, hogy Jézus udvariatlan volt, mert Jézus rögtön ezt válaszolta. Felelt Jézus és mondta néki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Minden bevezetés nélkül. Jézus nem tett tiszteletköröket Nikodémusnak, hogy mennyire meg van tisztelve, hogy őt felkereste a főtanács egyik tagja. Nem tett udvariaskodó, előzetes megjegyzéseket. Jézus, hogy úgy mondjam, rögtön a tárgyra tért. Sokan azért nem tudják az evangéliumokat igazán olvasni, mert a mai olvasás kultúrában mihez szoktunk hozzá? A sok-sok fecsegéshez és mellébeszéléshez. Ezt adják a napilapok, folyóiratok, hírközlő eszközök. Mindenki beszél. A végén az ember elkezd gondolkodni, hogy miről volt most szó? Mit akart mondani? Akart valamit mondani? Volt ennek valami magva? Vagy csak úgy, mint Vörös Sándor írta Mari néni Juli néniről, hogy letyepetje, lepetje, üldögélnek a sarokba, és jár a nyelvük, mint a rokka, letyepetje, lepetje. Körülbelül ez a mai élet. És sokszor azért tűnik olyan távolinak az evangélium, megvallom önöknek őszintén, nekem is. Pedig irodalommal foglalkoztam, tehát nem hétköznapi szövegekkel, hanem magasrendűen stilizált, retorizált szövegekkel, a klasszikusokkal, de az evangéliumoknál nagyon oda kell figyelni. Jézus rögtön a tárgyra tér, rögtön azt mondja Nikodémusnak, Nikodémus, én tudom, hogy téged mi foglalkoztat. Én rögtön megmondom neked, hogy mire van szükséged. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Képzeljék el, hogy milyen megdöbbentő volt ez. Pedig Nikodémus ismerhette az Isten országa fogalmat, mert az Dániel könyve 7. fejezetében már előfordul, és ő az Ószövetség nagy ismerője volt. Az újonnan születésről is lehetett fogalma, hiszen Jeremiás és Ezékiel próféták sokat beszéltek erről, de más ószövetségi iratok is, hogy az embernek az életben minden embernek alapvetően gyökeresen meg kell változnia. Erről az ószövetségi szentírás is mélyen tanított, hogy az önző embernek, akinek diktál a természete, akinek állandóan nekünk ugye az, hogy most ilyen legyél, olyan legyél, a romlott gyenge természetünk diktál, az embernek le kell győzni a természetét. Az ember életében egy fordulópontnak kell elkövetkeznie, és ez az újonnan születéshez hasonló. Micsoda kifejezés! Nagy dolog a születés, erre a világra jönni, és micsoda hatalmas boldogság és öröm egy kis csecsemőnek örvendezni, de Jézus rögtön azt mondja, hogy ezen a világon van egy még nagyobb változás és öröm. Ha valaki az életben már felnőtt korában megváltoztatja a gondolkodásmódját, újonnan születik, más ember lesz belőle, másként tekint Istenre, emberekre, önmagára,
és Jézus ezt mondja a Nikodémusnak, neked meg kell változnod. Képzeljék el, hogy Nikodémus ez hogy hatott. Ő a zsidó vallás főembere, neki meg kell változni. Mennyi szeretet és tapintat volt Jézus szavában. Jézusnak a gyakori kifejezése volt ez, hogy bizony-bizony mondom néked. Nem egy ájtatos szófordulat volt, hanem amikor Jézus ezt a kifejezést használta, azt akarta érzékeltetni, hogy ami most következik, az nagyon nyomatékos, az nagyon komoly, az olyan ünnepélyes bizonyság, amit nem lehet megkerülni. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Jézus csak ennyit mondott. De Nikodémus rögtön találva érezte magát. Tudta, hogy Jézus őróla beszél. Tudta, hogy Jézus belelát a szívébe, hogy neki meg kell változni. Ő a mostani állapotában nem méltó, nem alkalmas az örök életre. Neki, Nikodémusnak egy hatalmas, egy gyökeres megváltozáson kell átesnie. De hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy mit tesz az ember akkor, amikor valamiről értesül, ami végbe kell, hogy menjen az életében, de ő talán még messze van tőle, vagy legalábbis úgy érzi, hogy messze van tőle. Akkor az ember egy elhárító mozdulatot tesz, mint Nikodémus, és elkezd gúnyolódni. Az emberi életben ez is mennyire általános dolog, hogy az emberek szent és igaz dolgokkal gúnyolódnak, ironizálnak, csúfot űznek belőle, pedig amire a leginkább szükségük van. Jézus itt azt mondta ki, amire Nikodémusnak leginkább szüksége volt. Ha újonnan nem születsz, nem láthatod az Isten országát. Most figyeljék meg, hogy mi volt erre a válasz. Negyedik vers. Mondta néki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheté az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Csak úgy kicsapott Nikodémusból a gúny. Mert, mint említettem, Nikodémus kellett, hogy értse Jézus szavait. Nikodémusnak ez nem értetlensége volt, hanem ez egy viszont riposzt válasz. El akarta utasítani Jézusnak ezt a megjegyzését. És azt mondta, hogy idős ember vagyok. Valóban idős ember volt. Én újonnan születni, én megváltozni idős korban? Hát fiatalabb korban talán meg tud változni az ember. De hát amikor az ember idős, öreg, hát annyira képtelen megváltozni az ember, mint ahogy képtelenség visszamennünk anyánk méhébe és újra születnünk. Kedves hallgatók, azóta is nagyon sok ember, ha nem gúnyolódik is, de ezt forgatja a fejében. És valahogy itt akadnak meg az emberek. Ha én újra kezdhetném az életemet. Ha én most más történelmi körülmények közé születnék. Más családba, más lenne a neveltetésem. Ha én most nem lány lennék, hanem mondjuk fiúként újra kezdhetném az életemet. Hogy ugye hányszor és hányszor elhangzik emberek részéről, ha én újra kezdhetném, más lennék. Jézus megadja erre a választ. De mit tetszene gondolni, mások lennék? Az, amit az ember olyan sokszor forgat a fejében, hogy ha én újra kezdhetném, vagy más helyzetben, időben, körülmények, valóban mások lennék? Nem ugyanaz lenne az alapvető problémánk? Nem ugyanúgy az önzéssel, a született természetünkkel kellene fölvenni a küzdelmet? Nem ugyanaz lenne, csak esetleg más hangsúlyokkal, díszletekkel, de a fő probléma, a fő csapás az ugyanaz lenne. De a beszélgetés folytatódik tovább, és figyeljük meg, hogy Jézust a gúny nem hozta ki a sodrából. Mert mit szoktunk mit csinálni akkor, amikor valaki gúnnyal odacsap? Amikor valaki viccelődik, élcelődik velünk. Az ember ösztönösen úgy összehúzódszkodik, ugye sündisznóállás, és valamivel megpróbál visszaszúrni. Figyeljék meg, hogy Jézusban mennyire tökéletes volt a szeretet és az igazság. Jézus emberi természetben jött el erre a földre. A múlt előadáson volt erről szó, ugyanúgy megszületett Máriától, egy földi édesanyától, ugyanúgy kísérthető volt, ugyanúgy támadta őt a rossz, ugyanúgy elbukhatott volna abban a három megkísértésben, amelyben mégis győzött, és Jézusban semmi ebből nem volt, mert legyőzte önmagában. Mert Jézus a gúnyra gúnnyal nem válaszolt. Így mondja ezt Péter apostol, hogy Jézus Krisztus szidalmaztatván viszont nem szidalmazott. Szenvedvén nem fenyegetődzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. És Jézus egészen nyugodtan, mintha nem is hangzott volna el Nikodémus részéről ez az értetetlenkedő, és ez a fölényes és gúnyoros viszontválasz,
Mintha ez nem is hangzott volna el az ötödik verstől, felelt Jézus. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Kedves hallgatók, mit is tesz itt Jézus Krisztus? Először is újra megismétli az előbbi mondását. Mivel kezdte Jézus a beszélgetést? Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Most hogyan ismétli meg? Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Először is ezt hadd mondjam el önöknek, hogy Jézus, amikor azt mondta, hogy nem láthatja meg, nem mehet be az Isten országába, ezzel nem azt mondta, hogy Isten valakit ki akar tiltani az örök életből. Nem, itt nem azon van a hangsúly, hogy Isten nem fogad be, hanem azon van a hangsúly, hogy az ember képtelenné teszi magát, ha megmarad a maga önző mi voltában arra, hogy ő örökké éljen. Milyen lenne az az örök élet, amikor az ember megmaradna a maga önző természete uralma alatt, milyen lenne az az örök élet, boldogság vagy boldogtalanság? Az ember maga rekeszti ki az életből magát, maga rekeszti ki az örök életből, ha megmarad ebben az állapotában. Ezért mondta Jézus, hogy nem mehet be, nem láthatja meg, mert magát zárja ki az örök életből, hogyha ezt teszi. Aztán Jézus Krisztus a következőben részletezte azt, hogy mit jelent újjászületni. Jézus rámutatott arra, hogy az újonnan születés az egy felülről születés. Különben ez a bibliai kifejezés, ami itt van, kétféleképp is fordítható. Ez az anoten genétai, ez az újonnan születés, így is fordítható, anoten és genétai születés, hogy felülről születés. És Jézus azt mondta, hogy az ember maga nem tud megváltozni, az ember magát nem tudja megjobbítani. De a lélek, a Szentlélek, és ha a Szentlélek elvezette a megjobbulásra, a víz, a keresség, igen, ez megpecsételi az ember megjobbítását. Most már Jézus részletezi, tehát nem csak annyit mond, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát, már annyit is mond, hogy lélektől kell újjászületni, víztől kell újjászületni, és úgy láthatod meg az Isten országát. És Jézus Krisztus még részletesebben folytatja tovább, tehát látjuk, hogy most már a kezébe veszi a beszélgetés vonalát, és azt mondja Nikodémusnak, ami testtől született, test az, ami lélektől született, lélek az. Vagyis mit mond ezzel nagyon tapintatosan ennek a főembernek? Te hiába születnél erre a világra másodszor, vagy harmadszor, vagy tizedszer, vagy századszor, ami testtől született, test az. Ugyanabban az önző emberi természetben születnél, és ugyanaz lenne a feladatod mindegyik életedben, ha tízszer ide születhetnél, akkor is, hogy neked le kell győzni az önző emberi természetedet. És nem az oldaná meg az emberi kérdéseinket, ha újra kezdhetnénk az életet. Az oldja meg az emberi kérdéseinket, ha ebben az egy életben, amelyben most élünk, legyőzzük lélek által a természetet, amit a Biblia jelképesen testnek is nevez. Mert ami testtől született, test az, de ami lélektől született, lélek az. És figyeljük meg, hogy Jézusban a hallatlan tapinta, gyengétség, szeretet, azt mondja Nikodémusnak, ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. A beszélgetés egyik legfinomabb részének érzem ezt. Azt mondja Nikodémusnak, hogy Nikodémus, ne haragudj rám, hogy én ezt mondtam néked. Ne csodáld, hogy ezt mondtam néked, én minden embernek ezt mondanám. Én nem te rád haragszom a vallási vezetőre, aki eljött hozzám éjnek idején, nem mer szint vallani, és itt kérdez tőlem az éjszaka sötétjében ezekről a kérdésekről. Nem. Én minden embernek ezt mondanám. Ne csodáld, hogy ezt mondtam néked. Tessenek megfigyelni, mennyire pontos a Biblia. Szükség néktek újonnan születnetek. Nem azt mondja Jézus Nikodémusnak, szükség néked, csak néked szükséges. Szükséges néktek, minden embernek újjászületésre van szüksége. Nincs olyan ember, aki jobb ember, aki úgy születik a világra, hogy jobb, mint a másik. Mindannyian az önzés megkötözöttségében élünk.
Mindannyiunknak van egy öröklött rossz természete, ami húz, von bennünket akkor is, hogyha a jót akarjuk, és ha a jót akarjuk, akkor is a rosszat tesszük. Mindannyiunknak szükségünk van erre. És Jézus megnyugtatja Nikodémust, hogy nem haragból mondtam ezt, nem indulatból, jól meggondoltam a szavaimat. Szükség néktek újonnan születnetek. És hogy Jézus látja, hogy Nikodémus figyel rá, hallgat, most rátér arra is, hogy hogyan lehetséges az újjászületés. Most kezd a beszélgetés elmélyülni. Most érezzük azt, hogy Nikodémus iróniája csak egy futó mozzanat volt. Jézus azt már is legyőzte a szelíd szavaival. És azt mondja Jézus ezután, hogy a szél fú, ahová akar. Hallod zúgását, nem tudod honnan jön, hová megy. Ez áll mindarra, aki lélektől született. Jézus tehát itt azt mondja, hogy az embert a Szentlélek, az isteni harmadik személy az, aki meg tudja változtatni. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek által működik minden egyes emberért, és küzd minden egyes emberért. És Jézus a Szentlélek munkáját a szél járásához hasonlított, a csodálatos hasonlat. Biblia olvasó emberek is szoktak panaszkodni azon, hogy hát az Atyát még csak el lehet képzelni, az Atya Istent. A Fiú Istent még könnyebben el lehet képzelni, hiszen itt járt a Földön. De a Szentlélek az olyan megfoghatatlan. Mi ez a Szentlélek? Ez személy? Vagy energia, vagy erő, vagy ki ez a Szentlélek? És Jézusnak ezt a hasonlatát nagyon meg kell becsülnünk. A Bibliának középponti hasonlata ez. Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek valóban egy titokzatos személy, és a munkája még titokzatosabb, mert ahogy a szelet nem lehet marokra fogni, ugye, csak mit tudunk a szélről? Halljuk zúgását, de nem tudjuk honnan jön, az se, hogy hová megy. De azt tudjuk, hogy van szél, hogy felkerekedett a szél. Tehát ugyanilyen a Szentlélek munkája is. Az embernek a belső világa, a belső embere, ugye a belső gondolatvilágunk, a lelkiismeretünk, az akaratvilágunk, jó és rossz közötti döntés képesség, itt belül az ember belső embere megközelíthető az Isten számára, aki a szívek és vesék vizsgálója. És a Szentlélek úgy tudja megközelíteni az embert olyan tapintatosan, olyan halkan, olyan finoman, hogy az ember szinte nem is tudja, hogy a Szentlélek működött az életében. A Biblia szerint minden egyes ember életében működik ez a harmadik isteni személy, annak az embernek az életében, aki csak egy résnyire is kinyitja a lelkének az ajtaját, hogy a levegő is hova megy be a levegő. Ha csak egy kis rés talál, a levegő már benyomul. Sem a tűz, sem a víz, sem más nem olyan könnyen hatol be a legkisebb részen, mint a levegő. Jézusnak ez egy tökéletes hasonlata. Jézus rámutatott arra, hogy minden egyes emberért Isten küzd. És a Szentlélek olyan tapintatos, annyira tiszteli az ember gondolatvilágát, érzéseit. Isten senkit erőszakkal, kényszerrel nem akar a jóra vezetni, csak a szabadságának teljes tiszteletben tartásával. És ez olyan hangtalan munka. Sokszor az ember később is alig tud visszaemlékezni, hogy mikor jött egy új gondolatom, miből csináltam lelkiismereti problémát, mit vettem észre egy helyzetben, miről kezdtem el gondolkodni, hogyan ment előre az a belső életem. Megfoghatatlan, ugye? Az életünk legvalóságosabb és legnagyobb tényei, de a legmegfoghatatlanok. Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy a Szentlélek munkája a legvalóságosabb, de a legmegfoghatatlanabb. Ez nagyon igaz. Adi Endre írta meg ezt csodálatosan az Úr érkezése című versében, amikor azt mondta, hogy amikor elhagytak, amikor a lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. A Biblia szerint Istenre mindig ez jellemző, hogy ő csendesen és váratlanul cselekszik. Isten nem a nagy csinnadrattáknak, a divatoknak, a szenzációknak az Istene. Isten minden egyes embert végtelenül becsül, tisztel, a szabadságát senki embernek megsérteni nem fogja, senki ne várja az Istentől, hogy a jóra is erőszakkal fogja kényszeríteni, mert nem. Isten késztetéseket ad, megközelít a Szentlélek segítségével, de olyan tökéletesen, ha egy ember csak egy kicsi jó gondolatnak helyet ad az elméjében, valami kis jó dolgot akar tenni, ott Isten ott van már és segíti, támogatja őt. És nem csoda, hogyha ezután Nikodémus egészen más hangnemben fordul Jézushoz.
Nem csoda, amikor Nikodémus ezt végighallgatja, hogy Jézus ezt komolyan gondolt, hogy bizony-bizony mondom néked, szükség néktek újonnan születnetek. Amikor végighallgatja Nikodémus, hogy ami testtől született, test az, ami lélektől született, lélek az. És amikor hallgatja Jézustól, hogy valaki titokzatosan munkálkodik érettetek, újonnan akar szülni benneteket a gondolkodásmódotokban, a belső világotokban, akkor most Nikodémus mit fog tenni? A 9. versben ezt olvassuk. Felelt Nikodémus és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Tetszenek érzékelni a nagy változást? Milyen nagy különbség ez ahhoz képest, hogy hát hogyan születhetek én, hogyha vén vagyok? Menjek vissza anyám méhébe? És most Nikodémus azt mondja, mondd meg, mi módon lehetnek ezek? Érzik ugye az alázatot, érzik azt, hogy ez az ember most már érdeklődik, most már nem utasítja vissza, amit Jézus mond. Most már a szíve teljességével vágyakozik arra, hogy bárcsak az ő életében is létrejönne ez a kívánatos megfordulás, ez a kívánatos megváltozás. De itt a beszélgetés egy furcsa fordulópontot fog venni. Tehát Nikodémusban feltámadt az érdeklődés, tehát komolyan felteszi a kérdés, hogy mi módon lehetnek ezek. Az én életemben hogyan mehet végbe az újjászületés, a megváltozás, a megtérés. Kedves hallgatók, itt hajlamosak lennénk azt gondolni, hogy Jézus akkor most gyorsan, rögtön válaszolt. És megmondta azt, hogy Nikodémus most így és így, vagy tedd ezt, vagy azt. De olyan megdöbbentő, hogy Jézus ezzel folytatja. Felelt Jézus és mondta néki. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? És senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Kedves hallgatók, miért neveztem ezt egy fordulópontnak? Mert Jézus itt is egy hatalmas nagy tanítással szolgál. Arra vonatkozóan, amit oly sokan teszünk fel az életben kérdésként, mert hiszen oly sokszor elhibázzuk a magatartásunkat emberek iránt, hogy mikor lehet embereket bírálni. Figyeljék meg, hogy a beszélgetés kezdetén jött Nikodémus, a félénk gyáva Nikodémus. Jézus beszélt egy szót, tett egy bíráló megjegyzést arra, hogy ének idején zavarja őt Nikodémus. Nem. Aztán később. Nikodémus azt mondja, hogy hát menjek vissza anyám méhébe, hát nem tudok újonnan születni, nem tudok más lenni. Tett egy bíráló megjegyzést Jézus? Nem. Ilyenkor szoktunk mit tenni? Jézus mikor tette az első bíráló megjegyzését, amikor Nikodémusban feltámadta az érdeklődés, és követni akarta az igazságot. És a Biblia azt mondja, hogy az ember a másik embert akkor fedje, akkor bírálja, amikor a másik ember azt el tudja viselni. A másik ember akkor hajlamos leginkább elfogadni a bíráló szót, amikor már maga is jót akar. Addig, míg egy másik emberben ott van ez az összevisszaság, az ellenkezés, a gúny, az irónia, minden bírálat célt fog téveszteni, visszaadja az ember. Nem érdekli. Viszont válaszol, elkezd vitába bonyolódni, hogy én nem az vagyok, akinek te gondolsz, vagy miért mondasz nekem ilyeneket, és elkezdődnek azok a viták, amelyeknek sokszor naponként vagyunk a tanúi. Jézus itt egy hatalmas példát mutat arra, hogy igen, a másik embert kell bírálni. Nem mehetünk el a másik ember mellett úgy, hogy mindent helybe hagyjunk, vagy a jó barátság, vagy nem tudom minek a nevében mindent ráhagyjunk az emberekre. Ez helytelen. Ezzel embereket tönkre lehet tenni. Ez a családi nevelésben is a tönkretétel útja, a felnőttek világában is ez a megalkuvás, ez a szemethúnyás. Ugye el tudjuk képzelni, hogy hova jutnak ezzel az emberi kapcsolatok, meg egy egész társadalom, amikor mindenki csak nyel, visszahúzódik, nem beszél, azért, mert jobb az, hogyha ha nem ütközünk emberekkel.
és a lapos kompromisszumok nevében aztán évek, évtizedek után kiderül, hogy az egész élet meg van mérgezve a hazugsággal, tele van mindenféle fekéllyel lelkileg, és már gyógyíthatatlan. Már nem lehet hova nyúlni, mert az emberek dühösek, ingerültek, viszontválaszolnak, mindenki a maga igazságát hajtogatja. Jézus megmutatta azt, hogy az első teendő az embereknek a jót felmutatni, a jóra késztetni őket, és amikor emberek már vágyakoznak a jóra, de csak is akkor, de akkor aztán igazán, akkor bírálni. És Jézus nem ment el szótlanul, de csak most amellett, hogy Nikodémus felteszi a kérdést, hogy mi módon lehetnek ezek, és Jézus azt mondja Nikodémusnak, Nikodémus, te ezt nem tudod? Hát te tanítod az egész Izraelt, te benne vagy a 70 tagú vezetői testületben, és nem tudod az életnek legalapvetőbb dolgát, hogy mit jelent újonnan születni, megváltozni, megtérni. Neked elég az, hogy zsidónak születtél, meg főember vagy, vagy vallásosnak képzeled magad, vagy annak mondanak az emberek, neked ez elég? Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Jézus szavai azóta is mindenkinek szólnak, akik emberek előtt beszélnek a hitről és a vallásról. Ezt nem csak Nikodémusnak lehetett elmondani, hanem az utóbbi 2000 évben nagyon sok egyházi vezetőnek, mind a mai napig, vagy felelős embernek, akik beszélnek a Bibliáról, a hitről, a vallásról. Nagyon sok embernek el lehetne ezt mondani, hát ti vezetők vagytok és ti prédikáltok, hát talán ha vizet prédikálnátok, akkor vizet is innátok. Hát ti vezetők vagytok és nem tudjátok ezeket. Jézus soha nem hagyta szótlanul a vezetőknek a felelősségét, és főleg a vallási vezetőkét. A politikai vezetőknek is nagy a felelősségük, mert az embereknek a munkája meg a kenyérkeresete függ a jó vagy rossz döntéseitől, de a vallási vezetőknek még nagyobb a felelősségük, mert azokat könnyebben követik az emberek, mint a politikai vezetőket. Politikai vezetőket évenként vagy fél évenként letaszítják a trónusukról a tömegek, de a vallási vezetőknél más a helyzet. Ott az emberek kihúznak 10-20 évet is, és amikor már teljesen biztos, hogy áruló volt az illető, akkor is glóriával veszik körül. Miért? Mert az emberek fontosnak találják a politikát, meg a kenyérkeresetet, hogy vallási dolgok, hát ott is van valami. Ott nem figyelnek annyira. És ezzel visszaélnek sokszor a vallási vezetők. Tegnap ezt mondták, ma ezt mondják. És az emberek mennek utánuk. És messze menően kihasználják az emberek hiszékenységét, jó hiszeműségét, jó akaratát. És Nikodémust itt kemény feddésben részesítette Jézus. Ennél keményebb feddés csak Máté evangélium a 23. fejezetében olvashatunk. Azt viszont legyenek kedvesek elolvasni, erről nem hirdettem előadást, az úgynevezett jaj mondások. Jézus egy sor jaj mondást mond az egyházi vezetőkre. Jaj néktek, és a visszatérő jelző micsoda képmutatók. Jaj néktek képmutató farizeusok és írástudók! Megszűritek a tevét és átengeditek a szunyogot. Vagy más kijelentéseket is tesz Jézus Krisztus ezzel kapcsolatban, meszelt sírokhoz hasonlítja őket és egyebek. Nem hagyta ki a feddést. Nem a beszélgetés elején, nem a közepén, hanem akkor, amikor Nikodémus már kinyilvánította azt, hogy igen, én is más ember akarok lenni. És ezután a közjáték után, nagyon fontos közjáték után, most következik a beszélgetésünknek a csúcsa és a koronája. Most elmondja Jézus Krisztus, hogy hogyan változhat meg egy ember, illetve, ugye eddig is már szólt arról, hogy a Szentlélek segítségével, de hogy hogyan lehet megragadni a Szentlélek segítségét. Mikor lehetek biztos abban, hogy a Szentlélek munkálkodik az életemben? Mikor tudhatja azt az ember, hogy igen, most közel van a megváltozás, az újjászületés? Mert Jézus most megnevezi azt, hogy mi az, és ki az, és milyen esemény, és minek a megértése eredményezi az emberben az újjászületést, amire a Szentlélek rá akarja vezetni az embert, és amiből a Szentlélek erőt akar adni az embernek, hogy valóban meg tudjon változni. Jézus ugyanis így folytatja a beszélgetést. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának is felemeltetnie, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság-e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy ki a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Kedves hallgatók, én ebből a hosszú válaszból láthatjuk, hogy Jézus mennyire átvette a beszélgetés irányítását. A válasznak az első részét szeretném kiemelni, és itt jeleztem is a táblán, hogy ennek az első résznek a megértéséhez, annak az ószövetségi történetnek a felidézése szükséges, amire Jézus visszahivatkozott. Mert Jézus most felel arra a kérdésre, hogy hogyan lehet más egy ember, hogyan változhat meg egy ember, és mit válaszol erre? Ezt ott nagyon érdekes és megdöbbentő, sokak számára első hallásatán érthetetlen dolgot. Jézus ezt mondja, amiképp felemelte Mózes az érckígyót a pusztában, akképp kell felemeltetni az ember fiának is, hogy aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Jézus párhuzamot von egy ószövetségi történet, ami Mózes idejében játszódott le, és az ő jövendő golgotai halála között, és Jézus azt mondja, hogy aki megérti, hogy Mózes miért emelte fel az érckígyót a pusztában, aki megérti, hogy őre ki miért kell meghalnia, aki megérti azt, hogy Isten fiának miért kellett erre a világra jönni, és miért kellett ártatlanul meghalnia, miért engedte ezt az Isten, annak az embernek az életében lesz majd változás. De most nézzük, hogy mit is mond itt Jézus. Mint említettem, ez a párhuzam, ez a visszautalás érthetetlen akkor, ha nem lapozzuk fel Mózes 4. könyve 21. fejezetét, és ott nem olvassuk el a 4. verstől a 9. tartó részt. Mert ebben mondja el a Szentírás, hogy mi is volt ez az érckígyó készítése. Úgy látszik, ez az érckígyó készítése, ez előképe volt Jézus golgotai áldozatának, tehát hogyha itt megértjük, hogy Isten miért adott parancsot Mózesnek, hogy készítse el ezt a tárgyat, akkor sokkal közelebb jutunk ahhoz, hogy megértsük, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia. Ugye ismét azt látjuk, kedves hallgatók, hogy az új szövetség érthetetlen az ószövetség nélkül. Én nagyon csodálkozom, amikor azt mondják emberek, hogy ők olvassák az evangéliumokat, de az ószövetséget nem tudják olvasni. Hát én ezt mindig kétségbe szoktam vonni. Azt szoktam mondani az embereknek, hogy hát nem mondják, hogy az evangéliumokat olvassák, hát az evangéliumok tele vannak visszahivatkozásra az ószövetségre. Aki nem ismeri az ószövetséget, nem fogja megérteni az evangéliumokat sem. Itt is Jézusnak egy döntő kijelentéséhez vissza kell lapoznunk. Mózes 4. könyve 21. fejezetében a 4. verstől a következőt olvassuk, amikor a zsidó nép vándorol Kánaán földje felé, tehát ahogy Egyiptomból jönnek ki, és megközelítik ezt a földet, akkor a következő jelenet játszódik le. És elindultak a Hór hegyétől a Veres tengerhez vívő úton, hogy megkerüljék Edom földjét, de a népnek lelke megkeseredett útközben. És szólt a nép Isten ellen,

fűzte azt póznára. És lőn, hogyha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a részkígyóra, életben maradt. Különös történet, ugye első hallásra. Ugye megy a nép, és hát milyen mindig a tömeg, és milyen egy nép, ugye zúgolódik. Ez mindig jellemző lesz minden népre és minden tömegre. Egy népnek soha nem lehet kedveskedni. Egy tömeget soha nem lehet kielégíteni. Azt mondják, kevés a víz, kevés a kenyér, a mannát már meguntuk. És amikor mennek a pusztában, egyébként mind a mai napig itt a sínai félszigetnek ezen a északi részén, ezen a sivatagos, fensíkos pusztai részen ma is élnek ezek a nagyon fürge mozgású kígyók. És egyszerre csak ezek a pusztai kígyók megtámadják az embereket, megmarják a zúgolódókat, és hát a kígyó marásba belehaltak, és elkezd hullani, elhullani a nép. Na hát akkor a tömeg, a nép akkor észbe kap, és mennek Mózeshez, és azt mondják, hogy imádkozzál Istenhez, hogy vigye el rólunk ezeket a tüzes kígyókat. És akkor Isten azt a rendeletet adja Mózesnek, hogy egy ilyen póznára tegyen föl egy érc kígyót, öntessen, hát egyébként azóta is az ércben gazdag vidék, szóval minden részletében alátámasztják a földrajzi történelmi körülmények ezt a leírást. Ugye ércből, részből kígyót öntett Mózes, felteszi egy póznára, és azokat, akiket megmartak ezek a tüzes kígyók, de hittel föltekintenek a részkígyóra, azoknak nem kell meghalniuk, hanem életben maradnak. Micsoda különös történet. Miért? Mert Jézus azt mondta, hogy ő neki azért kell meghalnia, a golgotai kereszt hasonló az érckígyó felemeltetéséhez, neki azért kell meghalnia, hogy az ember életben maradhasson. De miért? Miért kellett Jézusnak meghalnia? Miért kellett egy ártatlanak, ilyen csúfos rabszolga halállal a keresztfán meghalnia? Kedves hallgatók, azért húzom az időt, és önök elé állítom ezt a párhuzamot, hogy tessenek ezen gondolkodni. Nem, mint hogyha az előadás után nem lehetne ezen gondolkodni, egy egész életen át. Mit akart itt Jézus érzékeltetni? Ahogy a zsidók a bűneik miatt, a zúgolódásuk, a bűneik miatt érdemelték meg azt, hogy kígyó marás legyen az osztályrészük, és meghaltak. Jézus mit mond ezzel? Minden ember az elkövetett bűnei miatt, minden ember az elkövetett bűnei miatt örökre meghalhatna. Mi emberek pusztítjuk az életet. Mi visszaélünk az élettel, amit kaptunk ajándékként valakitől. Mi emberek itt a földi életben a sok hibás döntéseink, a rossz cselekedetek, a mások gyűlölete, az élet pusztítása, külső-belső pusztítása révén tulajdonképpen nem életet élünk, hanem a pusztulás életét éljük. Azt mondja a Prédikátor könyve, aki gyűlöl engem, szereti a halált. Az emberek nem az életet szeretik sajnos. Ezt kimondja a Biblia fájdalmasan, tragikusan. Az embereknek csak az ajkukon van ez, hogy szeretek élni. Fizikai életünket, lelki, szellemi életünket megcsorbító szokások, hajlamok, szenvedélyek uralnak bennünket. Jézus azt mondta, hogy ahogy a nép elhullott a sok-sok zúgolódás miatt, minden ember életének ez lehetne a végső, kikerülhetetlen következménye, az elhullás. Minden ember meghalhatna is végleges örök halállal, és senki ember nem mondhatná az Istennek azt, hogy igazságtalan vagy velem. Miért? Mert az Isten akkor bemutatná, te éltél? Rosszat tettél ekkor ezzel, ekkor amazzal, amakkor amazzal, magaddal, környezeteddel, a világgal pusztítottad az életet. Egyetlen egy mód van az ember megváltoztatására. Egyetlen egy mód van arra, hogy az ember méltó legyen az életre és az örök életre. Ahogy fölemelte Mózes az érckígyót a pusztában, és akik noha elkövették a bűnt, de feltekintettek az érckígyóra, megbánták a bűnt. A szívükbe szembefordultak a rosszal, és megváltozni akartak. Igen, ezek az emberek méltók az örök életre. És Jézus keresztjének azért kellett felemeltetnie, hogyha valaki rátekint arra, hogy az Isten, az ártatlan Isten lejött erre a földre, miért jött le és miért kellett meghalni? Csak azért, mert egyetlen egy lehetőség volt az ember
megmentését.

hogyha Isten áll az ember helyébe, és nem az embernek kell elszenvedni a bűnöknek a büntetését, hanem Isten azt magára veszi, és Isten az, aki azt a bizonyos keserű poharat kiörpenti, amit Jézus mondott a Gecsemáné kertben, ahogy az emberrel kellene bánni a végső megítélés során. Jézus azt magára vette, és ő vele bántak úgy, ahogy valamennyiünkkel kellene bánni. Ahogy mi mindannyian megérdemelnénk a végső elveszést, Jézus azt mondta, nem, eljövök erre a földre, és én magam vállalom magamra azt a szégyent, azt a kárhoztatást, azt a halált, amit minden embernek el kellene szenvedni. Én állok az ember helyébe. És aki föltekint erre, aki érzi azt, hogy Jézus ezt szeretetből tette, ezt nem érdekből, ezt szeretetből, annak az embernek az életében kezd megváltozni belül valami. Megváltozni a viszonya az Istenhez, az emberekhez, önmagához, a rosszhoz. Az az ember fog szabadulni a rosszból. Jézus itt a Bibliának azt a mondását mondja ki, amelyet méltán szoktak nevezni arany igének, vagy a Biblia középponti mondásának. Hadd olvassam fel ezt önöknek még egyszer. János evangélium a 3. fejezetében, hogy említettem, a Bibliának ez egy középponti mondása. Ha egyetlen egy Biblia verset kellene idézni, akkor a 3. fejezet 16. versét idézhetnénk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves hallgatók, ebben a rövid, egyszerű jézusi kijelentésben, ami Nikodémusnak hangzott el, 5 fontos dolog is benne van. Jézus először is azt mondta, hogy úgy szerette Isten a világot. Tehát az Atya, az Isten szerette és szereti a világot. Nem úgy van, hogy az Atya az bíráskodni akar, a fiú meg szereti a világot. Hogy az Atya ítélni akar, a fiú meg engesztelni akar. Ezt a Biblia nem tanítja. Sajnos ez nagyon elterjedt a középkorban és az egyházi hagyományban, hogy Isten az Atya az ítélő, a fiú pedig az engesztelő. Ugye erről már beszéltem a sorozatunk keretén belül, hogy ez nem a Bibliából származik. Úgy szerette Isten a világot. Isten is ugyanúgy fájdalmat érzett és szenvedést. Isten az Atya azt élte át, amit az Ószövetség egyik szereplője, Ábrahám átélt, amikor vitte a fiát, Izsákot, hogy megáldozza Mória hegyén. Ki szenvedett ott jobban? Izsák, akit fel kellett tenni az áldozati oltár tetejére, vagy Ábrahám, aki vitte a gyermekét, az egyszülöttet, akit nagyon szeretett, akire 25 évig várt, hogy megszülessen. Nos hát ki szenvedett ott jobban? Ábrahám vagy Izsák? Az apa vagy a fiú? A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus Krisztust megfeszítették, amikor sötétség borította be a földet, akkor ezt maga Isten tette, hogy az ő nagy fájdalmát, az ő nagy keserűségét valahogy érzékelhetővé tegye, és Krisztus gyászát, Krisztusnak a szégyenét elfedje. Mert az Atya éppen úgy szenvedett, mint a fiú. De az Atya is és a fiú is tudta, hogy bennünket, embereket máshogy nem lehet felébreszteni. Az ember egyszerűen érzéketlen, az ember annyira önző és annyira tompa belül, hogy az ember csak az önfeláldozó szeretet ébreszteti fel. És csak az Istennek az önfeláldozó szeretete. Úgy szerette Isten a világot. Második fontos tanítás, hogy úgy szerette Isten a világot. Jézus mindenkiért meghalt. Nem csak egyes emberekért, nem csak Nikodémusért, nem csak másokért, mindenkiért. Isten mindenkinek felajánlja ezt, hogy a gyógyulás Jézus halálának a megértése. Az újjászületés, a megtérés, ha valaki megérti Jézus halálának az okát és a miértjét. Úgy szerette Isten a világot. Isten mindenkiért meghozta ezt az áldozatot. Tehát tessenek megfigyelni, hogy Jézus milyen pontosan fogalmazott. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, ha valaki hisz ő benne. Nos hát a harmadik tanítás, hogy most mindenkin személy szerint múlik, hogy hogyan szembesül Jézus keresztjével, Jézus áldozatával. Isten mindenkiért meghozta az áldozatot. Isten mindenki helyébe lépett azzal, hogy ahogy velünk kellene bánni a végső ítéletben, úgy bánta Krisztussal. Jézus lefizette a bűneink büntetését. Most az a kérdés, hogy ki az a valaki, aki ezt megérti.
és aki ezáltal egy más életutat fog követni? Ki az a valaki, aki felocsúdik erre, és szembefordul a rosszal is, és akarja tenni a jót a Krisztus erejéből? Ki ez a valaki? Mert ez már személy szerint mindenkin függ. Ez nem úgy van, hogy beleszületünk egy vallásba, vagy elfogadunk valamit másoktól, mert olyan szépen beszél. Ezt mindenkinek magának kell megtalálni és elfogadni, hogy erre a szeretetre, amit az Isten mutatott nekünk, és amit az Isten hozott értünk, erre a szeretetre csak egy válaszom lehet, a viszont szeretet. A követés, a Krisztus követése. És a negyedik dolog, hogy Jézus itt két nagy dologról beszélt. Örök életről, és az ötödik végleges elveszésről. Kedves hallgatók, itt a Bibliában ismét előttünk állhat valami, amit sajnos megint csak oly kevesen vesznek eléggé figyelembe. Jézus azt mondta, hogy az ember előtt két válaszút lehetséges. Vagy az örök életre jut az ember, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz, ő menne el ne vesszen, hanem örök életre jusson. De aki nem jut az örök életre, az elveszik. Vagy elveszés, vagy örök élet. Micsoda roppant különbség. Ha valaki hisz Krisztus áldozatában, ha valaki megismeri azt, hogy Isten miért jött el erre a földre, mi az, hogy magára vette a bűneink büntetését, és ez felrázza őt. És Jézushoz fordul, és hitáltal más életet él, az örök életre jut. Aki nem, az végleges elveszésre jut. A Bibliában nincs közbülső dolog. A Biblia nem tanít olyasmiről, hogy élni is, meg nem is. Nem tanít a Biblia gyötrelemről, kínzásról, valami közbülső területről. Jézus milyen világosan mondja. Ha valaki hisz ő benne, örök életet nyerjen, és el ne vesz. Isten akarja adni az élet jogát nekünk. De aki nem igényli az életet, aki nem építi és nem szereti az életet hitáltal, attól az Isten vissza kell, hogy vegye az élet jogát. Ugye milyen egyszerű? Lesznek emberek, akiknek Isten az ítéletben jogot ad az életre. Feltámasztja őket, és azt mondja, jöjjetek én atyámnak áldottai, és örököljétek ezt az országot, mely számotokra készített e világ alapítása óta. Hogy Jézus mondta az egyik példázatában. És hogy fordul a másik csoporthoz? És menjetek a külső sötétségre, ti átkozottak, mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjúhoztam, és nem adtatok innom, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Ez a két lehetőség. Isten az élet jogát adja embereknek, akik a földi életük megváltozásával bizonyították azt, hogy ők élni szeretnének, nekik adja Isten az élet jogát. Akik viszont nem változtak meg, hanem továbbra is élik a pusztítás, az önpusztítás, másokat pusztítás életét, attól Isten visszavonja az élet jogát. És akiktől Isten visszavonja az életjogát, azok véglegesen megsemmisülnek. Azokra azt mondja a Szentírás, olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Tragikus kijelentés. Olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Mint a fű, úgy elszáll. Lesznek, akik életben maradnak, mégpedig egy örök, boldog életben, és lesznek azok viszont, akik visszautasították a megváltozást, a lélek munkáját, akik végleges elveszésben fognak részesülni. Kedves hallgatók, egy utolsó kérdésünk maradt. Vajon Nikodémus életében végbe ment-e az, amiről Jézus beszélt neki? Nikodémus meghallgatta Jézus szavait, elment haza, és beszélnek-e arról az evangéliumok, hogy Nikodémus életében még mi történt? Igen. Mert János evangélium a harmadik fejezete után János evangélium a 7. fejezete beszél arról, hogy körülbelül egy másfél évvel ezután a beszélgetés után Jézust egyszer meg akarták már fogni, megfizettek embereket, hogy kerítsék kézre, tehát már jóval Júdás előtt, de a főtanácsban valaki felszólalt, hogy ítélet, törvényszék nélkül nálunk nem lehet elítélni az embereket. Jézus mellett valaki nyilvánosan szót emelt a főtanács tagjai közül, meg is kapta te a fejmosást, azt mondták neki, hogy talán te is Galileus vagy.
ugye Galileus, ez egy gúny név volt, hogy Jézus mozgalmát galileai mozgalomnak nevezték. Ki volt ez az ember? Nikodémus. Másfél évvel a beszélgetés után a lélek már úgy működhetett Nikodémus életében, hogy ő annyi mindent megértett már, hogyha követője nem lett is Jézusnak, de nyíltan kiállt mellette, a saját társa jelenében. Aztán eljutunk János evangélium a 18.-19. fejezetéhez, Jézus kereszthalálához és temetéséhez. És ki van ott Jézus temetésénél? Arimateiai Józseffel, a főtanács egyik sadduceus tagjával karöltve, Nikodémus a farizeus, aki egy hatalmas tégelyben drága keneteket hoz, hogy Jézust illő módon eltemessék, hogy amikor leveszik a keresztfáról, akkor bebalzsamozzák és egy sírüregbe helyezzék, hogy nyugodjék ott. Nikodémus ott van Jézus keresztfájánál, és Nikodémus akkor értette meg, hogy Jézus mit mondott azzal, hogy amiképp fölemelte Mózes az érckígyót a pusztában, úgy kell felemeltetni az ember fiának is, hogy ha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

0: Nem tudom, hogy az ének az milyen érzelmeket váltott ki belőletek. Ugye az éneknek az első sor úgy kezdődik, hogy ó, véráztatta szent fej. Egyrészt ez borzalmas, ugye? Ügyet olvasunk, hogy véráztatta fej. Másrészt az ember meg is döbben rajta, hogy ilyet énekelni. Azt mondja, a tövis sebzett, megvert Krisztus, vagy csufort Krisztus fő, hogy, és mégis a mi szép és ékes voltál. Gondolkoztatok már azon, hogy egyáltalán eltöplenkedtek azon, hogy amikor úrvacsorára jöztök, akkor milyen érzések vannak bennetek? De mert ez nem egy mindennapi szombat. Hát jövünk szombaton, ki mivel jön. De az úrvacsora mégiscsak egy kicsit másabb alkalom, és másabb a lelkület, hogy egy ünnep. Nem tudom, hogy bennetek milyen érzések kellnek, amikor tudjátok, hogy úrvacsorára készültök. Hogyan készültök erre? Mi van a lelketekben? Mit gondoltok, mit éreztek? Maga az naphoz hogyan viszonyultok? Most, hogy mindenki magában úgy analizálhatja magát, hogyan jövünk ide? Vagy például milyen érzésekkel távoztok innét? Ugye ritkán szoktunk arról beszélgetni, hogyha hazamenjünk, mondjuk ma hazamennék, vagy hazamenjünk délután, és akkor a következő szombaton azt beszélnek, hogy ti azt hetet hogy töltöttétek el úrvacsora után? Talán el is felejtjük ugye a következő szombat, hogy ez az előző szombaton meg úrvacsora volt. Tudom, mert én is sokszor vagyok így, voltam így, hogy elfelejtett az ember. És ugye minek kellene bennünk lenni ezen a napon? Várunk valamit, valamilyen nyugalom tölt el minket, valamilyen öröm, valamilyen békesség, valamilyen szent komolyság. Vagy mi van bennünk? Ez változó, igen.
1: A személy önvizsgálat.
0: A szomorúság, vagy öröm, vagy ugye, amikor ide jövünk. Sok minden kavarok bennünk. Ezt azért mondtam így el nektek így az elején, mert nagyon sok minden bennünk, minden érzéseket kelt bennünk. Erről egyszer beszélgettünk, mert sokat beszélgettünk. De a szombatiskolán sokszor azért nem szóltam hozzá, mert tudtam, hogy mit akarok mondani nektek Isten tiszteletlen, és nem akartam elmondani. Minden érzéseket kell benni. Még az is, hogy most hűvös van, nem? Ugye? Befolyásolja a hangulatunkat. Kisütött a nap, leborult. Kicsit fázunk, vagy éhesek vagyunk, vagy unjuk már az Isten tiszteletet, vagy várunk valamire, vagy éhesek vagyunk, vagy bármi, tudjátok. A legapró dolgok is, ami most per pillanat benneteket ér, az a pillanatokon belül érzésként jelenik meg, és azt szerint fogunk viszonyulni dolgokhoz. A pillanat tört része alatt. Meg se fontoljuk, ez jön belőlünk. Azért kérdeztem, hogy mit éreztek most? Mire gondolunk? Mi van bennünk? Milyen lelkülettel jöttünk ide? Mit gondoltunk a héten, amikor tudtuk, hogy úrvacsora lesz? Hogyan készültünk? Hogyan rendeztük az Isten dolgainkat, vagy egymással? Ugye ezek mind ott kavarodnak az ember lelkében, akarva, akaratlanul, mert nem tudunk úgy tenni, mintha mi érzéketlenek lennénk. Ez törvényszerű. Ugye? És az egészet úgy mondhatnám, hogy valahogy az Isten szeretné bennénk plántálni a szeretetnek ezt az érzését, hogy azok a jó érzések töltsék be az embert. De nyilván annak rossz érzések is. Például, ha az ember szenved, az egy nagyon rossz érzés, ugye? Hát, hogy ki mitől szenved, az most arra nem térek ki. Az idő rövidsége miatt, de figyeljétek meg, hogy amikor az ember szenved, akkor is kiáll hozzá a legközelebb. Akihez ő érzelmeleg is nagyon kötődik. Ugye ez megint csak törvényszerű. Ha valakinek nagyon problémái vannak, akkor ő ahhoz azt engedi magához közelebb, akihez ő érzelmeleg is kötődik. Mondhatnám, ha csak ismerős, ha csak látom, lehet, hogy még csak testvér is, de nem áll hozzám érzelmileg közel, akkor ő esetleg nem is tud engem vigasztalni. Vagyis nem is engedem oda. Még néha zavar is. Ugye, tudjátok, hogy elnézést, mikor valaki meg akar, hogy most, hogy János ezt kitette, eljutott eszembe, hogy én úgy nem szeretek őszinte részétet kívánni, hogyha nekem a részétem nem őszinte. Nem? Az képmutatás. Ha nem ismertem, ha nem kötöttem hozzá érzelmileg, ha se igazán ismerem, aki elveszítette. Tehát az embert látja, mondjuk én sajnálom azokat, akik látom, hogy sírnak ott, és főleg amikor elveszítenek valakit hirtelen, de Én nem igazán érzek együtt, csak tudom, hogy szegény meghalt, de hát azt se tudjuk ki, az a Márton Zsuzsika, már elnézés most. Bennetek milyen érzés kelt, amikor János ezt elmondta? Aki ismerte, az nyilván más-más. Értitek ezt, hogy van? És tudjátok, hogy ahogy beszélgettünk, azt mondom a tüskáns, hogy Pál miért ragaszkodott annyira az Isten, és miért tudt olyan tényleg erővel és lendülettel terjeszteni az evangéliumot, és miért tudta Krisztust úgy prédikálni. Neki megvolt az ismerete, ugye azt nem tagadhatjuk. De az ismeret az kevés a prédikáláshoz, ezt ti is tudjátok, ugye? Mi kell ahhoz, hogy én a másik embernek igazán tudjak valamit mondani? Ha ismerem, ha megismerem. Ugye valahol Irénke fejtette ki, hogy Pál apostol befogadta az Isten szeretetét. Mit jelentett Pálnak befogadni az Isten szeretetét? Hogy az emberekre nem csak úgy nézett, hogy hát emberek meg kell nekik térni, mert különben elvesznek, meg pogányok, hanem benne valami nagy-nagy mélységű szeretet érzelme is megjelent azokról az emberekkel szembe, mert ő megtapasztalta, hogy Krisztus is hogy szerette őt érzelmileg is. Tudjátok, nálam kicsit különbözik az, hogy van szeretet, az egy elv. Az érzés, az meg egy másik dolog. Ugye? Az Istennél ez soha nem válik külön. Nálunk lehet külön válat. Tessék lesz.
2: Sokszor szólalmítál, mert itt mentem általában a gyülekezetünkben, hogy az érzelmek csak következmények azokkal.
0: Szeretném csak röviden, ugye, mert most úrvacsoránk van, és esetleg délután ezt mélyebben megbeszélhetjük, csak végigmenne azzal, valóban azt a kérdést tettem fel is magamnak, hogy az Isten hogyan tud bennünk helyes érzelmeket felkelteni, és mivel? De ez is kérdés, nem? Az kérdés nekünk, hogy az Isten minket szeret. De amikor azt mondom, hogy az Isten szeret, mit gondolok, vagy mit érzek? Azért szeret, mert megáldott engemet, megsegített engemet, esetleg munkát adott, betegségből meggyógyított, átsegített nehézségeken, és ha mindez nem történik meg, akkor már nem szeret az Isten. Emlékeztek, hogy a Ószövetségben azért voltak proféták, ugye, amikor beszélgettünk arról, hogy Izsák akkor nem szerette az Istent, amikor 50 évre még megvakult. Vagy amikor Jákobnak el kellett menekülni, amit tett. És miken ment keresztül, vagy a proféták Ézsaiás például úgy tudjuk, hogy ketté fűrészelték, akkor nem szeret az Isten. Tehát Jeremiás, amikor bedobták a verembe, vagy abba a kútba, a sárba, hát éppen nem jó volt, ment a dolga, akkor ő már nem ragaszkodott az Isten, azt mondta, hogy az Isten engem nem szeret. Értetek, hogy amikor azt mondjuk, hogy az Isten szeret, ezt éppen pillanatnyi állapotunkból kiindulva mondjuk, vagy ez nekünk akkor is azt mondja, az Isten szeret, amikor pillanatnyilag éppen nem megy jól a dolgom. Mert nem mindegy. Ugye? Nagyon szép igék vannak a Bibliában arra, hogy az Isten hogyan szereti az embert, és tudjátok, az Isten nem úgy szeret minket, hogy ki mondja, hogy szeret. Az Isten igenis érzelmileg kötődik a teremményeihez. Úgy, mint ahogy az atya, a szülő kötődik a gyermekéhez, érzelmileg is. Nem? Ilyen igéket olvashatunk a Bibliában, nagyon sok van, csak egy párat kiszemezgettem, hogy mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Ézsaiás 43. fejezetében az elsőben. Azt mondja, kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Hogy olvashatjuk a Hózsiás könyvében, hogy szeretem őket ingyen kegyelemből. Hogy olvashatjuk még Jeremiásban, hogy messzőről is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged. És az Istennél ez nem csak egy ilyen magasztos kijelentés, hogy hát azt mondja, hogy szeret, akkor szeret, mert ő megáld, mert meg tud áldani, mert neki van rá hatalma, hanem azt mondja az Istennek, hogy én tényleg ragaszkodom hozzád, én kívánkozok az ő kezalkotása után. Ő mélységesen ragaszkodik hozzánk. Ő benne igazi, mély érzések vannak irányunkba. Valahol olvastam csak azt az igét, már nem írtam ki, hogy az Isten úgy mondja, hogy szerelemmel szereti az övéit. Hogy az egy még egy magasabb fok. Szerelemmel. Vagy olvashatjuk még Malakiásnál, hogy szerettelek titeket, azt mondja az Úr. Mondja Malak, de visszakérdezett a nép, de miben szerettél minket? Ugye most mondhatnám azt, hogy na de miben szerettél minket? Hát akkor szerettél, amikor jó voltál, de most sok rossz ér minket, akkor már most miben is szeret minket az Isten? Akinek csak problémái vannak, az feltesz ezt a kérdést, hogy miben szeret engem az Isten, nekem mindig csak rossz. Hát akkor miben szeret engem az Isten? Vagy a tékozló fiúban milyen szépen rajzolja Krisztus. Emlékeztek, hogy az atya hogy fogadta haza a fiút? Azt mondja az írás, hogy megesett rajta a szíve. Ez valami nagyon mélységes kifejezése az Isten iránti szeretetünkön. Megesett rajta a hazatérő fiún a szíve. Nem? Tudjátok, nekünk is, ha megesik a szívünk valakin, az valami nagyon-nagyon mély sajnálat, de valami nagyon-nagyon mély ragaszkodás és örömet fejez ki. Utána azt mondja, hogy nyakába borult, megcsókolgatta. Azt fejezik, hogy az Isten ki is fejezi, hogy megölelte, megcsókolta. Azt az én fiam meghalt, örüljünk és vigadjunk. Isten azt akar megmutatni, hogy ő nagyon érző lény. Sokkal mélyebben mi vagyunk. És ő nagyon ragaszkodik hozzánk. Érzelmileg is hozzánk kötődik. Nem tudna nélkülünk létezni, azt mondja. Ő mindent megad, hogy minket visszahozzon magához. Mint hogy egy szülő is mindent megtanulja, a gyerekét ne veszítse el. Mit kellett tenni az Istennek ahhoz, hogy erre a nagy szeretetre, amit az Isten irányunkba mutat, hogy ő is felkeltse ez bennünk. Én úgy gondolom, hogy sokszor nekünk itt van a problémánk. Fejben tudjuk, mi az Isten szeret, nem? De azért a szívünk az nem mindig ott van a fejünknél. Ugye? Az érzelmeink nagyon sokszor pont az ellenkezőjét diktálják annak, amit mi fejben tudunk. Teljesen ketté válik. Mondjuk mi a szánk, hogy az Isten a szeretet, meg tudjuk is, meg én is sokszor mondtam, de mihelyt valami nem úgy történik, vagy valami van, hát akkor már el is felelkeztem, az Isten még mindig szeret. Ugye? Mit kellett tennie? Nem elég az, ugye szokták mondani, hogy hát az Istennek a jósága, a kegyelme. Emlékeztek az Ószövetségben is, azt mondja a Jókönyv, hogy a gonoszok ezt meg azt cselekedték, és az Isten azt tett, hogy megtöltötte a házaikat jóval. És szerették ezért az Istent? Hát továbbra sem szerették. Vagy azt mondja a Pál apostol, te nem tudod, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít? Hát nem tudjuk. Sok ember nem tudja. Az ember szereti élvezni a javakat, de az ajándékozót nem mindig szereti. Érzelmileg nem kötődik az ember az Istenhez. Egyszer valaki azt kérdezte tőlem, hogy hogy lehet azt az Isten szeretni, akit nem látunk. Hogy lehet Krisztushoz érzelmileg kötődni? Mondhatnám, Pál apostolnak volt egy kis könnyesére, neki Krisztus megjelent. Ugye? De Pál azt mondja, hogy ő nem volt ott a tanítványokkal, ő nem volt tanítványa Krisztusnak, ő nem látta 3,5 évig. A tanítványok viszont nagyon könnyű volt, mert 3,5 évig Krisztussal személyesen tudtak beszélgetni, és egy embert, mint Krisztust látták, a megnyilvánulásait, a beszédét, a tanításait, a cselekedeteit, a hozzájuk való viszonyát, mégis kialakulhatott egyfajta érzelmi kötődés a mesterhez. Nem? Szerették is Krisztus különben nagyon. Péter, mikor azt mondta, hogy ha mindenki is elhagy, de én nem, ezt Péter nagyon komolyan gondolta. Mert szerette Krisztust, csak ugye nem számolt a természetébe. Tudtak hozzá kötődni. Mit kell az Istennek tenni ahhoz, hogy mi is? Mi nem látjuk Krisztust, nincs itt közöttünk, hogy beszélgessünk vele, mint egyike, mert beszélget a másikkal, és kötődjünk hozzá. Mit kell az Istennek tenni? Valami több kell ahhoz, hogy felébressze bennünk is ezt a fajta érzést. Ugye az ismeretet az Isten megadta az ő igéjével, ugye? Hát olvashatjuk. Nem tudom, bennetek az Isten igéje az ébreszt fel érzelmeket az Isten iránt? Most elnézést, nem arra gondoltam, hogy hát most reggel olvasom, és soha úgy melengedte a szívemet, de délután már úgy elfelejtettem. Ez egy jön, erre mondja a Szentírás, hogy a ti szeretetek olyan, mint a korán múló harmat. Ugye? Én arra gondoltam, ami olyan, mint a szerelem, hogy tartós. Ami állandó jellegű. Mert olyan, mint aki megfázott, mint a láz. Ugye? Állandóan lázba van. Ugye? Hogy az mindig ott van. Pált nem ez a fajta Istenhez való szeretet fűtötte, amikor ő mindig ment és cselekedte a dolgait. És bennünk nem ez a szeretet ez az érzés válik néha közömbös, hogy el is illan. Erre mondja a Szentírás, hogy ti langymelegek vagytok. Mit érezne az a gyerek, vagy az a feleség, akivel a férje langymeleg? Mit gondoltok? Furcsa érzések kavarognának a másik félben, nem? Hogy egy, amikor azt érzi, hogy az apukája, az anyukája, hát gyerekem, nekem mindegy. Mi bajod van, az se érdekel. Na jó, egy kicsit azért figyelek rád. Kötelességből. Az, hogy az Isten bennünk felébresz az a maga iránti szeretetet, kevés volt az ige. És tudjátok, az egész Szentírásban ezért van benne az áldozati rendszer. Ezért szóltak a proféciák Krisztus szenvedéséről, úgy olvashatjuk a 53. Zsoltában, a 22. Zsoltában, és 53. fejezet Ézsaiásnál, a 22. Zsoltában, a 69. Zsoltában. Ezért olvashatunk arról, hogy Krisztus mit szenvedett a kereszten, ezért adta az Isten a maga az egész áldozati rendszert, hogy mi lássuk azt, hogy az Istennek mit kellett szenvedni azért, hogy megmozgassa a szívünket. Nem azért szenvedett Krisztus, hogy a részvétünket ébressze fel. Mert mi vagyunk így, nem? Ugye az emberi természet olyan, hogy ha szenvedés lát, akkor per pillanat felébred a részvéte. Emlékeztek, mikor mentek, Krisztus vitte a keresztet, és az asszonyok siratták. És Jézus mit mondta? Mit mondta? Azt mondta, ne engem sírassatok, Jeruzsálem lányai. Jézus érzékelte, hogy bennük részvét ébredt. De azt mondja, Ellen White, hogy Jézusban még nagyobb részvét ébredt irántuk, mert tudta, hogy mi fog rájuk várni. Az Isten nem azért adta az áldozatot, a Krisztus szenvedését, nem azért mutatja be a Szentírás, hogy mi ezen, már elnézést, ilyen érzelgősséget gyakoroljunk. Tudjátok, vannak ezek a bugyuta filmek, már elnézést. Vagy vannak olyan közösségek, amikor a Krisztus áldozatot ilyen szentimentalizmussá sűjesztik, és akkor elsírják magukat, meg nem tudom, és azt tudjátok, addig tart. Az Isten azért adta az áldozati rendszert, azért mutatta be Krisztusnak a halálát, és azon a leírva az evangéliumokban is, hogy lássuk, hogy bennünk felébressze maga iránt a viszont szeretetet. Hát ha valaki ezt tette, értem, akkor nem mozdul meg a szíve az embernek, hogy akkor az a valaki engem ennyire szeret, akkor ez a viszont szeretetet ébreszt. Ugye még emberek közös így van, hogy ha valaki nehéz helyzetben van, és a másik ember segít neki, rögtön érzelmileg másképp viszonyulok hozzá, nem? Ez egy törvényszerű. Szinte magától értetődő, azt szokták mondani. Hát Krisztus ennél többet tett értünk, mint hogy kisegített volna minket mondjuk hó végén. Vagy segített volna letörni a kukoricát, mert ez is ilyen egyszerű dolgot mondjak. Ő sokkal többet tett, az, hogy felébreszte bennünk. Ha Isten áldozatát, a Krisztus kereszt áldozatát, magát mondjuk az egész áldozati rendszert, így kivennénk a Bibliából, az elérné a célját? Mit gondoltok? Nem, ugye? Isten jól tudta azt, hogy ő hiába árasztja az emberekre a jóságát, hiába megtölti a házaikat jóval, hiába teremtett dolgok a természettel bemutatja az ő szeretetét és nagyságát, hiába ismerik az ő igéjét Tevőhegyére, ha abban nincs benne az, hogy ő a legtöbbet akar adni, ha abban nincs benne az, hogy Krisztus szenved érettünk, akkor az egésznek, hogy mondjam, pont a lényegét, pont az erejét venné ki. És ezt Isten ezt tudta. A kereszt áldozattal Krisztus azt akart elérni, hogy bennünk viszont tett szeretet ébredjen, ne részvét elsősorban, hanem igazi hála érzet az Isten iránt. És az ott maradjon örökre. Mert a megváltás is örökre szól. Szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni nektek egy pár igét Ellen White-tól itt a Jézus életében. Az 567. oldal, hogy ő mit írt erről. Vannak olyan dolgok, amelyeket sohasem szabad elfelejtenünk. Krisztus szeretetét kényszerítő erejével mindig frissen kell tartanunk emlékezetünkben. Krisztus azért szerezte az úrvacsorai Isten tiszteletet, hogy ez beszélhessen nekünk Isten szeretetének értelméről, amelyet Krisztus irántunk tanúsított. A lelkünknek nem lehet egysége, egyesülése Istennel, csak Krisztus által. Az egységet és a szeretetet testvér és testvér között Jézus szeretetének kell örökre megszilárdítani és nyújtani. Nem kevesebb, mint Krisztus halála tudta csak Isten szeretetét hatásossá tenni számunkra. Értitek? Csak Krisztus áldozatot tudta az Isten szeretetét hatásossá tenni, hogy a testvér a testvért egymást tudjuk szeretni. Krisztus csak úgy tudta belénk prántán, hogy azt mondja az ő szeretetét, mert mi magunk szeretetével nem sokra jutnánk, hogy meg kellett ezért halnia. Ezért hozta az áldozatot. És ugye az úrvacsora pont ezt példázza. Maga a kenyér és a bor, azért mondta Krisztus, hogy ez az én testem, érettetek megtöretik. Krisztus ez azt akarta kifejezni, hogy én vagyok az, aki meghalok, értetek. Akkor mi nem értették valószínűleg tisztán a tanítványt, de később megértették, hogy Krisztus adta is, és bennük volt is ilyen szeretet. Olvashatjuk a János 17:26-ban, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertettem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, melyel engem szerettél, és ő is ő bennük legyük. Tulajdonképpen az az érzelmi kötődés, az a szeretet, ami az atyában volt, és amivel szerette Krisztust, azt mondja, az legyen a tanítványában is benne. Értitek, hogy annak a szeretetnek milyen hatalma van? Az nem olyan, hogy jönnek-mennek az érzések, most jó kedvem, most akkor beszélgetek, ha nem, akkor ne foglalkozok vele. Az állandó, tartós és örök, mert az Isten szeretete örök. Az Isten szeretete változik? Az Istennek az érzelmei megváltoznak az ő teremtményeivel szemben? Soha. Soha. Az Isten ezt akar nekünk is adni. Hogy ez a fajta szeretet fűtsön minket, ez a fajta hozzáállás legyen a lelkünkben. És azt mondja, ezt csak Krisztus tudja adni. Akkor értettem még én is, hogy miért mondja mindig Ellen White, hogy nekünk Krisztus keresztjéről kell gondolkoznunk. Mert a Krisztus keresztjével látszik meg a legjobban. Krisztus áldozatában. Ha az Isten így szeret minket, és mi ezen mindig töprengünk, akkor a mi bensőnket is meg tudja lágyítani, és az Isten tudja átformálni a mi érzésvilágunkat is. Nehéz úgy keresztények lenni, hogy már fejbe tudom, hogy mi a helyes, csak az érzelmi mindig az ellenkező irányba húznak. Ugye nehéz? És hányszor vagyunk így? Nem? Már az is befolyás az Isten a viszonyunkat, hogy éppen milyen az időjárás, mert elnézés most. Most hideg van, most akkor sokáig kell itt ülnöm. Ugye? Nagyon hihetetlen érzéki lények vagyunk, és nagyon picik elég ahhoz, hogy mi hogy érezzük magunkat. És akkor az rögtön befolyásolja a döntéseinket, az Isten azon viszonyunkat. Ezért nekünk nagyon a szemünket az Isten keresztjénkkel, vagy Krisztus keresztjénkkel tartani, hogy ne ráncigáljanak minket el bizonyos dolgok erre vagy arra, mert most úgy érzem magamat. Biztos küzdöttetek ti is, mert olyannál, hogy hazamentem, most volna időm elővenni valami dolgot, foglalkozok az Isten dolgával, de valami érzés másfele húzott. Most éppen éhes vagyok, most nincs kedvem, most bosszantottak a munkahelyen. Valami, és ez érzésként jelenik meg. Nem? És akkor az ember eltolja magától. Ez olyan, mintha valakit nagyon szeretek, de nem akarom neki mondani, hogy szeretem, mert most nincs kedvem. Egy nevetségesnek, hogy az Istennel néha így vagyunk. Az Isten érzelmileg is akar magához láncolni. Jeremiásnál van egy ilyen ige, nem tudom, ismeritek a 12. vers, vagy a 12. fejezet 3. versében, hogy engem pedig ismersz, Uram, látsz engem, és megvizsgáltad irántad való érzésemet. Az Isten nem látja az, hogy mi mit érzünk vajon? Dehogy nem. Ugye? Azt mondja Jeremiás, hogy te meg is vizsgáltad, hogy én mit érzek irántad. Tudjátok, általánosságban mondhat az ember, elnézést kérek, nagyon nagyokat, meg nagyon szép szavakat az Isten szeretet, meg talán még úgy is gondolja. De mihelyt valaki nem úgy néz rám, már az érzéseim rögtön átmennek ellenszembe, megvetésbe, neheztelésbe, egy kis haragba. Ugye? De én az Isten nagyon szeretem. Meg tudom, hogy az Isten is szeret. Nem kell sok. Épp tennap beszélgettem Irénke, neked mondom, Palival, és akkor megkérdeztem tőle, hogy te, Pali, mondom, te miért gyűlöd ennyire az adventistákat? És akkor Pali a maga vehemenciájával, az asztalt verve, én nem gyűlölöm, én külön választom a bűn meg a bűnöst. Mondom neki, Pali, hát most is tele vagy indulattal. Az érzelmei teljesen elvisznek egy embert, és mikor azt mondja, hogy nem gyűlölöm, azt is indulattal mondja. Értetek, hogy mennyire vak tud lenni az ember? Nem csodálkozom rajta különben. Mi is csinálunk így, nem? Mi szeretjük az Istent, azt mondja János apostol, hát aki szeret az Istent, az szeres az atyafiát is. Hát én azt mondom, hogy érzelmileg kötődöm hozzá, de a másik ember meg semmi nekem. Hogyan tárpáltok a lelkemben a legkisebb ellenszemet is valaki iránt, közben meg mondhatom, hogy én szeretem az Istent, és még sírok is, ha látom Krisztus szenvedését a tévébe. Ugye, amikor adják filmen. Vagy hallgatjuk, ahogy az úrvacsorán. Dávid azt mondta, Dávid ki tudta mondani azt? Ti ki tudjátok azt mondani őszintén? Mert én inti dolgot kérdezek, imádságban. Amikor ti vagytok meg az Isten, hogy szeretlek én, Uram, én erősségem? Úgy, hogy tudjátok, hogy ez őszinte volt. Nem csak úgy elnézést ilyen, kimondom már, mert ezt mondta Dávid is, aztán ez jött a számra alapon, hanem amikor én ezt mondom, úgy is gondolom. Ti tudjátok. Nekem, mikor én ezt először megfogalmazott bennem, olvastam az igét, nekem olyan különös érzés volt azt mondani, hogy szeretlek én, Uram, erősségem. Ugye az Istent lehet érzelmileg is szeretni. Ez fura volt, megmondom őszintén. Úgy éreztem, hogy én olyan bűnös vagyok, hogy én csak ezt képmutatásból mondanám ki. Hogy én szeretem az Urat. Befejezésül, kedves testvérek, ezt nem csak azért mondtam el, mert hogy lássuk azt, hogy az Isten mennyire akar minket magához kötözni érzelmileg is. Ő akarja az értelmünket is, akarja a Biblia úgy mondja a szívünket is. Mind a kettőt, nem? Ő nem csak azt akar, hogy most ismerjük őt, és akkor ott kész. És tudjátok, az ellenség is ugyanezt akarja. Ellen White azt írja, hogy a történelem végén a sátán az érzelmek sejem szálával fogja magához kötni az embereket. Jézus azt mondta, hogy a történelem végén apa fordul a fi ellen, és fi az apja ellen. Ugye múltkor beszélgettünk szombatiska arról, hogy hát jönnek a tévtanítók. Lehet, hogy a tévtanítókat mi értelmileg vissza tudjuk utasítani, de mi, hogyha érzelmileg fognak minket megpiszkálni, hogy a gyermekem fordul velem szembe. Vagy azt mondja a feleségem, hogy ha te elfogadod ezt, akkor én. Vagy azt mondják a munkahelyen, hogy na, akkor nincs állásod, ha te ezt ragaszkodsz. Értetek? Ez nem a mérnődés, nem a Bibliát támadják. Csak azt mondják neked, hogy. Ugye? Az ördög tudja, kinek milyen az érzelmi hozzáállása, és ő azt fogja támadni. Még szeretnék egy igét felolvasni, szóval kifejezetten, és egy idézetet Ellenvágytól, hogy Jézus áldozata azt tényleg mit akart megmutatni nekünk, itt, szintén itt az 556. oldal, csak ez a másik oldalt van. Mikor elfogadjuk a kenyeret és a bort, amelyek számunkra a Krisztus megtört testét és kiontott vérét jelképezik, akkor képzeletünkben bekapcsolódunk abba az úrvacsora jelenetbe, amely ott a felházban játszódott le. Gondolatban átmegyünk azon a kerten, amelyet annak a Jézusnak a kínszenvedése szentelt meg, aki elhordozta a világ bűneit. Tanúi leszünk annak a küzdelemnek, amelyel Jézus elnyert Istentől való megbékéltetésünket. Krisztus úgy mutatkozik meg lelki személyünk előtt, mint akit éppen most és közöttünk feszítettek keresztre. Ugye miért így ezt elnevált figyelitek? Hogy mi is kapcsoljunk be, hogy ránk ez érzelmileg is hasson. Olyan, mint hát kellene élnünk. És azt mondja, hogy akkor ez olyan lesz, mint a Krisztus közöttünk feszítetett volna meg. A megfeszítetett megváltóra tekintve még teljesebben fogjuk fel annak az áldozatnak a nagyságát és értelmét, amelyet a mennyei felség hozott a világért. Az üdvözítés terve előttünk dicsül meg, és a Golgota gondolata eleven és szent érzelmeket ébresz fel szívünkben. Értitek? Szoktunk erre gondolni, hogy az Isten azért adta az úrvacsorát, hogy bennünk szenté az emekép legyenek fel, hogy mi is úgy gondoljunk erre vissza, mert elnézést, nem tudom, a hölgyek hogyan szoktak lábot mosni, de amikor mi kimegyünk, vagy itt vagyunk bent, ugye például amikor osztjuk a kenyeret, vagy a bort, mi jár a fejünkben? Most nehogy az a fejetekben, hogy nem jó a gáz, ugye, vagy hideg a víz, mert az ördög ilyen hétköznapi ról behoz, már hideg a víz, meg kevés, meg meddig várjak még? Itt ülünk, mert még mindig valaki még kint piszkálódik. Értitek? Vagy az letérdel és imádkozik. Mit húzza az időt? Őszintén nem voltak ilyen gondolataitok úrvacsora alatt? Vagy lábmosás alatt? Ezek mind arra jók, hogy az ember így kiűsik egy az egybe azt, amit nekünk oda kellene figyelni. Hogy hagyni, hogy az Isten lelke ezt a fejünkbe idézze, hogy a szívünket megtöltse, hogy szent érzelmeket ébresszen bennünk. És ha ma onnan úgy jövünk ide be, akkor az Isten még jobban meg tudja azt áldani. És tudjátok, említettem, hogy az ördög nem igazán tudománya akar majd minket elcsábítani, hanem az érzelmeken keresztül. Mert ha most az érzelmeken keresztül sokszor engedünk apró dolgoknak, és már nem tudunk figyelni, vagy engedünk a kívánságunknak, hát akkor neki nagyon könnyű dolga lesz. De ha minket az Isten, úgy mondjam, magához láncol, érzelmileg is, értelmünkön keresztül, az egész lényünket, szívünket, lelkünket, testestől, mindenestől, akkor Pál apostol együtt mi is elmondhatjuk, hogy mondta Pál apostol, hogy kicsoda szakasz hert el minket a Krisztus szerelmétől? Azt mondja, kicsoda szakasz hert el minket Krisztus szerelmétől? Mert ha az a szeret, vagy mondhatnám, az a szerelem van bennünk az Isten iránt, amivel Krisztus szeret minket, azt szét lehet szakítani? Az kizár dolog. Ugye? És akkor sorolja, hogy nyomorúság, szorongattatás, üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Ezek elég kemény dolgok, nem? Külön-külön is nehéz dolgok. Nyomorúság, éhség, ínség, üldözés, fegyver. Szóval sem magasság, sem mélység, és semmi más teremtmény nem szakaszt el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Én kívánom, testvérek, hogy engedjük ennek itt az úrvacsorán. Hagyjuk, hogy az Isten munkája az érzelmeinket is. Tapasztaljuk az Istennek a szeretetét is, azzal szeretettel viszont szeressük őt. És az úrvacsora után is ez legyen a lelkünkben. Ez a hála, ez az öröm, ez a megnyugvás, hogy az Isten szeretetétől semmi nem szakaszthat el minket. És ne engedjen szerelmétől egy

Én hiába mondom azt, hogy szeretem az Istent, hogyha nem érzem, de az Isten képesre. Az Isten akarja is. Végis mi is ezt akarjuk valahol, nem? Mi nem szeretnénk, ha minket szeretnének? A magunk módján. Nem azt szeretnék, hogy az emberek minket is szeressenek? És azért valahol nem szeretnénk mi is, hogy tényleg szeressük az embereket? Az Isten kívánja ezt a legjobban. Én kívánom, testvérek, hogy ez az életünkbe valósuljon meg, mert ez fog minket megtartani. Amen.

Mégsem az időm belefér, mégis egy kicsit erről fog szólni, hogy az Isten hogyan próbál minket magával megbékíteni, mert tudjátok, hiába megismertük az Istent, hogy tanultuk a szombatiskolán, azért sok harcunk van nekünk is, nem? Sok küzdelmünk, néha békétlenek vagyunk, néha az Istennel is harcolunk, harcolunk egymással, harcolunk a világgal, sok harcunk van, ugye? Ha itt megharcolunk, így vagy úgy, és néha nagyon nehezen jutunk el az Istennel való igazi békességre. Nehezen látjuk be azt, hogy az Isten a békesség Istene, hogy ő a béke a számunkra ebben a világban. Sokat gondolkoztam azon, amit most tanultunk a múltkor is a szombatiskolán, nem ezen, még az előző negyedében, hogy tanultunk, beszélgettünk ugye a Galata levélről, és a sokat beszélt Pál apostol, hogy ő megfeszítettet a világnak, a világ is néki, hogy ő Krisztusban meghalt, hogy valójában a kereszt, amit annyi sokszor emlegetünk mi is, az tényleg mennyit, vagy elsegíte minket ahhoz, hogy ez a békesség létrejöjjön. Vagy amikor azt a szót halljátok, hogy kereszt egyáltalán, akkor mit váltasz ki belőlünk? Ugye tudjátok, sajnos sokszor ilyen érzelmi szintre züllesztik el sokszor, hogy hát a kereszt, Krisztus szenvedett a kereszten, meghalt, értünk, higgyél benne, és akkor majd üdvözülsz. Meg fogadd be a keresztet, vagyis a Krisztust, a megváltót. Ugye nagy kérdés számunkra, meg számomra is, hogy pedig már 20 éve ismerkedek a Bibliával, hogy ha megkérdezné valaki tőlem, vagy tőletek, hogy számotokra mit jelent a kereszt, akkor mit válaszolnánk? Mit válaszolnánk, ha meg mit jelent a kereszt? Most mondanánk valami szépet, valamilyen kicsit ilyen érzelgős dolgot, vagy azt mondanánk, hát elmondhatnánk valamit, de lehet, hogy nem éreznénk azt úgy azért át. Ugye sok látunk erről filmet is szépen megcsináltak, hogy Krisztus hogy szenvedett. Ugye Ellen White írja, hogy a kereszt által élünk, ugye a Pál apostol Isten élünk, mozgunk és vagyunk, a kereszt által vannak az örömeink, ha nem lenne kereszt, nem érhetnénk, nem ismernénk még sohasem örömet, nem sütne a nap, nem virágoznának a növények, semmi nem lenne. Ugye ezek így a külső dolgok, hogy végülis minden ember azért él, mert Krisztus meghalt a kereszten, de belsőleg mit jelent számunkra, lelkileg mit jelent a kereszt? Mit vált ki belőlünk? Mire vezet el minket? Vajon tényleg arra indít, hogy a kereszten látva Krisztust, a mi életünk vagy gondolkodásunk, az egész lényünk, az Istenhez való viszonyunk az valahol megbékítsen minket? Ugye azt mondta Arjen, hogy nem harcolok és nem csókolok. Hogy nem megy szembe az Istennel. Már nem akar harcolni. Hogy eljutatott minket az Isten keresztül oda, hogy tényleg feladtuk ezt a harcot az Istennel szembe? Vagy van a szívünk mély még lázadás? Van bennünk azért a magunk büszkeség, vagy magunk akarata? Van bennünk egy kis világ, ha lehet így fogalmazni. Ugye azt mondja Adi Endre, hogy lecsukódtak bús nagy szemeim számára a világnak. Hogy már ő nem a világra tekint. Nincs már nekik látni valójuk. Csak téged látnak. Hogy elmondhatjuk mi is azt, hogy mi az Istent látjuk, hogy tényleg úgy látjuk a kereszten Krisztus, hogy az életünkben az hatást gyakorolt, és tényleg, hogy ő a béke az életünkben. Vagy ez ilyen elméleti szinten mozog, elméleti sikon. Tudjátok, annyit él, mint a Krisztus keresztje az útszélén. Ott a kereszt, aztán elmenjünk mellette, de úgy nem várt ki semmit. Ugye a Galata levél 6.14 úgy mondja a Pál apostol, hogy nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi úrunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszített a világ, és én is a világnak. Galata levél 6.14-ben van. Mit is fogal magában így a kereszt? Nyilván nagyon sok mindent talán gondolkoznánk, össze tudnánk hozni, és hogy mit is tartalmaz maga a kereszt. Ugye nem csak az, hogy most ott Krisztus meghalt. Hát ez most nagyon le lenne csupaszítva, hogy csak ennyit mondanánk. Én egy pár gondolatot összeszedtem, nyilván sok mindent össze lehetne szedni, csak hogy érzékeltessem, hogy azért a kereszt több, mint annyi, hogy megváltó, meghalt a kereszten. Tehát Jézus Krisztust azért szegezték fel a fára, mert a bűnösökért szegezték fel. Először is érettem halt meg a fán. Érettem kellett szenvedni a halált. A másik, ami
Nagyon fontos, hogy Krisztus győzött azon a kereszten, győzött a bűnök felett. Győzött azok felett a bűnök felett, amiben én mondjuk sokszor elesem. Győzött azok felett, amit én már sokszor elkövettem. Régen is még lehet elfogok. Ő minden felett győzött, és győzött a kísértések felett is. Annak ellenére, hogy milyen testi és lelki kínjai voltak, és mégis győzött. Legyőzte az ember önzést, legyőzte, ugye azt mondja, Krisztus kereszt legyőzte a világot. Hát nyilván nem úgy, hogy a világot fegyveresen legyőzték. Azt jelenti, hogy a világban lévő gondolkodásmódot, ami az önzés törvénye, Krisztus legyőzte a saját testében. És ez a kereszten vált a legnyilvánvalóbbá, mert ott, amikor legjobban érte a kísértés, mert mindenféle emberi, meg sátáni aljasság, Krisztus nem válaszolt vissza. Nem nyilvánulta belőle az ember, hogy visszavágjon. Legyőzte a világot. Nem az a gondolkozása volt, nem az a lelkület, ami a világban van. Ugye a kereszt bemutatja, hogy Krisztusnak a tiszta életét is. Hogy ő soha nem követette el bűnt, pedig a bűnösök közé számlálták, de neki nem volt bűne. Ezt is kifejezte. Aztán kifejez az, hogy föltámadt. Bemutatja, hogy a kereszt által van a föltámadás is. Ugye azt mondja Pál apostol, hogy megfeszített a világ, és én is a világnak, de aki Krisztusra együtt meghaltak, szóval vele együtt támadtak is föl. Hogy ő föltámadt. A kereszt bemutatja azt, hogy van örök élet, hogy van új élet, hogy járhatunk új életbe, hogy eljuthatunk az örök életbe, hogy visszamehetünk az Istenhez, hogy igazi békességben lehetünk vele. Mert csak a békesség Istenhez azt tud lakni, hogy maga is békessége van az Istennel. Csak így nagyon dióhéjben mondtam nektek, mert ugye tudjátok, az időnk rövid, de sok mindent mondhatnánk, de csak így dióhéjben, hogy amikor most beszélek még kicsit tovább, hogy mit is tartalmaz még a kereszt, hogy lássátok ezt bele. Mit is értett Pál az alatt, hogy nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem Úrunk Jézus Krisztus keresztjében. Ugye kicsit az ellenmondás, nem? Úgy mondanak magyarul, hogy én ne büszkélkedjek mással, ugye? Ne dicsekedjek mással, csak Jézus Krisztus keresztjében. Ugye? A kereszt alapvetően minek a szimbóluma? Hát az alázatnak, nem? Ugye János ez fejtegette a szombatiskolán. Az alázatnak. Mert az Isten halt meg a kereszten érettünk. Hát az Isten így megalázza magát. Akkor a kereszt nem az alázat szimbóluma? Az emberek mivel szoktak dicsekedni? Jeremiás 9.23-ból ugyan olvashatjuk. Ne dicsekedjék az ő bölcs a bölcsességével, az erő se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék a gazdaságával. Hát ez a három dolog van a világban, az emberek szeretnek dicsekedni, ne? Az értelemmel, a pénzével, a vagyonával, meg a hatalmával, meg az erejével. Ebben minden benne van. Ez az emberi világban van. De Krisztus pont azzal mutatta be, hogy ő nem az a dicsekedett, hogy neki milyen van, pedig tehette volna. Ugye? Hanem hagyd tudja kereszten, bemutatta, hogy ő megalázza magát, és elszemed a halált, pedig ő nem is lett volna ráméltó. Így mondja a Filippi levél 2:8 verse, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztnek haláláig. A kereszt elsősorban az, hogy az emberi büszkeséget mit tudná csak igazán megtörni? Ha megismernénk az Istent, ha megismernénk a keresztet, az minket alázatra vezet, az Istennek a bölcsessége nekünk alázatot ad. Ugye most tanultunk a szombatiskán, hogy megismerni az Istent. Ha az Isten ad nekünk igazi értelmet, igazi bölcsességet, igazi ismeretet, az érdekes mondom mindig alázat a neve. Ha a világ ad nekünk értelmet, ugye, meg okosságot, az mindig büszkeségre vezet. Ez a különbség az Isten bölcsessége, meg az emberi bölcsesség között. És a keresztben ez is benne van. Itt nyilvánul meg Istennek legjobban az alázata. Hogy velünk szemben, bűnösökkel szemben megalázta magát. Talán mi a jó emberek előtt még hajlamosak vagyunk ugye meghajolni. De a rosszak előtt rögtön feléjük kerekednek, és megmondjuk nekik, hogy mivel foglalkozzanak. A kereszt az Istennek ereje is. Így olvashatjuk a 1. Korintusi levél 1:18-ban, mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Hogyan lehet a kereszt az Istennek ereje a gyakorlatban az én életemben? Mert ugye szépen hangzik, nem?
Nagyon sok szépen hangzó mondat van a Bibliában, de ha megmaradunk a felszínnel, és nem látjuk a gyakorlatban, akkor az úgy is maradt, hogy szépen hangzott, aztán elszállt. Nem jutott el a lelkünkig. Mit gondoltok, hogyan lehet az Istennek ereje a gyakorlatban a kereszt? Hogyan tudva a keresztben erő lenne egyáltalán? Miben nyilvánul meg az Istennek a hatalma itt ezen a föld életben? Hát úgy, hogy ő teremtő Isten, nem? Ugye? Az Isten teremtett. És Krisztust mi hozta elő a sírból? Azt mondja az ige, hogy az Isten hatalma támasztotta fel, az Istennek ereje. Ugyanaz a hatalom, ami minket itt körülvesz, amiben élünk, mozgunk és vagyunk, amit látunk, mi magunk is, hogy az Istennek hatalma teremtés alkot. Ugyanaz a hatalom nyilvánult meg akkor, amikor Krisztus feltámasztotta. Ha ismerjük az Istent, akkor ismerjük igazán a keresztet. Ha megismerjük a kereszt erejét, megismerjük az Istent is. Mert a kettő összefügg. A teremtésben nyilvánul meg, és Istennek volt hatalma Krisztus kihozni a sírból. Az Istennek hatalma támasztott őt fel. Ugyanaz a hatalom tart meg minket is. Nem? És tudjátok, hogy miben nyilvánul meg, mi az, ami minket emlékeztet mindig az Isten hatalmára és a keresztre? Maga a szombat. Hát ez a teremtés emlékünnepe, nem? A szombat minket arra is kell, hogy emlékeztessen, hogy az Isten hatalma támasztotta fel Krisztus, és vele együtt minket is. Tehát amikor a teremtésre gondolkozunk, akkor ugye látnunk kell azt, hogy amit az elején említettem, hogy a kereszt által él minden, ami van ezen a földön, és létezik. Az Isten hatalma az ő teremtett dolgaiban nyilvánul meg, az Isten hatalma hozta elő Krisztus is, és a szombat meg pont erre emlékeztet. Azt mondja Dávid a 111. Zsoltár 4. versében, emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak. Ugye emlékeztek, hogy kezdődik a 4. parancsolat? Megemlékezzél a szombatnap. Szóval emlékezetet szerzett az ő csodálatos dolgainak. Vagyis magyar úgy is mondhatnánk, hogy az Isten azért teremtette dolgokat, hogy mindig emlékeztessen minket arról, hogy az Isten hatalmától van, ami van. Emlékeztessen minket rá. Ugye mégis milyen furcsa, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy mégis milyen vak az ember, nem? Kutatja a dolgokat, itt van a keze előtt, itt vagyunk benne, és nem látjuk meg az Istent. Ugye elmondja, hogy minden a kereszt jelét viseli, mert minden vízcsepp, amit megiszunk, minden szívdobanások, minden, ami él, az azért van, mert Krisztus vállalta a keresztet. Tehát a kereszt így mindenütt ott van. Mindenütt. Vagy ahogy Vagon elmondta, ahol az ártok nyomát látjuk, ahol pusztulást látunk, ahol az elmúlást látjuk, ahol nehézségeket látunk, ott a kereszt van. Mert a kereszt ártok is egyben, mert azt mondja a teremtésnél, hogy tövisset és bogánycskórot teremje néket. És tudjátok, Krisztusnak is helyébe nyomták a töviskoszorút. Egyúttal ez jó hír is, mert ahol kereszt, ott van Krisztus is, ahol az ártok van, hogy minket meg felszabadítson az ártok alól, vagyis a bűnnek a következménye alól. Ugye a kereszt erősíti bennünk a bizalmat is az Istennel szemben, és az Istennel. Mert ha ő a teremtőnk, és neki van hatalma erre, akkor egy ilyen hatalmas Istenben nem megbízhatunk abszolút? Nem azért adta a szombatnapot is? És nem az emlékeztet a keresztre, hogy én lefizettem értetek az árat. Nekem volt hatalmam legyőzni az önzést, a bűnt. Én adom nektek a hitet is. Én feltámasztok benneteket, ahogy Krisztus is feltámasztottam. Úgy az hatalom mindez ideig munkálkodik. Azt szeretném, hogy bízzunk benne. Ugye milyen nehéz nekünk az Istenben bízni, hogy elfogy neki, van egy olyan hatalma, ami minket meg tud tartani minden nehézséggel, a saját rossz természetünkkel, a világban lévő bajokkal szemben is. Hát én ma is felhozta a napot, nem? Vagy valaki kételkedett, hogy ma reggel lesz? Vagy ez természetes? Pedig az Isten hozza fel a napot is az égre, és ő kerintette a földet is a nap körül. Akkor minket? A kereszt az örök dicsőség alapja is. Mit jelent, hogy a kereszt az örök dicsőség alapja? Van olyan ember a Földön, aki olyan mélyre süllyedhet, vagy megvetett lehet, teljesen egy elzüllött ember, akibe az Isten nem tudja azt a munkát véghez inni, hogy végül is ő dicsőítse az Istent?
Létezhet olyan? Ugye nem létezhet. Hogy lehet ez, hogy az Isten mégis a legmegvetettebb, a legmélyebb sietett emberben is meg szeretne nyilvánulni? Hogy így olvasok az első Korintusiakbeli első fejezet 28. versében, és a világ nemtelenét és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. A semmiket. Érdekes kifejezés, nem? Hogy semmiket választott az Isten. Az Isten nem azt nézi, hogy mi milyen mélyen vagyunk, nem azt nézi, hogy az ember milyen bűnökben süllyedt el, meg milyen gazembereset követett az életében. Azt mondja, hogy az ember akar abból szabadulni, és azt mondja, a legmegvetettebb emberben, a leggyalázatosabb emberben is az Isten keresztje tud megnyilvánulni. Az Isten dicsősége. Ugye tudunk ilyet a Bibliában, nem? Akörül mi azt gondoltuk volna, hogy méltó lenne a halálra. És mégis bemutatta Krisztust. Az Isten dicsősége meg tud benne nyilvánulni. A kereszt ugye másért, azért is, mert a kereszt a szégyen meg a megvetettségnek a jelképe. Hát a szégyen volt, nem? Abban az időben, ha valakit keresztre feszítettek, az nagyon szégyenletes, pont azért feszítették keresztre. Az egy megalázó, szégyenteljes dolog volt, hogy valaki a kereszten függött. De az Isten érdekes, hogy ebből az alázottságból, ebből a szégyenből tudja az embert mégis felemelni. Mert hiába megalázták Krisztust a kereszten, és sokszor az embereket is megalázzák, de kereszten Krisztus győzött, és nem azok, akik megalázták, és akik megszégyenítették. Ugye? A kereszt az megfeszít. Ugye az ismerős, hogy Krisztus együtt én is megfeszítettem, mondja Pál apostol. Hogyan feszít meg? Mit jelent az, hogy megfeszít? Ugye, ha valakit már elnézést képlesen, valakit megfeszítünk, akkor az tehetetlenné válik, ugye? Mert nem tud csinálni. Tehetetlenné. Az azt jelenti, hogy a kereszt azért feszít meg minket, mert el akar ettől a világtól szakítani. Azt szeretné, hogy elvágja minket ettől a világtól. Hogy semmi közünk ne legyen ez a világhoz. Ugye azt mondja Jakab apostol, hogy a világ barátsága pedig ellenséges az Istennel. Aki világ barátja szeretne lenni, az az Isten ellensége lesz. A kereszt azért feszít meg, mert nem akarja, hogy mi a világhoz egyáltalán közünk legyen. Ugye mit jelent a világ? A világot, ami magunkba hordozzuk, mert ami önző természet, mert a gondolkodás módunk, az pontos olyan, mint a világ. Ebből adódik össze a világ. Azt mondja, ettől minket el akar szakítani. Megfeszít, hogy ne halottak legyünk számára, hogy ne érjen hozzánk. Ne az életünket ne befolyásolja. Ugye van egy ilyen érdekesség, a második Korintus levél 6. fejezet 14. versében mondja a Pál apostol, hogy annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek. Szóval menjetek ki közülük, és szakadjatok el. Ezt ugye Mózesnek mondta az Isten, és tisztátalan ne illessetek, hogy szakadjanak el. Akik komolyan veszik Krisztus keresztjét, a kereszt maga elszakít ettől a világtól. Ha úgy szemléljük, hogy eddig is beszéltünk róla. Ugye azt mondja, maga Jézus Krisztus az első levél 2. fejezet 15. versében, ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Ha valaki komolyan vesz az Isten keresztjét, az szeretheti a világot? Hát pont a világ juttatta keresztre. Ugye szembeállítja a világgal, és abszolút el fogja szakítani tőle. Ha viszont szeretjük a világot, akkor a kereszt nem lesz szimpatikus. Nem fogunk úgy hozzá viszonyulni. Ugye a kereszt az teremt is. Azt mondja a második Korintus levél 5. fejezet 17. versében, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Mit is jelent, hogy a kereszt teremt? Hát ha valaki megismeri Krisztus áldozatát, ha tényleg a Bibliából az úgy tárul elé, ha úgy látjuk, akkor ugye valami megfoghatatlan módon bennünk új dolgok keletkeznek. Hát a lélek gyümölcsé, azok sem voltak ott. Most nem sorolom fel, tudjátok, Galata levélben. Nem volt. Egy új ember lesz, aki előtte nem volt. Olyan, mint tényleg, mint egy újszülött. Nem volt, most meg itt jön, megy és nevedgél, mint Bence. Hát de hol volt előtte? Nem volt. A keresztnek teremtő ereje van. Ha valaki a keresztre úgy tekint, és befogadja azt,
és hitáltal az Istenhez közelít, az Isten olyan dolgokat tud benne teremteni, ami addig nem volt ott. Nem volt ott. Hát ha valaki nem volt nyugodt, vagy nem volt jószű, vagy nem volt szolgalmas, vagy nem volt tapintatos, vagy nem volt hálás, az honnan jött oda? Vette a boltba? Ez nem lehet venni, ugye? Nem lehet úgy belénk rakni, mint egy tárgyat, veszek valamit, és akkor az enyém. Az Istennek teremteni kell. Emlékeztek, Krisztus mindig így gyógyított, nem? A vaknak szemet adott. Szólt és lett. Ha keresztről gondolkozunk, az Isten titokzatos módon, a Szent Lelk által belül meg tudja változtatni a lényünket, és olyan dolgokat teremtott, amiről eddig nem volt. Ezt hihetettem, hogy ezt nem lehet megmagyarázni, ez is titok, az Isten titka, de tapasztalhatjuk. Ugye? Ha nem is tudom megmagyarázni, mert nem is kell, de viszont tapasztalhatjuk, aki a keresztnek van teremtő ereje. Még egy igét szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban, a Római Levél 6. fejezet 4. versében. Eltemettettünk azért ővel együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztodott Krisztus a halálból, az atyának dicsőség által, azonképpen mi is új életben járunk. Itt meg azt mondja, hogy eltemettettünk, mintha az ember meghalt. Az az ember már nincs, ami előtte volt. De ez csak a kereszt tudja elérni, hogy mi meghaljunk a bűnnek. Azt mondja, utána föltámadtunk, és egy teljesen új életben járunk. Ki adja az új életet? Ez csak a kereszt által történhet meg. A kereszt fel is emeli az embert. Tudjátok, az Isten úgy aláz meg, hogy felemel. Az Isten olyan kegyelmes, hogy nem azért mondja nekünk, hogy te ember, te ilyen bűnös vagy meg, te ilyen semmi vagy meg, te ezt követted el, mert ugye mi is szoktuk magunkat mindig ostorozni. Az Isten azért tovább megy az ostorozásnál, mert mikor ő megaláz minket, azért tesz, hogy fel tudjon emelni. Ugye a kereszt az megaláz. Az mutatja be, hogy na, ennyit elérhettek. Azt mondja, fel is emel. Emlékeztek, mit mondott Jézus Krisztus a tanítványoknak? És ha én felemeltetem, mindenkit magamhoz vonzok. Ahogy a Krisztus keresztjét felemelték, ugye Nikodémus mondta, hogy felemelték a kigyűrt a pusztán, azonképpen fel az Isten fiának is felemeltetnie, és a kereszt minden embert amúgy vonz magához. Csak valaki ellenáll neki. Fel akarja emelni az embert onnan, ahol az embert a bűn levitte abba a mélységből. Mert a Krisztus keresztje kiemeli, mert a kereszt mit is mutat még, hogy az Isten megbocsájtott neked. Az Isten kegyelmes és irgalmas Isten, ő megbocsátja a bűnt. Pont a kereszt rá bizonyíték. Ő magára veszi. És fel akar minket emelni abból, amiben eddig éltünk. De még ennél magasabbra akar minket emelni, mert ő, olvashatjuk az Efézusi levél 4. fejezet 9. 10. versében, fölmenvén a magasságba fogjuk a titkát, és adott ajándékokat az embereknek, az pedig, hogy fölment, mit jelentene más, mint hogy az előbb le is szállott a föld alsóbb részére. Aki leszállott, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön. Azt mondja Krisztus, hogy először minket, hogy felemeljen, ugye le kellett neki szállni, meg kellett neki halnia, hogy minket ki tudjon emelni a sírból. Mert minden ember, mi Krisztus keresztjét nem ismeri el, halott. És Krisztus megtett az, hogy meghalt érettünk, és utána ment föl. És utána, ahogy fölment a mennybe, azt mondja, vonzza az embereket. Nem csak azzal vonzott, hogy a keresztet fölemelték, hanem hogy fölment. Mai napig is ez a vonzás hat, nem? A Krisztus keresztje ma is él. És fölfele mutat, hogy ne abba a világba éljünk. Hatás gyakorol a lelki ismeretünkre, hatás gyakorol a tetteinkre. A kérdés, hogy mi ennek engedünk, vagy ellenállunk. Ki akarunk békülni az Istennel, vagy még harcolni akarunk az Istennel. Ugye Pál apostol milyen sokat küzdött az Istennel, míg meg nem fordult azon a Damaszkuszi úton. Ő harcolt az Istennel, de végül is engedett neki. Milyen magasra szeretne minket az Isten emelni? A kereszt által? Ugye az egy mennyezősen fél munka lenne, ha csak az Isten azt tenni, hogy én eljöttem értetek, megtettem értetek mindent, magamra vállaltam mindent, én kiemeltelek benneteket, aztán éljetek valahogy. Így olvassuk a Jelenések 3. fejezet 21. versében. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyának királyi székében. Úgy itt előre mutat, hogy aki győz, az egész magasra fog kerülni, nem? Egész az Isten mellé. Aki győz.
És a keresztben ott van a győzelem, mert a kereszt minek is a jelképe? Hát Krisztus győzött a bűnök felett. A kereszt mutatja ezt a legékesebben. Azt mondja, az Efézusi levélben írja még Pál apostol, de az Isten gazdag lévén irgalmasságában, az a nagy szerelméből, melyen minket szeretett, minket itt megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt Krisztussal, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben a Jézus Krisztusban. Ugye ezt meg úgy mondja, hogy már megtörtént, nem? Hogy vele együtt feltámadtunk, és vele együtt ülünk a mennyekben a Jézus Krisztusban. Ugye miért mondja ezt Pál apostol? Tudjátok, Biblia, hogy vannak dolgok, mert a Biblia leszögez, hogy ez megtörtént. Akik Krisztus befogadták, velük ez már megtörtént, azt akar ezzel mutatni, hogy ez történik, akik befogadják őt. Meg előlegezi számunkra. Másik pedig Krisztus Jézusban, azért, mert Krisztus Jézusban maga az ember ül az Atya mellett, mert Krisztus ember volt a Földön. És akik Krisztusban vannak, ott ülnek Krisztus az Atyának a királyi székében. Ugye ez egy megelőlegezett bizalom. De rá is mutat, mintha meg is történt volna. Bízhatunk abban, hogy az Isten nagyon-nagyon közel akar minket emelni. Ugye a kereszt minket megmutatja, hogy milyen mélyen vagyunk, de megmutatja, hogy milyen magas emelkedhetünk, ha mi komoly veszük az Isten beszédét. Kedves testvéreket, hát ennyit szeretném erről elmondani. Nagyon sok minden vagyok benne, nem tudom bennetek mennyi gondolat ébredt ennek kapcsán a keresztről. Én kívánom azt, amit mostanában beszélgettünk is, meg benne a szombatiskolában, hogy azért hozzunk elő újat is az ó mellé. Hogy kutassuk a Krisztus keresztjének a titkát. Hogy ismerjük meg még mélyebb, hogy az Isten nekünk adta magát. Ő szeretné, hogy örömünk legyen az életben. Ő szeretné, hogy boldogok legyünk. Szeretné, hogy mi megváltozzunk. És az Isten a legtöbbet akarja nekünk adni. Hogy ne harcoljunk ellene. Ne próbáljuk, mi megmond az Istennek, hogy nekünk mi lenne a jó. A keresztben tényleg az Isten minden nekünk adott. Benne van a jövőnk. Benne van a múltunk is. Benne van a jelenünk is. Isten azt szeretné, hogy mi engedjünk ennek a vonzásnak, a kereszt vonzásának. Ne álljunk neki ellent. Forduljunk szembe a bűneinkkel. Ugye úrvacsora van, tökéljük el magunkba, hogy nem akarunk már ezen az úton járni. Mert nem akarunk Istennel harcolni. Mert nem akarunk úgy élni, ahogy eddig, mert nem boldogság az, ha az ember az Isten nélkül jár a világban, még ha néha úgy is tűnik. Én is most kezdtem úgy megérteni kicsit, amit Ellen White, tudjátok, sokszor itt, mert Unos Untalig mondtuk már, néha el is csépeltük ezt a kijelentését, hogy minden nap töltjünk Krisztus keresztjénél egy órát, ugye? Most kezdem megérteni, hogy mit is jelent az, hogy Krisztus keresztjénél töltjünk egy órát. Nem azt jelenti, hogy akkor most így leülök és nézem a keresztet, már elnézést. Hanem én ezen töprengek, én ezen gondolkodom. Bármi előfog, a Krisztus keresztje az mindig ott van. Ugye Pálnak is azt mondja, hogy elég volt, hogyha elfogta valamilyen kétely, vagy valamilyen félelem, vagy bizonytalanság, az elég volt, ha csak felnézett a keresztre. Akkor rögtön tudta, hogy merre vezet, úgyhogy rögtön bizalma megerősödött az Istenben. De én kívánom nektek, hogy kutassuk a keresztnek a titkát, azért tényleg úgy vagyunk, hogy azt mondja Ellen White, hogy a örökké valóságnak kutathatjuk Krisztus keresztjét. Mi meg úgy gondoljuk, hogy már semmi újat nem tudunk. Ugye? Milyen furcsa. Akkor mit csinálunk az örökké valóságban? Ha már itt ebben a rövid időben kimerítettük a témát. Hát nem hiszem, hogy kimerítettük. Biztos olyan mélységek vannak, ami számunkra hasznos, ami számunkra ad örömet és boldogságot, ami tényleg elszakít ettől a világtól, Isten olyan örömeket tartogat számunk, amit nem is gondolnánk. Egyedül Krisztusban van az ő keresztjében nekünk a boldogságunk, és a biztonságunk is. És minden, amit az Isten adni szeretne, az mindig legyen előttünk, az ott van a keresztben. Mi dolgunk az, hogy akkor vizsgáljuk meg, hogy mi az a minden. Ugye ne csak kijelentsük, hogy minden, mert minden az nagyon sok. Én kívánom testvérek, hogy ezzel a lelkület és ezzel a gondolkodásmóddal vegyük az úrvacsorát, és a elkövetkező napokban, években a kereszt legyen ötünk, és ezt a keresztet tudjuk az embereknek is prédikálni. Mert a keresztben van erő, van hatalom, van dicsőség, és a kereszt tudja egy emberbe új dolgokat teremteni. Semmi más. Amen.

Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és látom, hogy az ifjú generáció az szép számban képviselteti magát, majdhogy nem mondhatjuk, hogy többen vannak, mint a felnőttek. És hát mondjuk olyan sok időm nem volt, hogy gyerekeknek is készüljek, de azért egy kis történet eszembe jutott, úgyhogy most elmesélem ezt nektek. Volt egyszer egy kis mackó, aki egy hatalmas nagy grizzly medvének volt a kis mackója. Hát a grizzly medvék azok nagyon nagyra megnőnek, állítólag 3-4 méterre is. Én még nem láttam, de azt mondják, akik látták. De amikor kicsik, akkor ők is kicsik, és védtelenek, meg gyengék. És ez a kis mackó is, hát még nagyon pici volt, és az anyukája mindig tanítgatta őt arra, hogy nem szabad soha a szülőktől távol elmenni, mert hát az erdőben mindenféle veszélyek vannak. Az a legjobb, hogyha az anyukájához közel van, akkor nagy baj nem érheti. És azt is mondta neki az anyukája, hogy ha mégis esetleg picit eltávolodna, vagy nem látná a szüleit, akkor kiabáljon, mert akkor meghallják, és akkor jönnek és segítenek neki. De hát azért alapvetően ne menjen messzire. De hát ugye milyenek a mackók, szeretik a szépet, az érdekeset. Ez a kis mackó nagyon szerette a pillangókat, és egyszer egy alkalommal egy ilyen röpködő pillangó után elcsatangolt a mezőn, és hát bizony eltévedt, és elkeveredett az anyukája mellől, és egy adott pillanatban körülnézett, és sehol nem volt az anyukája. Hát gondolta, hogy majd csak megkeresi, de hát nem találta. És mi történt? Bizony baj történt, mert egy éhes farkas rálelt a kis mackóra, messziről észrevette, és a mackó is észrevette, hogy megjelent egy farkas, és hát megijedt. Nagyon megijedt, mert tudta, hogy itt most nagy baj van. És ijedtében elkezdett szaladni. Gondolta, hogy elszalad a farkas elől, de hát a farkas csörtetett utána, és futott az erdőbe, és hallotta, hogy egyre közeledik a farkasnak a hangja, és egyszer odaért egy nagy szakadékhoz. És a szakadéknál úgy nézett ki, hogy nem tud tovább menni, de aztán megpillantott, hogy a szakadékon éppen kidőlt egy fa, és így átesett a túloldalára, és a túloldalán meg ilyen nagyon-nagyon sűrű bozót volt. Hát gondolta, hogy hát más nem tehet, fölmegy erre a fára, és ezen átegyensúlyoz valahogy a szakadék között, fölött, és utána hát, ha csak el tudott valahogy illanni, mert hát nagyon közeledett már a farkas utána is. Elindult ezen a fán, ment, és amikor a fának a végéhez ért, akkor vette észre, hogy annyira sűrű ott a bozót, hogy nem tud tovább menni. És jobbra szakadék volt, balra szakadék volt, és mögötte meg már közeledett a farkas, már ő mindjárt ott volt a szakadék szélén, megfordult, és nézte, hogy az farkas meglátta őt, és elkezdett menni a fán utána, és hát rettenetesen megijedt, akkor már érezte, hogy itt nagyon nagy baj van. És ebben a pillanatban eszébe jutott, hogy mit mondott neki az anyukája. Hogyha mégis eltévedne, és mégsem látná, akkor kiabáljon, mert lehet, hogy az anyukája meghallja. Úgyhogy elkiáltotta magát, hogy anya, segíts! Jó hangosan! De hát nem jött az anyukája, nem hallotta, nem látta, csak azt látta, hogy a farkas közeledik, már majdnem odaér hozzá, még van egy pár méter, és hát így ilyen digadalmas mosollyal az arcán jött ez a gonosz éhes farkas. És egyszer csak azt vette észre a kis mackó, hogy mintha valami nagy hegy emelkedne ki, és ilyen így minden árnyékba keveredik, és a farkas is ilyen árnyékba kerül, és farkasnak csak ilyen nagyra nyíltak a szemei, megrémült, megfordult a fán, és elkezdett menni visszafele. És nem értette, hogy mi történik, honnan van ez az árnyék, és megfordult, és akkor látta, hogy mögötte az anyukája a bozótból így felemelkedett teljes magasságba, majdnem 4 méter magas volt, és amikor a farkas ezt meglátta, akkor iszkiri, megfordult, és elszaladt. Bizony meghallotta az anyukája, hogy kiáltott, és hát elég gyorsan oda tudott menni, és így megmenekült a kis mackó. És mit tudunk ebből a történetből levonni tanulságot? Egy Zsoltár igét fogok nektek elolvasni. Ez az 50. Zsoltárnak a 15. verse. Így szól: hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Azt tudjuk ebből megtanulni, hogy a Jóisten is azt mondja, hogy bár őt nem látjuk, és nem tudjuk, hogy itt van velünk,
csak hírből tudjuk, és hisszük, hogy létezik, de hogyha bajba kerülünk, igazán nagy bajba, akkor ne felejtsük el, hogy hívjuk őt segítségül, és meg fogjuk látni, hogy meg fog minket szabadítani. Akkor fogjuk meglátni, hogy segít rajtunk, amikor tényleg bajba vagyunk, és hívjuk őt segítségül, és utána dicsőíteni is fogjuk őt, mert emlékezni fogunk rá, hogy megszabadított minket, és nem fogjuk elfelejteni ezt egyhamar. És így fog megerősödni a mi hitünk is. Hát remélem, hogy megjegyzitek ezt az igét, és ti is így fogtok majd tenni. De azért a legfontosabb az, hogy a Jóistentől ne keveredjünk messzire, mert hogyha a Jóistentől elcsatangolunk, akkor ugyanígy járhatunk, mint az a kis mackó, bajba kerülhetünk. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kedves gyülekezet, mai nap egy szép és ünnepélyes témával fogunk foglalkozni. Hogy hogyan kell Istennel küzdeni, ez a mai témánk. És felolvasom az alapigénket, ez a Mózes első könyve 32. fejezet 28. versében olvashatjuk. Tehát 1 Mózes 32.28. Amasz pedig mondta, nem Jákobnak mondatik ezután a te nevet, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Mit mond a világi ember, hogy látja a keresztényeket? Miben különbözik egy keresztény ember a világitól, hogyha mondjuk úgy az általános felfogás, közfelfogás szerint gondolkodunk? Ugye azt szokták mondani, hogy akik nem vallásosak, és a keresztényekről van szó, azokat látják, hogy hát ugye hisznek valami felsőbbrendű lényben, komolyan veszik a vallásukat, amit általában az egyházuk tanításának és val szoktak azonosítani, és ez a hit, ami nekik van, ez nekik erőt ad, és a nehézségekben is általában ehhez az erőhöz tudnak folyamodni. Ugye általában azt szokták mondani, hogy milyen jó neked, te hiszel, és milyen jó tudni, hinni valamiben, mert amikor az ember bajban van, akkor van valami, amiben bele tud kapaszkodni. Általában a hitet a világi ember a nehézségekből való szabadulás tekintetében értékeli. Mert ugye a világi ember azt látja, hogy zajlik az élete, vannak az életben bajok, nehézségek, és azt látja, hogy aki hisz, az valahol ilyenkor valamiben belekapaszkodik, és ő tud hinni. És ezt egy kicsit ugye el is szokták bagatelizálni, hogy hát hinni kell. Hát ugye a hívők is hisznek, és akkor ez nekik erőt ad, és akkor a nehézségeken könnyebben átesnek. Nem mindig tudják azt, hogy mi van e mögött, és nem is nagyon, ugye felületesen nem látnak többet, sőt, még egy kicsit ferdeszemmel is néznek erre a dologra, de lényeg az, hogy valami kincset, valami többet látnak a keresztényekben, vagy legalábbis aki ezt tényleg megéli, mint ami nekik van. És ha belegondolunk, akkor azt hiszem, hogy ez az a külső jegy, vagy ez az a megnyilvánulási formája a hitnek, ami elsőre felkeltheti az érdeklődését egy világi embernek. Mert nyomorúsága neki is van elég. Azért nem szükséges, hogy a hithez forduljon, hogy még több nyomorúságot lásson és bajt. Ő valami kincset, valami értéket, valami erőt szeretne, és hogyha rájön, hogy itt ő kaphat valami jót, valami jobbat, mint ami neki van, akkor valószínűleg őt is érdekelni fogja a dolog. És azt hiszem, hogyha belegondolunk abba, hogy amikor a történelem során voltak ébredések az Isten ügyében, akár hogyha az őskeresztény kort nézzük, akkor a kereszténység terjedése az mindig annak volt tulajdonítható, hogy akik képviselték Krisztust, azok valamivel rendelkeztek, valami mással, valami többel, mint a többi világi ember. És ezt a többet, ezt akarták ők is megkapni, ezt akarták megszerezni.
Tehát a mi magunk szempontjából is, de a küldetésünk szempontjából is alapvetően fontos, hogy nekünk ez a kincsünk meglegyen. És a kérdés az, hogy megvan-e nekünk ez a kincsünk? Megvan-e nekünk az, amitől mi másak vagyunk, amitől mi más helyzetben vagyunk, mint a világ többi része? Birtokában vagyunk-e ennek? Milyen alapokon áll ez a mi életünkben? És hogyha megvan ez, vagy megvolt ez, akkor ezt el lehet-e veszíteni? Veszítettük el, és hogyha esetleg elveszítettük, akkor vissza lehet-e szerezni? Ezek mind nagyon aktuális kérdések, de ha belegondolunk, akkor talán a mi mostani korunk az, amikor ezek a kérdések a legaktuálisabbak. Mit mond a végidő kereszténységről a Biblia? Emlékszünk-e, hogy hol beszél a végidő kereszténységéről és a végidő kereszténységének az állapotáról a Szentírás? A legszemléletesebben és a leg, hogy úgy mondjam, leglelepleződben. Laodiciai levélben. Ugye azt mondja a Laodiciai levél, hogy ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és nyavajás és szegény és vak és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Hát ez ugye eléggé szemléletesen szembesít minket azzal, hogy nem vagyunk gazdagok. Azt gondoljuk magunkban, hogy van nekünk valamink, holott valójában semmink nincs. Szegények vagyunk, nyomorultak, és még azt is gondoljuk, hogy nekünk van sok mindenünk. Tehát ez a valami kincs, amire nekünk szükségünk van, ami miatt értelme van az egész keresztény életünknek, ez el kell fogadjuk, hogy nem nagyon van nekünk meg. És hogyha ugye ezt az ember nehezen akarja elfogadni, mert nehezen fogadja, ugye, mert valamikor azért, akik itt vagyunk többnyire, mindnyájan szembesültünk és megpillantottuk ezt, és a jó Istentől igényeltük, és elvettük az ő kezéből. És olyan nehéz szembenézni azzal, hogy talán elveszítettük, vagy hogy talán meg se kaptuk úgy igazából. Vagy hogyha elveszítettük és megpróbáltuk visszaszerezni, lehet, hogy nem sikerült. Tehát valamilyen módon szembe kell nézzünk ezzel a kritikával, és nehéz nekünk ez. Nehéz nekünk ez, mert hát ami nem jó, azzal mindig nehéz szembenézni, és nehéz azon is túltennünk magunkat, hogy tudjuk ezt visszaszerezni, hogy egyáltalán mi a megoldás, mert ugye telnek a hónapok, az évek, az évtizedek, és mindig ugyanazt halljuk. Tehát most már ugye, amióta a végidő elkezdődött, a Laodicea üzenetet újra meg újra halljuk, és még mindig nem tudjuk, hogy mi a megoldás erre. Azt hiszem, hogy ez mindenkinek a saját életében kell valahogy rendbe tennie, és valami fokmérőt találni arra, hogy én hogy állok. Tehát mi van az én életemben? Hogy tudja az ember a saját életében azt tisztázni, hogy most én mennyire vagyok birtokába ennek az erőnek, mennyire vagyok gazdag, mennyire vagyok nem gazdag, és hogy tudom ezt a kincset megszerezni? És talán én sokat gondolkodtam, hogy tudjuk magunkat helyesen látni, egy jó tükörbe látni ilyen szempontból. És azt hiszem, hogy a leginkább talán a próbákban derül ki, hogy nekünk mink van. Azt mondják, hogy az embernek annyi hite van, ami egy nehéz próbában vagy egy krízis helyzetben megmarad. Mert amikor jön egy nehéz próba és egy krízis helyzet, akkor általában az ember pánikba esik, és azt is elveszíti, amilyen van. És amikor ebből felócsúd, és ami megmarad neki, amiből ő fel tud építkezni, és el tud újraindulni, abban a rossz helyzetben tulajdonképpen annyit gyűjtött össze. Mert amikor nincs baj, amikor minden rendben van, akkor mondhatjuk azt, hogy hát mi erősek vagyunk, mi ugye éljük a mindennapi életünket, minket semmi nem zökkent ki a mindennapi kerékvágásból. De mi van akkor, amikor kizökkent minket valami a mindennapi kerékvágásból, hogy tudunk mi akkor megmaradni, hogy tudunk mi tovább lépni? És a próbák, azok erre nagyon jó fokmérők, hogy hol tartunk.
Mit tudunk a hitpróbákról? Sok mindent tudunk róluk a Bibliából. Egyrészt az, hogy következetesen jelen vannak, visszatérnek a Bibliába. Ugye a hithősök életében mindenkinek majdnem valamiféle próba kijutott. Azt is tudjuk, hogy ezek alapvetően nehezek, szenvedéssel járnak. A próba az mindig nehéz. Tehát a mi szenvedés, az arról nem lehet azt mondani, hogy jó, vagy könnyű, vagy gyorsan túl tudunk lenni rajta. Talán amikor a másik ember próbáját látjuk, akkor gondolhatjuk azt, hogy hát, ha én lennék abban a helyzetben, hát én azt így meg úgy megoldanám, de a próba az ugye általában személyre szabott, attól próba, hogy én nem tudom megoldani. Vagy legalábbis nagyon nehezen. Tehát ami nekem próba, az nehéz. Nincs mese. Azt is tudjuk ezekről, hogy általában rostálnak. Tehát a próbának van egy olyan tulajdonsága, hogy megrostál, akár megrostálja a népet, ha mondjuk egy népre egy próba ránehezedik, de az én életemet is megrostálja, mert vagy valamit ki fog rostálni az életemből, vagy engem rostál ki, ha én azt a valamit nem tudom elengedni. Tehát valamiféle válaszút elé kerülök sokszor egy-egy ilyen próbában. Van úgy, hogy az ember konkrétan nem tesz választást, de hogy ahogy nehezedik a próba, vagy ahogy nehezebb, mindig ebbe az irányba halad az ember, hogy valamivel szembesül, valamivel szembe kell néznie, és ott el kell döntenie, hogy ez most jó, nem jó, itt lehet tovább menni, nem lehet tovább menni. Aztán, ha tanul belőle, és jól dönt, akkor jó, hogyha rosszul dönt, akkor rosszul dönt, ha pedig sehogy se dönt, akkor lehet, hogy megint fog jönni egy próba az életébe. Lényeg az, hogy az embert ezek a próbák általában valamilyen módon előre viszik az ő útján. Hogy ugye nyilvánvalóvá váljanak a szív dolgai. Ugye, hogyha most egy rövid bibliai példát, hogyha akarnék mondani, hogy az egyiptomi fáraó esete, aki nehéz próba alá került, és újra meg újra megnyilvánult az Isten kegyelme, és az Isten megmutatta hatalmát az életébe. Az ő életébe is történt egy döntés, hát ő rosszul döntött. De neki is végül is az ő mindennapi langyos élete egy ilyen próba elé ért, és végül ő eldöntötte, hogy a rossz oldal mellé áll. De ha mondjuk veszünk egy pozitív példát, ugye a József testvérei, akiket József próbált meg, József testvérei ebben a kiélezett helyzetben, amiben ők kerültek, amikor ugye József a fáraó udvarába őket fogadta, ott végül József testvérei a jó oldal mellett döntöttek. Szembenéztek az ők múltbeli bűneikkel, és megbánták azt, és hát az jó irányba. Tehát ezek ilyen apró kis példák, hogy az ember, hogy kiderül egy ilyen próbában, hogy mi van valahol a szívnek a legmélyén. Ezek általában a felszínre tudják hozni. Kérdés az, hogy a próbákat Isten adja-e nekünk? Ugye van egy olyan igénk, hogy Jakab első levele 13. verse, hogy senki sem mondja, amikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Tehát az Isten gonoszsággal senkit nem kísért, tehát akkor mondhatnánk azt, hogy az Istentől mi nem kapunk ilyen nehéz helyzeteket, de mondjuk ez így önmagában még nem elég, mert mégiscsak vannak olyan próbák, amik az Istentől származnak, holott gonoszra nem kísért. Gondoljunk például az Ábrahám példájára, aki ugye a Mória hegyi áldozat, amikor a gyerekét fel kellett áldoznia, az az Istentől jött, az utasítás, igaz, hogy majd az Isten is oldotta meg, de ott Ábrahám egy nagyon nehéz próba, hitpróba elé került, és egy nagyon nehéz döntést kellett meghoznia. Jól lehet, gonoszra nem csábította őt az Isten, de ezt a hitpróbát az Isten adta neki. De Gedeon élete is ilyen volt, ott is a jó Isten egy nagyon nehéz helyzet elé állította Gedeont, és Gedeontól lépéseket várt, döntést várt, és Gedeon ezt a próbát végül jól vette, végül győzött ebben, de ezt is az Isten adta neki. Az egész izraeli kivonulás próbák sorozata volt az akkori zsidó népnek, és ezeket az Isten állította eléjük, mert ezáltal őket jobb útra, jobb sorsra akarta vinni. Tehát az Istentől származó próbáknak az az egyik jellegzetessége, és ezt jó, hogyha meg is tanuljuk, hogy soha nem gonoszra csábít,
hanem mindig valami jó lépésre, valami nehéz, de valami üdvösségre vezető lépésre szeretne az Isten minket rávenni. Általában attól próba, hogy ezt nagyon nehéz megtennünk, de ezek az Istentől vannak. A sátántól is vannak próbák, azok egész más fajták. A sátántól jövő próbák, azok mindig gonoszra akarnak minket csábítani. Tehát ott kivétel nincs, a sátán mindig valami rosszra, valami törvénytelenségre, engedetlenségre akar minket rávenni. Ugye ilyen volt a Jób megpróbálása, amiről tudjuk is, hogy a sátán próbálta. A Jézus megkísértései is ilyenek voltak, ahol ugye Jézus is nagyon nehéz helyzetben volt, ugye az ő 40 napos bőtje során sátán talán soha senkit úgy meg nem kísértett, mint őt. Az is egy nehéz próba volt. A tanítványok próbája, amikor Jézust keresztre feszítették, ugye azt is mondja a profécia, hogy megverik a pásztort, és szétszélednek a juhok. Hát így is történt, ezt előre megmondta a Biblia, hogy ez egy nagyon nagy próba lesz a tanítványok részére. Hogyan különböztethetjük meg a próbákat? Talán nem érdemes ebbe olyan mélyen belemennünk, mert nem is ez a mai témánk, de nagyon sokféle próba van, rövidebb, hosszabb ideig.

Tudjuk, hogy mi a helyes, tudjuk, hogy a Jóisten mit vár el tőlünk, és hát ezt imádkozunk, erőt gyűjtünk, és valahogy ezen túl leszünk, tehát hitben ezt meg tudjuk küzdeni. De van olyan próba, amihez úgy tűnik, hogy nincsen elég erőnk. És ugye az ember ilyenkor elcsodálkozik, mert hát van ígéretünk a Bibliából, hogy az Isten nem enged meg olyan próbát, amihez nincs elég erőnk. Az első korintusi levél 10. fejezete 13. levele mondja, hogy hű az Isten, aki nem hágy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Tehát az Isten ad nekünk egy ilyen ígéretet, de mégis vannak olyan helyzetek, olyan próbák, amelyikekről minden, az Isten is tudta, hogy nem fogja tudni venni az az illető. Például ilyen volt a Péter háromszori hittagadása. Hát Jézus előre megmondta, hogy a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, és azt is megmondta, hogy mielőtt a kakas felkelne, háromszor fogsz engem megtagadni. Tehát Péter egy olyan próba elé került, amit nem sikerült jól döntenie, és majdnem rá is ment, tehát utána Krisztusnak küzdenie kellett Péterért, hogy visszatérjen. Tehát ilyeneket megenged az Isten. Jobb nagy próbája is olyan volt, hogy Jobb végül győzött ebben a próbában, de Jobbnak óriási lelki tusája volt. Jobb nem látta a végét ennek a próbának, nem tudta, hogy mi lesz ennek a vége, és egy adott pillanatban elcsüggett ő is, és ugye perlekedett az Istennel, és végül Jobb ebből a próbából kikeveredett, de nem látta az elején, hogy mi lesz a végén. És ezek azok az igazán nagy és megpróbáló próbák az ember életében, amikor valami nagyon rossz elkezdődik, és nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Milyen egy ilyen próba? Tehát egy kicsit úgy nézzünk bele, hogy ez hogy is jön az ember életébe. Ugye általában nekünk az életünk egy bizonyos alapokon áll, tehát valami nekünk biztonságot, békességet nyújt. Mindenki ismeri az ő megtérése történetét, és talán emlékszik arra, hogy milyen volt, amikor a világban voltunk, és amikor megértettük az igéből, hogy mi az Isten útja. És mi az, ami nem ad nekünk erőt, nem ad biztonságot, aminek a vége elveszés, és mi az, aminek értelme van ebben az életben. És kialakult nekünk egy értékrendünk, kialakult egy alap, amire az egész életünket helyeztük. Ha úgy is mondhatnánk, hogy egy lapra tettünk fel mindent, és az a lap nem látszik, ebben hiszünk, ezt mi az igéből ismertük meg, és nagy örömmel tapasztaljuk nap mint nap, hogy ez működik, és a Jóisten nap mint nap fenntartja a mi életünket, és hogy ez valóban igazság, amit mi megismertük. Tehát ez ilyennek ismertük meg őt, ami összeállt bennünk egy kép az Istenről, és mi ehhez tartjuk magunkat, ebben bízunk. Ez ad nekünk erőt a mindennapokban. Ha lefekszünk, ha felkelünk, ez ad értelmet az életünknek. És mi van akkor, amikor ez az alap omlik össze? Amikor olyan dolgok történnek, amire mi nem számítottunk. Az Istentől sem számítottunk ilyenre. Amikor azt gondoljuk, hogy hát én nem ilyennek ismertem meg az Istent. Én csalódtam benne, mert én azt gondoltam, hogy ezt nem fogja megtenni. Annak idején, amikor én megtértem, akkor voltak félelmeim, hogy milyen szempontból leszek kiszolgáltatva a világnak és a gonoszságnak, és én pont azért jöttem ide, mert tudtam, hogy az Isten engem ezektől megóv. És velem nem történhetnek olyan bajok, amiket én nem tudnék elviselni. És most ilyen bajok történnek velem. Felolvasom Jobbnak a tusáját, amikor megszólalt a barátaival először. Egy részletet olvasok belőle.
Miért is ad Isten a nyomorultnak világosságot és életet a keseredett szívűeknek, akik a halált várják, de nem jön az, és szorgalmasabban keresik, mint az elrejtett ki?

0: kincset. Akik nagy örömmel örvendeznek, vigadnak, mikor megtalálják a koporsót, a férfiúnak, aki útvesztőbe jutott, és akit az Isten bekerített körös körül. Mert kenyerem gyanánt van az én fohászkodásom, és sohajtásaim ömölnek, mint a habok. Mert amitől remegve remegtem, az jövereám, és amitől rettegtem, az esék rajtam. Nincs békességem, nincs nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támad reám. Tehát itt érezhetjük, hogy Jobb valami olyasmivel nézett szembe, ami az egész életét felforgatta, az egész addigi hitét, az Istenről alkotott képét, mindent felforgatott. És én azt hiszem, hogy nem hiába van benne a Jobb könyve a Bibliába, ilyen hangsúlyosan, hogy egy egész nagy könyvet ennek a témának szán a Jóisten. Ugye itt tulajdonképpen a Jóv szenvedés történetét halljuk, és hát és egy kicsit háttérbe is szorul végül is Jobbnak maga a kérdése az Istenhez, és az arra való válasz. Éppen erről beszéltünk délelőtt a szombatiskolán, hogy milyen nehéz megtalálni, hogy mi is volt a Jobb kérdése az Istenhez, és mit válaszolt rá az Isten. Itt inkább én azt hiszem, hogy ez az egész történet azért van benne a Bibliában, mert látnunk kell, hogy sajnos a keresztény életnek része lehet az, hogy ilyen próbákon is átessen az ember, és én ezzel senkit nem ijesztegetni akarok, vagy ne arra gondoljunk, hogy akkor most mindnyájunkra ez rá fog jönni, de jó, hogyha tudjuk azt, hogy a sátán nem könnyen enged ki egyetlen zsákmányt sem a kezei közül. Tehát, hogyha a sátán itt, hogy úgy mondjam, trónol ezen a világon, és azt látja, hogy az ő zsákmányait valaki el akarja venni tőle, akkor ő mindent meg fog tenni, hogy ezt ne adja. És az ígéret az megvan, hogy a Jóisten rólunk gondot visel, és nem fog minket tudni a sátán feljebb kísérteni, mint ahogy azt mi elviselhetnénk. És itt visszatérek röviden a Péter esetére, hogy Jézus tudta, hogy Péter el fog esni, de Péternek nem kellett volna elesnie. Tehát Péternek megvolt, rendelkezésére állt minden, hogy ne essen el. Ez a Péter gyengesége volt, amit Krisztus előre látott. Tehát mindannyiunknak megvan mindenünk, hogy ne essünk el, de mégis szembe kell néznünk azzal, hogy a Jóisten időről időre megengedheti, hogy ilyen nehéz helyzetbe kerüljünk. Ez nehéz és kényelmetlen téma, én tudom, de azért kell ezzel is számolnunk, mert én szeretném azt hinni, hogy nem mindenkinek jut ez osztályrészül, és főleg azt szeretném hinni, hogy nekem nem fog osztályrészül jutni, de tudnunk kell azt, hogy a Jóisten nem hiába figyelmeztet ezekre, ahogy nem hiába figyelmeztet a végidő eseményeire sem. És mi tudjuk, hogy mi vár ránk a végidején. Azt mondja az írás, hogy itt egy igét írtam fel, mindjárt megtalálom. Jeremiás könyve 12. fejezetében, hogyha gyalogokkal futsz és elfárasztanak téged, mi módon versenyezhetnél a lovakkal? És hogyha csak békességes földön vagy bátorságban, ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között? Tehát érzékelteti a Jóisten, hogy kerülhetünk a Jordán hullámai közé. Nem A Jóisten ettől minket nem fog úgy megóvni, mint ahogy azt mi gondoljuk, hogy mostantól kezdve minket semmi baj nem érhet. Tehát a megoldás nem az, hogy minket a Jóisten burokban fog tartani. Nem fog burokban tartani, mert a küzdelmeket és a próbákat meg kell engednie. Ez a nagy küzdelem szabályainak a része. Egyrészt a mi életünk szempontjából is szükség van rá, bizonyos szempontból a szabadság törvénye is ezt megengedi, mert a Jóisten mindennek megengedi a következményét, és a legtöbb próbánk egyébként a saját hibánkból szokott bekövetkezni, ezt nem is mondtam. Tehát a próbák azok nem a Jóistentől, meg a sátántól jönnek csak, hanem a legtöbb próba az a saját hibánkból, a saját rossz döntéseinknek a következménye, amit a Jóisten megenged és jóra is tud fordítani. De nagyon sok próbát megúszhatnánk az életünkben. De hát nem ússzuk meg. De azt viszont sejthetjük, hogy a keresztény ember szembenézhet ilyen nehéz helyzetekkel. És tovább is megyek. Ugye mi történik, amikor egy ilyen próba történik az ember életében? Először is megrémít minket ez a kiszolgáltatottság érzése, ez a talajvesztés, ami történik. Az, hogy összeomlott minden, amiben eddig hittünk. Ugye az embernek majdnem rögtön ilyenkor az első reakciója az, hogy leszáll a magas lóról, szembesül a saját szegénységével, semmiségével, minden felfúvalkodottságunk a porba hullik ilyenkor. Tehát itt először is egy jó lépés történik az életünkben, hogy egy kicsit helyre tesszük magunkat. Aztán a következő, amivel ilyenkor szembesülni szoktuk, hogy hirtelen keresni kezdjük a megoldást, és nem találjuk, nincs megoldás, és akkor kapkodunk fűhöz, fához, megpróbálok imádkozni, és egyszer csak rájövünk, hogy elillant a hitünk. Nem tudunk az Istenbe kapaszkodni. Mert annyira elhatalmasodott rajtunk a félelem, hogy egyszerűen nem tudunk, hogy a jó Istenhez hozzáférni és belekapaszkodni. Ez szokott lenni általában az embernek a második felismerése. És a harmadik pedig az, hogy a zavarodottságába és félelmébe elkezdi az Istent vádolni, hogy ezt miért engedte meg. Hogy kerülhettem én ilyen helyzetbe? Hát erről nem volt szó. Nem ezért jöttem én ide. Én nem így ismertem meg az Istent. És perlekedünk az Istennel. Lehet, hogy nem szállunk vele szembe, de úgy, mint Jób, kimondta Jób is, hogy amitől remegve remegtem, az jött rám, és amitől rettegtem, az esett rajtam. És perlekedett az Istennel, hogy ez miért történt? Hogy történhetett ez? Mi van itt a háttérben? Hogy engedhette ezt meg az Isten? Tehát az ember általában ezeken a fokozatokon átesik ilyenkor, és akkor ez az a nagyon nehéz krízis helyzet, ami sajnos ugye ilyenkor két megoldás lehetséges. Az egyik az, hogy fellázadhatunk a jó Isten ellen. Sajnos van ilyen eset, és mi is ismerünk, valószínűleg akár a közösségünkben is ismerhettek olyanokat, akik azt mondták, hogy hát ők inkább visszatérnek a régi életükbe, mert ez nekik nem működik. Ők megbotránkoztak, ők erre nem számítottak, és ez valami miatt elfordulnak ettől. Ez nagyon szomorú ez a dolog, de sajnos a rostálás, amint mondtam, része a próbáknak, és ez sajnos áldozatokkal is járhat. Ezt nem tudhatjuk, hogy kiben mi lakik, és kinek a szíve mélyén mi van, és ki az, aki úgy megbotránkozik, hogy innen nem tud visszafordulni. De bízhatunk abban, hogy a Jóisten felkészítette őt is, de talán ő nem tudott erre kellőképpen felkészülni. De remélhetjük, hogy remélhetőleg mi a másik csoportba tartozunk, akik nem adjuk fel, és valamiféle küzdelembe kezdünk, és ilyenkor kezdődik el az a fajta Istennel való küzdelem, amiről tulajdonképpen, amit szeretnék egy kicsit megvilágítani, és amin ugye Jákob is, ahogy az alapigénybe volt, átesett. Milyen ez az Istennel való küzdelem? Ugye az ember arra gondol, hogy hát hogy lehet az Istennel küzdeni? Hát fizikailag nem lehet. Ugye talán eszmeileg lehet, hogy vitatkozunk vele, hogy valamiféle igazságokat próbálunk vele megvitatni, és talán kiderül, hogy mégiscsak nekünk van igazunk. Hát ugye érezzük, hogy ez nem nagyon járható. Valószínűleg az Istennel nem lehet vitatkozni, és nem is vitatkozik az Isten. Perlekedni lehet vele? Hát Jób is perlekedett vele, számon kérte őt, felelősségre vonta. Hát a Jób könyvéből az derül ki, hogy tulajdonképpen a jó Isten nem értékelte annyira Jóbnak ezt a fajta perlekedését, meg helyre is tette őt a végén, de elfogadta, hogy Jobbnak ezek a kérdések őt feszítették, és válaszolt a kérdésére. De önmagában a perlekedés nem igazán jó megoldás. Akkor mit lehet csinálni? Rá lehet hagyni az Istenre, hogy legyen úgy, ahogy ő akarja, és akkor adjuk meg magunkat, hogy hát amit hozott, az van, el kell fogadni. Ugye talán emlékszünk Éli főpap esetére, aki amikor a gyermek Sámuel végül elmondta azt a nagyon kemény ítéletet, amit az ő engedékenysége miatt a Jóisten őrá kimondott, akkor Élinek ez volt a reakciója. Azt itt olvasom is ezt az igét, ez a Sámuel első könyve harmadik fejezetében van, hogy megmondott ezért Sámuel neki mindent, és semmit nem hallgatott el előtte, ő pedig azt mondta, ő az Úr, cselekedjék úgy, amint néki jónak tetszik. Tehát Éli főpap azt mondta, hogy hát ez van, az Úr most kimondta, hogy ilyen ítéletet fog rám kiszabni, hát hogyha ez neki ő így döntött, akkor tegyen úgy, ahogy ő jónak lát, hát ő az Úr, én nem tudok ezen segíteni. Hát ez se igazán jó megoldás, mert azért az Éli történetéből kiderül, hogy a Jóisten többször megismételte figyelmeztetésképpen, és Éli meggondolhatta volna magát, megnyílt neki egy jó út, hogy másképp cselekedjen, de Éli ezt nem tette meg. Minden alkalom azt mondta, hogy hát ő ezt nem tudja megtenni, és végül sajnos szomorú is lett a vége. Akkor hát mi a helyes küzdelem a Jóistennel? És nézzük is meg, hogy Jákob ezt hogy csinálta? Hogy tudott Jákob győzni? Mi volt a Jákob titka? Jákob történetét most nem fogom elmesélni, mert sok időnk nincsen, és el is gyorsan elszaladt. De tudjuk, hogy ugye Jákob az ő nemzetségével, családjából tért vissza Lábántól a szülőföldjére, a Jóisten hívásának megfelelően. És amikor közeledett már a szülőföldjéhez, akkor meghallotta a hírt, hogy Ézsau 400 fegyveres férfiúval jön eléje. És Jákob biztosan tudta, hogy ha 400 fegyveressel jön, akkor ő itt senki élve nem marad, mert Ézsau eltökélte magába, hogy megöli Jákobot, és ezen nem változtatott. Úgyhogy Jákob pánikba esett. Tudta a Jóisten ígéretét, hogy az Isten megígérte, hogy megsokasítja, és vissza fog az ő szülőföldjére térni, sőt, még ígéretet is tett annak idején Jákob, fogadást tett az Istennek, hogy ha ezt az Isten neki megadja, akkor őt fogja imádni, és látszólag minden stimmelt, mindent megkapott Jákob. És mégis, amikor már az utolsó pillanat volt, már csak haza kellett volna érjen, és békességbe, boldogságba élje az életét, és az ígéreteknek örüljön, amit a Jóisten adott, akkor jön a hír, hogy Ézsau jön 400 fegyveres férfiúval, és senki nem tudja őket feltartóztatni. És Jákob szívét tépve imádkozott a Jóistenhez, hogy szabadítsa meg őt ettől a veszélytől, de látszólag semmi nem változott. Ugye ajándékokat küldött Ézsaunak, követeket küldött, de ez sem változtatott semmin. És Jákob akkor került egy olyan válsághelyzetbe, hogy érezte, hogy az Isten ígért valamit, de most minden összeomlott. Most a vége előtt tulajdonképpen minden a nyakába szakadt, és itt vége van most mindennek. És a Jabbok révénél egy éjszakát imában akart eltölteni, és nagyon szűk szavon annyit ír a Biblia erről, hogy egy férfiúval tusakodott hajnalig. Ugye Ellen White ír erről szemléletesen, hogy ez a tusakodás, ez tulajdonképpen egy lelki küzdelemnek volt a fizikai megnyilvánulása, ami Jákob lelkében is zajlott párhuzamosan, de fizikailag is zajlott. És erről a küzdelemről, ezen a küzdelmen érdemes gondolkodnunk, hogy milyen eszmei küzdelem, milyen lelki küzdelem zajolhatott be Jákobban le. Ugye az egyik hang azt mondhatta neki, hogy add fel, nincs semmi remény. A bátyád eltökélte, meg fog téged ölni, mitől gondolná ezt meg? Isten mindennek megengedi a következményét, bár elháríthatja, de alapvetően amit tettél, amit főztél, azt meg kell enned. Ezt az Isten nem háríthatja el. Tehát, hogyha a bátyád így döntött, akkor most nem fogja őt megállítani ebben. Ez így igazságos. Talán azt is gondolhatta Jákob, hogy az Isten ígéretei feltételesek. Hogyha te igaz vagy, igaz maradtál, akkor vagy le tudod győzni a bűnt, akkor az Isten ígérete az áll, ha nem, akkor nem. Tehát Jákob erre is rájöhetett, mert ez is egy igazság. Ugyebár akkor még nem állt a rendelkezésére az írás, meg ezeket nem ismerte, de lehet, hogy ezt ő magába végig gondolhatta. Tehát nagyon mindenféle információ megvolt neki arra, hogy ő feladja. Hogy azt mondja, hogy itt nem tudok mit tenni, itt most már minden eszközöm elfogyott, tényleg elfogyott minden eszköze, akkor várom a végzetet. Hogyha az Isten elpusztít, akkor elpusztít, ha nem, akkor meg. Tehát mondhatta volna ő is azt, amit Éli főpap mondott. De Jákob nem adta fel. Azt mondta, hogy hogy ez így nem stimmel. Tehát itt van az ígéret, tudok mindent, amit az Isten mondott, és akkor most mégis egész másképp alakulnak a dolgok. Én ebben nem tudok belenyugodni. Én egy választ szeretnék most kapni az Istentől, és én addig innen nem tudok én felállni, amíg én ezt a választ meg nem kapom, mert hogyha én anélkül állok fel, hogy az Istentől elnyerjem az ő áldását, vagy hogy én erre valamiféle magyarázatot kapjak, erre az egész dologra, akkor én elveszek. Akkor biztos, hogy akkor végünk van. És Jákob eltökélte magába, hogy ő addig ott marad az Isten színe előtt, és ugye ez a küzdelem azért tartott hajnalig, mert Jákob nem adta fel. Jákob küzdött, hogy tudni akarta, hogy kereste a megoldást, ki akart ebből a bajból keveredni. Tehát Jákobnak a győzelmének az egyik titka abban állt, hogy nem adta fel. Tehát azt a jobbat, amit ő remélt, azt nem engedte el. Nem engedte az enyészetnek. Milyen szálakon folyik a küzdelem ilyenkor? Az egyik szál az, hogy ki az az Isten, akivel én most küzdök? Ugye most visszatérünk a mi életünkre, a mi próbáinkra. Ki az az Isten, akivel én küzdök? Mennyire hatalmas ő? Ki vagyok én? Tehát ugye azt mondja, Illésről Ellen White írta a Kármel-hegyi imájánál, amikor az esőért imádkozott, hogy 7-szer imádkozott Illés, ha 6-szor imádkozott volna, nem lett volna eső. De Illés addig imádkozott, amíg megjött az eső. És olyat is ír, hogy Illés, amíg imádkozott, addig végig gondolta, hogy az Isten nagyságát és a saját semmiségét. És azt mondta, hogy egyre többet gondolkodott, Istent egyre nagyobbnak látta, és magát egyre kisebbnek. És amikor eljutott arra a pontra, hogy Istent mindennek, magát meg semminek látta, akkor jött a felelet meg az imájára. Tehát nekünk végig kell gondolnunk azt, hogy ki az Isten, ki vagyok én. Mit tett az Isten, és mit tettem én? Isten meg tud-e engem szabadítani? Meg akar-e szabadítani? Megvan-e hozzá a hatalma? És hogyha ezeket én belátom, hogy ő ezeket meg tudja tenni, akkor azt arra a kérdésre is találja meg a választ, hogy meg fog-e engem szabadítani. Mert az, hogy meg tud, meg akar, még nem biztos, hogy meg fog. Először Istenben kell megerősödnöm, hogy ki az Isten, mire várhatok tőle. Isten irgalmas, Isten könyörületes. Mit tett értem? Milyen áldozatot hozott azért, hogy engem megtartson? Hogy én ne vesszek el, akkor most hagyni fogja, hogy dicstelenül elveszek, amikor a saját fiát áldozta fel értem. Tehát ezeket a dolgokat először bennünk magunkban helyre kell állítani, hogy ki is az, akitől mi félünk, és akinek mi rossz értelemben kiszolgáltatva érezzük magunkat. De van egy másik szál, és én azt hiszem, hogy ezt szoktuk leginkább, erről szoktunk megfeledkezni, és ez az, amit olyan könnyen elmaszatolunk a saját életünkbe, és ez az, hogy vajon választ el minket valami az Istentől. Ugye olyan könnyedén túl leszünk rajta, hogy hát igen, bűnt azt rendezni kell, mert a jó Isten bűngyűlölő, és ő bűnnel együtt nem lakik. De nem szabad ilyen könnyen ezen átfussunk ezen a kérdésen. Hadd tegyen fel a kérdést, hogy ha én az én főnökömhöz bemennék az irodájába, és kivennék az ő pénztárcájából mondjuk egy 10 000-est, és ő ezt látná, engem lebuknék, akkor utána mehetnék-e hozzá rögtön, és azt mondanám neki, hogy kérek fizetésemelést, vagy valami jót kérnék tőle. Tehát ha én a főnökömet meglopom, és utána valami jót akarok tőle kérni, meg tudnám én ezt tenni? Ugye, amikor mi az Istenhez megyünk, és kérjük az ő szabadítását, akkor gondolkodunk arra azon, hogy mi az Istentől mit vettünk el? Mi az, ami neki járt, és mi elvettünk tőle? Ő annyit mondott, hogy ő bűnnel együtt nem lakik, és a bűn az az engedetlenség. Tehát, hogyha ő valamit kijelentett, és vannak neki parancsolatai, végzései, akkor, hogyha mi ezeket rendre megszegjük, akkor mi hogy tudunk oda menni hozzá? És mi ezt olyan könnyen elintézzük, hogy hát ez csak egy kis apróság, hát most nem lehet, ez nem lehetett másképp. Ugye az ember mindig talál rá megoldást, hogy miért is kellett ennek így történnie. Ugye miért, miért kellett nekem most indulatosnak lennem? Hát nem tehettem másképpen, hát most nem is lehetett volna ezt másképp megoldani. Hogy egyáltalán az Istennel való kapcsolatunk, nézzük végig, hogy állunk a parancsolatokkal. Hogy állunk, most mondjak egy példát, mondjuk a negyedik parancsolattal. Olyan könnyen belecsúszunk ilyen apróságba. Most, hogyha mi a pénztárnál állunk például, és nekünk vissza kell adjanak 35 forintot, vagy 350 forintot, és mondjuk nekünk 15 forinttal kevesebbet adnak vissza, vagy 100 forinttal kevesebbet adnak vissza, akkor mi azt mondjuk, hogy hát ez egy apróság, hát most ezen túl leszünk, nem? Nem azt szoktuk mondani, hogy hát adják vissza, ami jár nekünk, nem? Tehát akkor számoljunk el rendesen. Az Isten nem így van velünk, hogy mi megengedünk apró kihágásokat, mi az Istent meglopjuk, és utána várjuk, hogy ő minket mégis védelmezzen meg óvjon, és várjuk, hogy ő minket megoltalmazzon minden bajtól. És azt mondjuk, hogy hát nem lehetett másképp tenni, hát ezt csak így lehetett tenni. Tehát ezekkel szembe kell néznünk. Biztos vagyok benne, hogy Jákob sokszor végig gondolta az életét, és Isten elé nem lehet úgy leborulni imában, hogy az ember a bűneit ne rendezze el, mert nem vagyunk hibátlanok, mindenki vétkezik, és mindenki botlik. És sajnos még tudatosan is követünk el bűnöket, hogy tudjuk, hogy mit teszünk, de mégis megtesszük. De akkor is van visszatérés az Istenhez, ezeket el kell rendezni, és az elrendezés nem abból áll, hogy akkor én elmondom, hogy megtettem, aztán tudom, hogy holnap újra meg fogom tenni. Gondoljunk végig mindent. Egy prédikátor egyszer azt mondta, hogy te hogy tudod az Isten segítségül hívni, amikor olyan dolgokat teszel, ami az Isten szemében gyűlöletes. Tehát hogy tudom oda hívni magamhoz az Istent, amikor én közben gyűlöletes dolgokat cselekszem? Hogy öltözködünk? Mit nézünk a tévében? Amikor én leülök a tévé elé, akkor vajon Jézus is le tudna ülni mellém, és tudná nézni azt, amit én? Mit eszünk? Mit iszunk? Milyen zenét hallgatunk? Jézus is hallgatná azt a zenét, mondjuk. Vagy miről beszélünk a szomszédokkal? Milyen témáink vannak? Minek örülünk, mi az, aminket feltett. Ezekben mind az Isten ott szeretne lenni mellettünk, de ha nem tud, tehát mi olyan dolgokat teszünk, amit ő nem szeret, de mégis azt akarjuk, hogy ott legyen velünk. Kinek tartozunk, kinek nem tartozunk, van-e elrendezetlen dolgunk az embertársainkkal, akár anyagi, akár lelki, akár egyéb. Ezek, ha nincsenek rendben, akkor az Isten nem tud hozzánk közel kerülni. És még egy harmadik dolog van, tehát először az, hogy az Istenben erősödjünk meg, második, hogy a bűneinket rendezzük el. És van egy harmadik dolog, amire már röviden utaltam, hogy az ember azt gondolná, hogy ez elég. Egy olyan példát, tehát a Jákob esetére visszatérve, azt mondta neki az angyal hajnalban, miután a csipőcsontját kiugrasztotta, hogy most már eresszel engem, mert feljött a hajnal, és mennem kell. És Jákob miért nem engedte őt el? Vajon mi elengedtük volna őt? Jézus azt mondta a kananeus asszonynak, amikor a kananeus asszony kért segítséget az ő lányának, hogy csak Izrael juhaihoz küldettem, és az ebeknek nem jár az, amit az Izrael juhainak adik. Tehát durván elutasította az asszonyt. Az angyal is ugye Jákobot elutasította, azt mondta, hogy most már hagyjál békén. Tehát mit teszünk akkor, amikor az Isten mondja nekünk azt, hogy most már állj meg, nincs tovább, hagyd abba, ezt nem kapod meg. Akkor mi mit teszünk? Mit tett Jákob? Azt mondta, hogy nem engedlek el addig. És a kananeus asszony is azt mondta, hogy az uruknak az ebei is az asztalról a morzsákat megkapják. Azt mondja, hadd jusson nekem is egy annyi morzsa. És azt mondta Jézus, hogy ilyen hitet nem láttam Izraelben sem. Lehet, hogy pont nem így mondta, de az nagy a te hited. Nagy a te hited. És amikor Jákob is ezt mondta, hogy nem engedlek el addig, amíg az áldást meg nem kapom tőled, akkor mondta neki az Isten azt, hogy akkor küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Tehát a győzelemhez nem elég az, hogy elrendeztem a bűneimet, nem elég az, hogy az Istennel való kapcsolatomat és az Istenről alkotott képemet helyreállítom, és felemelkedem hozzá, és magamat embernek látom, és őt Istennek látom, hanem még valami kell nekem ragaszkodnom kell tudni valamihez. Itt derül ki, hogy igazából mi van az én szívembe. Mi az, ami nekem kell az Istentől, és mi az, aminek a hiányát nem tudom elfogadni. Nekem az én problémámra kell a megoldás. Én azzal beérem, hogy az én mindennapi problémámat megoldja az Isten. Hogy én tudom, hogy az Isten jó, és az Isten rajtam segíteni fog, és az ő gondviselésével körül fog venni, és utána boldogan visszamegyek, és akkor várom a szabadítást, és utána élem tovább az életemet. Mert itt meg lehet állni, azt mondja az Isten, hogy akkor most már hagyd abba, élj tovább, meghallgattalak. Nem, Jákobnak ez nem volt elég. Jákobnak az ígéretek kellettek. Jákobnak az kellett, ő az Istent akarta birtokolni. És meg szeretném kérdezni, hogy vajon Jákob, amikor az Isten kijelentette, hogy győztél, akkor Jákob tudta, hogy Ézsau nem fogja őt levágni? Nem tudta. Jákob nem tudta, hogy mi fog történni. De Jákob megkapta azt, amit akart az Istentől. Az Isten áldását megkapta. Jobb tudta, hogy ő fel fog gyógyulni a betegségéből? Nem tudta, hogy vissza fog kapni mindent. Nem tudta. Nem is érdekelte. Jákobot se érdekelte. Nem. Amikor az ember egy ilyen küzdelmen átesik, és az Istennel küzd, akkor a győzelem akkor születik meg, amikor az ember rájön, hogy semmi, amitől én féltem, igazából nem félelmetes. Tulajdonképpen semmi értéke nincs azoknak, amiket én annyira értékeltem. Egyedüli dolognak van értelme az, hogy én az Istent megnyerjem. Akár meghalok, akár élek. Egyedül ennek van értelme, és hogyha én az Istent megnyertem, akkor mindent megnyertem. És amikor az ember le tudja tenni azokat a dolgokat, amiket ők megkötözték, az ő félelmeit, és meg tud szabadulni az ő megkötözöttségeitől, ahogy Jákob is a félelmét, az ügyeskedését, a földi dolgait, ugye az emberekkel való küzdelmét is le tudta tenni, és azt tudta mondani, hogy csak a te áldásodra vágyok, Uram. Csak a te áldásodra, semmi másra nem vágyok. Akkor kimondta az Isten, hogy most már győztél. Most már győztél. És szeretném, hogyha mi is megtanulnánk a küzdelemnek ezt a fajta módszertanát, mert mi sem fogunk tudni másképp győzni, csak ezen az úton. És adja a jó Isten, hogy ne legyenek nekünk ilyen rettenetes próbáink, de ha lennének véletlenül, akkor mi is ezekben ugyanígy tudjunk győzni. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.
1: Hozzád fordulunk most, és megköszönjük, hogy minden, amit adsz nekünk, azt az áldásunkra akarod fordítani. Akár legyen jó az, akár legyen kellemetlen számunkra. Urunk, nem szeretjük a nehézségeket és a próbákat, de tudjuk, hogy ezekben te is ugyanúgy szenvedsz velünk, mint ahogy mi magunk. Ahogy az írás is mondja, hogy minden szenvedésünket te is szenveded, és semmivel nem érzel kevesebb fájdalmat, mint amit mi érzünk ilyenkor. De megmutatod mindig az utat, hogy hogy lehet ezekből kimenekülni. Akkor is, ha akármilyen heves támadás érne bennünket, és megadsz mindent, hogy a mi békességünk és a mi lelkünk felüdüljön, és a mi örömünk teljes legyen, és ki is szabadítasz minket. Megtanítasz minket küzdeni, és megtanítasz minket a Jordán hullámai között is megmaradni. Köszönjük, hogy ezt mind megteszed nekünk, és tudjuk, hogy egyszer nagyon hálásak leszünk ezért neked. Kérjük, hogy a te áldásodat add meg nekünk, és taníts meg minket arra, hogy ezt igazán értékeljük, és csak erre vágyjunk, semmi másra. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi imánkat, Jézus Krisztus, a mi megváltónk nevében. Amen.

Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Csókási Pál vagyok, Győrből érkeztem, bibliaoktató vagyok, és 4 gyermek édesapja, és egyszeres nagypapa. A mai alkalommal, ahogy tetszettek látni a meghívónkban, olyan időszerű kérdésekkel szeretnénk foglalkozni, a tegnapi napon az életünkre gyakorolt gazdasági hatásokkal, a mai nap pedig egy olyan témával foglalkozunk, hogy hogyan bánjunk egymással, milyenek az emberi kapcsolataink, és a Szentírás milyen tanácsot ad ezzel kapcsolatban. Éppen most az elmúlt hónap végén, 29-én voltunk a feleségemmel, a 27 éves házasok, és sajnos azt kell mondjuk, hogy a mai világon ez már eléggé ritkaságnak számít. Előfordul azért, de a baráti körömben, az ismeretségi körömben, a tágabb ismeretségi körben sokan második, harmadik házasságukat koptatják, és azt látom, hogy rendkívül súlyos a helyzet az emberi kapcsolatok terén, elég nagy válságot látunk ezen a területen. Körülbelül 20 évvel ezelőtt volt egy olyan előadásom, ahol megvizsgáltam az akkori statisztikák alapján, hogy például a házasságok hogyan végződnek Magyarországon. És már akkor sem volt egy szívderítő a helyzet, mert azt mondta a statisztika, ezt a statisztikai hivatal adta ki akkor még az átkosban úgymond, ami szerintem emberi volt, mint a mostani rendszer. Nem az egész 20 éve gondolok, a kapitalizmus önmagában egy sokkal hidegebb valami, nekem legalábbis így tűnik. Már akkor az volt a jelenség, hogy minden második házasság biztosan zátonyra fut és válással végződik. Néhány évvel ezelőtt látott világot az a statisztikai adat, hogy Magyarországon többen élnek házasságon kívül már, mint házasságban. És nagyon elgondolkodtattak ezek a dolgok, és azért megdöbbentő ez, mert mint bibliaoktató, ismerve a Szentírásnak a gondolatait, megdöbbentő látni és olvasni, hogy mi a Bibliának a véleménye erről. Hallgassák meg, hogy mit mond Mikeás próféta könyve. Vannak-e bibliáik, mert általában az az elvünk, hogy próbáljuk meg együtt olvasni. Géza nincsen? Nincs lehetőségünk. Sajnos kivetítőt sem hoztam, ez nagy hiba volt ezek szerint. A Szentírásnak van egy nagyon érdekes társadalom szemlélete. Mi hogyan gondoljuk az emberi társadalmaknak a sorát? Úgy gondoljuk, hogy folyamatos fejlődés van. Igaz? Ez a reménykedésünk, vagy legalábbis ezt szeretnénk látni. Sajnos a Biblia egy egészen ellenkező helyzetet mutat, azt mondja, hogy a dolgok lefelé mennek pontosan, és minden társadalomnak sajnos az emberi gonoszság rovására írható módon elérkeznek a végnapjai. És Izrael népének is elkövetkezett az életében többször ez az idő, és az egyik ilyen alkalommal a következő látleletet adja az egyik próféta, a nép között tapasztalható emberi kapcsolati viszonyokról. Tessenek meghallgatni, mit mond Mikeás próféta könyve 7. fejezete. Ez az ország előtt néhány évtized.

És sajnos azt kell mondjuk, hogy most sincsenek túl jó, túlságosan jobb helyzetek a mi kapcsolataink terén. Így olvasom. Ne higgyetek a barátnak. Ne bízzatok a tanácsadóban. Az öletben ülő előtt is zárd be szád ajtaját. Mert a fiú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad, a menny az ő anyósára. Az embernek saját háznépe az ellensége. Tessenek figyelni, milyen pontos a bibliai megfogalmazás. Azt mondja, ne higgyetek a barátnak. Én egy telekommunikációs cégnél dolgozom, és éppen nálam volt tegnap egy fiatalember, akit a barátai olyan csúnyán rászedtek, telefonokat vetettek a részükre, a saját maguk részére, utána nem fizették a számlákat, most a fiatalemberrel ott maradt egy több százezres tartozás, a telefonokkal a barátok a szélrózsa minden irányába elmentek. Nyilván ezek inkább haverok lehettek, de azért nagyon elgondolkodtató, hogyha gyerekkori barátokban nem bízhat meg az ember, akkor milyen a helyzet ebben a világban. Azt mondja a második mondat, hogy ne bízzatok a tanácsadóban. Kitől szoktunk tanácsot kérni? Azoktól a barátoktól, akikben már hosszabb ideje talán jobban megbízunk, nem? És azt mondja a Biblia, hogy egy olyan helyzet is előjön, amikor emberek milyen módon adnak tanácsot. Egy korábbi együttétünk alkalmával tartottunk egy érdekes előadást a korrupcióról és a hízelkedésről. Tetszettek-e már találkozni hízelkedő emberrel? Mire jó a hízelkedő ember? Miért csinálja azt, amit csinál? Kinek akar hasznára lenni? Pedig mit mutat? Kinek hízelkedik? Ki dicsérget? Akitől vár valamit. Volt már olyan eset, hogy önök megejtődtek ilyen helyzetben? Én már voltam, bevallom őszintén. Jól esik, amikor hájjal kenegetnek bennünket? De még mennyire? És az ember ilyenkor óvatlan, pedig ő semmi másra nem törekszik, csak arra, hogy a maga hasznát keresse. Valószínűleg a próféta is ilyesmiket tapasztalhatott. És itt jön a legmegdöbbentőbb, azt mondja, hogy az öletben ülő előtt is zárd be a szád ajtaját. Hát ki ül az ölünkbe? A gyermekünk, vagy férfiak esetében a feleségünk. Ilyenkor mindig el szoktam olvasni más biblia fordításokat. Az egyik igen jól sikerült fordítás úgy fogalmazza meg ezt a biblia verset, hogy abban se bízd meg, aki a kedveden nyugtatja a fejét. Tehát olyan bizalmas viszonyban vagyunk vele. És akkor itt jönnek a családi viszonyok, hogy a fiú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad. Talán tetszenek emlékezni, néhány hónappal vagy majd egy évvel ezelőtt volt az a borzalmas eset, mikor egy fiú az egész családját kiirtotta, emlékeznek rá, megrázta az egész országot. És azt kell mondjuk, hogy ezek nem elszigetelt esetek. Rengeteg ilyen van. Egy is sok, de ha már több van, az rettenetes. És azért érdekes ez, mert bibliaoktatóként nagyon jól ismerem Jézus Krisztusnak azokat a szavait, amelyek a Föld utolsó napjaira vonatkoznak, akik régebb óta járnak Jézus nagy apokaliptikus beszédét, amely a Föld végnapjaira szól, nagyon sokszor eleveztük már. Tessenek meghallgatni, hogy mit mond Jézus, szinte ugyanezeket a szavakat mondja Máté evangélium a 24. fejezetében. Megint csak elolvastam egy másik fordítást, és nagyon érdekes volt, a két fordítás csodálatosan egészíti ki egymást. Tessenek figyelni ezt a Biblia verset a 24. fejezetből, Máté evangéliumából a 12. versben. Tehát a Föld végnapjairól szól Jézus Krisztus mondása, aki előre látta, hogy mi lesz. Mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Még egyszer, hogy érthető legyen. Mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. A másik fordítás úgy fogalmaz, hogy a gonoszság elhatalmasodásával.

0: gonoszság elhatalmasodásával sokakban kihűl a szeretet. Nem pusztán arról szól, hogy megsokasodik és egyre több lesz, hanem úgy fogalmaz ez a másik fordítás, hogy elhatalmasodik, tehát valahogy kezdi átvenni a hatalmat, a jóságosság, a szeretetteljességgel szemben. És lehetnek szép hangzatos jelszavak. Isten, haza, család, ismerjük ezeket a gyönyörű jelszavakat. Vajon hol van emögül a tartalom? Hogyan juthatunk igaz tanácshoz ebben a korban? Azért is érdekes és fontos ez a kérdés, mert én, aki házasságpárti vagyok, gondolom a bevezető szavainkból ez sejthető volt, azt látom, hogy kivesztek az igazi, biztos támpontok a mai világból. Ha beletetszenek gondolni, nincs egy biztos mérték, amihez az emberek szabhatnák az életüket az emberi kapcsolatok terén is. És azt kell mondjam, hogy azáltal, hogy a Biblia alól kihúzták a széket a tudomány emberei, és sajnos azt kell mondjam, hogy ma az egyház képviselői is inkább politizálnak sem, mint hogy élő bizonyságot tennének egy igazabb életről, nagyon nehéz helyes életelvekhez és helyes útmutatáshoz jutnunk. Nagyon kemény dolog az, hogy a Bibliánk előre tudta azt, a Jóisten előre látta, hogy eljön az emberiség életében egy olyan kor, amikor globális lesz az Isten félelemnek a hiánya. Megy a szöveg, megy a szavak szintjén az Isten félelem, de hol van ennek a hatalma, a mögöttes, óriási tartalma, ami segíthet nekünk? És akkor most olvasok egy nagyon-nagyon szép kifejezést, nagyon sajnálom, hogy nem látta senki a saját szavával. Nincs két Bibliánk? Nincsen. Tessenek megfigyelni Bölcs Salamonnak, az egyik legbölcsebb embernek az emberi történelemben a szavait, aki így fogalmaz a Példabeszédek könyve 20. fejezetének a 6. versében, nem fogok akkor sokat olvasni, inkább próbálom saját szavaimmal idézni a Biblia verseket. Tessenek megfigyelni ezt a nagyon fájdalmas mondatot, és gondolkodjunk el egy picit magunkon, meg a körülöttünk élő embereken, hogy mi vajon hova vagyunk sorolhatók ezzel a bibliai gondolattal kapcsolatban. A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá. Ez igaz, ez a mondat? Ebben megegyezhetünk. A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá. Most tessenek figyelni a koppanójára, de hű embert azt kitalálhat. Mit jelent ez a szó, hogy hű?
1: Kitartás.
0: Például kiáll érte. Tudunk még más szavakat találni ehhez, hogy kiáll érte? Ez nagyon szép volt. Vagy amikor az ember, aki keresi a másiknak a hűségét, van olyan, amikor a mi magatartásunk, a mi magaviseletünk rossz, és tesz alkalmatlanná, hogy a másik szeressen és hűséges legyen hozzánk. Vannak ilyen esetek? Nem feltétlenül erkölcsi buktákra gondolok, hanem olyan helyzetekre, amikor a magatartásunk, a feszültségünk miatt, az ingerlékenységünk miatt nem alkalmas arra, hogy a másik jóságos legyen velünk. Na ebben a helyzetben hogy viselkedik a másik? Mert a hűség nem ahhoz kell, amikor én jó vagyok és kedves és elviselhető, hogy a másik szeressen, hanem akkor kell a másik részéről az igazi kitartás és hűségesség, amikor velem baj van. Mert amikor velem baj van, akkor kell valaki, aki ne nyúljon értem és felhúzzon. Akkor kell valaki, aki megragadja a karomat, nem egy kemény ellenfélként kell megjelennie. Van egy gyönyörű szép, ezt nem írtam fel egyezetemben, egy gyönyörű salamoni gondolat, azt mondja, hogy az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. Tetszenek érteni a mondatot? Tehát amikor fel van háborodva mondjuk a társunk, a házastársunk, a szeretőnk, édesapánk, édesanyánk, és a háborgás tombol benne, ha akkor neki megyünk egy ilyen haragos szóval, hogy hát hogy viselkedsz, stb. Ismerjük ezeket a mondatainkat, ezzel lecsitul.
1: Még jobban
0: felháborodik, és a háborgás annál nagyobb lesz. Erre mondja Salamon oly bölcsen, hogy az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. Ehhez kell az a hű ember, amit Salamon mond, hogy mindenki talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert az kitalálhat. És sajnos azt kell mondjam, hogy ez egy óriási probléma szerintem a mai világban. A házasságokkal ez egy óriási nagy baj, a barátságokkal ez egy óriási nagy baj. És minden emberi kapcsolatunkra rányomja a bélyegét a gyermek-szülő, a szülő-gyermek viszonyra. Én magam döbbenek meg, amikor anyák szembefordulnak gyermekeikkel, mert azok nem hallgatnak rájuk, vagy nem úgy ugrálnak, ahogy a szülő szeretné. A gyermek szembefordul a szüleivel, mert nem azt kapja tőlük, amit vágyott, vagy amit úgy vélt, hogy jár neki. Örökség, vagy ki tudja mi anyagi haszon. Hol van a hűség? Hogyan lehet hozzájutni ehhez a hűséghez? És nagyon sokat gondolkodtam rajta, a házasságnak az alapító igéjében, a Bibliánkban olyan szépen írja le a Jóisten, hogy amikor az Úristen megteremtette a világunkat, akkor egy csodaszép módon ébresztett igényt az emberben, a férfi emberben a társirát. Akik ismerjük valamelyest a Bibliát, valahogy rémlik, örök ismerjük valamelyest a teremtés történetet? Nem nagyon. Hát arról szól a bibliai történet, hogy nem úgy teremtette meg az Úristen az embert, hogy rögtön megteremtette a férfit és az asszonyt, hanem megalkotta a növényvilágot, az állatvilágot, és amikor az állatvilág is előállt, akkor hívta életre a férfit úgy, hogy az orrába az isteni élet lehelletét lehellette. És amikor a férfi öntudatra ébredt, akkor az Úristen elvonultatta előtte a föld állatait, és az volt az ember első intellektuális feladata, hogy nevezze meg ezeket az élőlényeket. És ahogy Ádám elnevezte őket, mindegyiknek megadta maga jellemző nevét. Nem tudjuk, hogy melyik nem volt ez, lehet éppen a magyar, ezt nem tudhatjuk természetesen. Tehát lényeg az, neveket adott az állatoknak, és amikor szemlélte az állatokat, hogy ezek jönnek mind párosával, akkor Ádám lelkében igény és vágy támadt arra, hogy legyen valaki, kiegészítse. És azt mondja az Úristen, látva az embernek a csodálkozását, hogy mindennek van párja, ugye hím és nőstény állatok vonultak el Ádám előtt, maga az Úristen szól, és így mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek néki segítőtársat, hozzáillő. Nagyon különleges, ahogy a Bibliánk szól erről a csodálatos dologról. Ismerjük azt a kifejezést, az asszonyokra szokták természetesen alkalmazni, hogy oldalbolba. Ismerjük ezt a kifejezést? Miről származik ez a kifejezés? Arról szól a Bibliánk, hogy az Úristen Ádámra mély álmot bocsájtott, és kivette egy csontot a férfiúi testből, és e köré formálta az asszonyt, akit aztán odavitt a férfihez, és társául rendelte. Mit fejez ki ez a nagyon érdekes, szemléletes kép? Teremtette volna az Úristen úgy az asszonyt, hogy szól, mint ahogy a többi dolgot tette. Hogy szól, és legyen, és előáll. Ezt mondja a Bibliánk, hogy így teremtette. Az Isten nem ezt tette, hanem oldalról vett. Vehetett volna a férfi fejéből egy csontdarabot? Miért ne? Vagy a sarkából? Mit jelentett volna ez, hogy fölé rendelt, vagy alárendelt szerepet tölt be az asszony a férfi mellett, de a magyar nyelv olyan szépen adja vissza ezt a gyönyörű helyzetet, a zsidó kifejezések egyetlen más magánhangzóval térnek el férfi és nő megjelölésénél. Hogyan hívjuk ma a férfiú mellé rendelt asszonyt, aki a házasságban a társa? Tessenek ízlelgetni egy picit ezt a gyönyörű szép szót. Mit jelent ez a szó? Gondolkodtunk már rajta? Feleség. Azaz az egyik fél. Az egyik fél. Feleség. Nem egy sallang, biztos láttak már nemzetiségieket, akkor ment elől a férfi, és hátul 3 méterre az asszony, mondván a maga mondókáját, biztos láttak már ilyen gondolók, roma családokat, ugye ez egy nagyon érdekes, mikor harag van, akkor úgy emlékszem, az asszony erről megy, mikor békesség van, akkor meg hátul van, ami ilyesmi szabály van náluk. De nem erről szól, hogy az asszony valahogy elé vagy hátul rendeltségi lenne, hanem a Bibliánk azt akarja hangsúlyozni ezzel az isteni példaadással, hogy az asszony azonos fél, azonos társa az embernek. Bárcsak sokan lennének itt fiatalok ezen az előadáson, hogyha vannak önök között olyan fiatalok, férfiak, nők, akik párválasztásra adják a fejüket, tessenek valahogy megismertetni őket a Biblia párválasztási tanácsaival. Rögtön a Bibliánknak ezen a legelején azt mondja a szentírási gondolat, hogy az Úristen maga szerez segítőtársat az embernek hozzáillőt. Ma hogyan alakul ki két ember között a vonzalom? Ugye a legtöbb esetben a fiatalok valahol valamilyen táncos mulatozó helyen, vagy ki tudja milyen helyen bottanak egymásba, és hát gyakorlatilag az ismeretségeik azok, de sose felejtem el, egy kedves reklám volt, mindig jót derültem rajta, hogy egy fiatal pár áll a Városligeti hídon és csókolózik. És kiderül a reklámból, hogy ez egy nyelviskola reklámban, és azt mondja, hogy ha ennél is többet akarsz tudni külföldiül, idegen nyelven, akkor járj ebbe a nyelviskolába. Jól érzékeltette a helyzetet, hogy a fiataloknál manapság elsődlegesen a párválasztás nem egy tudatos, egész életre szóló cselekmény, egy komoly felkészülést igénylő dolog, hanem gyakorlatilag a biokémiának a szüleménye. A hirtelen született vágyak, késztetések alapján keresnek maguknak párt, a Biblián pedig arról szól, hogy az Isten maga készséges arra, hogy szerezzen nekünk segítőtársat, hozzánk élőt. Szoktunk gondolkodni azon, hogy vajon a párunk hozzánk élő-e? Keressük-e magunk a társunkat úgy, hogy velünk azonos nézőpontú, azonos gondolkodásmódú legyen, ne csak úgy egymás mellé sodorjon az élet, hanem valami különleges felkészülést igényel ez a dolog. És rögtön ugyanennek a bibliai oldalnak a következő gondolata ezzel kapcsolatban az, ahol az Isten gyönyörűen fölállítja a párválasztásnak a menetét. Akik ismerjük a Bibliát, segítsetek nekem, hogy hangzik ez, Géza? Az első lépés, apját és anyját. De gyakorlatilag azt mondja a Bibliánk, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, de mondhatjuk ezt a nőre is, az asszonyra is. Miről szól ez a gondolat, hogy elhagyja a férfi apját és anyját? Egy elszakadás, de ez ugye lehet dacból is. De ennek megalapozottsággal kell történnie. Milyen fajta, ugye ne elszakadásnak válasz, nevezzük inkább, mert az egy fájdalmas dolog.
1: Külön család.
0: Hanem ugye a külön család az már az, amikor már együtt van a másikkal. De még nem jutottunk idáig.
1: Önállóság.
0: Ugye önállóság. Tehát valakinek önálló személyiségé, önálló lényé, egy önálló egzisztenciájú valakivé kell válnia, ahhoz, hogy egyáltalán neki kezdjen a párválasztásra. Tehát meg kell mondjam, hogy ezt a gondolatot én sem tudtam nagyon elültetni a 19 éves fiamnak a szívében, mert ő is szinte kényszeresen keresi a barátnőit, nem biokémiai szempontból, egyszerűen vágyik mérhetetlenül a szeretetre. Hogy valaki tartozzon hozzá, hogy valaki az övé legyen. És kérlelem, hogy fiam, nézelődjél, gondolkozzál, barátkozzál, előbb legyél önálló ember, saját magad, szakadj el a szüleitől. Nyilván nem az a célom, hogy én most elzavarjam őt, de kísérem az életét azzal a figyelemmel, hogy önálló személyiségé váljon. Mi a második lépés? Akkor kérdezzük a másik biblia ismerőt. Tessék?
1: Ragaszkodik
0: feleségéhez. Tessenek figyelni, hogy az egy testi lételről sehol nincsen szó, ami rögtön elsőként lép be a mai fiatalok életében. Gyakorlatilag ezt kimondhatjuk. Azt mondja a második lépés, hogy ragaszkodik feleségéhez. Nem tudom, hogy van-e valaki közöttünk, aki faiparral foglalkozik. Akkor én vagyok egyedül. Te, mint ha te is szoktál néha fával dolgozni.
2: Ragasztottál
0: már fát. Tessenek elgondolni, amikor összeragasztunk két fadarabot, természetesen nagyon komoly jó ragasztóval, hol fog eltörni? Mindenhol, de a ragasztásnál soha. Mindenhol, de ha nem jól van összeragasztva, az nem volt összeragasztva. Mindenhol törik, csak a ragasztásnál. Döbbenetes dolog. És a Bibliánk ebben a ragaszkodik feleségéhez gondolatban erről szól, hogy olyan erős vonzalom, kötődés jön létre két ember között, hogy ragaszkodik kicsodájához? A feleségéhez. Miért is mondja a Bibliánk azt, hogy feleség? Egyenlőtársak, és ennél sokkal döbbenetesebben fejezi a Biblia, mert hogy fogalmaz aztán az utolsó mondat?
1: Lesznek ketten egy testé.
0: Magyarul a két félből lesz egy egész. Mennyivel másabb ez a gondolkodásmód, mint amit ma a világban látunk. Ezt mondja a Bibliánk. Feleség. És nyugodtan mondhatnánk az asszonyok is nekünk férfiaknak, hogy te a feleségem vagy, hiszen a másik felem vagy. És mi olyan párt, olyan közösséget alkotunk, amely mindenhol törhet, mindenhol szakadhat, de az összeragasztásnál nem. És az a kérdés, hogy ha már egyszer összeragasztódik egy ilyen pár, akkor hogyan lehet ezt megőrizni? Hogyan lehet ezt megtartani? Majd szeretnék néhány dolgot még elmondani akkor, amikor majd a gyerekeinkről szeretnék egy pár gondolatot szólni. De talán azt kell mondjuk, hogy én nagyon sok esetben, amikor kérdeztek, hogy én 27 éve vagyok házas, hát mondom, titeket is kérdeztek már, hogy miért vagytok házasok. Szerintem jó néhányan vagyok, akik házasságban vagyunk. Katiról is tudom, hogy nagyon hány éves házasok vagytok?
1: 24
0: éves. Nagyon szép. Hát azért sokan kérdezik, hogy hogyan. Különösen most én egy olyan munkatársi közösségben dolgozom, ahol ilyen 22-28-30 éves fiatalok vannak hozzám képest, ugye még legényképp leánykák, és kérdezik, hogy, mert hát gombózból is sok 27 esztendő. De hát ezek a mondataik vannak. És mondtam, hogy gyerekek, és azt kell mondjam önöknek, majd az előadás végére szeretnénk eljutni valahol, mindig azt képviseltem, hogy gyerekek, semmi más, csak jó elvek kellene. Nézzük meg, hogy a Bibliának van néhány nagyon-nagyon egyszerű elve. Én azt gondolom, hogy ha eleve a kialakulásnál alkalmazzuk ezt a három vagy négy elvet, már sokkal jobb pozícióból indulunk, mint azok, akik nem ezt alkalmazzák. Mi volt az első? Ki szeret segítő társat? Isten maga szeret segítő társat. Miért? Aki hozzáig. Második lépés. Először elhagyja, tehát mi lesz vele? Ahogy tetszett mondani, önálló emberré válik. Második lépés, ragaszkodik, létrejön egy mélységes összeragasztódás, és ezután jön az, hogy teljesen egyé válik. Gézának van egy gyönyörű szép példája, sose tudom kihagyni, mert annyira szép. Ő úgy szokott fogalmazni, hogy milyen a jó házasság. A jó házasság olyan, mint a cserépkája. A cserépkárha milyen? Tüzelt már valaki cserépkárhával? Kérek szépen. Na, akkor nagyon jó, most akkor az urat kérdezzük. Hogy szokott, mikor szokott melegíteni a cserépkárha? Igen, de akkor rosszul kérdeztem. Tehát akkor melegít, amikor lobog benne a tűz?
3: Amikor
0: parázsik. És mit kell csinálni ekkor, amikor parázsik? Nyitva van az ajtó? Be van zárva az ajtó. Na, a Gézának a példája ehhez kapcsolódik. Azt mondja Géza, hogy olyan a házasság előtt a szerelem, mint amikor meggyújtjuk a cserépkáját, és lobog benne a tűz. Lobog, ropog, fényt ad meg minden, de ad meleget?
1: Nem.
0: De amikor az ajtót bezárjuk, akkor kezd meleget adni. Tehát akkor kezd a házasság igazán jól működni, és a jól házasság jól működni, hogyha amikor bezárjuk, tehát úgymond megkötetik az a szövetség férfi és nő között, létrejön az a ragasztás, amiről beszéltünk, akkor mit kezd csinálni a jó házasság? Meleget adni. Méghozzá minek a melegét? Az igaz szeretet melegét adja. És nem csak a két ember egymás iránt, mert a kályha nem önmagának melegít, igaz? Hanem adja a melegét a gyermekeknek, adja a melegét a gyermekeken túl a szülőknek, és adja a szomszédoknak, a környezetnek, és majd a végén szeretnék eljutni, hogy hogyan is juthat el az ember ilyen lelki magaslatra. Mindig a saját házasságommal is tudok példálozni. Gyönyörű szép verseket kaptunk annak idején az esküvőnktől, talán néhányan ismerik Reisinger Jánost, vagy talán legtöbben tetszenek ismerni őt. Képzeljük el, Reisinger János szavolt az esküvőben. Ez nagyon nagy élmény volt. Énekek énekéből, a Biblia gyönyörű szerelmes énekéből mondott el néhány gondolatot. És János gyönyörű szép igéket emelt ki. Hozzá kell tegyem, hogy a polgári esküvőnkön a Magnus Avalból szintén ezek a szavak szóltak. Hogyan szól Salamon, akinek volt, egyszerűen tudni, hogy hány felesége volt a bibliai Salamon királyra? Tessék?
2: 8-9.
0: Nagyon szerint becslés egy uralkodóhoz. Na hát akkor tessék megfogózkodni a szék karfájában. 700 felesége volt. 700 felesége és 300 ágyasa. De, hogy miért akarom szembeállítani azt a mondatot, az énekek énekét is ő szerezte, és ekkor már 80 királyné volt a királyi lakosztályokban, amikor az énekek éneke írása idején megismerte az igazi szerelmet. És az igazi szerelem megismerésekor írta le azokat a csodálatos gondolatokat, amelyeket az Isten ihletésére jegyzett le, következő szavakat mondja. Így szól egymáshoz a két házasulandó, a mátka és a vőlegény, tehát a vőlegény és a mennyasszony egymáshoz. Tessenek figyelni a szavakat a házasságról. Tégy engem, mint egy pecsétet a szívedre, mint egy pecsétet a karodra. Még egyszer mondom. Tégy engem, mint egy pecsétet a szívedre, és mint egy pecsétet a karodra. A Biblia rengeteg jelképes dolgot használ. Vajon minek a jelképe lehet a szív?
2: Szeretetnek.
3: Szeretetnek.
0: Igen, egy kicsit általánosabb fogalmat használjunk. Egy olyan lelki tevékenységünket, amit úgy hívunk, hogy érzelmek. Ugye? Érzelmek. És a kar minek a jelképe lehet?
3: Tevékenység.
0: A tevékenységnek, a cselekedeteknek. Mi történik a szívvel, az érzésekkel és a cselekedetekkel? Mi kerül rá? Egy pecsét. Mit jelent ez a pecsét vajon? Hát, ugye... Nagyon jó, hivatalos, ez sem rossz, igen, de más is. Mi volt akkor, amikor lepecsételtek például egy levelet? Összetartotta, és nem lehetett felnyitni. Igaz? És másrészt pedig a pecsét minek a jele volt? Emlékszünk, mikor az állatokra sütöttek egy ilyen billogszerűséget?
2: Megjelölték.
0: Ugye? Meg volt jelölve, minek a jele volt ez a pecsételés? A bélyegezés? Hogy kinek a tulajdona? Na most felteszem a kérdést, hogy ha gondosan megfigyeljük ezt a szöveget, mit mond? Azt mondja, hogy én oda megyek és lepecsételem a szívedet, meg lepecsételem a karodat. Hanem mit mond? A másik kéri meg, hogy őt tegye a szívére és a kezére, mint egy pecsétet. Csukjam be az ajtót. Tehát tessenek megfigyelni, nem arról szól a bibliai gondolat, hogy én odaülök a másik mellé állandóan. A férfiak folyton lesik a feleségük szoknyája rezdülését, az asszonykák meg a férjüknek a szemöldöke villanását, hanem azzal a nyugalommal és bizalommal fordulnak oda a másikhoz. Fordulok én oda a feleségemhez, hogy drága szerelmem, te pecsérted be az érzéseidet velem. Hogy legyenek lezárva az érzéseid velem. Nem én kényszerítelek rá, én csak kérlek. És ha megteszed, akkor ez egy életre így is marad. Lepecsételed velem az érzéseidet, lepecsételed velem a cselekedeteidet, és ez olyan hatalom lesz, mint amit Géza mondott, hogy ez a lepecsételés, az egymás iránti buzgó szeretet, ez örök életre tartó meleget fog adni mindenki számára. Tetszelek érteni, milyen gyönyörű ez a gondolat? És tessenek megnézni, majd hadd kérjem, hogy olvassák el, mert gyönyörű az énekek éneke egyébként. Meglátják majd, hogy a Bibliában semmilyen prüdéria nincs. A Biblia nevén nevezi a dolgokat. Nagyon szép, gyönyörű az a könyv. És így fejeződik be. Ez az utolsó szó, a mondata. Fuss én szerelmesen, légy hasonló a vadkecskéhez, vagy a szarvasnak fiához a drága füveknek hegyei. Tessenek úgy lélekben kimenni a hegyekre, a zöld hegyekre, ahol látjuk a szarvasokat és a, mondjuk a muflonokat ugrálni egyik szikláról a másikra. Mi jut eszünk be nekünk erről a képről? Abszolút! Miről szól akkor, hogy fogalmazhat így egy szerelmes, amikor arra kéri két sorral előrébb az illetőt, hogy pecsételje be a szívét és a cselekedeteit vele, hogyan mondhatja azt a másiknak, hogy szerelmesen akkor most fuss és légy szabad?
2: Ez egy közös szabadság.
0: Ez egy közös szabadság, másrészt pedig nincs egy rabságban az illető. Nyilván nem arról szól már, hogy én ott lihegek a másik nyakában, zöldszemű szörnyként féltékenykedve, állandóan lesve a mozdulatait, hanem megvan az az áldott, nyugodt békesség a szívemben, hogy igen, az érzelmei és a cselekedetei le vannak pecsételve számomra. És innentől kezdve nincs aggodalmam, bárhova mehet. Legyen szabad, mint a vadkecskék a hegyeken, mert tudom, hogy az érzelmei és a cselekedetei mind értem vannak. Hatalmas gondolatok ezek? Milyen nagyszerű lenne, hogyha a ma fiatalsága megismerné ezt. Hatalmas dolgok ezek. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy mindig a tudományos híreket nyomon követem, egészen döbbenetes, hogy a gyerekek leképezik a szülők életében látott dolgokat. Egy olyan tudományos kutatás látott napvilágot egy néhány hónappal ezelőtt, ahol megvizsgálták elég nagy mintavétellel, hogy milyen erkölcsi magatartása lesz az apák után a fiaknak. És elmondják a tudósok, akik nagyon nagy, több ezres kutatási mintát vettek, elmondják, hogy az apának a nők iránti vonzalma, vagy a nők iránti viselkedése mintaként szolgál a fiúk számára. Elmondja például a kutató, hogy hiába volt ellenszenves az apjuk célcsap magatartása a házasságon belül, maguk is ezt a mintát követik. Bármennyire is volt ellenszenves. Éppen ezért hála jó Istennek az én gyerekeim olyanok, hogy ilyen mániákusan hűségesek, és én ennek örülök is. Ez egy hatalmas dolog, és az Istennek nagyon hálás vagyok érte, úgyhogy az egyik fiaméknál most már unokánk is született, ahogy említettem. Ezt azért mondom önöknek, mert a gyermek tőlünk kapja a mintát, tőlünk kapja a példát, ahogy mi élünk, ahogy mi cselekszünk, ahogy mi viselkedünk, ő azt viszi tovább. A család óriási sérülést szenved. És azon gondolkodtam, hogy vajon tetszene-e tudni, hogy az Isten miért teremtett így, hogy lett egy családban egy anya, meg egy apa. Én úgy érzékelem, legalábbis ahogy mondjuk az én családomban láttam, az édesanyánkban volt egy ilyen mindent elsöprő, szinte ilyen lázas szeretet irántunk, mi két fiú voltunk a családban. Apánk meg képviselte, talán ismeritek édesapámat, hogy milyen volt, ő egy ilyen következetes ember volt. Apámban volt egy ilyen következetes szeretet. És úgy érzékelem, hogy talán ez lenne az az isteni családeszmény, amit a Biblia elénk állít, hogy az édesanyák ezt a bájos melegséget adják, az édesapák pedig ezt a határozott következetességet, és ez a kettő egy kiegyensúlyozott személyiséget képes nevelni egy fiatal emberből. Azt kell mondjam, hogy a mai világban rendkívüli rontást idéz elő az a fajta szórakozás, amit ma művel nagyon sok ember. El kell mondjam, hogy óriási rombolást okozott már maga a televízió is, de egyre inkább azt kell látnom, hogy még nagyobb rontást idéz elő az emberi kapcsolatok terén a mai számítógépes világ. Nem akarok számítógépes programokra hivatkozni, de szerintem, hogyha egy F-betűset mondanék, akkor senki nem lepődne meg. Tessenek megfigyelni, hogy a gyerekeink ahelyett, hogy elmennének barátkoznának, elmennének egymással beszélgetni, ezerrel nyomják éjszakánként ezt a bizonyos programot. És az a döbbenet, hogy néha magamat is rajta kapom, ugye említettem, hogy egy telekommunikációs cégnél dolgozom, nagyon sokszor nem tudok a gyermekemmel minőségi időt tölteni, annyira hajszolja az embert a munka. A tegnapi napon, akik itt voltak, a munkatársunk arról tartott előadást, hogy élni miből, az anyagi javakhoz való viszony hogyan befolyásolja az életünket. Azt kell mondjam, hogy nagyon nagy mértékben kihat, befolyásolja ez a helyzet is, hogy milyenek a párkapcsolataink. És azt kell mondjam, hogy ez a túlhajszolt világ, amiben élünk, sokszor sokakat rákényszerít arra, hogy egy ilyen, hogy is fogalmazok, egy ilyen rütyögős kikapcsolódást keressenek. De azt kell mondjam, és ezt hadd ajánljam mindnyájuknak a figyelmébe, nekünk a legélvezetesebb pillanataink azok, amikor a gyermekeinkkel beszélgethetünk. Ennél nagyobb kincs nincs. A Bibliánk is azt tanácsolja, ez most fedeztem föl egyébként, a Jóisten azt mondja a zsidó népnek, hogy, hát ezt fel is olvasom, mert ez úgy jó, hogy ezt elolvasom. Mózes 5. könyvében, amikor Mózes, tetszene tudni, ki volt az, aki kesztyű választotta a tengert, ez ismerős ugye ebből a szempontból, ő volt az, aki a zsidó nemzetnek hatalmas törvényeket adott, amelyeket az Úristen bízott rá, és ebben a 6. könyvben, amikor már a búcsú beszédeit tartja, akkor így szól a szülőkhöz. Tessék! Mózes 5. könyve, 6. fejezetében a 7. verset fogom olvasni. Látom, miért jött ez. 6. fejezet, 7. verset. Tessenek figyelni, hogy milyen. Hogy mikor beszélgessünk a gyerekkel. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, tessenek figyelni a felsorolás. Amikor a házadban ülsz, amikor úton jársz, amikor lefekszel, és amikor felkelsz. Mi a kivétel? Csak amikor alszol. Hát akkor nyilván néha van, aki beszélget álmában is, de az nem igazán hasznos. Tehát nincs kivétel folyamatosan beszélgetni. Gondolják meg, mikor éppen tegnap előtt esett meg velem ez, hogy ugye már régóta készülök erre, és hát próbáltam magamat figyelgetni, hogy hogyan viselkedem. Olvastam valamilyen e-mailt, ugye mi egy ilyen nagyvállalatnál dolgozva, hát ismerős sokaknak szerintem az, hogy e-mailben jönnek az információk. És megnyitottam a számítógépemet, mert néha otthon is dolgoznom kell, és a gyerekem mondott valamit, én meg a számítógépet olvastam, de közben a gyerekem mondta. Tessenek elgondolni, hogy milyen hatást tett ez a gyermekedre. 13 éves kislány. Milyen hatást vált ki a gyermekben ez? Nem figyel oda rám, és hogyha egy kicsit még tovább visszük a gondolatot, milyen érzést kelt a gyermekben, hogy nem vagyok fontos apámnak. Így van. Hogy nem érdeklem. Közben ez nem igaz. De mégis ezt a hatást váltja ki a gyermekemből. Volt már önöknek olyan, hogy ilyesmi esett meg? Hogy figyelnünk kellett volna másikra, és nem sikerült? Biztos. Nem hiszem. Ugye? Tehát ez nincs. Azt kell mondjam, hogy rendkívüli módon koncentrálom kell arra, hogy ez ne történhessen meg. Sem a gyermekkel, sem a házastársunkkal, sem a szüleinkkel, senki emberrel. Ennél rettenetesebb nincs. Ugye nekünk kommunikációval is tanítják, volt például egy kollega, akit próbáltunk trenírozni, ő neki például a következő volt a szokása, magyarázott valamit, de közben a számítógépet figyelte, és itt állt vele szemben az ember. Tetszenek is lenni azt a kifejezést, hogy szemkontaktus? Mekkora hatalma van? Milyen hatása van annak az embernek ránk, aki nem néz a szemünkbe? Milyen érzést kell bennünk? Valami nincs ember, ugye? Nem egyenes. Vagy félszeg, hogy nem szeret, vagy nem tisztel. Tehát valamilyen probléma van. Tudom, hogy sokan gátlásosak, vagy félszegek talán, de tudatos neveléssel meg lehet oldani, hogy egymás szemébe nézzünk. Rendkívül fontos. Egymás szemébe nézni, teljes odafigyeléssel bír menni egymás iránt, és holnap majd a munkatársunk Szabó Attila fog szólni az időről, és az idő hatalmas értékéről, Minden bizonnyal ő is szólni fog majd arról, hogy egymással ne csak úgy eltöltsük az időt, hanem minőségi időt töltsük el. Minőségi időt. Annak idején az egyik hozzátartozónak volt egy nagyon hányatott élethelyzete. Ugye volt a családjában egy nagyon komoly családi válság, és nem nagyon fogadta be senki, és azt kérte, hogy menjünk el együtt moziba. Nem tudtam más mondani, nagyon egyedül volt, nagyon megkeseredett, és azt mondtam, hogy jó, menjünk el. És felfedeztem, hogy mi is a mozi, azt hittük, hogy együtt vagyunk. Együtt voltunk? Együtt voltunk? Nem. Testileg. Néztünk valamit közösen. De igazából nem voltunk együtt. Minőségi időnek nevezhető ez? Abszolút nem.
2: Utána beszélgetünk róla.
0: De nem, ez se történt. Ugye este 11-kor vége lett, mindenki elszélelt, szia, szia, puszi, puszi, végeztünk. Mi volt ez? Becsaptuk önmagunkat, mert azt gondoltuk, hogy együtt vagyunk, pedig nem. Többenetes. És hogyha belegondolunk, a mozi be van csempészve a lakásunkban? Ugyanezt történik a televízió képernyője előtt? Teljesen ugyanez. Teljesen ugyanez. Gondoljuk meg, azok a percek, azok az órák, amiket együtt tölthetnénk beszélgetéssel. Én órákig vagyok képes beszélgetni a feleségemmel, nem unom meg. Mondja a munkahelyi problémáit, megismerem, megértem őt, és viszont. Vagy bármiről. Csodálatos dolog, hogy 27 éve, a házasságunk 27 éve alatt kialakult egy olyan fantasztikus közösség közöttünk, hogy ugyanaz az érdeklődési körünk alakult. Mert én tudom, hogy ő mit szeret, ő tudja, hogy én mit szeretek, és örömmel megnézzük azt, ami a másikat érdekli. És most már ugyanaz érdekel bennünket. Nagyon szeretjük például, hogyha külföldre megyünk, a történelmi nevezetességeket. Önök találtak a párjukkal olyat, amelyik igazán érdekli mindnyájukat? Ennél hatalmasabb nincs. Emlékszem, amikor Párizsban voltunk, az első napunkat úgy töltöttük el, hogy szép gyalogoltuk a lábunkat, aztán beestünk az ágyba. Ilyen a jó házasság, amikor az ember megtalálja a minőségi időtöltést a hozzátartozójával, a párjával. És a gyermekeikkel is. Ugye említettem önöknek azt, hogy minőségi időt tölteni, ez a nagyon fontos, de van egy nagyon nagy dolog, hogy én azt mondtam az imént önöknek, hogy jó elvek kellenek a házassághoz. És jó elvek kellenek az emberi kapcsolatokhoz. Még gondoltam, hogy a barátságról is szólunk, de talán majd azt inkább a beszélgetésben. Én úgy hiszem, hogy most 7 óra körül lehet, ugye? Azért harangoznak. Ugye 7 óra van. Milyen elvei vannak a Bibliának? Szeretnék egy bibliai gondolatot megtanítani önöknek. Amit jó lenne, ha megtanulnánk kórusban. Jézus Krisztus Máté evangélium a 7. fejezetében, a nagy hegyi beszédében, amikor fölvonult a hegyre és onnan szólt az emberekhez, mondott egy nagyon egyszerű és hatalmas mondatot. Ha ezt mindenki megvalósítaná, nem lenne baj a Földön. A mondat a következőképpen hangzik. Amit akartok, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is azt tegyétek velük. Próbálom most mai nyelven mondani, ugye, a cselekedni is szép, de tegyük, ugye most ez a mai szó. Ti is azt tegyétek velük. És úgy fejezi be a mondatát, hogy ez a törvény és a proféták. Tehát, hogy hangzik a mondat? Amit akartok, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is azt tegyétek velük. Tanuljuk meg. Tehát, amit akartok, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is azt tegyétek velük. Tessenek lefordítani ezt a mai mi helyzetünkre. Ha én tudom, hogy a feleségem mit szeretne. Ő azt szeretné, hogy azt tegyem, amit ő szeretne? Így van. Jó az neki, hogyha én azt teszem, amit ő szeretne?
2: Igen.
0: Jó lenne nekem férfi emberként, ha ő azt tenni, amit én szeretnék? Erről szól a szabály. Egyszerű? Borzasztó egyszerű. Mi a gátja, hogy ezt meg tudjuk valósítani? Tessék? Félelem, de van egy nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ez a lényeg. Te szerinted, mi az ego? Az önzésünk. Ez a baj. És az a helyzet, hogy amikor ezzel szemben találtam magam, rájöttem, hogy nem az elveken múlik a dolog. És rá kellett jönnöm, hogy a magam erejéből ezt a csodálatosan egyszerű és borzasztóan egyszerű megvalósíthatóságúnak látszó szabály, de nem bírom megvalósítani. Nem megy. Mert a saját józan felfogásom ellenére is ragaszkodtam a saját önző dolgaimhoz. Ismerős ez? Ragaszkodtam a saját önző dolgaimhoz. És amikor ezzel szembesültem, akkor rá kellett jönnöm arra, hogy a mai világ azzal vesztett óriásit, hogy elvesztette az Isten ismeretet. Ugyanis, hogyha megnyitjuk a Szentírást, az első lapjától az utolsóig egy olyan valakinek a lelkülete és a szemlélete sugárzik belőle, aki nekünk, embereknek egy új parancsolatot adott. Mert Jézus azt mondja az előbbi mondatban, hogy egyenlőképpen kell kezelnünk egymást. Ugye ezt mondtuk, hogy amit akarok, hogy velem cselekedjenek, tegyem a másikkal. Tehát egyenlő viszonyban vagyunk, igaz? De Jézus azt mondja János evangélium a 14. fejezetében, hogy én új parancsolatot adok néktek. Mi az új parancsolat?
3: Szeressétek egymást.
0: Nincs vége a mondatnak, mert az volt eddig is.
3: Szeressétek egymást.
0: Ahogy én szerettelek. Köszönöm szépen.
3: Ahogy én szerettelek titeket.
0: Hogy szerette Jézus az övéit? Ezt a tanítványoknak mondja.
4: Életét adta.
0: Így van. Szó szerint azt mondja János 15-ben, hogy senkiben nincsen nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Innentől kezdve feltehetjük a kérdést, hogy egyenlő szinten kezelte önmagával a barátait. Önmaga fölé helyezte, ugye? Azt kell mondjam, hogy Jézus valami olyan lelkületet hordozott magában, hogy az a légkör, ami őt körülvette, vonzotta magához az embereket ezért. Mert ilyen lelkülete, ilyen gondolkodásmódja volt. És amióta megismertem a Szentírásból ezt a gondolkodásmódot, én szeretnék ilyen lenni. És amikor az isteni segítséget megkapom, akkor az Isten ad erőt, hogy ilyen is legyek. Amikor meg elveszítem valahogy ezt a kapcsot, akkor ez nem sikerül. Van egy nagyon-nagyon szép mondat a Zsoltárok könyvében. Dávid király, az egyik nagy bibliai szerző, aki a Zsoltárok nagy részét írta, a következőt mondja az Isten magatartásáról felénk, hogy bölcsé teszlek, mondja az Isten, és megtaniklak téged az útra, amelyen járnod kell. Tetszenek emlékezni, akik ismerik a Bibliát, hogy fejeződik be a mondat? Bölcsé teszlek, és megtaniklak téged az útra, amelyen járnod kell. És most jön a legfantasztikusabb mondat, amit az Isten ajánl nekünk. Így fejeződik be, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Ismerjük ezt az emberek közti kommunikációs lehetőséget? Amikor apánk ránk nézett, mikor valami disznóságot csináltunk, láttuk a szemén, hogy baj van?
3: Persze.
0: Vagy amikor anyánknak a szemében láttuk a szomorúságot, hogy már megint csintettél, fiam, láttuk, hogy mi a helyzet? Na de mi kellett ahhoz, hogy apánk a szemével tudjon tanácsolni bennünket? Tessék? Ennél sokkal egyszerűbb. Hadd kérdezzem meg, most én erre nézek, tud ön a szemével tanácsolni engem? Mikor tud? Hogyha ránézek, igaz? És van egy másik mondat a Bibliában, szintén a Zsoltáros írja, hogy az Úrra néztem szüntelen, így tudod tanácsolni szemmel? Ha az Úrra nézek szüntelen, tud engem tanácsolni? De még mennyire? És azt mondja, hogy azért, mert jobb kezem felől van. Jézus Krisztus, aki meghalt kereszten, de feltámadt, azt az ígéretet adja nekünk embereknek, hogy ezeket az elveket, amelyekről ma beszéltünk, mi a saját erőnkből megtartani nem vagyunk képesek. De felajánlja a segítő kezet, hogy mellettünk áll, és hogyha szemére nézünk folyamatosan, hogyha azt a lelket befogadjuk a szívünkbe, amely ezt kimunkálja bennünk, akkor bölcsé tesz, megtanít bennünket az útra, amelyen járnunk kell, mert a szemeivel fog tanácsolni bennünket. És tényleg így is van. Emlékezzenek rá, amikor az ördög elvitte a pusztába Krisztust, hogy megkísértse. Minden egyes kísértésre Krisztusnak mi volt a válasza?
3: Megvan írva.
0: Ott volt azonnal a tanács, hogy mi van megírva, mi van a Szentírásban, mit üzent nekünk az Isten. Ő ugyanezt alkalmazta, semmi más, mint amit mi alkalmazhatunk. És azt kell mondjam, hogy a következő hasonlattal tudnám ezt érzékeltetni, hogy mi a különbség az elvek, mert emlékeznek, én azt mondtam, hogy semmi nem kell más a jó házassághoz, meg a jó baráti kapcsolatokhoz, mint jó elvek. Mi a különbség a jó elvek ismerete, és mi a különbség egy ilyen szerető, kedves, igazán megbízható barát segítsége között? Olyan a különbség, mint mikor egy meredek szakadéknak a szélén megyünk. Ott van mellettünk egy korlát. Ezek a szabályok. De ha jön velünk egy biztos vezető, mikor érezzük magunkat nagyobb biztonságban? Biztos. Ha van egy tapasztalt vezető, aki már ezerszer járt azon az úton, és mondja, hogy hova lépj, sokkal nagyobb a biztonság. Szerintem. Lehet, hogy jönnek aztán a korlátok. Csak az a baj, hogy a korlát volt már olyan korlátnál, ahol ilyen láncokból volt például? Én például voltam édesapámmal fát vágni, és egy ilyen kosaras kocsiban voltunk fel, és apám ráfeküdt a láncra, és ott vágt a szalagfa a fűrésszel, ugye ezzel a motoros fűrésszel, láncfűrésszel a fát, hát a szívem majd kiugrott. Mit csináltam? Teljes gőzzel megfogtam a korlátot, és fogtam át a derekát, hogy tartsam. Szerintem mi nagyobb biztonságban volt, mint a lánc fogásában. Tehát valahogy így érzem ezt. És azt ígéri az Isten nekünk, hogy ezen az úton kész bennünket vezetni. Ezek a szabályok csodálatosak. Arra jó, hogy az embernek sokszor megmutassák, hogy mire nem képes a saját erejéből. De gondolják meg, hogy ha csak ezt az egy mondatot elvisszük, és valahogy a szívünkben elülteti az Isten azt a vágyat, hogy én ilyen életet éljek, csak ezt az egy szabályt tessenek elvinni, hogy amit akarok, hogy velem tegyenek, én meg fogom tenni a másikkal. Vigyük el ezt férj a feleség iránt, feleség a férj iránt, és ne elégedjünk meg ezzel, mert ez csak egy szabály. Van valaki, aki mellettünk áll, aki ránk néz, csak az arcunkat kell odafordítani, csak annyit kell kérnünk, hogy adjon erőt és adjon segítséget, hogy ezen az úton járjunk, tegyen bölcsé, hogy ezen az úton tudjunk járni. Rengeteg dolgot lehetne még elmondani erről a dologról, csak még egy utolsó dolgot engedjenek meg, egy gyönyörű esküvőre emlékszem, a saját esküvőmre, ami 27 évvel ezelőtt volt. A most ez idén elhunyt Egervári Oszkár volt, aki összeadott bennünket, és a Filippi beliekhez írott levélből, Pálnak az egyik leveléből hozott nekünk egy igét, amelyik arról szólt, hogy egy elvetemült és elrombott nemzetség között éljünk olyan tisztaságban, mint ahogy ragyognak az égen a csillagok. És úgy fejezi be az ige szolgálatot a prédikátor, ugye a lelkész, aki összeesvetett bennünket, hogy életnek beszédét tárván az emberek elé. És meg kell mondjam őszintén, hogy csak ezen a héten értettem meg a prédikációt. Elég nagy fáziskésés volt. Mert én mindig abban gondolkodtam, hogy kérem szépen az Isten igéje az életnek beszéde. És ez igaz. Csak hogy nem erről szól. Hanem azt mondja Pál, hogy az életetek beszéljen. Hogy az életeteknek a beszédét tárjátok az emberek elé. Tetszik neki érteni, mekkora a különbség ez? Mert lehet, eljuthatunk humánumból, értelmi felfogásból ezeknek a szabályoknak a megtartására, vagy legalábbis ezeknek egy része megtartására. Eljuthatunk a saját vélbelejtékes akaratunkból is. De az az életbeszéd, amit Pál itt beszél, ez egy sokkal mélyebbről jövő isteni lélektől áthatott, egészen más befolyás kellene legyen. És hát az igazság, hogy most, hogy én ezt megértettem, meg vasárnap is volt egy nagyon érdekes értekezetünk így a Biblia oktatók között, én azt kell mondjam, hogy most kezdem megérteni, hogy a vezetés az annyit jelent, hogy hogyan teremtünk légkört magunk körül. Mindannyiunknak a szemrezdülése, a sóhajtása, a nézése, a mosolygása, az arcunk játéka befolyással és hatással van a körülöttünk élő emberekre. Azt írja Ellen Gould az egyik nagyon, számomra nagyon kedves szerző, biztos sokan ismerik őt, hogy olyan a befolyásunknak a hatása, mint amikor egy követ bedobunk a vízbe. Mi történik a vízzel? Elnyeli a követ, aztán vége. Ez történik? Elkezd gyűrűzni. És meddig, ha megfigyeljük? Hatalmas hatása lehet a mi magatartásunknak. Lehetünk életillata az életre, és sajnos lehetünk a halálillata a halálra. Ha az ember ilyen jellemmel, ilyen lelki tulajdonságokkal tud élni a családjában, hogy megédesíti másoknak az életét. És nem azért, hogy ő visszakapja, hanem úgy önmagától, mint ahogy Krisztus tette. Emlékeznek rá, mit mondott, amikor szögelték át a kezét? Azt mondta, Uram, bocsáss meg, mert nem tudják, mit cselekszenek. Fönt lógott még ott a kereszten, akkor is azon gondolkodott, hogy az anyjáról hogy gondoskodjék. És itt tovább, és itt tovább. És ahogy mondtam, a barátait előbbre tartotta maga érdekénél. Hogyha ez a lelkület, ez a jellem rajzolódik ki bennünk, gondolják meg, hogy milyen emberek leszünk. Énekek énekében azt írja Salamon, hogy az én vőlegényem olyan, mint az almafa az erdőfái között. Ugye meglátszik, gyümölcsöző. És azt mondja, hogy az ő árnyékában felette igen kívánok lenni. Tetszenek érteni a mondatot? Hogy a mennyasszony egyszerűen a vőlegény árnyékában is szívesen üldögél. Milyen hatása van ennek? Mit mond el a vőlegényről a mennyasszony felé? Hogy egy olyan szimpatikus, egy olyan vonzó személyiség, akinek a társaságában öröm lenni. És most döbbentett meg Jézusnak az életéből egy nagyon érdekes történet. Emlékezzünk rá, amikor Jézushoz hozzá akarnak menni a kisgyermekek. Emlékszünk rá? És a tanítványok, akkor elmondom, a tanítványok ugye 12-en voltak, a gyerekeket megpróbálják elzavarni. És Jézus erre megszólal, hogy engedjétek hozzám jönni. Mit mutat ez Jézus személyiségéről?
4: Szeretteket.
0: Ez még csak hagyján, hogy szerette Jézus a gyerekeket, hanem a gyerekek vonzódtak hozzá. Tetszettek már látni olyat, amikor a gyerekek elbújtak egy felnőtt elől? Nekem most mesélt valaki egy ilyen történetet, hogy valami igazgató helyettes meglátogatta a családot, és a gyerekek elbújtak a szekrény mögé. Mert rettegtek tőle, még nem is szólalt meg, csak maga az egész megjelenés milyen volt. Én szeretnék pont az ellenkezője lenni. Hoppá. Olyan ember szeretnék lenni, aki mellett öröm lenni. És mondják meg, a párjuk számára nem akarnak ilyen üdítő forrás lenni? Szeretnének? Ki az, aki nem szeretne? De ehhez az kell, hogy valahogy megtaláljuk ezt a segítő kezet. Isten kész segíteni nekünk ilyenné lenni. Én kívánom önöknek azt, hogy ismerjék meg az Istent a Szentírásból. Látom, azért nagyon sokat tetszenek már ismerni őt. Egyre jobban mélyedjünk el az ő személyiségének a megismerésében, ennek a jóságos szeretetnek a megismerésében, hogy olyan emberek lehessünk, akiknek az árnyékában felette igen jó ülni. Kívánom mindenjüknek ezt az örömteli tapasztalatot. Köszönöm szépen a figyelmet.

Kedves gyülekezet, lapozzuk fel a Bibliánkban a Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelét, és keressük ki a Római Levél 12. fejezetét, és az első, második verseket olvassuk el. Római Levél 12. fejezetéből az első és második verseket olvassuk alapigeként. Így szól Isten igéje. Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul,

mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Nagyon sokat mondó igevers ez a két vers, nem is tekintenénk végig részleteiben, de hogyha figyelembe vesszük, hogy az apostol ezt hívő embereknek, hívő gyülekezetnek, a Rómában lévő testvéreinek írta, akkor egyébként érdemes arra, hogy elgondolkodjunk, hogy mennyi jó tanács, mennyi hasznos hitbeli útmutatás létezik, amikor arról beszél, hogy az ember, hogyha valóban jó úton akar haladni, akkor például egy nagyon szép kifejezés az első versben, hogy szánja oda magát. Tehát Istennel járni, vagy törekedni a hitbeli szeretetben való életre nem lehet csak úgy, hogy szimpatikus, tetszik, megpróbálom, ha sikerül, sikerül, ha nem sikerül, nem sikerül. Hanem olyan szép az apostol kifejezése, hogy Istennek irgalmasságára kéri őket, szánjátok oda magatokat. Az ember vegye komolyan ezt a döntését az életben. Ha haladunk tovább az igeversben, akkor olyan szép a következő vers, második vers első mondata is, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Az ember ebben az életben óhatatlanul is mintákat és példákat keres a maga életéhez. Mindannyian túl vagyunk többségében talán, többségében túl vagyunk az ifjú korunknak azokon a szakaszain, amikor plakátokat és posztereket tartottunk a falon, és kerestük a magunk példaképét egy-egy sportember, színész vagy valamilyen kiválóság személyében. És amikor az apostol itt arról beszél, hogy az ember azért, hogyha igazán biztos alapokra és precízen akarja az életét felépíteni, akkor tulajdonképpen Isten kimondja azt a nagy igazságot, amihez nekünk sokszor évtizedek kellenek, hogy a magunk kárán megtapasztaljuk, hogy ebben a világban nem lehet olyan, hát így mondja, hogy ne szabjátok magatokat, tehát olyan szabás mintát találni, amivel azután az életben valóban boldogulni, valóban előre haladni lehetne egy Isten szerinti életben. Majd így mondja a második versnek ugye a folytatása, hogy hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. És én itt érnék rá arra, amiről igazán szeretném, hogyha röviden gondolkodnánk a mai délelőttön az ige tükrében, amikor az apostol nagyon hangsúlyosan beszél arról, hogy a hívő ember élete, az Istent kereső ember élete, az egy gondolkodó élet. A vallás, az Istennel járás nem bizonyos előírásoknak, formáknak vagy hitvallásoknak a külsődleges betöltése, vagy valamennyire precíz megvalósítása, hanem egy naponkénti vizsgálódó, gondolkodó, értelmes, figyelő élet. Csak azért emelném ki, mert olyan könnyen mondja azt az ember, hogy hát van kérem vallásos képmutatás, meg van látszatisten tisztelet, meg van olyan hitvallás, ami, ugye ez van egy ilyen mondásunk is, hogy bort iszik, vizet prédikál, de azért legyünk önkritikusak, mert itt az apostol is arra szólít fel bennünket, hogy a magunk életében, akik, hát így mondom, hogy keresztények akarnak egyre inkább lenni, a szó olyan értelmében, hogy Krisztusi jellem, Krisztusi gondolkodás, indulat, szeretet. Azt mondja az apostol, hogy nagyon fontos, hogy az ember, így mondja az ige, hogy elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, keressétek, naponta tegyétek fel a kérdést, hogy mi az Isten akarata. És rögtön szeretnék megállni egy gondolatra, mert hát mi az Isten akarata? Erre a megtért, megkeresztelkedett, Istennel szövetséget kötött ember olyan könnyen rámondja, feleli azt, hogy hát az Isten akarata azok a hitpontok, vagy hitvallási előírások, amik elmondják, hogy ezt tedd, ezt ne tedd, erre figyelj, ezt tarts be, ennyi méter, ennyi centi, ennyi, tehát hogy az életben ilyen szabályok formájában próbáljuk sokszor a magunk vallását is megélni. Ehhez képest az apostol nem azt mondja, hogy bizonyos formai cselekedetek, hanem azt mondja, hogy egy megtért gondolkodású ember számára is, tehát egy megváltozott gondolkodású ember számára is szükséges, hogy folyamatosan, naponta vizsgálja a maga életében, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát nagyon egyértelmű ez az apostoli leírás, ez az iránymutatás, amikor én az alapgondolatát így foglalnám össze a mai istentiszteletünknek, hogy gondolkodó kereszténység. Nem megmondják nekünk, hogy hogyan kell életünk végéig élni, milyen feltételeknek kell megfelelni, milyen gyülekezethez hányszor járni, és egyéb milyen formai szokások, hanem gondolkodó kereszténység. És hogy mit is jelent ez a gondolkodás, mit is jelent, amit az apostol így mond, hogy változzatok el a ti elméteknek megújulása által,
Én szeretnék itt megállni egy rövid gondolatra, mielőtt rátérnék még a téma fő tárgyalására, a mai gondolatmenetünk kifejtésére, hogy a mi életünkben, a mi gondolkodásunk a hitvallások szintjén eljut valameddig, hogy mit hiszek, mit gondolok az életről, mit gondolok az embertársaimról, az Istenről, a világ végéről, vagy bármi más dologról. De azután, hogy ezt az ember, ezt a gondolkodást naponta hozzáigazítsa az Isten akaratához, ez az, amire azt szoktuk mondani, hogy heti 7 napos, napi 24 órás küzdelem és odafigyelés. Persze rögtön itt is hozzátenném, amit majd még szeretnék sokszor hangsúlyozni, hogy de ez nem egy önmagától való igyekezet az embernek, hogy hú, tehát akkor ezen túl most egy keserves emberi igyekezet, hogy megfeleljek, hanem az ember észreveszi magában, hogy bár én hiszem ezt vagy azt vagy amazt az életről, az emberi világról, de hogy az én emberi indulataim, az én emberi gondolkodásom is összhangban legyen ezzel, ez az, ami az ember részéről, hogy az apostol is mondja, az elme folyamatos isteni mércéhez való igazítását. És így mondhatom egészen őszintén magunk között mondva, hogy egy folyamatos önmagunkkal vívott harcot igényel az életben. A gondolkodással, az értelemmel kapcsolatban szeretném tehát, hogyha két gyakorlati gondolatot vennénk most számba, gondolkodásunknak én így fogalmaztam meg magamnak, hogy két alaptörvényét, amire érdemes odafigyelni, amire nem tehetjük meg, hogy nem figyelünk oda a mi mindennapi életünkben, hogyha komolyan vesszük az apostolnak ezt a felszólítását. Két nagyon rövid, egyszerű tétel, szinte tételszerű megfogalmazást szeretnék említeni, amit én így neveztem el, hogy az értelem a gondolkodás alaptörvényei, lehet, hogy van több is, én most kettőt számoltam össze, de amit mégis számba vennénk, hogy mi az, amivel tudatosan számoljunk a mi magunk életébe, a mi gyakorlati hétköznapi életünkben. Az első gondolatot így fogalmaznám meg, gondolkodásunk ahhoz idomul, ahhoz hasonul, amivel sokat foglalkozik. Ez egy nagyon egyszerű tétel. Tehát amin sokat gondolkodunk, témán, személyen, emberen, eseményen, az egy idő után, ami cselekedeteinket, ami magatartásunkat, ami egész gondolkodásunkat elkezdi egy bizonyos értékrend, egy jó vagy rossz értékrend irányába terelni. Tehát nagyon egyszerű a törvény, még egyszer mondom, hogy meg lehet ezt jegyezni, majd szeretnék Biblia igét is megfogalmazni ezzel kapcsolatban, hogy gondolkodásunk ahhoz idomul, amivel sokat foglalkozik, amin sokat időzik. Most erre rá lehet bólintani, hogy ez valóban így van, és az apostol épp a Filippi levél 4. fejezetének a 8. versében, tehát egy igét ige mellé állítanánk, persze több ige is van Ószövetségben, Újszövetségben, egy igét ige mellé állítanánk, azt mondja Pál apostol a Filippi belieknek is, hogy éppen ezért az ember figyeljen oda, hogy amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik helyén valók, erre szánjon időt a maga életéből, erre, hát így mondom, hogy vesztegesse, illetve hasznosítsa a maga gondolatait, mert sok gondolat elrepülhet a fejünk fölött, ugye Luther példáját említve, aki azt mondta, hogy a gondolatok olyanok a mi életünkben, mint a madarak, sosem tartjuk számon szinte, hogy hány repül el a fejünk fölött, nyilván csak arra tudunk odafigyelni, hogy melyik rakjon fészket, és melyik ne rakjon fészket a mi gondolkodásunkban, a mi értelmünkben. Tehát nagyon fontos ez az alaptörvény, mert sokszor nem értjük azt, hogy miért vagyunk egy bizonyos lelki állapotban, egy bizonyos helyzetben, egy bizonyos, hát szoktuk így mondani, hogy rossz paszban az életünkben. Ha számot nem vetünk, hogy mostanában milyen gondolatokat engedek én meg magamnak. És itt most nem valami mély lélektani elemzésekkel szeretnék foglalkozni, hanem egyszerűen csak erre felhívni a figyelmet, hogy nagyon időszerű az apostolnak ez a felhívása, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy mire szánunk időt, mire mennyi időt szánunk a gondolkodásunkban, a mi életünkben. Természetesen vannak feladatok. Vannak az életben terhek, tehát nem lehet úgy élni az életet, hogy mondjuk tényleg az ember mindig csak nem tudom, zsolozsmázik, vagy zsoltárokat olvas, vagy énekelget, hanem hát a 6 napon át munkálkodjál és végez minden dolgodat jegyében, ugye mindannyiunknak különböző helyzetekben kell megállni. De nem mindegy, hogy mi van a mi gondolatainkban. Nem mindegy, hogy a mi gondolkodásunk mivel hagyja magát lekötni, és én szeretnék is itt egy-két dolognál rögtön megállni, gyakorlati példákat felemlíteni. Az első dolog, ami rendkívüli módon rabol tudja ejteni a mi gondolkodásunkat, az élet gondjai. Persze mondhatjuk erre, hogy talán azért már ezért ne bántson senki bennünket, hogy az élet gondjai, hát éppen elég terhez nekünk. De Jézus Krisztus külön felhívta a mi figyelmünket Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek.
És ott nem csak azt mondja, hogy a részegség, a dobzódás, a szórakozás, a felelőtlen élet, hanem azt is hozzáteszi, hogy és az élet gondjainak miatta. Nyilván feltehetjük kölcsönösen egymásnak a kérdést, hogy miért melyikünket nem szoktak az élet gondjai leterhelni. Én egy olyan tehertételre szeretném itt a figyelmet felhívni, amikor ugye egyfajta ilyen mókus kerék gondolkodás elindul az élet gondjaival kapcsolatban, a munkahelyi, az otthoni, a családi problémákkal kapcsolatban, és nem tudunk belőle kilépni, mert nem ragadjuk meg igazán hitben a gondviselő Isten kezét. Gondjaink vannak, és gondjaink lesznek. És még csak azt sem ígérheti meg senki senkinek, hogy egyre kevesebb lesz a gond. Nem tudjuk, mennyi lesz. De testvéreim, az, hogy a mi hitünk valóságos-e, hogy élünk-e azzal a hittel, mert az Isten nem számon kéri tőlünk a mi hitünket, hogy miért nem hisztek már bennem, hanem inkább tehetetlenül sajnál minket, amikor nem eléggé benne bízunk. Inkább magunk pörgünk az élet gondjaiban, gondolkodásunkkal. Mert mindannyiunkkal ez történik, sokszor. Mert melyikünk nem ismeri azt, amikor éjszaka felébredünk, és beugrik valami, hogy ez az, amit tegnap félbehagytam, és holnap, és XY-nal találkozom, és akkor eltelik egy óra, két óra, és nem tudunk aludni. Melyikünk nem ismeri? De kérdem én, hány olyan ima tapasztalatunk van, hogy az Isten egyre rövidebb idő alatt visszaaltat ilyenkor bennünket? Hogy Istenben nyugoszik meg az én lelkem, ahogy a Zsoltáros mondja. Tehát, hogy a mi gondolkodásunknak a hit, az Isten gondviselésébe vetett bizalom segítsen féket, gátat szabni. Hogy ilyenkor az ember ne, tényleg, ahogy Jézus mondja, hogy megnehezedjen a szíve, hogy ne nehezedjen meg az ember szíve. Testvéreim, elmondhatjuk, hogy itt nagyjából azonos hitvallású emberek vagyunk ebben a gyülekezetben, kiki ugye hol tart a hitben járásban, de azt is elmondhatjuk, hogy ez mindannyiunk közös problémája. És a hitvalláson túl az, hogy van-e igazi hitem, és hogy megváltozott-e az én gondolkodásom, megújul-e naponta, ahogy az alapigében olvastuk. Ez mégiscsak ezen múlik, hogy a gyakorlatban hogyan élem, hogyan hasznosítom az én hitemet, az én Isten gondviseléséről szerzett tapasztalataimat. Rögtön szeretnék tovább lépni, ugye mondtam, hogy gondolkodásunk ahhoz idomul, amin sokat időzik. Egy másik nagy problémája a mi gondolkodásunknak más emberek gyengeségei. Más emberek gyengeségei. Őszintén megkérdezlek benneteket, és biztos őszinte lesz a biccentés is rá, hogy probléma az, hogy a gondolkodásunkban olykor nagy részt elfoglal az, hogy nem tudunk túllépni bizonyos embereknek a irányunkba való sértésein, vagy egyszerűen valamit láttunk, és emész bennünket. És mondjuk már is ki őszintén azt, hogy mindannyiunknak küzdelme, amíg ezen a földön élünk. Mindannyiunknak küzdelme. A nagy kérdés az, hogy mennyi időt szánunk ezekre a gondolatokra. Hogy az Isten megint csak azt nem azt mondja, hogy mersz te szeretetlen lenni a te embertársaddal, hanem azt mondja, hogy jó-e neked az, hogy emészted magad a másik ember gyengeségén. Tehát innen az evangélium oldaláról közelítsük meg. Nem egy olyan Isten áll fölöttünk, aki szüntelen le akarna ránk sújtani, mert lám megint haszontalanságon gondolkodsz, lám megint szeretetlen a gondolkodásod, hanem inkább onnan, hogy az Istennek azért szintén a maga részéről azért milyen lehet látni azt, hogy azért ő gondoskodott számunkra arról, hogy tudjunk benne bízni, hogy legyen bizalmunk hozzá, hogy bízzuk rá az ilyen emberi konfliktusainkat. És hogyha őszintén most kategorizálni kellene, hogy vannak-e 15 éves konfliktusaink, 10 éves konfliktusaink, 5 évesek, melyik hány éve húzódik, vagy akár azt is feltennénk, hogy a legutóbbi úrvacsora óta hány konfliktus tartunk életben azóta is, a lelkünkben, mert lehet, hogy a másikon nem múlik, ő akár életünk végéig akar velünk ellenségeskedni, de hogy mi a lelkünkben, a gondolkodásunkban hány ilyen vitát, problémát tartunk életben, hogy ezt azért nem bocsátom, ezt azért ne várják el tőlem, ezt azért hányat tartunk életben. Megint csak ott tartunk, hogy az Isten nem haragszik ránk, sokkal inkább sajnál bennünket, hogy annyi gondot, annyi rossz gondolatot, ugye egy híres filozófus mondta, hogy milyen találó a magyar nyelv, mert a gondolkodás szónak ugye a gonda a gyökere. Szóval, hogy hány ilyen gondot szerzünk magunknak, és miközben azt mondjuk, hogy persze, tudom, hogy az ellenséget is szeretni kéne, de ez egészen más. És gondolkodunk, és gondolkodunk, és a szeretetlenségre, a türelmetlenségre, a haragtartásra szocializáljuk magunkat. És a jellemünk látja kárát, és a lelki békénk látja kárát, és a nyugalmunk látja kárát. Fordulni az Istenhez. Nem úgy mondom, mint aki mindig ezt teszi, hanem mint aki mindig ezt akarja tenni.
de az Isten ebben hűségesen segíthet nekünk. És ez az, amiről az ige szól. Gondolkodásunk ahhoz idomul. Az a hangulat és az az érzés uralkodik el rajtunk, amire szánjuk, amire odaszánjuk a mi gondolatainkat, aminek helyet adunk, megtűrjük, hogy fészket rakjon a fejünkben, és fialjon is még. Következő gyakorlati felvetés, önsajnálat, mint gondolkodás. Bezzeg másoknak, de hát nekem csak ez jutott, ugye? Őt szeretik, tapsolják, én meg csak itt a sor végén, ugye? Ha ő szól, rögtön észreveszik, de én hányféle kiadása, különböző variációja létezik az önsajnálatnak. És nem szeretnék itt különbségbe belemenni, hogy jogos vagy jogtalan, hogy testvéreim, ez nekünk természetünk velejárója, így születünk. Így születünk. És annál szánalmasabbak vagyunk, amikor aztán azt látjuk, hogy tulajdonképpen egészen jó egzisztenciális körülmények, csak most éppen valaki a lábamra lépett, és már megint. Szóval sokszor azt látjuk, hogy nálunk sokkal rosszabb helyzetben lévő emberek boldogok és békések, és hát némi kis szégyen érzettel, de azért belül azért csak megsimogatjuk a lelkünket, hogy de hát azért legalább valaki szeressen már, én sajnáljam magamat, ugye? Melyikünk nem ismeri az Ádám és Éva óta megromlott emberi természetnek ezt a zsákutcáját? Melyikünk nem ismeri? Mindannyian ismerjük. Nem is úgy kell erről beszélni, hogy bármelyikünk felállhatna itt a sor. Mindannyian, csak másféleképpen jön felszínre, csak másféleképpen kompenzáljuk, de mindannyian ismerjük. És azt mondja az apostol, hogy változzon el a ti elmétek, és újuljon meg folyamatosan. Keresztény embereknek mondja, hogy igen, hitvallás, igen, változott a világnézeted, igen, megváltozott az emberről, az Istenről alkotott fogalma, minden meg, de hogy a hétköznapokban van a hite, az ott, hited az ott mutatkozik meg. Amikor felmerül ez a kérdés, hogy életgondjai, hogy emberi konfliktusok, hogy önsajnálat, amikor ez felmerül. Egy utolsó gondolatra is szeretnék azért kitérni egy negyedikre, hogy gondolkodásunk ahhoz hasonul, ahhoz az értékrendhez idomul, amivel foglalkozik. Elárasztanak bennünket manapság a hétköznapi életünkben információval, nem? Televízió, rádió, mire bemegyünk a munkájunkra, végignéztünk 250 óriás plakátot, még a metró fogantyún is azt olvastuk, hogy csapnak be bennünket, ugye? Tehát, hogy egyfolytában információ, leülünk az internet elé, meg akarjuk ezt az ablakot nyitni, de megnyílik három másik, és akaratunkon kívül minden bombáz, tompít, tudatlanít bennünket. Mivel foglalkoznak a mi gondolataink? Azért a tudatosságnak mégiscsak ott van helye, hogy miközben nem vonhatjuk ki minden alól, mert csukott szemmel vezetni nem ajánlat, és még a sok óriás plakát ellenére sem. De azért az igenis fontos, hogy az ember mire szán időt. Hogy vajon a feszültségeit, a napközbeni problémáit levezeti-e úgy, hogy aztán este leül és benyomja azt a bizonyos gombot azon a kis világító dobozon, és akkor most valami dőljön, valami hang meg kép, egy zagyvaléka keveredése, ami aztán most valamit még csipegetek közben, egészséges életmód, neszeneked, és aztán úgy valahogyan most, hogy lelazítok, ugye szoktuk mondani, értelmes élethez. Bármelyikünkkel megesik, megeshet, vagy megesett az elmúlt héten is. De amikor az apostol azt mondja, hogy Jézus Krisztus eljövetelének a közeledésével egyre inkább szükség van arra, hogy szándékosan, döntései alapján tudatosan gondolkodó emberek legyenek a hívő emberek. De csak ne látszat hívők, de akik az életük problémáit is viszik, folyamatosan viszik az Isten elé. És nem engedik azt, hogy a világ mossa ki a gondolkodásukból a fáradtságot egyéb kosszalpiszokkal. Tényleg olyan dolgokkal találkozik, mint, és megint csak azt mondom, hogy ez most itt nem is prédikáció, hanem hát fogalmazzuk meg a mi közös bajainkat. Amikor az ember valahogy próbál lelazítani ebből a mai világból, és próbálja úgy naponta, és úgy hetente, és úgy, és azt érzi, hogy hát az igéhez már úgy nagy erőm nincsen, félek, hogy bele is aludnék, ugye? Este. Fáradt is vagyok. De hogy hát azért valami kikapcsolódás, valami olyan kikapcsolódás, amiközben lehet, hogy egy értéktelen, egy haszontalan, egy lelkileg nem feltöltő programmal próbáljuk újra tölteni a kimerült akkumulátorainkat, és még inkább azt tapasztaljuk, hogy aztán rossz reflexek és egy rossz értékrend ül be a mi gondolatainkban, és rossz képek és jelenetek maradnak meg a mi szívünkben, amikre semmi szükségünk nem lenne, de az ördög előhozza majd az életben.
Testvérem, itt az első pont így hangzott, hogy gondolkodásunk ahhoz idomul, ami sokat időzik, amit beengedünk, aminek helyet adunk, emberi kapcsolataink, az életgondjai, vagy bármilyen szinten, amivel engedjük, hogy ez a világ uralja a mi gondolkodásunkat, és lehet, hogy nem önmagában rossz, de mégis értéktelen és nem tápláló, lelkileg igényeseknek lenni. Ez nem fakad a mi természetünkből, de törekedjünk, hogy az apostol így mondta a 12. fejezet első versében, hogy szánjátok oda. Tehát, hogy ez nem egy könnyű döntés lesz. A rossz az mindig könnyebb megoldás. Az önzés, az értéktelenség, az magától is beül. Azzal nem kell foglalkozni, azt nem kell ápolni. A gyom az magától tökéletesen benövi a szántóföldet, az emberi szívet. Vegyük tehát számba azt, hogy ha már a teremtés koronáinak tartjuk magunkat, mert gondolkodás, véleményalkotás, döntés, választás, emlékezet, különböző értelmi funkcióink vannak, akkor ezt az Istennel, a teremtővel összhangban, a hit alapján használjuk és hasznosítsuk. És itt rátérnék a második gondolatra, amit én így neveztem el, hogy az értelem és a gondolkodás második alaptörvénye. Az első alaptörvény ugye lényegében arról szólt, hogy mi az, ami bejön, aminek helyet adunk. Miről szól a második? Mi az, ami kimegy? Így fogalmaztam meg, és Ellen Gould White-nak az Értelem, jellem, egyéniség című kötetét, két kötetes, különösen a másodikat nagyon ajánlom. Rengeteg nagyon jó gondolat van ehhez kapcsolódóan. Tőle vettem a megfogalmazást egyébként. Gondolataink megerősödnek, ha kifejezzük őket. Tehát egyrészt amire időt szánunk, amit befogadunk, az átmos és átalakítja az értékrendünket. Ez az első nagy felelőssége a gondolkodásnak, vagy nem gondolkodásnak. A második pedig, hogy ahogyan kifejezzük őket, azáltal megerősödnek. És azért itt is egy-két gyakorlati gondolatra álljunk meg. Zsoltárok könyve 17. fejezetében, a 3.-4. versekben nem is véletlen mondja azt a Zsoltár író, hogyha rosszat is gondoltam, de nem jött ki az én számon. Ez nem azt jelenti, hogy szabad rosszat gondolni, csak ki ne mondjuk, hanem arról szól, hogy még időben nyakon csípte azt a kísértést, azt a keserűséget, azt az indulatot, ami tudta, hogy rossz, de legalább még helyet nem adott neki, mert tudta, hogy ha kimondja, ha hangot ad neki, még rá is erősít. Még rá is erősít. És itt, hogyha itt a gyakorlati életből próbálunk kiindulni, akkor megint csak gondoljunk arra, hogy ugye van ilyen, hogy metakommunikáció, elég csúnya ez a szó, de sokszor legalább ugyanilyen csúnya az, amire használjuk is. Ugye az emberi életben mennyi mindent ki lehet, persze nem csak beszéddel, hanem szavak nélkül is fejezni, nem? Tekintet, ajakhúzogatás, szemöldök ráncolás, egy-egy félrehúzott mosoly, mennyi mindent, nem? Mi magunkat nem is látjuk. Magunkat nem is látjuk. Mennyi mindent kifejez az, ahogyan az ember, az, hogy hogyan gondolkodik egy helyzetről, vagy különösen aztán egy másik emberről. Kész. Tehát az ember oldalakat elmond a megjelenésével, a kifejezésével, a figyelembe veszlek, nem veszlek figyelembe. Na most itt persze feltehetjük a kérdést, hogy akkor most a keresztény embernek szóló tanítás azt jelenti, hogy nagyon precízen próbálj mindenre odafigyelni magadban. Hogy próbáld meg szabályozni azt, hogy tényleg hogyan jelzel, hogyan szólsz, mert nehogy a rosszban erősítsd meg magad. Jézus Krisztus is azt mondta, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. Tehát ami kijön, az sokszor inkább csak azt fejezi ki, hogy azért bent rend van, vagy baj van. De azért az, hogy az ember a maga döntéseivel is helyet ad-e bizonyos dolgok kifejezésének. Olyan sokszor eszembe jut az, hogy szeretem figyelni az embereket, és szokott is szólni a feleségem, hogy nem szabad azért ennyire nézni metrón, buszon. Hát akkor nem, csak úgy figyelni, viselkedés, nagyon érdekesek az emberek. És hát magára ismer az ember. Szóval sokszor másban lát meg valamit, amire rájön, hogy hát ez milyen visszás, és akkor én is így nézek ki, amikor ilyen vagyok, vagy én is. És úgy például volt egy ilyen megfigyelésem, hogy miről szeretnek beszélgetni ma az emberek? Miért boldogtalanok nagy részt? Én mondjuk ilyen elnézést, de én szinte egyenes összefüggést is mondanék, hogy gyakran látok magam előtt frusztrált, kiábrándult embereket, és általában két téma határozza meg a beszédeiket. Az egyik az, hogy milyen az XY, és pedig ő egy ilyen ember, meg egy olyan alak. A másik pedig az, hogy most már ilyen nyugtatót szedek, meg amolyan gyógyszert, meg amolyan ilyen teát, olyan valamit iszok, mert annyira rosszul vagyok, és
a más emberek gyengeségei, és hát nyilván kínjában az ember önmaga bajával. Ezzel a kettővel. És akkor úgy hallom emberek beszélgetését, és persze magát is rajta kapja ilyesmit az ember, hogy mondja az egyik, hogy jaj, úgy fáj a derekam. A másik mit mond erre? Az semmi. Nekem meg a... És ilyenkor az ember mindig csak arra gondol, akár önmagánál, akár másnál látja azt, hogy és ettől könnyebb lesz. Ettől könnyebb lesz. Persze itt most szószékről nem pozitív gondolkodást kell hirdetni, nem azt, hogy inkább ne vegyél tudomást a bajaidról. De testvéreim, ha nekünk Biblia van a kezünkben, és a Biblia mögött az az Isten áll, aki gondviselő, megváltó, és aki vissza akar jönni, hogy örök életet adjon az ő gyermekeinek, akik igyekeznek tudatosan gondolkodni, és tényleg nem csak vakon valamilyen hitet vagy hitvallást követni. Akkor mennyire elgondolkodható ez is, hogyha gondolataink megerősödnek, ha kifejezzük őket, akkor nem csak az, hogy amit beengedünk a gondolatainkba is, de ott, hogy mit árasztunk magunk körül. Egy állandó, negatív, borús hangulatot, valami szomorú lelkületet, ahogy lehet, hogy jó barátok erre fel is hívhatják a figyelmünket, hogy te lehet, hogy nem ez van benned, de mégis olyan, mint hogyha egy keresztény embernek veled találkozik, semmi öröme nem lenne. Egyszer nekem mondták ezt, és annyira elgondolkodtam ezen, hogy nem a komolykodástól lesz szám keresztény a keresztény. Természetesen, hogy itt nagyon bölcsen meg kell a határokat találni. Isten segítségével biztosan meg is lehet. Mindannyiunknak. De azért az gondolkodásunknak, gondolatainknak erre a második törvényére is valóban érdemes odafigyelni, hogy az ember felvegye a harcot azzal szemben, hogy keserűséget, neheztelést, haragot vagy indulatot fejezzen ki, mert nekem ehhez jogom van, mert nekem ez jól esik, mert nekem ez a könnyebb, mert ez most nekem igenis jár. Felvenni a harcot önmagunkkal. Ha az Isten azt kérné, hogy egyszerűen csak tartsuk be a 10 parancsolatot, vagy ezt ne tegyük, vagy amaszt ne tegyük, vagy ettől óvakodjunk, akkor könnyű dolgunk lenne az üdvösségre jutni. De amikor azt kéri, hogy értelmes, gondolkodó emberekként a magunk természetét győzzük le, akkor csak a hit marad nekünk. Csak a hit marad nekünk. És ha mi gondolkodásunkban és érzelmi világunkban akarunk rendet tenni, akkor a legbonyolultabb gépezethez érkeztünk, a legbonyolultabb alkotáshoz, amiben az Istenen kívül, nemhogy mi sem igazodunk el saját magunkon sokszor, de rendet rakni, meg végképp senki nem tud az Istenen kívül. Ő tehát egy dologra vár, hogy segítségül hívjuk-e és beengedjük-e őt. És én itt térnék az utolsó gondolatra, mert amikor ezt így egyszerűen végig gondoltam, és hát valahol az jutott eszembe, hogy hát de jó, hát a Biblia szerint ilyen egyszerű. Akkor még inkább megörültem annak, amikor például eszembe jutott az, hogy hát mire adta például az Isten az ő igéjét, az ő írott kinyilatkoztatását. Hát arra, hogy jó bejövő információink legyenek bőségesen. Hát azért adta, hogyan a Korintusi levél 10. fejezetének az 5. versében Pál apostol is mondja, hogy fogjul ejtvén minden gondolatotokat az engedelmességre Krisztusban. Hát ez az, erre van szüksége az embernek, hogy valóban a Krisztusban, a Krisztusra tekintve, az Istenre figyelve, azt tanulmányozva, azzal foglalkozva mindennapi életében, és ennek a helyét érdemes, és nélkülözhetetlen megtalálni a hétköznapjainkban, az Istennek a helyét, hogy a mi gondolkodásunkban legyen mindig annyi tartalék, amit majd az ő szent lelke által eszünkbe juttat, amikor valami rossz, valami kísértés, valami nehézség jönne a mi életünkben. Aztán gondolkodtam azon, hogy az ige mellett egy másik ilyen hatalmas lehetőség az imádság is. Mert amikor az ember aztán úgy érzi, hogy na most aztán, ha én elmondanám, ha én tudnék mit mondani, ugye szoktuk így fenyegetni, meg így sokat sejtetni magunk körül a világot, ugye? Nem helyes, testvérem. Ki erősödik ezáltal? Legfőképpen mi gyengülünk. Meg még aki hallja, az biztos. Hogyha az ember ilyenkor azt mondaná, őszintén az Istennel megbeszélné, hogy látod, hogy mi van az én lelkemben. Szégyellem, de segíts! Testvéreim, egyszerűen imádkozni megtanít bennünket, egyszerűen és őszintén, hogyha elkezdünk a gondolkodásunkat is tudatosan alakítani. Az Istennel beszélgetni, az Istenhez odafordulni, nem háromszor evések előtt, meg aztán egyszer este lefekvés előtt, meg ha nagy baj van, ugye ezek az ima alkalmak. Ahányszor úgy érezzük, hogy most a gondolkodásunknak szüksége van az Isten segítségére. Mert most ez már nem gondolkodás, ez már minden csak nem gondolkodás. Az ige és az imádság, hogy az Isten értelmes gondolatokat adjon nekünk.
és hogy azoknak a megvalósításához őszintén kérjük az Isten segítségét. Egy kedves emberrel beszélgettem, aki egészen csúnya bűnökkel és kísértésekkel küszködött a maga életében, és szinte szégyelte is ezt a beszélgetést. Nem, mint hogyha bármelyikünk bűne egyébként nem lenne csúnya, de szóval, hogy ő úgy, különösen úgy érezte, hogy most egy olyan ponton van, hogy itt aztán tényleg neki be kell fejezni a keresztény életét, mert hát ez már minden, csak az nem. De mégis beszélgetett kötélnek állt, és haladtunk előre a beszélgetésben, és ugye eljutottunk odáig, hogy az Isten egyébként is ismeri a mi gondolatainkat. Mennyivel jobb, hogyha mi megfogalmazzuk és elmondjuk neki, és azt mondjuk, hogy itt tartok, de nem akarok itt maradni, nem akarok ilyen maradni. És kérjük az Isten segítséget. Ő egyébként is olvassa a mi gondolatainkat, tehát szégyenből nem kell előle bújdosni. Minden gondolatomat jól tudod, ugye írja le, nem egyszer a Zsoltáros, meg más is. Tehát ha azt mondjuk, hogy de rossz lehet az Istennek, hogy ismeri, ami az ember szívében van, akkor ez nem azon múlik, hogy kimondjuk, vagy nem mondjuk ki. Mindenféleképpen látja, hogy mi van bennünk. Inkább azt nem érti, hogyha egyszer már ő is látja, és jó esetben mi is látjuk, akkor miért nem fordulunk hozzá gyakrabban. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, azt mondta a mi alapigénk, hogy az Isten irgalmasságára kérte az apostol, hogy szánjátok oda magatokat Istennek, és ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el, de úgy, hogy a ti elmétek folyamatos megújulása által, tudatosan, értelmesen és őszintén gondolkodva járni az Istennel. És a mindennapi harcainkban én azt kívánom, hogy a jó Isten valóban arra segítsen el bennünket, hogyha fájdalmas is az őszinteség, de legyen elég hitünk és bizodalmunk benne őszintének lenni. Viszont csak úgy ne beszéljünk Istenbe vetett bizalomról, hogyha nem vagyunk őszinték egyébként vele. Legfeljebb akkor ő ismer minket, de mi nem akarjuk magunkat igazán ismerni. A jó Isten adjon tehát elegendő alázatot és hitet nekünk mind a kettőt együtt, hogy folyamatosan tudja a rendet építeni fel a mi szívünkben, a szeretetet, a hitet, mindazt, ami ebben az életben nekünk a következő harcokhoz, küzdelmekhez szükséges. Az Isten áldjon meg ebben mindannyiunkat. Amen. Édesatyánk, türelmes, szerető, hűséges Istenünk, megköszönjük azt, hogy a hitet ajánlott fel nekünk, hogy a te igéd minden szava arról szól, hogy ne küszködjünk tovább egyedül az életben, hanem a mi szívünkben álljunk szóba komolyan a te igéddel, a te evangéliumoddal, örömhíreddel, ami arról szól, hogy megtaníthatsz minket uralkodni önmagunk felett, és ezáltal a mi életünkben bármilyen esemény, bármilyen külső tényező is jön, megismerhetjük mindig, hogy mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod. Jó Atyán, köszönjük az útmutatást, már csak a véghez vitellez kérünk nagyon sok erőt, hiszen a szombatnap végeztével majd újra 6 munkásnap vár ránk, de már lehet, hogy ma is folyamatosan jönnek nehézségek, rossz gondolatok, kísértések, és mi nem erőlködve akarunk beléd kapaszkodni, hanem megtanulni azt, hogy mit jelent hitben minden gondunkat te rád bízni, mert neked gondod van ránk. Így segíts nekünk, hogy tudatosan is alakítsuk úgy az életünket, hogy a te igéd mindig megkapja azt a helyet, hogy telítse a mi gondolatainkat, hogy kéznél legyenek az ige válaszai, tanácsai a mi életünkben, hogy rászánjuk az időt a te beszédet kutatására, és azután ennek jegyében segíts a mi íma életünkben is az őszinte, teljesen nyitott szívű beszélgetésekre te veled, hogy megismerjük azt a békét és azt a nyugalmat, hitet, amit akarsz te nekünk ingyen kegyelemből ajándékba adni. Tanítsál meg erre bennünket, és add, hogy ahogyan haladunk előre az úton, a kudarcok és a vereségek se tudjanak bennünket eltántorítani ettől az iránytól. Mert lesznek még eleséseink, lesz még szégyelnivalónk, de add, hogy a te kegyelmedből és a te szereteted megismeréséből soha ne essünk ki. Jó Atyánk, ezt kérjük, ebben legyél a mi támaszunk, a te ígéreteid szerint. Amen.

0: Szeretettel köszöntelek én is benneteket, és nagyon örülök, hogy újra itthon lehetek köztetek. És János evangéliumából szeretnék egy néhány igét felolvasni, a 14. fejezetből. Hát János evangélium a 14. fejezeténél szeretném, hogyha kinyitnátok a Szentírást, János 14-nél. És megmondom őszintén, hogy rengeteg igét hoztam, de most segítséget fogok kapni a fiataloktól. Úgyhogy az alapigét olvasom, és utána tényleg sokat fogunk keresgélni a Bibliában, de szeretném, hogyha együtt tennénk bizonyos felfedezéseket. János evangélium a 14. fejezetének az elejétől kezdve olvasom az első 6 verset. Jól ismert ige szakasz. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok. Mondta neki Tamás, Uram, nem tudjuk hová mégy, mi módon tudnánk azért az utat. Mondta neki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. És megkérdezném, hogy hányan ismeritek az ige szakaszt, szerintem mindenki emelni a kezét. Nagyon jól tudjátok, hogy Jézusnak a búcsú beszédeiből olvastam ezt a rövid ige szakaszt, ezt a 6 verset. De Jézus már a tanítványaival együtt megette az utolsó vacsorát. Júdás már elment közülük, ugye már ott hagyta a társaságot, tehát Jézus a 11 tanítvánnyal van együtt. És a tanítványok nyugtalanok. És ha feltenném a kérdést, hogy miért nyugtalanok, akkor ti mit mondanátok? Miért nyugtalanok a tanítványok? Miért ezzel kezdi, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek? Hát, hogyha Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ő nem beszél a levegőbe, ő a szíveket olvassa, ezt tudjuk. Mitől? Tehát nekünk csak azt kellene megfejtenünk, hogy mitől nyugtalanok a tanítványok, mert a nyugtalanok az biztos. Olvasunk egy néhány igét. Hanna, megkérhetlek, hogy olvasd el Máté 16:21-et, és utána Ádám készülj a terészedbe.
1: Ettől fogva kezdi Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől, és a főpapoktól, és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni.
0: Jó néhány nappal, sőt hetekkel a megfeszítés előtt vagyunk. De eljött az a pont, ezt Máté evangélium a 16. fejezetében olvasok, hogy Jézus ettől kezdve elkezdi kijelenteni, hogy neki, ha felmegy Jeruzsálembe, akkor szenvedni kell, megöletni és föltámadni. Hol van az utolsó vacsora helyszíne? Jeruzsálemben, tehát megtörtént. Most már itt vagyunk Jeruzsálemben, ugye? Egy ok a stresszre. Ádám?
2: Ímé. Felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek fia átadatik a főpapoknak és írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt. És a pogányok kezébe adják őt, hogy megcsúfolják, megostorozzák, és keresztre feszítsék, de harmadnapra feltámad.
0: 16. fejezetben még csak annyit mondott, hogy sokat kell neki szenvedni, itt már részletezi. Azt mondja Jézus, hogy halálra károsztatják, ostorozzák, csúfolják, keresztre feszítik. Ugye? A legutolsó bűnözőknek járó kivégzésről beszél, és ez közvetlenül a Jeruzsálembe indulás előtt mondja. Egy néhány nappal korábban. Feljönnek Jeruzsálembe, és tessék. Evelin, kérlek, olvasd fel János 13:21-et.
3: Mikor ezeket mondja vala Jézus, igen nyugtalankodék lelkében, és bizonyságot tűn, és mondta, bizony-bizony mondom nektek, hogy egy ti közületek elárul engem.
0: Igen. És folytathatnánk a többi igével, ez már közvetlenül egy néhány perccel korábban hangzik el, tudjátok. Ez János 13 volt, és most 14-et kezdtem el olvasni. Vagyis Jézus az utóbbi hetekben elkezd nagyon furcsán viselkedni, ugye? És nagyon furcsa dolgokat mond. Amikor először jelenti ki Jézus, hogy szenvedni fog, akkor Péter, aki mindig mindenkinél okosabb, ilyenek ezek a Péterek, ugye? És mindig azt hiszi, hogy minden tud, oda megy, és azt mondja Jézusnak, a mindentudó Isten fiának, hogy Uram, ne légy naív, ez nem eshetik meg veled. Tudod, téged meg kell koronázni, én leszek a pénzügyminiszter, vagy nem tudom. A saját ambíciói miatt egyszerűen nem látja, nem képes befogadni azt, hogy itt most a kereszt fog következni, nem más. nem földi királyság fog következni. Most beszéltük a szombatiskolai igében is benne volt, emlékeztek, hogy Jézus olvassa Ézsaiást, és a mondat felénél abba hagyja, emlékeztek erre? Hogy hirdessem az új kedves esztendeit, és nem olvasta fel azt, hogy hirdessem az ő bosszúállásának napját. Mindenki azt várta, hogy mikor jön a bosszúállás, mikor veszi át Jézus a hatalmat, az Isten fia. Jön a messiás, átveszi a hatalmat. Jézus azt mondta, nem. Nem ez következik. Sokat kell szenvednem. Meg kell gyaláztatnom, meg kell aláztatnom ott az emberek előtt. Kínos halált kell szenvednem. A tanítványok hetek óta tudták, hogy ha felmegyünk Jeruzsálembe, ez következik, és most itt vagyunk. És vacsora közben is nagyon furcsákat mondott Jézus. Azt mondja, bizony mondom nektek, egy közületek elárul engem. Azt mondja a vacsora előtt, hogy vacsora kezdetekor kívánva kívántam veletek megenni a húsvéti bárányt, mielőtt? Mielőtt? Idézzétek, mielőtt? Szenvednék, jól mondjátok. Azt mondja Péternek, Péter azt mondja, megint Péter, az életemet adom érted, az életed adod értem, háromszor megtagadsz, még a kokas meg se szólal. El fogtok hagyni mind. Ezek a benyomások érik a tanítványokat, és mikor vége a vacsorának, ott ülnek és feszengnek. Júdás elment, kint sötét, Jézus te ül velük szemben. Egészen furcsa volt ez az egész vacsora. Jézus nagyon furcsákat mondott vacsora közben is, majd mindjárt azt is elolvassuk. Meg ilyeneket csinál, hogy megmossa a tanítványok lábát, teljesen szolgai munkát végez. Egyre feszültebbek a tanítványok. És miután végeztek a vacsorával, Jézus azt mondja, nyugodjatok meg, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. És mi Jézus gyógyszere a nyugtalanságra? Mit mond Jézus, mi az ő gyógyszere a nyugtalanságra? Mit olvastunk az igéből? Három betű. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Mondjátok nyugodtan hangosan, jó? Hagyják a többiek is. Higgyetek, higgyetek. Mi a nyugtalanság gyógyszere? A hit. De nem egyszerűen csak hinni valamiben, azt mondja, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, és tudjatok róla, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. Tudjátok, a megváltottak homlokára mi lesz írva, ugye? Az atya neve, a fiú neve is az. Na mi lesz, ha megváltottak homlokára írva? Ha? Az új Jeruzsálem neve, emlékeztek? Ugye? Azt írja nekünk Jelenések könyve, hogy aki győz, annak homlokára felírom az én nevemet, az én atyám nevét és az új Jeruzsálem nevét. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, és tudjatok róla, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. Vagyis a hit nem pusztán azt jelenti, hogy hiszek abban, hogy az Isten létezik, hanem a gondolataim homlokterében, a szemeim előtt egy dolog lebeg. Micsoda? Az, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. Nekem is van ott lakóhelyem. Ez az Isten ígérete. Van ott helyem. Tudjátok, hogy mennyire fontos a magam fajtának azt mondani, hogy van valahol lakóhelyem? Ti tudjátok. Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodj, mert van helyet. Sőt, elmegyek és helyet készítek nektek. Ugyanakkor azt mondja, hogy elmegyek, és akkor majd visszajövök, de ezzel csak fokozza a feszültséget, nem? Kiderül a történetből, hogy, hát, hogy én elmegyek és helyet készítek, és itt a tanítványok összezavarodnak. Egyrészt nem tudjuk, hogy hova mész, másrészt azt mondja, az én atyám házában sok lakóhely van, de elmegyek, hogy helyet készítsek. Na most válaszoljatok nekem erre most, akkor van sok lakóhely, vagy el kell menni helyet készíteni? Ezen a szószéken ezt a kérdést már feltettem. Biztos emlékeztek rá. Ha nem, nem baj. Azt mondja, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. A mennyben van hely? Van. Kell Jézusnak mégis helyet készíteni? Igen. Hogy lehet ezt az ellentmondást feloldani? Ja, hallottam olyan próbálkozást, hogy ezt valójában úgy kéne fordítani, hogy az én atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna nektek, hogy elmegyek és helyet készítek. Ugye? Csak ugye a folytatás az úgy szól, hogy és ha elmegyek és helyet készítek, tehát akkor a mondatnak a logikája már megtörik. Vagyis Jézusnak el kell mennie a mennybe tényleg helyet készíteni, de a mennyben akkor is van hely. Most előbb számoljuk ki, hogy mennyi hely van a mennyben, jó? Ó, meg tudjuk számolni tényleg. Nem számmisztika következik, jó? És nem időpont számítás, főleg nem. Jó? Tehát senki ne botránkozzon meg előre. De Jézus, ha Jézus teremt, Mondjátok meg nekem, véletlenszerűen teremt, vagy adott helyre teremt? Helyed van, vagy pedig úgy vagy? Kedves fiatalok, hogyha megkérdezem, hogy Isten téged egy helyre teremtett, a helyedre, arra, hogy legyen egy szereped, legyél egy csavar, legyél egy fogaskerék, vagy csak úgy véletlenszerűen megteremtett. És lőnvilágosság. Ezt most komolyan kérdezem, hátul is van térerő, ugye? Hallani a hangomat. Az Isten minket egy bizonyos helyre teremtett, hogy betöltsünk egy szerepet, vagy pedig úgy vagy? Szokták mondani, random. Válaszoljatok igennel vagy nemmel. Melyik? Van helyünk? Van. Van szerepünk? Van. Van elhívásunk? Van. Vannak talentumaink, amelyeknek megvan a szerepük? Van. Képzeljétek el, hogyha Dani nem ülne ott a hangosításnál, akkor így beszélgetnénk, ugye? Ha Zoli nem ülne ott a videónál, akkor nem lenne livestream, és nem lenne vetítés. Ugye? Ha Jóhi nem hozta volna a fuvoláját, egy szólamba szólt volna a fuvola. Imi nem jön, nincs zongora. Jó, akkor nekem kell odajönni, de azt most nem szeretném. Nézzétek, mindenkinek megvan a maga helye. Az Isten nem terem csak úgy, hogy na, legyen ember, hanem azt mondja, a földet azért teremtette, hogy lakásul legyen, az ember pedig azért teremtette, hogy uralkodjatok az a tengerhalain, az égmadon, stb. Az embert elhelyezi a földön. Vagyis, ha Isten teremt, akkor okkal teremt. Na most figyeljetek, mit teremtett az Isten? Megteremtett minket, megteremtette a világot, mit teremtett még? Tudunk még értelmes lényekről? Igen. Vagyis, hogy az Isten miket teremtett még, mondjátok? Milyen értelmes lényeket? Angyalokat, így van, így van. Az Isten csak úgy teremtett egy angyalsereget, hogy dicsőítse őt, mert kellett egy kórus, vagy pedig minden egyes angyalnak ismeri a nevét. Isten ismeri minden angyalnak a nevét. Akkor olvassuk el együtt, Csenge, felolvasod nekünk Ézsaiás 14:13-14-et.
4: Holott te ezt mondál szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem élőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze éjszakon. Felimbök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz.
0: Kiről van itt szó? Mondjátok meg nekem. Luciferről. Figyeljetek, ott van a mennyben egy hatalmas lény. Az Isten tökéletesnek, bűntelennek, szerető lénynek teremti meg. De tökéletes szabadsággal. És ez a szabad lény választ, és azt mondja, nekem ez kevés. Én hasonló akarok lenni a magasságoshoz, és valami történik a mennyben. Valami történik a mennyben. Kitör a háború a mennyben, amiről a Jelenések 12-ben olvasunk, és Jelenések 12-ben van egy csúcspont, a 4. versben.
2: Harmad részét, és a földre veti azokat, és áll az a sárkány a szülőasszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye.
0: Igen. A lényegi kérdés nekünk ez. A mennyben történik egy lázadás. Sárkányként ábrázolja a lázadót, de ott Jelenések 12-ben megmondja nekünk, hogy akit itt sárkányként ábrázolok, mondja Jézus, az az ördög, Sátán a régi kígyó. És azt mondja, farka után vonsza, lerántja magával az ég csillagainak harmad részét. Kik a csillagok? Az angyalok. Azt mondja, én helyezem az ülőszékemet a csillagok fölé, ehhez képest lerántja őket a mélységbe. Tudjátok, hogy milyen összetett ez a jelkép? Azt mondja, a farka után vonsza az ég csillagainak harmad részét. Ézsaiás könyvéből tudjuk, hogy a farka után vonszani, az azt jelenti, hogy becsapni. Azt mondja, a farka hamis próféta, aki hazugságot profétál. Lucifer a mennyben olyan lázadást szított, hogy Isten nevében szólt Isten ellen. Ő egy magas rangú angyal volt. És a hazugságaival az a mennyi angyalainak harmad részét maga után vonszotta, lerántotta őket.

0: jelent. Úgy szeretné, hogy ő szeret. Olyan jellemet ápolni, mint az övé. Olyan szívűnek lenni, mint amilyen az ő szíve. És mivel ő hozzá akart hasonló lenni, pont ezzel távolodott el tőle, de Isten azt mondta, jó, akkor teremtek valakit, aki tényleg hasonlít rám. Megteremti az embert, és hogyha Mário felolvasod Róma 8:29-et, akkor tudni fogjuk, hogy ez az ember ugyan elbukott, de az Isten a megváltási terv által, nézzétek, hogy mit intézett. Róma 8:29-ben azt olvasom, hogy akiket...
1: Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve is elrendelte, hogy hasonlóká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között.
0: Az angyalok elbuktak. Az Isten pedig azt tervezte, hogy teremt egy lényt, aki hasonló hozzá. Ez a lény elbukott, az ember elbukott, de az Isten gondoskodott a megváltásról. Elől hallottunk most a gyermek történetben, ugye? És az ember újra hasonló lesz hozzá. Most felteszek nektek egy kérdést. A következő ige, amit majd Sára felolvas Márk evangéliumából, azt általában olyan kontextusban szoktuk olvasni, hogy nem tudom, én mielőtt megnősültem volna, ezt az igét nem nagyon szerettem. Tudjátok-e, melyik igéről van szó? Márk evangéliuma 12. fejezet 25. verse. Ezt az egyedülállók nem szeretik hallani házasság előtt. Sára, felolvasod? Hangosan? Ha kap hangot, úgy könnyebb. Igen.
2: Mert mikor a halálból feltámadnak, sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben.
0: Így van. Rakjuk össze a képet. Most nem a házasságról lesz szó. Ja? Isten megteremti az embert. Miért? Miért lesz az ember a feltámadás után olyan, mint az angyal? Miért? Nézzétek, Isten a szeretet. És az, hogy Jelenések könyve 12. fejezetében egy mondatban le van rendezve az, hogy és az angyalok egyharmada elesett, Jelenések rövid. Rövidre fogja. De egy picit gondoljatok bele, hogy az Isten mit érzett. Azok a lények, akik eddig ott voltak a trónja körül, akiket szeretett. Azok a lények fellázadnak ellene, és a mennyben hirtelen csönd lesz. A kórus egyharmaddal nem szól úgy, vagy bocsánat, kétharmaddal. Az Isten dicsőítő angyalok egyharmada hiányzik. Akik a feladatokat végzik, azoknak egyharmada hiányzik. Figyeljetek, vagytok néhány olyan vállalkozók, vannak alkalmazottaitok. Ha most megkérdezném, hogyha az alkalmazottaidnak az egyharmada egyszerre csak lelépne, mennyire lenne könnyű a cégnek folytatni? Ugye? Nem könnyű. Istennél nincsenek felesleges alkalmazottak, mindenkinek helye van. És éppen ezért van, hogy neked is helyed van. Tudod, hogy hol van a helyed? Tudod, hogy hol van a helyed? Az eddig ígékből ki kellett, hogy derüljön. Olvasok nektek a megváltás történetéből. A 19. oldalon ezt írja Ellen White. A mennyei angyalok gyászolták azokat, akik elveszítették a boldogságot és az áldást. Hiányukat megérezték a mennyben. Hiányukat megérezték a mennyben. Isten a maga dicsőségére teremtette az embert, hogyha kiállja a próbát, akkor az emberi család egyé válhasson a mennyei családdal. Ezt már a Biblia kommentárból olvasom. Isten célja az volt, hogy az emberi családdal népesítse be újra a mennyet. Van helyed a mennyben? Van. Tudod, milyen helyed van a mennyben? Angyal leszel a mennyben. Azoknak az angyaloknak a helyét foglalod el, akiket a sárkány becsapott, akik fellázadtak Isten ellen. Azoknak az angyaloknak a helyét vesszük át, akiket az Isten azért teremtett, hogy ott legyenek a tróntermében és dicsőítsék őt. Akiket elküld a világegyetem másik végébe, hogy teljesítsék a parancsait. Tudjátok, mennyit fogunk utazni? Tudjátok, hogy milyen sok helyet fogunk felfedezni? És tudjátok, hogy a főnökünk lesz a világ legjobb főnöke? Mikor álláshirdetéseket nézek, mindig megnézem, hogy milyen benefiteket ajánlanak, ugye? Nem csak fizetés, hanem van kafeteria, meg fizetett szabadság, stb. Itt minden lesz. Helyed van ott. Ugye, amikor álláshirdetést nézünk, tudjátok, hogy angolul hogy szokták az álláshirdetést hirdetni egy szóval, vacancy. Ismeritek ezt a szót, ugye? Az azt jelenti üresedés. A mennyben pontosan ez van. Képzeljétek el, hogy a mennyei kollégáknak az egyharmada hiányzik. És itt egy milliós tömegről, vagy milliárdos tömegről van szó. Nem tudom, hány angyal van. Nem tudok nektek pontos számot.

0: ugrani, de egyet biztosan tudok. Közülünk senki nem hiányozhat, mert mindenkinek a helye megvan ott. Jézus azt mondta, megvan a helyetek. Megvan a helyünk a mennyben. Tudjuk, hogy milyen állást fogunk betölteni a mennyben. Csak ezt a 70 vagy 80 esztendős állásinterjút kéne túlélni, ugye? Sok körös állásinterjú. Elég sok tanúval, ugye, bizottságokkal. Egy beadandót kell készíteni, az a szíved. Ugye? Az a vizsga feladat. Hogy add a szíved. Testvéreim, helyünk van a mennyben. Az angyalok, hogy nincsenek ott, az az egyharmad, az egy hatalmas érvágás volt a mennyben. Lehet, hogy Jelenések könyvében csak egy mondat, és az egyharmada elment. Az atya szíve majd megszakad. A fiú szíve majd megszakad. Az angyalok szíve majd megszakad, a kétharmad, akik ott maradtak. Jézus azt mondja, megvan a helyed a mennyben. De azt mondja, elmegyek és elkészítem. Elmegyek és elkészítem ezt az utat, akkor ki kellene találnunk, hogy mit jelent ez a helykészítés, hogyha egyszer ott van az az üresedés, tehát az be kellene tölteni, ott van a hely, akkor mit jelent mégis a helykészítés? Jézus így folytatja, nézzétek, a folytatásból kiderül, azt mondja, ahova én megyek, oda tudjátok az utat. Tudták az utat? Válaszoljatok nekem, tudták a tanítványok az utat, ahova Jézus megy? Igen vagy nem? Igen? Igen? Nem? Mind a két válasz jó. Mert elvileg tudniuk kellett volna, de Tamás elkezd értetlenkedni, és a többiek nevében szó, azt mondja, azt se tudjuk, Uram, hova mész. Igazából tudhatták volna, hogy hova megy, mert azt mondta, Jeruzsálembe megyünk, és meg fogok halni. Keresztre feszítenek. Tudták, hogy hova megy? Tudták. De utána azt is mondta, hogy elmegyek az atyához. Tudjátok az utat. Tamás azt mondja, nem tudjuk, miért kellett volna tudniuk. Miért beszél Jézus úgy, hogy feltételezi, hogy tudják az utat? Tudták, hogy az atyához megy, de tudták, hogy először meghalni megy. És egyébként épp most jelentette ki a halálát. Tudták Jézus útját. Ismerték. Azt mondja, kívánva kívántam veletek megenni a húsvéti bárányt, mielőtt szenvednék. Jézus egy órával korábban mondott egy érdekeset, és most próbáljátok zsidó ember fülével hallgatni az igét, amit felolvasok. Mert Tamás azt mondja, nem tudjuk, Jézus meg azt mondja, tudnod kellene, Tamás. Mit mond Jézus egy órával korábban? Figyeljétek a szavakat. Hallgassátok zsidó ember fülével. Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére. Tudjátok a jelenetet, ugye? Figyeljetek, nektek ez már olyan ismerős, mert negyed évente ez elhangzik, ugye? Ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ámen, megesszük, megisszuk és hazamegyünk. Képzeljétek el az első úrvacsorát is. Az Úr célja egyébként az, hogy nekünk mindig ez az első élmény legyen. Mit jelent az, hogy ez az én vérem, az új szövetségnek vére? Egy zsidó ember fülével. Máté, felolvasod nekünk Mózes második könyve 24. fejezete 8. versét. És figyeljétek meg jól ezt az igét.
1: Mózes pedig vevé a vért, és ráhinti a népre, és mondá, íme a szövetségnek vére, melyet az Úr kötött ti veletek mind a ma beszédek szerint.
0: Így van. Íme a szövetség vére. Mit mondott Jézus egy órával korábban? Ez a szövetség vére, csak hogy ez az új szövetség vére. Figyeljetek, amikor szövetség vérét emlegeti a megváltó, és mondom, a tanítványok most éltek át ilyet először. De Jézus ismerős szavakat használ. Szövetség vére, mit jelent ez? Várjál, mikor hangzik ez el? Amikor Isten a saját népévé fogadja Izraelt, amikor kijelenti nekik a törvényét, és meghinti őket Mózes vérrel, és azt mondja, ez a szövetség vére. Isten szövetségre lép az ő vérével. Csak itt azt mondja, itt egy új szövetség van. És a zsidó emberek megint, füle megint elkezd csengeni. Aha, a szövetség vére, akkor itt most szövetségkötés van, de ez már az új szövetség. Honnan ismerik az új szövetséget? Barnabás, fel tudod nekünk olvasni Jeremiás könyve 31. fejezetéből, a 31. és 33. verset. És figyeljétek meg, ez is ószövetségi írás.
2: Ímé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. Nem a szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozom őket Egyiptom földéből, akik megrontották az én szövetségemet, ha én férjük maradtam, azt mondta az Úr, hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napon utána az Izrael házával kötök, és azt mondja az Úr, törvényemet és törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
0: Köszönöm. Nézzétek, Jézus elmondta, hogy mi az út. Jézus azt mondja, ez a szövetség víre. Mégpedig egy új szövetségé. Vérrel elősítem meg veletek ezt az új szövetséget, és ez az új szövetség más lesz, mint a régi. Miben lesz más? Ebben a bűnök bocsánata van. Ebben a törvény nem egy hideg kőtáblára van írva, hanem beírom a szívedbe, és ha a törvényt megtöröd, nem a kőtábla fog fájni, hanem a szíved. Ha a törvény a szívedben van, a törvényszegés a szívedre hat. Az fog fájni. Ezzel a vérrel erősítem meg a szövetségemet, és figyeljetek, Izrael pontosan tudta, és ezek az izraeliták pontosan tudták, hogy a vérrel mit kell csinálni. A vérrel ráhintett Mózes a népre, és amikor elkészült a sátor, meg az oltár, akkor az oltár szarvait meg kellett kenni, az oltár aljára kellett önteni, sőt, amikor az egész népért mutattak be bűnért való áldozatot, be kellett vinni a templomba, és a kárpit felé hinteni, ahol ami mögött a szövetség ládája volt. Amikor szövetség véréről beszél a Biblia, egyetlen egy dolog kell, hogy eszünkbe jusson azonnal: a templom. A templom, ahogy a vér az oltártól bemegy egészen a kárpitig. Ez micsoda? Mit mond Jézus? Én vagyok az út. Én vagyok az út az atyához. Hol van az atya? Mondjátok meg nekem. Nem bent a kárpit mögött? Nem a szövetség ládája az ő trónja? Azt mondja Jézus, általam jöhettek az atyához. Azért van az új szövetség vére, hogy jöhessetek velem az atyához. A vért bevitték a templomba, és én adom nektek ezt a szövetségvérét, hogy ti is beléphessetek velem a templomba. Izsaiás könyvében azt olvasom, hogy még az idegenek is, akik csatlakoznak az Úrhoz, beléphetnek az ő házába. Akik szövetségemhez ragaszkodnak, akik a szombatot megőrzik, megvidámítom őket imádságom házában. Testvéreim, amikor Jézus azt mondja, hogy az utat tudjátok, képzeljétek el, hogy az úrvacsora igéiből kellett volna tudniuk. Amit mi minden negyed évben elmondunk olyan versszerűen, és már kívülről tudjuk, de lehet, hogy nem is tudjuk, mit jelent. Amikor Jézus azt mondja, szövetségvére, azt jelenti, új szövetséget kötök. Amikor Jézus azt mondja, hogy igyatok ebből mindnyájan, akkor azt mondja, a szívetekbe írom az én törvényemet, és az én népem lesztek. És tudjátok, amikor negyed évente újra és újra, tudjátok, hogy miért negyed évente veszünk úrvacsorát? Hogy írja a Biblia? Hogy a negyed évet hogy kell kiszámolni. Sehogy. Tudjátok, hogy vettek a régiek úrvacsorát? Naponként is? Házonként. Ó, tudjátok az igét. Az, hogy negyed évente veszünk, ugye ezt most már szoktunk rá egy teológiát ragasztani, hogy ugye ne váljon szokássá, meg ne szürküljön el. Hát, testvérem, negyed évenként is el lehet szürkíteni. Már nem emlékszünk arra, hogy ez az új szövetség víre, amely az én bűneim bocsánatáért ontatott ki. Nem emlékszünk arra, hogy Jézusnak ez az útkészítő víre. Nem emlékszünk arra, hogy ez Jézusról, mint főpapról szól, aki előttünk megy és vezet minket kézen fogva be az atyához. Meséltem a fiataloknak még korábban a középiskolásoknak, hogy mikor kint voltunk Kincsaszában, meg akartam keresni valami fővezérembert az egyik kormányhivatalba. És fogalmam sem volt, hogy jutok be. És jött egy hölgy, egy ilyen középkorú hölgy, és szó szerint kézen fogott, és azt mondja, jöjjön fiatalember, majd én viszem. És így bevitt, és egy fél órán belül, tehát onnan otthonról elindultam, azt se tudtam hová megyek, egy fél órán belül bent ültem a médiaügyi minisztériumba, és valamelyik, nem is tudom, államtitkárral tárgyaltam, de úgy, hogy a hölgy tárgyalt helyettem. Képzeljétek el azt, amikor Jézus kézen fog és bevisz az atyához. Azt mondja, tudom, hogy kéréseid vannak, gyere, mondd el, viszlek. Tudom, hogy mire van szükséged, gyere, mondd el neki. Jézus azt mondja, a család része vagy. Én megmondom neked, hogy mi az út, én vagyok az út. Gyere, általam jöhetsz az atyához. Figyeljetek, ez itt nem egy tiltó mondat, hogy senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ez egy pozitív mondat. Nélkülem nem ez, de velem jöhetsz. Azt mondja, én vagyok az út. És meghallod a hátad mögött a hangot, hogy ez az út, ezen járjatok, ezt mondja Ézsaiás. A tanítványoknak azért kellett volna tudni, hogy Jézus hova megy. És azért kellett volna tudniuk az utat, mert most vettek vele úrvacsorát. Most itták meg együtt a mustot, az erjedetlen, tiszta mustot, Jézus büntelen vérének a jelképét, ami előkészít egy új szövetséget, ami új feltételek alapján van. Itt már nem bakok és bikák véréről van szó. Nem egy hiányos szövetség, amit egyébként maga az ember tett hiányossá. Nem az Isten tette hiányossá az ószövetséget, az ember. Emlékeztek erre, erről beszéltünk részletesen. De Isten megkötni a szövetséget, már Mózesnek elmondta, hogy a szívemet, a törvényemet a szívükbe akarom írni, erre az ember azt mondta, hogy értjük, csak az Isten ne beszéljen hozzánk, Mózes beszéljen hozzánk. Ez már egy másik fajta szövetség. És ez lett az ószövetség. Jézus azt mondja, én vagyok az út, és általam jöhetsz az atyához. Jézus másfél évezredet várt a sínai hegytől, addig a jeruzsálemi ebédlőhelyig, hogy végre az igazi szövetséget megköthesse az ő népével. Gyere, belépésed van az atyához. És ezzel meg is válaszoltuk azt a kérdést, hogy ha van hely, akkor miért kell helyet készíteni? Mert Jézus mit csinál? Megköti a földön az ő egyházával az új szövetséget. Igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem, az új szövetség vére. Értetek, ontatik ki. A törvényemet a szívetekbe írom, és általam jöhettek az atyához. Jézus hova ment? Miért ment az atyához? Mit csinál az atyánál? Mondjátok a szót. Nagyon szeretjük. Közben jár. Így van. Tökéletes közben járunk van a mennyben. Tökéletes szószólunk van a mennyben. És nézzétek, ezt jelenti a helykészítés. Az üresedés megvan. A helyed megvan. Az angyalok egyharmada hiányzik. És szükség van egy Márióra, egy Ádámra, egy Hannára, sorolhatnám sorba a neveket most. Minden angyalnak megvan a helye, kedves angyal testvéreim. Mindenkinek megvan a helye. A kérdés az, hogy a te szívedben van-e hely a mennynek. És erre a kérdésre sajnos nagyon könnyen tudunk válaszolni. Hányan éreztétek úgy valaha is életetekben, hogy szombaton nem szabad semmit csinálni, és egy picit úgy a lelked mélyén, vagy nagyon, várod, hogy ha lemegy a nap, akkor lehet. Én kölyök koromban ezt megvallom nektek, és nem tartom követendő példának, mindig azt kérdeztük, hogy lement már? Igen. Akkor bekapcsolhatjuk a tévét. És anyukám mindig mondta, hogy zárjuk már le legalább a szombatot. Jó, zárjuk el. Lezártuk. Vége? Ámen. Tévé. Figyeljetek, éreztetek már így? Hasonlóan, valahogy. Volt már ilyen? Jézus azt mondja, a szombatot szenteld meg, ugye? Tehát 24 óra szentség. Hogyha 24 óra szentségben van ilyen viszketés, hogy mikor lesz vége, képzeljétek el ezt egy örök életen át. Nem 24 óra szentség hetente, egy örök élet. Meddig bírnád? Mikor kérdeznéd meg az Urat, hogy lement már a nap? Hó, hát itt a nap soha nem megy le. Ugye, ennek a városnak nincs szüksége napra. Ugye? Nézzétek, a szombat az, ami előkészít minket a mennyre. Egy picit az Úr tanítani akar. Gyere a közelembe, maradj is a közelembe. Élvezed ezt a 24 órát, hogy várod a 24 óra végét. Jó, lehet unalmas a prédikáció, lehet egy csomó mindent elmondani a szombatról, amivel elrontom. De testvéreim, az Isten szándéka az, hogy ott fenn a mennyben, mire oda feljutunk a mennybe, addigra a hely a szívünkben elkészüljön neki. És azt mondjuk, hogy szombat? És csak 24? Nem lehetne több? Nem lehetne örökké? És természetesen nem lesz odafent örök szombat, mert építkezni fogunk, és ez pont nem szombati tevékenység. És szőlőket pántálunk, mert az se szombati tevékenység. De hogy az Isten közelébe leszünk, elválaszthatatlanul a közelébe, az biztos. Azt mondja, a helykészítés ennyi. Jézus közben járása a mennyei szentélyben. Tudjátok az utat. Én megyek az atyához, gyertek velem. Ez a helykészítés. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha velem jöttök, ha velem tartasz az atya elé, akkor a szívedben kész lesz a hely a mennynek. A léleknek, írja Ellen White, az 1888-as anyagokban találjátok ezt. A léleknek itt a földön kell megtisztulnia összhangban azzal, ahogy Krisztus megtisztítja a mennyei szentét. Azt olvasom a Jézus élete vége felé, hogy miközben lakóhelyet épít részünkre, nekünk a jellemünket kell az isteni hasonlóság szerint formálni. Nyilván, amikor minket tesz cselekvővé ez a mondat, hogy nekünk kell formálni, tudjátok, miről van szó. Járulj Krisztushoz. Menj oda a kegyelem királyi székéhez. Azt mondja, mivel nagy főpapunk van az Isten háza felett, amiről énekeltünk, járuljunk hozzá igaz szívvel, a hitteljességével. Járuljunk bizalommal, írja egy másik helyen, a kegyelem királyi trónjához, királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk. Alkalmas időben való segítségül. Tudjátok az utat. Az út maga Jézus. Ő az út az atyához, és azt szeretné, ha végig mennél vele ezen az úton. Ha az atya nem az univerzum túl végén lévő idegen istenség lenne, hanem az apád. Az az apád, aki figyel, aki meghallgat. Az az apa, aki nem hibázik, mint mi földi apák. Azt szeretné, hogyha olyan kapcsolatra lépnél vele, ami szó szerint megmentő kapcsolat, amiben örök élet van. Mit jelentene a számodra a menny, ha ma beléphetnél? Mit jelentene számodra a szombat? Mit jelent most számodra a szombat? Egy nap szentség. Nagyítsd ki. Képzeld el egy örök életen át. Mit jelent számodra az, hogy ami itt van a földön, az véget ér? Kapaszkodnál valamibe? Vinnél egy bőrönnyi aranyrudat? És az angyal megkérdezni, hogy utcakövet hoztál, ugye? Ismeritek a jelképes történetet? Vagy mondhatod azt is, hogy hát de nekem vannak talentumaim, például vállóperes ügyvéd vagyok, sürgősségi betegellátó, mesterlövész. A talentumaid, az itteni talentumaid a meghatározóak? Táncművész vagyok, hogy hát akkor az Istennek fogok táncolni, stb. Hallok mindenféle verziókat, amiket megpróbálunk megkeresztelni. Hogy azt mondod, hogy nekem a mennyben van egy kijelölt helyem. Lehet, hogy vannak olyan talentumaim, amikről még nem is tudok, majd az Úr megmutatja. Elhiszed-e, hogy az Úr számodra kijelölt egy helyet, ami összehasonlíthatatlanul nagyobb boldogságot és beteljesedést ad mindennél, amit itt a földön kapsz? A mennyben van az igazi kijelölt helyed. Nem itt a földön. A mennyben nem leszek szoftverfejlesztő. Nagyon szeretem a szakmámat. De nem valószínű, bár lehet, hogy bolygók pályáját majd kell programozni, én nem tudom, szívesen csinálnám. De nem valószínű, valószínűleg építész leszek, vagy valami ilyesmi. Vagy kertész. A mennyben vár egy olyan szakma, egy olyan pozíció, egy olyan hely, ami annyira be fog tölteni, hogy még pénzért sem lennél hajlandó visszamenni az előző munkahelyedre. Semmiért. Ingyen sem említed. Azt mondja neked, hogy a tested, a benned lakozó Szentlélek temploma, meg akarja tisztítani a benned lévő templomot, miközben megtisztítja a mennyei templomot. És figyeljétek, amikor Jézus templomot tisztít, tudjátok, mi történik néha, ugye? Néha van asztalborogatás és ostor, ugye? Néha a pénzváltókat kell felborítani a lelkedben, ugye? Ne ijedj meg attól, hogyha Jézus elszakít bizonyos dolgoktól itt a földön. Engedd neki, hogy megtisztítsa a templomot. Mert lehet-e bármi a földön, ami értékesebb az üdvösségnél? Én vagyok, mondja Jézus, az út, az igazság és az élet. És általam jöhetsz az atyához. Mindig jöhetsz általam az atyához. Ezt üzeni neked. Ámen. Szerető mennyei atyánk, hálát adunk neked, hogy atyánknak szólíthatunk Jézus Krisztusban. Hogy bár téged az a fájdalomért, hogy a te angyalaidnak az egyharmada elveszett, és ez nem a te akaratod volt, és ez nem a te terved volt, és most már látjuk az igéből, hogy ez neked mekkora fájdalom volt. Atyánk, ahogy te, ami fájdalomunk gyógyítója vagy, szeretnénk mi is a te fájdalmadat csökkenteni azáltal, hogy átadjuk magunkat neked. Az apánk vagy a mennyei atyánk, és nem szeretnénk látni, hogy te fájdalomban vagy. Mert hiányoznak a gyermekeid, mert messze mentünk tőled, mert elhagytunk téged, és mert nem töltjük be azt a helyet, amire teremtettél minket. Atyánk, szeretnénk megtalálni ezt a helyet, és köszönjük, hogy pontosan megmutattad az utat, hogy Jézus maga az út. Hogy elküldted a te egyszülött fiadat, hogy visszataláljunk hozzád. Köszönjük, hogy Jézus által bátran eléd mehetünk, és nem mint távol istenséget, hanem mint közelvalót, ami atyánkat szólíthatunk meg. Atyánk, köszönjük neked Jézust az utat. Köszönjük az ő vérét, az új szövetség vérét. Kérünk téged, töltsd meg tartalommal az úrvacsoráinkat. Kérünk, töltsd meg tartalommal a szombatjainkat, az áhítatainkat, az imádságainkat, a hétköznapjainkat. Hogy bármit teszünk, bármibe fogunk, minden a mennyelő íze legyen. Áld meg, kérünk, ezt a gyülekezetet, a családjainkat, mindazokat, akik itt vannak, és mindazokat, akik online követik ezt a mai alkalmat. Töltsd be a te szent lelkeddel, és tégy alkalmassá a mennyben, hogy menj rá, hogy ne csak az üres hely legyen ott nekünk, hanem mi magunk is elkészüljünk, hogy betöltsük azt a helyet. Köszönjük, hogy te megteszed, amit elkezdtél, véghez viszed, mert ebben leled örömödet fiad nevében. Amen.

Köszöntök minden kedves jelenlévőt, elég kevesen vagyunk most, lehet, hogy az időjárásnak köszönhetően is. Abban reménykedek, hogy hát ha hanganyag, hogyha készül, akkor az interneten talán többen meg tudják majd hallgatni. Folytatjuk sorozatunkat, Korunk és a világ sorsa címmel. A negyedik előadáshoz érkeztünk. Először a Bibliáról szóltunk. Kicsit visszhangos a terem, bocsánat, hogy... Köszönöm szépen. Hogy mitől különleges könyv a Biblia? Igazából Isten, az élő Isten szól hozzánk, és mindenkor emberéhez, de különösen szól hozzánk, akik a történelemnek a végén élünk, ugye van, szólnak erről igék. Hogyha valamikor fontos volt az, hogy mi kutassuk az igét, hogy a tisztánlátáshoz is mindenféleképpen kell, akkor az most jött el, mert rengeteg a tanításnak mindenféle szele fúj, mindenféle irányzat megtalálható, és ugye Jézus is sokat beszélt arra, hogy rengeteg hamis próféta, hamis Krisztus, hamis messiás lesz ebben a korban. Az előző két alkalommal szóltam különösen egy hamis prófétáról, aki talán a legnagyobb, nem talán a legnagyobb a bibliai proféciákban, hogy a 10 vázlat proféciából emeltem ki egy párat, először a Dániel könyve alapján, ugye, hogy ki is ez a bizonyos negyedik fenevad, negyedik birodalom, amely egészen a történelem végéig fönnáll, és a Jelenések könyvében is folytatódott ez, ugye a tengerből feljövő fenevad a Jelenések könyve 13. fejezetéből. És hogy bármilyen hihetetlennek, bármilyen döbbenetes, vagy bármilyen botránkoztató nagyon sok ember számára, de hogyha a bibliai jelképrendszert beazonosítjuk a Biblia alapján, és nézzük az emberi történelmet a történelemkönyvek alapján, akkor ezt kell beazonosítanunk, hogy Rómáról van szó. Mégpedig Rómának mind a két fázisáról. Ugye a pogány római birodalomról, amely körülbelül 500 évig uralkodott, és időszámításunk szerint 476-ban megbukott, és ezt követő jogutódról, a pápai Rómáról, amely szinte mindent örökölt az előző hatalomtól, ugye Pontifex Maximus címet, tehát a vas, ugye a Dániel 2-ben a vas, az tovább öröklődik. És ugye döbbenetes, de majd a mai alkalommal is szeretnék, hát legfőképpen a Bibliából idézni, de különböző kiadványokból, újságcikkekből is, amelyek megint csak alátámasztani látszanak a Bibliának az igazságát, hogy ez a hitetés, ez mennyire jelenvaló dolog, és hogy valóban úgy tűnik, hogy a Szentírásnak van igaza. És ugye ez nem az én magyarázatom, nem az adventista egyház magyarázata, ez már a középkor elejétől kezdve minden igeismerő, gondolkodó embernek a magyarázata. Ugye vannak erről könyvek, vannak erről dokumentumok, költők, teológusok, tanároknak felmaradt jegyzetei, akik így azonosították már be ezt a hatalmat, az antikrisztusi hatalommal. A mai alkalommal ez az előadás címe, hogy az idők jelei napjainkban. Jézus kijelentései a történelem végéről, visszajövetele idejéről és módjáról. És különösképpen a Máté evangélium 24. fejezete alapján szeretném, hogyha erről gondolkodnánk. Egyáltalán mit is jelent az, hogy az idők jelei? Ugye ez egy ilyen fogalom, amit mi használunk gyakran, de talán nem mindenki érti, mi az, hogy idők jelei. A Máté evangéliumában a 16. fejezet így kezdődik. Jézushoz mentek a farizeusok és a szaduceusok, kísértvén kérték őt, hogy mutasson nekik mennyei jelet. Ő pedig felelvén mondta nékik, amikor esteledik, azt mondjátok, szép idő lesz, mert veres az ég. Reggel pedig ezt mondjátok, ma zivatar lesz, mert az ég borús és vörös. Képmutatók, az ég ábrázatát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. Tehát azt mondja Jézus, hogy ugye természetes megfigyelés alapján, ugye népi megfigyelés alapján az időjárásnak az alakulására lehet következtetni, tehát bizonyos jelekből ki lehet következtetni, hogy milyen események várhatóak.
És azt mondja, hogy, a történelemben is, tehát a történelmi eseményeket illetően is vannak ilyen idők jelei. És egyből el is olvasom a Máté evangélium 24. fejezetének szintén az első három versét. Ugye talán mindenkinek van ilyen kísérőlapja, ahol a főbb gondolatokat és a főbb igéket megint csak kiírtam. A Máté evangélium 23. fejezete úgy ír véget, hogy Jézus sír Jeruzsálem fölött. És ugye kesereg, sajnálja, szánakozik. Ugye Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti a kis csirkéit a szárnyai alá, és te nem akartad, íme pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Ugye utal arra, Dániel proféciára, hogy a zsidó népnek ez a fajta isteni megbízatása nem sokára lejár. Ugye Dániel 9-ben ott van, hogy 77, vagyis 490 év szabatot a te népedre, mondja Gábriel Dánielnek. Tehát azt mondja, hogy bizony Jeruzsálemnek a szerepe, és magának a zsidó népnek a üdvösségben a szerepe, mint népnek le fog járni. És itt is utal arra Jézus, hogy most a szolgálatom, földi szolgálatomat bevégzem, és nem sokára eljön az az idő, hogy ugye mondta is, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és oly népnek adatik, amely megtermi ennek gyümölcsét. És a 24. fejezet így kezdődik, kijött Jézus a templomból, tovább ment, hozzámentek az ő tanítványai, hogy mutogassák neki a templom épületeit. Jézus pedig mondta nékik, nem látjátok-e mindezeket? Bizony mondom néktek, nem marad itt kő kövön, amely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ült, hozzámentek a tanítványok, magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? Micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének? Tehát idők jelei ez alapján mit jelent? Tehát Jézus második eljövetele előtt bekövetkező és tipikusan erre az időszakra jellemző eseményekről van szó. Tehát azt mondja Jézus, és föl fogja sorolni, majd mindjárt idézem én is, azt mondja, lesznek olyan speciális események, amik arra utalnak, hogy az én eljövetelem és a világ vége az nagyon közel van és egyre közelebb. Ugye azt ki kell mondanunk, maga Jézus is többször hangsúlyozza, meg hát a Bibliában több helyen megtalálható, hogy a pontos időt azt nem tudjuk, az évszámot azt abszolút nem tudjuk. Maga Jézus mondta, hogy arról az óráról, napról, ugye évről senki nem tud, a menny angyalai sem. Azt egyedül az Atya tudja. De azt mondja, noha nem tudjuk a pontos évét a visszajövetelnek, de ezekből a jelekből igenis, hogy következtethetünk arra, hogy most még messze van, vagy viszonylag már közel. És Jézus nem választja ketté ezt a két dolgot. Tehát a tanítványok ugye büszkélkedtek, mutogatták Jézusnak a templomnak az épületeit, és tényleg a világnak a nem tudom, hanyadik csodája volt ez a templom, amely masszív volt, gyönyörű volt, impozáns volt, és a tanítványoknak is ugye büszkesége fejeződött ki ebben, hogy hát nézd meg, hogy micsoda Istenünk van nekünk, micsoda templomunk van nekünk. És az ő és Jézus, amikor azt mondta, hogy hát itt bizony kőkövön nem marad, itt minden le fognak rombolni, az ő fejükben ez így állt össze, hogy hát ha ez a templom elpusztul, az csak a világ vége lehet. Az csak Jézus második visszajövete lehet. És ugye Jézus nem azt mondta, érdekes módon nem azt mondta, hogy figyeltek, kedves tanítványaim, ez a templom, ugye mikor volt ez olyan 40 év múlva körülbelül, földig lesz rombolva, de én még több mint 2000 évig nem fogok eljönni, vagy legalább 2000 évig nem fogok visszajönni. Ugye ez sokkolta volna a tanítványokat. De Jézus mondta egy alkalommal, hogy sok mondani valóm volna még néktek, de most el nem hordozhatjátok. Tehát, ahogy most úgy látom, nem építen, ezért nem mondom el nektek. Tehát egy, nem tudom persze a pontos okát, de lehet, hogy ez is benne volt, hogy nem, fölöslegesen nem akarta hát sokkolni, úgymond a tanítványokat. Másrészt pedig majd remélem, hogy meglátjuk mi is, hogy teljesen párhuzamos törvényszerűségek és események vannak. Voltak Jeruzsálem pusztulása kor, és amelyek napjainkban vannak Jézus közvetlen eljövetele időben, idejében. Tehát ezért nem választott a kettő a két eseményt, mert azt mondja, a törvényszerűségek, sőt még a mozzanatok is ugyanazok.
És hát én különböző szakaszokat, különböző fázisokat látok ezekben az idők jeleiben. Itt föl is soroltam ezeket, és majd igyekszem ezeket megmagyarázni, hogy miért osztottam így különböző szakaszokra. Nézzük az első szakaszt. Tehát ugye az alapkérdés, mikor fog elpusztulni a Jeruzsálemi templom, tehát mikor lesz a világ vége, mikor fogsz te eljönni? Ez volt a tanítványok kérdése. Jézus válasza. Ugye első szakasz. Jézus felelvén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanatok kell majd háborúkról, háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, lesznek éhségek, dökhalálok, földindulások mindenfelé. Ez pedig a sok nyomorúságnak a kezdete. Eddig olvasnám, mint az első szakaszt. Miről beszél Jézus? Azt mondja, hogy nehogy valaki elhitessen titeket. Ez nagyon vigyázzatok. Ez szinte majdnem minden szakaszba visszatér. Azt mondja, hamis próféták el akarnak titeket hitetni. Ugye ez többször refrén szerint ismétlődik a 24. fejezetben. Itt is. Nagyon jó vigyázzatok, mit mond az Isten, és mit hirdetnek a hamis proféták. Milyen jeleket és csodákat is tesznek, ugye ráadásul sok helyen mondja. Hamis proféták, hamis megváltók megsokasodnak. És hogyha körülnézünk napjainkban, az utóbbi évek, pár évtizedre visszatekintünk, hazánkban is, de világszerte, nagyon sok megváltó vagy önmegváltó technikával találkozunk. Sátáni tudományokkal, tanításokkal, gyógyításokkal. Ezek gombamódra megszaporodtak. A második Tesszalonika levélben, ugye ott is található egy vázott profécia, Pál apostol úgy fogalmaz, hogy amikor majd megjelenik a törvénytaposó, akit megemészt az Úr a szájának leheletével, megsemmisít az ő megjelenésnek feltűnésével, ennek az eljövetele a sátán ereje által van, a hazugság minden hatalmával, jeleivel, csodáival. Hazugság minden hatalma jele csodája, azt mi itt csodák történnek, természet fölötti jelenségekkel leszünk körülvéve. Tehát megnő a természet feletti erő képességek száma, mind a gyógyításban, mind az élet meg annyi területén. Látjuk-e ezeket magunk körül, tapasztaljuk-e? Én úgy gondolom, hogy ezt a legtöbben látjuk és érzékeljük és tapasztaljuk. Ugye a gyógyítás területén és az utóbbi években ugye nem csak arról szól az orvostudom, hogy elmegyek az orvoshoz, vagy megfőzem a gyógyteámat, vagy borogatom magam ezzel-azzal, vagy befekszem a kórházba. Nem a teljeség igényével felsorolok egy pár dolgot. Ugye fényadás, reiki, szellemgyógyászat, kristálygyógyászat, homeopátia, irisdiagnosztika, akupunktúra, akupresszúra, reflexológia, jóga, agykontroll, meditációs technikák, kézrátételes gyógyítás, stb. Természet fölötti erőket használnak. Egyre több a paranormális képességgel bíró ember, ugye parafenomének, Uri Geller és társai jönnek Ukrajnából tévében látni őket, művelődési házakban előadásokat tartanak egyre többet. Jósok vannak kereskedelmi tévicsatornákon, élő adásban, kártyából, ugye rádiókban, egyre gyakoribb, inkább találkozhatunk ezekkel a jelenségekkel is. Tehát, ha megnézzük, könyvek, milyen könyvek jelennek meg, milyen filmeket csinálnak világszerte, az utóbbi nem tudom hány évnek a terméke, amik okkult, misztikus, csodás, varázslatos dolgokról szólnak, sok-sok tucat címet lehetne elmondani. Ugye Harry Potter jelenség van ilyen. Ajánlok is egy könyvet például. Az ezoterikus tan, mint segítség az életben? Kérdőjel. Egyik ajánlat. Vagy másik kiadvány, a babonaság varázsa. Harmadik, a boszorkányok órája. Ez mind összehasonlítja korunk jelenségeit, és ezeket a könyveket, irányzatokat az igének a tanításával ajánlom olvasásra. (Kül)
És azt láthatjuk, hogy egyre ismertebbek, egyre népszerűbbek, egyre inkább elfogadottabb ez a fajta gondolkodásmód. Egy óvodások, kisgyerekek ezeket nézik, ebben nőnek föl, de a felnőttek ugyanúgy. Ugye Gyűrűk ura, meg az Avatar, meg a X-Men, meg a sok-sok-sok filmet lehetne felsorolni, mind erről szól, hogy természetfölötti képességek, jelenségek. Meg ugye Harry Potter könyvek is, a filmek is hatalmas rajongótábora van. Egy újságcikkből idézek. Heti Világgazdaság, 2003-as Heti Világgazdaság február 22-i száma. Utánuk a vízöntő, ez a cikknek a címe, ez egy fénymásolat, utána lehet nézni az eredetinek is. Ez az alcím, hogy Vatikáni dokumentum a New Age-ről, ugye ez a New Age öleli föl mindezeket a technikákat, gondolkodásmódot. A vártnál megengedőbb hivatalos állásfoglalást tett közzé a Vatikán a minap összefoglalóan New Age-nek nevezett eszmerendszerről. A dokumentum bemutatóján az is kiderült, többek szerint a New Age-et népszerűsítő Harry Potterre sem haragszik az egyház, sőt, dicsérő szavakat mond róla. És egy bibliai idézet Mózes 5. könyvéből: ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy lányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngősektől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző, mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli. És az ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened, te előled. Mózes 5. könyve 18. fejezetének ezeket a sorait az utóbbi években gyakran idézték keresztény szerzők, amidőn arra buzdították híveiket, adjanak választ az ifjabb és idősebb olvasókat 1997 óta elbűvölő Harry Potter kihívására. Szerintük a kiskamasz varázsló tanonc, regényhős és filmsztár a kereszténységtől idegen, okkult, ördögi boszorkányságot és pogányságot, vagyis a New Age-es eszméket népszerűsít, ezért abban reménykedtek, hogy előbb-utóbb valamiképpen a Szentszék is elítéli majd Harryt. Alaposan meglepődtek, amikor idén, február 3-án a Vatikán hivatalos Keresztény reflexió a New Age-ről című dokumentumának sajtó bemutatóján szóba került a Harry Potter jelenség, ám korántsem az általuk várt elítélő hangnemben. Sőt, Peter Fleetwood, vatikáni szóvivő kifejezetten dicsérte Harryt, mint aki segít eligazodni a gyermekeknek jó és rossz között. Alig hiszem, tehát idézet, azt mondja, alig hiszem, hogy volna bárki is ebben a teremben, aki ne mesékkel, varázslattal és angyalokkal a fantázia világában nőtt volna föl, mondta. Hozzátéve, hogy a mágusok és boszorkányok önmagukban se nem rosszak, se nem kereszténység ellenesek. Sőt, még a Potter regények szerzőjét is védelmébe vette, mondván keresztény a hite, az élet vitele, de még az a mód is, ahogyan ír. Ez egyfajta vélemény erről a jelenségről. Az ige, én úgy gondolom, egy kicsit mást mond, tilt ezektől, éppen ugye a idézett ige is erről szól, és nyilván nem azért tilt tőle, mert ezek nem működnek és veszélytelenek, hanem azért tilt tőle, mert ezek igenis működnek, de nagyon veszélyesek, mert elbolondítják az embert, elviszik az isteni tanítástól. Tehát hamis tanítók, hamis proféták jelennek meg, azt mondja a végidő egyik jele. Aztán olvastam még háborúk. Azt mondja, hogy hallanotok kell háborúkról, háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Lesznek éhségek, dökhalálok, földindulások mindenfelé. Háborúk, ugye azt mondja, nemzet nemzet ellen, ország ország ellen, de azt mondja, nemzet nemzet ellen is. Lehetne sorolni, hogy népirtások, kegyetlenkedések. Valahogy úgy tudnám összefoglalni ezt, hogy igazából mindenki mindenki ellen. A legfőbb ideológia már jó ideje, szerintem, ugye a nacionalizmus vagy rasszizmus.
Itt már nem arról van szó, hogy egyik ország megy a másik ellen, mert területet akar szerezni, vagy bármi oknál fogva, hanem megy a csecsen az orosz ellen, megy a szerb a horvát ellen, megy a hutu a tuszi ellen, mindenki mindenki ellen, egy országon belül is. Egyre inkább. Minél nagyobb az egységtörekvés, annál nagyobb az ellenállás, a belső ellenállás. Ugye emlékezünk vissza, ez is erre is vonatkoztatható talán a Dániel 2, hogy elegyítenék vasat a cseréppel, és azt mondja, hogy emberi erő által, emberi mag által, de igazából nem elegyednek. Miket tudunk esetleg felsorolni, vagy miket láthatunk ezekből a jelekből? Háborúk, ugye itt volt az első világháború, hatalmas anyagi és emberáldozattal. Ezt követte a második világháború, még nagyobb anyagi és emberáldozattal. Soha ekkora veszteséget nem okozott még a történelem folyamán háború, mint ez a két világháború. De azóta is szüntelenül vannak helyi háborúk és helyi harcok, megszakítás nélkül. Valahol mindig vannak ilyenek, ugye. És említ itt egy furcsa dolgot Jézus, azt mondja, hogy háborúk híreiről is kell hallotok majd. Mert ugye, akik cáfolni szeretnének minket, mindig mondják, ó, hát mindig voltak hamis proféták, mindig voltak háborúk, mindig voltak harcok. De olyan, amit ugye Lukács evangéliumában fogalmaz meg Jézus, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Na, ilyen nem volt. Ez az utóbbi pár évtized terméke. Nem olyan régen van rádió, televízió, internet. Igen, voltak régen is háborúk, nyilván nem ennyi és nem ilyen szörnyű, de most nincs olyan esemény a világon, amit percek, órák múlva ne tudna mindenki az egész földön. És ezek táplálják a félelmet, a globális félelmet. Mert ha látom, ugye híradóba élő, most hát, vagy felvételekről megy, hogy hogyan sebesülnek meg, hogyan öli meg a másikat, az emberben félelem támad. Megfogalmazott, hogy hát nehogy minket is ez érjen, vagy minket is vesz fel, menjeket ilyen veszély. Ugye zsigeri szinten, érzelmi szinten ugyanazt élem át, mint ahol lennék a helyszínen. És jön a félelem. És azt mondja Jézus, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Aztán olvastuk, azt mondja, hogy lesznek éhségek, dökhalálok, földindulások mindenfelé. Hát mindig is voltak éhségek, ugye erre is lehet mondani. De hogyha ilyen szemmel nézzük a híreket, nagyon megdöbbentő képeket, híreket láthatunk, hallhatunk arról, hogy hogyan élnek emberek. Hogy csont, bőr, gyermekekről, betegekről. Azt mondja a statisztika, hogy több mint 1 milliárdan éheznek. Ebből a 6,5 milliárdból. Nem éhesek, mi lehet, hogy időnként szoktunk éhesek lenni, ne keverjük össze az éhséget az éhezéssel. Éhesek mi is szoktunk időnként lenni, de azt mondja, ezek éheznek, ami azt jelenti, hogy iszonyú hiánytünetek vannak, és gyengék, és betegek. És azt mondja a statisztika, hogy ugye hát nem tud lehet pontosan megbecsülni, de kb. 50 ezer gyerek hal éhen naponta. Csak gyerek, csak egy nap. És sokszorosa, akik éppen holnap fognak éhen halni, vagy egy hét múlva. Tehát több mint 1 milliárd ember éhezik. Lesznek éhségek. Közben pedig ugye gabonából, meg kukorica millió tonnáiból mit csinál az ember? Bioüzemanyagot, hogy tudjon autózni. Vagy ugye haszonállatokkal eteti föl, hogy az ingyenc kedvének eleget tudjon tenni, vagy kukába dobják ugye a fölösleget, nálunk is jellemző. Tehát a világ népesség szempontjából a kisebbik részében, mi is benne vagyunk ebben, pedig iszonyú pazarlás van. És közben pedig milliók, százmilliók, sőt milliárd ember éhezik és halnak éhen folyamatosan. Éhségek, azt mondja Jézus. Aztán beszél járványokról, ugye dökhalál, járványos betegségekre gondolhatunk. Lesznek majd járványok is, mindenféle fertőző betegségek. Ugye ezt sem kell talán különösebben ecsetelni.
Hála a technikának, az autónak és különösen a repülőnek, most bárhol van egy éces, egy kergemarha kóros, vagy éppen madárinfluenzás, vagy régebben ebolás, vagy mindig van egy ilyen aktuális felkapott hírhet járvány, ami sokkolja az embereket, mert ugye hírekben látjuk egyből. Ez tényleg ott lehet órák alatt bárhol a világon. És ez is egy reális veszély. És megint csak az emberek félnek attól, globális félelem járványoktól is. És ugye sokszor gyógyíthatatlanak, vagy nehezen gyógyíthatók. Földrengések. Említ, ugye mindig voltak földrengések, de nem ennyi, és nem ennyi, ennyire ilyen erős, mint amely manapság van. Csak rákattintottam az interneten a földrengésekre, hogy az utóbbi időszak nagy földrengéseit adta ki, hogy például 1755-ben Lisszabonban volt egy nagyon-nagyon híres földrengés. Azt is, tehát a városban rengeteg ház összeomlott. Egyből, tehát a földrengés következtében közvetlenül kb. 30 ezer ember halt meg, de ott is szökőárt indított el, és végig söpört ott a partokon. És összesen olyan 60 és 100 ezer ember között tippelik, hogy ennyi ember halhatott meg. 1755-ben Lisszabon. 1833-ban Jáva és Szumátra szigete környékén, ugye a Krakatau vulkán, amikor kitört, az is hatalmas szökőárat indított el. 36 ezer ember halt meg körülbelül. Japánban az 1800-as évek végén, 1896-ban 28 ezer ember halt meg földrengés következtében. 1923-ban Japánban 140 ezer ember, statisztika szerint. 2004. december 26, karácsony másnapja, ez a dél-kelet-ázsiai cunami földrengés. Percek alatt 300 ezer ember halt meg. És ugye egy Japán közelében

ha atomháború lenne, nem is volt ez a háború, a híreknek köszönhetően újabb globális félelem. Ugye ilyen eddig még nem volt, ez egy új kategória. Idők jelei. Mi az oka azoknak ennek, hogy ilyen félelmetes dolgok történnek körülöttünk? A Biblia megnevezi, nem más azok, mint az emberi kapzsiság, az emberi önzés, az emberi gonoszság. Ízek egy pár igét, Ézsaiás könyve 24. fejezetéből, papíron is föltüntettem, azt mondja, íme az Úr megüresíti a földet, és elpusztítja azt, és elfordítja színét, és elszíleszti a lakóit. Gyászol és megromolik a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örökszövetséget. Ez azért van, mert nem figyelnek az Istenre, sőt éppen az ellenkezőjét teszik annak, mint amit az Isten javasol. A rendeleteiben, törvényeiben tudomásunkra hozott. Hósiás könyve, 4. fejezete, 1. 3 verse. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a föld lakóival, mert nincs igazság, nincs szeretet, és nincs Istennek ismerete a földön. Hamisan esküsznek, hazudnak, gyilkolnak és lopnak, paráználkodnak, betörnek, és egyik vér a másikat éri. Azért búsul a föld, elerőtelenül minden, ami azon lakik, a mező vadja és az ég madara egyaránt, bizony a tenger halai is elveszítetnek. Egyik legrohamosabban szennyeződő területe a földünknek a tengerek, a vizek. Oda engedünk minden mocskot, ami termelődik a településeken, városokban. És a halak szennyeződnek és pusztulnak. Ugye olajtartályok, az is a profitéség, viszik 1000 tonna számra, millió tonna számra az olajat, és persze, hogy időnként megsérül. És azt mondja, hogy mert nincs Istennek ismerete a földön, és azt mondja, hogy ezért búsul a föld, elerőtelenül minden, a mező vadjai, az ég madarai, az tenger halai is emiatt szenvednek. Mi miattunk. Jóel könyve 1. fejezetéből is idézek, jaj, ez a nap, bizony közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás úgy jön el a mindenhatótól. Hát nem szemünk láttára írtatott ki az élelem, az öröm és vigasság Istenünk házából? Elsenyvedtek a magvak barázdáik alatt, elpusztultak a gabonás házak, összedőltek a csűrök, mert kiaszott a gabona, mint nyög a barom, megháborodtak a marhacsordák, mert nincs legelőjük. Bűnhődnek még a junyájak is. Hozzád kiálltok, Uram, mert tűzemésztette meg a puszta virányait, és láng perzselte le a mező fáját. A mező vadai is hozzád esengenek, mert kiszáradtak a vizeknek ágyai, és tűzemésztette meg a puszta virányait. Szólnak erről is filmek. Nemrégen láttam Otthonunk címmel, nagyon szép egyrészt, gyönyörű felvételek, másrészt pedig nagyon tanulságos. Sok minden van benne, például az, hogy hogyan szárad ki a Bajkáltó, a Jordán miért nem érje már a tengert, meg jó pár folyó, mert közben lecsapolják és elhasználják az emberek. Kiszárad, ugye aszály. Szaúd-Arábiában hatalmas zöld övezetek vannak, amit locsolnak, ugye fosszilis vízből, ami azt jelenti, hogy ott nem esik eső, de a föld alatt, egy bizonyos rétegben, ott van az az eső, ami még valamikor 1000 évek ezelőtt ott összegyűlt, és azzal locsolnak, és amikor ott kiszárad egy kút, akkor utána ott ugyanúgy sivatag lesz, és soha többet nem lesz már ott élet, mert az a fosszilis az nem pótlódik. Eső meg nincs. Tehát döbbenetes film. De azt mondja, ez is miattunk van, emberek miatt. Növények, állatok pusztulnak, senyvednek, szenvednek. És ezt látják azért az emberek is, G8-akról hallottunk-e már, kik a G8-ak. Jó sok éve működnek már, minden évben összeülnek. Ugye azok a világ leggazdagabb 8 állama, hatalma, akik azért ülnek össze időnként, hogy hogyan lehetne orvosolni ezt a globális válságot, ami kialakult. Amely egyesek szerint még visszafordítható, mások szerint már visszafordíthatatlan. Ugye 2008-2009-ben meg is fogalmazódott, le is ugye, íródott, és tele volt ezzel minden, hogy gazdasági világválságban ismét bankok csődöltek be, gazdaság, mezőgazdaság és mindenféle gazdasági tevékenység.

És azt mondja Jézus Máté 24:8-ban, mindez pedig a nagy nyomorúság kezdete, azt mondja, hogy ez még nem itt a vég. Sokan úgy gondolnák, hogy ez már a vég, azt mondja, nem, nehogy elhiggyétek, ez még nem a vég. És itt a eredeti szöveget mondom, itt az van a nyomorúság helyén, hogy vajúdás. Ez pedig a szülési fájdalom, vagyis a vajúdás kezdete, azt mondta Jézus. Érdekes hasonlat. Van a terhesség, aminek a végén megszületik egy új élet. Ugye ez egy hosszabb időszak, mondjuk 9 hónap, és azt mondja, de vajúdás az egy különleges időszak. Ott azt jelenti, hogy nagyon erősödnek a fájdalmak, viszonylag rövid időszak, és a végén mindenképpen megszületik az új élet. És azt mondja, hogy amikor látjátok, hogy ez a globális válság kialakul, ne gondoljátok, hogy ez még a vége. Ez azt jelenti, hogy most léptünk bele a vajúdási időszakba. Én úgy gondolom, hogy már beleléptünk. Nem tudom, hogy kinek a véleményével egyezik ez. A hírek, meg a többi vajúdásba. Azt mondja, hogy most léptünk bele, amikor majd még intenzívebbé válnak ezek. Ez már nem olyan nagyon hosszú időszak, és a végén el fog jönni Krisztus. Megszületik majd az új ország. Második szakasz, Máté 24:9-től olvasom. Akkor majd nyomorúságra adnak titeket, benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást, és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Eddig olvasnám. Ha nem figyelünk, csak felületesen figyelünk, nem veszünk észre egy hatalmas fordulatot. És én ezt már második szakasznak nevezném. Az első szakaszt úgy foglalnám össze, hogy mindenki mindenki ellen. Ugye nemzet támad nemzet ellen. Rasszizmus, nacionalizmus. Itt pedig azt olvasom, hogy gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Ez egy utalás arra, hogy végül is a világ valahogy egységesül. Egy tömbbe tömörödik az egész világ, és ekkor derül ki igazából, hogy vannak itt valakik, tudni Krisztus tanítványai, akik mást hirdetnek, akik másképpen látnak, akik nem vesznek részt ebben az egységtörekvésben. Mert szerintük az Isten, szerint Isten nem ezt a megoldást nyújtja. És azt mondja, hogy eddig mindenki mindenki ellen volt, most pedig a közharag ezek ellen, a tanítványok ellen irányul. Globális egységtörekvések. Megint csak, hogyha kicsit gondolkodunk, és ilyen szemmel nézzük a híreket, akkor ez van már jó pár éve, sőt, erre is lehet mondani évtizede, zajlik ez a folyamat. Uniók, vallásterületén az ökumenizmus, tehát egységtörekvések egyre inkább, egyre erőteljesebben, mind a politika, mind a vallásterületén. Második szakasz, amikor azt mondják, hogy erre a globális válságra egy megoldás van, egy új, egységes világot kell létrehozni. Egységes gazdasággal, egységes pénzzel, egységes vallással. Ez a megoldás a válságra. Így lehet kilábalni belőle. És megint csak mondom, ekkor egyre inkább szembetűnévé válik, hogy valaki nem akar részt venni ebben, mert szerintük Isten nem ezt bízta ránk emberekre. Ugye, Európai Unió, Amerikai Egyesült Államok, Transatlanti Unióról beszélnek, terveznek, ugye, Amerika-Európa egyesítése egyre inkább. Itt is idéznék ugye mi is tagja vagyunk már az Európa Uniónak 2004. május 1-től. Ugye egységesíteni akarják a piacgazdaságot, ugye ezt nyögi, sok termelőnk, vágják ki az almafákat, meg sok mindent, mert hát mondjuk Franciaországból kell az alma, a bab az Malajziából kell, a nem tudom mi az honnan kell, és érdekes, hogy amit a fél világon áthoznak, az kevesebbe kerül, mint amit a szomszéd faluból hoznak. Szóval itt ez politika, gazdaságpolitika, mesterségesen teszik tönkre, mert ők eltervezik, hogy ki mi csináljon, és hatodik haszakad, annak úgy kell működni. És ugye van Európai Bizottság, Európai Tanács, Európai Bíróság, Európai Központi Bank, Európai Parlament, ugye most éppen mi fél évig mi vagyunk a soros elnöke, ugye Orbán Viktor. Tehát ez a terv, egységesíteni, mindent egységesíteni. És idézek is
Az előző alkalommal, ha emlékszünk rá, bár többen nem voltak itt az előző alkalommal, a Jelenések 13. fejezetében, hogy ott beazonosítottuk a két fenevadat, tehát az Amerika Egyesült Államok az egyik, és a pápai Róma másik, és hogy ez a két hatalom szövetkezik, és ráerültetik, rákényszerítik az akaratukat az egész világra. Ugye most summázom azt a fejezetet. Újságcikkeket szeretnék idézni, hogy nem csak én látom így, hanem megint csak mondom, odafigyelő, gondolkodó emberek. 168 órából idézek, 168 óra című újságból. Ez is egy több évvel ezelőtti cikk, ezt is kimásoltam, 2003. március 7-i szám, Megváltozik a világ, ez a cikknek a címe. Egy interjút csináltak, készítettek Juan Cole, a Michigani Egyetem történelem professzora volt az alany, és a szeptember 2001. szeptember 11-i terrortámadás kapcsán, és ugye éppen folyik az iraki háború, csak egy pár gondolatot olvasok. Tehát az iraki háborúról kérdez a riporter, és azt mondja ez a tudós, történelem professzor Amerikában, jelenleg azt mutatja ez a háború, tehát az iraki háború, hogy egypólusú világban élünk. A történelemben eddig mindig több nagy hatalom volt egyszer jelen, és ezek kontrollálták egymást. A 20. század elején Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, hidegháború idején a Szovjetunió és az USA a kétpólusú világrend nagy hatalmai voltak. A Szovjetunió 91-es bukása után Amerika egyeduralkodóvá vált. A franciák szavával hiperhatalom lett. Nincs még egy olyan ország, amely megközelíthetné az Amerikai Egyesült Államok katonai felkészültségben. Riporter, vagyis már senki nem kontrollálhatja Amerikát? Válasz, pontosan így van. Ezért is háborúzhat az USA Irak ellen az ENSZ biztonsági tanács jóváhagyása nélkül. Senki sem gátolhatja a Bush kormányt, azt csinál, amit akar. Riporter, ez elég félelmetesen hangzik. Válasz, számomra is az. Ugyanis egyetlen államnak sem tesz jót, ha nem ellenőrzik. De ez szokatlan időszak a történelemben, mondja a történelem professzor. Ugye földből, ama földből fejlő fenevad, Jelenések 13-11-től ír erről a hatalomról. Vagy idézek egy másik újságból, Népszabadság 2004 november 4-i száma, és mint egy fénymásolat, ugye Bush-t újra választják, és azt mondja, hogy aki Bush legnagyobb ellenfele volt a vége felé, ugye Kerry, azt mondja, Kerryre annyi szavazatot adtak az amerikaiak, amit még soha nem adtak le elnökre, csak egy volt a baj, hogy Bush-ra meg még többet. Tehát azt mondta, hogy soha ennyien nem szavaztak még Amerikában, mint ezen a választáson, és minek köszönhetően, az egyházaknak köszönhetően. Csak egy pár kiragadott mondat, azt mondja, hogy nyártól aztán az egyházak az istentiszteleti agitáció mellett óriási energiákat mozgósítottak a levelezési és kopogtatós kampányra. Az önkéntes politikai térítők hadai szüntelenül bombázták a bizonytalannak tűnőket, és a Fehérháznak még csak szerveznie sem kellett a tömeges munkát, mert azt a gyülekezetek alulról jövő kezdeményezéssel, önfinanszírozással maguktól végezték. A választók 68%-a számára fontos volt, hogy az Egyesült Államok elnöke mélyen hívő legyen. Bushnak azonban, bár fiatal korában kicsapongó életmódot folytatott és elblitzelte a vietnámi háborút, az emberek jobban elhitték, hogy szilárd erkölcsi alapokon áll. Azon kívül azt is, hogy a hatalomban inkább lesz hajlandó megvalósítani az egyházi útmutatásokat, és ebben speciál aligha nem igazuk is volt. A keresztény felekezetek nagy koalíciója ezért választotta elnöknek Bush-t. Az egyházak és a jobboldali politika összefonódása Amerikában nem teljesen új jelenség, idén azonban minden eddiginél nagyobb méreteket öltött. Egyház és állam, politika és vallás. Ugye így kezdődött, azt mondja, hogy olyan volt ennek a fenevadnak a két szarva volt a bárányihoz hasonlóak, emlékszünk rá? Két hatalom. Állam és egyház, de külön szabad állam és szabad vallásgyakorlat. És azt mondja, nagyon hamar hatalmassá, legnagyobbá tette ezt az államot. De azt mondja, előbb, tehát egy idő után úgy szól, mint a sárkány. És azt mondja, az előző fenevadnak a hasonmását
ráerülteti a világra. És azt mondja, megváltoztatják előbb-utóbb a proféciák szerint az alkotmányt, amiben rögzítve van, hogy egymástól elkülönülve működjön állam és egyház. Ahogy Jézus mondta, hogy adjátok meg a császárnak, mi a császári, az Istennek, ami az Istené. És a kettőt ne keverjétek össze, mert egymás mellett nagyon jól működnek, ha mind a kettőben megadják a szabadságot. De ha összemossák, akkor jön a középkor, az a bizonyos 1260 éves időszak, amikor azt mondja, hogy kényszerítettek, tiltottak, erültettek lelkiismereteli vallásos dolgot emberekre, állami törvények által. És azt mondja, Amerikában ez beindult. Ugye a cikk írója azt mondja, hogy ez most a Bush kormányzat alatt még erőteljesebben látni. Azt mondja, hogy az egyházak és a jobboldali politika összefonódása Amerikában nem teljesen új jelenség, idén azonban minden eddiginél nagyobb méreteket öltött, és ez volt 2004-ben, azóta még inkább előrehaladt ez a folyamat. Csak itt ugye meg is van fogalmazva, így feketén-fehéren. De idézek, tehát ugye szó volt a G8-ról, 2009-ben Olaszországban gyűlt össze a G8-at tanácsa, hogy megint csak ugye kialakult gazdasági világválságot hogyan lehetne megoldani. Barack Obama is ott volt, Amerika elnöke, és meglátogatta a Vatikánban 16. Benedek pápát. És a pápa díszes bőrkötésben átnyújtott neki egy pápai enciklikát. Caritas in Veritate, meg lehet vásárolni könyvesboltokban. Miről szól ez az enciklika? Magyar fordításban 105 oldal körül van, most éppen kölcsön adtam, nem tudtam elhozni. Arról szól, hogy mi az egyház megoldása erre a válságra. 105 oldalon keresztül felsorol minden nyomorúságot, amit tapasztalhatnak az emberek a válság kapcsán, és summázva röviden az a megoldás, ugye azt mondta, hogy azért torkolott ilyen válságba az emberiség fejlődése, mert Isten nélkül egyenlő, az egyház nélkül törekedtek megvalósítani az ő terveiket, és maga Jézus mondja, hogy hát nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Tehát megoldás, az egyházat bele kell vinni a politikai életbe, a gazdaságba és mindenbe. Ugye ő azt mondja, hogy Isten egyenlő egyház. Ez a megoldás. Meg kell szüntetni mindenhol az állam és egyház külön működését, külön válását, és egyesíteni kell a kettőt. És ugye 2001. szeptember 11. óta Amerikában minden egyház ezt hangsúlyozza, hogy az egyházak erkölcsét bele kell vinni a politikai életbe. Isten azért engedte meg ezt a terrortámadást is Amerikára, mert külön működik az egyház és az állam. Módosítani kell az alkotmányt. Az egyházak erkölcsét bele kell vinni a politikába. Össze kell házasítani megint államot és egyházat. Ebből idézek, ebből az enciklikából, tehát 2009. június 29-én adta ki 16. Benedek pápa pár gondolat. A vallásszabadság nem jelenthet vallási közömbösséget, és nem következik belőle, hogy minden vallást egyformának kellene tekintenünk. A közjó szempontjaira is ügyelő megkülönböztetés mindenekelőtt azokat kötelezi, akik a politikai hatalmat gyakorolják. Tehát azt mondja, hogy jó, beszéljünk vallásszabadságról, de a vallásszabadság nem lehetett vallási közömbösséget. Ez olyan nincs, hogy valaki nem hisz. Közömbös nem lehet az ember. Meg azt is mondja, hogy és nem jelenti azt, hogy minden vallást egyformának kellene tekintenünk. És azt mondja, hogy kinek kötelessége megkülönböztetni vallást és vallást. Azt mondja, mindenkori politikai hatalmat gyakorlónak a kötelessége, hogy különbséget tegyen egyház és egyház között, vallás és vallás között. Magyarországon ugyanez a folyamat zajlik, hogyha odafigyelünk. Meg akarják mondani, hogy ki lehet egyház, ki lehet a hivatalos vallás és ki nem. És a politikai hatalmat gyakorlóknak van ez az eszköz a kezében. Törvényeket hozni, jogszabályokat. Folytatom még, azt mondja, hogy a közjó szempontjaira és ügyelő megkülönböztetés mindenekelőtt azokat kötelezi, akik a politikai hatalmat gyakorolják, ahhoz, hogy a világgazdaságot irányítani lehessen, ugye a megoldás a válságra, hogy olyan alkalmas és teljes körű leszerelést lehessen megvalósítani, amely növeli a békét és biztonságot, kulcsfogalom, majd fogok idézni a Bibliából, kezességet vállal a környezet védelméért, ugye nagy probléma a környezetvédelem, szabályok keretei között tartja a migráció áradatát, ugye a népesség vándorol, a szegényebb helyre megy a gazdagabb helyre. Nos, mindehhez sürgetően szükséges, hogy létezzen olyan valódi politikai világtekintély,
amelynek a jog alá kell rendelnie magát, elkötelezetnek kell lennie a közjó megvalósítása iránt, az ilyen tekintélynek mindenki által elfogadottnak kell lennie, valóságos hatalommal kell rendelkeznie, stb. Ez a megoldás. Az egyházat belevinni a politikai életbe, olyan nincs, hogy valaki közömbös a vallás iránt, meg Isten iránt. Szükséges egy igazi, valódi politikai világtekintély, akinek valódi, valóságos hatalma van, akit mindenki elfogad, aki majd megmondja, hogy mi a vallás, meg minden, meg mit kell csinálni, meg mit nem. Globalizáció, egységtörekvés. És mivel hogy ugyan itt van kiírva, mert teljesen párhuzamos gondolat, a történelem ismétli magát, idézek Teodózius császár rendeletéből, amit 380-ban adott ki. A 4. században lett az üldözött kereszténységből kötelező államvallás és üldöző hatalom. És egy világi uralkodó, tehát a kelet-római birodalom császára Theodosius 380-ban adta ki ezt a rendeletet. Utána lehet járni, Római Történeti Kresztomátia című könyv tartalmazza. Tehát így szól, 380. február 27. Megparancsoljuk Konstantinápoly, tehát uralkodói rendelet Konstantinápoly lakosságához. Megparancsoljuk, hogy mindazok a népek, amelyek a mi kegyelmes kormányzatunk alatt, uralma alatt állanak, abban a vallásban éljenek, amelyet a hagyomány szerint Szent Péter apostol adott át Róma népének, és amely azóta is töretlenül él napjainkig. Azt mondja, tehát mindenkinek hinnie kell az apostoli hitvallás és az evangéliumi tanítás értelmében az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek egységesen isteni voltát, egyenrangú méltóságát és szent hármasságát. Meghagyjuk, hogy akik ezt a vallást követik, a katolikus keresztények nevet viselhetik, a többiek azonban, akiket eszteleneknek és őrülteknek ítélünk, az eretnek hitvallásoknak megfelelő gyalázatos nevet viseljék. Gyülekezeteik nem nevezhetik magukat eklézsiának, és egyenlőre az isteni bosszúnak adjuk át őket, de majd amidőn isteni sugallatból erre utasítást kapunk, magunk is gondoskodunk a megbüntetésükről. Azt mondja, hogy kötelező, mindenkinek hinnie kell ebben és ebben, mondta egy politikai tekintély, és azt mondja, hogy megmondom, hogy ez a vallás az egyet, az igazi, amit tehát keresztény, ugye katolikus keresztények nevezhetik magukat, a többieket egyenlőre csak őrülteknek, eszteleneknek ítéljük, eretnekeknek ítéljük. Nem nevezhetik magukat egyháznak, gyülekezeteknek. És azt mondja, egyenlőre nem bántjuk őket, egyenlőre az isteni bosszúnak adjuk át őket, de mihelyest erre isteni sugallatot kapunk, majd mi magunk is gondoskodunk a megbüntetésükről. És ugye jött nem sokára isteni sugallat, és jött az inkvizíció és sok minden. És a történelem ismétli magát. Tehát a párhuzamokat nem tudom, mennyire fedezzük fel ebben a dologban. Ezekben a dokumentumokban egy újabb adalék, csak hogy Amerikában ez mennyire új vagy régi törekvés. Szerintem nincsenek véletlenek. Talán valószínűleg nem ismerjük az amerikai papír $1 a történetét is, hogy hogy néz ki. Én több mint 10 évvel ezelőtt nagy nehezen megszereztem egyet, és annak idén le is fénymásoltam, ki is nagyítattam, hogy jobban lehessen látni a részleteit. 1933-tól van forgalomban ez a fajta pénz Amerikában. És hát van ráírva több minden, nyilván, mint egy pénze, meg sok minden ábrát tartalmaz. Elolvasom, hogy mi minden van rajta, tehát latinul van, is van rajta, meg amerikai, tehát angol szöveg is van rajta, és rengeteg ábra, szimbólum. Majd esetleg oda is adom, meg lehet nézni közelebbről. Piramis, befejezetten piramis. Fölötte egy háromszögben lévő szemmel. Annuit coeptis, latin felirat van fölötte. Ezt jelenti, vagy bocsánat, indulok innen középről, tehát in God we trust, ami szabad fordításban körülbelül úgy hangzik, hogy egy Istenben bízunk, egy Istenben reménykedünk. Aztán van ez a annuit coeptis, ami azt jelenti, hogy helyesli szándékainkat, vagy rábólintott
kezdeményezésünkre, körülbelül ezt jelenti. Tehát egy Istenben reménykedünk, ő helyesli a mi törekvéseinket. Novus ordo seclorum, ez a piramis alján van, szintén latin, azt jelenti, hogy új világrend. Novus ordo seclorum. Új világrend, az új idők rendje. Másik oldalon szintén latin szó, latin szöveg, e pluribus unum. Azt jelenti, hogy egy jött létre a sokból. Ugye egységtörekvés. Van rajta van az 1776-os évszám, ugye Amerika függetlenné válása. És van sok érdekessége, például a 13-as számnak a... Tehát, amit mondtam, annuis coeptis, 13 betű. E pluribus unum, 13 betű. Befejezetlen piramis 13 szintű. A címerben a sas feje fölött csillagok vannak, 13 csillag található. A sas karmában 13 nyíl, a nyilakon mindegyiken 13 toll a végén. Másik lábában egy olajág 13 levéllel és 13 olajbogyóval. A sasnak a pajzsán 13 csík található. Kérdés, hogy véletlen mindez, vagy pedig nem. Én úgy gondolom, ahogy mondtam, hogy nincsenek véletlenek. Nyilván apropóként kiindulhattak abból, hogy éppen 13 állam volt, amikor létrehozták az Egyesült Államokat, tehát amikor szövetségre léptek az államok. De mindez a felirat, én úgy gondolom, hogy nem véletlen, azt mondja, hogy egy Istenben bízunk, aki helyesli a mi törekvéseinket, sokból egy fog létrejönni, és ugye okkult piramisnak nevezik is, és nevezik ezt a... Tehát ezek ilyen, azt szokták mondani, szabadkőműves jelképeknek a sokassága van rajta, tehát itt már megint csak az okkult tudományok is betársulnak ebbe a dologba. 13-as szám ugye megint csak arról híres, hogy a sámánizmusban, a sátánizmusban egy nagyon gyakran használt szám a 13-as. Mi az érdekessége? Majdnem 12. Miért mondom? A Bibliában a 12-es számot használja sokszor. 12 törzse volt Izraelnek. 12 tanítványa volt Jézusnak. A tiszta egyház, ugye a Jelenések 12, a napba öltözött asszony fején 12 csillagból álló korona. Tehát a 12 számot használja a Szentírás, és azt mondja, hogy ez egy Isten által jóváhagyott, szent, tiszta dologról van szó. És az 13-as, az majdnem 12-es. Egyel több. És itt van, amit múltkor is beszéltem, a nagy hamisító, aki minden Istennek minden dolgát leutánozza, és a felületes ember nem veszi észre a különbséget. Majdnem ugyanolyan, mint az isteni, de az mégis egy picit más. Hogy a 7-es számot is használja. Ugye a 7 levél, a 7 pecsét, a 7 pohár, ugye Istennek a 7 lelke, ugye az is egy Isten által jóváhagyott szent dolog, ugye a teljességnek, a tökéletességnek a száma. Fenevad nevének mi a száma? 666, háromszor is előfordult. Majdnem 7-es. Majdnem ugyanaz, de azt mondja, mégis egy más, és ez pontosan megint csak a sátánnak a hamisítványára utal. És én úgy gondolom megint csak, hogy nem véletlen, Amerika tudatosan készül erre, és Amerikát is irányítja egy hatalom. Ugye olvastuk, sátán adja annak az ő erejét, mind a két fenevadnak. Tudatosan törekszenek erre az egységes új világrendre, ahol mindenkit irányítani lehet, és mindenkinek kötelezővé tesznek hitbeli dolgokat, vagy éppen megtiltanak. Ugye olvastuk a Jelenések 13-ban. Ugye megint egy adalék, idők jelei. Én azt mondom, idők jelei. 1936 óta ez is egy idők jelei. Én ebbe a kategóriába sorolom. Hogy irányítható, tehát egységesüljön a világ, és irányíthatóvá váljanak az emberek. Még egy adalék ehhez, vallás területén is, ugye az ökumenizmus 1948-tól létezik az Egyházak Világtanácsa, amelynek többek között az a törekvése, hogy egységesítse az egyházakat, a vallásokat. Megjelent egy kis füzet, mi az ökumenizmus, be lehet szerezni, olcsó és nagyon hasznos. 6 alapeszméje van az Egyházak Világtanácsának. És ugye a célja az egyházak, vallások látható egységének a létrehozása. Én most csak az 5. és 6. alapeszmét szeretném röviden megemlíteni, ami idevág. 5. alapeszme. Az ökumenikus mozgalomnak az emberiség jövőjéről alkotott látomása, ugye érdekes, idézett
teológiai szemle 1983-as számából, teológustól. A nacionalizmust egy olyan közösségnek kell fölváltania, amely Istennek van szentelve, amelynek célja egy egyházban egyesíteni valamennyi nemzet különbözőségét. Megvalósítani az egységet valamennyi nép között, az emberiség nagy családjában, igazságban és békességben. Az ökumenikus mozgalom eszköz, amellyel az egyházak keresik annak alkalmát, hogy az egész oikumenét, vagyis lakott földet, Isten házává, föld Isten házává váljék a megfeszített és föltámadt Krisztus által. És azt mondja, hogy a világnak nem kell szükségképpen elpusztulnia. A keresztény bizonságtétel a jelenlegi válság világhelyzetben abban mutathatja meg sajátosságát, hogy nem fogadja el a föld végzetének gondolatát, miközben illúziók nélkül néz szembe a föld sorsát meghatározó politikai, gazdasági, emberi tényezőkkel. Azt mondja, hogy valamennyi nép közötti egységet kell munkálni, pozitív gondolat, nem? Szeretet, békesség, egység. És azt mondja, hogy de el kell, hogy utasítsuk azt a gondolatot, hogy tehát ez a bizonságtétel nem fogadja el a föld végzetének gondolatát. Itt nem fog elpusztulni a föld, hanem ugye éppen ez lesz a megoldás, amikor összefogunk, egységesítünk mindent, létrejön az új világrend, akkor létrejön a földi paradicsom, Isten országa megvalósul a földön. Egyre szebb és egyre jobb lesz minden. Ez a jövőképe az ökumenizmusnak. 6. alapeszme. A társadalmi, politikai mozgalmakban való aktív részvétel és a világi hatalmakkal való együttműködés egy békés és egységes világ megteremtése érdekében. Ugye, állam és egyház. Tehát politikai mozgalmakban való aktív részvétel a világi hatalmakkal való együttműködés egy békés és egységes világ megteremtése érdekében. Megint csak a teológiai szemléből idéz. Az üdvösség jelentése ma, volt egy ilyen előadás. Az üdvösséghez tartozik a materiális javak bősége, az agressziótól való biztonság, a félelemtől mentes élet, béke a népek között, a szociális igazság, a szegénység, a nyomor, a megalázottság kiküszöbölése. Ezt jelenti ma az üdvösség a teológusok számára. Az Egyházak Világtanácsa 1975-ben Nairobiban tartott nagygyűlésén, mondta Charles Birch, nem tudom, hogy kell kiérteni, ausztráliai protestáns teológiai professzor, korlátoltságra vallana, ha az egyházak azt gondolnák, hogy van egy terület, az úgynevezett lelki, amelyért ők felelősek, és van egy világi terület, amelyet átengednek másoknak. Az egyházak nem kerülhetik el, hogy ne azonosítsák magukat teljesen a politikai feladatokkal. Kikerülik a problémát, ha különbséget tesznek aközött, hogy mi a császár és mi az istené. Azt nem szabad különbséget tenni, ez egybe kell olvasztani. És mit mond az ige? Csak ugye visszautalok, többször idéztem már Jeremiás könyvét, 23. fejezetét. Ezt mondja a seregek ura, ne hallgassátok azoknak a prófétáknak szavait, akik néktek prófétálnak, elbolondítanak titeket. Az ő szívük látását szólják, nem az Úr szájából valót. Szüntelen ezt mondják azoknak, akik megvetnek engem. Azt mondta az Úr, békességetek lesz néktek is mindenkinek, aki az ő szívének keménysége szerint jár. Ezt mondják, nem jön ti rátok veszedelem. Az utolsó napokban értitek meg a dolog értelmét. Ha tanácsomban állottak volna, akkor az én igéimet hirdették volna a népnek, és eltérítették volna őket az ő gonosz útjaikról, és az ő cselekedeteiknek a gonoszságától. Ha olvassuk a Caritas in Veritatét, hogy mi a igazi megoldás a válságra, hogy lehet kilábalni, sok minden tanácsot olvashatunk, egy dologról nem beszél, a bűnről és a megtérésről, ami a Szentírás szerint egyedül megoldás a mi problémákra. A bűnöknek a bocsánata Krisztus áldozata révén, és a lélek munkája általi újjászületés, azt mondja, akik nem születnek felülről lélektől, azok nem láthatják meg az Isten országát. Aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkározik. Egyes emberekről beszél, és bűnöktől való szabadulásról, újjászületés és megtérésről beszél a Biblia. Ez az egyedüli megoldás. Ezekben a megoldásokban, az emberi megoldásokban szó nincs ilyesmiről.
Tesszalonika 5:3, olvasom a Bibliából, azt mondja az ige. Ezt úgy látszik, nem írtam ki. 1 Tesszalonika 5:3. Mert amikor ezt mondják majd, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti atyánféjei nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lepne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai, nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségi. Tehát azt mondja, hogy akik nem figyelnek az Isten igényére, és azt mondják, hogy békesség, biztonság, és észre sem fogják venni, amikor összeomlik itt minden, és csodálkozni fognak is. Meglepetésként éljük, de azt, mert ti, akik ismeritek az Isten szavát, ti nem vagytok sötétségben, ti látjátok az idők jeleit. Tudjátok, hogy mit hirdet a hamis proféta, és mit hirdet az Isten, mi az Isten országának igazi evangéliuma. És azt mondja, hogy legyetek éberek, vigyázzatok, legyetek józanok. A következő két szakaszt most szinte átugranám, mert a későbbi előadásokról lesz erről szó, visszatér most Máté 24-hez. Tehát első szakasz, globális válság, hamis proféták, csodák, jelek, hazugság, meg annyi csodá jele, globális válság, mindenki mindenki ellen. Ökológiai válság, éhségek, földindulások, és azt mondja, nemzet ellen, mindenki mindenki ellen. Második szakasz, váltás történt, mert itt azt mondja, hogy nyomorúságra adnak majd benneteket, megölnek titeket, gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Itt már csak a mostani törekvéseknek a summázatát mondja, hogy föláll egy egységes új világrend, egy világkormányzat, egybe kapcsolódik egyház és állam, és azt mondja, hogy akik ebből kivonják magukat, és az Isten országának az evangéliumát, a megtérést hirdetik, Krisztusban való hitet, személyes hitet hirdetik, azt mondják, ezek gyűlöletesek lesznek. Azt mondják, ezek a közjó ellenségei. Caritas in Veritate-ban nem számoltam össze, rengeteg szerszerep, hogy a közjó, a közjó, a közjó. És azt mondják, lesznek valakik, akik a közjó ellen vannak. Tehát második szakasz azt mondja, hogy föláll az egységes új világrend, és azt mondja, hogy üldözni fogják sajnos a Krisztus tanítványait. Sok hamis proféta támad, ugye itt is van ez a szakasz, és olvasom a harmadik szakaszt, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Tehát azt mondja, hogy a hamis proféták hamis evangéliumával szemben az igazi isteni szabadítás jó hírét viszik el a Krisztus tanítvány az emberekhez. És minden egyes emberhez. Tehát a Krisztus általi kegyelemnek, a bűnbocsánatnak, a szívbeli megtérésnek a jó hírét, az ajándékát kínálják föl az embereknek. És ez a legszemélyesebb magánügy minden ember életében. Ehhez semmi köze sem a szomszédomnak, sem az államnak, sem senkinek, hogy én kiben hiszek és hogyan hiszek. Ezt Isten is tiszteletben tartja, ahol az Úrnak lelket a szabadság. Előtbe adtam az életet és a halált. Válaszd azért az életet, hogy élhess. Az Isten jót sem erőlteti ránk. A sátáni erőkkel munkálkodó hatalom az erőlteti. Én tudom, hogy mi a jó, tehát vagy fogadd el, vagy akkor nem élhetsz. Vagy megnézheted magad. És ugye ezt ugyanígy csak a lélek erejével lehet tenni, mint az apostoli korban, amikor kiáradta a Szent Lélek. Azt mondja a Szentírás, hogy mint késői eső fog majd kiáradni az idők végezetén, és ennek erejével mennek Krisztus tanítvány, és hirdetik az Isten országának azt az evangéliumát, amit majd a következő 4 előadáson fogunk egy részletesebben átnézni. És ezután mi következik? Máté 24, a 20. verstől olvasom. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok ne télen legyen sem szombatnapon, mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta, mind ez idáig is nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Amikor az Isten országának
Ez az evangéliuma, ami a Szentírásban található, eljut minden emberhez, és mindenkinek föl lesz ajánlva a kegyelem, az üdvösség. És azt mondja, minden ember dönt, vagy elfogadja az Isten kegyelmét Krisztusban, vagy elutasítja, és ragaszkodik a globális megoldáshoz, az emberi megoldáshoz. Ha mindenki döntött, akkor nincs értelme tovább húzni, halasztani az emberi történelmet. Akkor Isten elengedi azokat a bizonyos szeleket, ugye Jelenések 7-ben olvashatjuk azt, hogy visszatartja a szeleket, a pusztító erőket, fékezi a bűnt az ő kegyelme által. Ugye Péter második levelében úgy fogalmaz, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint sokan késedennek gondolják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ez a bűnt fékezi, a bűnnek a következményét fékezi, de ekkor, amikor már mindenki döntött, elengedi ezeket a szeleket is. Hát a földi pokol. Tehát ha a bűnt, az emberi gonoszságot, a sátáni rossz indulatot, a természeti katasztrófákat nem fékezi az isteni kegyelem, ott nagyon hamar vége van mindennek. Jelenések 16-ban el is lehet olvasni, hogy mi minden vár ekkora vár az emberekre. Ugye az utolsó hét csapás időszaka, amire azt mondja Jézus, hogy olyan nyomorúság lesz ekkor, amilyen nem volt még, mióta ember van a Földön. Szóval itt nem fékezi semmiféle isteni kegyelem a gonosznak a munkáját, de és ezzel és hogy ér véget az emberi történet, itt az ötödik szakasz. Máté 24-26-tól olvasom. Ha azt mondják majd néktek, ími a pusztában van, ne menjetek ki. Ha a belső szobában, ne higgyétek, mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, ellátszik egész a napnyugtáig, úgy lesz az ember fiának eljövetele. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük. Mindjárt pedig ama napok nyomorúsági után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak, az egeknek erősségei megrendülnek, és akkor feltetszik az ember fiának a jel az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felül, az ég egyik végétől a másik végéig. A fügefáról vegyétek pedig a példát. Amikor az ága már zsendül, levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezt látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony-bizony, mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, míg nem mindezek meglesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Jézus visszajövetele, második visszajövetele, itt azt mondja az ige, hogy nagy hatalommal és dicsőséggel, a menny angyalaival fog visszatérni. Ugye, ha olvassuk a Jelenések könyve 16. fejezetét, a hetedik csapásnak a végén jelenik meg igazából Jézus az angyalokkal. Mi az általános elképzelés a vallásos körökben, egyházakban erről a visszajövetelről? Én megint csak idéznék, tehát, hogy mi az általános elképzelés Jézus második visszajöveteléről? Nem mindenki reménykedik ebben az eseményben, amit most felolvastam. Most olvasok megint csak egy hivatalos dokumentumból, ez mondjuk itt csak a másolata, de megint csak mondom, utána lehet az eredetben is nézni. Dr. Előd István, Katolikus Dogmatika című könyvéből van az idézet, 668. oldalról. Amikor Jézus világvégi eljöveteléről szólunk, kerülnünk kell annak látszatát, mintha ez az eljövetel helyváltoztatással járna. A megdicsőült Krisztus teste fölötte áll a tér és az idő kategóriájának, számára a menny nem jelent helyet. Az egész emberiség olyan változáson megy keresztül, hogy mindenki kénytelen lesz megtapasztalni a láthatatlanul állandóan közöttünk élő dicsőséges Krisztust. Így tehát Krisztus voltaképpen nem jön el hozzánk, hanem a világ érkezik el ő hozzá. Amennyiben a történelem során fokozatosan olyanná fejlődik, hogy a történelem végén képes lesz befogadni mindazt, amit Krisztus a megváltással kiérdemel számára. Ez mind a katolikus, mind a protestáns teológia álláspontja zömmel. Majd mi felnövünk Krisztushoz, és nem neki kell lejönni ide fizikailag, hanem hogyha megvalósítjuk mindazt a programot, ami most beindult, ez az egységtörekvés, mind politikai, mind vallási területén, és a kettőt ötvözni, itt azt mondja, hogy az egész emberiség olyan változáson megy keresztül, hogy majd megtapasztalja mindenki a közöttünk élő Krisztust. Voltaképpen nem ő jön el hozzánk, hanem a világ érkezik el ő hozzá.
fokozatosan olyanná fejlődik az egész történet. Megvalósul a mennyei, vagy a földi mennyország. Na ez egy hivatalos teológiai álláspont. Megint csak mondom, mind katolikus, mind protestáns részről. És lehet persze választani, hogy most hogyan hiszünk, mit hiszünk. Péter második levelénél nyitottam ki az előbb a Szentírást. Tehát folytatom, az előbb azt olvastam, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek gondolják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ezért tartja vissza még a szeleket. Az Úr napja pedig úgy jön el, mint az éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyet az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Jézus azt mondta, hogy akkor feltetszik az ember fia, azt mondja, hogy mindjárt a manapok után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak, az egek erősségei megrendülnek. És azt mondja, akkor megjelenik Jézus, ez egy kozmikus esemény lesz, fizikai valóságos, fizikai valóságában, és azt mondja, olyan nincs, hogy valaki ne venné észre. Jelenések könyvében úgy fogalmaz az ige, Jelenések 1:7, íme eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, és sír a föld minden nemzetsége. Ugye van, aki az öröm miatt sír, akik vágyva várják az ő megjelenését, és ismerik az igét, és tudják az idők jeleit, és ugye azt mondta Jézus, amikor mindezeket, ezt a sok nyomorúságot látjátok, azok emeljétek fel a ti szemeiteket, mert elközelgett a ti váltságotok, az igazi szabadulásotok. Itt van a Krisztus eljövetele nem sokára. És akkor megjelenik Krisztus az ég felhőkben, azt mondja, az öröm miatt sírnak. De nem mindenki az öröm miatt sír. Idézek még igét 1 Tesszalonika 4-ből, mert maga az Úr riadóval, arkangyal, szózatával, isteni harsonával leszáll az égből, föltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban, aztán akik élve érik meg, azt mondja, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elé a levegőbe, és ezenképpen mindenkor az Úrral leszünk. Ézsaiás 25:9. És majd így szólnak a manapon, íme Istenünk, akit mi vártunk, aki megtart minket, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezünk szabadításában. Ők az öröm miatt sírnak, vége minden nyomorúságnak. Igazából személyesen megláthatják azt, akit eddig csak a hit szemükkel láttak. Máté 25:34, ott az ítéletben jó keskék szétválasztása. Akkor ezt mondja majd a király jobb keze felül állóknak, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Ez egy ilyen esemény lesz. Minden szem meglátja őt. Sír a föld minden nemzetsége. Jelenések 7:14-től olvasom, ott is erről van szó, ez az esemény. Kik ezek? Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból. Ugye rákérdez, hogy ki ez a nagy tömeg itt, akik megjelentek. Azt mondja, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, megmosták az ő ruháikat, megfehérítették ruháikat a bárány vérében. És azt mondja, nem éheznek többé, sem nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, mert a bárány, aki a királyszéknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek forrásaira viszi őket, és eltöröl az Isten az ő szemeikről minden könnyet. De ugye ezek azok az emberek, akik az öröm miatt sírnak és hálát adnak. Íme Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk, örvendezzünk az ő szabadításának. De vannak mások is, akik sírnak, azt mondja, sír az a föld minden nemzetsége. Jelenések könyve 6. fejezetében azt olvassuk, az ég eltakarodott, mint amikor a papírtekercset összegöngyölik. Itt van kozmikus dolgok. Nem tudjuk elképzelni, azt mondja, lehull a csillagok az égről, a nap elsötétedik, az a tenger többi nem lesz, a hegyek eltűnnek. Tehát olyan iszonyatos természeti jelenségek lesznek, amit nem lehet, hogy valaki ne vegye észre. Tehát azt mondja, hogy az ég eltakarodik, mint amikor a papírtekercset összegöngyölik, és minden hegyi sziget helyéről kimozdítatott, és a föld királyai, fejedelmek, gazdagok, vezérek és hatalmasok, és minden szolga és minden szabad,
elrejtették magukat a barlangukba, a hegyek kősziklaiba. És mondták a hegyeknek és a kősziklaknak, essetek miránk, rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben és a bárány haragjától. Vannak, akik emiatt sírnak. A rémülettől. A törvény taposóról második Tesszalonikai levélben, amikor beszél Pál apostol, azt úgy fogalmaz, hogy tehát megjelenik majd a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. És ugye itt tesz pontot Jézus az emberi történelemre, és minden emberi reménységre, és várakozásra, és tervre. Akik ő benne bíztak, akik ő benne hittek, akik neki engedelmeskedtek, azokért eljön, és ugye elviszi magával, ugye 1000 év a mennyben. És azt mindazok, akik nem várták őt, és nem így várták, akik hamis proféták, hamis evangéliumát követték, azok pedig azt mondja, rémülettől sírnak, és hát meg is semmisít, az ő megjelenése, feltűnés, az ő megsemmisít őket. Kicsit ismét elhúztam az időt. Sok-sok mindent olvashattam volna még, és tényleg cikkeket is, meg igéket. Nehéz kicsit összefoglalni, és ugye sok mindent ki is hagytam még a Máté 24-ből. Csak hogy megint csak alátámasztam mindazokat az igéket, meg igazságokat, amit eddigiek folyamán is próbáltam elmondani. Tehát úgy summáznám akkor a mai előadást, hogy a hamis proféták reménysége az egy hiú ábránd. A hamis proféták reménysége arról szól, hogy emberi programokkal, emberi összefogással, emberi erőfeszítésekkel, kötelezővé tett hittételekkel fokozatosan elírjuk az Isten országának a földi megvalósítását. Erre irányul minden egységtörekvés. Ugye, olvastam szemelvényeket is teológusoktól. Tehát ez a hamis profétáknak a hamis jó híre, hogy itt ilyen erőfeszítésekkel, kötelezővé tett hittételekkel fokozatosan egyre szebbek, egyre jobbak, egyre hívőbbek leszünk, és a végén itt lesz a földi mennyország. Az igaz, mondja, hogy ebben ne reménykedjünk. És azt mondja, éppen, hogy egyre többen reménykednek ebben, de azt mondja, hogy akkor ezeket úgy fogja meglepni majd Jézus visszajövetele, mint az éjjeli tolvaj. Azt kívánom, hogy tanulmányozzuk az igét, ugye mindig ez a fő cél, meg mondani való. Ugye ezt is többször idéztem, most is idézem, amit Jézus mond, hogy ezeket most mondtam meg néktek, mielőtt meg lenne, hogy amikor majd meg lesz, akkor higgyetek. Tehát az Istenbe való bizalmunk növekedjen, az ige iránti bizalmunk, annak a igazságába való hitünk növekedjen. Tehát, hogy tanulmányozzuk az igét, és gondolkodjunk rajta az igén, és járjunk nyitott szemmel és nyitott szívvel, hogy amikor majd tényleg döntenünk kell, akkor mi is jól döntsünk. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Mindenkit szeretettel köszöntök.
1: Legyen ez ennek a néhány plusz előadásnak az átfogó címe, a Bibliának egyik legtöbbször visszaidézett igéje, hogy az igaz ember hitből él. Mit jelent hitből élni? Már ugye megfogalmazásában is első hallása is különös dolog ez, hogy az emberek azt szokták mondani, hogy pénzből élünk, meg élelemből élünk, meg anyagiakból élünk, hát te miből élsz, hát valamiből meg kell élni. A hétköznapokban ez nem ment át a hétköznapi közmondás kincsbe, hogy hitből élni. Sőt, inkább talán kicsit lekezelőleg szokták azt mondani, hogy abból nem lehet élni. Inkább azt mondják, nem azt mondják, hogy abból lehet élni, hogy abból nem lehet élni. És ezért én egy kicsit ezt szeretném körbejárni a most következő előadások során, hogy mit jelent hitből élni, és hogy egyedül hitből lehet emberhez méltóan élni. Honnan is induljunk ki a mai első előadáson, a hitről néhány alapvető bibliaverset szeretnék bemutatni, és a magam személyes tapasztalatát is elmondani arról, hogy például én a hitet hogyan ismertem meg. Az első bibliavers, amiből szeretnék kiindulni, Lukács evangéliuma 18. fejezet 8. verse, Jézusnak egy különleges példázatának, a hamis bíró és özvegyasszony példázatának a vége. Lukács 18.8. Ez a mondat így hangzik, avagy ha az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Egy nagyon érdekes mondat. Mert ez a mondat rávilágít arra, hogy a hit mindig is az emberi élet legalapvetőbb, legnagyobb értékei közé tartozott, de sajnos ebből a történelem előre haladása során, a történelem végidejében kevés lesz. Ez a kis mondat rávilágít arra, hogy ma a világnak a legnagyobb problémája az, hogy nincs az emberekben hit. Ma a világnak valóban nem a gazdasági problémák a nagy problémái, nem is az erkölcsi problémák, mert az erkölcsi probléma is valaminek a következménye. Jézus azt mondja, hogy ahogy halad előre a történelmünk és az ő megígért második eljövetele is közeledik, avagy ha az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Síralmas állapotok lesznek a világon, mert az emberekben nem lesz hit a szó legtágabb értelmében, tehát nem csak bibliai vagy vallási értelmében, hanem olyan hit sem lesz, hogy érdemes egyáltalán élni. Érdemes egyáltalán fenntartani magunkat. Olyan kultúra, olyan civilizáció fog beköszönteni, ami a halállal úgy játszik, mint régen a gyerekek a játékokkal. Nem érzi az életnek az értékét, mert úgy gondolják tömeges formában az emberek, hogy tulajdonképpen az élet nem is olyan nagy dolog, hogyha nem érünk, az se olyan nagy dolog, mert megtalálni ebben az életben a hivatásomat, megtalálni az, hogy miért érdemes élni, hát ez tulajdonképpen ez semmiség, tehát avagy ha az emberfi eljön, talál-e hitet a földön. Úgy visszaemlékezem, hogy gyerekkoromban én ezt a szót, most induljunk ki a szóból. Mindenki nézze meg, hogy ez a szó számára mit jelentett mondjuk évtizedekkel ezelőtt. Gyerekkoromban én ezt a szót nem sokat hallottam, de kétségkívül hallottam, mert hiszen vallásosan neveltek a szüleim, például 5-6 éves koromban már rendszeresen eljárattak templomba, és mint aféle vidéki fiúgyermek, hát minisztráns is lett az ember egy katolikus templomban, meg is tanultuk

latinul a Michel szöveget, akkor még ilyen nyelven mondták, de ha úgy visszaemlékezem, hogy nekem ez a szó, hogy hit, ez mikor kezdett valamilyen jelentést hordozni? Amikor tartalma lett ennek a szónak, az egészen pontosan olyan 12-13 éves lehettem, emlékszem még a napra is, ugye én nagyon mozgékony gyerek voltam, és nagyon szerettem futballozni. Én az órákon viszonylag figyeltem, és gyorsan az anyagot elsajátítottam, otthon az ebéd után gyorsan megírtam a leckéimet, aztán Uzsdi ki 100 méterre volt tőlünk egy sportpálya, és tavasztól őszig az én napi 4-5 órát lefutkároztam futballozással, és egyszer egyik ilyen nap, ilyen tavaszi nap lehetett, hazamentem, és hát annyit futottunk meg, annyit játszottunk, hogy erőnk nem volt vacsorázni, csak úgy lefeküdt az ember a díványra, bekapcsoltam a Kossuth rádiót, és akkor Gáti József előadásában Babits versek hangzottak el. Egy ilyen 20 perces műsor volt, de milyen érdekes, hogy én éppen arra 20 percre kapcsoltam be otthon. És lefeküdve ugye az otthoni díványra végighallgattam Babits verseket, és engem annyira megbabonázott Babitsnak a költészete, hogy még aznap délután volt egy kis idő, a városkánkban volt egy könyvesbolt, oda elszaladtam, és ez is érdekes, ez az egyetlen egy Babits kötet volt ott. Ez már most egy rongyányűt, éppen 40 éve megvett Babits. Életem első kötet, amit én vettem magam a magam zseppénzéből, 30 forint volt abban az időben, de hát az nagyon nagy pénznek számított. Hát ezt én rongyá olvastam, és ahogy habzsoltam ezt a Babits kötetet, 1924-ben jelent meg Babitsnak a Sziget és tenger című kötete, és a Sziget és tenger című kötet elejére írt egy prózai hitvallást, ami így hangzik, hogy örökké ég a felhők mögött, vallomás helyett hitvallás. Egy költőnek a hitvallása. És ugye, ahogy lapozgattam a kötetet, hogy tele verssel, és ez úgy föltűnt, hogy ez meg egy prózai betördelés, rögtön elkezdtem olvasni, és erre a mondatra esett a figyelmem. A hit az élet ereje. Az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz. Ha nem hinne, hogy valamiért élnie kell, akkor nem is élne. Ezek a szavak, Tolsztói szavai járnak az eszemben, és vizsgálom, mit hiszek. És én nem tudtam letenni. Ezt többször elolvastam, mondom, hogy ha az ember él, akkor valamiben hisz, mert hogyha nem hinne, nem is élne. Mondom, ilyen nagy dolog az élet, hogy itt az életben valami meggyőződésre kell jutni, hogy van értelme élni, vagy miért élek. És ezt Tolsztói mondta, hát hallottam, hogy Tolsztói egy nagyon nagy író volt, csak hát a Háború és békét soha nem fogom elolvasni, olyan vastag. De Tolsztói nagyon nagy író volt, és hát Babits is őt idézni, és újra olvastam, a hit az élet ereje. Az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz. És mondom, miben hiszek én? 12-13, miben hiszek én? Szüleimet is kezdtem faggatni, és édesapám mondta, hogy fiam, én hiszek Istenben, hiszek Jézus Krisztusban, hiszek Szűz Máriában, csak abban nem hiszek, hogy nekem egy vadidegen embernek el kell mondanom a bűneimet. Ekkor persze anyukám is replikázott, hogy mi hát azért mi jó katolikusok vagyunk, mi azért elmegyünk a gyóntatószékbe, és mi elmondjuk a bűneinket, mi attól meg akarunk szabadulni, mi tiszták, igazak akarunk lenni, de akkor apukám mondta, hogy én ebben nem hiszek, hogy egy ember hogy tudná az én életemet így felfogni, meg én egy vadidegen embernek hogy mondjam el a legintímebb dolgaimat, hát én ebben nem hiszek, de én hiszek Istenben, hiszek Jézus Krisztusban, és hiszek Szűz Máriában. Hát visszaemlékezve 12-13 éves koromban kezdett ez a szó először bennem tartalmat nyerni, hogy mi ez, hogy hit. Hogy a hit az valami nagyon személyes dolog kell, hogy legyen, az a legelemibb összefüggésben áll az én egész életemmel, mert hogyha én jól akarok élni, ha meg akarom találni az életben a helyemet, akkor az életet csak valami hitre lehet föltenni, hogy ez szükséges az élethez. Ezt mondom, olyan 12-13 éves koromban kezdtem először érezni, úgyhogy azután eltelt újra ugyanennyi idő körülbelül, 12-13 év, amikor a hitnek a híres meghatározását elolvastam a Bibliából. Ugye a hitnek a Bibliában nagyon sokféle meghatározása, megközelítése van.
De mindannyian tudjuk, hogy a legjobb talán a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét végigolvasni, ez az úgynevezett hit hőseiről szóló különleges szakasz a Bibliában, és hogy végig sorolja az emberiség őszüleitől, pátriárkáitól kezdve Pálapostól a hit nagy hőseit, egy meghatározással kezdi zsidókhoz írt levél 11. fejezet első verse. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Úgy megborzongtam, visszaemlékeztem, amikor olyan 25-26 éves koromban ezt olvastam, hogy valami efélét gondoltam én 12-13 évesen, csak én ezt nem tudtam megfogalmazni, hogy a hit az nem egyenlő a hiszékenységgel. A hit nem egyenlő a vallási szokásokkal, a hit nem egyenlő a babonákkal, a hit nem egyenlő azzal, amit az emberek sokszor hitnéven neveznek, a hit nem egyenlő a vallással. A hit az a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Két szót emelnék ki ebből a meghatározásból, hogy meggyőződés. Először ez, hogy a hit az meggyőződés. A hit az nem elhívés, amit nekünk akkor tanítottak, meg most is sokszor azt mondják, hogy amit már nem tudunk belátni racionálisan, ott jön a hit. Hát ez téves, ez az egész dolog, hogy valamit nem tudok belátni, és utána jön a hit. Akkor a hit egy ilyen fejesugrás a mély vízbe, hogy addig valamit nyomon tudtam követni, azután már nem, hát akkor higgyem-e, nem. A Biblia azt mondja, a hit az meggyőződés. Az egy olyan bizonyosság, amit nem lehet elvenni az embertől, de a bizonyosságig el kell jutni. Rögtön bizonyosságra nem jutsz el. Én gyerekkoromban azt gondoltam, hogy a bizonyosság az olyan gyorsan elérhető dolog. Később kezdtem látni, hogy a bizonyossághoz bizony nagyon hosszú út vezet. Az emberek gyorsan kérnek bizonyosságot, de ahol gyorsan vagyunk, az nem a bizonyosság, hanem a valószínűség. De amíg a valószínűségből bejárjuk azt az utat, ami a bizonyosságig vezet, ezt matematikailag úgy tudnám mondani, az 50%-tól, amikor elérek a 100%-ig. Hát ez hosszú út. Mindenki az 50%-nál kezdi el, mert minden ember, amikor reggel föl kell, azt mondja, hogy valószínű, hogy ma is lesz egy nap. Valószínű, hogy ma is ugyanúgy fogom tenni a dolgaimat, a szívem talán verni fog, lesz erőm, elindulok, valószínű, mert hát eddig is többször fölkeltem, és hát így kezdődött el egy nap. De hogy én az egész életemben mit kell, hogy tegyek, mire tegyem rá az életemet, és mifelé tartok, ahhoz egy bizonyosság kell. És ahhoz már nem elég ez, hogy reggel fölkelek, meg elindulok valamerre. Szóval a matematikából tanultuk a gimnáziumi éveink alapján, hogy volt egy nagyszerű matematikus és fizikus, aki a valószínűség számítást fölfedezte. Akkor terelődött a figyelmem Pascalra. És Pascal gondolataiban csodálatos levezetés van, és mindenkinek ajánlom ezt az ezer gondolatot úgy, hát akkor olvassuk el, amikor akik is ott nyitjuk ki, ahol akarjuk, mert ez ezer gondolat töredék, ami az ő céduláiból állt össze, és nagyon szeretem ezeket a gondolatokat, és tényleg ezt is már 40 éve olvasom. És Pascal mondja azt, hogy mindig induljunk ki a valószínűségből, mindig induljunk ki az 50-50%-ból, de az igazi emberi élet az mindig a bizonyosságot célozza meg, és a bizonyosság nem más, mint az 50%-nak a 100%-ra való felemelése. De azt mindenkinek magának kell bejárni. Ezt most meg is fogom mutatni majd egy példán az előadás következő egyik részében. A másik fogalom, amit kiemelnék a meggyőződés mellett, hogy a reménylet dolgok valósága. De mit remélhetek? Mi az, hogy reménylet dolgok valósága? Ki mondja nekem azokat a dolgokat, amikben reménykedhetem, hogy valóra fognak válni, és még nem váltak valóra, de én már ezt úgy kezelem, mint valóságot. Szóval a hitnek a meghatározásában két súlyos szó szerepel, a hit az a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról egy meggyőződés. Tehát a hit az életnek valami olyan hatalmas értéke, ha valaki nem küzd a hitért, az körülbelül annyit jelent, hogy nem küzd az életért. A Bibliában ezt a meghatározást természetesen követik más
módok, amelyeken keresztül a Biblia segít bennünket, hogy közelebb érjünk a hithez. A meghatározás egy fogalmi dolog, de a Bibliában általában szemléletes dolgok is vannak, és a Biblia a hitnek a szemléletes jelképeként az arany, az aranyat jelöli meg. Péter apostol első levele, első fejezet 7. versében olvassuk azt, hogy a hit az olyan, mint a sokkal becsesebb a tűzben megpróbált aranynál is. Tehát valahogy a Biblia azt mondja, hogy a hit az életünkben egy állandóan tisztuló, erősödő, egyre értékesebbé váló valóságnak kell, hogy megfeleljen. És gyermekkorunkban is lehet egy gyermeki hitünk. Jó is, hogyha van valami gyermeki hitünk, és általában a gyermekeknek van valamilyen hitük. Van valamilyen hitük, és nem is akármi, csillog a szemük, örülnek, és nem tudják is kimondani, de talán az a hitük, hogy élni jó. Ez, hogy élni jó, ez már a kamaszkorban ez nem egészen így fest, a felnőtt embereknél meg átmintázódik arra, hogy élni teher. Pirinszky János, amikor nyilatkozatot adott a francia rádiónak a 70-es évek végén, a következőt mondta. A vallás szüleinktől és az iskolától hagyományként kapjuk. De ez még nem hit. Vagy legalábbis nem igazi hit. Válságos állapotokba, határhelyzetekbe juthatunk, amikor ez a hagyományos vallás elbizonytalanodik, meginog. Azt hiszem, hogy vallásos embernek kétszer kell rátalálni a hitre, megszilárdítani a hitét. Először gyermeki ártatlansága idején, és nem azt mondom, hogy ez nem fontos, nagyon is fontos, ha újra rátalál az igazi hit révén, amelynek már egy személyes dráma gyümölcsének kell lennie. Ez a két hit, amelyet gyermekkorában kap az ember, meg amelyikre személyes drámája során talál rá, megsemmisíti, ugyanakkor föl is erősíti egymást. Érdekes szavak, ugye? Hogy a gyerekekben is van, gyermekkorban van valami hitféle, valami kezdemény. De a felnőttkori hit az más, mint a gyermeki hit, az egy tudatos keresés gyümölcsének, hogy mondja a költő, hogy ez egy dráma. Tehát ezért mindenkinek meg kell küzdenie. Ugyanolyan, mint hogyha kibányásszák az aranyat, és akkor az aranyat elkezdik tisztogatni, beteszik a tűzbe, hogy a salak máljon le róla, és a hit az egy folyton fejlődő valóság az életben, és valahogy a Biblia erről is gondoskodott, hogy leírja ezt a hitet, hogy a hit az olyan értékes, mint hogyha aranyat vagy ezüstöt találtunk volna meg, mert az életünknek az alapja a hit. Hit nélkül lehetetlen élni. Aztán ugyanebben a Péter levélben föltűnt nekem az, itt az első Péter levél első fejezet 5. versében egy érdekes Biblia vers, ami így szól, hogy Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Olyan hatalmas dolog a hit, mondja a Biblia, hogy nem csak a földi életünk boldogsága függ tőle, hanem hit által őriz bennünket Isten hatalma a végső üdvösségre, tehát az örök életre is. Az az érdekes ebben a Biblia versben, hogy azt mondja, hogy Isten hatalma őriz. És az ember, hogyha így idáig hallja a Biblia verset, hogy Isten hatalma őriz, az mindig úgy gondoljuk, hogy Istennek van hatalma, van gondviselése. Hát kérjük Istentől, hogy rendezze el a körülményeket körülöttünk, hogy jó körülmények között éljünk, hogy könnyedén, simán folyjon az életünk, de a Biblia azt mondja, hogy Isten nem így akar bennünket őrizni az üdvösségre, hanem Isten nem a körülményeket fogja átrendezni körülöttünk. Isten nem mondja azt, hogy jobb lesz a világ, vagy könnyebbek lesznek a körülményeink. Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Ha valakiben nő a hit, akkor nő az Isten közelsége, és Isten jobban tudja őt őrizni az üdvösségre. Ha valakiben gyengül a hit, szinte kételkedik abban is, hogy van-e Isten. Ugye? Sokszor van így. Ez is egy nagyon különleges Biblia versnek tűnt előttem. Aztán utána nem csak meghatározás van a hittel kapcsolatban a Bibliában, nem csak ilyen szemléletes jelkép, hogy arany tűzben megpróbált arany, hanem van a hitre jutásnak egy levezetése a Római Levél 10. fejezetében.
Tehát ez már egy gondolatmenet, tehát ez nem csak egy rövid definíció, nem egy jelkép csupán, egy gondolatmenet. A római levél 10. fejezetében a 13. verstől a következőt olvashatjuk. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen megvan írva, mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak, mert Ézsajás azt mondja, Uram, kicsoda hit a mi tanításunknak? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát figyeljük meg, hogy itt a Biblia egy egész levezetés közöl, és azt mondja, hogy minden ember az élete során szokott segítséget kérni. Szokta azt mondani, jaj Istenem, segíts! Jaj, most történjék valami! Jaj, most legyen valami megoldás az életemben! Jaj, de jó lenne, hogyha most valaki segítene valami problémám, konfliktusom megoldásában. És innen indul el a gondolatmenet. Azt mondja a Pál apostol, hogy aki az Istenhez fordul, nem fog csalódni. Aki az Istenhez komolyan fordul, az Isten meg fogja segíteni. De azt mondja, hogy hogyan forduljanak az emberek az Istenhez, hogyha nem hisznek benne. Azt mindenki mondhatja, hogy ja, Istenem segíts, aztán utána már el is felejti, akkor megoldódott a dolog, hogy van Isten a világon. De azt mondja, hogy ha nem hisznek az emberek, miért nem hisznek az emberek, mert nem hallottak felőle. De honnan halljanak felőle, hogyha nincs prédikálás, ha nincs Isten igéjének a közvetítése? Na de honnan van az Isten igéjének a közvetítése? Hát az Isten igéjéből. Tehát itt Pál apostol azt mondja, hogy a szó igazi értelmében hívő emberről akkor lehet beszélni, egy felnőttkori hívő emberről, aki az életében ez a Pirinszki által említett drámai küzdelemben, drámai keresésben eljut ezekhez a felismerésekig. Hogy nekem kell egy külső segítség. Na de ki ez a külső segítség, ha azt se tudom, hogy ő kicsoda? De honnan tudnám, hogy kicsoda, ha ő nem mutatná be saját magát? Valahogy a hit az a Bibliából, az Isten igéje által van, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Miért nincs az embereknek hitük? Azért már nem hallanak Istenről. A hit az nem egy önszugesztió. Az nem egy önmagunkra erőltetett valami, hogy most én bemagyarázom magamnak, hogy már pedig nekem vallásos embernek kellene. Ne, én nem lehetek ateista, én kell, hogy higgyek az Istenben, biztos, hogy van Isten. Ez még kevés a hithez. A hit az hallásból van, és a hallás Isten igéje által, tehát hogyha nem ismerem meg, hogy mit mond az Isten, és hogyan mutatja be a világot és az én életemet az Isten, és hogyan mutat rá annak a törvényszerűségeire, hát akkor hogyan is jöhetne létre bennem a hit? Pascal, aki a 17. században már ateisták nagy tömegével állt szembe, mert akkor az ateizmus már egy eléggé kifejlett világmagyarázat volt, a gondolatok 240-es töredékében ilyen képzeletbeli beszélgetést reprodukál egy ateistával. És a következő a párbeszéd. Már rég lemondtam volna a gyönyörök hajszolásáról, mondják, ha hinnék. Sokszor mondják ezt az emberek, hogy hát én ilyen kicsapongó életet élek, és akkor felsorolják, hogy mit csinálok. Tehát én nem élnék ilyen kicsapongó életet, ha hinnék. Ugye, ma is sok ember azt mondja, hogyha neki lenne hite, nem ilyen lenne az élete. De hát nincs hite, mintha azt mondaná ez az ember, hogy önmagán kívüli dolgok miatt nincs hite, és hát ő ezért nem tud lemondani a gyönyörök hajszolásáról. Tehát ugye érthető a kiinduló pont. Már rég lemondtam volna a gyönyörök hajszolásáról, mondják, ha hinnék. Én meg ezt válaszolom. Már régen hinne, ha lemondott volna a gyönyörök hajszolásáról. Én megfordítom a dolgot, és most Pascal ki is fejti, ne én fejtsem ki, olvasom tovább. Már régen hinne, ha lemondott volna a gyönyörök hajszolásáról. Nos, magán a kezdés sora. Ha tehetném, hitet öntenék magába, de nem tehetem. Következésképpen nem is tudom kipróbálni szavai igazságát. Maga azonban le tud mondani a gyönyörökről, és meggyőződhet róla, vajon igaz-e, amit állítok.
Ugye ez egy matematikus logikája, tehát itt nincs mellébeszélés, itt csak csont és hús van. Azt mondja, hogy ön azt mondja, hogy régen hinne már, de nem tud lemondani a gyönyörök hajszolásáról. De hát legyen kedves egy kicsit szüneteltetni azt az ön által sok minden gyönyörnek képzelt dolgot, utána járni egy kicsit a világ ügyeinek, és meg fogja látni, hogy más lesz az élete, mert én nem tudok hitet önteni önbe, nem tudok hitet adni. A hitet mindenkinek személyesen kell beszerezni, de hogyha ezt megteszi ezt a lépést, akkor majd az a hit olyasmikre ad erőt, amire nem is gondolta volna, és akkor a saját tapasztalatából látni fogja, hogy mennyire más hitből élni. Akkor értettem meg, hogy Jézusnak két szava, két egyszerű kis szava mennyire tökéletesen rámutat arra, amit Pál apostol itt egy gondolati levezetésként állít elénk, a Jelenések könyve 3. fejezet 18. versében. Jézusnak nem csak a kezdetben általam említett Lukács 18.8-ban az a vélemény a mi világunkról, hogy itt nincs hit, ugye, avagy ha az emberfi eljön, talál-e hitet a földön, hanem a Jelenések könyve 7. levelében, az úgynevezett laodiceai levélben is azt mondja Jézus, hogy amiből a legkevesebb lesz, még a hívő emberek körében is az a hit. Ugye a laodiceai üzenetben azt mondja Jézus, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ugye ennek a korszaknak és ennek a korszak hívő közösségének Jézus azt üzeni, hogy azt hiszik, hogy gazdagok, mert úgy gondolják, hogy van hitük, de én azt mondom, hogy csak hiszitek, hogy van hitetek, valójában nincs hitetek. Csak ti úgy gondoljátok, hogy nektek van hitetek. Ezért mondja Jézus, és itt van ez a kis szó, hogy védj tőlem. Védj, te védj személyesen, de tőlem. Tehát a hitet valahonnan be kell szereznünk, attól kell beszereznünk, akiben mindig megbízhatunk, akinek a szava mindig bizonyos és igaz, ezért hívja magához Jézus az embert, és azt mondja, hogy ember, ha hinni akarsz, fordulj hozzám, hallgass rám. Ne emberi hagyományokból akarj hitet, vagy ne önmagadra erőltessél egy ilyen meggyőződést, hogy te most hívő ember vagy, gyere hozzám. És amit én mondok, vagy amiről én tanítok, azt ismerd meg, szembesítsd a magad életével, akkor látni fogod, hogy milyen hitetlen vagy. És én elmondom neked, hogy hogyan élhetsz más életet, de ez azt mondja, ehhez venned kell, tehát így venned kell, azt mondja, tőlem, védj tőlem. Tűzben megpróbált aranyat, ugye előbb már tisztáztuk, hogy a tűzben megpróbált arany az a hitnek a jelképe. Vagyis nagyon súlyos a probléma, mert nem csak azt mondhatjuk el a mai világunkról, hogy nincs hit, hanem azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ahol azt hiszik, hogy van hit, ott sincs hit, és az önbecsapás még súlyosabbá teszi a dolgot. Mert van, ahol nincs hit, talán önhibájukon kívül az emberek nem jutnak a hithez, csak olykor-olykor mondják, hogy Jézusom segíts, vagy Istenem segíts, de a következő lépést már nem teszik meg, hogy hogyan hívnák segítségül, ha nem hisznek benne, honnan higgyenek, hogyha nem a prédikálásból, és honnan van a prédikálás, ha nem az igéből, hanem még ott is, ahol hitről beszélnek, ott is Jézusnak azt kell mondani, hogy ti csak úgy gondoljátok, hogy van hitetek, de tulajdonképpen ti sem éltek hitből, csak beszéltek a hitről. Sokat beszélnek a hitről, de nem élnek hitből. Nem élnek úgy, amiért Jézus jött a világra, aki valóban mindig hitből élt. Ha így végig tekintjük ezeket az alapvető Biblia verseket, óhatatlanul el kell, hogy jussunk odáig, hogy a Biblia szerint, tehát a hitnek a forrása, az az Isten szava, az a Biblia. Ha valaki nem ismeri meg, nem jut bizonyosságra a Bibliának minden egyes tanításában, a hite szükségképpen töredékes lesz, gyenge lesz, esendő lesz, nem tud élni hitből, csak beszélni fog a hitről. Tehát itt mindennek a kulcsa az, hogy a hitnek a forrásához eljussunk, és naponta vegyünk ebből a forrásból, és naponta ebből a tiszta vízből emeljünk a szánkhoz. Itt szeretném elmondani azt, hogy Pascal, aki mondom fizikus, matematikus volt, és aki maga körül egyre nagyobb számba látott ateista embereket.
Ugye mi nálunk már az ateizmus szinte világjelenség, most már szinte azt látjuk, hogy mindenki ateista. Még a vallásos emberek is ateisták, csak beszélnek a hitről, de hát nem élnek úgy, ez annyit jelent, hogy ateizmus. Pascal próbálta az ateista tömegek számára megfoghatóvá tenni a hitet, hogy mit ért ezen a Biblia, hogy a hit az bizonyosság. És a következő játékot ajánlja. Ez egy nemes játék. Ő azt mondja, hogy ha a hittől azt várjuk, ami a valósága, tehát hogy az bizonyosság legyen, akkor a bizonyosságig el kell, hogy jussunk, tehát az 50%-tól el kell, hogy jussunk a 100%-ig. Mert az életet csak 100%-ra lehet felépíteni, és hogyan jutunk el a hit területén a bizonyossághoz. Ő azt javasolja, hogy induljunk ki abból, hogy van Isten, vagy nincs Isten. És gondoljuk végig ezt a két lehetőséget, hogy van Isten, vagy nincs Isten, és azt mondja, hogy ha ezt végig gondoljuk, akkor négy kategóriából lehet kiindulnunk a nagy keresésünkhöz. Egyszerűen matematikai táblázatot állít, és azt mondja, van Isten, és én azt mondom, hogy van Isten. Van Isten, de én azt mondom, hogy nincs Isten. Nincs Isten, de én azt mondom, hogy van Isten. Nincs Isten, és én azt mondom, hogy nincs Isten. Ezzel a matematikai körét kimerítettük a dolgoknak, mert ötödik kategóriát senki nem tud mondani. Az életben sokszor a matematika jut segítségünkre. Tehát van Isten, és azt mondom, hogy van Isten. Van Isten, és azt mondom, hogy nincs. Nincs Isten, és azt mondom, hogy van. Nincs Isten, és azt mondom, hogy nincs. Ez négy lehetőség. Több lehetőségünk nincs az életben. Ezt a kérdést, hogy elinduljunk a hithez vezető úton, ennél a valószínűségnél kell elkezdenünk. Ez a tisztességes és becsületes kiindulópont. Rögtön mind a négy kategóriát próbáljuk számszerűsíteni. Ha van Isten, és azt mondom, hogy van, és úgy élek, akkor minden az enyém. A földi életben a boldogság, és az örök élet a jövendő életben. Tehát ha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek, mondja így Pascal. Ha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek. Hát ő már a nagy játékszenvedély időszakában él, tehát ilyen, hogy úgy mondjam, rulettjáték szinten próbálja az emberekhez közel vinni, mert már akkor is olyan mélyre süllyedt az emberi gondolkodás, mint ahogy ma is ott van, hogy most már az embereket szinte úgy lehet megközelíteni, hogy bejössz a játék a kaszinóba, és akkor nézzük, hogy milyen téteket tesznek, hát akkor mi is ilyen nyelven beszélünk, hogyha van Isten, és azt mondom, hogy van, mindent megnyerek. Ha azt mondom, hogy nincs Isten, de mégis van, akkor viszont mindent elveszítek. Tehát ha van Isten, és azt mondom, hogy nincs, akkor mindent elveszítek. Nézzük a harmadik lehetőséget. Ha nincs Isten, és azt mondom, hogy van, akkor semmit nem veszítek el, bár nekem ezt most az ELTE-nek az egyik valószínűség számítás professzora azt mondja nekem, hogy ez nem így van, János, mert hogyha nincs Isten, és én mégis úgy élek, mintha lenne, szigorú életelvek, meg erkölcs, mennyi gyönyörről kell lemondanom? Mert hát, hogyha nincs Isten, és mégis úgy élek, mintha lenne, hát akkor nem török házasságot, nem lopok, nem csalok, és mennyi minden ínyenc falatról kell lemondanom. Mondom, Pascal is megválaszolt erre, mert van egy töredéke, amelyben azt mondja, hogy Uram, ön azt mondja, hogy ha nincs Isten, és ön azt mondja, hogy van, és szigorú erkölcsök szerint elesik a boldogságoktól, hát önnek csak a házasságtörés a boldogság? Az nem boldogság, hogy van felesége, meg gyerekei? Az nem boldogság, hogy nevelheti a gyerekeit? Szóval alaposan fülön csípi ezt az ateistát, amikor azt mondja neki, hogy elnézést kérek, mit nevezünk gyönyörnek? Mit nevezünk gyönyörnek? A negyedik kategória, ha nincs Isten, és azt mondom, hogy nincs, akkor se veszítek semmit. Tehát a négy kázust így tudnám összegezni, hogy az első esetben mindent megnyerek, a második esetben mindent elveszítek, a harmadik esetben nem veszítek tulajdonképpen semmit, és a negyedikben sem veszítek semmit. Akkor összegezzük, hogy mit érdemes mondani inkább, hogy van vagy nincs. Mert ha a nincsre szavazok, akkor a második esetben mindent elveszítek.
A negyedik esetben tény az, hogy semmit nem veszítek, tehát van egy 0%-om, meg van mondjuk egy 25%-om. De ha azt mondom, hogy van és van, az egy 100%, a második eset az nem az én esetem, a harmadik esetben, ha nincs, és mégis azt mondom, hogy van, nem veszítek, tehát az is egy 25%. Tehát akkor itt mennyi 125% áll szembe 25%-kal? Vagy hogy próbáljuk másképp? Mondjuk talán úgy, hogy legalább annyit mondani, hogy van Isten, ez még logikailag is legalább több, mint 25%-kal több, mint az 50%. Tehát akkor legalább már az ilyen puszta, egyszerű végiggondolása is azt mondhatjuk, hogy az 75%. Hogy még mindig jobban jövök ki a játékból, ha azt mondom, hogy van, mint hogyha azt mondom, hogy nincs, 75%-osan jövök ki a játékból. És zárójelet nyitok, mert a múlt héten Pilisvörösváron arra kértek a hallgatók, hogy a nagy világvallásokból ismertessem azt, hogy a szeretetről mit mondanak a nagy világvallások, és meghívtam egy iszlám szakértőt is, mert ma az iszlám nagyon elterjedt vallás. Európában tudjuk, hogy már lassanként a 10% felé halad az iszlám hitűeknek az aránya, és hát az iszlám nagyon terjed, Németországban sorra építik a mecseteket, és nagyon érdekes dolgokat mondott ez az iszlám szakértő, azt mondta, hogy például Európában sokan átérnek az iszlámra azért, mert azt mondják, hogy ez egy családszerető vallás. Ezek a török családok másképp élnek, mint a német családok. Fiatal hölgyek térnek át az iszlámra, mert azt mondják, hogy hát én szeretnék gyereket. Hát itt most már a keresztény civilizációban ki akar családot meg gyereket? Hát ez már nem arra van beállítva. Ez a karrierre van, meg a okoskodásra, meg nem tudom én mire van beállítva. És nagyon sokan is. Akkor ő azt mondta, hogy hát milyen megdöbbentő dolog ez, hogy egyszerűen az iszlámot azért részesítik előnyben, mert olyan egyszerűen rámutat arra, hogy neki nem probléma a hit, hogy Allahban való hit, hát ki teremtette ezt a világot? Hát csak az Isten. Most ezen érdemes vitatkozni. Hát mitől olyan tökéletes itt az egész csillagos ég, ha éjjel fölnézel az égre, vagy napközben a napsugár, a rügyezés, a virágok, a gyümölcsök, hát mitől? Hát ha nem lenne emögött valaki értelmes lény, és ez nagyon sok embernek imponál, és azt mondják az emberek, hogy hát tényleg, hát én szeretnék emberhez méltóan élni, családban élni, gyermekeket nevelni, örülni a természetnek. Hát ezt az iszlám jobban megadja most, mint az úgynevezett keresztény civilizáció, ami persze már rég nem keresztény, hanem egy velejéig ateista civilizáció, és hát ezért az emberek áttérnek az iszlám hitre. De Pascal tovább megy. Azt mondja Pascal, tehát, hogyha elindulunk 50%-ról, de ezt a négy kategóriát végig gondoljuk, legalább már 75%-nál kell, hogy járjunk. De itt még nem beszélek hitről. Csak egyszerűen a valószínűség számítás elemi szabályai szerint gondolkozom, és lépek egyet-kettőt, de azt mondja, akkor már miért nem veszem kezembe a Bibliát, mert hogyha a Biblia azt mondja önmagáról, hogy ez az Isten szava, hát legalább olvassam el a Bibliát, tehát nem kötelező hinni a Bibliának, de legalább olvassam el. Aki legalább elolvassa a Bibliát, mondja Pascal, az a 75%-ból egyszerre föl fog ugorni legalább 85-90%-ra a következő egyszerű meglátás miatt, hogy a Biblia sehol nem használ olyan stílust, mint a világ egyéb könyvei. A világ egyéb könyvei, akik közel állnak az íróhoz, vagy az író eszméihez, azokat dicséri, akik távol állnak, azokat állandóan vádolja, pocskondiázza, lehúzza. A Bibliában az a félelmetes, azt kell látnunk az első olvasás nyomán is, hogy az Isten ellenségeiről semmi rosszat nem mond. Nem vádolja őket, nem feketíti be őket, nem pocskondiázza őket. Nem mondja, hogy ilyen-olyan gonosz, meg cudar, meg álnok emberek, leírja egyszerűen a tetteiket, a mondataikat, visszaadja, amit mondtak, és ugyanezt csinálja az Isten embereivel is, azokat nem fogja az égbe dicsérni, hanem leírja Ádámról, hogy milyen vétket követett el, leírja Noéról, hogy hívő ember létére mit csinált, Ábrahámról, Mózesről, Dávidról, legsúlyosabb dolgokat is közzi. Azt mondja Pascal, hogy ha azt nézem,
hogy a Bibliában csak a stílust nézem, tehát hogy milyen stílusban beszél, hogyan fogalmazza meg ez a 66 könyv 1600 év alatt a dolgokat, akkor már a 75%-om egyre inkább emelkedik, mert azt mondom, hogy a világon nincs még egy ilyen könyv, ami ennyire tárgyilagosan, ennyire szakszerűen, ennyire személyválogatás nélkül, ennyire az igazságra figyelve tudja előadni a dolgokat. Ilyen nincs. Azt mondja, hogy ha mi rendesen tudnánk olvasni, akkor a Biblia stílusa már meggyőzne bennünket arról, hogy itt egy rendkívüli dologról van szó, itt Isten kinyilatkoztatásáról van szó, de hát ez ugye egy stílusra még 100%-ig nem vihetem fel a dolgokat. Egy stílus az azt mondja, hogy igen, ez egy páratlan stílus, de hát ezzel még csak egy olyan 80-85%-ra viszem fel a dolgokat, de nekem 100% kell. De most jön a harmadik lépés, mondja Pascal, ami fölviszi 100%-ra a dolgokat, és mi viszi fel 100%-ra a dolgokat? Tessenek megfigyelni, az egyik legmegrendítőbb, és vannak ilyen nem egymondatos töredékei, ez olyan jó féloldalas töredéke. 693-as töredék. Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világ mindenséget, s a mindenség e zúgában magára hagyott sötétben tévejgő embert, akinek sejtelme sincsen róla, hogy kitette ide, miért van itt, mivé lesz halálában, és képtelen bármit is tudni, olyan rémület vesz rajtam erőt, mint akit álmában félelmetes puszta szigetre tettek ki, s aztán, mikor felébred, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többé onnan elmenni. És mindezt látva elcsodálkozom, hogyan lehetséges, hogy mégsem esik kétségbe az ember egy nyomorúságos helyzete miatt. Mellettem másokat, hozzám hasonlókat látok. Megkérdem tőlük, vajon ők többet tudnak-e nálam, de azt felelik, hogy nem. És lám, mégis a tévegő szerencsétleneknek elég volt megpillantaniuk maguk körül egy-két szemgyönyörködtető dolgot, és már is szívvel, lélekkel átadták magukat nekik. Én azonban nem tudtam rabjukká válni, hanem arra gondoltam, mennyivel nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem csak az van, amit látok, és kutatni kezdtem, vajon Isten nem hagyott-e magáról valami jelet a világban. Különféle, egymással ellentétes vallásokat látok, következtetésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük, mert azt bárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő próféta, ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak, ez pedig egyik sem mondhatja el magáról. Pascal azt mondja, a 100%-ra ez viszi fel a dolgot. Hogy tudnék, hogyha a Bibliának nem csak a stílusát csodálom, hanem elkezdem nézni tartalmilag, hogy mit is állít a Biblia, akkor azt látom, hogy a Bibliában vannak olyan kézzel fogható jövendőlések, amelyek a történelme egy adott pontján kimondták, hogy innen számítva ennyi év után ez fog beteljesedni. Ez Dániel próféta megmondta, hogy a messiás, amikor eljön, az innen ettől a történelmi időponttól számítva 483 év múlva fog fellépni a messiás. A 486. évben, 7. évben megölik, és a 490. évben lejár a zsidó nép kiválasztottsága. Ez benne van Dániel könyve 9. fejezetében, a 24. 27. versek között, ezt a szakaszt különben Pascal sokat elemzi, ez a Bibliának egy rendkívüli része, ez a Dániel 9:24-27, hol Isten előre megmondta idői profécia formájában, hogy Jézus 483 év múlva fellép, 3,5 évig fog tanítani, megölik, és a feltámadása után még 3,5 évig csak a zsidó népnek hirdettetik az evangélium. De miután a nép ezt testületileg elutasítja, ezért az apostolok az egész pogány világhoz fognak fordulni. Ez a 490. év, akkor lejár a zsidó nép kiválasztottsága, és egy új közösségre, az őskereszténységre bízza Isten hitet. És azt mondja Pascal, hogy a Bibliában nagyon sok ilyen idői profécia van.
ellenőrizhető jövendőlés. És ilyen nincs sehol máshol. Nem csak a stílus nincs sehol máshol, de ilyen tartalom, hogy az Isten valamit kimond, és az pontosan beteljesedik, és mi ezt ellenőrizhetjük jobbról, balról, előről, hátulról. Tehát, hogy röviden szólva, hogy van egy könyv, van egy vallásos könyv a világon, amely ellenőrizhetővé teszi magát. Mert ilyen máshol nincs. A Korán nem tudod ellenőrizni. Azt egy ember kapta, ha hiszel Mohamednek, hogy ő ezt kapta, egy ember egy révületben ezt kapta, akkor te hiszel ebben, kontroll nélkül. A gurukat nem tudod ellenőrizni a keleti vallásokból, ők mondanak mindenféle, hogy ilyen ősi hagyomány, meg ez ősi tudás, meg csak ő viszi tovább, de akkor jön egy másik guru, azt mondja, hogy nem egészen, inkább rám hallgassatok. Szóval milyen megdöbbentő dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy ő és egyedül ő az, ami ellenőrizhető. Tehát amit ha nem tudunk ellenőrizni, akkor hogyan hihetnénk benne? Tehát a hit az csak meggyőződés lehet, egy olyan meggyőződés, ami bizonyosság, de bizonyossága miben lehet az embernek ezen a világon, amit százszor tudsz ellenőrizni? Amiben soha nem kell, hogy megrendüljél. Soha. Amit újra és újra tanulmányozhatsz, a Bibliában van 18-20 idői profécia. Ezeken kívül van 3-400 nem idői, de idők jeleihez kötött profécia. Csak Jézus első eljöveteléről 200 jövendőlés van, csak a második eljöveteléről közel 400 jövendőlés van. Tehát olyan mennyiségben lehet ellenőrizni a Bibliát, és olyan mélységekbe kalauzol bele a Biblia. Vagyis hát akkor eljuthatunk a döntő bizonyosságig? Pascal szerint igen. Ha valaki módszeresen keres, ha valaki fölteszi magának a nagy kérdéseket, a hit mindenki számára nyitva áll, a hit az nem egy olyan rejtelmes, misztikus ajándék, hogy ennek az embernek lesz hite, annak nem lesz hite, annak lesz hite, aki keres. Jézusnak olyan egyszerűek ezek a mondatai Máté evangélium a 6. fejezetében, nem tudom, hogy ki veszi komolyan. Aki kér, az kap. Aki keres, az talál. A zörgetőnek megnyitatik. De Jézus nem úgy mondta, hogy kapni fogtok, találni fogtok, megnyittatik nektek. Mindig ott van. Aki keres, annak. Aki kér, annak. Aki zörget, annak. Na de ez milyen csodálatos dolog, hogy Isten nem kész formában ad nekünk dolgokat, hanem igényeli azt, hogy a mi küzdelmünk is benne legyen abban, amit elérünk. Hát nem ez a szép? Isten adja most tálcán, készen, meggyőződésem akkor is az emberek 100 és 1000 dologba belekötnének, és ha ennyire világos a hit, hogy tényleg Pascal azt mondja, hogy 3 lépésben az 50% fölemelhető 100%-ra. Ha valaki elemi fokon ezt megismeri, ez nagyon világos, csak hogyha az emberek ezt nem akarják megismerni, hanem ők meg akarnak maradni az 50%-nál és különböző kifogásokkal, kételyekkel előállni, hát akkor mit várunk? Zala megyében van egy kisváros, hát most csak egyszer tudtam elmenni ebben az évben, és azt kérték tőlem, hogy ez legyen a záró előadás, hogy a kételjeinket hogy lehet legyőzni. És hogy valami más rendezvény közbe jött, és egy másik termet kaptunk, nagyon gyorsan kellett az előadást lefolytatnom, ott is perceim voltak. Hát mondom, jó, akkor 2 kérdéssel nyugtassuk az előadást. Első kérdés, hogy az életben utána lehet járni a dolgoknak, és egy kérdést ki lehet tisztázni? Ha bárkinek bármilyen kérdése van itt az életben, ki lehet tisztázni egy kérdést, vagy nem lehet kitisztázni? Mondom, van olyan, hogy valaki 20 évig akar valamit kitisztázni, és nem sikerül neki? 30 évig? Hát, mindenki csak ingatta a fejét. Hát mondom, akkor tényleg itt az életben ki lehet tisztázni a kérdéseket? Mindenki ezt mondja, hogy ki lehet tisztázni. Jó, hogy persze valaki hozzászólt, hogy ha valamit kitisztázunk, abból 5 másik kérdés következik. Jó, mondom, ez egy másik kérdés, csak mondjuk most én az elsőnél vagyok, hogy azt ki lehet tisztázni. De mondom, akkor jön a második kérdés. Akkor hogy van az, hogy az emberek 30-40 év után se jutnak bizonyosságra? Mondom, nem 100 kérdésben, egy kérdésben, egy kérdésben.
És hát akkor mindenki azt mondta, hogy hát ez ahogy tényleg megdöbbentő, hát ennyire lusták vagyunk mi emberek, hogy ennyire komolytalanul vesszük az életet, vagy ennyire nem akarunk mi zöld ágra vergődni. Szóval a befejező igém az a Zsidó 11.6. Hogyan is mondja Pál ott a hithőseiről szóló okfejtésében? Hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik keresik. Én még nem jutottam hitre az életemben, de ismertem ezt a Biblia verset, és egy kicsit felháborodtam. Mondom, mi az, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni? Akkor én most nem tetszem az Istennek, nekem nincs hitem. Miféle megfogalmazás ez, mondom, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni? De később, ahogy elkezdtem ezen gondolkozni, akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen azért ez a megfogalmazás, mert az életben nekünk a valószínűségre nem lehet életet építeni, csak a bizonyosságra lehet életet építeni. És Isten ezt várja tőlünk, hogy mi az életünkben ne bizonytalanra fussunk, ne a levegőt vagdossuk, hanem tudjuk jól, hogy célegyenes nekidőlve az élet küzdelem, de el kell, hogy érjünk valahova. Nekünk bizonyosságra van szükségünk, és Isten meg akarja adni nekünk ezt a bizonyosságot, mert ha nincs bizonyosságom, hát akkor szerintem futni se tudok, se legfeljebb futkározni ide-oda-moda. Hát nekem egy meghatározott úton el kell jutnom valahova. Méghozzá egy helyes útjelző tábla segítségével az igazi célomhoz. Ez nekem bizonyosság kell. Isten meg akarja adni nekem ezt a bizonyosságot. És ezért mondja, hogy hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Ez ugyanolyan dolog, mint hogyha valaki engem el akar küldeni valahova, de én nem vagyok kíváncsi, hogy miért akar elküldeni, csak azt mondom, hogy majd én akkor futok, és majd elmegyek. Hát ha engem valaki el akar küldeni, és rám bíz valamilyen üzenetet, azt meg kell hallgatnom, meg kell értenem, el kell fogadnom, hogy ide menjek, és ne oda, így mondjam, és nem úgy, és akkor tudom végrehajtani a küldetésemet. Ha nem ezt teszem, akkor elég az, hogy én tudom, hogy van Isten, és akkor ide-oda futkározom? Már elnézést kérek, te kik szoktak ide-oda futkározni? Az állatok. Nem? A pók a falon, az egér, meg a hörcsök, meg a nem tudom mi, amikor zavarják. Az emberhez vagy méltatlan dolog ez, hogy ide-oda futkározni. Az embernek tudnia kell, hogy merre tartson, hova kell befutnia, mit kell elérnie, és erre az Isten mindent megad. Mindent megad. Ad egy biztos forrást, ad nekünk is erőt, hogy ezt tudjuk kutatni, keresni, és a csodálatos és szépséges ebben az, hogy az Isten nem készen adja ezt, hogy most akkor mindenkinek egy kaptafa szerint most itt van ez a valami, hanem mindenkinek a személyes küzdelme is benne van abban, hogy hogyan találja meg, mit talál meg, mert annak látod az értékét, amiért megküzdöttél. Amiért nem küzdünk meg, annak soha nem látjuk az értékét. Ugye ez mindennel így van a világon, de a hittel legfőképpen. A hit az valóban tehát egy drámai küzdelem gyümölcse. Ez a küzdelem ugyanakkor szép küzdelem, és majd ezek alapján akkor most alap Biblia verseket sorakoztattam fel, a Habakuk könyve 2:4 verséből kellene majd kiindulnunk, hogy akkor mit is jelent ez, hogy az igaz ember pedig hitből él? Tehát a Biblia azt mondja, hogy ne beszéljünk a hitről. A hit az nem elsősorban beszédtárgya, bár lehet verbalizálni, lehet róla beszélni, de a hit az sokkal nagyobb dolog, mint hogyha egy tárgyról beszélnénk. Hitből lehet élni. De mit jelent a hitből élni? Mit jelent ez, hogy az igaz ember hitből él? Most, hogyha úgy visszakötnék, amit mondtam az előadás elején, hogy nekem 12-13 éves koromban kezdett nyújtani Tolsztoj szavai alapján valamit a hit, vagyis hát én a hitet miből ismertem meg? Az irodalomból. Nekem írók, költők többet el tudtak mondani a hitről, mint az egyházak. Ez mégsem rendjén való, nem? Nekem tartalommal a hit akkor kezdett telítődni, amikor elolvastam Babicsnál ezt a Tolsztoj mondatot. Mert ugye amikor aztán én kérdeztem,
mert jött ugye 12-13 éves kor után a többi időszak, kamaszkor, ifjúkor, kérdeztem lelkészeket is, hogy ez hogy van, az hogy van. Hát nagyon sokszor azt kaptam, hogy akkor lesz igazi hitet, ha nem kérdezel annyit. A hit az alázat. A hit az alázat, és nem alázatos az, aki ennyit kérdez. Hogy lehet ez? A költőktől, az íróktól többet tanul az ember. Máshol meg szinte vérbe folytják a hitet, hogy ne kérdezz, ne keress, ne zörges, ne kérj. Ugye milyen érdekes világ ez? Nemrég olvastam, I. és Gyula az élete végig azt mondta, hogy ő nem tud hinni. Ezt leírta számtalanszor, naplójába, verseibe, perelt Istennel, és hogy ő nem tud hinni, és hogy Krisztus, amikor ellenségszeretetről beszél, az egy értelmetlen dolog, azt mondja, én nem szeretem, én ellenségnek tartom, küzdőfelemnek, és küzdök vele. Ez értelmes, hogy szeressem. Miről beszél Krisztus? Nem tudom követni. Most elolvastam I. és Gyulának egy eddig még általam nem ismert kis beszámolóját, ami arról szól, hogy ő hogyan tért meg. Ő az ateista hogyan tért meg. Na, föl is figyeltem erre az érdekes megfogalmazás, hogy ilyen szavakat hasz, hogy ő megtért. Azt mondja, 14 éves koromban tértem meg, amikor ott azon a tanyasi iskolában nagyon jó irodalom tanárunk volt, és a Toldit, Arany János Toldiát olyan szívhez szóló szavakkal tudta hozzánk közel vinni, hogy Toldi megbánta, amit elkövetett. Akkor hallottam először súlyos szavakat a megbánásról, a megtérésről, ilyeneket mondod, hogy megbánt, hogy megölte a György Vitézét, megváltozott, megtisztult, helyre akarta hozni a dolgot, és hát elmondta a Toldit, hát én azt mondja, nem ismertem a Toldit, addig mondja a I, és nem is volt pénzünk rá, szegények voltunk, tehát egyik gazdagabb iskolatársamtól kölcsönkértem egy hétre a Toldit, én habzsoltam a Toldit, és azt látom, hogy tényleg, hát az életben meg kell tisztulni, meg kell változni, be kell vallani a bűnöket, rendbe kell tenni a lelki háztartást, és hogy olyan úton kell haladnom, ami a becsületesség, a tisztességnek az útja. 14 évesen. Rá pár hónapra ide kerültem Budapestre, folytatja így, és már nincs vége az elbeszélésének. És itt egy pesti belvárosi iskolában szintén a Toldi volt a tananyag. Hát én már ismertem a Toldit, gondoltam, hogy most megismerik a többi évfolyamtársam, mert ezek is meg fognak térni. És mit láttam? Hogy ezek a pesti gyerekek jobbnál jobb körülmények között jöttek az iskolába, visszaadták a Toldit, mint tananyagot, de a lelkükig nem ért el. Elmondták, hogy Miklós mind ment át, meg mi a cselekménye, de hogy őket megrázta volna, azt hitt az életben meg kell térni, meg kell változni, meg kell tisztulni, megbánást kell tanúsítani. Szóval csúnyán beszéltek, marták egymást, stb. És én azt láttam, hogy Arany János erre nem képes. Hát én Istenben nem hittem. De attól fogva Arany János olyan volt előttem, mint az Isten. Hát engem ő térített meg. Tehát a többieket nem tudja megtéríteni. Hát lehet ezt így, mint tananyagot kezelni, és nem engedve a szívünk mélyéig, hogy itt milyen hatalmas dolgot hozott létre. Hát erről szól ez a kis elbeszélés. És úgy olyan megdöbbentem, hogy aki az életben nem akarta Istent elfogadni, azért Isten hányféle módon nyúl egy ember után? Hányféle módon próbálja az embert rávezetni? Ha nem tudom a Bibliához elvezetni, hát így és azt mondja, ő a Bibliát nem tudta olvasni. Ez az egész egy őrültség. Pedig hát nagy író volt, nagy költő volt. Sokakat vigasztaljon ez, amikor a családtagjaink azt mondják, hát a Biblia ezért meg azért. A Bibliával kapcsolatban nagyon sok ellenérzés uralkodik a világban, de talán, hogy most már tényleg befejezzem az előadást, csak egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet. Nem azért uralkodik annyi ellenérzés a Bibliával szemben, mert csak beszélnek a hitről. Csak ennyit állítsunk magunk el, hogy nem azért van annyi ellenérzés, mert csak beszélnek a hitről. Ki az, aki hitből él? Mert a Bibliának ez a leghatalmasabb és legtöbbször visszaidézett mondat, amit most megpróbálunk majd nagyító alá venni. Az igaz ember hitből él. Mit jelent hitből élni?
Tehát ahhoz, hogy erről beszéljünk, a hitről, azért el kellett mondani ezeket az alapvető biblia verseket, és a mai előadást is, és a beszélgetést is erre szánjuk, hogyha ehhez van majd valakinek kérdése, akkor nyugodtan mondja majd el. Most tartunk egy kis szünetet, egy 5-10 perc szünetet, és utána van egy kis időnk a megbeszélésre, és a következő előadáson, tehát megyünk tovább, hogy mit jelent majd hitből élni.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Kívül hideg van, de a lelkeinkben annál melegebb, remélem. És remélem, hogy meg fogja érni nekünk itt maradni ma. Hát egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami nem ismeretten előttünk, ismerjük, elég sokat hallottuk is, de azt hiszem, hogy nem árt ezt minél többször és minél jobban a lelkünkbe vésni, és minél nagyobb mélységeibe megérteni. Tudnélik, hiába ismerjük, mégis az a tapasztalatunk, hogy valahogy mégis elveszik a mi gondolataink, a mi dolgaink között, és újra meg újra azon kapjuk magunkat, hogy nem a helyes úton vagyunk. Ez gyakran előfordul mindannyiunkkal. Nyissuk ki a Bibliánkat a Máté evangélium a 25. fejezeténél, és olvassuk el az első verset. Tehát ez a Máté evangélium 25. fejezete első vers. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama 10 szűzhöz, akik elővették az ő lámpásaikat, és kimentek a vőlegény elé. Majd később tovább is olvassuk, de most egyelőre csak ennyit olvastam fel. Ez ugye a 10 szűz példázata. Ezt már elég sokat hallottuk. Nagyjából be is tudjuk azonosítani, hogy ez mit jelképez. Ugye a vőlegény az Krisztus, a szüzek pedig Istennek a népe. Tehát a szüzek, akik nem fertőztetik meg másokkal magukat, és Krisztushoz hűek szeretnének maradni. Ez egyértelműen az Isten népét jelenti. A korabeli Palesztinában volt egy olyan szokás, hogy a mennyasszony, tehát amikor a vőleg és a mennyasszony összeházasodtak, akkor a mennyasszonynak a nászmenete elindult a vőlegény háza felé, és mielőtt odaértek volna, a vőlegény kijött a mennyasszony elé, és fogadta őt, és utána bevitte őt a házába. És Krisztus ezt a szokást használta fel az ő példázatára, hogy 10 szűz volt, akik kimentek így a vőlegény elé, az ők lámpásaikkal, és várták a vőlegényt, viszont ugye az történt, hogy a vőlegény késett. Tulajdonképpen ebből a példázatból azt is láthatjuk, hogy az Isten, tehát az esemény az a Jézus visszajövetele előtti Isten népére vonatkozik, és a mi hosszú távú célunk is kiderül belőle, hogy mi várjuk a Krisztus visszajövetelét, a második visszajövetelét. Ugye minden embernek általában vannak céljai, annak hosszú távú céljai, rövid távú céljai. Elég szegényes az embernek az élete, hogyha valamiféle cél nem vezérli. De hogyha belegondolunk, akkor nem is tudunk célok nélkül élni. Tehát mikor reggel felkelünk, akkor már, ahogy kipattan a szemünk, már elkezdenek forogni a gondolataink, hogy ma mit fogok csinálni, mit kell elintéznem, hová szeretnék ma eljutni. Tehát az embernek mindig vannak valamiféle célok a szem előtt. Még azoknak is, akiknek amúgy nincsenek céljai. Tehát most gondolok egy olyan emberre, akire azt mondják, hogy céltalan életet él, ő is valamiért él. Tehát ő is valamiben reménykedik. Reménykedik, hogy a mai napot túléli, vagy hogy amit keres, azt elkölti, de azért valamiféle céljai vannak. Ugye egy világi ember is tudja azt, hogy valahogy egy embernek akkor teljes és kerek az élete, hogyha hosszú távú céljai is vannak. Tehát valami felé tart, vannak valami értékek az életében, amiket kitűzött maga elé. Még hogyha mondjuk azok nem is annyira helyesek mindenféle szemszögből, de mégis azt mondják, hogy ez egy céltudatos ember. Az egy fajta pozitív értéket jelent, hogy valaki céltudatos. És egy olyan példa jutott eszembe, hogy egy távol ismerősöm volt, akinek az volt már egész fiatal korától az álma, hogy ő a francia idegen légióba szeretne eljutni. Ugye férfiaknál ez előfordul, ilyen nagyon kemény célt kevesen tűznek ki, de ő ezt a célt tűzte ki maga elé, hogy ő
oda el fog jutni, és azt elvégzi. Valamiféle kihívásnak tekinthette, minek, nem tudom. Lényeg az, hogy készült erre a dologra, és hát nagyon nehéz körülmények, tehát nagyon, nagyon magas a mérce, és nagyon nehéz oda a felvétel, és nem is vették fel először, de nem adta fel. Még egyszer megpróbálta, azt hiszem, hogy egy vagy két évre az első próbálkozás után, és én akkor találkoztam vele, egyszer találkoztam az életben, nem közeli ismerősöm, egy ismerősömnek az öccse volt, és akkor egy pár szót beszéltünk, és tudom, hogy kiderült, hogy az élete abból áll, hogy reggeltől estig készül erre a felvételre, hogy őt majd egyszer oda felvegyék. Volt egy edzésprogramja, mindenféle ilyen, tehát fizikailag elsősorban, de lelkileg is fel kellett erre készülni, mert olyan ez a légió, hogy oda, hogyha felvesznek valakit, akkor több lépcsős a felvétel, és hogyha már valakit felvettek, akkor még az első év az még mindig egy olyan év, ahol kiszórnak nagyon sokat, tehát akik az első évet kibírják magyarul, azok maradhatnak meg aztán végig. De lényeg az, hogy az ő élete arról szólt, hogy reggeltől estig, meg éjszaka is, ha felébredt, akkor az járt a fejbe, hogy mit kell neki csinálnia, és hogy kell csinálnia, és csak ez a cél lebegett a szeme előtt, és mindent ennek rendelt alá. És erre jutott nekem eszembe, hogy ha az embernek van egy hosszú távú célja, akkor az ő rövid távú céljai is az a jó, hogyha a hosszú távú célnak vannak alárendelve. Mert gondoljunk bele, most van nekem egy hosszú távú célom, amit szeretnék elérni, de hát az valahol ugye messzeségben van, amúgy meg élem az életemet, és majd aztán egyszer elérem talán azt a célt is, de hát most még azért nem kell azzal olyan sokat foglalkoznom. Valahogy érezzük, hogy ez olyan nem nagyon működik, ugye? Tehát neki, hogyha ha így állt volna ehhez a dologhoz, akkor valószínűleg másodszorra se vették volna fel. De végül másodszorra felvették, sőt, el is végezte az első évet, és ott is maradt, és valami, hát ilyen 100 közül 1-2 embert vettek fel, tehát valami ilyen szinten szórták ki a jelentkezőket. És úgy azt kell tudni, hogy ez egy 5 éves szolgálat, és aki ezt elvégzi, az utána egy olyan nyugdíjazzák, de tulajdonképpen olyan képesítése van, olyan igazolványt kap, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, hogy a világ összes katonai elit alakulatába felvétel nélkül bárhol felveszik, mert olyan kiképzésben részesítik. És ő ezt végül meg is tudta csinálni. Hát ez mondjuk egy példa volt a cél tudatosságra, de most tegyük fel a kérdést, hogy ugye mi a mi célunk? Mi egy kereszténynek a célja, úgy általában? Ha megkérdezünk egy hívő keresztény embert, akkor mi az ő célja? Hát ugye azt szoktuk mondani, hogy Isten országa. Az Isten országába eljutni, ott élni az örökké valóságokon át, de már most itt a Földön is az Isten országát szeretnénk megteremteni a mi lelkünkben, a mi életünkben, a közösségünk életében, és ezt minél inkább kisugározni, átadni, bizonyságot tenni róla. Valahol talán így lehetne a legpozitívabban megfogalmazni egy keresztény ember célját, de nekünk, mint advent népnek van még egy célunk, ami egy sokkal kézzelfoghatóbb cél, és az ugye a példázatunk elejéből derül ki, hogy mi ugyanakkor meg várjuk is, konkrétan várjuk a Krisztus visszajövetelének a földi eseményként való bekövetkeztét. Tehát nem egy megfoghatatlan távoli cél, hanem ez egy igenis megfogható cél, ami be fog következni, és mi ennek szeretnénk tanúi is lenni. És akkor tegyük fel a kérdést, hogy mik a mi rövid távú céljaink azért, hogy ezt a hosszú távú célt elérjük, ugye? Ugyanúgy, mint ahogy az előbbi példából is látszott. Hogyha úgy belegondolunk a mi gyakorlati, mindennapi keresztény életünkbe, akkor mit látunk? Mik a mi küzdelmeink, mik a mi elképzeléseink, programjaink, dolgaink, amit mi megteszünk? Most ugye felsorolhatnék egy párat, hogy hát például a misszió, ugye az egy nagyon fontos dolog. Mindannyian szeretnénk ezt az örömhírt továbbadni. Nagyon sok éhező lélek van a világon, és a Jóisten minket akar felhasználni arra, hogy az örömhírt továbbadjuk. És ez nyilván egy nagyon fontos dolgunk. Akkor mondhatnánk mást is, például ugye a parancsolatok megtartása.
a szombat, amit az Isten nekünk ajándékul adott. Ugye mi ebben különbözünk más keresztényektől, hogy mi ezt is megtartjuk. Az ima életünk, a lelkületünknek a fejlesztése, a Krisztus lelkületének a fejlesztése. Amiket mi fontosnak szoktunk tartani. És ugye kimondva kimondatlanul azért van bennünk egy olyan gondolat, hogy bár nem mindig tudunk ennek tökéletesen megfelelni, mert hát nem tudunk, mert gyengeségeink vannak, nehéz körülményeink vannak, mindannyiunknak vannak problémái, meg visszacsúszásai is, de azért alapvetően valahol ez a fajta keresztény életgyakorlat, amit mi csinálunk, ez jó irányba vezet, tehát valahol ezt kell csinálni, valahol jó helyen vagyunk. Tehát ugye, amikor megkeresztelkedtünk, akik megkeresztelkedtünk, akkor jó értelemben mi azt hittük és hisszük, hogy jó Isten ezt az utat jelölte ki számunkra, és ennek az útnak jó vége kell, hogy legyen. És a jó értelemben vett üdvbizonyosság az Istentől való. Tehát a jó Isten nem akarja, hogy mi úgy reménykedjünk az örök életbe, hogy igazából mégse reménykedjünk. Tehát ő azt szeretné, hogy mi céltudatosan menjünk ebbe az irányba. Viszont így ennek a gondolatnak a kapcsán jutott eszembe, hogy vajon a mi hosszú távú célunk az a rövid távú céljainkkal mennyire kompatibilisek. Tehát a mi rövid távú céljaink mennyire szolgálják a mi hosszú távú célunkat. És hogy tegyük fel a kérdést, hogy vajon ezek-e a mi dolgaink, amiket mi általában csinálunk, vagy van ennél sürgősebb, fontosabb, más dolgunk is, amit esetleg nem csinálunk, vagy nem veszünk úgy észre, vagy elhanyagolunk, vagy hogy érdemes ezen a kérdésen foglalkozni. Ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy Krisztus eljövetelére várunk, akkor mindjárt felolvasok egy igét, ami ennek a gondolatnak értelmet ad, sőt, többet is. Malakiás 3. fejezete, 1.-2. verse. Nem az elejétől olvasom. És mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Ímé eljön, azt mondja a seregeknek Ura. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze és a ruhamosóknak lúgja. Ámos 5. fejezete 18. versétől a 20. Jaj azoknak, akik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az és nem világosság. Mintha valaki oroszlán elől szaladna és medve bukkanna rá, vagy pedig bemenne a házba, és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg. Nem sötétség lesz-e az Úrnak napja, és nem világosság? Sötétség lesz az, és még hajnal fénye sem lesz. Jeremiás könyve 30. fejezet 6. 7. verse. Miért látom minden férfi kezét az ágyékán, mint egy gyerek szülőjét, és miért változtak orcáig fakósárgává? Jaj, mert nagy az a nap, annyira, hogy nincs hozzá hasonló. És háborúság ideje az Jákobon. Aztán úgy folytatódik, hogy megszabadul abból, de most egyelőre csak erre szeretnék rávilágítani, hogy a Krisztus eljövetelét mi sokszor mi magára az eljövetelre és a szabadulásra szoktunk koncentrálni, és arra gondolunk, hogy milyen jó lesz majd nekünk az örök életbe, és én is így gondolom, valóban nagyon reméljük, hogy ott nagyon jó lesz mindannyiunknak. De a Krisztus eljövetele és a mostani állapotunk között nagyon, hogy úgy mondjam, drámai dolgok fognak még történni. És ezt elég gyakran van, hogy ezt elfelejtjük. Az Úrnak a ma nagy napja az egy jelképes kifejezés a Bibliában, ez a hét csapásra, az utolsó hét csapásra vonatkozik. Ez a Sofóniás első könyve 14-től 18. versében van kifejtve, most nem olvasom fel. Tehát itt tulajdonképpen a Jézus eljövetelét közvetlenül megelőző időszakról van szó, és azt mondják ezek az igék, hogy akik akkor fognak élni, egy vízválasztó lesz, hogy valaki alkalmas lesz arra, hogy ezt elviselje, vagy nem. Tehát valami rettenetes és drámai eseményként fog ez bekövetkezni. És már itt is érezhetjük, hogy
hogy hát nekünk erre fel kell készülni. Ugye van egy olyan vélemény is, hogy hát a Jóisten el fog pecsételni bennünket. Ugye azt is tudjuk, hogy a pecsét az, az a parancsolatok megtartása, és kifejezetten a szombatra vonatkozó. De ne felejtsük el, hogy amikor az Isten a pecsétjét ráteszi az ő népére, az a bélyeggel egy időben kerül rá. Tehát akikre rákerül a pecsét, azokra nem kerül a bélyeg, és akikre a bélyeg kerül, azokra meg a pecsét nem kerül rá. Ez egy időben lezajló esemény lesz, és a Biblia félreérthetetlenül arról beszél, hogy ez egy végsőkig megpróbáló időszakban fog megtörténni, amikor élet-halál kérdése lesz, hogy ki hogy dönt. Tehát nem a békesség idejében való szombattartásra vonatkozik, hanem ez majd akkor, egy adott időszakban, akkor fog ez a pecsét ránk kerülni. Tehát egyelőre most mi még nem vagyunk ebben a helyzetben. De hogy még fokozzam a dolgot, nem akarlak elkeseríteni, nyilván a gondolatnak a végére fogunk járni. Az Úr nagy napja előtt lesz a világszéles misszió, amikor Istennek ez az evangéliuma hirdettetik a földön minden népnek. És ezt a missziót mi fogjuk véghez vinni, hitünk szerint. Istennek az utolsó időben levő népe fogja végigcsinálni. És a misszió előtt lesz még egy esemény, ami megint csak egy drámai esemény lesz, amiről megint sokat hallottunk, de szintén úgy vagyunk vele, hogy hát talán még nem most van, talán még nem vagyunk ennek a küszöbén, meg majd a Jóisten gondoskodik valahogy róla, és ez a először a késői eső kiárasztása, de előtte a rostálás lesz. Honnan tudjuk, hogy a Jóisten meg fogja rostálni ezt a népet? Biztos vagyunk benne, hogy meg fog bennünket rostálni? Honnan tudhatjuk ezt? Melyik igékből? Felolvasok nektek egy igét. Ez a legszemléletesebb ige a rostálásra vonatkozóan. Ez a Máté evangélium a 3. fejezet 11-12. Verse. Keresztelő Jánosnak a beszédéből van. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Akinek szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Az a kérdés, hogy kikre vonatkozik ez? Arra gondolnánk, ugye, hogy hát talán azokra a tanítványokra, akiket akkor keresztelő János megkeresztelt. De ez nem csak rájuk vonatkozik. Tehát itt ez azt mondja, hogy én vízzel keresztellek meg titeket megkérésre, de aki én utánam jön erősebb nálam, és ő Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Ez minden hívő emberre vonatkozik, aki Krisztussal össze akarja kötni az életét. A víz általi keresztség az a megtérésnek a jele. Az egy pecsét, amit mi magunkra veszünk, de utána meg fog érkezni Krisztus. És Krisztus minket meg fog keresztelni Szentlélekkel és tűzzel. A tűz az a próbáknak és a rostálásnak a jelképe a Bibliában. Ezt senki nem fogja el megúszni. És ezt még onnan is tudhatjuk, hogy például amikor Péterért imádkozott Krisztus, ugye a keresztre feszítés előestéjén, a Gecsemáni pert, akkor azt mondta nekik, hogy Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon. Sátán mindenkit meg fog rostálni, és Krisztus meg fogja engedni mindenkinek az életében a rostálást. Akkor is, hogyha mi nem a végidőben élünk, akkor is ezen át kellene essünk, és akkor is nekünk erre fel kell készülnünk, ahogy Péternek is fel kellett volna készülnie, és majdnem el is csúszott ezen a dolgon, mert nem készült fel még akkora eléggé, mert elbizakodott volt. De fel is készülhetett volna akkor a rostálásra. De nem csak az egyéni életünkben, hanem vannak a történelemben olyan események és olyan időszakok, amikor nagy rostálások voltak és lesznek. Ugye a babiloni fogság előtt is volt egy ilyen rostálás. Ugye Izsaiás beszélt is róla, hogy azt mondja, hogy ha a néped Izrael szám szerint annyi is lenne, mint a tenger fővenye, csak a maradék tér meg.
És az így is volt. Krisztus idejében is volt rostálás. Tudjuk, hogy a nagy galileai válság is egy nagy rostálás volt, amikor a hatalmas tömegből alig maradtak egy páran, sőt, még a 12 is majdhogy nem megingott, és meg is kérdezte tőlük Jézus, hogy talán ti is el akartok engem hagyni. Amikor Jézus keresztre feszítették, az is megrostálta a gyülekezetet. Ugye? Aztán tudunk még rostálásról, amikor volt a nagy csalódás az adventnév történelem, amikor egy milliós tömegből maradt egy pár tíz ember, tehát csak hogy érzékeljük, hogy milyen arányok vannak a sokból, mennyien maradtak meg. Ezek intő jelek számunkra, hogy mi most nagyon sokan vagyunk, és hogy úgy mondjam, egy kicsit elkényelmesedtünk ebbe a fajta üdvbizonyosságunkba, mert tudjuk, hogy jó helyen vagyunk, bár most egy kicsit itt hűvös van, de ettől mi még jó helyen vagyunk. De ne felejtsük el, hogy itt egy irgalmatlan nagy rostálás lesz, és ezzel szembe kell nézni, hogy kevesen, tehát ami a régi Izraelre vonatkozik, az a lelki Izraelre is igaz lesz, hogy csak egy maradék. A maradék az egy keveset jelent a sokhoz képest. Ennyi marad meg. És ez előtte van a nagy missziónak, előtte van a Krisztus eljövetelének. Na most nem összehasonlítani akarom, hogy melyik a fontosabb, a missziós munkánk-e, vagy a rostálásra való felkészülés, mert a missziós munkánk nagyon fontos. Én arra akarok rámutatni, hogy vajon mi a sürgősebb és a fontosabb a mi személyes egyéni életünkbe. Mert az egyik nem zárja ki a másikat, de van olyan dolog az életünkben, ami nagyon sürgős és nagyon fontos. Gondoljunk bele, amikor otthon vagyunk a civil életben, és valami sürgős ügyünk támad, és, vagy a munkánk során, és olyankor úgy vagyunk vele, hogy még ha valaki felhív, vagy ha a gyerekünk, vagy a feleségünk, vagy a férjünk, még akkor őt is lerázzuk, és azt mondjuk, most hagyjál, légy szíves, mert sokkal fontosabb dolgom van, most ezt el kell intéznem, ezen túl kell legyek, majd utána megbeszéljük azt is. Tehát nekünk a mi hitéletünkben is van ilyen fontos dolgunk, ami semmiféle halasztást nem tűr, és semmi mással nem helyettesíthető, és nem halasztható. És tulajdonképpen ennek szeretnék egy kicsit a mélyére nézni, hogy mi is ez pontosan. És ez a 10 szűz példázatából derül ki egész szemléletesen, hogy ennek milyen veszélyei vannak, és hol tudunk elcsúszni. És most tovább olvasom az igét. Ugye az első ige az úgy volt, hogy végigolvasom az egészet. Máté evangélium 25. fejezet első versétől a 12-ig tart. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a 10 szűzhöz, akik elővették az ő lámpásaikat, és kimentek a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes volt, és 5 bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadtak és elaludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn. Imhol jöjj a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mindazok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajatokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig feleltek, mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ő vele a mennyegzőbe, és bezáratott az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg mi nékünk! Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Ugye azonosítottuk már, hogy a vőlegény az Krisztus, a szüzek az az Isten népe, a lámpás az az Isten igéje. Ez Zsoltárok 119-105-ös verséből derül ki. Azt mondja, hogy az én lábamnak szövét neke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Tehát ezek bibliai kötött jelképek, ezeket jól kell ismernünk ahhoz, hogy pontosan a példázat értelmét megfejtsük. Az olajat talán tudjátok is, az a Szentléleknek a jelképe. Az alvás, az pedig az ébredésnek az ellentéte.
Ugye, amikor azt mondjuk, hogy a történelemben voltak ébredési mozgalmak, amikor sokan felébredtek, és a mennyei dolgokat arra fogékonyá váltak, és rájöttek, hogy mi a különbség a mennyei és a földi között, ezek voltak a nagy ébredési mozgalmak. Az alvás ennek az ellentéte, amikor szépen visszacsúszunk a világba, elkényelmesedünk, és megfeledkezünk a mennyei szempontokról. A hangos kiáltás pedig az tulajdonképpen a rostálásnak és a késői esőnek a meghirdetése. Itt a példázatból olyan érdekes dolgok derülnek ki például, hogy mindenki elalszik. Tehát nem csak az okos szüzek, hanem a bolond szüzek is elalszanak. Illetve nem csak a bolondok, hanem az okosok is elalszanak. Senki nem kivétel. A másik pedig az, hogy amikor kiáltanak, hogy érkezik a vőlegény, akkor meg mindenki felébred. Nem csak az okosok ébrednek fel, hanem a bolondok is. Tehát azok, akik közben lecsúsztak, akik a Szentlélekkel való közösségük megszűnt, azok is fel fognak ébredni. Úgy, ahogy most mi esetleg nem vagyunk felébredve. Tehát egy olyan esemény fog bekövetkezni, ami alapjaiba ráz meg mindent. Amikor mindenki felébred, mindenki rájön, hogy itt van a vég, és itt most történni fog valami, és mindenki megpillantja a mennyei szempontokat, és érteni fogja. A saját személyes életében is. És mi lehet az az esemény, amit mindannyian tudunk, amiről mindannyian fel fogjuk ismerni? Valószínűleg ez a vasárnap törvény lesz, én úgy gondolom. Mert ezt mindannyian tudjuk, hogy ez egy fordulópont lesz a történelemben. És az is kiderül a példázatból, hogy sokáig késik, nagyon sokáig késik ez az esemény, annyira, hogy el is alszik mindegyik szűz. De ugyanakkor meg, amikor megjelenik, akkor meg váratlanul és hirtelen fog bekövetkezni. Úgy, hogy nem fognak rá számítani. Tehát késik, de mégis váratlanul következik be. Mind a kettőnek jelentősége van. A késésnek azért, mert a késés miatt fogunk elaludni. De a váratlanság az azt jelenti, hogy azt fogjuk gondolni, hogy késik, de aztán egyszer csak hirtelen mégis ott lesz. És ez annyira hangsúlyos, ez a szempont is, hogy más igében is Jézus erre kifejezetten felhívta a figyelmünket, hogy hirtelen fog, azt fogjátok gondolni, hogy késő, de hirtelen fog bekövetkezni, és erre nagyon vigyázzatok, és pont a készülés miatt. Ezt a másik igét is felolvasom, mert ezt is tudnunk kell. Ez a Márk evangéliumában 13. fejezet 33. versétől van. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Az eredeti szöveg szerint a vigyázzatok helyett inkább a virrasszatok kifejezés szerepel. Mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. Úgy, mint az az ember, aki messze útra kelt, házát elhagyván és szolgáit felhatalmazván, kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónálónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este, vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel. Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aluva. Amiket pedig néktek mondom, mindenkinek mondom. Virrasszatok. Tehát Krisztus is erre külön nyomatékosan felhívta a figyelmünket. És ugye, amikor az ébredés megtörténik, akkor tulajdonképpen az Isten népének a sorsa le fog zárulni. Ez egy olyan vízválasztó lesz, ami azért lesz drámai, és azért fog mindent megrengetni, mert tudni fogja az Isten népe azt is, hogy idáig tartott a kegyelem idő számunkra, és most véget ér. A világnak még tovább fog tartani a kegyelem ideje, de az Isten népének nem. Az Isten népének idáig tart a kegyelem ideje. És képzeljük el, hogy a bolond szüzek, akik felébrednek és rájönnek, hogy valami hiányzik. Ők nincsenek még készen. És Ellen White a Krisztus példázataiban ilyeneket ír róluk, hogy a bolond szüzek által képviselt emberek nem képmutatók. Tisztelik és pártfogolják az igazságot. Tehát nem az igazság ellenségei.
Mi azt gondolnánk, hogy majd amikor ugye kiéleződik a helyzet, akkor majd velünk szembe fordulnak azok, akik nem az igazságból valók. De itt azt mondja, hogy tisztelik és pártfogolják az igazságot. Szeretik azokat, akik hisznek az igazságban. És közben eldőlt a sorsuk. Tehát gondoljunk bele, hogy kívülről semmi különbség nem látszik, sőt, nem is tudják, hogy milyen helyzetben vannak. Tehát akár én is lehetek. Én se tudom, hogy milyen helyzetben vagyok. Én is tisztelem az igazságot, és szeretem azokat, akik ezt hirdetik. És lehet, hogy én is bolond szűz vagyok. Tehát még egyáltalán nem biztos az, hogy én jó helyen gondolom magam, hogy én jó helyen is vagyok. Azt mondja, hogy a tíz szűz most a föld történelmének estéjén virraszt. Mindnyájan kereszténynek mondják magukat. Mindegyiknek van hivatása, neve, lámpája. A lámpa az az Isten igéje. Mindannyiunknak a kezünkben van a Biblia. Ismerjük a Biblia igéit, idézzük szívesen. Mindazt vallják, hogy Istent szolgálják, látszólag mindnyájan várják Krisztus megjelenését, de öten készületlenek. És az öt döbbenten és rémülten a mennyegzős házon kívül marad. Nem akarok senkit ijesztegetni, nem az a célom, de vegyük komolyan ezeket az intéseket. Nem tudhatjuk pillanatnyilag, illetve tudhatjuk, mert tudhatjuk, de akik nem tudják, azok azt gondolják, hogy tudják, hogy ők jó helyen vannak. És ez a veszély bármelyikünket érinthet. Bármelyikünket. Isten lelke és az ige ismerete nem ér, Isten lelke nélkül az ige ismerete nem ér semmit. Elméleti igazság, ha nem kíséri a Szentlélek, nem tudja megeleveníteni az ember lelkét, sem megszentelni a szívét. Ha Isten lelke nem vési szívünkbe az igazságot, hiába ismerjük a Biblia parancsait és ígéreteit, jellemünk nem alakul át. A lélek világossága nélkül az ember nem tudja megkülönböztetni az igazságot a tévedéstől, és elbukik Sátán mesteri kísértései nyomán. Tehát aki a Szentlélek olajával nem rendelkezik, az végül azt fogja gondolni a nem igazságra, hogy igazság. És nem fogja tudni magáról, hogy ez így van. Akkor tudja meg, amikor eljön az ébredés ideje, akkor fog rájönni, hogy nem jó helyen volt, és már nem lesz lehetősége változtatni a dolgokon. Ez az óriási veszélye a rostálásra való felkészületlenségnek. És ne felejtsük el, hogy Péter hajszál hián elbukott. Tehát az Isten nem fogja bevárni azt, hogy mindenki felkészüljön. Sajnos a rostálás el fog jönni, és lehet, hogy egy része azt gondolja, hogy még van időm, és nem készül. Tehát ez nem, Jóisten nem várja meg végig, mert ő tudja, hogy kinek a lelkében mi játszódik le. Tehát itt a mi személyes felelősségünk itt nagyon, nagyon fontos, és sokkal több, mint amire mi gondolunk, mert mi bennünk van általában egy fajta passzivitás, hogy hát Jóistenre bíztam az életemet, ő majd gondoskodik róla, hogy majd időben elhozza nekem az életembe azokat az eseményeket, amik majd engem jó útra térítenek. De az én döntésem nélkül ezt nem fogja megtenni. Próbálja, és mindannyian biztos, hogy tapasztaljuk az életünkben, hogy az Isten próbálkozik. Jó belátásra bízni. Megcsúszunk, majd ő megint próbálkozik, mert kegyelmes. Elrendezzük a bűneinket, bocsánatot kérünk, de megint elcsúszunk. Aztán ő megint megpróbálja, de még megint elcsúszunk. És az a kérdés, hogy ez meddig tart, ugye? Meddig tart az ő kegyelme? Egyszer véget ér, és váratlanul fogja érni azokat, akik nem tudták magukat elkészíteni. Na de most menjünk tovább, mert azért van megoldás. Tehát nem lenne jó hír az evangélium, hogyha nem lenne erre megoldás. És nézzük meg, hogy tulajdonképpen hol lehet elcsúszni? Az olajat hol tudjuk mi elveszíteni? Vagy mi az a veszély, ami miatt az olaj a mi lámpásunkba nem fog összegyűlni? Mert a mi személyes életünkben fel lehet ezt fedezni, és lehet tenni ellene. Ez a jó hír. És nem is olyan nehéz. Legelőször is jegyezzünk meg egy szabályt. A Szentlélek munkája a mi életünkbe, az a mi gondolatainkba történik. A Szentlélek az nem úgy működik az életünkben, mint egy ilyen mágikus érzés, vagy valami hatalom, vagy valami, ami megszáll minket, és akkor, ahogy ugye a karizmatikus egyházaknál lehet látni, hogy akkor valamit éreznek, valami mennyeit, aztán hátraesnek, és valami frenetikus érzések, meg érzelmek eltöltik. Nem így működik. A Szentlélek az
Nem hiába mondja azt a Biblia, hogy csendes, szelíd, csend, halk és szelíd hangon szól. Az embernek a gondolataiban van a Szentlélek. Valaki egyszer ezt úgy fogalmazta meg, hogy amikor imádkoztam, akkor az Istenhez emeltem a gondolataimat, és egyszer csak olyan gondolataim támadtak, amelyekről rájöttem, hogy azok nem az enyémek. De az én fejembe támadtak a gondolatok. Tehát a Szentlélek az egy bizonyos talajon, egy bizonyos ágyban keletkezik, egy bizonyos feltételek megléte mellett tud az emberrel kommunikálni, és az emberhez szólni. És hogy az ember elfogadja, akkor a Szentlélek tovább szól, és tovább tanítja, és tovább keresi a közösséget az emberrel. Hogyha az ember elutasítja, vagy finoman ellenáll ezeknek, akkor nem fogja ezt, akkor a Szentlélek nem fogja tovább erőltetni ezt. És jegyezzünk meg egy szabályt, nagyon fontos szabály, hogy ahány percet töltünk az Isten jelenlétében, annyi csepp olaj fog gyűlni a lámpásunkban. Ahány percet töltünk a világban, annyi csepp fog elfolyni a lámpásunkból, elszivárogni belőle. És ez az életünk minden egyes másodpercére igaz. Tehát, és ezt úgy kell elképzelni, hogy most nem helyileg, hogy most fizikailag én hol vagyok, hanem ahol az én gondolataim vannak, ott vagyok én is. Tehát, hogyha én az Isten gondolatain és az Isten dolgain gondolkodom, és az ő eszméi és az ő erkölcsi elvei szerint járnak a gondolataim, akkor a Szentlélek be tud kapcsolódni az én gondolataimba. Hogyha az én gondolataim nem az Isten erkölcsi elvei szerint forognak, hanem más elvek szerint, akkor az én gondolataimba a Szentlélek nem talál helyet, és nem fog oda jönni. Sőt, ami ott volt, az is ki fog szivárogni, ami eddig volt. Tehát ez egy masszív szabály, és ez Ádám óta érvényben van. Tehát amikor Ádám az Édenbe élt, akkor bármit tett, bármit cselekedett, bármit evett, ivott, bármit mondott, bármit csinált, az neki a javára vált. Azáltal erősödött és nem esedett, mert a Szentlélek ott volt vele. Ahogy a bűn világába belépett, abban a pillanatban, amilyen volt, azt is elkezdte veszíteni. Erkölcsi és fizikai értelemben is. És ez a szabály az mai napig megvan az életünkben, minden tekintetben ott van, csak mi a fel se fogjuk, mert annyira zűrzavaros az egész világunk, hogy ezt nem is látjuk, de ez a szabály ez működik, ez egy törvényként működik. Nézzük meg, hogy egészen gyakorlatias szempontból a mi életünkbe, hol tud a Szentlélek elmenni, elszivárogni, és hol tudjuk meg megkapni. Például most nem tudom, ti voltatok-e már olyan helyzetben, nem kell válaszolni, én már voltam, hogy hazamentek este mondjuk fáradtan a munkahelyről, és azt mondjátok, hogy hát olyan nehéz napon volt, én nekem nincs kedvem most Bibliát olvasni, vagy Ellen White-ot, most fáradt vagyok, ez inkább bekapcsolom a tévét, hogy zúgjon, és akkor zúg a tévé, aztán nézegetem, megy benne valami szappanopera, vagy valami Megasztár, vagy valami hasonló, és hát akkor azt ugye elnézem, mert ezen nem kell gondolkodni. Ez csak úgy van, hogy az ember kikapcsolja, mint a primitív tűzhelynek a lobogása, hogy az ember olyan befészkeli magát, és akkor az úgy van, és az... Amikor ezt csináljuk, akkor tulajdonképpen mi történik? Akkor az történik, hogy a világot szívjuk magunkba, mert onnan az jön, ugye, beszélő dobozból. Vagy mondjuk azt mondjuk, hogy nem Ellen White-ot akarok olvasni, inkább valami könnyű nyári regényt. És akkor egy valami szerelmes regényt, ugye ezen, hát nem bűn az, nem. Hát most elolvasok egy regényt, hát az végül is valahol művész, vagy nem tudom, tehát valamiféle. De mi fog a regénynek a lapjairől nekem a gond? Mit fogok ott olvasni? Ármány, szerelem, szexualitás, bosszú, gyilkosság, krimi, a világot. Tehát a világnak a lelkületét fogom magamba szívni. Ezen gondolkodok, ezt látom, ezt hallgatom, és ez van az agyamba. Amikor ezek forognak az agyamba, és mondjuk még együtt is érzek a főhőssel, és drukkolok neki, és szimpatikus számomra, és érzelmek fűznek hozzá, és még másnap is eszembe jut, akkor ezekben az időszakokban a Szentlélek az én gondolataimban nem tud beférkőzni. Nincs helye. Mert ez a világnak a dolga, és az Isten a világgal együtt, nem kompatibilis az Isten országa a világgal együtt. De most mondok mást például. Mondjuk megbántott engem az egyik testvér, mondjuk. Valami igazságtalan dolgot tett velem, és
De tényleg megbántott, tehát tényleg igazságtalan, mit tett. És hát én nem haragszom rá, mert keresztény ember nem őriz haragot magába, de azért amit tett, az nem volt krisztusi, az nem volt keresztény. És én nem ítélem el, de azért ezt szögezzük le, hogy az nem volt keresztényi. Na most igazam van? Igazam van. Vagy lehet, hogy nincs igazam? Mert lehet, hogy ha Krisztus a vérét nem adta volna értem, akkor én most ilyenekkel se gondolkodhatnék? Tehát nem vesszük észre sokszor. Most ezek kirívó példák, de most mondhatnék olyan egyszerűt is, hogy mit tudom én, megnézem, hogy testvérem éppen mit eszik. Vajon ő az egészségügyi elveknek mennyire felel meg. És akkor ő még azért nem tartott. Tehát vannak ilyenek, hogy az ember úgy mérlegeli magát, méri magát a másikhoz, amit Krisztus versengésnek nevezett. De ezek ilyen... Most nem akarok senkinek a zsebébe turkálni, meg senkinek az életébe, de ezek ilyen apró kis lelkületek az életünkbe, amit általában nem szombatra tartogatunk, ezeket inkább hétköznap, a saját hétköznapi életünkbe, de ott vannak. És nem veszük észre, hogy mikor vagyunk a világ befolyása alatt, és mikor vagyunk Krisztus befolyása alatt. És le tudja élni egy keresztény ember az életét úgy, hogy gyakorlatilag végig a világ befolyása alatt van, és szombaton elmegy a gyülekezetbe, és azt gondolja, hogy én jó helyen vagyok, mert nagyon szépen tudok énekelni, szeretem azt, amit mondanak, szeretem hallgatni, gyönyörű tényleg az igazságot hallgatni, és szeretnék így élni, és ez az én célom is, ezt szeretném csinálni, de amikor hazamegyek, akkor kezdődik a bosszankodás, a csüggedés, a hétköznapi gondok, bajok, ugye? A bajok és a problémák, hogy oldom meg, mit fogok most csinálni, teljesen be tudják az egész gondolatvilágunkat födni. Egy családi, egy munkahelyi probléma. És amíg ezen gondolkozok, ez se bűn, nem bűn. Csak annyi az egész, hogy amíg ezen gondolkodok, addig a Szentlélek nem tud hozzám közel férni. Tehát ezek egy dolog, és annak a következménye. Tehát a Jóisten szán minket amiatt, hogy ilyen nehéz helyzetben vagyunk. Szán a rossz természetünk miatt, szán a gondok és a gondjaink és a bajaink miatt, a terheink miatt. Szán amiatt, hogy a sátán minket körülvesz milliónyi ingerrel, ami folyik az óriás plakátokról, a rádióból, a tévéből, a moziból, mindenhonnan, mert a sátán ehhez ért. Minket szán, de nem tud megvédeni tőle. Tudnilik, ha mi azokra fókuszálunk, és azokon gondolkodunk, akkor a Szentlélek az alatt velünk nem tud közösségbe kerülni. És mi lesz a következménye? Tudnélik, a következmény az érdekes. A szemlélés törvénye. Amit szemlélünk, azt fogjuk megszeretni. Ha mi a világot szemléljük, mert... Tehát azért mondom, én senkinek nem akarok a zsebébe, mindenkinek van otthon tévéje, és az időnként megy. Rendben van, nem bűn. De hogyha én amíg azt szemlélem, addig az folyik az agyamba, addig azt, és megszeretem. És mivel a kettő egymással nem különbözik, kompatibilis, nem, nincs közössége, hogyha én a világot szeretem meg, akkor Krisztus gyűlölni fogom. Nem úgy fogom gyűlölni, hogy gyűlölöm őt, mint megváltómat, hanem úgy gyűlölöm, hogy fárasztó lesz számomra Bibliát olvasni, fárasztó lesz arról beszélni. Körülményes és fárasztó és nehéz, és zúg tőle a fejem, és most nincs kedvem Ellen White-ot olvasni, és ilyen nagy, mély gondolatokat gondolkodni, mert most fáradt vagyok ehhez. Ez igazából azt jelenti, hogy gyűlölöm. Ezt most nehéz kimondani, de ez ezt jelenti. És ami nem fáraszt, és ahol jól érzem magam, az a világ. Azért, mert megszerettem. Mert azokat hallottam, azok jártak az agyamba, és az tetszett meg nekem, és most már ott érzem jól magam. És sátán nevet a markába a keresztények ezrei láttán, akik így élnek, akik eljárnak szombatonként az istentiszteletre, tesznek dolgokat, missziós munkába részt vesznek, adakoznak, evangelizációkat tartanak, és közben meg a hétköznapi életük során és a missziós munkájuk során is a gondolataikban meg a világ forog, nem az Isten lelke. Így lehet elveszíteni az olajat a lámpásunkból, és úgy lehet nyerni, hogyha ez ellen teszünk. És ez ellen hogy tudunk tenni? Sokaknak elmeséltem azt, amit egy David Gates prédikációban hallottam, biztos már hallottátok tőlem többen is, hogy David Gates utazott egy vonaton egyszer egy
boszorkánnyal. Pontosabban valakivel, akivel elkezdett beszélni, és az az illető azt mondta, hogy ő boszorkány. És hát ugye David Gates megdöbbent először, de aztán szóba elegyedtek valahogy, és azt állította neki a boszorkány, hogy ő bárkinek a feleségét vagy a férjét el tudja csábítani, mármint úgy, hogy rá el tudja intézni azt, hogy az ő felesége vagy a férje valaki mást szeressen meg, és ott hagyja őt, és elváljon tőle. És azt mondta David Gates, hogy ő ezt nem hiszi. És azt mondta, hogy a tiedet is eltudom, a te feleségedet is. És azt mondta neki Gates, hogy nem, az enyémet nem tudod. És azt mondja, de tudom, de nem tudod. És azt mondja neki a boszorkány, hogy akkor hadd kérdezzem meg, a feleséged szokott világi zenét hallgatni? Nem szokott. Világi könyveket, újságokat olvasni szokott? Nem szokott. Tévét szokott nézni? Nem szokott. Hát akkor tényleg nem tudom. Ez volt a válasza. Tehát, és ezt ember volt, aki ezt mondta neki. Nyilván az ellenség lelkétől átítatva, de valamit tudott, amit mi nem tudunk, vagy legalábbis nem nagyon tudunk, vagy kevésszer veszük komolyan. A másik ilyen példa Emilio Knechtlének a példája, akiről beszéltünk múltkor Alexszal, hogy kérdezték tőlem prédikátorok, hogy hogy van, hogy te ilyen forrón szereted Krisztust, és így tudsz róla beszélni. És azt mondta, hogy nagyon egyszerű, naponta 3 órát olvasom a Bibliát, meg bizonyságtételeket. És mondták, hogy mennyit 3 órát? Hát hogy tudsz te 3 órát? Hát nem tudom, 5 vagy 6 nagy koncernnek az elnöke, rengeteg dolga van, reggeltől estig dolgozik. Hogy? Hát ezt kiszorítom. Ha ezt nem tenném, akkor nem szeretném Krisztust. Most én nem arra akarok senkit rávenni, hogy naponta 3 órát olvassa a Bibliát, ez mindenkinek a magánügye, de azt vegyük észre, hogy mi ennek az alapja. Az, amit az előbb mondtam, hogy amíg vele vagyok, addig gyűlik a Szentlélek a lámpásomban. Amikor nem vagyok vele, akkor fogy. És ez a mi személyes döntésünk és felelősségünk, hogy mennyit vagyunk Krisztussal és mennyit nem. Ebben ő nem fog tudni rajtunk segíteni. Ő késztet erre, mert ezt tudjuk, hogy ez helyes, de nem veszük komolyan, hogy ez létfontosságú a számunkra. És felolvasok még egy idézetet, szintén ez a Krisztus példázataiból, az 10-20-höz, ami ugye ezeknek a bolond szüzeknek a sorsáról van kapcsolatos. Azt mondja, hogy soha ember nem hallott e súlyos szavaknál fájóbbat, nem ismerlek titeket. Csak a lélekkel való közösség útján juthattatok volna a menyegzői vacsorán örvendező sokaság közé. De ezt a közösséget nem ápoltátok. Nem vehettek részt ebben a cselekményben. Fényével szemben vakok lennétek, zenéje süket fülekre találna nálatok. Az ott szétáradó szeretet és boldogság nem tudja örömre hangolni a világ által megdermesztett szíveteket. Nem léphettek be a mennyben, mert nem vagytok alkalmasak lakói társaságára. Nem leszünk készen Urunk fogadására, ha csak az imhogyő a vőlegény kiáltásra próbáljuk üres lámpásainkat megtölteni. Ha itt a földön Krisztus nélkül élünk, nem tudnánk élvezni társaságát. A mennyben sem. Nem szeretnénk Krisztussal lenni a mennyben, hogyha itt a földön nem tudjuk őt szeretni, és nem tudunk úgy vágyni rá. Ami most vagyok itt, az lennék a mennybe is. Amire most vágyok este fáradtan csinálni, arra vágynék a mennybe is este fáradtan csinálni. És a mennyben ilyenek nem lesznek. És gondoljunk bele, hogy a bolond szüzek ezt felismerik, és szeretnének ezen változtatni. És lesz egy olyan időszak, amikor kutatják és keresik az írásokat, és olyan buzgóna, hogy még hívő ember nem kutatta és nem kereste az írásokat. Azt mondja a Jóel könyve, nem, Ámos könyve, 8. fejezet, 11. versétől. Ímé napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok e földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig, és északtól fogva napkeletig, futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg.
Tehát nem kis dolog az, amit elveszíthetünk, hogyha nem vesszük komolyan azt, hogy mi következik Isten népére. És nem csak az Isten népére, hanem az egész földre ez fog következni, de először az Isten népére. Most nem fogom tovább feszíteni a Úrt. Én azt kívánom, hogy mindannyian szívleljük meg ezt. Az Isten lelke nélkül az igazságot sem fogjuk érteni. És nem akarok kitérni arra, hogy most a közösségünkben is válság van, és hogy mi ennek az oka. Ezt mindannyian valószínűleg tudni fogjátok, tudjátok. De egy biztos, hogy az igazságot úgy nem fogjuk érteni és látni, hogyha az Isten lelke nem tudja azt nekünk megvilágítani. Én azt kívánom, hogy vonjuk le mindannyian ebből a tanulságot, és a saját egyéni életünkbe próbáljunk ennek valahogy érvényt szerezni, mert én szeretném, hogyha mindannyiatokkal, akik itt vagytok, majd a mennyben együtt találkozhatnánk, és együtt lehetnénk. Ámen. Drága jó Istenünk, szerető mennyei atyánk, te teremtetted ezt a világot, és te teremtetted az embert is, és te szeretnéd őt megváltani, és közösségben élni vele, végtelen korokon át, és ezért mindent megtettél, hogy az embert, aki bűnbe esett, erre alkalmassá tedd. Urunk, olyan nehéz nekünk megértenünk, hogy a te országodban mi uralkodik, hogy mik azok az örömök, mik azok az értékek, amik a te országodban jelen vannak, és olyan könnyen szem elől tévesztjük ezeket, és olyan könnyen el tudunk kényelmesedni, és lehorgonyozni ezen a világon, és ennek a világnak ezernyi vonzó és hitető ingerét és ajánlatát elfogadni. Urunk, mi nem vagyunk alkalmasak a veled való közösségre, mert mindenestől fogva a világé vagyunk, és a világot szeretjük, de alkalmassá tudunk válni, hogyha a te szent lelked világosságot tud gyújtani a mi gondolatainkba, a mi szíveinkbe. És köszönjük, hogy már eddig is elvezettél bennünket, hogy ezt szeretnénk, és hogy mindent megadnánk azért, hogy ezt megkaphassuk. Kérjük, hogy ezt a munkát fejezd be, ne hagyj minket visszacsúszni, idő előtt, és